0: A kellemes őszidő sok napsütéssel, hírek következnek itt a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Őrizetbe vették Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a hétfő délelőtti rendkívüli ülésén függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. Az ügyészség szerint miniszterként és a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként részt vett az NKA vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Korábban őrizetbe vették Sezták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozóügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át, de egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Bak András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg Szatmári Zoltánt. Az államfő az Országházban elmondott nyilatkozatában ugyanakkor hozzátette, hogy politikai egyeztetés továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. A közös európai védelmet segítő programokat fogadtak el az uniós tagországok védelmi miniszterei Brüsszelben. Közös finanszírozással támogatják azokat a hadászati prevenciós projekteket, amelyek meghaladják az egyes tagállamok anyagi és technikai lehetőségeit, például az űr, a lég, a rakéta és a tengeri védelem területén. Az együttműködés központi eleme a kelet-európai térség védelme. Brit állampolgárok azok a gyanúsítottak, akiket őrizetbe vettek az amerikai légierő által használt nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál, közölt az ügyet vizsgáló brit terrorizmus ellenes rendőri hálózat. Az öt férfit azután fogták el, hogy bejelentés érkezett arról, hogy a bázis felé három gyanús furgon tart. Azt továbbra sem tudni, hogy a járművekben találtak-e robbanószereket. Brit média beszámolók egyöntetően azt valószínűsítik, hogy Irán próbálhatott végrehajtani terrortámadást az angliai légitámaszpont ellen. Három vágányon megindult a forgalom Budapest 10. kerületében Rákos állomásnál, ahol korábban felborult egy petróleumot szállító tehervonat két tartálykocsija. A tűzoltók megkezdték a sérült tartályok kiürítését. Jelentős korlátozásokra, késésekre, kimaradó és rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra, pótlóbuszos utazásra kell számítani a Budapest 60 Miskolc és a Budapest Szolnok Békés Csaba vonalon. Végül néhány szóban a várható időjárásról is. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos száraz idő várható, a szél néhol megélénkül, az éjjeli 4-10 fok után délután 22-25 fokig melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek. Hírekkel legközelebb 3 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A hely.
2: A magyar hajózás történet egyik legikonikusabb és legkalandosabb sorsú veteránjára, a Beloyannis motorosra emlékezünk a mai adásban. Az 1952-ben épült elegáns vonalú utasszállító évtizedeken át szolgált a Balatonon, majd a rendszerváltás után a pusztulás szélére sodródott, de a műszaki örökségünk megóvásáért küzdő szakemberek végül kezelésbe vették, és 2021-ben megkezdődhetett az átfogó rekonstrukciója. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Deák Dóra nevében. És Burkert Rudolf vagyok. Jelenleg a Csepeli Szabad kikötőben építik a hajó belterét, ezt nézzük ma meg. Először Tinku Szatmári Balást, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum munkatársát hallják.
3: A Beloianis hajó alapvetően kisebb-nagyobb folyamatos átalakításban volt a szolgálati ideje során. Nagyobbak közé tartozik, mint átalakítás. Az 1969-es, amikor a horgonykamrát is átalakították, illetőleg a fedélzeti felépítményen is alakítások történtek. 73-ban történt, ha jól emlékszem, a motorcsere. Tehát az is egy nagyon fontos fejlemény a hajó történetében, hogy az addig használt lángmotort lecserélték kelet-német SKL dízelmotorra. Nagyjából ezekhez az átalakításhoz nyúlunk vissza a projekt során, tehát hogy nem lángmotort fogunk újra beszerelni, hanem marad az SKL, és ez az 1960-as évek vége, 70-es évek állapota az, amire a projekt törekszik visszaállítás tekintetében.
2: Átlépek Vízi Mártonhoz, a Beloianis hajóért alapítvány elnökéhez, a projekt alapítójához és gazdájához. Na most akkor azt jól értem, hogy gyakorlatilag az utolsó szakaszában vannak a felújításnak, ami most már itt a belteret illeti?
4: Igen, tehát hogyha két nagy szakaszra akarjuk a felújítást bontani, az első az acél szerkezeti munkákhoz kapcsolódik. Ezt Komáromban, a Komárnói hajógyárban csináltuk.
2: A hallgatóknak elmondjuk, hogy a csörömpölés az a levelek miatt van, és ugye, mint mondtam, a Csepeli kikötőben vagyunk, és a távolban most elmegy egy dízelmozdony, annak a nyikorgását lehet hallani, és akkor vissza Komárnóba, mert hogy ott készült a szerkezet.
4: Igen, a vas és a célszerkezeti munkák, valamint a szegecselés, ami egy rendkívül ritka vas megmunkálási folyamat. Norvégiából hoztunk szakembereket, akik a magyar csapatainkat betanították erre a különleges régi vas összeillesztési módszerre. A második nagy etap az ugye most kezdődött el, most, hogy az aszály után le tudtuk hozni a hajót ide a Csepeli szabadkikötőbe. Nagyjából minden, ami a hajón belül történik, tehát a csőszerelés, a villamos szerelés, asztalos munkák, belső építészet, szigetelés és a többi. Tehát ezek a folyamatok zajlanak most tulajdonképpen itt a szemünk előtt.
2: Na akkor menjünk, nézzük meg ezt közelebbről. Mert hogy mi még fent voltunk,
5: jobbra
2: ugye?
5: Nem élik leesni.
2: Jobbra nem élik leesni, mondja Márton, mert hogy tőlünk jobbra a hajó van, balra pedig maga a kikötő. Tőnek a mólója, tehát abba lehet kapaszkodni, és akkor elkezdünk lefele sétálni ezeken a fém lépcsőkön, közelítjük a Beloianist. Na most ez, amit mondott Márton, hogy külön kellett Norvégiából szakembereket hozatni azért, hogy ők a magyarokat megtanítsák, vagy visszatanítsák erre a szegecseléses módszerre, mert hogy ez közben, ez a technika kihalt?
4: Így van, ez egy kihalt szakma. Talán a NASA még használja, űrrepülőgépeknél, meg a repülőgépgyártások során még használják, de tulajdonképpen ez az egyik legautentikusabb és legjobb kötési állapotot hozza létre fém és fém között. Természetesen szerettük volna az eredeti módszer szerint már-már a restaurálás közeli állapotot létrehozni. Ebben a hajóban közel 30 ezer darab szegecs van. Ezeket egyenként föl kell 1000 fok fölé hevíteni.
2: Mutasson nekem egyet. Csak hogy miről beszélünk, hogy hogyan működik ez?
4: Lemezen is, ez végig egy szegecsor itt.
2: Tehát amivel ott az alján összefogják a két lemezt, és ilyen sorba fut egymásra, ebből 30 ezer.
4: Ebből 30 ezer van a hajóban.
2: És ezt mind kézzel.
4: És ezt mind kézzel, az egyik ember jelen pillanatban itt a belső oldalról ellentart, míg egy másik szegecselő puskával elveri a szegecsnek a fejét, de ugye az sem mindegy,
2: hogy hogyan. És ilyen lapos a túloldalon a szegecs feje.
4: Azért ilyen lapos, és nem csak hogy lapos, hanem ennek egy finom kis gömbölyű síkot kell alkotnia, ellentétben például a hidakkal, ahol nem számít az áramlás. A hajónál viszont nagyon is számít, hogy a víznek minél kevesebb ellenállást okozzon a kiálló szegecs. Ez egy nagyon nagy odafigyelést és szakértelmet kíván, és ugye ne felejtsük el, hogy a víz se szivároghat be. De lényeg az, hogy az anyag összehúzódással, a kihűlés állapotában egy olyan erős kötés keletkezik, hogy nem jut be a víz. A Titanicot is ugyanígy építették annak idején, és sok más hajót még a 50-es évekig egészen.
2: Hogy akkor ezt jól tudom, hogy ez a legnagyobb tavi hajónk, Balázs?
3: Beloianis a Balatontó legnagyobb hajója volt, és amikor vissza fog térni, újra a legnagyobb lesz.
2: Na most csak azért érdekes ez, mert akkor jó nagy fába vágták a fejszélyüket Márton, tehát hogy bármihez hozzányúltak volna, az ennél csak könnyebb lehetett volna.
4: Igen, de hát ez egy ikonikus hajó. A Beloianisnek olyan története van, ami generációknak az emlékeiben hagyott és hagy mély nyomot. Azok, akik megkeresnek minket, vagy a social media felületeken kapcsolatba lépnek velünk, nagyon sokan küldenek fotókat, hogy ők emlékeznek gyerekként, ott utaztak, fölmentek a kormányállásba a kapitánnyal. Tulajdonképpen a kelet-német turisták, az onnan érkező zenekarok és magyar zenekarok mind megfordultak a hajón, hiszen komoly zenei élet is folyt ezen a hajón, és hát szerelmek, barátságok és legendák sora kötődik a Beloianishoz.
2: Azt mondják meg nekem, hogy közvetessék a háttérben munkának a zaját halljuk, közben felléptünk a fedélzetre, hogy a név. Mert jó, én értem, hogy Belojannis 52 görög mártír világos, de hogyha már egyszer átnevezték a 90-es években Balatonra, akkor miért kellett visszakeresztelni Belojannisra, Márton?
4: Valaminek az identitását, alapvető eredeti, eredendő identitását nem illik és nem szabad megváltoztatni. Tehát mindennek van egy őstörténete, egy fejlődés mintázata, és ennek az első pontja maga a hajó születése. Egyébként 1950, ugye az 50-es években az első 4 éves terv időszakában készült, amikor kikiáltották az akkori kommunista rezsim, hogy vas és acél országa vagyunk, és ennek
2: két tulajdonképpen... dolog nem volt az országban, vas és acél, igen?
4: Igen, de hát ugye a Szovjetunió révén, aminek ugye mi akkor részévé váltunk akarva akaratlan, nem volt más lehetőség, és szerintem egy mintaadó projektet is szerettek volna tekinteni, és egy hajó az mindig egy nagy látványos, aminek az egész teste acélból van, és akkor az elvtársak a hajó keresztelőjén tulajdonképpen kitalálták, hogy legyen Belojannis, aki egy görög kommunista hősként tartanak számon, de tulajdonképpen ez mindegy is, tehát ez átértékelődött, tehát a Belojannisról sokan nem is tudják, hogy ki volt eredetileg, de a hajónak az identitását meg alapvetően befolyásolta és hozzátartozik, és így lesz hiteles.
2: Azt szeretném kérni, hogy menjünk akkor arra felel, merre épp munkálattal zajlanak
4: lehet. Jó, persze lehet.
3: Felismertünk akár.
4: Felismertünk, de leismertünk a hajó testnek azon részeibe, ahol mondjuk már van padlózat.
2: Személyesen hogyan kötődnek ehhez a hajóhoz? Kezdjük Balázsra.
3: Talán gyerekkoromban, amikor jártam a Balatonon, utaztam rajta, de bevallom őszintén, olyan picika voltam, hogy elfelejtettem. Az én kapcsolatom szakmai.
2: Tehát belekerült a projektbe, meglátta a lehetőséget.
3: Igen,
2: is.
3: Abszolút. Ez egy szerelem projekt, de aki ebben benne van, ezt azért csinálja, mert hisz benne, mert látja benne az értéket.
2: Némi hegesztést hallok a háttérből, a kérdés Mártonhoz is szól, milyen emlékek kötik a Belojannishoz.
4: Egyébként én is túl fiatalnak számítok, hiszen ez a hajó egyébként 60 vagy 70 évig volt a vizen.
2: Na, de 2003-ban nyugdíjazták, tehát akkor még talán gyerekként mehetett volna vele, nem?
4: Mehettem volna vele, és lehet, hogy mentem is, csak akkor nekem még így nem biztos, hogy különbséget tettem annyira mélyen a hajók és hajót között. Viszont, amint civilek révén civilek kerestek meg, hogy ez az utolsó olyan megmenthető hajó, még egyébként tényleg egy környezeti katasztrófától is megmentettük a Dunát, mert a Neszmélyi hajóskonzemben olyan állapotban volt, hogy az utolsó utáni pillanatban elsüllyedhetett volna. Mi azt láttuk meg benne egyébként, és én személyesen, hogy a mai világban, amikor a tervezett elévülés olyan népszerű, amikor egy motorra 5 év garanciát adnak. Ez az SKL motor, ami egyébként majd nem itt, hanem itt.
2: Azt
4: nem tudjuk megnézni, hogy még Újpesten van, ahol felújították, de nem sokára, 1-2 hónapon belül ide fog kerülni ez a géptér egyébként.
2: Aha, tudom, hova lenézünk, igen. És ott látjuk ezt a rácsos szerkezetet. Hát mekkora motor van ebben? Ez hány köbcenti, ha köbcentibe mérjük a hajónak is a motorját?
4: Peti, itt vagy?
2: Péter, itt
4: hány köbcenti az SKL pontosan?
2: Lejövünk. Ilyennek mit szól ahhoz?
4: De mi is lemegyünk, lemehetünk.
2: Közben itt kábeleken lépdelünk, el ne essünk, illetve fel ne rúgjunk semmit.
4: A fedezet alatti terekre, ahol a matrózok és kapitánynak a szállása lesz, és a legénységi konyha, fürdőszoba.
2: Jövünk le, itt még azért különböző vezetékek lógnak.
4: Itt lesz a legénységi kapitányi kabinok ezen a téren. Itt már van egy alappadlóza.
2: Várjon, és akkor most ez volt a hajónak az eleje, ugye? Ahol a kapitány, illetve a legénység lakott.
4: Így van, a hajó
2: orrában.
4: Az ebbe az irányba néz.
2: Ahol, igen. És ahogy elkezdünk hátrafele jönni.
4: Konyha, és a hozzá kapcsolódó fürdőszoba, vizes blokk, az ezen a részen. Éppen hegesztenek, szerintem itt a füstöt hegesztésnek a melléktermékét szívják el éppen.
2: Ezt lehet is hallani, az zúg a háttérben, igen.
4: Egyébként párhuzamosan a szigetelés kerül föl éppen. És akkor menjünk át a géptérbe, amit előbb mutattam.
2: Menjünk, csak hadd keressem még meg előtte Balást, mert hogy úgy örülök ennek, képzeljük, hogy már forgattunk hajón, a Kassán forgattunk konkrétan, ami ugye ott van a Batthyány térnél, és ha jól emlékszem, ott nem mindenhol tudtam kiegyenesedni. Hát ez Balázsnak szintén ismerős, lehet ő is magas, hogy belenyúltak-e úgy a hajóba, hogy a beltere változott-e a belmagasság.
3: Pár centit úgy emlékszem.
4: Pár centit tudtunk nyerni.
2: Minden centi számít egyébként. Szolos emberek nem mindig vagyunk.
3: Azért, mert ugye a funkció, hogy miképpen legyen személyszállító hajó a Belojannis, tehát, hogy tudjon-e bicikliket szállítani, milyen jelenleg jelenlegi szabványoknak kell megfelelni, előírásoknak az üzemeltetés terén. Tehát ezeket mind egyeztetni kellett a rekonstrukciós és az eredeti tervek előírásai vagy adatai alapján. Ilyen formán kompromisszumot kellett kötni. Egy olyan kompromisszumot, amiben a hajó karaktere, jellege, műszaki kidolgozottsága megmarad önazonosnak, de mégis megfelel azon szabványoknak és előírásoknak, amelyek lehetővé teszik majd, hogy újra közlekedhessen.
4: Közben kiegészíteném a Balást azzal, hogy valóban, ugye mivel a Bahart üzemeltetésében fog a Balatonon majd közlekedni a hajó, ezért folyamatosan meg kellett ismernünk azokat a viszonyokat és azokat a kortárs...
2: Jó, oké, akkor nem felfelel, lefelel vezető.
4: A feltételeknek meg kell tudni felelni, és meg kellett tudni felelni, amit a mai kor közlekedő közönsége megkíván. A klíma is változik. Az is változott a Balatonon, hogy rengetegen biciklivel közlekednek, így a hajó orrrészében lévő első teret, kb. 20-30-35 biciklit, kerékpárt lehet majd tárolni, de ha nincsenek biciklik, akkor lehajtható ülések formájában az utazó közönség ugyanúgy igénybe tudja venni a normál használat szerint.
2: Jövök, Balázs.
3: És pontosan ezért is szoktam hangsúlyozni, valahányszor megkérdeznek engem a Belojanis projektről, hogy ez egy hajó rekonstrukció, tehát hogy egyszerre kell hitelesnek és üzemképesnek lennie. Egyszerre kell egy olyan hajót visszaépíteni, ami történelmileg önazonos, akár kidolgozottságában, tereiben, kivitelében, jellegében, de közben ennek a hajónak üzemelnie is kell, hiszen ez a célja. Azért is csinálja az ember ezt, hogy ne egy álló múzeumhajó legyen, hanem egy olyan hajó, ami vissza tudja adni azokat az élményeket, amelyek egyébként az elmúlt évtizedekben a korábbi generáció számára elérhetőek voltak. Hogy fennmaradjon a hajó önmagában, mint egy történelmi emlékhajó.
2: Na nézzük akkor, hogy milyen munkálatok zajlanak most, és akkor itt ehhez megint fémlépcsőn, de sokkal szűkebb fémlépcsőn kell, hát majdhogy nem függőlegesen lefele mennünk. Jó, Márton azt mondja, óvatosan, mert nincsen padlózat, én azért kapaszkodom mindenhol. Üveggyapot szerintem, vagy valamilyen szigetelő anyag, az biztos. Lelépünk, jó napot kívánunk mindenkinek. Miért jöttünk le, Márton?
4: Hogy találkozzunk a műszaki vezetővel, meg itt van velünk egyébként Horváth Gábor úr, aki a teljes villamossági kivitelezésnek a vezetője. Ez a géptér, ahol nem csak a motor lesz, hanem a segédgépek.
2: Na, várjon Péter, arrébb sasszizom egyel, és akkor belehallgatunk egy szakmai beszélgetésbe, hogy mind dolgoznak éppen?
5: A géptérbe elhelyezendő összes elektromos kapcsolószekrény, a kábelek vezetése, a nyomvonalak, ezeket próbáljuk kitalálni gyakorlatban, mert megtervezve ugyan megvan, minden le van rajzolva, csak a valóság az mindig egy kicsit más, és próbáljuk megtalálni itt a hangyabolyba, meg az egérjukba a megfelelő útvonalat, hogy senki ne keveredjen össze a másik szakmával.
2: Ezt most úgy értsem, hogy akkor még a kábeleknek keresik a helyeket, hogy hol fog minden elférni például?
5: Igen, igen, hogy ne keresztezzék, ne ütközzenek, ne az legyen, hogy valaki beteszi a csövet, a villanyszerelő ott akar menni, akkor kivágja a csövet, mert neki éppen erre kell menni. Előre ki kell mazsolázni.
2: De ez létezik? Hajót nem újítottam már fel, lakást igen. Tehát olyan, hogy a vizes, a gázos, a nem tudom, mindenki elégedett legyen, ez szerintem science fiction. Tudományos fantasztikum magyarul fogalmazva.
5: Hát azért a végére szokott sikerülni, de sok fejtörést okoz.
2: Kovács Péter a tervező mérnöki cég képviselője mellett áll, Horváth Gábor hajózási szakember. Gábor, hogy csöppent bele ebbe az egész projektbe?
6: A hajónak, amikor elkerült a Balatonról, és ideiglenesen beüzemelték az első alkalommal, akkor már részt vettem benne, aztán utána kísértem a sorsát. Az a projekt akkor az megállt, teljesen átalakult, és egy-két éve újraindult, és én örömmel vettem ebben részt, mert ez egy szép feladat, többek között azért, mert egyrészt meg kell őriznünk a hagyománytisztelet okán a régi dolgokat, amennyire lehet, ugyanakkor egy korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő hajót kell építenünk.
2: Miben kell korszerűsíteni?
6: Hát elsősorban a navigációs rendszer. Tehát a műszerek, az irányítás, amikor ez a hajó épült, az egy teljesen más kor volt, nagyon sok ember kezelte, nagyon kicsi volt a forgalma Balatonon is. Ma már összesen lehet hasonlítani a kikötői zsúfoltságot, tehát egy sokkal jobban kezelhető, manőverezhetőbb hajóra van szükség, ezen dolgozunk.
2: Na most az uraknak mondom, hogy ezt már kérdeztem Vizi Mártontól is, illetve Tinkusz Szatmári Balástól is, mind a ketten azt mondják, hogy nekik ez ilyen plátói szerelem, mert hogy személyes tapasztalatuk nincsen a Belojannisszal. Hát, ha Gábornak van fiatalkori, gyerekkori élménye, hogy utazott vele.
6: Én vagyok a legöregebb a csapatból, az valószínű. Én utaztam vele, meg van kapcsolatom, mondom, akkor is voltam rajta, amikor ideglenesen a Dunára került, ez valamikor a 2010-es években volt talán. Én magam nem hajóztam rajta, tehát én nem vezettem, nem voltam a személyzet része. Most remélem egyébként, hogy majd az első próbautakat itt közösen a többiekkel együtt fogjuk csinálni. A hajósok azok hagyománytisztelők. Azt is tudni kell, hogy a víz, a hajó, az azoknak a népeknek a nyelvében, ahol nemeket különböztetnek meg, nőnemű, mindig nőnemű. És egy új vagy egy újjáépített hajón először elindulni, az egy csodálatos érzés. Tehát az semmivel nem lehet összehasonlítani, amikor első alkalommal azt mondom, hogy na, akkor dobjátok el a köteleket, és akkor adunk egy parancsot, hogy induljon a hajó. Ez az érzés, ez felülmúlhatatlan.
2: Márton?
4: Hát ugye, amin állunk egyébként, ez egy nagyon keskeny, kecses, igazán nőies, hogy a Gábornak a gondolatára rácsatlakozzak. Ez a hajó valóban egy nő, egy nagyon nőies, gyönyörű, kecses formája van, viszont éppen emiatt a stabilitáson sokat kellett dolgozni, ezért van ez a sok súly, ezek mind súlyok, amin most itt állunk, a géptől.
2: De hogy ne imbolyogjon?
4: Tehát ez a vékony, kecses jelleg, ez az utasszámmal van összefüggésben, és szeretnénk minél több utast szállítani. Most egyszerűen úgy tudnám talán a hallgató közönségnek kifejezni, Javicski Péterre nincs igazam, hogy ne legyen fejnehéz a hajó, és a borulékonysága az minél alacsonyabb legyen, ezért alul kell a súlyokat, alul kell nagyobb tömeget képezni a hajóban. Most ezeken állunk egyébként, de ez egy komoly mérnöki számítást.
2: Azt a dolgot még nem vartuk fel, amikor egy emelettel feljebbről kérdeztem, hogy mekkora motor lehet ebben a hajóban?
5: Ugye a köbcenti az nem túl jellemző adata egy hajómotornak. Tudom, hogy a szárazföldön ugye az egy ilyen varázsszám.
2: Én ilyen szárazföldi patkány vagyok, ezért kérdeztem így.
5: Úgy kell elképzelni, hogy ez egy 8 tonna a súlya a motornak, igen, miközben 310 lóerő.
2: Gábornak már csillog a szeme, hogy beérkeztünk a műszaki dolgokhoz.
6: A Peti 20 évet csinálja. Én 1980-ban léptem be a hajógyár kapuján.
2: Kicsit több, mint 2x20, igen.
6: És elég sok sakállal, így nevezzük, ilyen szlengel a hajós nyelven ezeket a motorokat. Az SKL motor a sakál, ez egy 36-os sakál, ez azt jelenti, hogy 36 liter hengerenként. Tehát ebből ugye megvan a köbcent is. Van 6 henger.
2: Szorozva 36-tal.
6: Igen.
2: És 310 lóerőt mondott, Péter?
6: Igen. És ami nagyon jellemző, ugye ez egy eredetileg úgynevezett reverse motor, irányváltós motor, ezt a részét már nem így fogjuk használni, de a motornak a minimális fordulata, az alapjárata, hogy úgy mondjam, 100 fordulat percenként, a túlerő, a lehető legnagyobb fordulat, az pedig 500. Ugye össze lehet hasonlítani egy, mondjuk egy személyautónak a 5-6 ezeres fordulatával. Ez egy más kategória.
2: Vizi Mártonra nézek, hogy de elméletileg ez egy gyors hajónak számít, és most nem csomóba kilométer per órával mondom, mert úgy tudom, hogy az, ha jól emlékszem, 21 kilométer per órával tud, vagy tudott menni.
4: Körülbelül igen. Eredetileg egyébként nem az aranyháromszögben közlekedett, vagy arra szánták, aranyháromszögnek hívják
2: a... Ez a Siófok, Badacsony.
4: Nem, Siófok, Füred-Tihany ez a rész, hanem eredetileg hosszú járatra tervezték, balatoni hajózási, tehát a Bahartnak a jogelődje, azaz Siófok és Keszthely közötti távolságra használták, aztán később ez változott, ahogy a felhasználó igények változnak, az üzemeltető igények változnak, a kor is változik, így találnak mindig egy hajónak megfelelően új vagy változó funkciót.
2: Uraknak akkor jó munkát, köszönjük szépen, és akkor elkezdünk felfelé lépcsőzni. Vizi Márton vezet minket tovább, két lépcsővel feljebb, és akkor azt mondta, hogy fel a fedélzetre, vagy fel
4: a felső fedélzetre menjünk, igen.
2: Újabb lépcsők, de ezek most már sokkal szélesebb fehér lépcsők, ezeken könnyebb, ketten is elférünk rajta egymás mellett. És akkor itt lesznek a padok, a fémvázuk már megvan.
4: A padok elrendezése is egyébként komoly utastömörülési logikához kötött. Tehát nem csak azért vannak a szélén, mert hogy akkor egymást tudják nézni az utasok meg a adott partszakaszt, ami felé tekintenek, hanem az, hogy ne tudjanak túl sokan mondjuk a hajó egyik vagy másik szélére tömörülni, és ez ne bontsa meg a hajónak indokolatlanul az egyensúlyát.
2: Na ez, amihez itt most az előbb hozzáértem, is ilyen fémesen kongott, ez valami kötélrögzítő?
4: Nem, erről azt kell tudni, hogy ez a szakasz, amiről most így a közepére beállok, ez a lemez, ez mindenhol bontható, mindegyik szinten, annak érdekében, hogy a motort bármikor ki lehessen emelni.
2: Mint egy lap?
4: Igen.
2: És ezen keresztül ez sűjesztik be a motor.
4: Így van, ez egy hatósági előírás, hogy minden hajónak a motorját azt hozzáférhetőnek kell lenni, és ez minden szinten a hajóban ennek bonthatónak kell lenni. Úgyhogy ezeken a pontokon lehet ezt kiemelni, és majd, ha megérkezik az SK motor, ezen a nyíláson fogjuk tudni leengedni ezt a 8 tonnás motort, aminek a helye már elő van készítve a géptérben, ahogy láttuk.
2: Ideál a mólóra, gondolom, egy daru, lánccal elkezdi leengedni, de hát a centiken is múlik a dolog, hogy a végén ott 20 ember próbálja a helyére tolni, vagy hogy?
4: Itt lesz majd egy daru, de ez nem fogja ezt a súlyt elbírni, úgyhogy itt a szabad kikötő területén egy másik daruzó ponthoz fogunk átállni, olyan nagyobb kalapács daruhoz, vagy hasonlóhoz, ami elbírja ezt a 8 tonnát, és gyakorlatilag ott leengedik, mint hogyha egy Lego játékot képzelnénk el.
2: Szédületes
4: egyéb. Mások a súlyok. Itt a hajó orra felé, amit látunk, ez a kormányállásnak a helye. Ide az eredeti alumínium kormányállást fogjuk visszahozni, jelenleg restaurálás alatt van.
2: Tehát akkor ide egy kabin jön? Ezt jól értem? És
4: így van,
2: ebbe
4: így
2: jön
4: van.
2: Majd maga az irányító, pult, meg a kormány is
4: minden. Van. Navigációs eszközök, az eredeti kormánykereket is visszahelyezzük, úgyhogy itt lesz a kormányállás. Ez is már alumíniumból van pont azért, hogy a súlya miatt ne legyen a hajó, ahogy említettem, fejnehéz.
2: Az ebben az egészben a szép, hogy ugye a tervezett elavulás ellen küzdenek. Hogy itt van egy motor, ami ezek szerint akkor a 60-as, 70-es évek óta működik? Az az SKL, amit most felújítanak?
3: 73.
2: Tehát 53 éves, és ha felújítják, ugyanennyit még elmegy.
4: Még többet is. Tehát ez az örök életre tervezték, és azon túl ezeket a motorokat.
2: Amikor elkezdtek ezzel az egésszel házalni, vagy szakembert keresni, mennyire volt nehéz dolguk?
4: Adekvát és logikus a kérdés. Egyre kevesebb az olyan szakember, aki elérhető, tehát nem véletlenül, például a szegecserésre, amiről beszéltünk, Norvégiába jöttek szakemberek. Azért van még tudás Magyarországon, és például aki a motort újította föl, ez egy több emberből állt, az egyik egyébként időközben el is hunyt, egy idősebb régi szaki, egy nagyon kedves ember volt, majd egy szerintem résztáblával meg fogunk róla emlékezni. De az ő egyik tanítványa, például ő fejezte be a motornak a felújítását. Horváth Gábor is egy régóta fiatal szakember, aki nagyon nagy tudással rendelkezik, és ide pont ez a komplex tudás kell, hogy minden hajó más, egyedi megoldások kell. Ő minden nap itt van, és azért van itt minden nap, mert folyamatosan kérdezik őt, hogy akkor ezt most jobbra, balra, mit hegeszthetünk, mit nem hegeszthetünk. Egy hajónak az a szépsége egyébként, hogy annyi minden tudást egyben összefoglal. Úgy működik szinte, mint egy színházi musical, ahol egyszerre, egy időben a táncosok, az énekesek, a színészek, a rendező, a fények, tehát minden egyszerre kell, hogy működésbe lépjen, és ha bárki hibázik, akkor már leáll a rend. Egy hajó is körülbelül ezt a mintázatot mutatja.
2: Igen, Balázs?
3: Nekem titkon egy vágyam az, és ezt talán még nem is egyeztettem túl sok emberrel, hogy egyszer egy kiadványt jó lenne összehozni erről a hajóról. Élményeket összegyűjteni, hogy ki, hogyan, mire emlékszik, mit lehet a hajóról konkrétan tudni, bemutatni magát a projektet is. Ezzel is egy kicsit mutatni, hogy ez a projekt miről szól. Mutatni azt, hogy az örökké valóságnak dolgozik, hogy ez a projekt nem egyszerűen csak annyi, hogy létrehozunk egy hajót, és akkor megyünk vele, és jól érezzük magunkat. Nem, ez egy örökség, ez egy értékmentés.
2: Az a terv, hogy 2027-ben a Balatonon lesz. Mi van, hogyha nincs elég magas vízállás ahhoz, hogy például le tudják oda vinni?
4: Mi erre is föl vagyunk készülve, akkor a Dunán fogjuk addig üzemeltetni a hajót, itt is egyébként nagyon nagy igény van rá. Lehet, hogy a sors akarja majd azt, hogy legalább nagyon sokan Budapesten megismerjék a hajót, és aztán amikor egy arra alkalmas időjárási környezet alakul ki, és vízrajzi környezet, hogy a sió alkalmassá válhat arra, illetve a Balaton, hogy föl lehessen tölteni a siót annyira, hogy hajozhatóvá váljon, akkor azonnal visszük a Balatonra, és a Bahart alig várja, hogy saját üzemeltetésben kezelje.
2: Kedves hallgatóink, végére értünk a Beloyannis hajó felújításáról szóló műsorunknak, úgyhogy elköszönünk innen a hajó felső fedélzetéről. Köszönöm figyelmüket a mai adás szerkesztője Deák Dóra és a hangmérnök Dany Zoltán nevében is. Burkert Rudolfot hallották. Ha tetszett ez az adás, 60 napon keresztül újra elérik a mediaclick.hu oldalon.
1: Kossuth Rádió. Miskolcon a 97,1 MHz-en. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: 80 éve született Benedek Miklós Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze. Ma rá is emlékezünk vendégünkkel, Hirtling Istvánnal. Az Anima Muzicé Kamara zenekar őszi programjai. Gárdonyi Géza írásából, az Ida regényéből készült balettelőadás Miskolcon, és Szüret a Svábhegyen, Jókai Mór nyomában. Ezek a szóda mai témái, tartsanak velünk 3 óráig. A szerkesztő Kádár Dóra, én Nánási Anikó vagyok. Hirtling István Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művészt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok!
1: Jó napot, szép napot mindenkinek!
0: Benedek Miklósról beszélgetünk először, annak apropóján, hogy 80 éve született. Önök között szoros munkakapcsolat, de ennél több is, barátság volt, ugye? Ez még annak idején, a 80-as évek elején kezdődött a Nemzetiben?
1: Egy kicsit később, de a 80-as évek elején, igen, ő már akkor a Katona József Színház tagja volt, és a játékszínben ment egy nagy sikerű sorozat, a Hippolita lakály,
0: amit Verebes, legendás
1: igen,
0: volt.
1: Verebes István rendezte ezt az előadást, és Szacsvai Lászlóval, Molnár Piroskával játszották hárman a főszerepeket, és Gáti Oszkár volt ifjú nagy ebben az előadásban, de az Oszinak ugye rengeteg előadása volt, ugyanúgy persze, mint a többieknek is, de a 3 főszereplőt nagyon sokáig nem kettőzték le. Hát a Micut és a Szacsikát soha nem kettőzték le. Molnár Piroska váltója.
0: Ők pótolhatatlanok voltak.
1: Igen, igen. Az ő esetében ugye a Kaposvári Színház miatt muszáj volt időnként váltót beállítani. Szóval a lényeg az, hogy én 3. éves főiskolásként kerültem ebbe az előadásba, mint ifjú nagy. Gáti Oszkárt váltottam benne, és hát ekkor ismerkedtem meg Benedek Miklóssal és a többiekkel ebben az előadásban, és gyakorlatilag ott a kezdetektől fogva, túl azon, hogy rendkívül szimpátia volt egymás iránt a kapcsolatunk kezdetén is. Én emlékeztem egy vizsga előadására, amikor olyan 15-16 éves lehettem, és nem emlékeztem a darabra, hogy mi volt az a vasutcai Odri színpadon az előadása, és akkor ezt utólag mindig röhögve megtárgyaltuk, hogy valami kisebb szerepet játszott abban, és egy apaként ült a színpad jobb oldalán, és mindig valamit bele-bele vakkantotta.
0: De így megmaradt.
1: És, de a mozdulatai és a mentalitása is ugye, ő is egy olyan alkatú színész volt, akire könnyedén adtak idősebb szerepeket is, már nagyon fiatalon.
0: Nagyon, mindig olyan nagyon elegáns volt, olyan jó tartású, sokat játszott ilyen karaktereket, úriembereket, finom, elegáns
1: úriembereket. Igen, de néha ő is kínlódott ettől, és szeretett volna ebből kiszabadulni, és néha sikerült is. Tehát ugye a színész mindig elégedetlen az éppen ráosztott szerepekkel, és hogyha kap egy olyan szerepet, amivel kiléphet ebből a skatujából, akkor ott aztán tombol, és igazi boldogság.
0: Ilyen lehetett a 10 kicsi néger, ami egy közös
1: a Katonában ott azért voltak más karakterű színész szerepe is, vagy én még korábban a Nemzeti Színházban láttam őt Lipitlotyként. És hát ugye az se feltétlenül a legelegánsabb és a legvisszafogottabb úriember, ugye egy igazi szélhámos a híres Karnyúné előadásban. Törőcsik Mari mellett.
0: Magánéletben is ilyen jó kis fanyar humora volt?
1: Abszolút, mi nagyon jókat röhögtünk,

0: gondolkodásukat és a világlátásukat. És ez a múlt nem a múltba való révedés, hanem a múlt tisztelete volt az, ami őt nagyon-nagyon erősen motiválta, és az se véletlen, hogy például egyszer, amikor a Nemzeti Színház, már az Új Nemzeti Színház, a Dunaparti Nemzeti Színház 2002-es nyitása után, az Ember tragédia után következett egy a Pesti Szín című előadás, ami neki szívügye volt, hogy a pesti kabarét és a pesti ember történetét emeljük arra a szintre, ahova Madács az Ádám és Éva történetét mesélte végig. Na ez is például egy olyan pillanat volt, ami jelentős állomás volt az életében, hogy beteljesült egy nagy álma, hogy a pesti kabaré a Nemzetiben méltó körülmények között.
1: Benedek Miklós ugyan a Vígszínházban nem volt társulati tag, de hát játszott
0: ott. De többször játszott ott vendégként.
1: És hát a Játék a kastélyban az egy legendás.
0: Hát az egy legendás, ikonikus előadás volt, igen.
1: Azért mondom ezt, mert lesz az M5 csatornán csütörtökön a Víg 125 című film. Igaz, hogy a Vígszínház közben már 130 éves lett.
0: Sőt, lassan már 131.
1: Igen. De ezt a filmet megnézhetik az M5-ön csütörtökön, és ott Hirtling Istvánt is láthatják majd Keglevics István grófként. És mindjárt folytatjuk a beszélgetést vendégünkkel. Most egy balett előadásra hívjuk fel a figyelmüket. Gárdonyi Géza romantikus története, az Ida regénye a tánc nyelvén kell életre a Miskolci Balett műsorán. A különös érdekházasságból kibontakozó szerelemről Kozma Attila balettművésszel, a rendezővel beszélgetett Bétót Erika.
2: A Miskolci Balett előadásán nincs szöveg, nincs beszéd, helyette a test és a mozgás mesél. A táncosoknak így nem csak a történetet, hanem a szereplők belső világát, érzéseit, örömét és szomorúságát is meg kell mutatni. Kozma Attila, a Miskolci Balett művészeti vezetője, koreográfus álmodta színpadra a darabot.
3: Olyan nagyszerű történet, hogy azt gondoltam, hogy mindenképpen táncszínpadra való.
2: Gárdonyi művei párbeszédekre épülnek. Nos, hogy lehet ezt a balett terén kifejezni, a párbeszédet?
3: Dramaturgiai munkával ezek a dolgok megoldhatóak. Párbeszédeknek van egy tartalma, és tartalmat próbáljuk szituációs láncba, sorozatba fogalmazni, és ez nem jelentett különösebben akadályt.
2: Regény 100 éves. Mitől aktuális ez a téma még ma is?
3: Férfinő kapcsolat az mindig örök.
2: Édes bús, keserű történet. Most mennyire lesz romantikus, és mennyire lesz benne humor vagy irónia?
3: Tényleg arra gondoltam, hogy készítettük, és most, hogy megvan a világítás, és ugye most már egybe látom, hogy ez egy ilyen nagyon békebeli, nagyon polgári, nagyon édes bús, keserű történet.
2: Mennyire saját fantázia?
3: Amennyiben az ember jelen beosztásokban megpróbálja adaptálni táncszínházban Gárdonyi művét, annyiban mindenképpen saját adaptáció. Ebben a formában nem csavartam rajta. Nyilván a helyzeteket más szituációkba teszem, de az alapgondolata mindig.

0: Azt gondolom, hogy a két főszereplőnek, Harangozó Lillinek és Filippone Estolának borzasztó nehéz dolga van, hiszen ők az első pillanattól szinte végig dolgozzák az egészet.
1: Koreográfia pedig arra keresi a választ, hogyan lehet egy klasszikus magyar irodalmi művet úgy színpadra állítani, hogy ez a mai néző számára is közvetlenül átélhető legyen.
2: Az Ida regénye című előadás októberben többször is műsoron lesz Miskolcon. Sokszor lesz színpadon vendégünk Hirtling István is, erről beszélgettünk mindjárt, de még nem fejeztük be az emlékezést Benedek Miklósra. Egy pár szót még beszéljünk arról, hogy említettük ezt a legendás szerepét a Játék a kastélyban.
3: A Turait.
2: Turaiát, és hát ezt ön vitte tovább.
3: Igen, egy pár előadás erejéig, amikor a Miklós állapota kórházi kezelést követelt, akkor a színház úgy döntött, hogy nem veszi le ezt a darabot a műsorról, és akkor fölkért Rudolf Péter engem, hogy eljátszanám-e, tekintve, hogy én korábban játszottam ezt a szerepet, és hát a Miklóssal való kapcsolatunk is valahogy erre predesztinált.
2: Azért ez teher is lehetett ezek után.
3: Teher volt, de a feladat és a kihívás és a megfelelés kényszere az aztán egy kicsit ezeket a terheket háttérbe szorítja, és az ember igazán

0: igazándiból a feladattal van elfoglalva, és aztán jobban lett Miklós, és ez alatt az egy év alatt tulajdonképpen még amit a sors, a jóisten adott neki, befejezhette a könyvét, ami pont a tulajdonképpen a halála utáni pillanatban került megjelenés elé, tehát ő már a könyv bemutatót nem érhette meg, viszont a sors iróniája, hogy ő ezt végigcsinálhatta, és még egy nagy ajándékot kapott a sorstól, hogy a halála előtti december 13-án, ugye ő 24 januárjában hunyt el, és 23 decemberében még az unokái láthatták őt ebben a bizonyos híres előadásban, ebben a Turaiban, és akkor másnap, amikor beszéltünk telefonon, akkor azt mondta, hát Istvánkám, hát olyan boldog vagyok, mert a Mór láthatott engem, és azt mondta, papa, te egy óriási színész vagy. És így szembesült azzal, hogy nem csak az édesapja volt egy fantasztikus nagy sportoló, hanem a nagypapája is egy fantasztikus nagy színész.
1: Sokat tudnánk még róla beszélni, most viszont beszéljünk az ön friss előadásairól. Játszik a Rózsavölgyi Szalomban, a hónap elején volt a Mentor című előadás premierje, játszik a Pesti Színházban, az Államtitkár úrban és a Játékszínben is, most is próbáról jött, mi lesz a következő bemutató?
0: A Játékszínben az Amatőrök című, Amatőrök címmel mutatjuk be egy Burt Reynolds nagy sikerű filmből készült színpadi adaptációt Horgas Ádám átdolgozásában és rendezésében. Erre évek óta készül a színház, hogy egy igazi színházi belterjes és a színház készítésnek és a színházi elkötelezettségnek a lázát és izgalmait felmutató darabról meséljünk.
1: Igen, mert hogy arról van szó, hogy egy kiégett hollywoodi filmsztár megérkezik Angliába, mert azt hiszi, hogy élete nagy szerepét a Lír királyt eljátszhatja, de egy amatőr társulathoz kerül.
0: És szembesül azzal, hogy amatőrökkel fog játszani, és hát mindenféle buktatókon keresztül
1: kell mennie. De érdekes a plakátja az előadásnak. Néztem ezt, és hát ilyen fekete, nem is tudom, plasztik jelmezben, kezében egy pisztolyjal, talán igen. Ilyen sajátos James Bondként
0: ő egy nagy akcióhős, a végső elszámolás akcióhőse, aki tulajdonképpen hát érthetetlen is, hogy miért akarják, hogy ő játssza el Lírt. De miután az ügynöke úgy gondolja, hogy most éppen így a zeniten túllévő nagy sztár nem árt, hogyha egy színházi jótékony gesztust tesz egy amatőr társulat felé, de ezt azért nem bontja ki minden részletében, miközben elküldi őt Angliába, Hollywoodból, és ő Angliában szembesül ezzel a szörnyű jó hírrel, hogy ő egy amatőr társulathoz ígérkezett.
1: De tulajdonképpen ez a darab egy ilyen vallomás a színházról, a színház fontosságáról, erejéről?
0: Pontosan, és egy ponton elhangzik a mondat, hogy tulajdonképpen nem is az olyanok érdemlik a tiszteletet, mint én, hanem ti, akik nem a dicsőségért, nem a pénzért, nem a hírnévért csináljátok, hanem a küldetésért, azért az örömért, hogy ti játszotok, és itt ezt a kis közösséget boldogsággal halmozzátok el, azzal az érzéssel, hogy mi, akik közületek valók vagyunk, ilyen nagy történeteket tudunk elmesélni, és ez a láz, ez az elhivatottság, ez az, ami ezt az embert is visszafordítja, és visszahozza a földre, és végül egy csodálatos Lír királyt produkálnak, ráadásul még az elhanyagolt lány gyermeke is előkerül, aki ugye szembesíti őt a múltjával, és egy új kapcsolat kezdődik köztük.
1: A hősnek tehát a szerep álma vágya a Lír király. Hirtling István nem játszotta még Lír királyt, szintén nem, vágyakozik utána?
0: A pályám elején nagy felelőtlenül mondtam mindig ezekre a kérdésekre, hogy mi a szerep álmom, és mondtam, hogy az a Lír király, azt úgyis elfelejtik addigra, meg senki nem kérheti majd rajtam számon, de most így szembe jött velem így ebben a változatban, és nagy örömöm, hogy Horgas Ádám a rendező olyan olyan változtatásokat eszközölt a darab színpadi adaptációja érdekében, amiből nagyon sok szép és jelentős pillanatot tudunk felvillantani. Tehát egy komoly nagy flashek lesznek a Lír király előadásból.
1: Akkor ilyen módon mégiscsak eljátsza.
0: Hát igen. Ilyen kis szemelvények lesznek, de azért mégis ez össze lesz fűzve, és aki látja, az elgondolkozhat rajta, hogy lehet tényleg a Hirtlingnek el kéne játszani a Lír királyt.
1: Ez itt egy felhívás a rendezők számára. Zene, színművészet és irodalom kapcsolatával folytatjuk hamarosan, vendégünkkel Hirtling Istvánnal. Előtte meghallgatunk egy beszélgetést az Anima Muzicé kamarazenekar grandiózó sorozatáról, amelynek első koncertje éppen ma este lesz a Zeneakadémián, Mozartot idézve. A zenekar alapító művészeti vezetőjével, G. Horváth Lászlóval, Gödöllei Anna beszélget.
2: A Szegedi Szent Gellért Fesztivál programját hozzák el a Zeneakadémiára. A szólistával, Lilával már játszottak ott 2 éve. Milyen érzés ezt a közös zenei energiát most a Zeneakadémia nagy termébe átemelni?
3: Fantasztikus dolog együttműködni Jonkuk Lével, aki a Szent Gellért Fesztiválnak a művészeti vezetője. Egy végtelen energetikus emberről van szó. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy kicsit változtatva ugyan a szegedi programon, de hogy ezt a programot ezt érdemes a saját sorozatunkba is beemelni, és hát, hogyha már ezzel indítjuk az évadunkat, akkor nagyon örülök neki, hogy Jon Kukli is úgy választotta a műsort, hogy csupa Mozart darab az, amelyik elhangzik ezen az estén. Wolfgang Amadeus Mozart egy vonós kamarazenekár számára egy megkerülhetetlen géniusz, akit nagyon sok művét játszottunk. De ezen az estén például lesz egy abszolút kakukk tojást, mert játszunk Mozarttól egy csellóversenyt, és hát tudva a levő csellóversenyt nem írta a szerző. Úgyhogy itt Jon Kukli mesternek is benne lesz a keze egy picit ebben a koncert összeállításban, hiszen ő hangszorelte meg 2 különböző szerenátból ezt a új kortársmű bemutatót, gyakorlatilag Mozart hangunkat lehet csak majd hallani, de egy szimfonikus zenekaros köntösbe öltöztette ezt a 2 intim szerenádot, és egy cselló szólóval látta el.
2: A 16 éves Mozart könnyed divertimentójától eljutunk a zeneszerző egyik utolsó monumentális szimfóniájáig. Talán a koncert nagy dobásának számít majd ez az új, idézőjelben új Mozart mű. Mennyire volt szokatlan vagy nehéz feladata a zenekarnak egy ennyire ismert anyagot egy teljesen új formában elpróbálni, begyakorolni?
3: Nagyon. De hát ugye azért van 2 olyan remek mű benne, amit eredeti fölállásban játszunk, hogy legyen összehasonlítási alap, hiszen a B-dur divertimentóval kezdjük, kőjegyzik 137-es, amit az Animának az alapvonós csapatával fogunk játszani, ez régi kedvenc dallamunk, amit már sokat játszottunk, úgyhogy itt az ismert hangzásával lehet majd találkozni a zenekarnak, ehhez képest utána rögtön lesz ez a nagyon izgalmas, ilyen montás, talán ez a legjobb szó erre az új cselló versenyre, és a szünet után pedig az S-dur szerenád utolsó szimfóniája Mozartnak, az pedig mindenki számára egy izgalmas vállalkozás, és hát ugye kitűnő fúvósokkal kiegészülve nekünk, alapvetően egy kirándulás, mivel mi egy vonós kamarazenekar vagyunk, de azért mégis akkora nagyságra bővülünk, amivel nem sűrűn szoktunk játszani az Anima Muzicéval.
1: Gödöllei Anna interjúját hallottuk az Anima Muzicé kamarazenekar grandiózó sorozatáról.
4: Szóda. Szóda. Pezsgő kultúra.
1: Hirtling István színművész a stúdió vendége továbbra is. Nem említettük még a Játékszínben futó életre valók című darabot, amely ugyan már nem új, mert 10 éve műsorom van, viszont olyan sikeres, hogy már túl vannak a, nem is tudom, 240.
0: Hát,
1: előadáson.
0: Igen, ott járunk, igen.
1: Ez nagyon kedves a szívének, úgy tudom.
0: Igen, mert ez egy olyan előadás a Játékszín palettáján, ami sokkal több egy egyszerű esti szórakozásnál. Természetesen vannak nagyon mulatságos jelenetek benne, és nagyon jól mulat rajta a közönség, de ugyanakkor rengeteg szívbe markoló pillanat is motiválja a közönséget arra, hogy elgondolkozzon azon, hogy valójában mit nem veszünk észre a másik emberben, és milyen értékeket képviselnek, miért hiszük azt, hogy egy mondjuk roma származású fiatal emberben nincsen érzés, nincsen jó szándék. És ez ugye, miután az eredeti film egy észak-afrikai fiatalember és a párizsi milliómos történetéről és kapcsolatáról szól, de hát ezt szerencsére a Játékszín megkapta azt a szabad feldolgozási jogot, hogy egy roma származású fiatalemberrel, Vadász Gáborral játsszuk most már tényleg közel 10 éve, És ez mutatja, hogy az emberek igenis nem csak hahotázni és röhögni akarnak a színházban, hanem boldogok akkor is, hogyha valami plusz tartalmat kapnak. Egyébként az amatőrök ugyanennek a folytatása, hogy ez is nagyon vicces helyzet, hogy egy nagy színész elmegy egy amatőr csapatba, de amikor ott szembesül az élet kihívásaival és a hétköznapok kihívásaival és az egyszerű emberek élet viszonyaival és kapcsolataival, akkor bizony nagy fordulat áll be az ő életében is.
1: Itt pedig ez az arisztokrata mozgás sérült.
0: Igen, és ezt is ugye, ezt az életre valókat is ugye Horgas Ádám rendezte.
1: Igen, azt olvastam, hogy annak idején, nem is tudom, napi 4 órát gyakorolt a gurulószékben.
0: Igen, mert nem szálltam ki a gurulószékből, muszáj volt megtanulnom, hogy én nekem csak a fejem mozoghat.
1: És, hogy beleélje magát egy ilyen helyzetbe.
0: Hát igen, az, hogy szembesüljek azzal, hogy ez mit jelent, és akkor bizony megfontoltam, hogy megkérek-e valakit, hogy hozzon egy pohár vizet, vagy a szünetben sem szálltam ki a kocsiból.
1: Amit most mesélt, abból is látszik, hogy önnek fontos, hogy olyan szerepeket is játszon, amelyek fontos ügyek, amik mellé oda lehet állni. És azt hiszem, hogy a Márai Sándort idéző estjei is ilyenek, mert Márai gondolataival fontos morális kérdéseket lehet felvetni. Szabadságról, vagy az írás tudók felelősségéről?
0: Tulajdonképpen mindenről. Az elmúlt, most már 15 éve Mészáros Tibor irodalomtörténésszel ő szerkeszti ezt a sorozatot. Éppen idén mutatjuk be a 25. epizódot ebből a nagy sorozatból, ami az élet minden területét érinti, és úgy szemezget az életműből, hogy egy-egy konkrét témaköré tematizálva gyűjti össze a publicisztikákból, a kis regényekből, a nagy regényekből, a tárcáiból és a naplóiból az aktuális szövegeket. Éppen egyébként most október 2-án az Arany 10-ben az 1956 körüli írásai szólalnak meg, és hát természetesen a nagy vers is, ugye a Mennyből az angyal, ami az előadásunk címe, az Isten malmai gyorsan őrölnek, és ez mindent elmond, és ahogy ő visszaemlékszik, illetve előre megjósolja, hogy itt milyen nehézségek lesznek 56-ban, az 50-es években is egyáltalán, amikor már visszaemlékszik rá, ezek olyan drámai pillanatok, hogy ma sem tudunk kibújni ez alól a felelősség alól, amivel szembesíti az embereket.
1: Beszélgetünk még ezekről a Márai műsorokról mindjárt. Egyébként azért is érdemes olvasni Márainak a publicisztikáját is, mert jellegzetes humora is átszövi ezeket, és egyébként a borról is írt ő bölcsességeket többször.
0: Életbor humor címmel van egy estünk csak erről.
1: Igen, hát azt írta, hogy a bor férfi dolog, csendesen kell beszélni róla, leghelyesebben egy pohár bor mellett. Igen. Ezt is írta. Mi most készültünk egy boros riporttal, ha borral nem is. A budai kadarka kör évek óta próbálja ugyanis visszatelepíteni az egykor olyan nevezetes szőlőfajtát, ami a budán élők megélhetését adta évszázadokon keresztül. A hétvégén szüretre várták a környékbelieket. Sali Noémi művelődés történésszel Pintér Edina beszélgetett.
5: A Jókai kert égigérő, hatalmas fenyők, kellemes madárcsicsergés. Erről már Jókait is olvashatjuk, hiszen nagyon kötődött ehhez a kerthez. Sali Noémi, mai szerepe szerint Laborfalvi Róza, a háziasszony, gyönyörű, hosszú, sárga szoknyában és szőlőkoszorúval a fején.
6: Ezt a jelmezt mindig elkészítem, hogy elég feltűnő legyek, és fogadom a vendégeket.
5: Egyre nagyobb tömeg gyűlik itt össze. Ahogy hallottam, rácok, svábok és magyarok.
6: Eleinte az öregek jöttek, az én korosztályom, ilyen daliás 60-asok, de most már jönnek fiatalabbak is, megjönnek kisgyerekkel, mert látják, hogy ez egy nagyon kellemes közösségi esemény, és jól tudják magukat érezni.
5: Jókai idejében is ilyen nagy társadalmi esemény volt a szüret?
6: A szüret mindenképp nagy társadalmi esemény mindig. Megfőzték a birkapaprikást kötelezően, és megették, és a szőlőmunkások megkapták a járandóságukat, abból is, meg borból is, és nyilván barátok is jöttek föl, persze.
5: ez a kert hasonlít az eredeti Jókai kerthez?
6: Nem tud hasonlítani. Hát itt Jókai sok napszámossal, meg az ő maga rettenetesen sok kétkezi munkájával annak idején egy ilyen paradicsomot teremtett, ahol állt a villa, meg állt a présház, és lehet, hogy volt még egy-két apró épület a kertben, de nyilván teljesen más volt. Tele volt gyümölcsfával, tele volt szőlővel, zöldséges kert volt, veteményes volt, minden volt, tehát ez most mind nincs. Ezért is volt nekünk nagy öröm, hogy sikerült megszerezni az összes szükséges engedélyt arra, hogy telepítsünk ide vissza egy kis szőlőt, hogy Budán mégis legyen egy olyan hely, ahol meg lehet mutatni, hiszen Buda valamikor ebből élt, a római kortól 1884-85-ig Buda abból a szőlőből élt, amit Budán már nem lehet sehol máshol látni, de itt azért most megint mégis igen.
5: Laborfarvi Róza hogyan viselte Jókainak ezt a különbségét? Hiszen korábban a Bajza utcában laktak, nyára csak fölköltöztek ide, vagy utána lementek a Balatonra.
6: Kiváló háziasszony volt, és nagyon szeretett volna nagy gazdaságot. Jókai jól keresett az írással, legvagyonosabb magyar írók közé tartozott. Inkább az, hogy a Jókai hogy viselte a Rózának ezeket a háztartási felhorgadásait, mert hogy neki a mindenféle káposztásbödönök és befőttes üvegek és mindenek között kellett dolgozni, mert amikor ennek eljött a szezonja, már pedig az az eperrel elkezdődik, onnantól kezdve Róza egyfolytában befőztartósít, mindent elrak. Nagyon-nagyon jó gazdaszony volt, és a Jókai ezzel kényszerült együtt élni, meg rengeteg állattal. Kölcsönösen el kellett viselni mindenkinek mindenkit, de ez nagyon jól működött valójában.
1: Mai vendégünk Hirtling István színművész a bejátszás közben elárulta, hogy ő maga is részt vett már egy ilyen szüreten ott a
0: igen,
1: hegyen.
0: Igen. A tavalyi ugyanilyen szüreti mulatságon részt vettem, és én is tapostam a szőlőt. Az idei szüretben pedig a korai szüretelésnél részt vettem, úgyhogy gyönyörű puttonyokat hordoztam én is, és hát én magam is tagja vagyok a Kadarka körnek.
1: Mert szereti a jó bort.
0: Mert szeretem a jó bort, mint ahogy Márai mondja. Két napig nem inni bort, kiválóan érzem magam, egy jobb van, bort inni. De nem idéztem pontosan, de ez a lényeg, úgyhogy volt ehhez humora.
1: Na, még egy percünk van arra, igen, hogy megkérdezzem, hogy a Víg Színházban mik lesznek a igen, következő dolgai.
0: A Víg Színházban ugye a felújító próbák folynak, és decemberben lesz majd az első pesti színházi bemutatóm. Valló Péter rendezi a Bohém életet, ugye a híres nagy történetet, és ebben játszom majd az Öreg Gavallért. Hát természetesen nagy élvezettel várom a nagy kíváncsisággal várom a Péterrel való újabb közös munkát, és a tavasszal pedig Hegedűs D. Géza rendezi a Kék Jázmin című Woody Allen filmből készült színpadi adaptációt, ebben is játszom, és nyáron pedig a Szegedi Szabadtéri Színházzal közösen bemutatja a Víg Színház
1: a Geszti
0: Dés szerzőpáros Petőfi című nagy műzikeljét, és ebben én is játszom.
1: Ezekről is be fogunk persze számolni. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Hirtling István Jászai Mari Díjas érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt a vendégünk. A Szódát ma Kádár Dóra szerkesztette, a hangmérnök Lajer Rita volt. A műsor felelős szerkesztője Bödő Anita. Nánási Anikót hallották.

Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Kedves hallgatóink, most mérőjelet sugárzunk, majd rövid technikai szünetet tartunk.

0: 3 óra őrizetbe vették Sesták Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Nyomoz az adóhivatal a Most vagy Soha című filmügyében. Egész héten kitart a napos száraz idő, és most jöjjenek a részletek. A mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Őrizetbe vették Hankó Balázst, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a hétfő délelőtti rendkívüli ülésen függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. Az ügyészség szerint miniszterként és a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként részt vett az NK vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Korábban őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozóügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt, az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szívek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át, de egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Magyar Péter kormányfő Facebook oldalán azt írta, a tisztító tűzművelet első komoly napjának végére két volt miniszter is a hatóságok kezén van. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke pedig úgy reagált, nem hagyják, hogy a tiszás önkényurak megtörjék a nemzeti oldal közösségét. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalásbűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Váradi Enikőt nevezte ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátria és Addiktológiai Intézet főigazgatójának az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, a pályázók értékelése szakmai és vezetői szempontok alapján történt. Váradi Enikő több évtizedes klinikai oktató és vezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárca vezető közölte azt is, az új főigazgatótól egyebek mellett azt várják, hogy az intézmény munkatársaival együttműködve stabilizálja az intézet működését, erősítse a betegbiztonságot és a szakmai közösséget, valamint tegye magas színvonalúvá a betegellátást. Föld körüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. Tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A föld körüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbb itt legkorábban 2028-ban tervezik. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg ködfoltok képződnek, majd napos száraz idő várható. A szél néhol megélénkül. Az éjjeli 4-10 fok után délután 22-25 fokig melegszik majd a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek. Hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Jó estét kívánok, Teszári Nóra vagyok. A nap témáiból ma kettőt választottunk. A képviselői mentelmi jog felfüggesztésének kérdése az egyik, és az a másik, hogy Budaörs októbertől nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulást az államkincstárba. Vágjunk bele. Ahogy azt a krónikában is elmondtuk, felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs, korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Sesták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát. De mit is jelent a mentelmi jog intézménye? Ennek járunk most utána. A vonalban Zamecsnik Péter ügyvéd, büntetőjogász, az ELTE jogi karának oktatója. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
2: Legelőször is arra szeretném kérni, hogy valahogy közérthetően magyarázza el nekünk, hogy mi a célja a mentelmi jog intézményének.
3: A mentelmi jog intézményének alapvetően az a célja, hogy akit megillet ez a jog, az mindenféle befolyástól mentesen gyakorolhassa a munkáját, és azért a tevékenységért, amelyet a mentelmi joggal védett tevékenységében véget, ne lehessen felelősségre vonni. Tehát ez nem azt jelenti, hogyha egyébként bűncselekményt követel, akkor előbb-utóbb ezért ne lehetne felelősségre vonni, de mondjuk országgyűlési képviselők esetén azért megakadályozza, hogy a hatóságok valakit azért vonjanak felelősségre, amiért végzi, vagy ahogy végzi az országgyűlési képviselői munkáját. Tehát ez egy eszvédi.
2: Szerintem erről aztán úgy sokak fejében szöget ütött a kérdés, hogy vajon mennyiben szükséges ez az intézmény, és mennyiben lehet kibúvó bizonyos helyzetekben. Mit mond a tapasztalat?
3: Hát mindenféle joggal lehet élni, meg lehet visszaélni. Aki normálisan és tisztességesen él vele, az nem kibúvó. Aki visszaél vele, nyilván, és emögé takarózik, az nyilvánvalóan valamiféle kibúvót keres, és nem tisztességes úton jár. Mondom, alapvetően a munka befolyásmentes végzése a cél, hogy önmagában azért, mert valaki ott kifejti a véleményét, elmond valamit képviselőként, azért ne lehessen felelősségre vonni.
2: Értem. Más európai országokban is van erre példa? Tehát védi a parlamenti képviselőket mentelmi jog?
3: Van olyan ország, igen, Nyugat-Európában, ahol igen, és van olyan ország, ahol nem. Angliában, az Egyesült Királyságban például tudtommal van hasonló rendszerű jog.
2: És lemondhat róla egy képviselő?
3: Elvileg lemondhat, csak ennek az aktusnak még nincsen kihatása egyébként a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítvány elbírálására. Tehát mondhatja azt egy képviselő, hogy kérem szépen, én hozzájárulok, lemondok, de a mentelmi jog gyakorlója, jelen esetben mondjuk a parlament, a parlamenti többségnek dönteni kell, és akkor lesz majd joghatályos.
2: Uh-huh. Most a mentelmi jog felfüggesztése az csak egy adott ügyre vonatkozik, vagy, tehát arra, amelyben a nyomozóhatóság meg akarja gyanúsítani képviselőt?
3: Természetesen, tehát ez nem, hogy mondjam, zöld lámpa bármire, vagy mindenre, szó nincs róla. Ugye a legfőbb ügyészség egy előterjesztést tesz a parlamentnek, ahol leírja az adott bűncselekmény tényállását és minősítését. Ha a parlament felfüggeszti a mentelmi jogot, akkor ebbe és csak is ebbe lehet eljárni. Ha fölmerül valami majd később, hogy volna itt még valami más, hát akkor újra kell kérni abban az ügyben is.
2: És akkor újra meg kell vizsgálni ennek
3: így
2: a felfüggesztési lehetőségét.
3: Most
2: miután felfüggesztették a mentelmi jogát egy képviselőnek, vajon az ő munkája hogy változik? Tehát részt vehet a parlament munkájában, gyakorolhatja a képviselői jogait?
3: Természetesen, hogy ne gyakorolhatná, csak nem illeti meg ez a védelem. Tehát attól még, amíg jogerősen majd valamikor a bíróság nem mond valamilyen ítéletet, ahol adott esetben még az is lehet, hogy a közügyektől eltiltják, ha ilyet nem kap, akkor végezheti a munkáját. Természetesen a jogerős döntésig az ártatlanság vélelme őt is megilleti.
2: Tehát amíg zajlik a vizsgálat, addig az ártatlanság vélelme érvényes rá.
3: Ez így igaz.
2: Na most a mentelmi jog felfüggesztése után a nyomozóhatóságnak milyen jogkörei nyílnak meg?
3: Hát utána a nyomozó hatóságnak nem lesz akadálya a büntetőeljárás lefolytatásának, legalábbis az első résznek, a nyomozásnak, magyarul majd idézik az adott embert, ott kihallgatják, közlik vele a megalapozott gyanút, adott esetben bírói engedélyes kényszerintézkedést elrendelhetnek, tehát normál ügymenetben folyik a büntetőeljárás.
2: És az eljárásra levont képviselőnek vannak-e plusz jogosítványai azért, mert képviselő más gyanúsítottakhoz képest?
3: Szó nincs róla, ugyanazok a jogok és ugyanaz illetik meg, és ugyanazok a kötelezettségek terhelik. Hát a törvény előtti egyenlőség ezt jelenti.
2: Kérheti azt mondjuk, hogy a büntetőeljárás nyilvánosságát korlátozzák például?
3: A büntetőeljárási törvény szerint, hogy mikor lehet a nyilvánosságot korlátozni, de egészen pontosan szabályozva van, ez nem képviselői kérdésre történik meg, tehát kérni lehet, csak ettől még nem fogják a nyilvánosságot kizárni, annak szigorú szabályai vannak, most ezt hadd ne soroljam végig, tehát így önmagában kérelemre nem nyitárják ki a nyilvánosságot, már csak azért sem, mert ha ok nélkül zárták ki a nyilvánosságot, akkor a másodfokú bíróság abszolút hatályon kívül helyezési okot észlel, és új eljárásra utasítja az elsőfokú bíróságot. Mm-hmm.
2: Na most, hogyha letartóztatásra kerül a sor, akkor ugyanolyan körülmények között tölti ezt egy képviselő is, mint más gyanúsított?
3: Természetesen. Hát semmilyen különbség nincs a terheltek között. A is gyanúsított, B is gyanúsított, ott nem jelent valami plusz előnyt, vagy de hátrányt se, hogyha valaki képviselő. Hát édes jó Istenem, az eljárás vele szemben is folyik.
2: Milyen gyakran volt példa, vagy szükség a mentelnyugok felfüggesztésére a magyar parlamentben? Milyen ügyek miatt?
3: Hát, hogy mondjam, olyan ezekre dönteni inkább, ugye az volt a gyakorlat, hogy magánvádas, tehát ilyen rágalmazás, becsületsértés, ezek szoktak történni, de itt a vezetés bizony előfordult, vagyonelleni bűncselekmény, lopás előfordult, de nem sűrűn, tehát most nehogy azt gondolja bárki, hogy ez havonta előfordul, szó nincs róla, évente sem mindig, van olyan év, amikor ilyen nem történik, most legutóbb volt valóban egy ittas vezetés és egy vagyon elleni cselekmény is, erre kiadják. A magánvádas eljárásokban, tehát a rágalmazás meg a becsületsértés, ott általában az a gyakorlat, hogy a parlament nem adja ki a képviselőt.
2: Mm-hmm. És arról mi a véleménye, hogy Magyar Péter a közvádas ügyekben el akarja törölni a mentelmi jogot?
3: Ez politikai döntés kérdése, tehát ez nem jogkérdés. Én azt sem tartom egyébként Istentől elrugaszkodott dolognak, hogyha nem lesz a képviselőknek mentelmi joga, tehát ebben nem látok semmi különös veszélyt, de előnyt sem. Ez politikai döntés kérdése, nem jogi kérdés.
2: Azt is segítsen elképzelni nekünk laikusoknak, hogy most ugye felfüggesztették három ismert politikus mentelmi jogát is. Az ő napjaik hogy történnek? Most Sesztek Miklós külön történet, de mondjuk Magyar Péterrel mi a helyzet?
3: Az a helyzet, hogy igen, végzik a dolgukat, a napi munkájukat, és amikor majd a hatóság megszólítja őket, magyarul idézést kapnak, akkor annak eleget fognak tenni, én úgy gondolom, és akkor esetleg meggyanúsítják őket, sőt nem esetleg egészen bizonyosan, érdemi védekezést előterjesztenek, vagy nem, és a büntető eljárás megy a maga normális útján.
2: A magyar jog, illetve igazságszolgáltatás megítélése szempontjából most mit gondol, hogy milyen hatással van az, hogy a miniszterelnök mentelmi jogát is kikérték? Erősíti ez mondjuk a közbizalmat a mostani közhangulatban?
3: Én azt gondolom, hogy a közbizalmat is erősíti egyfelől, másfelől az igazságszolgáltatásba vetett bizalmi index is nő, legalábbis az én érzésem szerint, mert az állampolgárok azt látják, hogy bizonyos cselekmények után a büntető eljárás elkerülhetetlen, és ugye az volt a legnagyobb probléma az elmúlt években, hogy azt szokták mondani, és azt is mondták többen, hogy ez egy következmények nélküli ország. Hát most úgy néz ki, hogy ennek vége van.
2: Zamecsnik Péter ügyvédnek, bünteti jogásznak, az ELTE jogi kar oktatójának köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
3: Kérem, köszönöm a megkeresést.
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Októbertől nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulást az államkincstárba Budaörs önkormányzata, írta a település polgármestere a Magyar Államkincstár elnökének címzett nyílt levelében. Wittinghoff Tamás városvezető telefonon kapcsolódik ma este hozzánk. Üdvözlöm!
4: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is!
2: Ő már 2023-tól kezdődően hadakozik a hozzájárulás miatt. Mire hivatkozással azóta?
4: Hát korábbra datálódik ez a történet, gyakorlatilag közel két hét hét éve hadakozunk a kormányzattal. Nagyon egyszerű dolog, törvénysértő az eljárás, amit mi az első perctől kezdve tudtunk. Több okból, az eljárás módja miatt is, és tartalma miatt is. A módja az azért ilyen, mert ugye az önkormányzatoknak nem volt kereshetőségük, pontosabban, hogyha véletlenül sikerült bíróságnál első fokon elérni méghozzá az önkormányzat számára pozitív döntést, az elakadt a másodfokon, az alkotmánybíróság meg nem is foglalkozott vele. Az imént a záró mondatát hallottam annak, amit Zamesik Péterrel beszélgettek, és ha egy kicsit cinikus szeretnék lenni, akkor mondhatnám azt, hogy hát mégiscsak úgy látszik, vannak következmények, vége lesz annak az időszaknak, amikor ez nem lesz egy következmények nélküli ország. Az alkotmánybíróság, amelyik eddig sajnos nem volt képes arra, hogy a jogsértés megállapítsa, múlt hétfőn közzétette, hogy megsemmisített, ami Budaörsre vonatkozik, és hát alapvetően is az egész szolidaritási hozzájárulás rendszeréről mondta ki azt, hogy alkotmánysértő.
2: Mennyi szolidaritási adót kellene idén befizetnie Budaörsnek?
4: Igen, legyünk egészen pontosak. Sokan nevezik ezt egyébként adónak, mert tényleg úgy működik, mintha egy adó lenne, mert holott az állam az egyik alrendszerét nyilvánvalóan nem adóztathatja. Ennek az a neve, hogy szolidaritási hozzájárulás, így van. És azért tisztázzuk egy pillanatra azt, hogy mi az, ami miatt tartalmilag sért. Ez nem csak hazai jogot, tehát nem csak az önkormányzati jogot, meg az alaptörvényt, hanem nemzetközi megállapodásokba is ütközik. Az önkormányzatok európai kartája ugyanis világosan kimondja, hogy az önkormányzatok szabadon rendelkeznek a saját bevételeik felett. És ugye Budapestről halljuk az elmúlt években, de Budapest volt az első olyan település, ahol már a bevezetés után röviddel meghaladta az önkormányzattól elvont összeg azt, amit a kötelező állami feladatok ellátására az államtól a település kapott. Ez pedig azt jelenti, hogy a saját bevételeinkből vontak el, ami viszont ebbe a bizonyos önkormányzatok európai kartájának a rendelkezésébe ütközik. Ezért mondom azt, hogy tartalmilag. Tavaly egyébként 1,6 milliárd volt, idén már 6,5 milliárd. Gyakorlatilag a költségvetésünk egy negyedét veszi el az állam, ezzel megfojtva a település fejlesztési lehetőségeit. De azért érdemes egy kicsit a mélyére menni ennek a történetnek, mert ugye a neve az álszentmondon, hogy szolidaritási hozzájárulás, mert az elmélet elvileg az volt, hogy a nehezebb helyzetben lévő települések kapjanak forrásokat. Miután én az önkormányzatok, Magyar Önkormányzatok Szövetségében elnökségi tag vagyok, és hosszú évek óta, most már több 4 éves ciklust követően készítettünk olyan programtervet, ami az önkormányzatoknak a reformjáról szól, hiszen az elmúlt 16 évben tényleg teljesen kiüresedett az önkormányzatiság. Hatásköröket vettek el, központosítottak feladatokat, forrásokat vontak ki, gyakorlatilag az egész rendszer már rég nem egy olyan normális jogállami keretek között működő önkormányzatiságra hasonlított, amilyenről álmodtunk annak idején a rendszerváltás idején. De a probléma ott van, hogy a szegényebb településeknek nem jutott ebből egy fillér sem. És azért említettem, hogy az Önkormányzatok Szövetségének elnökségében dolgozom, a Magyar Önkormányzatok Szövetségében, mert hogy nagyon sok kis település a tagja ennek a szövetségnek, és elmondják a napi gondjaikat, és pontosan tudjuk, hogy oda egy fillér nem került, sőt, amikor közérdekű adatigényléssel fordultunk a kormányzathoz még az előző ciklusban, akkor kiderült bizony, hogy ez a költségvetésbe bekerül, és nem arra használják föl, amire elvileg ezt fel kellene használni. Szóval a tehetősebb településeket megfojtják, nem tudnak fejleszteni, a szegényebbek meg a működési gondokkal küzdenek egyik napról a másikra.
2: Világos. Na most arról beszélt nekünk, illetve írta nyílt levelét, hogy nem tesznek eleget egy kötelezettségnek. Nem tart az esetleges következményektől?
4: Hát bocsánatot kérek, fordítva áll a helyzet. Tehát ugye miután 2025-ben az Alkotmánybíróság kimondta, hogy jogsértő módon mondták el tőlünk a 6,1 milliárd forintot, és ugyanez a gyakorlat valósult meg ebben az évben is. Ez azt jelenti, hogy már jelentősen többet fizettünk be, mint ami jogszerű lenne. Következésképpen nekem, mint településvezetőnek, minden polgármesternek egyébként kötelezettsége az önkormányzati vagyon megőrzése, és az önkormányzati vagyon feletti őrködés, sőt, hát lehetőség szerint annak gyarapítása. Tehát ha onnan törvénytelenül vonnak el, akkor nyilvánvaló, hogy ennek gátat kell szabjak. Ellenkező esetben járnék el olyan módon, ami számon kérhető lenne, akár büntető jogilag is. De igaza van egyébként, amikor ezt a kérdést fölteszi, és egyáltalán nem, hát hogy is mondjam, tehát alátámasztható ez az aggodalom, hogy vajon, hogyha elvileg egy ilyen rendelkezés, egy ilyen jogszabályhely létezik, akkor lehet-e ilyet mondani egy önkormányzatnak? Na, ezt az ellentmondást kellene feloldani, nem bírósági úton, mert egyébként folyamatban van közigazgatási perünk is, hanem meg kellene állapodni, és világosra kellene tennie szerintem a jelenlegi kormányzatnak, akivel mi nagyon szeretnénk együttműködni, mert pontosan tudjuk, hogy milyen helyzetet örökölt, és nem szeretnénk azt, hogy ebből nehéz helyzet alakuljon ki, de nekik meg kellene érteniük azt, hogy nem szabad ezt a törvénytelen fideszes gyakorlatot folytatni, egy tisztességes átlátható rendszerben kellene a szegényebb településeket segíteni, és a jobb helyzetben lévőket meghagyni, hogy azokat nálunk több 10 milliárd fejlesztési igény van, ami a megnövekedett lakosszám alapján nagyon sok intézményi felújítás, bővítést igényelne. Szóval mi nem azt szeretnénk, hogy ilyen nyílt leveleket fogalmazzunk, meg bíróságra járjunk, ahol az igazunknak helyt tudunk szerezni, hanem azt szeretnénk, hogy a kormányzat illetékes szerveivel nyilván, hogy is sok szaktárca érintett abban, hogy helyére kerüljenek a hatáskörök, az egészségügy, az oktatás, a szociális ellátás, számos olyan terület van, amit rendbe kell tenni, és akkor még nem beszéltem például ilyenekről, amit a Mohu miatt a szemétszállítással kapcsolatban az országban mindenütt folyamatosak a problémák. Szóval mindent erre kellene tenni, a finanszírozást és egy átlátható, kiszámítható rendszert felépíteni, és tudjuk, hogy ez nem megy egyik napról a másikra, ezért kell tárgyalni.
2: De van párbeszéd az Önkormányzatok Szövetsége és a kormány között?
4: Én azt tudom, hogy a mai napra Lőrinc Viktória, az illetékes miniszter összehívta az önkormányzati szövetségeket, akik között egyébként egyetértés van, és egy közösen összefésült olyan javaslatot tettünk le a kormányzat részére, ami mentén meg lehet ezt a hosszas egyeztetést kezdeni, és én nagyon remélem, hogy ez a mai nap azzal, tehát nincs még információm arról, hogy a mai napon mi történt, de azt tudom például, hogy holnap Gödöllőn lesz egy konferencia, hiszen az önkormányzatok napját fogjuk ünnepelni, és ennek az egyik előadója éppen az a Hoffmann István lesz, aki egyébként a Magyar Önkormányzatok Szövetségének szakértői anyagának is az egyik kidolgozója volt, és most ő lett a szakállamtitkár, közigazgatási államtitkára az illetékes minisztériumnak, aki az önkormányzatékért felel. Úgyhogy nagy a reményem abban, hogy igen, lesz párbeszéd, és muszáj olyan ütemezésben egy egyeztetést elkezdeni, ami világossá teszi mindenfél számára, hogy közös érdekünk az, mert mindig el szoktam mondani, hogyha a települések el tudják látni a feladataikat, hogy az állampolgárok településeken élnek, ezzel nem mondok el különösebb újdonságot, és hogyha sikeresek a települések, az állampolgárok jól érzik magukat, akkor az állam, a kormányzat is sikeres lesz, és az nyilván egész ország sikeres lesz, ami fontos.
2: Egy picit térjünk vissza Budaörshöz konkrétan.
4: Igen.
2: A település költségvetésében milyen hányadot képvisel az említett szolidaritási hozzájárulási összeg?
4: Igen, ezt közben említettem, hogy az idei évben már a negyedét vonja el az állam, pontosabban, hát ugye ez még az előző kormányzat által elrendelt rendeletben a negyedét teszi ki ez az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás. Ez olyan elképesztő mérték, ami hát gyakorlatilag az Európai Unióban példátlan. De a főváros esetében is hasonló a gond, tehát ugye amikor az előző időszakban folyamatosan, hát nem tudok más szót használni, mint cikizték és kifigurázták a főpolgármestert, hogy miért rinyál, miért sír, hát hogyha nincs bevétel, akkor egy önkormányzat nem tud tényleg béreket fizetni, nem tud üzemanyagot venni a gépjárművekbe, szóval meg tud bénulni egy olyan ellátórendszer, ami egy hatalmas közlekedési rendszert jelent és számos intézményt.
2: Na most akkor konkrétan tud olyan példát mondani nekünk, hogy valamiről le kellett már mondani az önkormányzatnak, vagy szorosabbra kellett húzni a nadrágszíjat emiatt,
4: hát,
2: az összeg miatt?
4: Az elmúlt években mi folyamatosan képeztünk tartalékot annak érdekében, mert láttuk, hogy kiszámíthatatlan és követhetetlen, hogy a Fidesz kormány milyen elvonásokat alkalmaz. Ennek megfelelően igyekeztünk a túlélés miatt tartalékot képezni, ez pedig azt jelentette, hogy nem tudtunk útfelújításokat elvégezni, nem tudtunk karbantartási munkákat elvégezni, nem tudtunk olyan létesítményeket megvalósítani, amikre már nagyon régóta szükség van. Említettem, hogy több 10 milliárd forintnyi fejlesztési igény van az asztalon, amiből természetesen mindig a legsürgősebbet vettük ki, tehát éppen az elmúlt évben is csak úgy tudtunk egy óvodafejlesztést megvalósítani, egy nagyon régi óvodát felújítani, pontosabban egy egészen új modern létesítményt a helyén létrehozni, hogy Európai Uniós forrást is pályáztunk, így meg tudtuk valósítani, de ez kb. 7 éve húzódó problémánk volt, és hát nagyon sok ilyen van.
2: És számít arra, hogy az ön által jogellenesnek tartott, tehát ma módon beszedett pénzt visszakapja a település?
4: Erre nem merek most határozottan nyilatkozni. Ezért mondtam azt, hogy le kell ülni, egyeztetni, meg kell nézni, hogy a költségvetési helyzet hogyan néz ki, és ebben belátónak kell lenni az önkormányzatoknak, de hogy valamiféle kártalanítást az államnak ebben a kérdésben tennie kell az erejéhez képest, és hogy a jövőre nézve meg kell ezt a rendszert szüntetni, és át kell alakítani az egészen. Biztos már csak azért is, mert az Alkotmánybíróság is ez év december 31-ig adott határidőt a kormánynak, illetve a parlamentnek arra, hogy ezt a jogszabály helyett törvényessé tegye, és fel is hívta a figyelmet arra, hogy ez a nemzetközi jognak is megfelelő legyen. Magyarul, amire hivatkoztam, hogy az önkormányzatok európai kártája mit tartalmaz, annak is meg kell feleljen. Őszintén szólva, ha engem kérdez arról, mondjuk, hogy én mit gondolok arról, hogy mit kellene ezzel a rendszerrel tenni, én bizony azt mondanám, hogy ez egy olyan igazságtalan, tisztességtelen és egy álszent rendszer volt, hogy az egészet ki kellene dobni, és egy olyan finanszírozási rendszert bevezetni az önkormányzatok esetében, ahol az állam eljuthat odáig, hogy a tehetősebb településeknek kapjanak az államtól támogatást, és a szegényebbeknek viszont többlet támogatást adjon, de mindenhol biztosítani kell azt, hogy a működési feltételek meglegyenek, és valamiféle fejlesztési forrás is képződjék. Ez egy hosszú feladat, és itt az ágazati jogszabályoknak az összes a pénzügyminisztérium, az oktatási minisztérium, az egészségügy, szóval minden területtel együttműködve kell, mert minden lecsapódik az önkormányzatoknál.
2: A fizetési kötelezettség miatt egyébként lettek nettó befizető önkormányzatok is?
4: Hát mi azok vagyunk, tehát mi alapvetően több mint 2 milliárd forinttal vagyunk. Tehát ugye itt alapvetően a törvénytelen rész a nettó befizetés, a főváros esetében is így van, Budaörs esetében is így van, és van több más település, most ezeket nem fogom tudni felsorolni, de ez nem csak ez jelenti azt, hogy igazságtalan a rendszer, ez törvénytelenné is teszi, és igazságtalanná, tehát a törvénytelen eljárás nyilvánvaló, hogy fel kell számolni, de az egészet, ahogy elmondtam, és akkor most nem ismétlem meg önmagam, úgy kell igazságosá tenni, hogy ez egy olyan kiszámítható rendszer legyen, ahol a települések tudnak hosszú távra tervezni.
2: És hogyha jelen helyzetben mégis a kincstár leemeli a pénzt Budaörs számlájáról, akkor mi lesz, mi a folytatás?
4: Hát túl azon, hogy akkor nagyon szomorú leszek, és meglepne, hogyha ezt tennék, mert szerintem ezt a törvénytelen gyakorlatot nem lenne szabad, hogy folytassák. Akkor nincs más lehetőségünk, hogyha tárgyalások mentén nem tudunk eredményre jutni, akkor a közigazgatási pert folytatjuk, mert hogy most a közigazgatási bíróságnak van muníció a kezében, az Alkotmánybíróság elég világosan fogalmaz, és ha az kimondja azt, hogy mi jár vissza nekünk, az szerintem sokkal rosszabb lesz, vagy lehet, mint egy tisztességes megállapodás, ami mind az idei évre, mind hosszú távon tudja rendezni ezt a problémát.
2: Mikor fog ez kiderülni ön szerint, hogy most leemelik el ezt az összeget?
4: Hát jó, most nem vagyok, de szerintem október elején előbb-utóbb kiderül, és ugye abban bízom, hogy valamiféle párbeszéd mondjuk a kincstár és az önkormányzat között is létrejön, de sokat remélek a holnapi naptól, a köztársasági elnök úrral lesz egy találkozó ennek a bizonyos konferenciának a keretében, egyébként itt díjakat is átad a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelen lesz valamennyi önkormányzati szövetség, ez tényleg egyfajta ünnepe az önkormányzatiságnak, ami viszont semmi más más nem jelent, mint önrendelkezés. Ez azt az alapelvet, amit a rendszerváltáskor megálmodtunk, hogy mind az egyének, mind az intézmények, mind pedig egy település a saját kezébe tudja venni a sorsát, és ehhez bizony nagyon fontos, hogy meglegyenek az anyagi hátterei ennek a kérdésnek, és hogy azok a feladatok, amelyeket az állampolgárok igényelnek, azok hozzájuk legközelebb oldódjanak meg. Hát ez a lényege az önkormányzatiságnak.
2: Köszönjük szépen Wittinghoff Tamás polgármester úrnak. Önöknek pedig köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. A szerkesztő Illis László és a hangmérnök Rozbora Zoltán, valamint a gyártásvezető Pernis Judit nevében is búcsúzik a műsorvezető Teszári Nóra. Viszont hallásra.
1: Kossuth Rádió. Pécsett a 95,9 MHz-en.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
6: Mulasztással is tehetünk rosszat. Sok pici határátlépésnek is lehet tragikus következménye. Egy elit gimnáziumba visz Mésző Ágnes Darwin játszma című regénye. A latin-amerikai mágikus irodalomnak lehet folytatása az, ahogyan az örmény származású Narine Abgarian ír. Goretit József műfordító beszél az írónő regényeiről. Egy út, millió történet. Az Andrássy úthoz kapcsolódó novella pályázatról is hallanak a mai műsorban. Ez a Szabad Polc, a mikrofonnál Olá Andrea. Kamasz bosszúból tragédia, az iskolai bántalmazásról és a közösség felelősségéről, a hatalomról és a felnőttek mulasztásairól is szól Mésző Ágnes Darwin játszma című regénye. Hogyan válhat egy jogosnak érzett sérelem önigazolássá, és miként lesz a diákcsínyből manipuláció? Hogyan válhatnak a tanulók kiszolgáltatottá egy olyan rendszerben, amelyben a pozíció nem feltétlenül jár együtt alkalmassággal, és miként kezdhetik el maguk is használni azokat a hatalmi eszközöket, amelyek ellen eredetileg felléptek. A regény főszereplői tehetségesek, összetartóak, magabiztosak, és elszántságuk veszélyessé válik. A bullying az elmúlt 11 évben, mióta a regény első kiadása megjelent, meglehetősen fókuszba került. Egyre többet beszélünk róla, ám a mechanizmus mégsem változik. Mésző Ágnessel beszélgetünk erről.
7: Hát szerintem a mechanizmus az már, nem tudom, 6000 éve ugyanaz, tehát mindig is ugyanúgy működtek ezek a dolgok sajnos. Talán amikor megjelent először, tehát egy ilyen 10-11 évvel ezelőtt a Darwin játszma, akkor erről még csak éppen, hogy elkezdődött a közbeszéd, és elég sokat és egyre többet szerepelt akár médiában, akár lettek érzékenyítő programok, de sajnos azért nem úgy néz ki, mintha ez annyira sokat javult volna. Tehát, hogy sajnos ez a könyv még mindig aktuális. Ráadásul nem is arról van szó, hogy itt bárki gonosz lenne, és bárki direkt akarna bántani másokat, hanem sokkal inkább a kommunikáció hiánya, vagy a törődés hiánya, vagy az erőfeszítés hiánya, ezeknek vannak olyan következményei, ami utána visszafordíthatatlan. Tehát így tök érdekes, hogy például ugye a katolikus misében is benne van ez a vétkeztetés, és akkor, amikor sorolja az ember, akkor ott van az is, hogy mulasztással. Tehát, hogy mulasztással is tehetünk rosszat a társainknak. És ebben a könyvben igazából senki nem rosszat akar tenni, hanem úgy mindenki úgy nem teszi a jót. Illetve, amikor valaki csinál egy kis rosszat, és aztán megint egy pici rosszat, azt meg... tehát, hogy mindig csak ilyen pici-pici határátlépések vannak, és a sok pici határátlépésből eljön egy olyan pont, amikor már így kicsúszik a főhős kezéből az irányítás.
6: Ennek a regénynek a története hogyan alakult ki benned, hogy nem feltétlenül az a tipikus helyzet van, hogy egy osztályban egyik gyerek bántja a másikat, és annak valamilyen súlyos következménye lesz, hanem itt ugye egy felnőtt felé fordul a gyerekek. Még csak azt sem mondhatnám, hogy agressziója, hanem egyszerűen egy tanár ellen kezdenek szövetkezni.
7: Én inkább magáról a bántásról, vagy nem is feltétlenül a bántásról, hanem erről a kicsi dolgokból, hogy lesznek nagyobb dolgok. Tehát, hogy nagyon sokszor kérdezték azt, hogy ez a mit akartam mondani a Darwin játszmával, mit akart mondani az író, és akkor mindig nagyon kínba vagyok, és akkor egyszer így rájöttem erre, hogy én ezzel a könyvvel arról szerettem volna beszélni, hogy vigyázzunk, hogyha a hegyoldalban eldobunk egy hógolyót, mert abból lehet lavina. És itt arról szól ez az egész, hogy amikor eldobjuk a hógolyót, akkor még csak hógolyózni akarunk, tehát akkor még csak annyit akarunk, hogy jó fejbe dobjuk a másikat. És annyira nagy baja nem lesz, de aztán lehet, hogy az egész osztályt elviszi a lavina. Uh-huh. A Darwin játszó négy főszereplője, négy nagyon okos és nagyon tehetséges lány, akik egy elit gimnáziumban járnak, és van egy szerencsétlen lúzer osztályfőnökük, aki őket nagyon sok dologban akadályozza, illetve nem adja meg nekik, vagy nem hagyja meg nekik a lehetőséget, hogy ki a saját területén befussa azt az ívet, amit a lányok úgy gondolnak, hogy ők megérdemelnének. És hát gyakorlatilag arról szól a regény, hogy ők elhatározzák, hogy valahogy ráveszik ezt a tanárt, hogy adja le az osztályt, mert nagyon sok hátrány szemben, mert tényleg ez egy szerencsétlen, alkalmatlan ember ez a szegény kecskeméti tanár úr.
8: Hát igazából nem áll ki értük semmilyen helyzetben, nem tud megoldani konfliktusokat.
7: Tehát nem egy jó tanár, egy olyan semmilyen ember, tehát nem rossz, de talán nem is mondanánk rá azt, hogy jó ember. Azt semmiképpen nem mondanánk, hogy jó tanár, akire bármiért föl lehet nézni, de gyakorlatilag ők semmi más nem akarnak az elején, csak azt szeretnék, hogyha ez a tanár leadná őket. És akkor ezért elkezdenek mindenféle ilyen kicsit még elfogadható, aztán egyre kevésbé elfogadható dolgokat tenni, amit ők mint tanulók tudnak tenni.
8: Zavarják az órán.
7: Zavarják az órát, aztán elkezdenek róla pletykákat terjeszteni, aztán bejutnak a lakásába, meg bejutnak az e-mail fiókjába, és akkor mindig csak egy picivel lépnek tovább, és amire feleszmélnek, addigra már régen túl vannak minden határon. Nem akarok nagyon sokat spoilerezni, tehát, hogy erről szól, hogy négy nagyon-nagyon tehetséges, jóra való kamasz, hogyan csúszik bele valami nagyon rosszba, és közben meg hogyan nem kapnak ők

0: Miből kiderül, hogy valami nagy baj lesz.
1: Ugye én akkor még nem voltam krimiíró, amikor a Darwin kezdődött, tehát úgy is lehet venni, hogyha akarjuk, hogy az első krimim az a Darwin játszma. És ez azért egy ilyen eléggé megszokott írói eszköz, hogy időnként így belengedjük, hogy van itt valami nagyon nyugtalanító, egy ilyen retrospektív elbeszélési helyzetet teremtek. Ugye Eper egyben narrálódik a regény az egyik szereplő szemszögéből, és akkor ilyenkor azért mindig érdemes elgondolkozni az ilyen egyeszem első személyes narrációknál, hogy is kerül abban a narrációs helyzetben az én narrátorom, és erre mondjuk ez a napló meg visszaemlékezés, ez egy tök jó indok, és akkor már adta magát az is, hogy miért írjon naplót egyébként egy mai kamasz.
0: Vidékre elbújva, tulajdonképpen remeteséget vállalva a nagyszülők vidéki házában.
1: Igen, hát nyilván ezek már felteszik azt a kérdést, hogy de miért. Így ezek az apróságok fokozzák azt hiszem a feszültséget, és nem is kell elmondani egészen az utolsó oldalakig, hogy mi is lett az a végső nagy tragédia, ami ekkora nagyot ütött mind a négy lányon.
0: Ebben a regényben számos olyan probléma fölvetődik, amivel ez a generáció, ez a gimnazista generáció találkozhat. Tehát osztálykiránduláson nagyon sokat isznak, probléma lesz belőle, vagy hogy egy fiú nem úgy közeledik a lányhoz, ahogyan ő azt gondolta, vagy elvárná, és akkor ki tud elépni abból a helyzetből, vagy nem. Ismerkedés, párkapcsolati problémák, szülők válása.
1: Szerintem ez az, amiben egyébként így élünk, tehát bár mindenki úgy gondolja, hogy ez a középiskolás korszak lenne, az, ami egyrészt szerintem személyiségfejlődésben nagyon-nagyon fontos minden ember életében, hogy ez mégiscsak egy ilyen felhőtlen és jó korszaknak kellene lenni, és én 10 éve ezt láttam, és nagyon reménykedtem abban, hogy ez így úgymond elveszíti ez a könyv az aktualitását, de sajnos nem így van. Tehát, hogy már 10 éves rettentő nagy nyomás volt ezen a korosztályon, tehát a túl sok lehetőség például. El sem tudjuk képzelni szinte szerintem, hogy milyen hatalmas nyomás ez, hogy annyira kitágult a világ, és hogy sokkal nehezebb a sok lehetőség közül választani, mint a, mit tudom én, egy 30-40 évvel korábban a lényegesen kevesebb közül. Tehát, hogy akár ez, akár az online jelenlét. És én tényleg azt gondoltam, hogy hát ezen így hip-hop túl leszünk, és marhára nem vagyunk túl. Nem látom azt, hogy a mostani generáció kevésbé lenne érintett mindenféle érzékenyítés és oktatás és edukáció ellenére. Közben meg ugye ezek az elvárások is, tehát ugye ezeken a gyerekeken, ezeken a tehetséges gyerekeken az elvárások is iszonyatosan nagyon nyomasztóak, rettenetesen nyomasztó lehet az, amikor mondjuk most tényleg ez a generáció azzal szembesül folyamatosan, hogy de hát neked mennyi lehetőséged van, de hát neked mindened adott, hogy tessék már valamit felmutatni, tessék már jól csinálni az életet, és akkor közben ott van az, hogy de egyébként így mire csináljuk jól az életet, amikor azt sem tudjuk, hogy milyen lesz a világ 20 év múlva, lesz-e még vízünk, lesz-e még friss levegőnk. Szóval, hogy nem könnyű most ennek a generációnak semmilyen szempontból.
0: Még egy kérdésem van, hogy mennyire mutat rá a könyvet, hogy hogyan bánik a társadalom ezekkel a helyzetekkel. Ezt most azért is kérdezem, mert gondolkodtam, amikor becsuktam a könyvet, hogy vajon ez a pedagógus, aki ellen ez a hadjárat elindult, mit tehetett volna, hogy ez mind ne történjen meg vele, vagy a környezete hogyan kezelhette volna másképpen?
1: Megint csak ez a legkönnyebb ellenállás felé megyünk, meg így a látszatot azért azt itt tartsuk fent, tehát, hogy ha mi egy jó gimnázium vagyunk, egy elit gimnázium vagyunk, akkor nálunk nem történhetnek meg ilyen dolgok, és akkor próbáljuk meg elsikálni, szőnyeg alá söpörni, amikor már nem lehet a szőnyeg alá söpörni, akkor oldjuk meg a lehető leggyorsabban és legcsendesebben. Ne legyen belőle hír, ne legyen belőle botrány, és hát azért ez sem egy új keletű problémája a társadalomnak, hanem erre is tudnánk felhozni több száz éves irodalmi, meg mindenféle műveket, aminél ott csúsznak el, hogy ez a vagy inkább hallgassunk, vagy gyorsan oldjuk meg, de kifelé mindig mutassuk azt, hogy egyébként a mi házunk táján minden rendben van. Azt gondolom, hogy ebben azért most így az utóbbi 10 évben azért lett valamiféle előrelépés, hogy a tanárok diákokkal való viszonya az jobban etikailag szabályozva lett, és talán ez változott valamennyit.

0: Narina Abgarian Manyunya című regényével indult a Tipotech kiadó őszi könyvklubja. Két kislány örökre szóló barátságának kezdetéről, csintevéseikről és legyőzhetetlen életvidámságukról szól ez a könyv, mókás kalandjaik mögött ott a 70-es évek felnőtt valósága. Az örmény származású írónő saját emlékeit írta meg ebben a regényben, ahogyan későbbi művei is kapcsolódnak gyerekkori emlékeihez és szülőfalujához, ahol egyébként kegyetlenül nehéz az élet, mégis varázslatosak az emberek. A magyar olvasók körében nagyon népszerű szerző regényeiről beszélgetünk most Goretit József műfordítóval. A Manyunyával kezdünk, és azzal, hogy ebből a könyvből sem hiányozhat, ahogyan Abgarian többi regényéből sem, egy különleges, nagyon erős női karakter.
1: Hát ez így igaz, ez a könyve Narina Abgariannak az első olyan munkája volt, amelyikkel gyakorlatilag berobbant annak idején, 2010-ben jelent meg, berobbant az orosz irodalmi köztudatba, és hát nyilvánvalóan önéletrajzi elemeket tartalmaz. Ugye két családnak a története, az egyik az a szerzőnek a családja, a másik pedig egy Schatz nevű család, és Narine, illetve a Schatz családban lévő hasonlókorú kislány barátságának a története, de valójában hasonlóan ahhoz, mint ahogy majd a későbbi regényeiben is, van egy olyan személy, aki mint egy összefogja ezeket a látszólag szétszóródó történeteket. Itt a két kislányon kívül egy nagyon erőteljes egyéniség, a Schatz család feje, nagymamája, háziasszonya, ő lesz az, aki még a történet középpontjában fog állni, és fogja össze tulajdonképpen ezt a történet egyveleget.
0: Jól érzem, hogy ebben az első regényben még csak a csírája van meg, vagy talán nem is található meg feltétlenül az, ami miatt Narina Abgarian regényeire egyszerűen rá lehet szokni, vagy rá lehet függni. Tehát az a fajta mágikus világ, azok a nőalakok, az a rengeteg élettörténet, az a későbbi Égből hullott három alma című regényben bontakozik ki, ugye?
1: Az a helyzet, hogy Abgarian könyvei majdhogy nem kivétel nélkül olyan világban játszódnak, amelyek az ő szülőföldjének a sajátosságait, jellegzetességeit mutatják. Ugye ez egy észak-kelet Örményország béli kisváros, Verdés környéke. És ebben az első könyvében, a Manyunyában, valamikor a 70-es évek végén kezdődik a történet, mondás, és a korabeli időszaknak, tehát a Brezsnyev kornak, a Szovjetuniónak, ez a kelet-örményországi világ, ez egy Isten háta mögötti terület. És ezt a szovjet világot nagyon szépen megmutatja ez a könyv is. Az összes áru hiányával, a sorbanállásokkal, azokkal a kulturális hatásokkal, amelyek nagyon elcsepegtetve, de a külvilágból, Indiából például, ugye az indiai filmmel, ahogy becsöpögnek bizonyos külső kulturális események, tehát mindezeket gyönyörűen megmutatja Abgarian ebben a könyvben, és mindezt ráadásul olyan módon, hogy több szempontból, és az egyik ilyen szempont az a gyermek nézőpontja. Tehát egy csomó dolog, ami a korabeli szovjet valóságban lejátszódik, és ha úgy tetszik, a természetes életnek a része, ezek nagyon sokszor viszályukra fordulva, elképesztő komikumot eredményezve mutatkoznak meg, féktelen nevetésre ingerlő történetek bontakoznak így ki ebben a regényben. Tehát, hogyha visszatérek arra a kérdésére, hogy ebben a könyvben még az a fajta mágikus, realista eljárás tulajdonképpen ilyen módon valósul meg ebben az első könyvében.
0: Ha a további könyveit nézzük, amik már itt korábban megjelentek magyarul, tehát az említett Égből hullott három alma, vagy akár a Simon, vagy az Élni tovább, ugye, ami nagyon megrendítő könyv, a háború borzalmairól, arról, hogy mindenki elveszít valakit ebben a kötetben, mégis az élet szeretetéről szól. Szóval, ha ezekre a könyvekre gondolunk, mi a specialitása Abgariannak?
1: Egyrészt nyilván ezek az emberi sorsok. A másik, ami nyilvánvalóan egy nagyon fontos tényező, amiről itt érintőlegesen már beszéltünk, és az Égből hullott három alma című könyvében mutatkozik ez meg leginkább. Ez valóban egy olyan világ megteremtése, amelyik sok vonatkozásban folytatása lehet a latin-amerikai mágikus irodalomnak. Nyilván itt örmény közegbe helyezi ezt az egészet, és azok az örmény hagyományban, az örmény népi életben, az örmény hétköznapokban megnyilvánuló apróságok, egyébként nagyon gyakran ezek ilyen néprajzi pontossággal vagy szociológiai pontossággal leírt helyzetek. Ugye a női irodalomnak, az orosz női irodalomnak legalábbis ez egy nagyon jellegzetes vonása, hogy a hétköznapi élet apróságait, ételkészítés, ruhadarabok leírása, ezek mind nagyon aprólékosan és szépen be vannak mutatva, de közben kapnak egy ilyen szürreális árnyalatot, és szinte ilyen mesevilágszerűvé teszik ezt az egészet. Úgy, hogy mindeközben ezekben a későbbi könyvekben is van egy nagyon finom humora is a szerzőnek, úgyhogy ez az egyik, ami nagyon-nagyon fontos, a másik pedig, hogy elképesztően jól ír, gyönyörűen ír Abgarian. Olyan hasonlatokat, metaforákat tud használni a írása közben, amelyek egyrészt nagyon-nagyon találóak, nagyon-nagyon ülnek, másrészt pedig meghökkentőek, mert nem szokványos klisék ezek a költői képek, amiket használ.
0: Ne beszélve arról, hogy hihetetlen érzékenyen ír a nőkről. Valahogy, ahogyan a Narin Abgarian közelít ezekhez az élettörténetekhez, akár az Égből hullott három almában egy középkorú nő, aki már készül a halálra, és nem tudja, hogy a kis falucska túlsó végén valaki épp megkérni készülőt, és akkor ahogy ez a két ember közeledik egymáshoz, ahogyan a falu ebben segít, szóval ez is nagyon izgalmas, de hát ott a Simon, ahol ugye egy férfi temetésén négy régi szerető is megjelenik a feleség mellett, és azt gondolnánk, hogy micsoda abszurd helyzet ez, és kiderül, hogy lényegében ezeknek a nőknek egy-egy epizód volt az életében a Simon, ez a Csélcsap kőműves, de hát az életüket mentette meg abban az időszakban, mert az egyik pokoli volt a házassága a másiknak. Nem lehet egy gyereke, és azért szenvedett.
1: Hogyne, ami az Égből hullott három almát illeti, ott a főszereplő hölgy, 60 éves, ő valóban ugye azzal kezdődik a mű, hogy lefeküdt, hogy meghaljon. És borzasztó kínokat él át, ő még azt nem tudja, hogy ezek a kínok, ezek tulajdonképpen nem a halálnak, hanem az életnek az előjelei, és miközben ő lefekszik meghalni, közben egy hasonlókorú szomszédja meglátogatja azzal a céllal, hogy megkérje a kezét. Furcsa kapcsolat, szerelmi, aztán házassági történet, de hát a halálnak és az életnek egy ilyesfajta összekapcsolódása. Mindez úgy, hogy megkapjuk ezeknek az embereknek az életsorsát, meg a hozzájuk kapcsolódó többi embernek az életsorsát. Vannak közöttük komikusak, vannak közöttük tragikusok. Ami a Simont illeti, ott való igaz, hogy látszólag a történet középpontjában egy férfi áll, de olyan módon, hogy ő annak ellenére, hogy házas ember, meg annak ellenére, hogy láthatóan a feleségét szereti, közben a szerelmével, azzal a szerelmével, ami külső szemlélő számára szimpla megcsalásnak tűnhet, valóban olyan módon avatkozik bele ezeknek a nőknek, a szeretőinek az életébe, hogy az életmentő jellegük, sőt, hát ugye ott a regény végén, amikor azt látjuk, hogy a temetés hogyan zajlik, hogy a Simon temetését ő maga, mint egy kívülről látja, gyakorlatilag azt tapasztalhatjuk meg a regényben, hogy nem csak megmentő, életmentő, hanem vallásos értelemben megváltó jellege van a szerelemnek.

0: Budapest egyik legikonikusabb sugárútját 150 éve nyitották meg, ezt ünnepelték számos érdekes előadással, történelmi sétával, az Andrássy út épületeinek bemutatásával szeptember elején. A programot az Ötvös Tízművelődési Ház szervezte, ahogyan ők írták ki az Egy út, millió történet című novella pályázatot is. Az Andrássy út nem csupán épületek sora, hanem sorsok, találkozások, titkok és emlékek színtere. Ezért egy ide kapcsolódó történetet vártak az írni szerető pályázóktól. Artner Szilvia, az Ötvös Tíz kulturális szervezője beszél az eredményről és a tapasztalataikról.
1: Nagyon sokféle írás érkezett. A kiírás az irodalmi pályázat volt. A zsűri, aki Gurubi Ági volt, Kukorelli Endre és Garaci Laci rajtam kívül, írók, hát eléggé meg voltak többen rajta, hogy ezzel hogy fogjuk végrágni magunkat, és felosztottuk a novellákat egymás között. Nekem mindent el kell olvasnom, mert hogy antológiát szerkeztünk belőle, és ebbe az első körben mi ugye fejenként 6 novellát delegáltunk, és akkor 25-ből pedig szűkítettük a kört, minden több lépcsős döntőben. A novellák jó része nem feltétlenül kortárs volt, hanem egy picit ilyen, hát archaizáló. Régies nyelven írt, és mondjuk a 1800-as években játszódik, tehát volt ilyen sok, és aztán volt olyan, ami a történelem bizonyos fordulópontjain játszottak, a második világháborúban is. Aztán voltak sci-fi történetek, ugye időutazásos sci-fi történetek, és voltak kortárs történetek, amik nagyon érdekesek. A novellák egy része az AI segítségével írodott, erre közben rá kellett jönnünk. Ez engem azért lepett meg, mert az irodalomban még ezzel nem találkoztam, képi világban meg bárhol máshol igen.
2: Tehát használták a mesterséges intelligenciát, igen. De mondjuk információszerzésre, vagy a mű megírására?
1: Nem úgy tűnik, hogy írásra is. Képzeld el, hogy én amikor felfedeztem azt, hogy mondjuk volt 3 olyan novella az emlékezetemben, amiket már olvastam, hogy nagyon furcsa, mert olyan hasonló, és hogy lehet, hogy akkor ugyanaz az ember írta. Mert ugye elég is volt a pályázat szigorúan, tehát mi nem tudhattuk, hogy ki a pályázó, mert az Ex Libris könyvtárral közösen csináltuk, és a könyvtárosok csinálták az adminisztrációt, és mi csak az utolsó pillanatban tudtuk meg a döntés után már, hogy kinek a nevéhez fűződik a novella, ami szerintem nagyon korrekt volt. Tehát azt nem írtuk ki, hogy nem lehet több művet pályázni más jeligével, de aztán, hogy összevetettem őket, láttam, hogy a történet sem igazán koherens, viszont a stílusában nagyon hasonló, és hát a 22 éves fiam azt kérdezte meg, hogy szerinte ez mi, és azt mondta, hogy hát anya, mert ugye ők az egyetemen használják, hát valószínűleg AI-val készült. És kézzel, hogy betápláltam a ChatGPT-be a pályázati feltételeket, és egy perc alatt jött nekem egy ehhez hasonló novellát, ami teljesen elképesztő volt. Úgyhogy erre rácsodálkoztam, de az van, hogy vannak ilyen szűrők. Például egy szakdolgozatnál is az van, hogy átfuttatnak egy ilyen programon egy dolgozatot, és akkor az kiszűrő, hogy hány százalék készült AI-val. Hát talán az a megoldás, hogy az anyaggyűjtés az lehet, de az, hogy a stílus valaki megtalálja, az nagyon fura, hogyha ez nem jön belülről, vagy nem jön ihletből, akkor furcsa is, hogy miért kell. De hordívat.
2: A 174-be érkezett pályázatból mennyi volt irodalmi igényességű?
1: Az a 24, amit első körbe kiszűrtünk, az biztosan. De hát azért ennél több volt, ami irodalom a készülés nem AI-val, viszont nem felelt meg egy bizonyos színvonalnak, amit mi szerettünk volna. Voltak nagyon érdekes írások, ilyen történeti írások, tulajdonképpen esszék az Andrássy útról, építészetéről, tehát amit egy eszépályázatra be lehet simán adni még, de hogy az irodalmi pályázat volt. És ami már a díjazottakból is, de a 24 pályázóból, aki bekerült ebbe a körbe, akiket beválogatunk az antológiába, akik benne lesznek a Territoriális Önkormányzat és az Ötvös Tíz által valamelyik kiadóval szövetségben kiadásra kerülő antológiába, ami remélhetőleg karácsony előtt meg lesz még. Tehát azok között, az írók között nagyon nagy a szórás, mind kor, mind foglalkozás, vagy társadalmi státusz tekintetében, ez nagyon érdekes. Tehát, hogy az írás így mindenkié.
2: Mi derült ki, hogy milyen viszonyban vannak az Andrássy útat?
1: Volt, aki nem jó élményt írt, amikor még Sztálin út volt abból az időből, vagy a második világháború alatti időkből, de sok mindenkinek egy ilyen szimbolikus dolog az Andrássy út. Hát az érzelmi témájokban meg a családhoz kötődő, tehát valamilyen ilyen személyes történet, találkozás, randi, meg a Andrássy úti házak, a Hopp Ferenc Múzeum kertjében is játszódik, emlékeim szerint egy érdekes novella az Andrássy úti fákról, egy ilyen egészen ökológiai szempontú novella is van az emlékezetemben. De aztán persze sokszor szerepelt a Dresler Palota, az Operaház, egykori balettintézet. Úgyhogy ez egy nagyon demokratikus pályázatra sikeredett, és hát nagyon örültünk neki, hogy ennyien érdeklődtek.
0: A telefonnál Engel Iván Lili, a pályázat harmadik helyezett szerzője.
3: Az Andrássy út nagyon-nagyon hosszú éveket ölel magába, és amikor átmegyünk rajta, mindegy, hogy milyen korban, igazából minden ugyanaz, csak másik élethelyzetben már, és más dolgokat tudunk megélni, megtapasztalni, miközben ugye a fák, amiket írtam, a kisföld alatti mind ott állnak, és végignéznek több generációt.
2: Hogyan alakult az, hogy van egy kép, amire így rázumolunk tulajdonképpen?
3: Én nagyon sok versemben és novellámban szoktam tárgyakat, hát nem is feltétlenül életre kelteni, de hogy az álljon a középpontban, mert nagyon sokszor azonnal van ötletem, de hogyha például pályázatra írok, ahol vannak megadva pontok, hogy mi alapján kell megírni egy adott novellát vagy verset, akkor én általában gondolok egy tárgyra, és akkor építem, mert szerintem nagyon fontos, hogy a mai világban legyen mindenkinek valami személyes dolog, ami köré például ugye a kép is nincs pontosan megnevezve, ezért kapta a 137-es kép címet, hogy mindenkinek legyen egy saját története. A képen két ember látható, igazából ugye, ahogy a novellámban írtam, hogy semmi különös, viszont hogyha egy kicsit megállunk és jobban belegondolunk, lehet, hogy sorsfordító esemény történik közöttük.
2: Nem fordult meg a fejedben, hogy visszamész az időben és esetleg egy olyan fikciót írsz? Tehát neked a mai Andrássy út a fontos?
3: Nekem a mai Andrássy út a legfontosabb, hiszen ugye én most 18 éves vagyok, és az elmúlt 10 évben dolgozom sokat Budapesten, és szinte mindennapos, hogy találkozom az Andrássy úttal, és pontosan azért az időtlenséget választottam, hogy bármilyen korú éppen az adott olvasó, mindenki a saját történetét tudja ebbe a novellába belelátni. Ó, igen, nekem is volt ilyen ruhám, ó, emlékszel arra a fagyizóra? Ez pontosan úgy néz ki, mint akkor, esetleg a múltban, esetleg a jelenben, úgyhogy azt szerettem volna, hogy minden korosztálynak szólhasson ez a novella, és bárki bele tudja látni az ő életében megtapasztalt élményeket.
0: A mai Szabadpolcban arról beszéltünk, hogy semmit sem veszített aktualitásából az iskolai bántalmazásról szóló Darwin játszma, Mészöly Ágnes 11 éve írt regénye. Hallhattak arról, miért olyan könnyű az örmény származású író Marina Avgarján mágikus történeteit és különleges műalakjait megszeretni, és kiderült az is, hogy milyen novellák születtek az Andrássy útról az 5-ös 10 pályázata révén. A zenei szerkesztő Radi Zsuzsa nevében is megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt Olá Andrát hallották.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki. Mindenki.
1: Négy óra, hallgassák meg híreinket a Kossuth Rádióban. Először mindenek előtt röviden a legfontosabbak. Őrizetbe vették Hankó Balázs és Seszták Miklós volt minisztereket. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Egész héten kitart a napos, száraz idő, és most jöjjenek a részletek. Őrizetbe vették Hankó Balázst, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a hétfő délelőtti rendkívül ülésen függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. Az ügyészség szerint miniszterként és a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként részt vett az NK vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Ezt megelőzően őrizetbe vették Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozóügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volán busz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szívek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át, de egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Seszták Miklós nem tudja, mi az a Volán busz ügy, amivel meggyanúsították. A volt fejlesztési miniszter ezt még őrizetbe vétele előtt mondta a 24.hu-nak. A KDNP-s politikus úgy fogalmazott, nem követett el bűncselekményt, és a választások után az elszámoltatást követelő felfokozott hangulat késztette az ügyészséget arra, hogy megalapozatlanul gyanúsítsa meg korrupcióval. Zár alá vették a Volán busz ügy egyik gyanúsítottjának több százmilliós ingatlanát, a nyomozók lefoglaltak egy gépkocsit és több mint 2,5 milliárd forintnyi további vagyonelemet zároltak. A központi nyomozó főügyészség emlékeztetett, az ügyben 4,5 hónapja zajlik a vizsgálat, a többi között hivatali vesztegetés elfogadása miatt a Volán busz ügynek több gyanúsítottja is van. Jelinek Dánielt, az Indotek csoport vezetőjét és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját letartóztatták. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Bak András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg Szatmári Zoltánt. Az államfő az Országházban elmondott nyilatkozatában ugyanakkor hozzátette, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Brit állampolgárok azok a gyanúsítottak, akiket vasárnap vettek őrizetbe az amerikai légierő által használt nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál, közölte az ügyet vizsgáló brit terrorizmus ellenes rendőri hálózat. Az öt férfit azután fogták el, hogy bejelentés érkezett arról, hogy a bázis felé három gyanús furgon tart. Azt továbbra sem tudni, hogy a járművekben találtak-e robbanószereket. Brit média beszámolók egyöntetően azt valószínűsítik, hogy Irán próbálhatott végrehajtani terrortámadást az angliai légitámaszpont ellen. Végül az időjárásról. A hajnali átmeneti ködfoltokat követően napos, derült, száraz idő várható. A keleti szél időnként megélénkül. Délutánra 22-26 fokig melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek a folytatásban.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelő.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten gömöri vonós bandák muzsikálnak. Pénzes Géza vagyok. Gömör Észak-Magyarországon, a Bükk-hegység és a Gömör-Szepesi Érchegység közötti hatalmas medencében terül el. Északi részét magas erdős hegyek, középső és déli részét pedig dombvidékek alkotják, melyeket a Sajó, a Rima és mellékvizeik változatosan tagolnak. A magyarság már a honfoglalás korában birtokába vette Gömör vízjárta termékeny lapájait, és egyes kutatók szerint a magyar törzsekhez csatlakozott kabarok is e tájon telepedtek meg. Neve valószínűleg a vármegye első székhelyéül szolgáló Sajó-Gömöri várat birtokló nemzetség nevéből alakulhatott ki. Gömör népzenei értékeinek felfedezése a 18. században vette kezdetét. A cigány muzsikusok által szolgáltatott vonós zenéről szóló első magyarországi híradások egyike is erről a tájról származik. A Sajó-Gömöri születésű legendás prímásnőt, Cinka Pannát a korabeli források már egy népes muzsikus család tagjaként mutatják be. A gömöri falvak népdalai a 19. század legnagyobb magyar népzenei kiadványának számító Magyar Népdalok egyetemes gyűjteményében is megjelentek. Az 1900-as évek elején pedig Kodály és Bartók helyszíni felvételei és lejegyzései tették szélesebb körben ismerté a gömöri dalkincset.

Többet nem tudok se hozzátenni, elvenni belőle többet. Nem tudok. Csak amire emlékszek, azt csinálom. A juhász kesergőt.

Így sírt a juhász, hogy ellopták a nyájat, elveszett a nyája, és így sírt a juhász, ahogy most játszottam. De aztán mendegélt, ment a juhász, hogy megkeresi a nyáját. Ahogy ment, mendegélt, meglátott egy szennyes tőkét, akkor elkezdett örülni a juhász, azt hitte, hogy megvan a nyája. Akkor ezt a nótát elkezdte énekelni. Akkor ment tovább a juhász, látta, hogy ez nem az ő nyája, ez csak egy szennyes tőke. Akkor megint elkezdett a juhász sírni. Akkor a kesergőt megint.

és tovább megyen így, ahogy elkezdett a juhász még tovább örülni, tovább ezen óta megyen. Mikor ezten ótát befejezte a zene, akkor minden juhásznak, minden bojtárnak kihatta azt a nótát, hogy amörre én járok, még a fák is sírnak, hogy minden juhász ezt énekelje.

Gömör hagyományos gazdálkodásában az állattartás, azon belül is elsősorban a juhtenyésztés játszott kiemelkedő szerepet. A falu közösségektől viszonylag elzárt pásztorvilág kedvező körülményeket biztosított a régi tradíciók fennmaradására, és visszahatott az itt élő parasztság zenei hagyományaira is. A gömöri magyarság népdalai közt fellelhető régi stílusú dallamok nagy részét a hagyományőrző énekesek manapság is juhásznótaként említik. A 20. század közepéig Gömörben számos muzsikus központ létezett, és egy-egy településen több nagy létszámú vonós zenekar is működött egyszerre. Illés László, az ozsdjáni zenész dinasztia egyik utolsó prímása így emlékszik vissza ezekre az évekre. Azok voltak a szép idők. Nálunk Ozsdjánban három mulató is volt. Esténként mind a háromban szólt a zene. Mindig nagy bandánk volt, 7 tagúnál soha nem volt kevesebb. A falunkon halad át a Kassa felé vezető főút, talán ezért nem csak a hétvégeken, hanem hétköznapokon is volt vendég a kávéházakban. Kereskedők, földbirtokosok tértek be megpihenni, de mulattattunk tanítókat, jegyzőket, sőt csendőröket is. Aratás idején egy kicsit csendesebb volt a kávéház, mint máskor, olyankor hosszabbak a nappalok, mi késő estig az udvaron muzsikáltunk. De a többi mulató előtt is szólt a zene. Milyen más volt a falu arculata akkor, mint most? A faluban mindenki nótáját ismertük, de ismertük a gyakran átutazók nótáját is. Ha ismerős közeledett, a banda tiszteletből annak a nótáját kezdte el cifrázni.

Kedves hallgatóink, műsorunkban gömöri vonós bandák muzsikáltak. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. A turisztikai világnapot minden év szeptember 27-én tartják meg a turizmus társadalmi, kulturális, politikai és gazdasági értékeinek ünnepléseként. Mai műsorunkban muravidéki és erdélyi példákkal mutatjuk be, hogy a turizmus népszerűsítése mit jelent egy-egy település lakóinak életében. Mindenek előtt azonban arról szólunk, hogy Szerbiában október 2-án parlamenti választásokat tartanak, november 8-ára pedig a kisebbségi önkormányzati választásokat is kiírták, és már most biztosra vehető, hogy az év vége előtt elnökválasztást is tartanak. A kisebbségi nemzeti tanácsi választások magyar vonatkozásáról gyűjtötte össze az aktualitásokat munkatársunk Ternovác István.
2: Szerbiában hamarosan lejár a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak 4 éves megbízatási ideje. Ezért a kormány emberi és kisebbségi jogi minisztere november 8-ára kiírta a választásokat, amelyet 23 kisebbségi népcsoport esetében szerveznek meg. Magyar oldalon a potenciális résztvevőknek 1073 közjegyző által hitelesített támogatói aláírást kell összegyűjteniük ahhoz, hogy részt vehessenek a magyar nemzeti tanács megválasztásán. Az MNT-t eddig irányító Vajdasági Magyar Szövetség által létrehozott magyar összefogás lista ennek többszörösét több mint 7000 aláírás gyűjtött össze, és pénteken átadta a 35-ös jelölt listáját a köztársasági választási bizottságnak. Fremond Árpád lista vezető.
3: 18 férfi és 17 nő szerepel a listán. Az átlag életkor 41 év. Soha ilyen fiatal lista nemzeti tanácsi választáson átlag életkorban nem indult. A Vajdasági Magyar Szövetség tagjai kisebbségben vannak. Tehát ezen a listán 18 olyan személy szerepel, aki nem tagja a Vajdasági Magyar Szövetségnek.
2: A Vajdasági Magyar Pártok közül a Magyar Polgári Szövetség valószínűleg nem él a választásotta lehetőséggel. Rácz Szabó László elnök.
4: Indulnánk a nemzeti tanácsi választásokon, nekünk csak egy föltételünk van, hogy a Vajdasági Magyar Ellenzék egyetlen egy listát állítson föl, tehát összefogásba induljanak. Amennyiben ez nem következik be, a Magyar Polgári Szövetség nem fog indulni a választásokon, mert azból nem sülhet ki eredmény.
2: A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége még nem döntött el, részt veszi a választásokon. Csonka Áron elnök.
5: A MDK meg fogja hozni a döntését, hogy belevágja maga ebbe a folyamatba, vagy kivonulunk az egész folyamatból, és azt mondjuk, hogy jó, akkor próbáljuk meg, hogy a visszavonulásunkkal el tudunk érni egy olyan referendumi jelenséget, hogy két lista között lehet választani, egy ellenzéki és egy kormánypárti lista között, és akkor meglátjuk, hogy mit hoz ez a hozzáállás számunkra.
2: A civil szervezetek közül a Vajdasági Magyar Szövetség listájával szemben indulni fog a közelmúltban megalakult Vajdasági Magyar Újrakezdés. Rózsa Zsombor elnök.
6: Az Újrakezdés fogja felállítani a listát, és a többi ellenzéki szervezet nem koalíciós partnerként fog majd ezen a listán együttműködni velünk, hanem mint külső támogató. Pártól független szakemberekben gondolkodtunk, hogy vissza tudjuk adni a civil szférának, a szakmának az MNT intézményét, és hogy ezek a testületek a jövőben politikamentesen tudjanak működni és szolgálni a közösségünket.
2: A civilek közül a Vajdasági Magyar Plénum is kész a megmérettetésre. Cservenák Péter alelnök.
7: Megpróbáltunk közösen, egységesen fellépni, hogy referendum hangulatot hozzunk létre, ők vagy mi, de hát ez olyan hungarikum ez a Vajdasági Magyarátok, hogy nem lehetett összeedni se az ellenzéki pártokkal, se a másik április 12 után újonnan alakultak meg több civil szervezet is, és ez sikertelen, de minket ez nem tántorít meg, mi akár egyedül is kimegyünk és részt veszünk az MNT választáson.
2: A Magyar Alternatív Fórum nevű civil szervezet közleményében jelezte, nem vesz részt a Magyar Nemzeti Tanács megválasztásán. Gyulai Zsolt elnök azonban elmondta, ellenzéki oldalon segíteni kívánja a folyamatot.
8: Szeretnénk egy konferenciát megszervezni az elkövetkezendő pár hétben. Az MNT-nek a hatásköreibe tartozó területeken nagyon sok szakértőnk van. Szeretnénk egy olyan szakmai fórumot, kerekasztalt megszervezni, aminek ez lesz a fő témája.
1: Marosvásárhely nemrégiben csatlakozott 2 jelentős európai szervezethez, amelyeknek célja a szecessziós épített örökség népszerűsítése. Az európai hálózatokkal való együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a város szecessziós öröksége láthatóbbá váljék, mondja Szántó Lóránt, a nemzetközi kapcsolattartást koordináló Visit Maros Egyesület ügyvezető igazgatója Erdei Edit Zsuzsánna interjújában.
9: Két nagy hálózat van, az egyik a Réseau Art Nouveau Network, a RAN, ez az Európai Unió kulturális útjainak az egyik része. A másik meg a Coupe de Fouet, ez egy barcelonai szervezet, de amellett, hogy európai szervezet, mégis a világ összes nagy városa benne van, Tokiótól, Buenos Airesig, New Yorktól, Moszkváig, úgyhogy ebbe van a legtöbb tag. Mind a két szervezet kicsikét másként képviseli ennek a vonulatnak az érdekeit, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy jó lenne, hogyha mind a kettőben csatlakozzunk, és mind a két helyen szeretettel fogadtak, és miután egy hosszú folyamaton átléptünk különböző szakvéleményezésen, úgy döntöttek mind a két szervezet, hogy befogadja Marosvásárhelyt, és meg is hívja a szervezeteknek a közgyűlésébe, meg a különböző projektjeibe is.
10: Egy hosszabb folyamat eredménye ez a csatlakozás. Mit kellett bemutatniuk?
9: Azt kellett bebizonyítsuk, hogy legalább 20 Art Nouveau vagy Szecesszió jegyében épült épületünk van. Ebben tudtak segíteni a Maros Megyei Múzeum kollégái, akik már régóta kutatták ezt a témát, és utána azt kellett bemutatni, hogy ez a turisztikai körforgásba hogy tud bekerülni,

0: lett van.
1: Így van. Marosvásárhelyen valamikor a 2000-es években adtak ki egy könyvet Keresztes Gyula tollából. Utoljára ez a könyv foglalkozott Marosvásárhely szecessziós épületeivel. Több mint 200 épület van. Az erdélyi, a magyarországi szecesszió nem annyira díszes, mint egy párizsi vagy egy brüsszeli épület, vagy akár Gaudinak a barcelonai Art Nouveau-ja. Azonban itt megjelennek a helyi motivumok, a virágmotivumok, úgyhogy van egy jellegzetes erdélyi szecessziónk, ami csak nekünk van.
0: Az együttműködés milyen konkrét formái körvonalazódnak a közeljövőben?
1: Megjelent egy Art Nouveau épületeket összesítő füzet, amely elsőként mutatja be turisztikai szempontból is ezeknek az épületeknek a rövid történetét. Szeretnénk majd fesztiválokat szervezni, ezt nemzetközileg is népszerűsíteni, mert úgy gondoljuk, hogy Marosvásárhelyt ez pozícionálja a nemzetközi piacokra. Ettől vagyunk különlegesek az erdélyi városok között. Van már egy logónk, egy motivumrendszerünk, és reméljük, hogy egyre ismertebbé tesszük ezt a kulturális turisták számára. És ez úgy gondolom, hogy nem csak kifele fontos, ez a lokálpatriotizmust is tudja egy kicsikét serkenteni. Mi marosvásárhelyek, mi marosmegyéiek is rá fogunk jönni, hogy értékes épített örökségünk van, amit büszkévé tehet, és ezt ki tudjuk használni.
2: A Völgyi Falusi Turisztikai Egyesület nem csak a helyi közösség, hanem egyben Lendva község legaktívabb egyesületei közé is tartozik. Tagjai fáradhatatlanul szervezik rendezvényeiket, s másoknak is szívesen segítenek. A Völgyi Falusi Turisztikai Egyesület alelnökével, Lenke nénivel, Szerda T. Fanni beszélgetett.
3: A teljesség igénye nélkül beszéljünk kicsit arról, hogy milyen rendezvényeket szerveznek.
4: Van a Völgyi Falusi Falunap, ilyen főzőversenyeken részt veszünk, aztán akkor Gyert Jánosban van a lángossütőverseny, aztán akkor, ami a legfontosabb eseményünk, az még a Marton napi pincétől pincétől a járás. Azt szoktuk megszervezni, nagyon-nagyon nagy az érdeklődés. A Völgyi Falusi legyelőn van egy nagyon szép pihenőhelyenk, dolgozunk.
3: Milyen ez a közösség? Ez egy kis település, igaz?
4: Hát ez egy kis település, 300 szemét lakja most már. Sokan hozzaköltöznek mostan körül Szlovániából, de jó beilleszkedtek oda, dolgoznak a népek, és jól összeértünk.
3: Azért ahhoz, hogy ennyi mindent szervezzenek, sok önfeláldozás is kell, nem?
4: Csak is az, az embernek azhoz kedve kell, hogy ezt csinálja, hát ezt tiszta önkéntesen csinálja.
3: Mennyire vesznek részt ebben a fiatalok? Sok kis falu, kis közösség életében az a nehéz, hogy hiányoznak a fiatalok. Önöknél ez hogy van?
4: Nálunk ez nem úgy van. Például most volt a falu tűzoltó egyletnek a 100. évfordulója, és mondhatjuk, hogy a falu ajpraja nagyja, ami lehetett, mindenki besegített, úgyhogy szeretnek a fiatalok nálunk közreműködni, és nagyon aktívak.
3: Ha valaki ma először érkezne Lendvára, mivel tudnák a legjobban megmutatni, hogy itt élő magyar közösség van?
4: Mondjuk nálunk már a gyerekek születéstől fogva mindjárt két nyelvet tanulnak, és akkor próbáljuk megtartani magyarságunkat már ezzel is. Hát aztán akkor Lendván egy sok ilyen intézet van, ahol ápolják a magyarságot jobban, és akkor ilyen rendezvényeket, ilyen csoportok társulgását is szervezik jobban, zajlik az élet.
2: Hosszú élettartam jó fizikai, mentális és érzelmi egészségben. Ez volt a témája a 3. aktív Székelyföld konferenciának, amelyet pénteken rendeztek meg Csíkkarcfalván. Az erdélyi és magyarországi előadók a mozgásra nevelés fontosságát, a sport infrastruktúra fejlesztését, valamint a szemléletváltás szükségességét hangsúlyozták. Bíró István tudósítása.
5: Zsúfolásig telt pénteken a Székelyföldi Csíkkarcfalva Kultúrháza, illetve a Székelyföldi Jégkorong Akadémia Központjának egy-egy előadó terme a 3. aktív Székelyföld konferencián. Zsigmond József, az Aktív Székelyföld program alapítója a rendezvényen kiemel.

0: élete. Bár korunk embere mintegy 50 évvel ezelőtthöz képest tovább él, az élet utolsó 10 évének minősége rosszabb, mint néhány évtizeddel korábban. Ezért továbbra is fontos feladat az időskori életminőség javítása. Kiemelte, a következő generációk számára nem csak a hosszabb élettartam, hanem az egészségben eltöltött évek számának növelése is fontos cél.
1: Az egészséges életmód, az egészség az nem a orvosi rendelőnél kezdődik, hanem ez egy szemléletváltásnál kezdődik. Egy olyan szemléletváltásnál, amikor a gyereknek elmagyarázzuk, hogy hogyan étkezzen egészségesen, megmutatjuk példát, mutatunk mintákat, adunk át, hogy hogyan kell többet mozogni, hogyan kell helyesebben élni, közösségekbe járni, illetve a közösségeknek, civil szervezeteknek, önkormányzatoknak és a politikumnak is van benne felelőssége, hogy legyenek tereink, legyenek infrastruktúráink ahhoz, hogy minél olcsóbban, minél kényelmesebben tudjunk hozzáférni a mozgáshoz, a mozgás öröméhez, és ezt közösségben szervezve tudjuk megtenni.
0: A konferencia megnyitóján házigazdaként Táncos Barna, a Székelyföldi Jégkorong Akadémiát működtető Menszáná Alapítvány elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Az eseményen felszólalt Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere, Bíró Barna Botonda Hargita megyei önkormányzat elnöke, valamint Barna Zsolt, a magyar miniszterelnökség közúti közlekedésért felelős, és Kálnoki Kis Attila, a sportért felelős államtitkára is. Utóbbi elmondta, a sportpolitikában a versenysport eredményei mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kívánnak helyezni a szabadidősport, a szabadidős aktivitás és az általános mozgásmennyiség növelésére.
2: Közösségépítés és közösség megtartás. Ennek fontosságát itt Erdélyben és a többi Magyarország határain kívül élő magyar közösség életében talán nem kell külön hangsúlyoznom. Kiemelt célunk még, hogy a mozgás kísérje végig az életutat, az óvodáskortól legyenek elérhetőek a mozgásformák egészen időskorig. Több ilyen programon is dolgozunk. Ezekben a célokban lehetnek partnerek az iskolák, az önkormányzatok, a cégek és vállalatok, munkahelyi szervezetek, hát vagy éppen a házi orvosok. Mert igen, nem ördögtől való, hogy egy rendelés vagy konzultáció után az orvos azt írja a receptre, mozgás.
3: Kedves hallgatóink! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Korábbi műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, határok nélkül!

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.

0: Somlyó Zoltán meg tudta nevezni magát. Nem csak titokzatosan választott nevével, nem is csupán versének egyéni dallam vezetésével, hanem a talán leggazdaságosabb lírai mozdulattal is. Az egyéni sors az egyetlen a sok közül összetéveszthetetlenül egyéni voltát, egy-egy összetéveszthetetlen emblémába foglalva, írta róla Pomogács Béla irodalomtörténész. Somlyó Zoltán verseit Gáti József és Sinkovics Imre olvassa fel.
1: Kukoricahaj. Szeptember szőkesége száll a kuszált síma réten. A szőkeség, a szőkeség lett sorsom, jaj, berégen. A szőke kozlak illata, s a hajadé, te áldott. A szőke haj, a szőke vont szívemre, szőke bántott. Így őszi dalba szőke szín szavakkal szövi szívem a szőkeségnek mámorát, mely átrobog a szíven, mely átrobog a szívemen, s megszőkít minden rútot, a bánatot, a sebeket, s te hozzádig az útat. A kaszált síma réteken oly szőke, szőke csend van, s szívemben is szeptemberi, és szőke, szőke rend van. A dűlön kukoricakert, a fejek széjjel nyílnak, te szőke kukoricahaj, téged is megsímítlak.

Könyvek, amiket sosem olvastam. Ó, hányszor gondolok ti rátok, minden széptől és jótól elhagyottan, ti könyvek, miket sose olvashattam. Ti titokzatos, messzi hűs lapok, betűknek mérhetetlen tenger mélye, nem vihettetek magasba s a mélybe. Ott sorakoztok messzi polcokon, a titkotok két tábla közt bezárva, s nekem nincs kulcsom ebbe a szent zárba. De hűvös őszi alkonyatokon, mikor hangja sikolt a szélkakasnak, lelkemre éles fénysávok szakadnak, és megindul köröttem csendesen nem olvasott könyveknek légiója, s magával ránt a tisztább régiókba. Megálmodom, ki eljő egykoron, a legnagyobb gondolkodó te földön. Hol leszek én, mire csillaga feljön? S az új Gutenberget is, aki majd könyvét a lelkünk ráncaira írja, s a nagy költőt is, ki Dantét lebírja. Ki jó kedvet és szabadságot ad a gályapathoz láncolt embereknek, kik egy könyv fölé borulva remegnek.

Somlyó Zoltán verseit Gáti József és Sinkovics Imre olvasta fel. A műsor Duba Szilvia, Németh László és Pintér Edina készítette.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Hallgatói kérdésekre válaszolunk mai műsorunkban. Barna Gergő a következőket írta. A közösségi médiában a Magyar Mennyegző című film cikkei alatt sokan kifogásolják, hogy helytelenül van írva a mennyegző szó. Szerintük hosszú ennyel mennyegzőnek kellene írni. Számomra az előbbi a helyes, de talán egy nyelvész tudna segíteni megérteni a különbséget. A kérdésre Blankó Miklós válaszol. A riporter Takács Tibor.
1: A Magyar Mennyegző című filmben valóban egyennyel szerepel a mennyegző. Mi okozhatott itt zavart a közösségi felületeken, a kommentelők között?
2: Itt ugye az zavar meg egy pillanatra bennünket, hogy van egy menny és egy menny alapszavunk. A menny, az egyennyes változat, az régen a feleséget, menyasszonyt is jelentette, most sokkal inkább a férj szülei, ezt mondják a gyermekük, a fiúk feleségére, hogy ő a menyük. És ebből teremtődik meg a menyasszony, mint összetett szó, ami azt a hölgyet, azt a nőt jelenti, akit eljegyeztek már, akinek megkérte a kezét a vőlegénye, de még nem házasodtak össze, úgy az oltár elé is menyasszonyként megy, vagy a házasságkötő terembe, és hát az esküvő után válik feleségé.
1: És akkor ott van a menny szavunk, hosszú ennyel.
2: A menny az pedig az égi isteni világot, a mennyországot jelenti, amely a keresztény hit szerint a halálunk utáni, megváltás utáni életünknek a helye, tehát ez, ami két ennyel szerepel, és hát akkor könnyű a válasz, hogy a menyegző melyikhez köthető, hát természetesen a családi viszonyhoz, a menny szóhoz. Egyébként a régi, már a kikopott menyekezik szónak a származéka, ami nősül házasodik jelentésben létezett, és hát a menyegző az így módon jött létre, ami magát, az esküvőt, az esküvői lakomát, a lagzit jelenti. Egy nagyon-nagyon szép és sajátos szó, azt hiszem, a magyar nyelvben, és hogyha már erről a filmről van szó, akkor itt is egy nagyon-nagyon jó választás, hogy nem magyar esküvőnek, nem magyar lagzinak nevezték ezt, hanem stílusában egy ideillő és a magyar nyelvben egy kicsit archaikusabb kifejezést választottak, ami a menyegző, amit valóban időnként hosszú ennyel ejtenek, mennyegzőnek mondanak, de ettől függetlenül szimpla ennyel írandó.
1: Fogarasi Géza a rádióban hallott számára furcsa elköszönést kifogásolja. A műsorvezető az adás végén azt mondta, XY voltam. Mit gondol erről?
2: Ugye ez egy nagyon érdekes helyzet, természetesen maga a szituáció is, hogy valaki a műsor végén elbúcsúzásként újra megismétli a nevét. Az elején ugye egyértelmű, hiszen a jelenben vagyunk, bemutatkozik, hogy XY vagyok. De a végén ugye valóban furcsá hangzik. Az is furcsá hangzik, ha azt mondjuk, hogy XY vagyok, és ezzel zárul a műsor, hiszen ott már ő lezárja az egész szöveget, viszont ugye a voltamban pedig olyan, mintha ő maga már ebben a formában megszűnne létezni, tehát az is szokatlan, hiszen a nevünket viseljük, amíg csak élünk, tehát az nem attól változik, hogy éppen kilépünk abból a kommunikációs helyzetből. Értjük, miért teszi múltidőbe, de mégis furcsán hangzik, mint ahogy a fordítottja is. Éppen ezért érdemes kikerülni, és például azt mondani, hogy XY-t hallották. Itt rögtön áthelyezzük, már nem magából indul ki, hanem a hallgatóból, aki valóban múltidőben hallotta, hiszen véget ért, múltidőben tevődött az adott cselekvés, és hát természetesen sokféleképpen körül lehet írni, úgyhogy ki lehet kerülni ezt a létigés változatot.
0: Kedves hallgatóink, a 2026. február 13-án elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával. Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 12:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hajnaltáj.
0: A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
2: 5 óra van, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Gergács Anikó. A szárazság ellenére rekordtermés várható Komlóból. A Baranya-Somogy határában elterülő komlóültetvényen a tavalyi termés dupláját takarítják be a kastélyos-dombói telepen. De lehet-e ismét hosszú távú jövője a nagyüzemi komlótermesztésnek itthon? Ezzel is foglalkozunk 6 óráig.
3: Őrizetbe vették Sezták Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Nyomoz az adóhivatal a Most vagy Soha című film ügyében. Egész héten kitart a napos, száraz idő. A mikrofonnál a szerkesztő Mikja György, már is jönnek a részletek. Őrizetbe vették Hankó Balázst, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a hétfő délelőtti rendkívüli ülésén függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. Az ügyészség szerint miniszterként és a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként részt vett az NKA vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Ezt megelőzően őrizetbe vették Sezták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át, de egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Magyar Péter kormányfő Facebook oldalán azt írta, a tisztító tűzművelet első komoly napjának végére két volt miniszter is a hatóságok kezén van. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke pedig úgy reagált, nem hagyják, hogy a tiszás önkényurak megtörjék a nemzeti oldal közösségét. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk, az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Bak András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az Országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetés továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Azt is elmondta, olyan legfőbb ügyészt keres, aki szakmailag felkészült, képes a nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésbe vetett közbizalom helyre állítására. Három vágányon megindult a forgalom a Budapest 10. kerületében Rákos állomásnál, ahol korábban felborult egy petrólamat szállító tehervonat két tartálykocsija. A tűzoltók megkezdték a sérült tartályok kiürítését. Jelentős korlátozásra, késésekre, kimaradó és rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra, illetve pótlóbuszos utazásra kell számítani a Budapest 60 Miskolc és a Budapest Szolnok Békéscsaba vonalon. Röviden az időjárás. időjárásról is. A hajnali átmeneti ködfoltokat követően napos, derült, száraz idő várható. A keleti szél időnként megélénkül, délutánra 22-26 fokig melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Műsorajánló.
1: Napközben. Egyre többen kapaszkodnak fel túra vagy elektromos kerékpárral a hegytetőre, de hol, milyen feltételekkel szabad tekerni, hogy tiszteletben tartsuk az erdőt?
4: A hatályos magyar törvények szerint ugye ott közlekedhetünk hegyi kerékpárral az erdőben, ahol erre kijelölt az útvonal.
1: És ezen kívül milyen szabályok vonatkoznak még az erdei kerékpározásra? Erről is beszélgetünk napközben, de kiderül az is, hogy hogyan fejleszti a kritikus gondolkodást a sakk, miért érdemes bármely életkorban elkezdeni, és arról is szó lesz, hogy milyen problémákat okozhat a bölcsesség fogunk. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
5: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: 5 óra múlt 5 perccel.
0: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Gergács Anikó vagyok. Szeptember 29-e kedd van, ma Szent Mihály napja van. A magyar népi hagyományban ez a nap a gazdasági év végét, a pásztor év fordulópontját jelentette. Számos néphagyomány kapcsolódik hozzá. A pásztorok például ekkor hajtották be a legelőkről az állatokat teleltetésre a gazdaságokba. Ez a nap időjósló nap is volt. Úgy tartották, ha Szent Mihály lovat deres, behozza a telet. Vagyis ha ezen a reggelen fagy vagy dér képződik, akkor korai kemény térre lehet számítani. Most pedig jöjjön néhány témaajánlat az elkövetkező szűk fél órából. Táblákon az erdőismeret. Új tanösvénnyel gyarapodott a győri püspök erdő. A kirándulók, sportolók által kedvelt területen a 10 állomásból álló tanösvény az erdő élővilágát, történetét és értékeit mutatja be.
6: Megismerhetjük például azt a talán nem elhanyagolható tényt, hogy az erdőgazdaságunk által kezelt erdőknek az éves növekménye, gyakorlatilag ami a fák levelein, lombján, vékonyabb, vastagabb ágain, magán a produktumán keresztül hogyan gyarapszik.
2: Összefogásra várva. Egy hónappal ezelőtt leégett Helyő papi óvodájának tetőszerkezete. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település önkormányzata most gyűjtést indított.
7: Hatóságok és mindenki vizsgálta az épületet, mi az, ami megmaradt belőle, mi az, ami károsodott. Már akkor egy közel 300 millióra becsülte mindenki a kárt.
2: Részletek fél hat előtt. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter. Egy rendhagyó kezdeményezés az egészségtudatosságért és a természetben való mozgásért. Az Út az egészséghez országos program részeként a tatabányai Turuli parkerdőben adták át az ország 22. kardió tanösvényét. A két választható útvonal kijelölt pontjain terheléses pulzust mérnek, az adatokat pedig egészségügyi szakemberek értékelik. Drexler Anna összeállítása.
8: Népszerű kirándulóhelyek környékét újította meg, túraútvonalakat tett barátságosabbá, kulcsos házat adott át, vagy összességében igyekezett a kezelésében álló területek rekreációs értékét növelni a Vértes Erdő ZRT az elmúlt években. A Tata és Tatabánya környékén már jól ismert közjóléti törekvések ezúttal egy rendhagyó kezdeményezéssel gyarapodtak. Szeptember 27-én ünnepélyesen átadták a Turul szíve kardiótanösvényt a tatabányai Turuli parkerdőben. A részletekről Boglári Zoltán, a Vértes Erdő ZRT kommunikációs vezetője beszélt.
9: Különleges maga nemében ez a kezdeményezés, egy országos programhoz csatlakoztunk, ugye az Út az egészséghez program, ami a Budapesti Szent Ferenc Kórházból ered, onnan is dr. Toldi Séder Emil főigazgató úr, aki az ötletgazdája volt ennek a programnak, és mai napig is ők viszik a zászlót. Hát akkor az ötlet már itt nálunk is a Vértes Erdőnél megfogalmazódott, hogy hogyan lehetne egy ilyet kivitelezni. Arra azért felhívnám a figyelmet, hogy egy év volt az, mire összetudtuk rakni ezt a Turuli parkerdőben levő tanösvényt, és nem is a hogy mondjam, a hardware része volt ennek nehéz, hiszen persze azt is ugye meg kellett tervezni az egyes állványokat, táblákat, tehát volt ennek ugye egy ilyen fizikai része is, de ha szabad ezt így mondanom, akkor a szoftver rész, ami úgymond különleges, és hogy megtaláljuk azokat a partnereket, nem csak egészségügyi dolgozókra, hanem civil partnerekre is gondolok egyébként, akikkel együtt ezt meg lehetett valósítani, hogy legyenek túravezetők, legyenek akik segítenek adott esetben mondjuk az útvonalnak a karbantartásában. Tehát egy nagyon sokrétű dolog, öröm tölti el a szívünket szó szerint, hogy a szív világnapján ezt át tudtuk adni ezt a nagy közönségnek.
8: A Turó Szíve kardiotanösvényen két eltérő hosszúságú és nehézségű útvonalat kínálnak, a rövidebb kicsivel több mint 2 kilométer, a hosszabb 4,5. A túrázók indulás előtt nyugalmi, majd az útvonal kijelölt pontjain terheléses pulzust mérnek. Ezeket az adatokat később egészségügyi szakemberek értékelik, az eredményekről a résztvevők visszajelzést kapnak.
9: Amikor a pálya nyomvonalát terveztük, akkor gyógytornász szakemberek jöttek hozzánk, és közösen nyilván az erdészeti szempontokat is figyelembe kellett venni, hogy mennyi ladékon, melyik már meglevő túraösvényt érintően, de mégis ne a leglátogatottabb szakaszokon. Van persze olyan rész is, de hogy vegyesen, tehát a jó arányokat, azokat meg kellett találni, és az sem volt mindegy, és itt jön bele a kardió, hogy meghatározott emelkedős részeknek is kellett benne lenni. Tehát gyakorlatilag rögtön, ahogy elindul a túra, Szelin barlangtól van egy nagyon meredek része, egészen gyakorlatilag a Ranzinger kilátóig. Tehát ott tényleg felpörög a vérkeringés, meg a szív, tehát ez is a cél, hogy a pulzust megfelelő szintre kell hozni, akkor derülhet ki valakinél adott probléma is adott esetben. Nagyon fontos, ha a túravezetéssel indul a túra, akkor mindig az adott életszakaszhoz viszonyítják a szakemberek, és úgy osztják be a csoportot, tehát mindenki terhelhetőségnek megfelelően tudja végigmenni, és a korának, állapotának megfelelően tudjon végigmenni. Most megalakult Komárom-Esztergom vármegyei egészségfejlesztési irodával is megbeszéléseket folytatunk, hogy ők hogy tudnak majd milyen formában csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez. Mindenkit arra kérünk, hogy segítsen nekünk is, hiszen még mi is gyűjtjük a tapasztalatokat. Természetesen egyénileg is végig lehet menni, tehát a túralapot ki lehet tölteni, a végén van egy postaláda, amit majd rendszeresen ugye bevisszük, eljutatjuk a szakembereknek, de ez szépen be fog szerintem indulni rendszeresen, hogy mikor indulnak a túrák, és akkor lehet rá majd jelentkezni.
2: Nem kardió, de tanösvény. Győrben a Püspökerdőben is új tanösvényt adtak át a közelmúltban. A területen 10 állomáson keresztül mutatják be az erdő élővilágát, történetét és értékeit, de táblák segítségével az erdei életközösségről, az ember és az erdő kapcsolatáról, valamint a fenntartható erdőgazdálkodásról is információkat kapnak a látogatók. Az új tanösvényről Bene Zsoltot, a Kisalföldi Erdőgazdaság kommunikációs referensét, Gárdonyi Eszter kérdezte.
10: Az első tanúsvényünk, ugye több is van az erdőgazdaság kezelésében. Milyen helyszíneket tudnak ezek bemutatni? Ugye nálunk azért van áttér, kis homokos rész.
11: Így van, és az állomáspontok közül nem is egy kapcsolódik ahhoz a hajdani élővilághoz, ami itt a Püspökerdőben is megvolt. Ugye azt tudjuk, hogy a Szigetköznek egy része volt gyakorlatilag ez a terület is, és az eredeti vegetációja az egy tölgykőris szil, egy keményfás ligeterdő volt, amit aztán a történelem viharai átalakítottak, és így jutottunk el a ma látható képhez. Azt tudni kell, hogy jelenleg nagyon sok még az idegenhonos nemes nyáraknak az aránya, amik most már elég magas kort értek el. Ezek sajnos most már pusztulóban vannak, de mivel egy parkerdőről beszélünk, ahova nagyon sokan kilátogatnak, ezért ezeknek az átalakítása folyamatosan zajlik. Olyan erdőkké, amik egyrészt őshonosak, másrészt a jelenlegi tudásunk szerint a termőhelyi viszonyoknak is jobban megfelelnek. És részben erről is szól egyébként a tanösvény.
10: Kellett a kamerákat kihelyezni. Hogy nem egyszer előfordul, hogy megrongálják ezeket a táblákat, tönkreteszik, összeszemetelik ezeket a tanösvényeket. Tehát itt azért még nagyobb mozgás van talán, kevesebb esélye van. Kell ilyenkor kihelyezni valami védelmet?
11: Nincsenek kamerák kihelyezve ide a Püspökerdőre, viszont rongálásokkal találkozunk elég gyakran. Nem panaszkodásképpen de a kollégáimnak nagyon sok munkát ad az, hogy hetente összeszedjék a szemetet, sokszor komolyabb rongálásokat is helyreállítsanak. Volt olyan például, hogy az asztalon gyújtott valaki tüzet, és kiégette az asztal lapját alkotó fa pallókat. A tűzrakó helyeinket éppen most a nyáron állítottuk helyre, tehát folyamatosan szembesülünk ezekkel a problémákkal.
10: Hány állomásban áll, és milyen információkat hordoz magában?
11: Összesen 10 állomáspontból tevődik össze ez az új tanösvény. Az első az egy általános köszöntő, tulajdonképpen egy kicsikét az erdőnek a múltjába kalózolja el a látogatót, aztán a következő állomáspont az az erdőnek és az embernek a kapcsolatát mutatja be. Megismerhetjük például azt a talán nem elhanyagolható tényt, hogy az erdőgazdaságunk által kezelt erdőknek az éves növekménye, gyakorlatilag ami a fák levelein, lombján, vékonyabb, vastagabb ágain, magán a produktumán keresztül hogyan gyarapszik. Nem is gondolná az ember, hogy mennyit tud gyarapodni az erdő. Sajnos ezt az idei aszályos év talán egy kicsikét majd csorbítja.
10: Pont erre akartam kiukadni, majd visszakérdezni, hogy ezt a borzasztó, hosszú, csapadékmentes időszakot, mert ugye nem csak a nyár volt csapadékszegény, hanem már a tavasz is, hogy viselték az erdőink, illetve az erdő lakói?
11: Nem viselték, sajnos ők sem túlságosan jól ezt a megterhelő időszakot. Itt a Püspök erdőn is láthatóak olyan pusztulásos foltok, ahol már a meglévő növényzet nem tud regenerálódni. Aztán vannak olyan helyek is, ahol nem vagyunk benne biztos, hogy mi fog következni, ehhez ki kell várnunk a következő vegetációs időszakot, ugyanis ez a csapadék hiány arra késztette a fákat, hogy idő előtt ledobják a lombjukat. Ez hasonlít egyébként a téli nyugalmi időszakhoz, ugye akkor sem vesz fel vizet a talajból a növényzet. Gyakorlatilag ugyanez ismétlődik meg most is, hiszen képtelen megfelelő mennyiségű nedvességhez jutni. Ugyanazt látjuk, mint ősszel, tehát van egy lombhullás, viszont nem lehet egyértelműen eldönteni még ezekről a fákról, hogy elpusztultak-e, vagy a következő vegetációs ciklusban újra kilombosodik.
2: A Kárpát-medence nagy részén derült most az ég. Bécsben gyenge délkeleti szél fúj, 16 fokot mértek. Grazban 8, Pozsonyban és Kassán 12 fok van. Ungváról nem érkezett adat. Kolozsváron és Aradon felhőtlen az ég, Kolozsváron 8, Aradon 12 fokot mutatnak a hőmérők. Újvidékről nem érkezett adat. Csíkszeredában pedig gyenge északi szél fúj, ott 13 fokot mértek most hajnalban. Kedves hallgatóink, 4:06 múlt egy perccel. Különleges utód született a gyöngyösi állatkertben egy láma és egy alpaka szerelméből. Az alpaka csődör, Al Pacino ugyanis láma kancával nemzett utódot. A gyöngyösi állatkert munkatársai szerint ilyen kereszteződés nem számít ritkaságnak, hiszen a két háziasított teveféle közeli rokon. Pilisi Csenge beszámolója következik.
12: Őt hogy hívják?
13: Niki.
14: Ő a póni.
15: Ő Maja.
16: Mandarin.
17: Maja, ő meg Héta.
18: Mandarin.
12: Minden állatot meg kell ilyenkor etetni?
18: Hát, nem.
19: Mindeteten volt kenyér, ilyen mag, meg uborka, és amelyik át azt tette, akkor annak adtuk, és így járkáltunk föl alá.
20: Nekem a ló a kedvenc állatom, és oda szoktam menni.
12: És mit tesz neki, sárgarépát?
20: Igen.
12: Igen?
21: Gyere ide!
12: Csak ne köpködj, jó?
22: Nem csak a ló vagy a nyuszika, lámák is a látogatók kedvencei, különösen a nemrég született alpaka láma bébi, mondja Barcai Henrietta, az állatkert tulajdonosa.
23: Váratlan volt, mert Al Pacino már 6 éve itt van nálunk, mellette volt egy idős kanca, de őt már sajnos el kellett engednünk a kora miatt, és már most 2 éve egyedül volt ugye a láma kancák mellett, betettük közéjük, hogy mégse történjen semmi baj, hogy egyedül van, ráadásul nála voltak orvosi vizsgálatok, úgyhogy le is tettünk arról, hogy bármi is történhet ugye a lámakancák környékén, hát megcáfolta. Jelenleg ugye egy utóddal büszkélkedhetünk, de a másik felnőtt lámakancánk is vemhes, ő még pocakban van, tehát látszik, hogy ott is lesz szaporulat, úgyhogy lesz 2 kis láma és alpaka keverékünk.
12: Ez egyébként különleges az állatvilágban, mert ez egy tulajdonképpen mondhatjuk, egy hibrid faj.
23: Nem különleges, főleg ugye mind a két faj háziasított egyede ugye a természetben a guanakónak. Azért előfordul. Nem gyakran, de megesik. A következő szaporulatokat biztos, hogy szeretnénk elkerülni. Ez egy ilyen véletlen volt. A kicsi az marad nálunk, tehát biztos, hogy örökös lakói lesz az állatkertnek, nem megy tovább. Ugye a lámának nagyobb a teherbírása, nagyobb testalkattal rendelkezik, amíg az alpakákat ugye inkább a gyapjú miatt tenyészték az otthonában, ugye Dél-Amerikában, és a kettőnek a keverékéből jön létre az utód. Hát ő mindenben egy kicsit gyengébb, tehát nem nem lesz olyan testalkatú, nem lesz olyan gyapjú minősége, attól az egészségi állapota az teljesen normális, tehát abban nem lesz különösebb változás, csak hát azokból, amire kilettek ők tenyésztve, abból mind a kettőből kevesebbet kapott. Inkább kicsit lámásabb egyébként a kinézete, de ahogy ez majd nőni fog, az ugye változni is fog. Anyának rengeteg teje van, nagyon jó leszik, vidám, várja a tesót.
13: A látogatók már látták, látogatják?
23: Persze, hát az első perszől, sőt úgy született meg, hogy látogatók előtt. Elindult a szülés a patásoknál, ez gyorsan lezajlik, nem is az első csikója az anyának, kicsit lefertőtlenítettük a köldököt, átradíroztuk a bőrét kicsit szalmával, hogy a vérkeringés beinduljon, de hát ugye a patásokról tudni kell, hogy egy-két óra múlva ők lábra állnak és követik az anyát. Pont látogatók előtt pottyant ki, szerencsére volt, aki szép számmal az állatkertbe, úgyhogy mindenki boldog volt, a látogatók is, meg mi is. Nem a láma csapatban van most az anya, hanem el van különítve, de ezt mindig így csináljuk. Tehát, hogyha lámák is születtek, akkor is mindig el lettek különítve, hogy az első pár hétben nyugodtan csak a csikóval foglalkozzon, nem másokkal, a többi láma ne zavarja őket az összeszokásban, bármiben, úgyhogy megtekinthetők igen egész nap az állatkertben.
13: Mióta tart egyébként az állatkert lámát, illetve alpakát?
23: Kezdetektől fogva. Tehát lámát már 18 éve tartunk, akik most vannak itt, és anyukák lettek, ők már itt születtek annó. Ugye akikkel kezdtük, az idősebb korosztály, sajnos ők már nincsenek, de mindenki, aki itt van, egyet kivéve, aki a debreceni állatkertből jött, a saját szaporulat.
13: És kedvelt állatok?
23: Szeretik őket, igen, azért lehet őket etetni zócsemegével, mozgékonyak, szeretik őket az emberek, igen.
14: Jane Goodall nyomában.
2: Ritkán készül zenedarab környezetvédelmi okból. A Székesfehérvári Sóstó Vadvédelmi Központban mégis ilyen gitárra írt darabokat mutattak be a Jane Goodall intézet támogatásával. Az intézet követi a tavaly elhunyt csimpánzkutató Jane Goodall holisztikus szemléletét, amely szerint minden emberi cselekedet lehet jó a környezet számára, bármilyen műfajban születik. Az intézet már készül az Állatok Világnapjára, amelyet fesztivállal ünnepelnek, közben pedig a Rügyek és Gyökerek hálózat részeként folyamatosan alakulnak a kutató által alapított környezetvédő csoportok. A környezetvédő zenei rendezvényen Bicsák Eszter járt.
15: Itt most egy olyan délután következik, amikor nagyon furcsa módon, vagy az én számomra furcsa módon Jane Goodall ihlette zenéket fogunk hallgatni. Ennek mi a története?
16: Teknő Zsuzsanna vagyok, a Jane Goodall intézet munkatársa. Igen, ez egy ilyen érdekes sztori, tulajdonképpen ez az írógéppel kezdődött.
15: Jane Goodall írógépével?
16: Hát igen, igen, hogy a Laci írógépeket restaurál, tehát a régi írógépeket gyűjt és restaurál, és hogy a Jane Goodallnak az írógépének a másolatát tulajdonképpen így be tudta szerezni, és akkor valahogy így kezd ez az ismerettség, és utána kiderült, hogy igazából az ő barátnője, aki a Rita, hogy ő egy hatalmas Jane Goodall rajongó, és akkor így már megvolt nekünk a Rita, volt egy ilyen Jane Goodall nap, hogy tevékenykedj, tehát hogy tegyél te is valamit a környezetért, és akkor ők tettek valamit a környezetért itt helybe, és akkor így meg is osztották velünk. Így összefolyt, hogy akkor van a Rita, aki a Jane Goodall rajongó természetvédő, és akkor itt van a Laci, aki meg az írógépeket újítja föl. És akkor így kezdődött ugye az ismerettség, levelezgettünk, és kiderült, hogy ugye Laci tud gitár is, és hogy Jane Goodall tiszteletére írt már szerintem akkor két dalt.
15: Csak úgy önszorgalomból.
16: Igen, tehát, hogy őt így megihlette. Jane Goodall, meg ez a remény téma, és akkor így önszorgalomból. Na, és akkor hát ugye már benne voltunk ebbe a fesztiválnak a szervezésébe, hát még csak így gondolatban igazából, hogy próbáltuk, hogy összerakni a programot, és hát, hogy így legyen benne mindenféle, ami Janehez köthető, meg volt, hogy akkor ő lesz a zenész, késztények elé állítottuk, hogy mi ezt nagyon szeretnénk, akkor így ő elvállalta, és szerintem még írt egy-két dalt, tehát ezt még nekünk is így meglepi lesz, és akkor ezeket fogja oda is hozni a budapesti fesztiválunkra.
15: Ambrus László, miért szerez az ember gitár költeményeket vagy dalokat Jane Goodall tiszteletére?
18: Nagyon nehéz erre válaszolni. Jane Goodall-al kedvesem kapcsán kerültem ismerettségbe olyan szinten, hogy munkásságával, és felfigyeltem rá egész egyszerűen, és megérintett az a dolog, hogy valaki ennyit tesz a bolygóért, a jövőnkért. Ez így elindított bennem egy szált, és akkor így elkezdtek jönni a dallamok. Elkezdtek
15: jönni, igen, van, aki ír róla, van, aki fest, ezek szerint itt meg a zene.
18: Az igen, ez így van.
15: Az intézet hogyan tudja befogadni ezeket az egészen alternatív kezdeményezéseket. Hát azért mondjuk nem gyakori, hogy bármilyen témában is valaki nekiáll, főleg természetvédelmi témában dalt szerezni. És akkor azzal mit csinálunk, mint intézet, tehát nyilván programokon szerepeltetjük. Kádár András, a Jane Goodall Intézet főtitkára.
1: Igen, hát Jane-nek a holisztikus szemlélete a minden mindennel összefügg, és minden egyes cselekedet számít, illetve az, hogy minden inspiráció számít, így igazából ezzel, amit Zsuzsi mondott, hogy a Jane Goodall nappal, ami április 3-a, most már nemzetközi szinten is működik, hogy tegyél valamit az emberekért, a természetért és az állatokért. Ehhez csatlakozott Rita az atlétikai szakosztályával, és akkor ők szemetet szedtek itt a székesfehérvári erdőbe.
15: Mert hogy Székesfehérváron vagyunk, a Sóstó természetvédelmi területen, ahol vadvédelmi központ is van.
1: Igen, és egyébként itt is elindult a Passzolt vissza tesó kampány.
15: Ez a telefonos kampány.
1: Igen, tehát így igazából már 100 szálon kötöttünk a vadvédelmi központhoz, úgyhogy innen már nem volt olyan nehéz tovább lépni.
15: És azt is mondjuk el, hogy azért újabb taggal bővül a hálózat a Rügyek és Gyökerek révén.
1: Igen, itt egy új csoport fog alakulni. Nagyon várjuk, hogy mennyivel többet tudnak itt hozzátenni majd a helyi problémák megoldásához a gyerekek, illetve maga a csoport. És hát az az álmunk, hogy itt is egy regionális központ alakuljon. Most egyébként Szegeden alakult egy a Fűvészkertbe, úgyhogy az a legújabb, de lehet, hogy még idén lesz egy még újabb, ez a székesfehérvári.
2: Helyő papi egy kis település Borsodaba Új-Zemplén megyében. Lakói büszkék rá, hogy van egészségügyi intézményük, bölcsödéjük és óvodájuk. Illetve ez utóbbi csak volt, mert egy hónappal ezelőtt az épület tetőszerkezete lángra kapott és leégett. Akár jelentős, mint egy 300 millió forint. A vizsgálat még tart, az pedig még kérdés, hogy mikor kezdődhet meg az épület helyreállítása. Az önkormányzat, bár volt biztosítása, most gyűjtést indított. Bétó Tarika járt a településen.
3: Én oda voltam Miskolcon, pont akkor, ahol még ott láttuk a képeket, hogy mi történt.
4: Mert az internetre rögtön felkerültek a képek, hogy leégett helyőpapi településen az óvoda épületének tetőszerkezete. Szerencsére vasárnap volt, így gyerekek nem voltak az épületben, mondja Miskolci Tibor, a község polgármestere.
7: Egy nagyon szörnyű napnak éltem meg, és mindig is úgy fogok rá visszaemlékezni sajnos. Mondhatjuk, hogy egy katasztrófa helyzet az, ami aznap vasárnap délután történt a településünkön. Egy szomszédos ingatlanról terjedt át a tűz egyébként a óvoda épületünk hátsó részére, ahol begyulladt a falon a szigetelés, majd a tető, héjazat, és hát onnantól kezdve nem segített az, hogy aznap délután egy kicsit fújt a szél is, pontosan abba az irányba fújt, amerre a tűz terjedt, és hiába a nagy erőkkel történő beavatkozás ellenére is nem tudták megfékezni a tüzet, tehát maga a tető héjazat, a tető szerkezet az teljes terjedelmében végigégett. Ki kellett ürítenünk, ki kellett pakolnunk, a funkcióit nem tudja ellátni.
4: Van az önkormányzatnak kerete rá, hogy megcsináltassa a tetőt?
7: Az önkormányzatnak volt biztosítása az épületre. Ezzel párhuzamosan egy Viszmajor kérelemmel értünk, amit már feltöltöttünk. Egy szakértő által költségvetést készítettünk a felújításra, a helyreállításra.
4: Milyen kár keletkezett egyébként, vagy mennyibe kerül majd a felújítás?
7: Hatóságok és mindenki vizsgálta az épületet, mi az, ami megmaradt belőle, mi az, ami károsodott. Már akkor egy közel 300 millióra becsülte mindenki a kárt, aki egyébként itt részt vett a bejáráson, és sajnos nagyon nem is becsülték félre, mert most a szakértünk, aki készített egy költségvetést, az 290 millió forint körüli összegre becsülte nettóba a felújítást.
4: Most, hogy az épület nem használható, mi van az óvodás gyerekekkel?
7: Hát annak köszönhetően, hogy a régi óvoda épületünket pár évvel ezelőtt felújítottuk kívül belül is egy közösségi térnek alakítottuk ki, hát ennek köszönhetően oda át tudtuk vinni a két csoport óvodánkat. Az étkeztetés, ami még nagy feladat volt, a szomszédos településen Helyőbábán főzünk most, ott az ottani konyhába kaptunk helyet, és egy bérleti szerződés keretében a szakácsaink ott főzik meg a mindennapi ételünket, és itt pedig az iskolába a tálaló konyhán tálalunk, és nyilván innen jutatjuk el az óvodába, meg a bölcsödében, ami egyébként szeptember 1-én nyitotta meg kapuit.
4: Lehet már tudni, hogy nem emberi mulasztás történt.
7: Maga a vizsgálat még nem zárult le, hogy okozták kimondottan a szomszédos ingatlanon a tüzet. Nyilván mi már nagyjából tudjuk, meg többfajta variációt is hallottunk. Nyilván erről nem tudok még mit mondani, itt a rendőrség még nem zárta le az ügyet. Az biztos, hogy a szomszédos ingatlanról terjedt át a tűz az épületünkre.
4: És a felújítás akkor kezdődhet, ha a biztosító fizet.
7: A saját dolgozóinkkal, közfoglalkoztatottakkal, szomszédos településekről kaptunk segítséget. Olyan mértékű takarítást és bontást hajtottunk eddig végre, ami szükséges volt ahhoz, hogy mondjuk a szakértők tudjanak dolgozni az épületen. Például a teljes födém szerkezetet letakarítottuk, mert statikusok dolgoztak a födém szerkezeten, hogy egyáltalán mennyire menthető, ha javítani kell, akkor az mit fog, milyen következményekkel lehet javítani, és ehhez ugye ez fontos volt, hogy minden meg legyen tisztítva, mennyire csak lehet.
4: Hogy a biztosító mikor és mennyit fizet ki a káreseményért, ma még nem tudni. Így az önkormányzat gyűjtést indított.
7: Ez a honlapunkon, a Facebook oldalunkon mindenhol megtalálható, és innen is szeretném megköszönni az eddigi támogatóknak is. Tehát egy nagyon jó érzés az, amikor látjuk, hogy az 5000 forinttól a több százezer forintig érkeznek támogatások. Nyugdíjas nénik, akik benyitnak a hivatal ajtaján, hogy ők túl sokkal nem tudnak támogatni, de mégis szeretnének támogatni, és ez nagyon jó leső érzés, mert érezzük az összefogást és azt, hogy mindenki segíteni próbál, és ezt nagyon hálásan köszönjük. MÁV Inform.
2: Most pedig friss közlekedési hírek a vonattal utazóknak. A vonalban Bogáti Bence, jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok! A tegnapi Rákoson történt baleset után korlátozással megindult a forgalom, de a 60 és az újszászi vonalon ma is változásokkal kell számolni. A 60-i vonalon az S80-as és G80-as vonatok nem közlekednek, helyettük a Mátra és Aglia interrégiók állnak meg. A Miskolc felé közlekedő Intercity-k csak Gödöllőről indulnak, odáig az interrégiókkal vagy a H8-as évvel lehet utazni. Az újszászi vonalon a hajnali órákban a legtöbb vonat teljes útvonalon jár. A reggeli óráktól azonban minden második sűrsápi S60-as vonat kimarad, helyettük a Z60-as vonatok állnak meg. Várhatóan 9 órától a Békéscsaba Intercity-k csak Szolnoktól közlekednek. A korlátozások miatt Rákos térségében a vonatokkal hosszabb várakozásra is készülni kell. A H8-as év egész nap hosszabb szerelvényekkel jár, és a vasúti menetélyeket is elfogadják, csak úgy, mint az M2-es metron, valamint a 97E és a 169E jelzésű buszokon. A folyamatosan frissülő információk a MÁV csoport honlapján és a MÁV Inform Facebook oldalán is elérhetők. Jó utazást kívánok!
2: Köszönjük szépen, 5:30, jó reggelt kívánok, ez a Hajnaltáj, a mikrofonnál Gergács Anikó. A szárazság ellenére rekordtermés várható Komlóból. A Baranyasomogy határában elterülő komlóültetvényen a tavalyi termés dupláját takarítják be. De lehet-e ismét hosszú távú jövője a nagyüzemi komlótermesztésnek itthon? Ezzel is foglalkozunk 6 óráig.
5: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Mikia György nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Őrizetbe vették Hankó Balázs és Sesták Miklós volt minisztereket. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Egész héten kitart a napos száraz idő. És most a részletek. Őrizetbe vették Hankó Balázst, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a hétfő délelőtti rendkívüli ülésén függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. Az ügyészség szerint miniszterként és a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként részt vett az NKA vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Ezt megelőzően őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozóügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szívek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át, de egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az Országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Azt is elmondta, olyan legfőbb ügyészt keres, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására és a működésbe vetett bizalom helyreállítására. Országszerte koncertekkel ünneplik október 1-én az elemi zenevilágnapját. A programok között szerepel a MÁV Szimfonikus Zenekar koncertje a Zeneakadémián, a Kult Hétben a Sárik Péter Trió Bartók koncertje, de lesznek programok több vidéki városban is, köztük Dorogon, Veszprémben és Szegeden. Az Óbudai Társas Körben Cigány György szalont avatnak, ahonnan a Bartók Rádió 15 órától élőben sugározza a Muzsikáló délután című műsort, majd Bősze Ádám Levél Áriák című műsora hangzik el. Ami az időjárást illeti, a hajnali átmeneti ködfoltokat követően napos, derült, száraz időnk lesz. A keleti szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul. Szép, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek. És hogy milyen a hőmérséklet ezekben a percekben az ország különböző régióiban, Gergács Anikó mondja.
2: Budapesten gyenge délnyugati szél fúj, 12 fokot mértek. Győrött 8, Mosonmagyaróváron 10, Sopronban 11, Szombathelyen 7, Pápán és Veszprémben 9 fok van. Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthárdon gyenge északnyugati szél fúj, 10 fok van. Zalaegerszegen 11, Keszthelyen 7, Nagykanizsán 5, Kaposváron 6 fokot mértek. Siófokon gyenge keleti szél fúj, 10 fok van. Pécsett 13, Pakson 10, Baján 6, Kecskeméten 10 fok mutatnak a hőmérők. Egerben gyenge észak-keleti szél fúj, 15 fok van. Széchenyben 5, Miskolcon, Szolnokon és Karcagon 10 fokot mértek. Debrecenben 11, Nyíregyházán 9, Záhonyban 8, Szegeden 11, Békéscsabán 9 fok van. Kékestetőn gyenge keleti szél fúj, ott 10 fokot mértek most hajnalban. Kedves hallgatóink, 5:30 múlt 5 perccel.
6: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
2: Néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Esőre várva, a Kisalföldön a szárazság és a gyümölcsök méretére, minőségére és mennyiségére egyaránt hatással volt, ami az idei tavaszi fagykárokkal együtt tovább súlyosbította a gazdák helyzetét.
8: Bármilyen fura gyümölcsösbe aszálykárral is érdemes számolni, mert rettentő sok gyümölcs, ami piacképes lett volna, nem lehetett piacképes.
2: Rekordtermés Komlóból. A Baranyasomogy határában elterülő komlóültetvényen az idei rendkívül aszályos időjárás ellenére a tavalyi termés dupláját takarítják be.
9: Valószínűleg a csepegtető rendszerünknek köszönhetően nagyon szépen átvészelték. Meglepetésünk aztán a mérésekben is bebizonyosodott, duplárára nőtt a termelés.
2: Részletekkel 6 óra előtt jelentkezünk. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter.
14: Bozsik gazda rovata.
2: Rózsaszínből kék, nem ördöngösség, csak megfelelő talaj és tápanyag kell hozzá. De hogyan lehet a rózsaszín hortenziát színváltozásra bírni, és kék virágú növényt termeszteni a kiskertben? Tanácsok Bozsik gazda rovatában.
21: Ahogy az ember nézi a hortenziák származását, hogy hol őshonosak a különböző hortenzia fajok, lehetnek az amerikai kontinensen, aztán lehet Japánban, Európában, Belgiumban. Ez milyen hortenzia? Mert kedves hallgatóink kérdezik azt, hogy lehet-e metszeni, nem lehet metszeni, de hát ahogy küldte nekem a leírásokat, hatalmas birodalomról van szó, és nem biztos, hogy az egyik hortenziát ugyanúgy kell kezelni, mint a másikat.
24: Igen, ez például, ami mellett éppen állunk, ez egy tölgylevelű hortenzia.
21: Márkné Deák Szilvia, agrármérnök.
24: Ennek megvan az a nagy előnye, hogy nem különösebben igényes a talaj pH-ját illetően, mint egyéb hortenziák, és

0: rózsaszín virág. Kedves hallgatóink kérdezik, hogyan lehet színeváltozásra bírni a hortenzia virágát?
1: Hát a hortenziák akkor lesznek kék színűek, ha a talaj kifejezetten savanyú. Tehát ez ilyen 5 körüli pH-t jelent.
0: Géza említette, mielőtt meg bekapcsoltam a készüléket, hogy Belgiumban találkozott a hortenziával és ezzel a színváltoztató eljárással, mert alumínium vegyületek kellenek hozzá.
2: A feleségem is kiszokott hozzám jönni, amikor kint dolgozom Belgiumban. Én ugye fizikus vagyok, a Namüri Egyetemen szoktam néha dolgozni.
0: Már Géza fizikus.
2: Csereprogram keretében, és ő látta ott a kék hortenziákat, és meséltem az ottani professzornak, hogy a feleségem ezek iránt lelkesedik, és ő, a Philip Lamben professzor mondta, hogy igen, ott ők azt csinálják, hogy téglaport kevernek a hortenzia talajához, és ettől lesz olyan szép kék.
0: Na de mi van a belga téglaporban?
2: Hát, hogy a belga téglaporban pontosan mi van, azt nem tudom, de utána néztem, és azt láttam, hogy a tégla azokból az agyagásványok, amikből a tégla készül, a kaolinit és molinit, abban mind a kettőben valóban van alumínium.
0: Ugye, mert ez a fő tanítás, hogy alumínium kell hozzá, és akkor színeváltozás lesz. Timsóval?
1: Timsó, maradjunk a Timsónál, a Trisó az, ami egészen más dolog, és nagyon rossz hatást érnénk el szerintem ezzel a vegyületet. Hát a másikkal fogok most majd megpróbálkozni. Nagyon szép eredményeket láttam.
3: Már majdnem befejeződött a kukorica és a napraforgó betakarítása Békés megyében. Bár a minőség jónak mondható, de a mennyiséggel komoly gondok vannak. Kukoricából például fele harmada termett az önköltségnek. Emellett a felvásárlási árak is alacsonyak, sok gazda pedig már visszaadná a bérelt földeket. Helyzetkép Horváth Szabolcstól.
4: Békés megyében is befejeződött az aratás, és a tavaszi növénykultúrák is bent vannak a magtárakba. Szerencsére, bár a gazdák tartottak attól, hogy a 2022-es katasztrófa megismétlődhet, azért akkora problémák nincsenek. A minőségek jók, a mennyiségekkel viszont mind a két téren, már csak a kukoricát meg a napraforgót nézzük, azért vannak problémák, elég komolyak, és az árak sincsenek rendben. Bozó Józseffel beszélgetek, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei igazgatóságának alelnökével. Milyen mérleget lehet vonni?
5: A napraforgó olyan 90-99%-ba betakarításra került, ez 99 ezer hektár, majdnem 100 ezer. A kukorica ott az öntözött körülmények miatt még kivárnak, hogy ne kelljen szárítani, de ez más kategória. A normál száraz körülmények közt a kukorica betakarításra került. Hát ilyen 33 ezer hektár volt összesen a megyébe, ebből 20% le lett silózva, tehát az a 27-8 ezer hektár. Hát abban igazság van, hogy a 22-es év nem ismétlődött meg, majdnem.
4: Mi lenne egy jó termés?
5: Hát 70-80 mázsa, az amiben már azt mondanánk, hogy na, az már valami. Valami termet, de ez fele harmada az önköltségnek. Tehát a támogatással együtt is még a nulla alatt vagyunk, tehát nem jó. A napraforgók azok változóak, a megye egyik része olyan 20 mázsa fölötti, itt-ott 30 mázsa is termett, de csak nagyon itt-ott. A zöme az a megyei átlag is olyan 15 mázsa, tehát másfél tonna napraforgóból, sajnos a kukoricából is, de így, ahogy mondtam is, tehát Borosháza környékén ott annyira rossz volt, hogy 5-6 mázsa termett csak kukorica. A jelenlegi pillanati árak 185-190 körül van tonnánként a napraforgó, a kukorica pedig olyan 8-8500, meg ha nagyon megvizsgálják és toxinmentes vagy a határérték alatti, akkor talán 9000 forint is kijöhet mázsánként. Tehát összességebben véve a Békés megye agrárgazdálkodás az nagyon-nagyon veszteséges. És ez már nem tudom hanyadik év, amikor a túlélésről beszélünk. Tapasztalható, hogy már a bérelt földeket sorra próbálják visszaadni, megegyezni a tulajdonossal, vagy a bérleti díjat csökkenteni, hogy esetleg úgy tovább, de nagyon sokan dilemmában vannak, nem tudják, mi legyen. Még talán most az őszi vetések, a kalászosok el lesz vetve, a repce már biztos, hogy csak fele lesz annak a 11 ezer hektárnak, ami volt ebbe az évbe. Nagyon nagy dilemmában vannak a gazdák, ez nem csak a magán kis paraszti gazdálkodás, hanem a nagyüzemek is. Tehát ilyen aranykoron a földön, ilyen adottságok mellett egyszerűen nem tudunk eredményesen gazdálkodni.

0: akinél van állattenyésztés, az még tetézi az, hogy a sertés és a tejgazdaság is. Az is romokba egyszer-kétszer fölindul egy komolyabb átvételi árnövekmény, aztán visszaesik. Tehát van olyan gazdaság, ahol szántóföldi növénytermesztés, az állattenyésztés is mind veszteséges. Tehát itt nagyon magunkra vagyunk hagyva, de próbálunk valamit gondolkozni, összedugni a fejünket, de ez kevés már.
1: Szlovákiában a súlyos takarmányhiány miatt várhatóan csökken az állatállomány. A Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara felmérése szerint az évelő takarmánynövények és az állandó gyep területek első kaszálásának elmaradása miatt 30-50%-os a kiesés. A kár értéke elérheti a 35 millió eurót. A pozsonyi kormány gyors segéllyel igyekszik enyhíteni a gazdák gondjait. Haják Szabó Mária összeállítása.
2: Az asszály már ténylegesen is veszélyezteti a haszonállatokat Szlovákiában, állítja Jana Holéciová, a mezőgazdasági és élelmiszeripari kamara szóvivője. Hatalmas a kiesés gabonafélékből, takarmánynövényekből, a vártnál is kevesebb van, így nagyon sok gazda kénytelen túladni az állatokon. A kamara felmérése alapján mintegy 10 000 állat értékesítését tervezik a takarmányhiány miatt, és ha nem sikerül gyorsan megoldást találni, jelentősen csökkenhet a szlovákiai szarvas marha, juh, kecske és sertés állomány. Nem csak az élelmiszer önellátás csökken, hanem az élelmiszer biztonság is veszélybe kerül, figyelmeztet József Sumichrast, a kamara alelnöke. 30-50%-os a kiesés az évelő takarmánynövényeknél és az állandó gyep területek első kaszálásának elmaradása miatt. A kár értéke elérheti a 35 millió eurót. A helyzet az, hogy Lucernából hiány lesz, a szarvasmarhák és juhok legelőinek hozama pedig a korábbi évekhez képest a felére esett vissza. Szénából csak a fele van annak a mennyiségnek, ami a korábbi években ilyen tájt szokott lenni. Normál esetben, helyesebben normális években, amikor nincs asszály, Szlovákia szénát is exportál. Idén azonban szó sem lehet erről, az az érdeke az ágazatnak, hogy a szénát a hazai haszonállatokkal etessék fel. A Szlovák Mezőgazdaság és Élelmiszeripari Kamara szeptember első felében azt vizsgálta a tagjai körében, hogy milyen takarmánykészletekkel rendelkeznek, illetve milyen terveik vannak a tenyésztőknek a következő hónapokra. Összességében a gazdaságok mintegy kétharmadának nincs teljes mértékben biztosítva a téli takarmánybázisa. A következmények pedig az állatállomány létszámában is megmutatkoznak. Eddig több mint 3700 állatot értékesítettek, további mintegy 6600 állatot pedig eladni vagy kivonni terveznek. Ez összesen 10390 haszonállatot jelent. Ebből csaknem 5000 szarvasmarha, ami a teljes jelzett mennyiség mintegy 73%-a, és ez már most tragédia, hangsúlyozta Miroslav Štěvček, a kamara alelnöke, a felmérés eredményeit ismertető sajtóértekezleten.
3: Slovenská republika dostala 6,5 milióna euró, mi do toho dávame do 200%, a vlastne skoro 20 miliónov na pomoc.
2: Az uniótól kapott 6,5 millió eurót kétszer annyival megtoldotta a szlovák kormány, mondta a miniszter. Ez a gyors segély. Szálas takarmányból akkora a hiány, hogy a problémát egyszerűen nem tudjuk megoldani, mondta Richard Takács agrárminiszter. Ha ugyanis találnánk rá pénzt a költségvetésben, nem lenne honnan vásárolni, mert más országokban sincs elég széna, tette hozzá. Márpedig lépnie kell a minisztériumnak, véli a mezőgazdasági kamara, mert a gazdáknak még a tél előtt biztosítaniuk kell a takarmányt a megmaradt állatok részére.
1: Itthon nem csak a szántóföldeken, hanem a gyümölcsösökben is komoly nyomot hagyott az idei asszály. A Kisalföldön már tavasszal jelentős volt a talaj nedvesség hiánya, a nyári hőség és a csapadék hiány pedig tovább fokozta a növények vízstresszét. A szárazság a gyümölcsök méretére, minőségére és mennyiségére egyaránt hatással volt, ami az idei tavaszi fagykárokkal együtt tovább súlyosbította a gazdák helyzetét. A jelenlegi helyzetről Nagy Szabolcsot, Győr egyik legnagyobb gyümölcsösének egyik tulajdonosát, Gárdonyi Eszter kérdezte.
4: Egy olyan döbbenetes asszályos évünk volt, amikor a gyümölcsösben mit lehet kezdeni azon, hogy az ember öntöz. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy ami nem jó, az a légköri asszály. Azon az öntözés nem sokat segít, nem?
5: Most is pillanatnyilag várjuk az esőt. Összes növényvédelmi eljárást, amit véghez kell vinnünk, nem tudunk hozzányúlni, mert kéne az eső, és egyharmad eső esett egész évben annak a mennyiségnek, amit kellett volna, hogy jöjjön. Ugye hiába toltuk ki minden gyümölcsfánk alá vizet egyfolytában egész szezonban, mert márciustól elkezdtünk öntözni, és a mai napig megy víz a fák alá. Ugye az csak pillanatnyi bypass, amin a növények életben vannak tartva, mert a levélzeten keresztül nekik kell egy jelentős nedvességet szintén kapniuk. Annyira száraz időjárás volt, hogy a már megmaradt gyümölcsök, akár a kajszinál, akár a pár darab szilvánk, vagy bármilyen gyümölcsünk, ami a fán maradt, egyszerűen elkezdett vegetálni. Tehát nem tudott kiteljesedni az íz. Az a pici kis áztató eső is, ami volt pár milliméter, az nem számított semmit. Tehát egy rettentő erős túlélési év van pillanatnyilag is.
4: Ez kihathat mondjuk a következő évre is?
5: Voltak olyan fáim, hogy konkrétan kiszáradtak. Hiába kaptak locsolást, kiszáradt maga a fa, mert nem volt neki elégséges az, amit a csöbhető rendszeren keresztül kapott. Rügy differenciálódás és minden más olyan növényzetben kialakuló biológiai folyamatok, azok gátolva lettek ezáltal. Bármilyen fura gyümölcsösben aszálykárral is érdemes számolni, mert rettentő sok gyümölcs, ami piacképes lett volna, nem lehetett piacképes. Úgyhogy az a baj, hogy ez egy folyamat, és jelen pillanatban ugye van egy El Niño-La Niña jelenség világszintű, és a prognózisban még azért a jövő évet egy szuper El Niño-nak mondják, tehát még a jövő év is érdekes lehet.
4: Ez is ehhez hasonló lesz a feltevések
5: szerint? Hát ugye ezt fejtegetik, én nagyon sok tudományos prezentációt olvastam én is, és Magyarország ez Európának ezen zónájában olyan mértékben nem jelentkezik, de láthatóan a hőkupolák és minden más, ami kialakulnak, ezek itt vannak anomália szinten. Elég komoly tőpusztulásunk is volt, pótolnunk kéne, mi általában az őszi pótlásokban hiszünk, de olyan szinten száraz a föld, hogy egyszerűen nem merek berakni semmit se. A tavaszról nem is beszélve, és sok millió forintos beruházásról beszélünk, amit el kell dönteni, és ugye ez egy hosszú folyamat, míg abból eredés lesz, de hogyha nincs az eredéshez megfelelő talaj lehetőség, akkor igazából csak szórjuk az ablakon a pénzt.
4: A csapadékos időjárásban megjelennek a gombák.
5: Igen.
4: Az asszálynál jelennek meg kifejezetten szárazságtörő kórokozók?
5: Én azt gondolom, inkább olyan rovarpopulációkat vettünk észre, amik a meleget jobban viselik, ugye a Mediterrániumból elég sok minden olyan vírusvektor hordozó rovar került elő, amik túlélnek. És ugye, ha van egy beteg fertőzött fa, akkor alapvetően ezek a vírusvektorok viszik körbe. Tehát most egy, nem is azok a gombabetegségekkel küzdöttünk a legtöbbet, de sokkal több fertőzést tapasztaltunk. Olyan rovarfajok szaporodtak fel, amik nem voltak jellemzőek, és tulajdonképpen azért meg van kötve a kezünk. Tehát növényvédelmi szempontból olyan szigorú szabályok születtek, és olyan mértékű szerkivonások történtek meg az utóbbi időszakban, hogy igazából nem nagyon lehet érdemben ellenük úgy védekezni, ahogyan kéne. Tehát ahhoz kéne profit, hogy lehessen visszaforgatni pénzt, hogy megfelelően megvédjük a gyümölcsös kerteket, és a profithoz meg kéne olyan típusú piaci stabilitás, ami egy megfelelően kiszámítható ármozgásokat hozna magával, és az idei év az rettentően hullámvasút volt, úgyhogy nagy kérdőjelek állnak előttünk, és a jövőképünk az eléggé homályos.
1: Kedves hallgatóink, 3:46 múlt 6 perccel. Felvirágozhat-e újra a komlótermesztés hazánkban? Gyakran vitáznak erről a szakemberek, ugyanis a sör egyik fontos alapanyagának termesztése a 60-70-es években virágzott Magyarországon. Bár pár évtized alatt szinte teljesen eltűnt az ágazat, vannak kezdeményezések arra, hogy a komló újra teret nyerjen. Hajdú Klára komlónemesítő Angliából utazott Várra, hogy megossza a komlótermesztésben szerzett tapasztalatait. Anglia Nemzeti Komlónemesítő Programjának vezetőjével Belényi Barbara beszélgetett.
6: Mit keres egy magyar lány Angliában komlónemesítőként? Egy olyan országban, aminek óriási komlótermesztési múltja van, és ekközben talán 3 komlónemesítő van Angliában? Dr. Hajdú Klára komlónemesítő.
7: Angliának eddig 3 komlónemesítője volt a hivatalos nemesítő programban, én vagyok a negyedik. Ez a program ez a 20. század elején kezdődött Wye-ban, és a Wye nemesítő program volt az első, ami rezisztenciákat nemesített. Tehát az elődeim egy csomó hasznos dolgot adtak el, például törpe komlónemesítés. Rengeteg eredeti angol fajta adják az alapját a mai világhíres komlófajtáknak. Tehát ez egy tradicionális és történelmileg fontos program. Angliában az 1800-as években 30 000 hektárnyi komló volt.
6: Ehhez képest ma
7: sajnos már csak 600 hektárnyi komlóban.
6: Mégis van szükség komlónemesítőre és komlóprogramra?
7: Hát úgy tűnik, hogy van. Azért, mert ez egy hosszú távú befektetés. Az összes termesztőm, akikkel együtt dolgozom, még 100-200 évet szeretnének legalább termeszteni. Egyébként a legtöbbje az rangot termesztőknek 5.-6. generációs komlótermesztő, úgyhogy ez a vérükben van. Igen, a nemesítés az fontos nem csak azért, hogy új fajtákat adjunk a termesztőknek, amiket el tudnak adni, és amiket a sörfőzők megvesznek, hanem a klímaváltozást megérteni a növény genetikáján belül, a fiziológiájában, és olyan fajtákat választani és nemesíteni tovább, amiket majd képesek lesznek 10-20-50 év múlva is termeszteni. A kutatásnak egyszerűen folytatódnia kell mindenhol, különben nincs termesztés. És ezt én csinálom. Én egyébként 12 éve vagyok kint Angliában.
6: Hogy került ki? Ha Magyarországon egyetem volt terep, ahol tudott gyakorolni?
7: Még akkor Corvinus Kertészeti Egyetemről volt egy kertészmérnök alapdiplomám, és én kimentem szerencsét próbálni 2012-ben. East Mallingba, ott engem bevettek a szamóca nemesítők, ott egy kicsit kitanultam a nemesítésnek a praktikáit. Angliában a sörnek nagy kultúrájában, nekem valahogy a sztorim így kezdődött, hogy engem az új barátaim bemutattak a papkultúrának, érdekes söröknek. 2010-es évek elején kezdődött a nagy craft sör boom.
6: Magyarországon is.
7: Talán egy pár év különbséggel, de én akkor érkeztem, és nekem ez új volt, nekem ez érdekes volt. Volt egy kis kertem, amiben én elültettem egy pár komlópalántát, és az lett a vége, hogy elmentem egy előadásra, az elődöm akkor még Dr. Peter Darby, aki egy fantasztikus tudású komlónemesítő Angliában. Nekem nagyon tetszett az előadás, és a barátaimnak utána mondtam, hogy ha ő egyszer visszavonul, akkor az ő munkáját nagyon szívesen átvenném, és pár évvel később volt erre egy lehetőség, és engem választottak valamiért.
6: Évről évre ennek ellenére Angliából hazautazik, és a helyi kézműves sörmanufaktúrák találkozóján itt Vállon, az uradalmi sörmanufaktúrában előadást tart. Fő mozdulata az mégis az volt, hogy azért csökken a sörfogyasztás nem csak Magyarországon, hanem Angliában is. Mit tanácsol? Érdemes most még ebbe belevágni?
7: Én optimista vagyok. Szerintem a sörnek mindig lesz helye az emberek életében és szívében. Ez egy spirituális ital. Szerintem Magyarországnak most még jó lehetősége van. Még egyébként vannak támogatások is. Magyarország klímája megfelelő a komlótermesztésre.
6: Sőt, most, hogy ilyen szélsőséges meleg van, ez akár nem is baj komló szempontjából.
7: Igen, a klímaváltozás miatt talán még jobbak is a lehetőségek arra, hogy olyan aroma profiljú komlókat termesszünk itt, amiket igenis nagyon szeretnének a craft sörfőzdék, úgyhogy ez egy jó beruházás lenne most. Magyarországnak igenis kéne több komlót termeszteni. Gazdaságilag is szerintem fontos lenne, hogy támogassuk a magyar craft sörfőzőket a helyileg előállított komlókkal. Viszont lehet, hogy a nemesítés egy érdekes dolog lenne, hogy legyenek saját magyar fajták.
1: Rekordtermés lesz Komlóból a Baranya-Somogy határában elterülő komlóültetvényen. A szárazság ellenére ugyanis a tavalyi termés dupláját takarítják be a kastélyos dombói telepen, amelyet az Ökumenikus Segélyszervezet és a Heineken Hungária közösen hozott létre 2018-ban. A sör alapanyagot tám és öntöző rendszerrel ellátva ilyen mennyiségben csak ebben a térségben termelik az országban. Három népszerű komlófajtával próbálkoznak, és mind a három bevált. A kastélyos dombóiak idén már learatták a komlót, és most zajlik a pellet készítése. Ott járt Bicsák Eszter.
8: Ez itt a pelletálló akkor most, ahova belépünk. Jó napot kívánok! Rozikát inkább az ajtóban kérdezem, mert olyan hihetetlen zajos a gép. Mi történik itt pontosan? Olyan jó illat van.
9: Igen, itt most éppen a komlónak az illatát lehet érezni, ez a perle.
8: És annak ez egy népszerű fajta.
9: Így van, annak az illatát érezzük most. Most jelen pillanatban perletáljuk és csomagolni fogjuk, majd utána a hűtőkamrába helyezzük, amíg el nem viszik tőlünk.
8: Hogy a hallgató is el tudja képzelni, hogy ezen a gépen ilyen kicsike tálcák futnak fölfelé, utána összeöntés, összenyomja, mert ugye a pellet az egy összepréselős.
9: Így van, igen.
8: Elég gyorsan dolgozik a gép, igen. Gondolom egy nap sokkal végeznek.
9: Lehet állítani, hát tegnap 500 kilót pellet álltunk.
10: A pelletálló helység végül olyannyira hangosnak bizonyult, hogy a telepet igazgató Lehel Lászlóval, az ültetvény megálmodójával már csendesebb helyet kerestünk. Az idei évben megduplázták a termésmennyiséget, amin ők maguk is meglepődtek.
11: Nekünk is meglepetés volt egy kicsit, mert irtózatos szárazság és hőség volt itt Kastélyos-Dombón különösen is, ugye az ország déli részén vagyunk. Minden előrejelzés a németek részéről is, ugye mi többször jártunk Németországba, tanulmányoztuk a komlóknak a termesztését, stb. Ők is jelezték, hogy azért ezek a komlók talán érzékenyek a hőségre, de hála Istennek valószínűleg a csepegtető rendszerünknek köszönhetően nagyon szépen átvészel. kezelték. Meglepetésünk aztán a mérésekben is bebizonyosodott, duplárára nőtt a termelés, és ugye még nem vagyunk ott, hogy az egész terület bőséges termőre fordult volna, még van egy 9 hektáros részünk, aminél gondjaink voltak, és ott a termés jövőre fog igazából majd beindulni.
10: A Kumlót nagyon szereti megdézsmálni a vad, itt azért erdő közelsége van, vadak vannak bőséggel, és a másik a vadkomló, ami ugyan növény, de szereti beporozni és átporozni. A nemesített komlót, ezzel is mindig küzdenek az ilyen ültetvényeken. Mit lehetett tenni?
11: Igen, hát az első csatát azt vereséggel éltük át, mert a nyulak olyan támadást intéztek a komló ellen, hogy ugye a friss hajtásokat gyakorlatilag megszüntették, tehát lehették.
10: Ugye olyan szárazság volt, hogy a vadak keresték a nedvességet is, tehát mindent megettek, amiben víz van.
11: Igen. És valószínű, igen, friss hajtás, nyilván víztartalma is megfelelő volt, tehát nagyon-nagyon rászoktak, és amikor végre valahogy egy pár elkezdett volna eljutni egy fél méter magasságig, akkor megjöttek az őzek, és akkor még ők is rákostoltak a történetre. A vereségből azért úgy jöttünk ki, hogy most azért átfordul majd idézőjeles győzelemmé, mert körbekerítettük. Viszont él ez a növény, tehát azért csak-csak erősödött a gyökérzete, úgyhogy jövőre már ott is számottevő termésre számítunk.
10: És akkor a vadkomló a másik ellenség. Az ellen talán könnyebb védekezni, lévén, hogy nincs négy lába és nem közlekedik olyan gyorsan, mint a nyulak.
11: Igen, és nem éjszaka közlekedik, vagy pont olyankor, amikor nem vagyunk a területen, de hát az követhető, így van. Végig kell járni ilyenkor az egész területet, itt a közvetlen közelség a fontos, mondjuk egy ilyen 25 méteres távolságot mondanék. Ha ott látunk vadkomlót, azt akkor könyörtelenül ki kell írtani. Ez mondom, ez kezelhető, és itt már meg is van a csapatnak a rutinja, beletanultak ebbe, tehát ez a része azért könnyebb lesz.

kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, 6 órakor kezdődik a Felkelő című hírműsorunk. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. A hangmérnök Hajósi Bence, a gyártásvezető Szöllősi Éva és a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is. Köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek, legyen szép napjuk. Gergács Anikót hallották.

0: felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jó reggelt kívánok, ez a felkelő a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja szeptember 29-én, kedden, Mihály napján, én Benyó Rita vagyok. Ma is szép őszi időnk lesz, de nézzük, hogy Szent Mihály napja milyen őszt jósol nekünk. Az időjárás részleteivel és friss hírekkel a Krónika következik.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, Gál Andrea vagyok, bemondó kollégám Bordi András. Főbb híreink először röviden.
4: Őrizetbe vették az Orbán kormány két miniszterét, Sesták Miklóst és Hankó Balást.
3: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök, de pártokkal továbbra sem egyeztet.
4: Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel.
3: Most pedig következzenek a részletek. Őrizetbe vették Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A Hír TV információi szerint az adóhatóság harmadik kerületi épületében rendelték el a kényszerintézkedést.
4: A képviselő mentelmi jogát tegnapi rendkívüli ülésén függesztette fel az országgyűlés, miután az ügyészség hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt miniszter a nap folyamán a parlament épületében tartózkodott, hangsúlyozta, mindenben megfelelt a jogszabályoknak, és az országházban várja az esetleges rendőri intézkedést. Ezt követően este a Facebookon közvetített élő videóban bejelentette, hogy megkapta az ügyészség idézését, és elindult, hogy megjelenjen a hatóság előtt.
5: 19 óra 20 perckor az idézést megkaptam az illetékes ügyészségről, úgyhogy ahogy a sajtónyilatkozatomban is mondtam, amikor közlik velem, hogy hol kell jelen lennem, ott jelen leszek.
4: Hankó Balást hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyészség szerint miniszterként és a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként részt vett az NKA vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak.
3: Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát.
4: A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozóügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szívek Norberter 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át, de egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. Közben a miniszterelnök közölte, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal utasítására vették őrizetbe Sesták Miklóst. A szervezet jogosultságai vasárnap léptek életbe, és ez volt az első akció, amit az NVVH elrendelt.
3: Az Orbán kormány két miniszterének őrizetbevételére Magyar Péter kormányfő Facebook oldalán azt írta, a tisztító tűzművelet első komoly napjának végére két volt miniszter is a hatóságok kezén van.
4: Reagált Orbán Viktor a Fidesz elnöke is. Közölte, nem hagyják, hogy a tiszás önkényurak megtörjék a nemzeti oldal közösségét.
3: Zárra levették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának több százmilliós ingatlanát. A nyomozók lefoglaltak egy gépkocsit, és több mint 2,5 milliárd forintnyi további vagyonelemet zároltak.
4: A központi nyomozó főügyészség emlékeztetett, az ügyben 4,5 hónapja zajlik vizsgálat, a többi között hivatali vesztegetés elfogadása miatt. A Volánbusz ügynek több gyanúsítottja is van. Jelinek Dánielt, az Indotek csoport vezetőjét és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját letartóztatták.
3: Kizárólag szakmai kritériumok szerint választotta ki a Vagyonvisszaszerzési Hivatal azt a négy ügyet, mellyel a munkáját kezdi.
4: Erről beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában a hivatal vezetője. Unger Anna úgy fogalmazott, nem volt szempont, hogy azok a volt kormányfőhöz kötődjenek. Az egyik ügyről elmondta, hogy a NER rendszer visszaéléseinek egyik tipikus példája volt az úgynevezett vízumbiznisz, amelyben a hivatal a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzésével és kiadásával kapcsolatos politikai visszaéléseket vizsgálja.
6: Itt azért több szempontot mérlegelt az elnök helyettes, amikor kijelölte ezeket az ügyeket első körben való átvitelre, és ez fontos hangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti, hogy az MVVH kivizsgálja ezt a négy ügyet, hanem ezzel elkezdjük a munkát ezen a héten, és ahogy haladunk előre a munkában, és nő a nyomozati elnök helyettes alatti létszámállomány, ami már most sem kevés, tehát vannak ügyészeink, és vannak nyomozóink, és vannak értékelőelemzőink, vannak forenzikusaink, tehát a nyomozáshoz szükséges stáb, egy kezdő stáb már összeállt, fogunk ugyanúgy hatás körbevonni további ügyeket, és fogunk indítani saját nyomozásokat is, ahol azt érzékeljük, hogy itt nekünk lépni kell.
3: A beszélgetésből hosszabb összefoglalót hallhatnak 7 óra után a felkelő műsorában.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Új szakembert javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt.
4: Az államfő az Országházban elmondott nyilatkozatában ugyanakkor hozzátette, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről.
7: A mérce és a módszer nem változott, a egyeztetés továbbra is ki van zárva, politikai egyeztetés nem történik majd. Olyan legfőbb ügyészt fogok keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére és az ügyészség szükséges megújítására, a működésébe vetett közbizalom helyreállítására.
3: A legfőbb ügyészség és a központi nyomozó főügyészség iránti közbizalom helyreállítását nevezte az egyik legfontosabb feladatnak a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában arra kérte a köztársasági elnököt, hogy jelöljön újabb legfőbb ügyészt.
8: Egy olyan intézmény élére keresünk vezetőt, amelyet az Orbán kormány politikusai elfoglaltak. Kiüresítettek, leépítettek. A politikai maffia gépezet részévé tettek. A feladat ezért most óriási. Alapjaitól kezdve kell megszabadítani a politikai befolyásolás évtizedes örökségétől az ügyészség csúcsszervét. Ide olyan személyre van szükség, akinek a függetlenségét és pártatlanságát mindenki, nem csak mi, mindenki megkérdőjelezhetetlennek látja.
4: Az ellenzéki pártok a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva bírálták a kormányzatot több ügyben is. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk mozgalom szerint Magyar Péter fenyegeti az ügyészségi és rendvédelmi dolgozókat.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Váradi Enikő pszichiáter lett a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatója.
4: A szakember több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Programjának középpontjában a betegellátás biztonságának megszilárdítása, a szakemberek megtartása, a kiszámítható betegutak kialakítása és az intézet országos szakmai szerepének újraépítése áll. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a pályázókat szakmai és vezetői szempontok alapján értékelték.
3: Asztalos Péter lett a Kopmária Intézet a népesedésért és családokért új elnöke. Nyílt pályázati eljárásban 6 jelölt közül választották ki a szervezet élére.
4: Asztalos Péter közgazdász, korábban a Magyar Nemzeti Bank versenyképességi elemzőjeként dolgozott. A Szociális és Családügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a Kincs szakmai kutatói háttérintézményeként működik tovább. A jövőben nagyobb hangsúlyt kapnak a szociálpolitikai kutatások, az idős politika, a társadalmi esélyteremtés, a mély szegénység és a roma társadalom helyzetének vizsgálata.
3: Költségvetési csalás gyanújával indított nyomozást a Rákai Filipféle Petőfi film állami támogatása miatt a NAV.
4: Az adóhatóság a Telexnek megerősítette, hogy múlt csütörtökön büntetőeljárást indította a Most vagy Soha finanszírozása ügyében. A történelmi kalandfilm eredetileg 4,5 milliárd forintos állami támogatásból valósult meg, ezt később egy kormányhatározattal további 200 millió forinttal toldották meg.
3: Több nagy áruház és lánc csatlakozott a Nébik élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez.
4: A jövő héten kezdődő akcióban minden online rendelés mellé a Nébik maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók, emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára. Idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszer dob ki évente egy 4 tagú család. Ennek egyharmada azonban több gondolkodással, gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
9: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágui Gergely. A magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában második csoportmérkőzésén gól nélküli döntetlent játszott Észak-Írország vendégeként. A kvartett másik találkozóján Tbilisiben Georgia-Ukrajna 0-0. Két kör után az első két helyen a csoportban Ukrajna és Észak-Írország áll 4-4 ponttal, Magyarországnak és Georgiának 1-1 pontja van. Folytatás pénteken a mieink a grúzokat, míg az ukránok az északíreket fogadják. A férfi kézilabda NB1-ben a Szeged hazai pályán 36-27-re legyőzte a Gyöngyös csapatát. A vendégek kezdték jobban a találkozót, ám a szünetben már 4 találat volt a tiszapartiak előnye, akik a fordulás után fölényessé tették sikerüket. A Magyar Úszószövetség beadvánnyal fordul a vízesportokat tömörítő európai szervezethez azért, hogy Betlehem Dávid és Fábián Vettina visszakapják érmeiket, melyektől a nyíltvízi úszók hétvégi Európa Kupa fordulójában nem megfelelő sapka használat miatt fosztották meg őket. Betlehem a férfiak mezőnyében a harmadik, míg Fábián a nőknél második helyen végzett 10 kilométeren a horvátországi Rázanyácban. Köszönöm figyelmüket!
0: Közlekedés.
4: Új terelést építettek ki az M1-es autópályán az M15-ös csomópont és Hegyeshalom között. A határ felé a 166-ostól a 172-es kilométerig a külső és a leállósávot lezárták, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható.
0: Időjárás.
4: Napos száraz idő várható, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet délután 22 és 25 fok között alakul. A következő napokban is marad a kellemes őszi idő, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek hajnalonta.
3: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy őrizetbe vették az Orbán kormány két miniszterét.
4: Várhadi Enikő lett az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatója.
3: Nyomoznak a Rákai Filip-féle Petőfi film csaknem 5 milliárdos állami támogatása ügyében. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél hétkor, krónikával 7 órakor jelentkezünk ismét.
1: Műsorajánló.
0: Szóda.
10: Görbeország krónikása. Mohos Zsófia hemződíjas fotográfus lesz a vendégünk. Bonca Berta, azaz Csinszka képei egy most megjelent új albumban. Idén 100 éves a fővárosi Puskin mozi, ahol vetítés sorozat kezdődött a hétvégén. És koreai filmfesztivál lesz a Corvin moziban.
0: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól. A Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 6 óra 13 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita, és mondom, hogy mire számíthatnak tőlünk az elkövetkező órákban. Az Orbán kormány két volt minisztere is őrizetben, miután a parlament felfüggesztette a mentelmi jogukat. Sasi Nagy Edittel, a mentelmi bizottság tízes elnökével beszélünk. Megállapodás továbbra sincs a kormány és az önkormányzatok között a szolidaritási hozzájárulásról. Gémesi Györgyöt kérdezem, mire jutottak Lőrinc Viktóriával, és mit kérnek a magyar vállalkozások az új kormánytól, mennyit ér a belügyi dolgozóknak ígért 30 pontos csomag, és hogyan lehet 246 kilométert kevesebb, mint 20 óra alatt lefutni. Bódis Tamást, a Spartatlan friss rekorderét is kapcsoljuk Athénból.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: És sporttal kezdünk. Gól nélkül 0-0-ra végzett a magyar válogatott Észak-Írország ellen Belfastban, a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi csapata ezzel megszerezte első pontját a sorozatban, de támadásban továbbra is kevés veszélyt jelentett. Mindössze egy kaput eltaláló lövése volt. Pénteken már Grúzia következik, a helyszínről Cseszregi Balázs sportriportert kapcsoljuk. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt, szia Rita, köszöntöm a hallgatókat.
2: Onnan a helyszínről nézve, mennyire volt izgalmas ez a meccs?
11: Hát izgalmasnak nem mondanám, mert ahogy te is említetted, nem nagyon lőttük kapura a mérkőzésen, bár mind a két válogatottnak 10-10 próbálkozása volt, és a északírek háromszor is eltalálták Tóth Balázs kapuját, de igazán nagy helyzete mind a két válogatottnak talán egy-egy volt a mérkőzésen, az északíreknek még az első félidőben, nekünk pedig ott a hajrában Tóth Alex lövésénél volt esélyünk eldönteni a találkozót. Abból a szempontból azért izgalmas volt, hogy persze szorítottuk a magyar válogatott él együtt azzal a 800 magyar szurkolóval, akik kijöttek ide Belfastba, de sajnos hát egy pont lett, és ezzel azért nagyon sokra nem megyünk.
2: Mi az oka annak, hogy hát, hogy fogalmazzak, hogy Szoboszlai is élete meccsét hozta?
11: Hát az igazság, hogy azért egyedül van, nincsenek itt a megszokott társak, főleg támadásban. Rengeteget melózott, erről-hátul megtalálható volt, de nehéz úgy játszani, hogy azok a játékosok, akik támadásban tudnak neki segíteni, mint Varga Bardabás vagy Sallai nincs ott, és hát ez látszik is a támadó játékunkban, ahogy te is mondtad, két meccs olyan, ami nem sikerült gólt lőnünk egymás után, és ez látszik. Sallai is, Varga Barnabás is azok közé a játékosok közé tartozik, akik nem csak az összjátékban, hanem egy-egy villanásra lehet tudják dönteni a mérkőzést, és ez most nagyon hiányzott előről.
2: Ez azt is jelenti, hogy Marco Rossi előtt van egy nagy feladvány, hogy hosszú távon hogyan oldja meg, hogyha ilyen helyzetek elé kerül, tehát kicsit újra kell gondolni a struktúrát?
11: Hát már nem is Marco Rossi előtt, talán a magyar labdarúgás előtt azt kéne átgondolni, hogy miért nem tudunk egy második számú játékos, egy második számú támadót úgy kinevelni, hogyha Varga Barnabás megsérül, vagy éppen Sallainak problémái vannak, akkor a helyére be tudjunk tenni legalább egy hasonló képességű játékost, mert persze itt azért majdnem azt szerintem mondanom, hogy genetikáról is szó van, meg egész egyszerűen tehetségről, amit nem biztos, hogy lehet tanítani az edzéseken, de mégis valahogy ezt meg kell oldani, mert tényleg nagyon rossz volt nézni a támadó játékunkat. Akár Ukrajna ellen, főleg ott a második félidőben, akár Észak-Írország ellen tegnap, itt meg elsősorban az első félidővel voltak problémáink.
2: Te is az első félidőt említed, Marco Rossi azt mondta, hogy a második félidő alapján akár nyerhettünk volna is. Mi történt ott a szünet után?
11: A szünet után egyrészt az történt, hogy felfogásbeli változás történt a magyar válogatottnál, agresszívebben jött ki talán a második félidőre, és főleg a középpályásaink az első félidőben elsősorban hátrafelé vették át a labdát, hátrafelé passzoltunk, nagyon a biztonságra törekedtünk, legalábbis én így láttam, a második félidőben pedig elsősorban Tóth Alex pályára lépésével több kreativitás került a játékunkba, és több volt az előre játékunk. Annak ellenére, hogy mindkét félidőben nálunk volt a labda nagy részt, ennek ellenére szerintem is nagyon nagy különbség volt a két félidő között, a két játékrész között, és ennek köszönhető az, hogy a második játékrészben azért meglettek volna az esélyeink, hiszen ugye Tóth Alex volt az egyetlen, aki eltalálta a kaput, de azért voltak ott blokkolt lövések, amikor McConville belefeküdt Orbán lövésébe az ötösön, de ugyancsak ő blokkolt Szoboszlai egyik lövésénél, amikor a 16-osról volt esélye a kapitánynak ellőni a labdát, szóval azért a második fél időben az északírek nagyon önfeláldozóan futballoztak, és azt ne felejtjük, hogy ez az egyik erősségük, tehát ezzel nyertek Georgiában is 1-0-ra, és ott a 99. percben rúgták a győztes gólt.
2: Pénteken ugye lesz még egy meccsünk, mit kell ott teljesíteni ahhoz, hogy legyen esélyünk a továbbjutáshoz?
11: Hát ugye gyakorlatilag itt most 4 meccset játszunk sorozatban, ebből 2 már túl vagyunk, a Nemzetek Ligája B-ligájában nem nagyon lehet számolgatni, mind a két meccset meg kell nyerni. Tehát először is ugye pénteken Georgia ellen, majd hétfőn nagy szombatban, az ukránok ideglenes hazai pályáján. Egyszerűen vissza kell vágni az ukránoknak is, mert ha a következő két meccsen nincsen 6 pont, akkor az esélyeik aztán tényleg végképp elszálltak, és azért ne feledjük, hogy ez most sem néz ki nagyon jól, hiszen van a csoportban 2-4 pontos csapat, Ukrajna és Észak-Írország, meg 2-1 pontos csapat, Magyarország, illetve Georgia, és mindössze együtt fel az A-ligába.
2: Hát akkor izgalommal várjuk a pénteki meccset. Cseszregi Balázs, köszönöm szépen, hogy kapcsolhattunk.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: Készülnek a karácsonyi szezonra a magyar halgazdaságok, és az idei aszályos nyár után kérdés, milyen állapotban vannak a tavak, mennyi hal kerül majd piacra, és ez mit jelenthet az árakban. Közben továbbra is kevés halat eszünk, és abból is főleg pontyot. Miért ilyen nehéz változtatni ezen? Puskás Nándor, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke a vonalban. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok!
2: Milyen állapotban vannak most a magyar halgazdaságok? Mennyi kárt okozott ez a nagyon forró, aszályos nyár?
12: Most az idei nyár az rendkívül megviselt bennünket és haltermelőket is, hiszen nagyon sokat küzdöttünk a vízhiánnyal, illetve a vízhiány hatásaival szemben. Némely halastó alkalmatlanná is vált a termelésre, de azt kell, hogy mondjam, hogy szinte minden halastóban alacsonyabb vízszinteken dolgoztunk, ami természetesen nem jó hatása van a hozamainkra, illetve a termés mennyiségére.
2: Ez mit jelent? Ugye említettem, hogy a karácsonyi szezonra készülnek. Mit jelent a karácsonyi kínálat szempontjából?
12: A karácsonyi kínálat szempontjából azt kell, hogy mondjam, hogy a karácsonyi halállátás az biztosított, nehézségeink ellenére termeltünk annyi halat, és le fogunk halászni annyi halat, amely biztosítja a lakosság karácsonyi halállátást, úgyhogy mindenkit biztatok is arra, hogy hazai halat válasszon az ünnepi asztalra.
2: Az, hogy mennyiségben van, az jelenti azt is, hogy nem kell drágulásra számítani?
12: Most némiképpen a termelő árainkat muszáj emelni, de azt gondolom, hogy jelentős mértékű fogyasztói áremelkedéssel nem kell számítani.
2: Ugye most is mondja, hogy biztatja a magyarokat, hogy magyar halat fogyasszanak. Évek óta probléma, hogy igazából lenne jó minőségű magyar hal, de hát eleve kevés halat eszünk, és abból se feltétlenül hazait. Ez miért van így?
12: Hát ennek a kóroktana nagyon-nagyon összetett. Való igaz, hogy az Európai Unió ranglistáján hátul kúlogunk a nagyjából 6 kg per fős éves halfogyasztásunkkal, miközben az európai átlag az 20 kg fölött van. Nagyon összetett ennek az okrendszere, azonban én azt gondolom, hogy elindultunk egy fejlődésen. Az elmúlt években ugyan megtorpant egy kicsit a növekedés, de nagyon sokat dolgozunk azon, hogy a lakosságot tájékoztassuk arról, hogy az általunk megtermelt hal az egy rendkívül környezettudatos rendszerben kerül előállításra, legyen az extenzív vagy intenzív kultúrában előállított haltermék, így aki a magyar halat választja akár a hétköznapok, akár az ünnepi asztalra, az nem csak egészségét, de környezetét is védi ezáltal. És hát nem utolsó sorban segíti az akvakultúra ágazatot túlélni ezután a rendkívül nehéz év után, illetve az akvakultúra ágazatban dolgozó emberek, családok jövőképét segíti biztosítani ezzel.
2: Van most olyan tógazdaság, amelynek maga a működése került veszélybe a nyár után?
12: Hát igen, van ilyen tógazdaság, akinek olyan súlyos vízellátási problémái voltak, hogy az idén rendkívül nehéz gazdasági helyzetbe került, és hát természetesen nem csak a gazdasági helyzete nehéz, hanem kérdéseket vett fel, hogy a jövőben hogy lesz biztosítva a vize. Ez nagyon sok gazdaságot nagyon nagy kérdések elé állított. Igyekszünk mindent elkövetni annak érdekében, hogy segítsük ezeknek a gazdaságoknak a túlélését, és hát segítsük valamilyen módon megoldani a víz ellátásokat.
2: Hogyan tudnak önök segíteni? Kell a tárcával egyeztetni, kell a tárcától plusz forrást szerezni, hogyan tudnak segíteni?
12: Ez egy rendkívül komplex feladat. Azt nagyon fontos tudni, hogy Magyarországon 27 ezer hektár halastó működik. Ebbe ideális esetben 300 millió köbméter vizet lehet visszatartani. Ez a vízvisszatartás, ez a víztározás a legértékesebb víztározás, hiszen az nagyon fontos tudni, hogy a halastalakban a vizet nem használjuk el, nem használjuk fel, betározzuk, és egy nagyon komplex értékhalmazt tartunk fenn ezáltal, úgy mint élelmiszergazdasági, vízgazdálkodási, ökológiai és klímaszolgáltatási értékek komplex halmazát, amit szeretnénk még megtoldani az elmúlt években elkezdett programunk országos szintű kiterjesztésével, miszerint a halastalakból, a lehalászások miatt lecsapolásra kerülő vízből szeretnénk minél többet bentartani Magyarország területén, ezzel is növelve hazánk édesvízkészletét, ami egyébként közvetetten segítheti maguknak a hallgazdaságnak és a vízellátását. Illetve nagyon fontos az is, hogy a fejlesztéseinket, megújuló energiaforrása épített vízvisszaforgató rendszereket építsünk, annak érdekében, hogy minél több vizet tudjunk visszaforgatni a halastavainkba. Ez természetesen, amit most elmondtam, egy nagyon széles összefogást igényel, természetesen folyamatosan egyeztetünk a szaktárfákkal ennek érdekében.
2: Az új agrárstratégiában benne vannak? Tudnak róla?
12: Az a helyzet, hogy a jelen pillanatban még az akvakultúra ágazat az európai nomenklatúrába nem tartozik az agráriumhoz, sajnálatos módon. Külön alappal és külön igazgatósággal rendelkezik, azért nekünk külön halászati stratégiánk van, de természetesen az agrárminisztériumhoz tartozunk, és a szaktárca vezetőjével folyamatosan egyeztetünk annak érdekében, hogy az akvakultúra ágazat az a jövőben is egy fenntartható ágazat legyen, mert egyébként a jelenlegi paramétereink alapján, akár ökonómiai, akár ökológiai területen kifejezetten a fenntartható gazdálkodás formákhoz sorol bennünket az európai és a nemzetközi akvakultúrával foglalkozó szervezetek mindegyike. Ezért nagyon fontos, úgy gondolom, megbecsülni ezt az ágazatot, és nagyon fontos ezeket az addicionálisan kötődő egyéb értékek fenntartását szem előtt tartani, hiszen azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan élelmiszeripari terület van, ahol ilyen komoly egyéb értékek keletkeznek a termelésünk a technológiánk alkalmazása során.
2: A fenntarthatósághoz hozzátartozik-e, hogy például ugye Székesfehérváron a szennyvizet is felhasználják a környékbeli halastavakban, nyilván tisztított formákban. Vannak más nagyvárosok, ahol ezen gondolkoznak, vagy ahol a szennyvízt fel tudják használni?
12: Hát a tisztított szennyvíz felhasználása az gyakorlatilag az országban nagyon sok helyen kerül. A tisztított szennyvíz nagyon sok helyen kerül a csatornáinkba. Nagyon sok helyen van, egyébként nem csak Magyarországon, az Európai Unió területén. Egyébként ez nem kifejezetten jellemző halastavi vízfelhasználás során, de természetesen ma már ez is egy olyan vízbázis, amit meg kell becsülni. Nem kifejezetten haltermelésre, azt gondolom, de nagyon fontos, hogy ezt engedjük el az országból.
2: Miért van az, hogy elsősorban karácsonykor eszünk halat, és hogy ráadásul abból is hát leginkább pontyot eszünk? Van egy csomó jó magyar hal. Miért a ponty lett a sláger?
12: Hát a ponty egy nagyon népszerű hal, egyébként annak okán, mert rendkívül egészséges és rendkívül finom. Ezt én nem látom problémának, már csak azért sem, mert a tolgazdasági altermelés 80%-ig a ponty hagyja, ez a kenyérhalunk, úgy is mondhatnám. És az is fontos tudni, hogy pont a ponynak köszönhetjük ennek a 27 ezer hektár halastófelednek a fennmaradását. Ha ponty nem lenne, akkor ezek a halastavak rendkívül gyorsan megszűnnének létezni. Úgyhogy ilyen értelemben a ponty egy nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be, nem csak az akvakultúra, vagy nem csak a halfogyasztás és a gasztronómiai téren, hanem egyáltalán ennek a víztározásnak a biztosítása terén. Egyébként meg azt gondolom, hogy azért lesz slágerhal, mert a magyar tradicionális halételek mindegyik elkészíthető belőle, akár sült hal, rántott hal, halászlé, halpaprikás, tehát minden elkészíthető belőle, amit a magyarok nagyon kedvelnek, tehát természetes, hogy slágerhal lett. Ezzel együtt, vagy emellett természetesen vannak nagyon finom egyéb halfajok, amit Magyarországon termelünk. Meg kell említeni természetesen az intenzív kultúrában nagyon nagy minőségben, nagyon magas minőségben elállított afrikai halcsát, ami egyébként szintén egy sikerágazat lett Magyarországon, és egy nagyon kedvelt halfaj. Nagyon szeretik például a gyerekek, és hát ez ráadásul az esetek többségében szálkamentes feldolgozott formában kerül az áruházak polcaira. Úgyhogy én azt gondolom, hogy haladtunk ebben a diverzifikált termékpalettában, azért haladtunk az elmúlt években. Az, hogy a ponty dominál, az nem baj. Az a baj, hogy összességében kevés halat eszünk, és több többet kellene fogyasztani.
2: Akkor együnk sok halat, mert hogy azzal az életünket is meghosszabbítjuk. Puskás Nándor, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Időjárás.
13: Jó reggelt kívánok! Marad a változatlan idő, derült, csapadékmentes és teljesen száraz idő várható nem csak ma, hanem a következő napokban is. Ma a hőmérséklet csúcsértéke 22 és 26 fok között alakul. Nagy lesz a napi hőingás, ugyanis hajnalban általában 4-10 fokot mérhetünk, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, míg a magasabb térszíneken, a vízpartokon enyhébb lesz a hajnal. Köszönöm figyelmüket!
0: Közlekedés.
14: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten ma 8 órától a Podmaniszki utcába a Terész körút közelében mindkét irányban lezárják a belső sávokat csatornajavítás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben a Szent Mihályi út Telek utca csomópontban az M3-as autópálya lehajtójánál ma 8 és 12 óra között a forgalmat rendőrök irányítják. Baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál a belső sávban az M0-as autóúttól torlódásra készüljenek. Kovács Botond, BKK Info.
4: Fél hét múlt egy perccel, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Őrizetbe vették Sesták Miklóst és Hankó Balázs volt minisztereket. Tüntető középiskolások és rendőrök csaptak össze Franciaországban. Itthon marad a derült napos száraz idő. És most a részletek. Őrizetbe vették Hankó Balázst, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a tegnap délelőtti rendkívüli ülésén függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. Ezt megelőzően őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szívek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Az országgyűlés tegnapi rendkívüli ülésén felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint 2024-ben egy szórakozó helyen elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg a jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő leszögezte, a pártokkal továbbra sem fog egyeztetni ez ügyben. A Tisza már korábban jelezte, hogy nem támogatja Szatmári Zoltánt. A Fidesz és a KDNP képviselői pedig nem vettek részt a titkos szavazáson. Az ukrán elnök szerint már több mint 8000 észak-koreai katona állomásozik Oroszországban, és további 10000 érkezése várható. Volodymyr Zelenszky közölte, az újabb kontingens tagjait jelenleg képezik ki a frontra vezénylés előtt, ezért korábban felszólította Dél-Koreát, hogy támogassa Ukrajna légvédelmét. Becslések szerint Fennyán már csaknem 15000 katonát küldött Moszkva támogatására, akiket főként a Kurszki térségben vetettek be. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Az országszerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek, több mint 160 embert pedig őrizetbe vettek. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a mezzán felszolgált ételek minősége miatt szervezték a blokkádokat. Itthon derült napos száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22 és 26, késő este 7 és 15 fok között alakul. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal 7 órakor várjuk Önöket.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 6 óra 34 perc van a mikrofonnál, Benyó Rita. Még nincs megállapodás a kormány és az önkormányzatok között a szolidaritási hozzájárulás jövőjéről. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter tegnap újra tárgyalt a 8 önkormányzati érdekszövetséggel, miközben az Alkotmánybíróság friss döntése után több település is új helyzetben érzi magát. Október közepén már jönne a következő befizetési határidő, közben az önkormányzatok az egész finanszírozási rendszer átalakítását kérik. Mi hangzott el a tárgyaláson, és közelebb kerültek-e a megállapodáshoz? Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke van a vonalban. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádióhallgatókat.
2: Tegnap ugye többet magával találkozott Lőrinc Viktóriával. Milyen konkrétumokkal jött ki a tárgyalásról?
15: Tulajdonképpen valami picit mentünk előre, itt az idő sürget bennünket, hiszen a befizetési határidő október 15-e, ez a második részlete a szolidaritási hozzájárulásnak, és hát ugye nagy kérdés az, hogy az alkotmánybírósági döntés után nekünk ezt be kell fizetni. Ez volt az egyik témája ennek a egyeztetésnek, sok minden más mellett. Abban állapodtunk meg, hogy még 15-e előtt egy újabb megbeszélést tartunk, ahol szakértők előkészítik ennek a döntésnek a kapcsán azt, hogy milyen mozgástere van az önkormányzatoknak, illetve a kormányzatnak. Nyilván tudjuk, hogy ez nem a mostani kormánynak a sara, de mégiscsak önkormányzatokat érintő befizetési kötelezettség. Tárgyaltunk a jövő évi iparűzi szolidaritási adó nagyságrendjéről is, itt sem állapodtunk meg, avarról kaptunk egy ígéretet, hogy leülünk október elején, 15-dik előtt, egybe kötjük ezt a másik témával, és akkor erről is tudunk beszélni. Mi elmondtuk a véleményünket a költségvetés, a tervezett költségvetéssel kapcsolatosan is, hogy mi az, amit mi gondolunk idén a költségvetésben, az önkormányzati fejezetben.
2: Bocsánat, de akkor jól értem, hogy Lőrinc Viktória nem, vagy a kormány nem gondolja úgy, hogy egyik napról a másikra ezt a teljes összeget, ami a szolidaritási adóból bejönne a költségvetésbe, el tudják engedni.
15: Erről nem volt szó sajnos, hogy elengedjék. Mi kértük egyébként, hogy ennek vizsgálják meg lehetőségét, ugyanis felmerül a kérdés, hogyha ez jár az önkormányzatoknak, és mi nem fogjuk ezt valamilyen formában, akár perútján érvényesíteni, akkor akár hűtlen kezeléssel is vádolhatóak vagyunk. Tehát itt egy nagyon érdekes szituáció van.
2: Mármint akkor, hogyha nem fizetik be?
15: Ha nem fizetjük be, illetve perre megyünk, mehetünk perre is, és kérhetjük per útján ennek a döntésnek az érvényesítését, és akkor, ha úgy tetszik, 855 önkormányzat, ha mindenki ebben a kérdésben perrel megy a bírósághoz, akkor a bíróság egyenként ezzel kapcsolatosan vélemény fog nyilvánítani, a mi álláspontunk szerint azt fogja nyilván határozni, vagy mi úgy gondoljuk, hogy ez a pénz az önkormányzatoknak jár, vagy visszajár.

0: tetszétek, akkor ti ezt a település számára, akkor ti hűtlen kezeléssel vagytok vádolhatóak.
1: Akkor ezért van az, amiről ön beszélt, ugye korábban, hogy 800 kötőjel 1000 milliárd forint az önkormányzatoknak visszakövetelhető pénz, ez akkor ez, ha jól értem.
0: Tulajdonképpen ennek, ez most az utolsó részlet az idei érdek, ez egy 100 milliárdos, 130 milliárdos összeg, tehát ez az első lépés ennek a döntésnek a kapcsán, és ez azért annyira aktuális, mert október 15-én kell befizetni a második részletet. Azért azt tudni kell, hogyha nem fizeti be az önkormányzat, akkor a folyamatban lévő állami támogatásból levonják ezt az összeget, de akkor azért más a szituáció, hogyha önként befizeti, vagy nem fizeti be és levonják, nyilván ez a bírósági perek után más megítélés alá kerül. De még egyszer hangsúlyozom, nem az a cél, hogy itt most több száz peren induljon, hanem az a cél, hogy megállapodjunk a kormányzattal, és itt még egy komoly forduló előtt vagyunk, a határidő sürget, én bízom benne, hogy valamilyen formában közös megállapodásra tudunk jutni, ami akár érintheti a következő esztendő szolidaritási adóval kapcsolatos költségvetési fejezetét.
1: Világos, ugye még a kormányváltás előtt az év elején Navracsics Tiborral is többször tárgyaltak az önkormányzati törvény felülírásáról, átírásáról, többek közt a szolidaritási adó eltörléséről, és ő nekem még a választások előtt azt mondta, hogy hát igazából ez szinte kész van ez a megállapodás, szinte kész van az új önkormányzati törvény. Ön, ha jól tudom, akkor is benne volt a tárgyalási folyamatokban. Van olyan, ami olyan állapotban volt, hogy igazából csak át kellene vennie az új önkormányzati miniszternek ezt?
0: Egyáltalán az a kérdés, hogy mit kíván a kormány az önkormányzati törvénytől, illetve tulajdonképpen hogyan gondolja a kormányzat, az önkormányzatok az állam közötti feladat és forrás megosztást, hatáskör megosztást. Ez képezheti az alapját annak a stratégiának, ami alapján a kormányzat a saját elképzeléseit nyilván napvilágra fogja hozni. Nekünk van elképzelésünk, a 8 országos önkormányzati érdekszövetség elkészített egy javaslatcsomagot, ami ennek a tárgyalásnak a kiinduló alapja lehet, aminél nem feltétlenül kell új önkormányzati törvény, de mi úgy gondoljuk, hogy egy új önkormányzati törvényben lehet talán a legtisztábban és legvilágosabban meghatározni ezt a két fél közötti helyzetet.
1: Világos, csak hogy ez nagyon más, mint amiről szó volt még az előző kormánnyal?
0: Nem láttam én az előző kormány önkormányzati törvényjavaslatát, tehát erről nem tudok nyilatkozni. Tárgyaltunk a miniszterúrral, akkori miniszterúrral, Navracsics Tiborral, de nem láttunk, én legalábbis biztos, hogy nem láttam, mert mások sem olyan önkormányzati törvény módosítási javaslatcsomagot, vagy akár egy új önkormányzati törvényt, ami alapja lehetne akár átvétel után ennek a kormányzati szándéknak.
1: Gémesi György, köszönöm szépen, hát akkor október 15-e előtt valószínűleg még újra beszélünk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: Egy héten belül előbb leöntötték, majd tojással dobták meg Magyar Pétert. Hibázott-e a személyvédelem, és mennyire függ a miniszterelnök biztonsága attól, hogy ő maga milyen védelmet fogad el? És hogyan értékelik a két esetet a korábbi miniszterelnöki testőrparancsnokok? Forizs Mátyás összeállítása következik.
3: Kádár Jánost még a Balaton-aligai párt üdülőben védte, Antal Józsefnek, Horn Gyulának és Medgyesi Péternek is testőre volt, Orbán Viktort pedig nem csak védte, ő képezte a testőreit is. Ő Podoski Gábor. Szabó Ferenc pedig több mint 5 évig volt a köztársasági őrezred parancsnoka. A 2000-es évek közepén az ő feladatuk volt az állami vezetők személyvédelme. Kevés embernek van tehát náluk több gyakorlati tapasztalata arról, hogy hogyan kell védeni egy miniszterelnököt. Most rövid időn belül két incidens is történt. Magyar Pétert először a szekszárdi szüreti napokon öntötte le egy férfi borral vagy fröccsel.
4: De mit kértek enni? Kértek
5: Mit kértek enni?
3: Egy héttel később az országjárás szolnoki állomásán az emelvényen beszélő Magyar Pétert próbálta megdobni valaki tojással.
6: Nekem személyesen
7: egy egész életre meghatározó élmény volt. Egy életre szeretnénk kérni...

0: Szeretnénk kérni a fideszes trollokat, hogy legyenek szívesek, ne dobáljanak.
1: A tojásdobálós esetről Podolski Gábor azt mondja, nem történt szakmai hiba.
2: Azért nem hibázott a személyvédelem, mert a személyvédelemnek objektív hatóképességűnek kell lennie. Az azt jelenti, hogy olyan közelbe kell lennie a védett személyhez, hogy egy ilyen felérepülő tárgyat, vagy lendülő kezet megfoghasson, elkaphasson.
1: Szabó Ferenc, a köztársasági ürezred volt parancsnoka, úgy véli, a két eset után indokolt megerősíteni a kormány fővédelmét.
3: Nyilvánvalóan ebbe egy tendenciát kell már látni, ami megfelelő védelmi intézkedések bevezetését teszi szükségessé.
1: Szabó Ferenc szerint szóba kerülhet a testőrgyűrű, bár ez sem feltétlenül szükséges. A civil ruhás testőrök dolga ugyanis az is, hogy megelőzzék a bajt.
3: Volt az az ominózus eset, mikor a pályaudvaron egy személy leköpte a miniszterelnököt. Ugye, ha elől megy 2-3 testőr, ők már ki vannak arra képezve, hogy felismerjék a rossz szándékot, az adott esetben a támadási szándékot. Ránéznek az emberre, és látják, hogy na ez nem az a kategória, aki mellett csak úgy elmehetünk. Vagy ott van az a borral leütő ember. Ezt ki lehet szúrni, egy jó testőr ezt meglátja, és oda megy, szoros blokkolás alatt tartja az illetőt.
1: A köztársasági ürezred volt parancsnoka hangsúlyozta, hogy a kormányfő biztosításának részleteit nem ismeri, csak a nyilvánosságra került felvételekből tud kiindulni, azok alapján viszont hiányosságokat érez.
3: Jól képzett csapatra van szükség, amit feltételezek most megvan, csak valahogy én nem látom ezt a preventív intézkedés sort, mert amikor itt reakciók történtek a videóban látottak alapján, ott mindig hátulról nagy nehezen küzdötte előre magát egy-két ember, és ott próbált meg intézkedni. Ez így hiányos az én megítélésem szerint. Nem látom a golyóálló leplet, tehát nem látok olyan jeleket, amik arra utalnának, hogy fölkészültebbek egy kicsit attól, mint ahogy korábban indultak.
1: A dobálók ellen egyébként esernyővel szokták védeni a politikusokat. A szolnoki esetnél a felvételen jól látszik, hogy Magyar Péter egyik testőre felsiet a színpadra, kezében egy esernyővel, mint hiába.
0: Nem kell nekem semmilyen esernyő, nem vagyok Demszki Gábor, meg ilyenek. Köszönjük szépen!
1: Kérdéseinkkel megkerestük az országos rendőrfőkapitányságot, de későbbre ígértek választ, így egyelőre nem tudjuk, hogy vizsgálták-e a két esetet. Történt-e szakmai hiba, illetve megszigorítják-e a miniszterelnök védelmét. Az előző kormányfőnél, Orbán Viktornál ugyanis jóval szigorúbb szabályok szerint kellett eljárni, meséli Podolski Gábor, aki egy időben ő maga szervezte Orbán Viktor védelmét.
2: Orbán Viktor soha nem ment olyan helyre, ahol ne lett volna legalább 50 méteres távolságban megszűrve az a embertömeg, aki körülveszi.
1: Visszatérve Magyar Péterre, Podolski Gábor hangsúlyozza, hogy a sikeres személyvédelemnek van egy másik előfeltétele is, az, hogy a védett személy együttműködő legyen.
2: Tehát neki engednie kell, tehát muszáj, hogy engedje az embereit dolgozni, ez a szakmájuk, erre gyakorolnak.
1: Márpedig Podolski Gábor elmondása szerint a magyar testőrök hagyományosan a világ legjobbjai közé tartoznak.
2: Ugyanis vannak nemzetközi személyvédelmi versenyek, verjük általában a Egyesült Államok, Izrael, Európának a testőreit, tehát ott vagyunk a legrosszabb esetben az első ötbe.
1: És a történetnek különös aktualitása is van. Magyar Péter személyi védelmét ezekben a napokban még a készenléti rendőrség látja el, de október 1-től a miniszterelnök állandó személyi védelme már a terrorelhárítási központ feladata lesz. Egyúttal a TEK bekerül az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá.
4: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
5: A kiszámíthatatlan gazdasági környezet, a túl sok adminisztráció, a bizonytalan szabályozás és a nem mindig tiszta verseny már közvetlenül visszafogja a magyar kis- és középvállalkozások beruházásait és növekedését. Ezt mondja az a közel 150 vállalatvezető, akiknek tapasztalataiból a Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közössége most javaslatcsomagot készített az új kormánynak. A cégek kiszámíthatóbb szabályokat, egyszerűbb adózást, gyorsabb államot és tisztább versenyt kérnek, cserébe beruházást, munkahelyeket, innovációt és Magyarországon maradó gazdasági értékeket ígérnek. Vendégem Iglódi Csaba, a szervezet egyik tulajdonosa. Köszönöm, hogy itt van ma reggel. Azután készítették el ezt a javaslatcsomagukat, hogy találkoztak Kapitány István gazdasági miniszterrel. Olyan volt a benyomás, hogy szüksége van a miniszternek egy ilyen anyagra? Vagy miért készült ezzel?
6: Jó reggelt kívánok én is, és köszönöm a meghívást. Valóban azután döntöttük el a Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közösségében, hogy készítünk egy ilyen memorandumot, white papert, hogy Kapitány István nyár elején, júniusban eljött hozzánk, 350 vállalatvezető várta és hallgatta az előadását, amiben két gondolat tartozik ide, vagy kívánkozik, de az egyik az, hogy kifejezte, nagyon határozottan kifejezte, hogy a kormány partnerséget, párbeszédet kínál a KKV-knak, és hogy azért dolgozik, hogy a KKV-k, nyilván az egész gazdaság, de hogy a KKV-k is sikeresebbek, eredményesebbek lehessenek. Szerintem egy közösségnek, hogyha egy miniszter eljön hozzá, akkor feladata, hogy meghallja az üzenetet, és ebből mi azt hallottuk meg, hogy a párbeszédnek a másik felét is hozzá kell tennünk. Akkor nem volt
5: már
6: mód.
5: Mármint a munkát.
6: Nem, a munkát és egy kiérlelt álláspontot. Ott egy előadás hangzott el, és nem volt mód hosszabb párbeszédre, és mi ennek a nem valódi, de felkérésnek a következtében szeptember 3-án 150 vállalatvezetővel ültünk le beszélgetni. 150 emberre nem lehet beszélgetni. 6-7 fős kis csoportokban beszéltük meg azt, hogy mit kíván és mit kínál a KKV.
5: Azt írják ebben az anyagban, hogy szeretnék, hogyha ugyanazok a szabályok vonatkoznának minden piaci szereplőre. Ez azt is jelenti egyben, hogy ma nem mindenkire ugyanaz vonatkozik, tehát vagy van kivételezés, vagy van hátrányokozás.
6: Igen, de én nem a MÁV-val hasonlítanám össze, hanem azzal a tapasztalattal, amelyik a vállalatvezetőkben, a vállalatok tulajdonosaiban az elmúlt 5-10-15 évben felgyűlt. Ez a memorandum, ez egy kívánságlista és egy kínáláslista egyszerre. Én nagyon fontosnak tartom ennek a kölcsönösségét. A kívánságokban az fogalmazódik meg az egyik leghangsúlyosabb módon, hogy ne legyenek egyenlőek az egyenlőbbek között, hogyha ezt az Orwelli párhuzamot lehet hozni, hanem valós piaci teljesítménye, valós vállalásai és a korábbi piaci tisztessége okán kerüljön helyzetbe, vagy ne kerüljön, de akkor is ezek legyenek a kiválasztás szempontjai.
5: A dokumentum szerint, és akkor mondjuk kell pár mondatban azért, hogy mégis mi az, amit leginkább ma a KKV-knak a működését, előrehaladását önök szerint gátolja. Mi az, amiért mondjuk az elmúlt években az innovatív vállalkozások, most nem fog kiemelni egyet se, azok lehet, hogy határon túl születtek meg, és nem határon belül, legyen az ételrendelő szolgáltatás, stb. Tehát vannak sikertörténetek a környezetünkben, és egy-kettő van Magyarországon. Ennek mi az oka?
6: Valóban, ezek mind következmények, és mi azt gondoljuk, hogy ez a következmény, ez forduljon át, álljon szembe a korábbi következménnyel. És hogy mi az oka, inkább a pozitív listát mondanám. Hát azt várják a magyar vállalkozások, hogy kiszámíthatóbb legyen a gazdasági környezetük, érdemi legyen a párbeszéd, ami a jelentősebb változások előtt szükséges. Azt várják, hogy a hosszú távú döntéseikhez tiszta kereteket lássanak. Mert a hosszú távú döntéseik fogják eldönteni azt, hogy évek múlva lesz-e növekedés Magyarországon. A fair versenyről és a jogbiztonságról beszéltünk, és piaci viszonyokat is várnak. A piaci viszonyok náluk azt jelentik, nálunk azt jelentik, hogy győzzön a jobbik. Ne az győzzön, aki hamarabb jut információhoz. Ne az győzzön, aki közelebb van a tűzhöz, hanem az győzzön, aki azonos feltételek megfogalmazása után jobb ajánlatot tud adni.
5: Igen.
6: Egy működő államot, államot várnak, nem kevesebb államot, hanem működő államot, amelyben az engedélyezés, a kifizetés sokkal egyszerűbb, a bürokrácia jóval alacsonyabb, így a versenyképességnek a korlátai azok le tudnak dőlni.
5: A kampány alatt is be volt lengetve, de most a hétvégén konkrétumok hangzottak el a vagyonadóról, hogy januárban jöhet a vagyonadó. ez mennyire, meg ennek az egésznek a lebegtetése, mennyire bizonytalanítja el a nagyvállalkozókat, mennyire van benne a pakliban, hogy emiatt mondjuk a székhelyüket elviszik Magyarországról?
6: Tisztán fogalmaztunk ebben az anyagban, és azt is elmondtuk, amikor egységes vélemény alakult ki, és azt is, amikor megoszlott a vélemény. A vagyonadó kérdése például ilyen volt, nem tartják ördögtől valónak a tagjaink, de a bevezetéséhez kapcsolódó körültekintést azt kérik és várják. Veszélyt látnak abban, hogy ebben a helyzetben, hogyha a vagyonadó kiterjedése és mértéke olyan lesz, akkor ez adott esetben külföldre is vihat vállalkozásokat. Ugyanakkor pozitív javaslatokat is fogalmaznak, hiszen egy komplex szabályozás esetén a vagyonadó kiváltható lehet bizonyos szociális társadalmi felzárkóztatást segítő költségelemekkel, és ezt szívesen vállalják.
5: Az előző kormány célkitűzése azért elég, tehát amit most elmond, az egy új tőkés osztály felépítése is lehetne. Ez volt az előző kormánynak is a célkitűzése, és azt is mondta, hogy megtörtént az új tőkés osztály felépítése. Az új tőkés osztálynak ugye hozzá is kellene adnia a magyar gazdasághoz. Mitől nem ismétlődni fog az elmúlt 16 év története, mitől lehet most akkor megépíteni az új tőkés osztályt, anélkül, hogy ugyanaz az urambátyám világ jönne vissza?
6: Azt hiszem, hogy a mai beszélgetés keretei túlfeszíti ez a kérdés, de én nagyon hiszek a kommunikációban, és a párbeszéd, a szemmagasságú párbeszéd, amikor nem fölülről lefele kommunikál valaki, hanem azonosnak tekinti a piaci szereplőket, vagy akár a piaci és kormányzati szereplőket, akkor abból egy olyan közös maximum jöhet ki, ami nem a minimumra törekvést, hanem valamennyi érintett fél részére a nyereség maximalizálását hozza. A párbeszéden kívül pedig már a megközelítésünk is meggyőződésem, hogy ezt a célt szolgálja, hiszen nem egy kívánságlistával álltunk elő, hanem mellé tettük azt is, hogy a mi tagjaink, azok a vállalatok, amelyek a Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közösségében csoportosulnak, azok mit tesznek ehhez a világhoz. Például abban, hogy készek tudást, tapasztalatot adni abba a párbeszédbe, ami a gazdasági keretek megfogalmazásában van. De hozzáteszik azt is, hogy hosszú távú foglalkoztatást vállalnak, a foglalkoztatottak képzését. Azt, hogy a jövedelmüket, a vállalatok jövedelmeinek jelentős részét, azt visszaforgatják a fejlesztésbe, ha nem kell félniük attól, hogy egy méret fölött célponttá válnak.
5: Itt mekkora cégekről beszélünk egyébként, meg amikor 150-ről beszélünk, meg 350 cégről beszélünk, akkor itt a magyar gazdaságnak mekkora erejéről beszélgetünk egyáltalán?
6: Olyan számot, hogy ez a magyar gazdaság mekkora GDP termeléséből mekkora erőt képvisel, azt nem tudom megmondani. Összesen 1200 vezető és 600 vállalat, amelyik hozzánk tartozik, jellemzően KKV-k, és jellemzően a KKV-nek nem a legnagyobb, legmagasabb szegmense. Azok, akik az én meggyőződésem szerint a vállukon hordják a gazdaságot, nagyon nagy az erejük a foglalkoztatásban, de például a kívánságaik között szerepel, hogy áramvonalasabban juthassanak be a nagyvállalati értéklánc rendszerbe, mert hozzájuk tudnak tenni.
5: Lakner Zoltán már a kampány alatt, és aztán Szabó Andrea, a szociológus pedig a kampány után már, sőt a választás után már tényleges adatokból mondja azt, hogy a választáskor és a kormányváltáskor igazából a KKV-k forradalma történt, és pont a vállalkozók forradalma történt. Ezért akár azt is gondolhatnám, hogy ebben most van egy ilyen számlabenyújtás is. Van-e benne?
6: Messze nem számlabenyújtás. Én azt abban egészen biztos vagyok, hogy egy számlabenyújtás akkor lehetne, vagy akkor se lenne indokolt, hogyha nem egy közös akarat nyilvánult volna meg a választásban. Abban az esetben, vagy abban az értelemben Persze lehet számlabenyújtás, csak a szó nem olyan, ami az én ízlésem szerint való, hogy mérhetetlen mennyiségű energia szabadult fel áprilisban és az azt követő hónapokban, és ezt az energiát kihasználatlanul hagyni, becsatornázatlanul hagyni, az vétek.
5: Van-e nyitottság a minisztérium, a miniszter részéről, a kormány részéről, tehát most, hogy megírták már szeptember elején ezt az anyagot, bármilyen visszajelzést kaptak-e, lesz-e egy újabb fordulója a találkozónak, mi a további menet?
6: Ami rajtunk múlik, az rajtunk nem fog múlni, ez egészen biztos. A tagjainknak is, amikor beszéltem erről a kezdeményezésről, és amikor elindítottuk, azt mondtam, hogy mi odáig tudunk felelősséget vállalni, hogy eljuttatjuk ezt az anyagot. Eljuttatjuk a gazdasági és energetikai minisztériumba, eljuttatjuk a miniszter asztalára. Ez megtörtént. Kaptam visszajelzést, hogy megérkezett hozzájuk, kaptam visszajelzést arról, hogy elismerik a törekvéseinket, de mi nem várjuk azt, hogy ez verbális visszajelzés legyen. Jelenjen meg a szabályozásban.
5: Iglódi Csaba, a Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közösségének egyik tulajdonosa. Köszönöm, hogy itt volt ma reggel.
6: Köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 7 óra van, jó reggelt kívánok, ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja szeptember 29-én, kedden, Mihály napján. Az időjárás részleteivel és friss hírekkel a Krónika következik.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, Gál Andrea vagyok, bemondó kollégám Borti András. Főbb híreink először röviden.
4: Őrizetbe vették az Orbán kormány két miniszterét, Sesztánk Miklóst és Hankó Balást.
3: Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egyhete tüntető középiskolások.
4: Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel.
3: Most pedig következzenek a részletek. Őrizetbe vették Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A kényszerintézkedést az adóhatóság harmadik kerületi épületében rendelték el, majd Kecskemétre vitték a volt minisztert, mert ott folytatják le gyanúsítotti kihallgatását.
4: A képviselő mentelmi jogát tegnapi rendkívüli ülésén függesztette fel az országgyűlés, miután az ügyészség hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt miniszter a nap folyamán a parlament épületében tartózkodott. Hangsúlyozta, mindenben megfelelt a jogszabályoknak, és az országházban várja a rendőri intézkedést. Ezt követően este a Facebookon közvetített élő videóban bejelentette, hogy megkapta az ügyészség idézését, és elindult, hogy megjelenjen a hatóság előtt.
5: 19 óra 20 perckor az idézést megkaptam az illetékes ügyészségről, úgyhogy, ahogy a sajtónyilatkozatomban is mondtam, amikor közlik velem, hogy hol kell jelen lennem, ott jelen leszek.
4: Hankó Balást hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyészség szerint miniszterként és a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként részt vett az NKA vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak.
3: Őrizetbe vették Sesztánk Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát.
4: A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozóügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szívek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át, de egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e.
3: Az Orbán kormány két miniszterének őrizetbevételére Magyar Péter kormányfő Facebook oldalán azt írta, a tisztító tűzművelet első komoly napjának végére két volt miniszter is a hatóság kezén van.
4: Reagált Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is. Közölte, nem hagyják, hogy a tiszás önkényurak megtörjék a nemzeti oldal közösségét.
3: Az országgyűlés tegnapi rendkívüli ülésén felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is.
4: Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint 2024-ben egy szórakozó helyen elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába ejtette.
3: A mentelmi jogok felfüggesztéséről 7:30 után beszélgetést hallhatnak itt a Kossuth Rádióban.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Új szakembert javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt.
4: Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában ugyanakkor hozzátette, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről.
6: A mérce és a módszer nem változott, a egyeztetés továbbra is ki van zárva, politikai egyeztetés nem történik majd. Olyan legfőbb ügyészt fogok keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, és az ügyészség szükséges megújítására, a működésében vetett közbizalom helyreállítására.
3: A legfőbb ügyészség és a központi nyomozó főügyészség iránti közbizalom helyreállítását nevezte az egyik legfontosabb feladatnak a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában arra kérte a köztársasági elnököt, hogy jelöljön új legfőbb ügyészt.
7: Egy olyan intézmény élére keresünk vezetőt, amelyet az Orbán kormány politikusai elfoglaltak. kiüresítettek, leépítettek. A politikai maffia gépezet részévé tettek. A feladat ezért most óriási. Alapjaitól kezdve kell megszabadítani a politikai befolyásolás évtizedes örökségétől az ügyészség csúcsszervét. Ide olyan személyre van szükség, akinek a függetlenségét és pártatlanságát mindenki, nem csak mi, mindenki megkérdőjelezhetetlennek látja.
4: Az ellenzéki pártok a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva bírálták a kormányzatot több ügyben is. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk mozgalom szerint Magyar Péter fenyegeti az ügyészségi és rendvédelmi dolgozókat.
0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Az ukrán elnök szerint már több mint 8000 észak-koreai katona állomásozik Oroszországban, és további 10000 érkezése várható.
4: Volodymyr Zelenszky közölte, az újabb kontingens tagjait jelenleg képzik ki a frontra vezénylés előtt, ezért korábban felszólította Dél-Koreát, hogy támogassa Ukrajna légvédelmét. Becslések szerint Fennyán már csak nem 15000 katonát küldött Moszkva támogatására, akiket főként a Kurszki térségben vetettek be.
3: Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa.
4: 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyház főegyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül.
3: Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások.
4: Az országszerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek. Több mint 160 embert vettek őrizetbe. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a menzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokkádokat. A kormány és az ellenzék egymást vádolja a helyzet elmérgesítésével.
3: Idehaza továbbra is egyre kevesebb gyermek születik. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint augusztusban 5922 baba jött világra, és 9452 ember halt meg.
4: Az előző év alacsony hónapjához képest a születések száma 7,4%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt. Kapitány Balázs demográfus a Kossuth Rádió krónikájának elmondta, 5 év alatt már a 24%-kal mérséklődött az évenkénti születések száma.
8: Ezek sajnos ténylegesen olyan negatív következményei lesznek, amire érdemes előre felkészülni. Látványos példát mondjak, most jelenleg 50 éves ember Magyarországon él körülbelül 180 ezer. Feltételezzük, hogy 20 év múlva úgy ítélik meg, hogy ők szeretnének nyugdíjba menni. A mostani 180 ezerből nem mindenki fogja megélni ezt a 70 éves kort. Mondjuk, hogy megéli 170 ezer. És lesz körülbelül 70 ezer ember, aki 20 éves lesz, tehát belépne a munkaerőpiacra. Nagyon távolban tűnik ez a dolog, de hát ez a hiány ez végig fog görtülni. Ugye először a bölcsidékben kezdődik, aztán az óvodákban, iskolákban, és amikor elér a munkaerőpiacra, annak hát nem lesznek könnyű következményei, ez biztos.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
9: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. A magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában második csoportmérkőzésén gól nélküli döntetlent játszott Észak-Írország vendégeként. A kvartett másik találkozóján Tbilisiben Georgia-Ukrajna 0-0. Két kör után az első két helyen a csoportban Ukrajna és Észak-Írország áll 4-4 ponttal, Magyarországnak és Georgiának 1-1 pontja van. Folytatás pénteken a mieink a grúzokat, míg az ukránok az északíreket fogadják. A férfi kézilabda NB1-ben a Szeged hazai pályán 36-27-re legyőzte a Gyöngyös csapatát. A vendégek kezdték jobban a találkozót, ám a szünetben már 4 találat volt a tiszapartiak előnye, akik a fordulás után fölényessé tették sikerüket. Ebből Mikler Roland 10 védéssel vette ki részét, Sebastian Frimmel pedig mind a 12 lövését gólra váltva lett a mezőny legeredményesebbje. A magyar bajnok Budapesti Jégkorong Akadémia HC 5-2-re győzött a pont nélküli Feha 19 otthonában az Erste Liga egyetlen hétfői mérkőzésén. A fővárosiak győzelmükkel 8-ak, még a fehérváriak sereghajtók. Köszönöm figyelmüket!
0: Közlekedés.
4: Kigyulladt egy kamion kereke az M7-es autópályán Budapest felé Siófok térségében. A 103-as kilométernél az oltás és a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták.
0: Időjárás.
4: Jelenleg 5 és 15 fok között van az országban a hőmérséklet, Budapesten 14 fokot mérnek. Napos, száraz idő lesz ma, a hőmérséklet délután általában 22 és 25 fok között alakul. A folytatásban is marad a kellemes őszi idő.
3: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra múlt 10 perccel. A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy őrizetbe vették az előző kormány két miniszterét.
4: Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa.
3: Folytatódik a kellemes őszi idő. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30-kor, krónikával 8 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
0: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
10: Ha a kukák beszélni tudnának, mi és miért kerül hanyagmódon a szemétbe? Kérdések az élelmiszerpazarlás elleni világnapon. 4-es, 6-os. A Z-generáció ikonja, aki sportcsarnokokat tölt meg rajongóival, ezúttal a Víg Színházba hívja őket. Pogány induló, azaz Szirmai Marcell lesz műsorunk vendége. Mi történt a végzetes nap óta? A Jókai utcai házomlás áldozata, Tóth Nikolett, az Operett Színház egykori balerinája, 4 éve küzd az igazságáért és a kártérítésért.
0: Netzes. Ma délután 4-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 7 óra 11 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. Rekordmennyiségű 5500 milliárd forintnyi pénz volt nyáron az államkincstári számláján, miközben idén 7,5% körüli lehet a költségvetési hiány, és az államadóság is nő. Az állam ráadásul idén jelentős összegű devizahitelt is felvett, évvégén pedig mintegy 10 milliárd euró uniós pénz érkezhet. Hogy férnek össze ezek a számok, miért kellett ennyit előre finanszírozni, és mit jelent mindez az euró bevezetési tervek szempontjából? Erről kérdezem Árok Szállási Zoltánt, az MBH Bank elemzési centrumának vezető elemzőjét. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok én is!
2: Kármán András pénzügyminiszter még szeptemberben beszélt arról, hogy a 2026-os kormányváltás után a kincstári egységes számlán 1000 milliárd forint alá csökkent a folyószámla keret. Gyakorlatilag azt mondta, hogy ki volt söpörve a padlás. Ez a két számla, és ez a két szám, ez most ugyanaz? Tehát hirtelen lett még 4400 milliárd?
11: Hát gyakorlatilag erről van szó, igen. Ugye nyilván ezt a kincstári egységes számát, ezt így hívják, de ezt szerintem úgy lehet a legjobban elképzelni, hogy ez az a számla egyenleg, ami a központi kormányzatnak a számla egyenlege, mint bárki másnak a bank számla egyenlege, és ezt egyébként a Magyar Nemzeti Bank vezeti a központi kormányzat számára, és amikor a központi kormányzat kötvényt bocsát ki, azaz hitelt vesz fel, vagy valahogy pénzt szed be, akkor nyilván ez a számla egyenleg növekszik, hogyha pedig kiadásokat kell eszközölnie, például havonta fizetést kell adnia a közszolgáltatásban, akkor meg ez csökkent. Tehát, hogyha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor ez így néz ki. És ugye, ami miatt ez jelentősen meg tudott nőni április óta, ez tényleg így van, az az, hogy kialakult egy nagyon jelentős bizalom Magyarország felé, és a külföldi befektetők, de igazából a magyar befektetők is nagyon boldogan vásárolták azokat az államkötvényeket, amit az államadóság kezelő központ kibocsátott. Nyilván ez eladósodást jelent, de közben pedig ugye jelentősen megnő ez a pénz, ami fölött az állam rendelkezni tud. És ugye erre szükség is volt itt az előfinanszírozás miatt, amit említett itt a felvezetőben, hogy az Európai Uniós pénzek megszerzése miatt előzetesen fel kellett tőkésíteni például a Magyar Fejlesztési Bankot, illetve egyéb alapokat, ami az EU-s pénzek szempontjából fontos, és ezért kellett nyár közepére jelentősen felduzzasztani. Mondom, amiatt sikerült ez, mert nagyon jelentősen javult a piaci megítélése Magyarországnak. de nyilván arról beszélhetünk majd még esetleg, hogy hogyan tud ez fennmaradni, ez a jó hangulat, mert azért nem a két szép szemünkért adják a pénzt, hanem azt gondolják, hogy jó üzletet tudnak.
2: Hát ha így feldobja a labdát, akkor én abszolút partner vagyok ebben, beszéljünk is akkor előről, mert hát igen, nyilván, hogyha most ezt az 5500 milliárdot például hirtelen dobra veri a kormány, akkor az nem annyira jó, szóval mit kell tenni ahhoz, hogy maradjon ez a bizalom, és mit kell tenni ahhoz, hogy ez a pénz akár még növekedjen is?
11: Hát igen, azt azért gyorsan hozzátenném, hogy önmagában nem feltétlenül érték, ha ez a pénz növekszik. Ez igazából olyan, hogy említettem, mint egy folyószámla egyenleg, ami nyilván, hogyha túl sok pénz áll ott, és akkor az állam mondjuk nem a saját dolgozóira költi, aminek talán több értelme van, az egy kicsit furcsa lenne. Tehát itt azt akarom mondani, hogy nem az a lényeg, hogy minél több és több pénz legyen ott, hanem hogy az állam jó dolgokra költse. Na most, azért itt ez az év nagyon-nagyon különleges, mert az Európai Uniós források előfinanszírozása miatt nagyon sok pénzre szükség volt a nyáron. Tehát úgy néz ez ki, hogy a magyar állam kap ugye EU-s pénzt, amit majd oda fog tudni adni a kedvezményezetteknek, de előtte fel kellett tőkésíteni bizonyos alapokat. Például az MFB ilyen, amit már említettem, a Fejlesztési Bank, és ez nyár végéig történt meg, úgyhogy egyébként augusztusban elég jelentősen csökkent ez a pénzösszeg, amiről beszélünk, de még így is elég magas, hogy a júliusban volt 5500 milliárd forint, augusztusban viszont volt egy 2000 milliárd forint meghaladó egy havi hiány, tehát volt is ugye miért feltőkésíteni ezt a dolgot. Na most ugye említettem azt, hogy miért adtak nekünk ennyi pénzt a befektetők? Hát azért, mert reménykednek abban, hogy Magyarország az euró bevezetés útjára fog tényleg lépni, és mert ugye megkapta az Európai Uniós forrásokat is, emiatt is sokat javult az ország megítélése. Nyilván ez egyébként anélkül nem fog fennmaradni, hogy az állam ne tenné rendbe amúgy a pénzügyeit, hiszen ugye a műsor elején az is elhangzott, hogy amúgy a költségvetési hiány nagyon magas, tehát 7,5% is lehet akár idei év végén. Nyilván így nem lehet belépni az eurózónába, tehát ezt le kell vinni legalább 3%-ig. Úgyhogy a piac a bizalmat megelőlegezte, de azt gondolom, hogy azért a neheze az majd most jön, mert le kell vinni ezt a hiány néhány év alatt, és hát nem biztos, hogy ez könnyen vagy fájdalommentesen menni fog.
2: Ugye említette, hogy ez azért azt is jelenti, hogy az adósságunk is nő, és a volt miniszterelnök Orbán Viktor, és hát egyébként a Fidesz is a parlamentben ezt már többször a kormány szemére vetette, hogy hát itt az eladósodás hirtelen mennyire nem megnőtt. Akkor ők erről beszélnek egyébként?
11: Én azt gondolom, hogy erről a folyamatról beszélnek, igen. Tehát, hogy itt most néhány hónap alatt nyilvánvalóan ahhoz, hogy legyen pénz, hogy fel lehessen tőkésíteni, elő lehessen készülni arra, hogy az év végéig majd sok Európai Uniós forrás bejön. Ugye ezek az EU-s források előfinanszírozottak, ez azt jelenti, hogy a költségvetés, a magyar költségvetés előre finanszíroz, és utólag kapjuk meg a pénzt, csak ugye ez azt jelenti, hogy átmenetileg szükség van pénzre, szóval, hogy erre utalhattak ezek a nyilatkozatok is, amit említett, hogy az elmúlt hónapokban bizony komoly eladósodás azért végbe ment. Nyilvánvalóan ezt hosszú távon kell egyébként figyelni, tehát akkor lehet ezt rendbe hozni, és akkor lehet hosszabb távon egy, hát ezt a mi közgazdászok nem csak úgy általában önmagában veszük az adósság tömeget, hogy hány milliárd forint, mert az sajnos nő és nő, hanem hogy mekkora a gazdaság teljesítő képessége. Tehát, hogyha a gazdaság teljesítő képessége jó, akkor ez fenntartható lesz, úgyhogy erre kell figyelni egyrészt, hogy a gazdaság tudjon növekedni, másrészt, hogy azok a hiányok, amik évről évre kialakulnak a költségvetésben, ne legyenek túl nagyok. És ezért mondom, hogy most a hiány még azért túl nagy, hogy ezt a 7,5%-ot mindenképpen kell faragni. Ez valószínűleg nem megy egyik évről a másikra, hogy 7,5-ről gyorsan levisszük 3%-ra, és hogy bemondjak egy nagyon csúnya számot, több mint 4000 milliárd forintnyi megtakarítást kellene, hogy jelentsen, az azért rengeteg sok megtakarítás lenne egy év alatt, nyilván ennyivel kevesebb pénz lenne mindenre, kamatkiadástól kezdve mindenféle közszolgáltatásra, ez azért elég nagy összeg. Évek alatt lehet is kell megcsinálni, de el kell kezdeni, különben az a bizalom, amit eddig ki tudott használni az új kormány, az el fog illani.
2: Ez a bizalom, amiről most már több egyszerre beszél, ez csak annyiban látszódik, hogy állampapírba fektettek, vagy látszik-e az, hogy egyébként befektetések is, működőtőke is érkezik ennek hatására az országba?
11: A működőtőke beáramlás az sok mindentől függ, nem feltétlenül csak attól, hogy mondjuk a közpénzekben a bizalom megnő. Ugye aki külföldi befektető és Magyarországon akar gyártatni, annak ugye fontos az, hogy milyen lehet az árfolyam, mennyire magas a költségszint, mennyire jó az ország versenyképessége, mennyire tud olyan gyárakat építeni, ami számára megfelelő. Úgyhogy ez egy több dimenziós történet, és általában hosszabb ideig is tartanak az ilyen döntések. Tehát nem egy-két hónap alatt szoktak hirtelen döntést hozni ezekről. Úgyhogy ezzel kapcsolatban még nem tudnék úgy nyilatkozni, hogy hát igen, az látszik, hogy ömlik be a működőtőke is. Azért azt kell mondjam, hogy az előző kormány idején különösen az ilyen nagyobb gyáraknak a működőtőke beáramlása azért az jelentős volt, tehát itt azért komoly gyárak települtek le, most hirtelen újabb gyárak ugye nem jönnek be, de ez is messzire vezet, mert ugye nyithatnánk azt a kérdést, hogy mennyire jó ez Magyarországon.
2: Meg hogy mennyi támogatást kaptak egyébként ahhoz, hogy aztán itt elkezdjenek üzemelni. Még egy kérdést, hogy tegyek fel, ugye a Magyar Nemzeti Bank is közben itt új inflációs adatokat és előre jelzéseket közölt. Az MNB-nek az elmúlt hónapokban látható kamatpolitikája mennyire segíti mindazt a folyamatot, amiről ön most beszélt?
11: Az MNB kamatpolitikájában arra kell figyelnie, hogy azért a stabilitás megmaradjon, és hogy az infláció ne szálljon el. Én azt gondolom, hogy az MNB önmagában az nem a legelső feladata neki, hogy támogassa mondjuk az adósságfinanszírozást, ha egyébként amúgy magas az infláció. Tehát ha mondjuk magas lenne az infláció, és az MNB azt mondja, hogy jó, de segítsük az államot, hogy finanszírozza saját magát, és toljuk le a kamatokat, az nagyon veszélyes lehetne, mert ugye elszállhatna az infláció még jobban a forint árfolyam, és abból egy ilyen tőkemenekítés is lenne. Az MNB nem erre kellene, hogy figyeljen. Egyébként a Nemzeti Bank tudta csökkenteni a kamatokat a nyár folyamán, és ennek két oka van. Az egyik az, amit már többször említettem, ez a bizalom javulása, ugye miért erősödött a forint is, és jöttek le az állampapírpiacokon is az úgynevezett ilyen hozamok, tehát hogy milyen kamaton tud elosodni az állam. Ezt egy kvázi lekövette az MNB a saját kamataival, másrészt pedig nagyon lement az infláció szerencsére, úgyhogy mind a kettő jól működött a nyár folyamán. Most azért azt gondolom, hogy egy pár hónapig valószínűleg ki kell várnia az MNB-nek. Szerencsére nem az infláció miatt, mert az még mindig viszonylag alacsony, hanem amiatt, hogy hát a nemzetközi hangulat az most nem olyan jó, mint nyáron. A forint is inkább gyengülgetett az elmúlt hetekben, és ugye vár az MNB is arra, hogy a kormány hogy fogja csökkenteni a költségvetési hiányt is, amíg ez nem látszik, addig valószínűleg túl agresszív dolog lenne újabb kamatcsökkentéseket végrehajtani, úgyhogy mi azt várjuk, hogy egy pár hónap kivárás után vagy jövőre lehet csak újra elkezdeni a kamatcsökkentéseket Magyarországon.
2: Mi a legnagyobb várakozás a 2027-es költségvetés tekintetében? Mi az, ami a piacokat is, és az itthoni befektetőket is nem csak hogy megnyugtatná, hanem akár ösztönözné? Mire várnak a leginkább?
11: Hát én azt gondolom, hogy az idei 7-7,5% közötti hiány, egyébként mi egy kicsikét optimistábbak vagyunk, mint a kormány, mert a kormány azt mondja, hogy 7,5, mi 7,2%-ra várjuk a hiányt, ezt a GDP arányában kell érteni, hogy ezt azért legalább egy olyan 5,5%-ig illenék lecsökkenteni jövőre. Mi azt gondoljuk, hogy ha valahol 5-5,5% között lenne a hiány jövőre, az nyilván még nem a vége, annál még tovább kellene csökkenteni 2030-ig. De az már valószínűleg egy olyan szint lenne, aminek a piacok is azt mondanák, hogy ez így rendben van, viszont nem is lenne végrehajthatatlan. Tehát nyilván, ahogy említettem, ez rengeteg pénz lenne, ami hiánycsökkentésben akár drasztikus megszorítás is lehetne egyik évről a másikra. Ezt lehet, hogy politikai okokból sem merné bevállalni egy kormány, vagy azt mondanám, hogy nem is nagyon lehet végrehajtani. Úgyhogy én oda várnám, az már egy olyan mérték lenne a mostani 7% fölöttiről, ami megfelelően nagy, viszont végrehajtható is, tehát nem túl nagy egyszerre. Viszont mindenképpen jövőre jelentősen csökkenteni kell a hiányt, különben nem fog odaérni a kormány 2030-ig, hogy arról beszélsz, hogy jó, most már be tudunk lépni az eurozónába hamarosan. És hogyha ez nem fog jönni, tehát hogyha jövőre nem lesz jelentős költségvetési hiánycsökkentés, akkor azt kockáztatná a kormány, hogy forint gyengülés lenne, vagy visszamennének a kamatok magas szintre, akkor elég lenne a bizalom. Úgyhogy azt gondolom, hogy most következő hetek így a költségvetési terv megjelenése előtti időszakban gondolom nagy munkában vannak, és nagyon fontos dolgot kellett legyenek az asztalra a következő hetekben. A piaci szereplők ezt nagyon fogják figyelni.
2: Utolsó mondat, szintén a volt miniszterelnök Köcsén arról beszélt, hogy hónapokon, heteken belül itt van a gazdasági teljes összeomlás. Látszik ennek bármi számokban kézzelfogható jele?
11: Hát teljes összeomlásról talán nem beszélnék. Annyi azért valóban igaz, hogy most a gazdasági hangulat nem annyira jó, mint mondjuk a nyári hónapok alatt. Itt inkább a befektetői, tehát azok, akik a piacon mondjuk állampapírokkal kereskednek, azoknak a befektetői hangulata most azért érdemben rosszabb. Ami a reálgazdaságot illeti, ami talán jobban is érdekli az embereket, meg érinti őket, ott azért nem látjuk ezt a drasztikus romlást. Azért a vállalatoknál van egy kivárás, de ezt gyakorlatilag látjuk már hónapok óta. A lakossági hangulat viszont továbbra sem rossz, és idén azért évek óta a legerősebb gazdasági növekedés lehet. Az ipari termelés szerencsére megy. Ugye azt gondolom, hogy olyan összeomlás jellegű jeleket szerencsére nem látunk, de az való igaz, hogy talán most az elmúlt pár hónaphoz képest most rosszabb a hangulat.
2: Árok Szálási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának vezető elemzője. Köszönöm, hogy elmagyarázta nekünk mindezt.
11: Köszönöm szépen én is. Viszonthallásra.
2: Viszont.
0: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: Mi alapján választotta ki a hatáskörébe vont első négy ügyet az MVVH? Szempont volt-e, hogy a lehető legközelebb kerüljenek a korábbi miniszterelnökhöz, Orbán Viktorhoz? Lesznek-e saját ügyek, újabb átvett eljárások? Sok más mellett ezekről is beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke, Unger Anna. Ebből a beszélgetésből Kovács Márton összeállítását hallják.
12: Jellegzetes módja a NER működésének, hogy elhangzik egy név, és akkor megnyílnak ajtók mondjuk egy kormányhivatalban. És mindenki azt mondja, hogy hogy ne, akkor elsőségi VIP kiszolgálás, egy jogállamban nincs VIP kiszolgálás.
13: Mondta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A szervezet négy korábbi, az előző kormányhoz kapcsolódó ügyet vett saját hatáskörbe. Az egyik ilyen annak vizsgálata, hogy hogyan és miért kínálhatott egy kör munkavállalási célú tartózkodási engedélyt politikai kapcsolatainak felhasználásával. A gyanú szerint egy vezető politikai szereplőkhöz szorosan köthető csoport anyagi ellenszolgáltatásért cserébe vállalta, hogy aki rajtuk keresztül intézi a munkavállalási célú tartózkodási engedély kiváltását, megkapja a szükséges vízumokat. Ez a fajta ügyintézés, tette hozzá Unger Anna, jól jellemzi az előző kormányt. Sok későbbi ügyet mintáz az úgynevezett Volán ügy, közölte Unger Anna. Sezták Miklós KDNP-s képviselő volt fejlesztési miniszter mentelmi jogának felfüggesztését azért kérte a legfőbb ügyészség, mert tárcavezetőként ő felügyelte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-t, amely a Volán Busz ZRT felett gyakorolta a tulajdonosi jogokat. A nyomozó hatóság szerint megalapozottan feltételezhető, hogy Sezták Miklós Jelinek Dániellel és Szívek Norberttel együtt több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyhöz jutott a Volán Busszal szerződésben álló cégek képviselőjén keresztül 2015 és 2018 között. A volt szuverenitás védelmi hivatalnál is nyomoznak, a többi között 3,6 milliárd forintot meghaladó kommunikációs költségeik miatt. A megszüntetett hivatal fizetett egy konzorciumnak olyan kommunikációs termékek elkészítéséért és rendezvények lebonyolításáért, melyek nem tűntek indokoltnak, ráadásul saját alkalmazásában is voltak a kiszervezett feladat ellátására felvett munkatársak. Az NVVH vizsgálja az Óbudai Park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos ügyet is. Unger Anna azt mondta, ezeknél a közbeszerzéseknél pártokon és ciklusokon átívelő korrupció feltételezhető.
12: Ez a NER nulla, ha így lehet mondani, hogy a magyar politika finanszírozás egyik rákfenéje és melekágya volt mindig is az önkormányzati szerződésekkel való, önkormányzati közbeszerzésekből való pénzszerzés.
13: A gyanú szerint önkormányzati költségvetés terhére kötött parkfenntartási és közétkeztetési közbeszerzéseknél a nyertes cégek annak érdekében, hogy ezeket a megbízásokat tartósan megkapják, politikusokat vesztegettek meg, akik önkormányzati vagy pártbéli pozíciójukból adódóan hatás lehettek a döntéshozatalra. A kiválasztott ügyeknél nem volt olyan szempont, hogy azok Orbán Viktor volt miniszterelnökhöz köthetők legyenek, jelentette ki Unger Anna, hozzátéve elsősorban olyan ügyeket vettek át, amelyek meglátásuk szerint lassan vagy nem jó irányba mentek.
12: Ez nem azt jelenti, hogy az MVVH kivizsgálja ezt a 4 ügyet és csókoló megyünk haza, hanem ezzel elkezdjük a munkát ezen a héten, és ahogy haladunk előre a munkában, és nő a nyomozati elnök helyettes alatti létszámállomány, ami már most sem kevés, tehát vannak ügyészeink, és vannak nyomozóink, és vannak értékelő elemzőink, vannak forenzikusaink, tehát a nyomozáshoz szükséges kezdőstáb már összeállt, fogunk ugyanúgy hatáskörbe vonni további ügyeket, és fogunk indítani saját nyomozásokat is, ahol azt érzékeljük, hogy itt nekünk lépni kell.
13: Unger Anna közölte, a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal október 1-től csaknem 40 fővel dolgozik, további 120 embert pedig ezt követően vesznek fel a feladatok elvégzésére.
0: Közlekedés.
14: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten, Zuglóban, a Róna utcában, a Szugló utcánál a felső vezetéket javítják, ezért sávlezárásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál észak felé és a Margit hídnál déli irányban, a Műegyetem rakparton, a Szabadság híd felé, illetve a Szél Kálmán tér felé vezető utakon. Kovács Botond, PKK Info.
4: Fél 80, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Nyomoz az adóhivatal a Most vagy Soha című filmügyében. Az amerikai külügyminiszter szerint külföldi szála van a hétvégi angliai incidensnek. Itthon napos száraz időnk lesz. És most a részletek. Őrizetbe vették Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a tegnap délelőtti rendkívüli ülésén függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. Ezt megelőzően őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szívek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Az országgyűlés tegnapi rendkívüli ülésén felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint 2024-ben egy szórakozóhelyen elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Költségvetési csalás gyanújával indított nyomozást a Rákai Filip féle Petőfi film állami támogatásai miatt a NAV. Az adóhatóság megerősítette, hogy múlt csütörtökön büntetőeljárást indította a Most vagy Soha finanszírozása ügyében. A történelmi kalandfilm eredetileg 4,5 milliárd forintos állami támogatásból valósult meg, ezt később további 200 millió forinttal bővítették. Egyértelmű külföldi szála van annak az incidensnek, amely miatt 5 embert fogtak el Angliában egy amerikai légitámaszpont közelében, mondta az amerikai külügyminiszter egy tévéinterjúban. Marco Rubio Iránról beszélt, amely amerikai érdekek megtámadásával fenyegetőzött, de közvetlenül nem hibáztatta a hétvégi incidensért. Washingtonban aggodalmat keltett, hogy a robbanóanyaggal való visszaéléssel és terrorcselekmény előkészítésével gyanúsított személyeket óvadék ellenében szabadon engedték. Korlátozásokkal újraindult a közlekedés Rákos állomáson, ahol korábban felborult egy petróleumot szállító tehervonat 3 tartálykocsija. A szerelmény elszállítása, illetve a szakasz teljes helyreállítása hosszabb időt vesz igénybe. Változásokra kell számítani a Miskolci, a Békéscsabai, valamint a Pilisvörösvári vonalon. Terült napos száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 22 és 26, késő este 7 és 15 fok között alakul. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal 8 órakor jelentkezünk.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 7 óra 33 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. egyetlen délelőtt alatt három országgyűlési képviselő mentelmi jogát függesztette fel a parlament. Hankó Balázsét az NKA ügyben, Sesták Miklósét a Volán ügyben, Magyar Péter miniszterelnökét pedig a 2024-es telefonos ügyben. A döntéseket gyorsan követték az események, Sesták Miklóst még reggel őrizetbe vette az új vagyonvisszaszerzési hivatal, Hankó Balázs viszont estig a parlamentben maradt, miközben azt találgatták, hogy értem ennek-e a hatóságok. Végül idézést kapott, és maga indult el a NAV-hoz, némi közjáték után, mert a sofőrje először tévedésből nélküle hajtott el. Magyar Péter pedig maga kérte, hogy függesszék fel a mentelmi jogát, de pontosan mi alapján dönt ezekben az ügyekben a mentelmi bizottság, és mit jelent a mentelmi jog elvesztése? Sasi Nagy Editet, az Országgyűlés mentelmi bizottságának Tiszás elnökét fogom kérdezni hamarosan, de előtte Kovács Anna összeállítása következik Hankó Balázs tegnapi napjáról.
15: Hankó Balázs politikai eljárás koncepciós per áldozata, vele szemben egyértelmű politikai megrendelésre zajlik eljárás. A magyar miniszterelnök nyíltan utasítja és fenyegeti a rendőrséget és az ügyészséget.
16: Miután a parlament megszavazta mentelmi jogának felfüggesztését, Hankó Balázst védelmébe vette a Fidesz frakció. Ott álltak mögötte a sajtótájékoztatón, ahogyan a családja is. A volt kulturális miniszter délután órákon át a parlament épületében, a Fidesz frakció irodájában maradt. Miközben az ellenzék azzal vádolta, hogy bujkál az eljárás elől, ő a Hír TV-nek nyilatkozva visszautasította ezt, és kiemelte, hogy dolgozik bent, és addig nem távozik, amíg meg nem kapja a hivatalos idézést. Közben a házelnök is felszólította a fideszes képviselőt, hogy hagyja el a parlament épületét.
17: A parlament épületében való tartózkodás nem szolgálhat eszközként a büntető eljárás akadályozására. Az országháza, a nemzetháza nem búvóhely. Falai a népképviselet szabadságát védik, nem egyes képviselőket a törvénytől.
16: Este aztán megérkezett a hivatalos idézés is. Egy későbbi újságírói kérdésre adott válaszból az derül ki, hogy este 7:30 előtt nem sokkal. Hankó Balázs ezután elindult a parlamentből a családja és több fideszes országgyűlési képviselő kíséretében.
5: Amikor hamisan azzal vádoltak, hogy bujkálok, itt dolgoztam a Fidesz frakciójában. Majd pedig Forszófer Ágnestől egy olyan levelet kaptam, miszerint távozzak az országházból. Közben 19:20 az idézést megkaptam az illetékes ügyészségről.
16: Hankó Balázs a Kossuth tér felé távozott az országház épületéből, több fideszes országgyűlési képviselő kísérte, például Rétvári Bence és Tuzson Bence. A szomszédos utcában egy autó várta.
5: Egy fél percet még hagyjon kamerák nélkül, hogy elbúcsúzzak a családomtól.
18: Hazavárunk!
5: Minél hamarabb!
16: Ezután a képviselő betette a táskáját a hátsó ülésre, becsukta az ajtót, amiről a sofőr a felvételek alapján azt gondolhatta, hogy a képviselő is beszállt, és elindult Hankó Balázs nélkül. Végül a volt kulturális miniszter megérkezett a NAV Huszti úti épületéhez, ahonnan Bóka János, Fidesz frakcióvezető szintén élőben közvetített közösségi oldalán. Kövesdi Veronika média kutató szerint Hankó Balázs ezzel a kommunikációval arra törekszik, hogy létrehozzon egy civil és egy antidemokratikus oldalt.
19: Ott álltak mögötte a családtagjai, amik azt kívánják elővetíteni a közönségben, hogy ő nem csak egy politikus, hanem egy családapa, egy férj, aki ember, egy jó ember, akiért a családtagjai aggódnak és ott állnak mögötte. Mindeközben saját magát áldozatként definiálja, és olyan reprezentációkkal dolgozik, mint a hazafi, aki a politikai elnyomás áldozata, és hogy ez egy koncepciós per, ez itt az új MVH, ez mind olyan mintákat hív elő, amit a kollektív magyar emléke erősen a kommunista diktatúrához költ, és ez így összességében fogja előhívni azt az áldozati narratívát, azt a mártír narratívát már-már, aminek végeredményeképpen ő az antidemokratikus intézkedések áldozata lesz.
16: Kövesdi Veronika szerint Hankó Balázsnak fontos, hogy elkerülje az olyan fotókat, amelyen a parlament folyosóján vezető száron vezetik el.
19: Megaláztatás, rituálé, ahogy őt mondjuk kivezetik onnan vezetőszáron, ahogy a szakrális épületbe bevonul mondjuk a rendőrség, és ezzel profanizálja azt. Ezt azok fogják megaláztatásként elítélni,

0: nyilatkoztak a mentelmi jogok felfüggesztéséről. Ön azzal kezdte, hogy hát ez a nap is elérkezett. Miért volt olyan nagy nap ez a május 9-e óta, az új országgyűlés összeállítása óta?
1: Jó reggelt kívánok! Igen, ezzel kezdtem, mert úgy érzem, hogy valahogy ez az ügy, a Hankó ügy összefort a kormány és rendszerváltás időpontjával. Ugye nagyon a körüli időpontban robbant ki, Molnár Áron volt ennek az ügynek a fő, úgymond szóvívője civil oldalról, és egy nagy összegű korrupciós ügy, ugye különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntetéről van szó, egy miniszter érintett az ügyben, ugye a kampányidőszakkal kapcsolatos, ugye a fő, az egyik fő probléma ezzel, hogy tiltott párt és kampányfinanszírozás gyanúja merült fel. Tehát az egész kampány időszakra rányomta a bélyegét ez az ügy, és úgy érzem, hogy az a sok millió ember, aki a rendszerváltásra szavazott, valahogy ebben az ügyben egy szimbólumot látott, hogy a másik oldal tényleg mindent elkövetett azért, hogy ne történjen meg a változást kívánó embereknek az akarata, és ne legyen kormány, illetve rendszerváltás.
0: Szimbólumot említ, de hát most úgy tűnik, hogy a Fidesz próbál ebből egy másik szimbólumot építeni, mint hogyha az általuk önkénynek nevezett rendszernek az áldozata lenne Hankó Balázs. Hankó Balázs azt mondta, hogy tegnap a mentelmi bizottság előtt ő tételesen minden vádpontot cáfolt. Nem tudom, mit mondhat el az ártülésről, de valóban így van, ő tételesen cáfolt mindent?
1: Azt elmondhatom, hogy ő egy nagyon vaskos védőbeszéddel érkezett, ami egyébként egy jól felépített, tehát jogilag, ha jogilag nézem, akkor egy szép jogi munka. Én úgy tudom egyébként, hogy az ő védőügyvédje a budapesti ügyvédi kamarának az elnöke, tehát egy felkészült jogász, és egy szépen összerakott, tényleg egy vaskos anyaggal érkezett, és ő ezt fel is olvasta a mentelmi bizottság előtt. Én tájékoztattam arról képviselő urat, hogy ugye a mentelmi bizottságnak nem feladata az ügy érdemében való döntés, mi nem bíróság vagyunk, tehát meghallgattuk udvariasan, de nem fogunk az ügyéről érdemben dönteni. A mi feladatunk csupán annyi, hogy eldöntsük azt, hogy milyen határozati javaslatot nyújtunk be az országgyűlés elé. És ennek eldöntéséhez nyilvánvalóan a mentelmi bizottságnak ismernie kell az ügy részleteit, de az, hogy mi most belemenjünk a tételes jogi érvelésbe, ellenérvelésbe, erről nem lehet szó. Úgyhogy meghallgattuk őt, majd kiment, és ezt követően a mentelmi bizottság tagjai is érveltek pro-kontra, majd szavaztunk.
0: Önök egyébként vizsgálhatják-e, hogy bármikor, most ettől az ügytől eltekintve akár, hogy az ügyészség eljárása politikailag motivált-e? Tehát mondhatnák-e azt, hogy ez egy koncepciós eljárás, ezért nem adjuk ki?
1: Én azt gondolom, hogy ezt nem vizsgálhatjuk. Tehát mi azt vizsgálhatjuk, hogy az adott országgyűlési képviselő érintette az adott ügyben, az arra feljogosított szerv nyújtotta be az előterjesztés, ugye ez a vádemelés előtt a legfőbb ügyészség lehet, vádemelés követően pedig a bíróság. És azt vizsgáljuk, hogy az adott ügyben a mentelmi jog felfüggesztése, vagy a mentelmi jog fenntartása indokolt-e.
0: Ugye az az érdekes helyzet van, hogy úgy tűnt, hogy Hankó Balázs is, és Sesztek Miklós is egyébként, Magyar Péterrel egyetemben azt akarják, hogy felfüggesszék a mentelmi jogukat. Ugyanakkor a fideszes delegáltak, illetve a Fidesz-KDNP delegáltak nem vettek részt a bizottság előtt a szavazásban. Tehát az a furcsa helyzet állt elő, hogy önöknek azt kellett az országgyűlés elé terjeszteni, hogy ne függesszék fel a mentelmi jogukat. Ennek az egésznek akkor, ha utána egyébként jön a kétharmados országgyűlés, és bárhogy dönthet, mi értelme van ma még?
1: Hát azt gondolom, hogy van értelme. Tehát ugye a mentelmi bizottság feladata egy előszűrés, úgymond, tehát nem lenne indokolt, hogy 100, vagy 199 képviselő átnézze ezeket a vaskos iratokat, amelyeket kapunk a bíróságtól, vagy az ügyészségtől. Erre van a mentelmi bizottság, hogy mi megvizsgáljuk az iratokat, és tegyünk egy javaslatot az országgyűlési számára. Valóban tegnap egy

0: olyan furcsa helyzet állt elő. Ugye a bizottsági paritásos bizottság 6 ellenzéki és 6 kormánypárti képviselő vesz részt a munkájában. Tegnap mind a 6-an jelen voltunk, tehát határozatképes volt a bizottság. Amikor viszont a szavazásokra került sor, akkor volt 3 igen, tehát a felfüggesztés mellett. Ugye nekem, mint bizottsági elnök, mind a 3 ügyben az volt a javaslatom, hogy függesszük fel a mentelmi jogot. Volt 3 igen, mint 3 esetben. Az ellenzéki képviselők viszont nem szavaztak, tehát sem a nemre, sem a tartózkodásra. Ez egy fura helyzet, mert hogy ott voltak, tehát határozatképes volt a bizottság.
1: Nem gondolom, ezzel akartak tiltakozni.
0: Ez így van, a tiltakozásnak ezt a formáját választották. Így tehát, mivel nem volt többségi döntés amellett, hogy függesszük fel, ezért a házszabály szerint nekünk azt kellett beterjeszteni az országgyűlés elé, hogy ne függessze fel a országgyűlés. Tehát ugye a végső döntést mindig az országgyűlés hozza meg a jelenlévő képviselők kétharmados szavazatával.
1: Ugye 3 nagyon különböző, illetve 2 különböző ügyekről van szó, szóval azért mondom így, mert ugye 2, tehát az említett volt minisztereknek az ügye, azok korrupciógyanús ügyek, míg Magyar Péter miniszterelnöknek az ügye, az ugye egy még 2 évvel ezelőtt egy telefonlopási és Dunába dobási ügy. Nyilván nagyon más az értékhatár, minden nagyon más. A bizottság azt, hogy más ügyekről van szó, vizsgálja ilyenkor egyáltalán, vagy csak azt vizsgálja, hogy az ügyészségtől érkezett kérvény az jogos kérvénye?
0: A bizottság vizsgálja az ügyek jellegét, igen, és az elmúlt időszakban is vizsgálta. Tehát ugye van egy főszabály, úgymond egy iratlan szabály, hogy magánvádas eljárásokban főszabály szerint a mentelmi jog fenntartására teszünk javaslatot, közvádas eljárásokban viszont a mentelmi jog felfüggesztését javasoljuk, ez főszabály. Viszont volt eltérés ettől mind a 2 esetkörben, nem is egy, nem is 2 számos ügyben volt eltérés. Tehát ugye a főszabálytól mindig van kivétel, és már mi magunk is tettünk kivételt, ugye éppen a múlt héten magánvádas rágalmazás ügyetben.
1: Kocsis Máté,
0: igen, Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János ügyében, ugye ez egy magánvádas rágalmazás ügy volt, mégis ennek ellenére a mentelmi jog felfüggesztését javasoltuk, amelyet el is fogadott az országgyűlés. Tehát kivételek mindig vannak, ezért igenis azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy megvizsgáljuk az adott ügy jellegét, súlyát, összegszerűségét, stb. Indokoltságát.
1: Önök kapnak-e, ön, mint bizottsági elnök, a frakciótól egyébként bármilyen előzetes utasítást, kérést, hogy hogyan szavazzanak, vagy hogyan döntsenek?
0: Utasítás semmiképpen sem. Jellemzően a bizottság eléterjesztett a határozati javaslatot én, mint elnök hozom meg. És amikor főszabály szerint megyünk, akkor nincs is nagyon szükség arra, hogy a frakcióval egyeztessünk. Amikor viszont a főszabálytól eltérünk, akkor az úgy illik, hogy a frakcióval egyeztetünk, és erre sor kerül. Sor került például a múlt heti ügyekben, illetve az e heti ügyekben is. Utasítás semmiképpen sincsen. Azt gondolom, hogy az viszont elvárható, hogy a frakciót tájékoztassam, hogy most a főszabálytól el fogunk térni, és a frakció véleményét kikérjem, és erre sor is került.
1: Érzi, ugye legelején mondta, hogy ez egy fontos pillanat volt. Érzi-e azt, hogy miközben ön azt mondja, hogy fontos pillanat, aközben látszik az is, hogy tehát ugye 2 narratíva épül. Az egyik, hogy végre megtörténik az elszámoltatás, amelyre önök a felhatalmazást kapták. A másik narratíva pedig a Fidesz narratívája, hogy most egy olyan önkény épül, aminek ez a fizikai megvalósulása is. Hogy önökre sokkal nagyobb politikai feladat, teher, a jelzőket válassza ki nyugodtan maga, hárul, mint amire normál esetben egyébként egy ilyen mentelmi bizottságnak a szerződése szól.
0: Ez így van. Érezzük ennek a felelősségét. Én azt gondolom, hogy történelmi időket élünk. Tehát 16 év alatt kiépült egy rendszer, amit most én nem szeretnék minősíteni, mert nem lenne mentelmi bizottságának túl korrekt részemről, de azt gondolom, hogy mi egy teljesen más politikai kultúrát képviselünk, és és szeretnénk leszámolni azzal a gyakorlattal, ami gyakorlatilag a közpénzek szabad felhasználásán alapult. És igen, hatalmas a felelősségünk ebben. Én nem gondolom azt, hogy itt bármiféle önkényről vagy bosszúról lenne szó, jogos igazságszolgáltatásról van szó, arról az igényről, amit a magyar emberek megfogalmaztak és kinyilvánítottak április 12-én, hogy legyen végre következménye annak, amikor a közpénzekkel nem megfelelően bántak.
1: Ugye Magyar Péter miniszterelnök is azt kérte ő maga, hogy függesszék fel a mentelmi jogát, és az elmúlt hetekben több ilyen képviselő is volt, és most azt is a frakció elé fogja terjeszteni, vagy már elé is terjesztette, hogy az egész közvádos ügyekben való mentelmi jog kérdéskörét gondolják újra, esetleg töröljék el. Ha ez így történik, egyrészt bent van-e már a frakció előtt ez a javaslat, látták-e? Másrészt, hogyha így történik, akkor marad-e a bizottságnak feladata?
0: A frakció előtt bent van már ez a javaslat, igen. Tehát elkezdődött a gondolkodás róla. Nem tárgyaltuk még meg részleteibe. Felmerültek már egyébként pro és kontra érvek. Én magam is azt gondolom, hogy van létjogosultság ennek a javaslatnak. Viszont a jelen, hogy mondjam, intézményi keretek között nem biztos, hogy szerencsés most ennek a bevezetése.
1: Mire gondol?
0: Arra gondolok, hogy nem volt még elég idő arra, hogy a demokratikus intézmények, rendszereket visszaépítsük, azok megszilárduljanak, hogy jól működjenek a fékek és ellensúlyok, hogy demokratikus keretek között működjön az ország. Amíg ez nincs, addig azt gondolom, hogy nem feltétlenül szerencsés ennek az eltörlése. De fogunk róla beszélni, igen.
1: Mert hogy még az is lehet, hogy kiderülne, hogy
0: inkább attól
1: egy
0: tartunk,
1: normál demokráciában ennek van létjogosultsága, vagy miért?
0: Nem, azért gondolom ezt, mert ellenünk használhatják fel, tehát az országgyűlési képviselők ellen használhatják fel kuholt ügyekben. Tehát most teszem azt, tervek szerint benyújtunk egy törvényjavaslatot, mondjuk nem tudom én, a nyomozóhatóságok átszervezésével kapcsolatosan, ami nem tetszik bizonyos szervezeteknek, kiiktatnak 10-10-es képviselőt, és már is nem tudjuk megszavazni.
1: Ja, mint hogy visszajönnének a mentelmi jog kikérésével.
0: Így van.
1: Addig, amíg azt gondolják, hogy az ügyészség mondjuk nem teljesen demokratikus módon jár
0: Így van.
1: El.
0: És most csak elméletben beszélgetünk erről. Tehát én azt gondolom, hogy először végezzük el azt a munkát, amiért itt vagyunk, és amire a választók felhatalmaztak bennünket, építsük vissza a demokratikus intézményrendszereket, és azt követően bizonyos feltételekkel lehet újra beszélni erről az eltörlésről.
1: Igen, azt hiszem, hogy már attól is elszoktunk, hogy frakción belül esetleg viták meg ellenvélemények vannak, és arról még itt egy rádióstúdióban is, a közszolgálati rádióstúdiójában is értesülünk. Sasi Nagy Edit, köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel, és
0: köszönöm szépen.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Több mint 30 törvénymódosítással javítana a belügyi dolgozók helyzetén a belügyminisztérium. Posfai Gábor kevesebb adminisztrációt, könnyebb munkavégzést és nagyobb megbecsülést ígér. Elsőként a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szabadságán és betegszabadságán változtatnának. Közben azonban a rendőrök, tűzoltók és más belügyi dolgozók legnagyobb kérdése, a bérrendezés még nyitott. Mit jelent a gyakorlatban a mostani csomag, és ebből mennyit érezhetnek meg valóban a dolgozók? Povel Pál, a belügyi, rendvédelmi és közszolgálati dolgozók szakszervezetének elnöke van a vonalban. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatóit. Én úgy gondolom, hogy ez a törvénycsomag, vagy ez a törvénymódosítások fontosak, de sajnos az igaz, hogy a kollégák anyagi egzisztenciális megbecsülésük érdekében több intézkedést várnának, és szerintem teljesen jogos a kollégák türelmetlensége és ez irányú elvárása, de azért az is hozzá szeretném tenni, hogy 16 év, 20 év elmaradását 3-4-6 hónap alatt, de talán még egy év alatt sem lehet úgy rendbehozni, hogy az egész állomány, itt beleértve a hivatásosokat, riaszokosokat is, és a munkavállalókat is, anyagi, egzisztenciális, szociális helyzete egy ebből javuljon.
1: Világos, elnök úr bele is csapott itt a közepébe, mert szinte anélkül, hogy megkérdeztem volna. Önök ismerik ezt a 30 pontos javaslatot már részleteiben? Mert ugye a nyilvánosság előtt az egész javaslatcsomag nem látszódik még.
4: Az egész csomag, a 30 csomagot tételesen, vagy 100% biztonságban nem tudjuk, de viszont a legutóbbi bétülésen azért elhangzottak azok a pontok, amik várhatóan bevezetésre kerülnek. Itt a dolgozók termesztése, a riasztások, meg az adminisztráció csökkentése elhangzott, és voltak ott olyan előremutató bejelentések is. Itt például gondolok arra, hogy az sokszor jeleztők, és itt nem csak az anyagi egzisztenciális helyzetet kell nézni a kollégáknak, de szerintem prioritás szerint ez az első, amit meg kéne oldani, de ha megnézzük az infrastruktúrát, a rendőrség épületeit, tűzoltóság épületeit, milyen állapotban vannak, leharcolt, lerombolt állapotban, ugye ezt is többször jeleztük az előző minisztérium vezetésének és a mostani minisztérium vezetésének is, és például erről mutató dolgot mondott miniszter úr, hogy felmérik ezeket az épületeknek a helyzetét, és megpróbálnak erre is megoldást, és természetesen miután minden pénzről szól, pénzt szerezni ezeknek a felújítására, és szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, hiszen a kollégák életük nagy részét, talán a felét, vagy háromnegyedét is szolgálatban töltik éjszaka is, és nem mindegy, hogy milyen körülmények között történik mindez. És természetesen azt is javasoltuk, és reméljük, hogy ez is megvalósul, hogy valamennyi foglalkoztatási kategória, és itt szeretném kijelenteni, hogy valamennyi nem csak a hivatásos, hanem a riasztós munkavállalók anyagi egzisztenciális szociális helyzetét is rendezni kéne.
1: Ugye, igen, akkor bocsánat, hogy megszakítom, ugye Pósvai Gábor, amit már elmondott, az az, hogy például a riasztós dolgozók több alapszabadságot kapnának, változna a betegszabadság utáni távol léti díj is. Mekkora különbség van most a hivatásosok és a velük együtt dolgozó civil állományai között? Szóval ez mit kompenzál ez, amit a minisztertől tudunk?
4: Hát a szabadság ugye az eleve egy olyan történet volt, hogy amikor őket riasztós állományba tették vissza, elvettek 5 nap betegszabadságukat, és az egészségügyi szabadságukat is csökkentik. Ez is egy régi és teljesen jogos kérés volt a riasztós kollégáktól, hogy ez visszaállításra kerüljön, ez megvalósult. A anyagi helyzetben is azért jelentős különbség van, és az a probléma, hogy sokszor a riasztós kollégák ugyanazokat a munkákat végzik, mint a hivatásos kollégák, ugyanúgy egy szobában ülnek, egymással szemben ugyanazokat a munkafolyamatokat végzik, és azért egy hivatásos itt 100-150 ezer forinttal is, ha nem többet kap készhez, és ez azért, hát nem hiszem, hogy ez jó dolog lenne, és ugye ez mindenféleképpen a riasztós kollégáknak egy negatív dolog, és szerintem mindenféleképpen közelíteni kell, hiszen végzettségben, képzettségben is ugyanaz a tapasztalatuk munkaidőben is megvan. A munkavállalók helyzetét az megint egy más kategória, hiszen itt vannak olyan munkavállalók, akik 8 általánossal rendelkeznek, érettségivel rendelkeznek. A munkájukra ugyanolyan nagy szükség van, hiszen ők aládolgoznak a hivatásosoknak, a riasztós munkavégzésének, szóval elkerülhetetlen az ő helyzetüknek a javítása is, és én nagyon remélem a rendvédelmi dolgozók nevében is, meg az többi szakszervezet nevében is kijelentettem azt, hogy nagyon reméljük, hogy az anyagi egzisztenciális helyzetük mindenféleképpen javulni fog, hiszen egy versenyképes illetmény bevezetése szükséges mindenféleképpen, és ez főleg úgy, hogy véleményem szerint az egész HST-t felül kell vizsgálni, sőt megkockáztatom, hogy egy modern, a 21. századnak megfelelő új szolgálati törvényt kell létrehozni, hiszen amint tudjuk, azért elég nagy a fluktuáció és a létszámhiány, a fiatalokat csak egy életképes rendszerbe tudjuk behozni, ahol megtalálják a számításaikat, és ahol tudják, hogyha belépünk 20 évesen, 30-40-50 éves korunkban, milyen lehetőségünk lesz. Szóval egy olyan életpályamodell kell, ha bár tudom, hogy ez egy elcsépelt szó már, de viszont mindenféleképpen tudniuk kell a kollégáknak, hogy hol kezdődnek, és hol tudnak kilépni a rendszerből.
1: A belügyminiszter pár héttel ezelőtt itt a Felkelő stúdiójában azt mondta, és azt ígérte, hogy a 2027-es költségvetésben már látszani fog, hogy a 2008 óta változatlan illetményalap, meg a pótlékok hogyan változnak. Önök mivel lennének elégedettek?
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Így van, 38
1: ezer. És fél percünk van.
4: Hát nagyon nehéz erre mit mondani. Én úgy gondolom, hogyha akár egy lépcsőzetes, rövid, hosszú, közép és egy hosszú távú bérfejlesztési program megvalósulna, az a kollégák, és ez kommunikációban jól elő lenne vezetve és megmagyarázva, azt szerintem a kollégák is el tudnák fogadni, hogy rövid, közép és hosszú távon egy érezhető illetményemelés lenne a rendszerben.
1: Powell Pál, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt ma reggel.
4: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Jó reggelt kívánok a most ébredőknek, ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja, szeptember 29-én, kedden, Mihály napján, én Benyó Rita vagyok. Ma is szép őszi időnk lesz, de nézzük, hogy Szent Mihály napja milyen őszt jósol, az időjárás részleteivel és friss hírekkel a Krónika következik.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Jó reggelt kívánok, Gál Andrea vagyok, bemondó kollégám Bordi András. Főbb híreink először röviden.
6: Őrizetbe vették az Orbán kormány két miniszterét.
5: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök, de pártokkal továbbra sem egyeztet.
6: Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel.
5: Most pedig következzenek a részletek. Őrizetbe vették Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a tegnap délelőtti rendkívüli ülésen függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt minisztert Kecskemétre vitték, hogy ott folytassák le a gyanúsítotti kihallgatását.
6: A Hír TV információi szerint a fideszes képviselő mellett Hankó Balás korábbi államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is előállították. Ezt megelőzően őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szívek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át.
5: Az országgyűlés tegnapi rendkívüli ülésén felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint 2024-ben egy szórakozó helyen elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát.
6: A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozóügyességre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szívek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át, de egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Sesták Miklóst a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal utasítására vették őrizetbe. A szervezetnek ez volt az első akciója, amit elrendelt.
5: Az Orbán kormány két miniszterének őrizetbevételére Magyar Péter kormányfő Facebook oldalán azt írta, a tisztító tűzművelet első komoly napjának végére két volt miniszter is a hatóságok kezén van.
6: Reagált Orbán Viktor a Fidesz elnöke is. Azt mondta, nem hagyják, hogy a tiszás önkényurak megtörjék a nemzeti oldal közösségét.
5: Csak a képviselő érintettségét, valamint a mentelmi jog felfüggesztését kérő szerv illetékességét vizsgálhatják a bizottsági tagok, mondta el a Parlament Mentelmi Bizottságának Tiszás elnöke Felkelő című műsorunkban.
6: Sasi Nagy Edit hozzátette, a gyakorlat szerint magánvádas ügyben a mentelmi jog fenntartását, míg közvádas ügyben annak kiadását javasolják, de előfordul, hogy ezektől a főszabályoktól eltérnek.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
5: Zárra levették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának több százmilliós ingatlanát, a nyomozók lefoglaltak egy gépkocsit, és több mint 2,5 milliárd forintnyi további vagyonelemet zároltak.
6: A központi nyomozófőügyészség emlékeztetett, az ügyben 4,5 hónapja zajlik vizsgálat a többi között hivatali vesztegetés elfogadása miatt. A Volánbusz ügynek több gyanúsítottja is van. Jelinek Dánielt, az Indotek csoport vezetőjét, és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját letartóztatták.
5: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az Országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetés továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről.
6: Magyar Péter kormányfő kulcskérdésnek nevezte, hogy ki áll a legfőbb ügyészség élén. Hozzátéve, emiatt nem köthet rossz kompromisszumot a parlament. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az Orbán kormány a politikai maffia gépezet részévé tette a szervezetet, és egyértelmű szakításra van szükség az elmúlt másfél évtized gyakorlatával. Ennek pedig az új legfőbb ügyész személyében is meg kell mutatkoznia. Ezért arra kérte az államfőt, hogy új jelölésével olyan embert nevezzen a posztra, aki képes helyreállítani az intézménybe vetett közbizalmat.
5: Költségvetési csalás gyanújával nyomoznak a Rákai Filipféle Petőfi film állami támogatásai miatt.
6: Az adóhatóság, a NAV a Telexnek megerősítette, hogy múlt csütörtökön büntetőeljárást indított a Most vagy Soha finanszírozása ügyében. A történelmi kalandfilm eredetileg 4,5 milliárd forintos állami támogatásból valósult meg, ezt később egy kormányhatározattal további 200 millió forinttal toldották meg.
5: A magyar vállalatvezetők üzleti közössége azt szeretné, ha ugyanazok a szabályok vonatkoznának minden piaci szereplőre. A szervezet a KKV-szektor versenyképességbé tételére fogalmazott meg ajánlásokat, és ezeket átadta a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, mondta a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában Iglódi Csaba, a szervezet vezérigazgatója.
7: Azt várják a magyar vállalkozások, hogy kiszámíthatóbb legyen a gazdasági környezetük, érdemi legyen a párbeszéd, ami a jelentősebb változások előtt szükséges, hogy a hosszú távú döntéseikhez tiszta kereteket lássanak. Mert a hosszú távú döntéseik fogják eldönteni azt, hogy évek múlva lesz-e növekedés Magyarországon. És piaci viszonyokat is várnak, ne az győzzön, aki közelebb van a tűzhöz, hanem az győzzön, aki azonos feltételek megfogalmazása után jobb ajánlatot tud adni.
5: Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból.
6: A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
5: Egyértelmű külföldi szála van annak az incidensnek, amely miatt 5 embert fogtak el Angliában egy amerikai légitámaszpont közelében, mondta az amerikai külügyminiszter egy tévéinterjúban.
6: Marco Rubio Iránról beszélt, amely amerikai érdekek megtámadásával fenyegetőzött, de közvetlenül nem hibáztatta a hétvégi incidensért. Washingtonban aggodalmat keltett, hogy a robbanóanyaggal való visszaéléssel és terrorcselekmény előkészítésével gyanúsított személyeket óvadék ellenében szabadon engedték.
5: Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hetet tüntető középiskolások, több mint 160 embert őrizetbe vettek.
6: Az országszerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a mezzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokkádokat. A kormány és az ellenzék egymást vádolja a helyzet elmérgesítésével.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
8: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágui Gergely. A magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában második csoportmérkőzésén gól nélküli döntetlent játszott Észak-Írország vendégeként. A kvartett másik találkozóján Tbilisiben Georgia-Ukrajna 0-0. Két kör után az első két helyen a csoportban Ukrajna és Észak-Írország áll 4-4 ponttal, Magyarországnak és Georgiának 1-1 pontja van. Folytatás pénteken a mieink a grúzokat, míg az ukránok az északíreket fogadják. A férfi kézilabda NB1-ben a Szeged hazai pályán 36-27-re legyőzte a Gyöngyös csapatát. A vendégek kezdték jobban a találkozót, ám a szünetben már 4 találat volt a tiszapartiak előnye, akik a fordulás után fölényessé tették sikerüket. A Magyar Úszószövetség beadvánnyal fordul a vízesportokat tömörítő európai szervezethez azért, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina visszakapják érmeiket, melyektől a nyíltvízi úszók hétvégi Európa Kupa fordulójában nem megfelelő sapka használat miatt fosztották meg őket. Betlehem a férfiak mezőnyében a harmadik, míg Fábián a nőknél második helyen végzett 10 kilométeren a horvátországi Rázanyácban. Köszönöm figyelmüket!
2: Közlekedés.
6: Kigyulladt egy kamion kereke az M7-es autópályán Budapest felé Siófok térségében. A 103-as kilométernél az oltás és a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták.
2: Időjárás.
6: Jelenleg 5 és 15 fok között van az országban a hőmérséklet, Budapesten 14 fokot mérnek. Napos száraz idő lesz ma, délután 22 és 25 fok közötti hőmérséklettel.
5: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy őrizetbe vették az Orbán kormány két miniszterét.
6: Zárolták a Volán busz ügy egyik gyanúsítottjának 2,5 milliárd forintnyi vagyonát.
5: Nyomoznak a Rákai Filipféle Petőfi film csaknem 5 milliárdos állami támogatása ügyében. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 8:30 krónikával legközelebb délben várjuk Önöket.
3: Műsorajánló.
2: Napközben.
9: Egyre többen kapaszkodnak fel túra vagy elektromos kerékpárral a hegytetőre, de hol, milyen feltételekkel szabad tekerni, hogy tiszteletben tartsuk az erdőt?
10: A hatályos magyar törvények szerint ugye ott közlekedhetünk hegyi kerékpárral az erdőben, ahol erre kijelölt az útvonal.
9: És ezen kívül milyen szabályok vonatkoznak még az erdei kerékpározásra? Erről is beszélgetünk napközben, de kiderül az is, hogy hogyan fejleszti a kritikus gondolkodást a SAK, miért érdemes bármely életkorban elkezdeni, és arról is szó lesz, hogy milyen problémákat okozhat a bölcs. Csesség fogunk. Balogh Tamás vagyok. Várom Önöket.
2: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: 8 óra 11 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita, és a sport és a művészet határával megyünk tovább, ugyanis Bódis Tamás másodszor nyerte meg a világ egyik leghíresebb ultrafutó versenyét, az Athén és Spárta közötti 246 kilométeres spartatlant. Ezúttal ráadásul új pálya csúccsal. 19 óra 40 perc 51 másodperc alatt ért Leonidas szobrához, csak nem negyed órát javítva a korábbi rekordon. A hivatalos athéni díjátadó előtt beszélünk vele arról, hogyan lehet ennyi időn át ilyen tempóban futni, mikor hitte el, hogy meg lesz a rekord, és mit jelent neki a második spartatlan győzelem. Bódis Tamás itt van velünk már Athénból. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Először is gratulálok. Most két nap alatt célba érkezés után hogy van?
11: Köszönöm szépen az érdeklődést, jól vagyok. Én azt gondolom, hogy már a testem megszokta ezt a terhelést, és teljesen elfogadta, és hogy már jövök, megyek.
1: Azt nem mondja, hogy már kocogott is.
11: Nem kocogtam még egyébként, de hogyha nagyon szeretnék, akkor tudnék kocogni, de tényleg teljesen jó vagyok, és tudok járni, menni. Úgyhogy nincsenek problémák a lábaimmal.
1: 19 óra 40 perc 51 másodperc 246 kilométerre. Ez elképesztő. Ezt kiszámoltam, 12,5 kilométer per óra átlagsebesség. A kilométer órában, tehát a kilométerenkénti az 4,5 perc körül van. én nem tudom elképzelni, hogy erre hogy képes az emberi test.
11: Így van, gyakorlatilag ezt lefordítva egy futónyelvre, mi ezt úgy szoktuk hívni, hogy percenként 4 perc 50 másodperc alatt kell megtenni minden egyes kilométert.
1: És ugye de 20 órán át?
11: Így van, 20 órán át, és eközben ugye még az embernek itt frissíteni is kell magát. És ugye ez nem egy sík terepen zajlik, hanem ugye itt hegyeken, álkokon, bokrokon át kell futni. A legmagasabb hegy ugye egy 1200 méteres hegyre kell felfutni. Összesen egy olyan, hát ugye nekem az órám a számolja, 20.457 kalóriát égettem el. Úgyhogy ebben a futásban azért némi megállás is van, ami talán a leghosszabb 1 perces volt.
1: Volt olyan, vagy van olyan még önnél, amikor azt mondja közben, hogy minek indultam el? Vagy ön ezen már túl van?
11: Nem, azért ez ilyen nincsen. Ilyenkor azért van egy megkönnyebbülés az emberben, amikor vége van. Ugye egy ilyen megmérettetésre, főleg ha egy ilyen idővel szeretné az ember teljesíteni ezt a versenyt, akkor nagyon nagy felkészülés és rengeteg edzésmunka van mögötte. Ez ilyenkor meg is nyugszik az ember, de azért ilyet nem szoktam mondani.
1: A futás közben volt olyan, amikor azt érezte, hogy lehet, hogy túl gyors?
11: Ezt előre az ember nem tudja. Ugye volt egy tervem, tudtam, hogy a világ egyik legjobb ultramaratonistája ellen fogok versenyezni, aki az előző pályacsúcstartó volt. Ott nekem az volt a tervem, valahol tudom, hogy 100 kilométeren vagy maratoni távon jelentősen gyorsabb futó vagyok, és próbáltam magamra húzni. Akkor ott az elején volt némi aggodalmam, hogy tud utánam jönni, és még gyorsabban kell menni, de bíztam az edzésmunkába, és bíztam a 2026-os éves eredményeimben, mert azért ennek volt egy megelőző időszaka is, tehát rengeteg útra versenyt elsítettem idén, és magyar csúcsokat is döntöttem, és ebbe az eredménybe nagyon bele tudtam kapaszkodni. Úgyhogy kicsit féltem is tőle, hogy elfutom talán az elejét, de valahol ugyanakkor bíztam a saját edzésmunkában és eredményeimben.
1: Ugye említi, hogy nem az első spartatlonja, meg nem is az első győzelme, de hát ugye amikor 2019-ben nyert, akkor 4 órával volt lassabb. Ezt a 4 órát, ezt hol faragta le? Hogy lehet lefaragni? Hogy lehet egyáltalán erre edzeni?
11: Hát ez a 4 óra nagyon, nagyon szétoszlik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezen a 246 kilométeren vannak frissítő állomások, frissítő pontok. És ha az ember csak mindenhol mondjuk 75-ször 1 perc rá, meg az már a végén ugye 75 perc. Ha 2 percre, akkor ugye ez duplázódik. Ugye ezeket a frissítéseket meg kell próbálni lefaragni, illetve azért ez rengeteg idő, ez alatt pedig az ember nem tétlenkedik, hanem edz, és én is voltak olyan hetek, hogy 300 kilométeres edzésmunkát beletettem, kenyai edzőtáborokba elmentem, rengeteget tanultam futásról. Ez idő alatt nagyon sok ultramaratoni versenyen elindultam, ahol újabb tapasztalatokat szereztem. A frissítéssel kapcsolatban nagyon sokat megtanultam. Tehát az egyik lelke a frissítés egy ilyen távnál, mint az előbb ugye említettem is, hogy 20.500 kalóriát égettem el. 19 óra 40 perc alatt gyakorlatilag egy átlag ember egy nap alatt a napi tevékenységgel 2000-2500 kalóriát éget el. Én ezt még kevesebb, mint egy nap alatt, ugye majd a 10-szeresét égettem el, és itt nagyon fontos a frissítési stratégia, hogy milyen gyorsan tudok frissíteni a gyomromat, hogy tudom megőrizni, hogy amikor szénhidrátot viszek be, amikor energiát akarok adni a testemnek, akkor az tökéletesen jól működjön. És ugye ennek a frissítési stratégiának talán ez volt az egyik kulcsfontosságú szerepe, amivel én előnyre tudtam szert tenni, és hatalmas nagy fejlődést tudtam elérni így az elmúlt évekhez képest.
1: A fizikai dolgokról beszél elsősorban, de hát azért ez legalább annyira szellemi, pszichés teljesítmény is. 19 óra 40 percen át futni, ráadásul ugye mondja is, hogy milyen terepen, aki el akarja képzelni, annak nagyon ajánlom az Ultra című dokumentumfilmet, mert abban elég jól megismerheti, hogy ön most mit futott végig. Hogyan lehet erre fejben felkészülni?
11: Hát igazából felre megedzenek az edzésmunka, tehát rengeteg olyan edzésmunka van mögötte, ami nagyon nehéz. És én a tanítványomnak is mindig azt szoktam mondani, hogy ezek az edzésmunkák majd idővel megkovácsolják az embert, felkészítik egy még nagyobb megmérettetésre, hozzászoktatja a szervezetet, hozzászoktatja a mentális elmét ehhez az egészhez. És,
1: ön csöndben és fut? Hallgat valamit, vagy csöndben fut?
11: Hát ez változó. Egyébként ezen a versenyen kifejezetten tilos zenét hallgatni. Uh-huh. Nem lehet se zenét, semmiféle mobil, semmiféle olyan eszközt, ami elvonja a figyelmet, mert ugye autópályán kell futni, lezárt autópályán, hatalmas nagy forgalom, kamionok mennek el ugye a futók mellett, olyan útszakaszokra tévedünk be, ahol nagy a forgalom, épp hogyha kell lehet férni az autók, motorosok mellett, úgyhogy itt ezen a versenyen nem lehet. Viszont vannak edzések, amikor hallgatok én is zenét, de az is, én azt gondolom, hogy a zenehallgatás nagyon sokat számít ebben az időszakban.
1: Mit jelent önnek, hogy a néhány óra múlva az aténi díját adón fog ott állni úgy, hogy ön a verseny történetének a leggyorsabbja? Mit jelent ez önnek?
11: Hát a Spártatlan szokták úgy hívni, hogy az ultrafutás olimpiája. Gyakorlatilag majdnem 40 nemzet indult most is a világ összes országából, és hát ennek tükrében számomra is ez egy ilyen hatalmas nagy értékű és presztízsű verseny, főleg így, hogy másodjára is pályacsúccsal sikerült megnyerni. Én most ezt így a polcom legmagasabb szintjére emelem fel ezt a díjat, és gyakorlatilag pályafutásom talán legeredményesebb élménye és kupája és diadalmenete lesz ez. Úgyhogy nekem ez most így mindent fit.
1: Bódis Tamás, még egyszer szívből gratulálok ehhez a számomra emberfeletti teljesítményhez, és hát akkor nagyon szép díját adott kívánok önnek Aténban.
11: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
1: A muncs angol szó jelentése majszol, rákcsál, nasol, de az elmúlt 6 évben fogalommá vált azok körében, akiknek fontos az élelmiszer pazarlás megállítása. 2020-ban 4 fiatal magyar fiú elindított egy vállalkozást diákhitelből, amely mára már 4 országban működik, és célja, hogy ne kerüljön szemétbe ehető, kifogástalan étel. Eddig a muncs applikáció segítségével tudtak rendelni a tudatos vásárlók, tegnap viszont megnyitották Szegeden az első fizikai üzletüket is, ahol Nagy Margit járt.
12: Rengeteg édesség, csokoládé, keksz, műzliszelet, konzervek is vannak, pástétomok.
13: A muncs csapat egyik tagja virágsorolta a kedvezményes élelmiszereket. Az ugyancsak csapattag Kis Katalin pedig a frissen facsart termékekre hívta fel a figyelmet.
14: Így gyártjuk előre a friss leveket, a gyümölcskoktélokat, a salátákat.
13: És ez is olcsóbb lesz, mint általában?
14: Igen, minden olcsóbb.
13: Körülbelül mennyivel?
14: Hát féláros.
13: Botond pedig azt magyarázta el, milyen alapon árulható féláron egy népszerű dobozos üdítő.
15: A gyártónak más jelent a hosszú, meg rövid szavatosságidő, mint mondjuk nekünk. Míg ha azt mondja valaki, hogy rövid szavatosságú köznyelven, akkor az azt jelenti, hogy holnap után lejár. Egy gyártónál ez hónapokat is jelenthet. Hogyha az eredeti szavidőnek az egyharmadán belülre kerül a termék, akkor azonnantól kezdve számára már olyan termék, amit mindenképpen pörgetnie kell, mindenképpen gyorsítania kell a fogyását.
13: Vecsten Albert, a muncs társalapítója kérdésünkre elmondta, eddig applikáció segítségével lehetett vásárolni.
16: A muncs ez egy olyan alkalmazás, ahol pékségekből, zöldségesektől, éttermekből és különböző élelmiszerüzletekből jó minőségű ételeket lehet jelentős kedvezményen megvásárolni, annak érdekében, hogy csökkentsük az élelmiszerpazarlást. Alapvetően minden termék a szavatossági idő előtti időszakban kapható, viszont rengeteg olyan étel van, ami tökéletes minőségű, viszont közeledik a lejárat idejéhez, és ezért hatalmas kedvezményen meg lehet szerezni a muncson.
13: Ilyen telefonos applikációt már én is láttam egy ismerősömnél. Mit tud ez az applikáció?
16: Hogyha megnyitja valaki az alkalmazást, akkor látja, hogy mostanra körülbelül 4000 üzlet kínálja a portékáját jelentős kedvezménnyel. Az egész országban elérhetőek vagyunk, pont azért, hogy az olyan helyekre is eljussunk, ahol már nincsenek boltok. Országosan is házhoz szállítunk több mint 6000 féle terméket egy online áruház segítségével. 6 évvel ezelőtt onnan indultunk, hogy mi szeretnénk digitálisan eljuttatni azt az információt az embereknek, hogy hol lehet jó minőségű ételeket megmenteni. A kezdetek óta mindig mondták nekünk a felhasználóink, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy olyan dedikált hely, ahol ezeket az ételeket meg lehet találni, és egy muncs üzletet hozzunk létre, és mostanra értünk el oda, hogy megnyitottuk az első valódi fizikai üzletet, egy élelmiszermentő pontot, a muncspontot Szegeden, a Mérei utcában.
13: Az élelmiszer pazarlás az egyes háztartásokban is megfigyelhető, akármennyire figyel a háziasszony. Mennyi az az ételmennyiség, amit mondjuk havonta, évente, naponta kidobnak a háztartások?
16: Körülbelül minden megtermelt ételnek a harmadát sajnos kidobjuk. A Nébiknek van egy kutatása, ami szerint körülbelül egy embernek a súlya évente, amit egy ember kidob élelmiszerben, ami azért elképesztő, mert tudjuk mi is, hogy rengetegen vannak, akik nélkülöznek, és sokkal több étel dobunk ki, mint amiből minden éhező jól lakhatna. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának körülbelül 10%-áért felelős az élelmiszerpazarlás, és ez körülbelül 5-ször annyi, mint amit a légi közlekedés okoz, amiről egyébként sokkal többet beszélünk. Mert amikor kidobunk egy adag ételt, akkor kárba vész az a munka is, amiben belekerült, hogy a szántóföldről eljusson az asztalunkig egy adag étel, hiszen rengeteg raktárban, szállítmányozásban és feldolgozásban kellett annak az adag ételnek létrejönnie, és mi mindezt meg tudjuk menteni, hogyha felelősebben gondolkozunk a vásárlásunk során.
13: Kikből áll a Muncs csapata?
16: Muncs ez egy magyar kezdeményezés, körülbelül 30 lelkes fiatalból áll, Csehországban, Szlovákiában, Romániában is jelen vagyunk most már Magyarországon kívül. Az, hogy mi pont Szegeden indultunk el, az nem véletlen. Szegeden van az országban a legtöbb ételmentő, egy lakosra lebontva, több mint 1000 csomagot mentettek már meg a szegediek. Úgyhogy ez a hálánk jele, hogy ide jöttünk először, hisz szerettük volna méltó módon megünnepelni az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem világnapját. Éppen erre a napra időzítettük a Muncspontnak a megnyitását. Reméljük, hogy ezzel egy kicsit elültetjük az emberek fejében a gondolatot, hogyha elmennek majd vásárolni, gondolnak arra, hogy annyit vegyenek, amit tényleg el tudnak fogyasztani, illetve ne csak a tökéletes sárga banánt, hanem akár a pöttyöset is elvegyék a polcról, hogy ne kerüljön a kukába.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: És kultúrával megyünk tovább. A heti menüben ezen a héten Lázár Domokos zenész ajánl programokat, az Esti Kornél frontembere. Mi mást is ajánlhatna, mint egy Kosztolányi művet. Jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt kívánok!
1: Miről is van szó pontosan? Mit ajánlasz ma reggel nekünk?
17: Ez a Serszeg című előadás, amit a Katonai József Színházban lehet megtekinteni, és Antal Bálint a rendezője, aki Törlei Havas Sárával együtt írta a darabot, és egyébként ugye ez egy Kosztolányi Dezső regény, az Arany Sárkány alapján készült. Én ezt hát most már közel egy éve láttam, és nagyon remek előadás, tényleg a egyrészt a jelenünkről is, meg a közelmúltról nagyon sok mindent elmond.
1: Ezt akartam mondani, hogy egy évvel ezelőtt még nagyon mást jelentett ez a darab talán, mint most. Ugye ez a tanár-diák viszonyokról is szól.
17: Igen, abszolút. Ugye maga a regény, amit én egyébként nem olvastam, de azért utána néztem így az előadás miatt, mert tényleg nagyon tetszett az előadás, az nyilván a Kosztolányi idejének a vidéki Magyarországát, meg az oktatási rendszer, meg az ezzel kapcsolatos ilyen függőségi viszonyoknak a rendszerét szemlélteti, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy tavaly, a tavalyi perspektívából az volt az embernek az érzés, hogy szinte semmi nem változott. Ez nyilván a jelen kontextusából nézve valószínűleg, ha most látná az ember a darabot, akkor azért más érzései lennének, de minden esetre szerintem nagyon, nagyon jól megfogja a darab azokat a kis finom mechanikákat, amik a társadalom egyes osztályai között húzódnak mondjuk egy oktatási helyzetbe, ahol ugye mondjuk a legszegényebbtől, mondjuk a legtehetősebb család gyerekeig mondjuk egy közösségben tanulnak gyerekek.
1: Az elmúlt években az oktatási rendszer az több művésznek is ihletési forrása volt, gondoljunk csak a Fekete Pont című filmre akár. Te magad akár az SFE bezárást, akár a tanárdiák tüntetéseket hogy élted meg az elmúlt években?
17: Jó is egyébként, hogy az SFE bezárás szóba kerül, mert Antal Bálint volt az egyik olyan SFE-s hallgató, aki egyébként élére állt a tiltakozásoknak, tehát ennek a darabnak a rendezője volt tulajdonképpen az egyetemi autonómia harcoknak egyébként az egyik szervezője, és ez nagyon érződik is a darabon, hogy ez egy nagyon fontos szívügye a rendezőnek, hogy megmutassa ezeket az anomáliákat. És én magam egyébként személyesen, amennyire lehetett, követtem, illetve akár így zenekarilag is kiálltunk ezek mellett az ügyek mellett. Egyébként itt utólag visszatekintve egészen elképesztő, hogy egyetemeket üldöztek el ebből az országból, vagy zárattak be egyetemi szakokat pusztán ideológiai okokból. De szerintem az ilyen darabokat egyébként ilyen mementóként, vagy ilyen emlékként is lehet nézni, és ilyen felkiáltó jelek kellenek, hogy legyenek szerintem így a jövőre nézve.
1: Említetted ugye, hogy te magad is többször meg is szólaltál ilyen közéleti ügyekben, meg hát a zenekar is többször megszólalt közéleti ügyekben. Volt ennek, mostanból visszanézve, volt ennek ára?
17: Hát mi szerintem nagyon kevés, vagy kicsi árat fizettünk másokhoz képest, nem játszott minket a rádió egy pár évig, de szerintem azokhoz az áldozatokhoz képest, amit itt emberek meghoztak az elmúlt 16 évben, nyilván mi nem is voltunk annyira fontos politikai tényezők, azért egy underground alternatív zenekar nem annyira fontos, mint mondjuk egy nagyon nagy elérésű, nem tudom, influencer, vagy akár tényleg egyetemi oktatók, akiket mondjuk az SFF-ről is ugye elüldöztek. De hát nyilván lehetett érezni azt, hogy van egy ilyen kulturális térfoglalási szándék, hát ami egyébként mi mindig is abban hittünk, hogy a kultúra az nem egy felülről irányítható dolog, hanem ez egy sokkal organikusabb szövet, és ezt egyébként nem is sikerült megcsinálniuk.
1: Akkor tehát a Katona József Színház Sárceg című előadását nézzék meg, ahogy csak tudják meg, hogyha jegyet kapnak rá, és hát én azért ajánlom, hogy az Aranysárkányt is olvassák el Kosztolányi Dezsőtől. Nagyon szépen köszönöm Lázár Domokos zenésznek, hogy ma reggel is rendelkezésünkre állt. Holnap is így lesz, csak akkor 60 Tóth Erikával fogsz beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
17: Köszönöm én is.
2: Közlekedés.
18: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten akadozik az előrejutás a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól észak felé és a Margit hídnál déli irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Széll Kálmán térre vezető utakon, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha-Lujza térig. Kovács Botond, BKK Info.
19: Fél kilenc, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Borti András. Őrizetbe vették Sesták Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Tüntető középiskolások és rendőrök csaptak össze Franciaországban. Itthon derült idő várható. És most a részletek. Őrizetbe vették Hankó Balázst, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a tegnap délelőtti rendkívüli ülésén függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt minisztert Kecskemétre vitték, hogy ott folytassák le a gyanúsítottik kihallgatását. A Hír TV információ szerint a fideszes képviselő mellett Hankó Balázs korábbi államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is előállították. Ezt megelőzően őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KTMP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szívek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Az országgyűlés tegnapi rendkívüli ülésén felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint 2024-ben egy szórakozó helyen elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta azt. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Az országszerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek, több mint 160 embert pedig őrizetbe vettek. A tiltakozók a tanárhiány és a leromlott oktatási körülmények miatt szerveztek blokkádokat. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Ma van az élelmiszerpazarlás elleni világnap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer hulladék csökkentésére és a környezet tudatosságra. Az ENSZ felmérései szerint a földön termelt élelmiszerek 1/3 minden évben kárba vész. Idehaza a Nébih idén is meghirdette az élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezését. Az akcióhoz több áruházlánc is csatlakozott. Országszerte derült száraz időnk lesz ma, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 22 és 26, este 7 és 15 fok között alakul. Friss hírekkel 9 órakor jelentkezünk.
3: Társadalmi célú reklám.
20: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Ennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
21: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
22: Séta? Gondoltam.
23: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség 4 lábon.
21: Indulhatunk. Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra 35 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. Pardavi Márta is ott volt tegnap Strasbourgban a Václav Havel emberi jogi díj 3 döntése között. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének elismerését végül Nasrin Sotoudeh iráni emberi jogi ügyvéd kapta, de már a döntőbe kerülés is komoly nemzetközi elismerés. A díj korábbi kitüntetjei között Nobel békedíjasok, bebörtönzött ellenzékiek és világszerte ismert jogvédők vannak. Mert éppen Pardavi Márta több évtizedes munkáját emelte ki most a zsűri, és mennyiben szól ez arról, ami Magyarországon az elmúlt években történt. Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke Strasbourgból. Jó reggelt kívánok!
24: Jó reggelt kívánok!
1: Először is gratulálok. Ugye a döntős, 3 döntős egyike volt. Ez szakmailag mit jelent bekerülni ebbe a 3 döntős közé?
24: Igen, ez egy nagyon nagy megtisztelés. Teljesen meg voltam lepődve, amikor megtudtam, hogy erre sor került, tehát hogy a 3 utolsó döntős közé bekerültem. Részben azért is voltam megdöbbenve, mert olyanok szokták megkapni ezt a díjat, akik börtönben vannak. Nagyon sokszor az elmúlt években a díjat 14 éve hozták létre. Nem is tudott elmenni az, aki végül a díjat kapta azért, mert börtönben volt, vagy nem engedték az országának a hatóságai, hogy utazzon. Úgyhogy egyrészt azt jelenti a díj, hogy nagyon komoly emberi jogi jogsértések történnek abban az országban, ahol a díjazott tevékenykedik. A másik az az, hogy a díjjal is, ugye Havel elnök emlékére hozták létre most a 90. születésnapján, különösen fontos talán ez a díj. Tehát az ő emlékére, azzal is emlékezünk, hogyha elismerjük azt, hogy valaki a kilátástalan, olykor reménytelenek tűnő helyzetben is teszi a dolgát, fontos közügyekért kitart. És hát ez a két dolog az, ami talán egy európai díjazottat vagy jelölést indokolhat.
1: Ugye
24: Magyarországon.
1: Igen. A hivatalos indoklásban azt emelték ki, hogy a menekültek, rendőrség, igazságszolgáltatás és a civilek mozgásteréért tett munkája. Mit gondol, mi volt ebből a döntő?
24: Én azt gondolom, hogy amikor a jelölést megtették, az még a választások előtt volt, és azt szerették volna elismerni, hogy egy nagyon nehéz, kilátástalannak, legalábbis demokrácia és emberi jogi szempontból kilátástalannak tűnő helyzetben is a Helsinki Bizottság és a szervezet egyik vezetőjeként én is minden ellenére folyamatosan magas színvonalon elkötelezetten dolgozunk, és igazából a szervezet egészének a munkáját is ismeri el ez a díj. Nagyon sokszor egyébként a három döntős olyan szervezetet vagy egyént is tartalmaz, akinek a helyzete mondhatni nem annyira súlyos, mint akár az idén is a díjat megkapott iráni jogvédőnek, tehát Magyarországon nem került senki börtönbe,

0: és bizony kell hozzá egyfajta elkötelezettség és elszánás, hogy az ember ilyen ügyekért tevékenykedjen.
1: A választás után könnyebb lett jogvédőként dolgozni Magyarországon, vagy a jogállami problémák jelentős része még itt van velünk?
0: Hát a munkánkat végezni mindenképpen annyiból könnyebb, hogy nem kell azzal szembesülnünk, hogy éppen ma vagy holnap milyen a tevékenységet korlátozó jogszabály elfogadására kerül sor. Tehát pont 2025-ben ugye a civil szervezeteknek, a független civil szervezeteknek egy jelentős része az ezzel kellett, hogy szembesüljön, hogy volt, talán emlékeznek a hallgatók is, az ellehetetlenítési törvénynek a veszélye. Idén ilyen nincsen. Tehát ilyen értelemben a civil társadalom azt hiszem, hogy végre elérkezett egy olyan helyre, ahonnan aztán növekedhet és gyarapodhat. Tartalmilag a Helsinki Bizottság munkájára nagyon is szükség van. Tehát minden olyan téma, amivel foglalkozunk, az
1: most egy kicsit eltűnt a hangja. Márta, hall engem? Hát ez most nagyon rossz, én attól tartok, hogy a hallgatóknak ez most teljesen élvezhetetlen, és az az érzésem, hogy Márta pedig nem hallja azt, amit én mondok. Úgyhogy megpróbáljuk újrahívni, vagy hát meglátjuk. Viszont én most elköszönök Pardavi Mártától, ha hallja, ha nem, és remélem, hogy majd tudunk még beszélgetni a díjról, mert azért igazán nagy elismerés ez mind a Helsinki Bizottságnak, mind Pardavi Mártának, mind pedig a jogvédőknek. Pardami Mártának köszönöm szépen, hogy itt volt, és kapcsolhattuk Strasbourgból. Most pedig egy ismétlés jön. A mai reggel Gémesi Györggyel beszélgettem arról, hogy hogyan állnak a tárgyalások Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, azok után, hogy az Alkotmánybíróság friss döntése után több település is új helyzetben érzi magát. Október közepén már jön a következő befizetési határidő, közben az önkormányzatok az egész finanszírozási rendszer átalakítását kérik. Gémesi Györggyel, Gödöllő polgármesterével, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökével beszélgettem.
2: Itt az idő sürget bennünket, hiszen a befizetési határidő október 15-e, ez a második részlete a szolidaritási hozzájárulásnak, és hát ugye nagy kérdés az, hogy az alkotmánybírósági döntés után nekünk ezt be kell fizetni. Ez volt az egyik témája ennek az egyeztetésnek, sok minden más mellett. Abban állapodtunk meg, hogy még 15-e előtt egy újabb megbeszélést tartunk, ahol szakértők előkészítik ennek a döntésnek a kapcsán azt, hogy milyen mozgástere van az önkormányzatoknak, illetve a kormányzatnak. Nyilván tudjuk, hogy ez nem a mostani kormánynak a sara, de mégis csak önkormányzatokat érintő befizetési kötelezettség. Tárgyaltunk a jövő évi szolidaritási adó nagyságrendjéről is, itt sem állapodtunk meg. Avarról kaptunk egy ígéretet, hogy leülünk október elején, 15-e előtt, egybe kötjük ezt a másik témával, és akkor erről is tudunk beszélni. Mi elmondtuk a véleményünket a tervezett költségvetéssel kapcsolatosan is, hogy mi az, amit mi gondolunk idén a költségvetésben, az önkormányzati fejezetben.
1: Bocsánat, de akkor jól értem, hogy Lőrinc Viktória nem, vagy a kormány nem gondolja úgy, hogy egyik napról a másikra ezt a teljes összeget, ami a szolidaritási adóból bejönne a költségvetésbe, el tudják engedni.
2: Erről nem volt szó sajnos, hogy elengedjék. Mi kértük egyébként, hogy ennek vizsgálják meg lehetőségét, ugyanis felmerül a kérdés, hogyha ez jár az önkormányzatoknak, és mi nem fogjuk ezt valamilyen formában, akár perútján érvényesíteni, akkor akár hűtlen kezeléssel is vádolhatóak vagyunk. Tehát itt egy nagyon érdekes szituáció van.
1: Mármint akkor, hogyha nem fizetik be?
2: Ha nem fizetjük be, illetve perre megyünk, mehetünk perre is, és kérhetjük perútján ennek a döntésnek az érvényesítését, és akkor, ha úgy tetszik, 855 önkormányzat, ha mindenki ebben a kérdésben perrel megy a bírósághoz, akkor a bíróság egyenként ezzel kapcsolatosan vélemény fog nyilvánítani. A mi álláspontunk szerint azt fogja nyilván határozni, vagy mi úgy gondoljuk, hogy ez a pénz az önkormányzatoknak jár, vagy visszajár. Tehát itt egy ilyen nehéz helyzet van. Ennek a feloldása történhet meg a következő egy hét.

0: ebben egy újabb tárgyalási forduló kapcsán, mint ahogy említettem az előbb, amennyiben nem tudunk megállapodni a kormányzattal és megállapodásra törekszünk, akkor mindenképpen nekünk vényesíteni kell az alkotmánybírósági döntés kapcsán, akár bírói úton is a kéréseinket, vagy a pénzünket, mert akkor, ha ezt nem tesszük, akkor ebben a világban minden valakinek eszébe is jutott, és azt mondja, hogy hát ha nem érvényesítettétek, akkor ti ezt a település számára, akkor ti hűtlen kezeléssel vagytok vádolhatóak.
1: Akkor ezért van az, amiről ön beszélt, ugye korábban, hogy 800 × 1000 milliárd forint az önkormányzatoknak visszakövetelhető pénz, ez akkor ez, ha jól értem.
0: Tulajdonképpen ez most az utolsó részlet az idei érdek, ez egy 130 milliárdos összeg, tehát az első lépés ennek a döntésnek a kapcsán, és ez azért annyira aktuális, mert október 15-én kell befizetni a második részletet. Azért azt tudni kell, hogy ha nem fizeti be az önkormányzat, akkor a folyamatban lévő állami támogatásból levonják ezt az összeget, de akkor azért más a szituáció, hogyha önként befizeti, vagy nem fizeti be és levonják, nyilván ez a bírósági perek után más megítélés alá kerül. De még egyszer hangsúlyozom, nem az a cél, hogy itt most több száz peren induljon, hanem az a cél, hogy megállapodjunk a kormányzattal, és itt még egy komoly forduló előtt vagyunk, a határidő sürget, én bízom benne, hogy valamilyen formában közös megállapodásra tudunk jutni, ami akár érintheti a következő esztendő szolidaritási adóval kapcsolatos költségvetési fejezetét.
1: Világos, ugye még a kormányváltás előtt az év elején Navracsics Tiborral is többször tárgyaltak az önkormányzati törvény felülírásáról, átírásáról, többek közt a szolidaritási adó eltörléséről, és ő nekem még a választások előtt azt mondta, hogy hát igazából ez szinte kész van, ez a megállapodás, szinte kész van az új önkormányzati törvény. Ha jól tudom, akkor is benne volt a tárgyalási folyamatokban. Van olyan, ami olyan állapotban volt, hogy igazából csak át kellene vennie az új önkormányzati miniszternek ezt?
0: Egyáltalán az a kérdés, hogy mit kíván a kormány az önkormányzati törvénytől, illetve tulajdonképpen hogyan gondolja a kormányzat, az önkormányzatok az állam közötti feladat és forrás megosztást, hatáskör megosztást. Ez képezheti az alapját annak a stratégiának, ami alapján a kormányzat a saját elképzeléseit nyilván napvilágra fogja hozni. Nekünk van elképzelésünk, a 8 országos önkormányzati érdekszövetség elkészített egy javaslatcsomagot, ami ennek a tárgyalásnak a kiinduló alapja lehet, aminél nem feltétlenül kell új önkormányzati törvény, de mi úgy gondoljuk, hogy egy új önkormányzati törvényben lehet talán a legtisztábban és legvilágosabban meghatározni ezt a két fél közötti helyzetet.
1: Világos, csak hogy ez nagyon más, mint amiről szó volt még az előző kormánnyal?
0: Nem láttam én az előző kormány önkormányzati törvényjavaslatát, tehát erről nem tudok nyilatkozni. Tárgyaltunk a miniszterúrral, akkori miniszterúrral, Navracsics Tiborral, de nem láttunk, én legalábbis biztos, hogy nem láttam, mert mások sem olyan önkormányzati törvény módosítási javaslatcsomagot, hogy akár egy új önkormányzati törvényt, ami alapja lehetne akár átvétel után ennek a kormányzati szándéknak.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: Miután az MBH Bank megszüntette a mély szegénységben élő, jó tanuló diákokat segítő ösztöndíjprogramját, kérdésessé vált több száz gyerek támogatása. A nyilvánosság után azonban cégek és magánszemélyek is jelentkeztek a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnál, így a mostani tanévben már mintegy 230 diák kaphat ösztöndíjat. A részletek Cinege Leventétől.
3: Harmadikos kora óta kapja a kislányom ezt a támogatást. Most 11-es, még mindig kapja, mivel minden évben be kell küldeni júniusban a bizonyítványt, és amíg ugye szín 5-ös, addig megadják a következő évet.
4: Ágnes lánya Kitti céljai határozottak. Ő bizony az ELTE jogi karán szeretne diplomázni, ehhez pedig hátrányos helyzetük mellett is első osztályos kora óta kitűnő tanuló. További ösztöndíja nemrég még kérdéses volt a gyermekmentő szolgálatnál, de az MBH Bankon kívüli közösség összefogásának hála idén már 8 éve megkaphatja azt.
3: És az a pénz, amit ő innen kap, az neki forintra megvan, mivel hogy egyetemre szeretnénk, hogy menjen 2 év múlva, és az nagyon drága lesz. Pénzen nem újon az, hogy ő neki diplomája lesz. Ő az első osztálytól, hogy elkezdte, ő már írt, olvasott, ő szózótáblát vágta, minden magától megtanult mindent, és akkor már kinéztük mi ezt az iskolát a 17. kerületben, hogy van itt egy 8 év folyamatos gimnázium, és sikerült, ugye egy 5-től 12-ig járnak ebbe az iskolába. Megoldódott, de igen, én reménykedtem benne, mondtam, hogy ebben a hónapban nem értesítenek, akkor már valószínű, hogy nem is is fognak. Mondottam magam, hogy hát ha vannak még jó emberek, akik úgy megtehetik, hogy igen, hogy támogassák az okos gyerekeket, mert ő ügyvédnő szeretne lenni 3 éves korától, és még mindig is megcélzott, melyik iskola kell hozzá, és onnan hova kell tovább menni, és ő csinálja minden nap. Pedig ő vidékről jár föl, ugye a 17. kerületben naponta 5 órát utazik, mindig tudja teljesíteni.
5: Nem számítottunk eredetileg arra, hogy ennyi felajánlás fog érkezni, és ettől nagyon meg vagyunk hatva.
4: Erről pedig már Hedvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke beszélt műsorunknak, aki emlékeztetett, augusztusban hozták nyilvánosságra, hogy az MBH Bank 32 év után megszünteti az elődje, az MKB Bank által elindított ösztöndíjprogram támogatását. A bejelentés jelentős társadalmi visszhangot váltott ki, és a nyilvánosság erejének köszönhetően vállalatok, valamint magánszemélyek is a kezdeményezés mellé álltak. A többi között 2003 óta régiói partnerük ebben a Magyar Nemzeti Bank is.
5: Ezelőtt néhány héttel még azt gondoltuk, hogy a 100 gyerek közül talán a felét meg tudjuk menteni, közben még annál is több, 169 ösztöndi felajánlás érkezett, ami egy csodálatos eredmény. Sokan kihangsúlyozták, hogy nem elég, hogy ezek a gyerekek szegény sorban élnek, de az, hogy kiválóan tanulnak, és a legtöbbnek kitűnő, de legalább jeles a bizonyítványa, azt mindenki egy egész csodálatos dolognak tartja. Bejött például egy idős bácsi, aki mondta, hogy hát gyerekek, én már elmúltam 80 éves, én lehetőleg nem egy második, harmadik osztályos gyereket szeretnék segíteni, hanem inkább egy egyetemistát, mert mire ő befejezi, addigra én már 90 éves leszek, és nem biztos, hogy 100 évig fogok élni. De jelentkeztek kis cégek, meg nagyobb cégek, tényleg csak azt tudom mondani, hogy teljesen megható volt a reakció.
4: Hedvi Péter kiemelte, nagyban segítette az ösztöndíj program ügyét, hogy Magyar Péter miniszterelnök is kiállt a kezdeményezés folytatása mellett, és arra szólította fel a bankot, hogy tartsa fenn a támogatást. Mint fogalmazott, bár az MBH Bank nem változtatott a döntésén, a társadalmi összefogást erősítette a felkérés, így végül számos vállalat és magánszemély csatlakozott a programhoz, hogy a rászoruló gyermekek továbbra is támogatást kaphassanak.
5: Az a 100 gyerek, akit az MBH Bank kirakott, azok kapják tovább az ösztöndíjat. Senki nem sérült, és 71 plusz ösztöndíjunk van. Szerintem egy nagy cég, vagy egy gazdag ember maga döntheti el mindig azt, mit csinál a saját pénzével. Mi igazából köszönjük a MBH Banknak, illetve a jogelődjének, az MKB Banknak, hogy 32 évvel keresztül segítették ezt a programot. Hát, hogyha így döntöttek, így döntöttek, nekünk meg az a dolgunk, hogy a gyerekeknek ilyenkor új lehetőséget keresünk. Szerencsére az ország segítségével meg is találtuk.
4: A felajánlásoknak köszönhetően 171 új ösztöndíj finanszírozására nyílt tehát lehetőség, így a korábbi támogatottak mellett újabb diákok is segítséget kaphatnak. A program az idei tanévben összesen 229 gyermek tanulmányait támogathatja, amihez most már a Nemzeti Bank mellett a vállalati és magánadományozók összefogása teremtette meg a feltételeket, tette hozzá Hedvi Péter.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: Maradjunk a tárgynál. Mottóval idén már 21. alkalommal indult útjára a múzeumok őszi fesztiválja. A november 15-ig tartó rendezvénysorozaton országszerte 150 múzeum több száz izgalmas programmal várja a látogatókat. Az idei fesztivál különleges fókuszt kap. A valóság és az illúzió elmosódó határait, valamint a mesterséges intelligencia térhódítását vizsgálja, miközben a múzeumok, mint hiteles tudásforrások szerepe is felértékelődik. Az erről szóló sajtótájékoztatón beszélgetett Hegedűs Katalin, Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkárral.
6: Mitől különleges ez az eseménysorozat?
7: Azt hiszem, hogy egyrészt a csatlakozó múzeumok számától, hiszen több mint 150 múzeum közgyűjtemény csatlakozott a Szabadtéri Néprajzi Múzeum felhívásához. Ez azt is mutatja, hogy most nem egy nap, mint a múzeumok éjszakája, nem egy hétvége, mint a múzeumok majálisa, hanem egy hosszabb időszakra vonatkozó struktúrát, programkínálatot adnak a múzeumok. És itt van egy nagyon fontos szempont még, ebben az időszakban esik az iskoláknak az őszi szünete. Tehát nagyon fontos, hogy a múzeumoknak meghatározó feladatuk van az oktatásban, az ismeretátadásban, és ez az időszak arra is jó alkalmat ad, hogy megmutassák a múzeumpedagógiai ismeretátadási programjaikat, másrészt pedig a szünet idejére olyan tartalmas, transgenerációs, generációkat összefogó programokkal is jelentkezzenek, ahol a családok közösen tudnak részt venni egy-egy múzeumi kiállításon, egy-egy múzeumi programon.
6: 21. alkalommal szervezik meg ezt a fesztivált, méghozzá egy fülbemászó felkiáltással, maradjunk a tárgynál. Mit jelent pontosan ez a motto?
7: Több oldalról is megközelíthető. Az egyik, hogy a múzeumoknak az alapját a gyűjtemény képezi, a tárgyaik, amiket hosszú évek, évtizedek, vagy éppen már évszázadok során összegyűjtöttek. Nagyon fontos, hogy a mai, a technikai környezet rohamos változásával, fejlődésével párhuzamosan fölhívjuk a figyelmet arra, hogy a valós tárgyaknak milyen üzenetközvetítő értéke van, és hogy a tárgyak mögött rejlő történetek, azok az identitásunknak, a kultúránknak a meghatározó részei. A másik megközelítés az, hogy egyre inkább terjed a mesterséges intelligencia, és a mesterséges intelligencia generált és támogatott világban a valós tárgyaknak és a valós történeteknek, a hiteles történeteknek egyre nagyobb szerepük van, és ezek a hiteles történetek tudják megerősíteni a különböző közösségeknek helyi, lokális vagy éppen a nemzeti identitását, tudják azt a kulturális örökséget továbbvinni, ami minden közösség alapját jelenti.
6: Számtalan programmal készül a múzeumok őszi fesztiváljára a Szépművészeti Múzeum is, és itt van mellettem dr. Bán László főigazgató úr. Mit ajánlana a hallgató figyelmébe, milyen kiállításokkal találkozhatnak majd az érdeklődők itt?
8: Két nagy kiállításunk, az egyik a Paul Gauguin életmű kiállítása, még sosem volt, nem csak Magyarországon, de Közép-Kelet-Európa részében még nem volt, még Bécsben sem. Igazi nagy átfogó Gauguin kiállítás, már most óriási érdeklődés van. Minden bizony egy nagyon látogatott, több százezer látogatott vonzó kiállítás lesz, és a Nemzeti Galéria egy rendkívül különleges tárlattal várja látogatókat október közepétől. Elhivatottak a címe, azokról a nőművészekre fókuszál, és ilyen típusú kiállítás még sosem volt Magyarországon és a Nemzeti Galériában sem, amely a század első felének, 20. század első felének nőművészeire koncentrál, több mint fél száz művésznő életművére nyújt majd betekintés, rendkívül izgalmas és sokoldalú kiállítás lesz, és ehhez kapcsolódóan számtalan olyan program, tehát magán a kiállításon kívül, amelyre érdemes lesz jelentkezni kisebbeknek, nagyobbaknak, mondom a hagyományos tervezetésektől a speciális programokig.
6: Itt áll előttem dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója. A múzeumok szinte versenytársak nélkül tudják szolgálni a társadalmat, ezt mondta köszöntő beszédében. Ezért is van szükség ilyen terekre és helyekre? Miben segítenek még a múzeumok bennünket?
9: Pontosítsak, az idézet úgy hangzott, hogy a társadalmat abban, hogy hiteles információkhoz jussanak, hiszen a kulturális paletta széles, és nyilván mások legalább ilyen értékes szolgáltatásokkal bírnak, de a hiteles információ az értékátadásban biztos, hogy a múzeumoknak a legfontosabb szerepük van. És én azt gondolom, hogy az ilyen, ez a 21. alkalommal megrendezett őszi fesztivál pontosan azért fontos, mert az emberek néha hajlamosak elfelejteni, hogy mi minden is történik egy ilyen gyűjteményben, milyen mélységű munka folyik annak érdekében, hogy amit aztán élvezettel megnéznek egy tárlaton, egy kiállításon, vagy részt vesznek egy foglalkozáson, továbbképzésen, szabadidős programon, mindegyik egy meghatározott koncepció és kutatás alapján kerül a nyilvánosság számára elérhetővé. Ez azért a fontos, hogy ilyenkor kinyitjuk a kapukat képletesen és fizikailag is, és beengedjük az embereket, és megosztjuk velük ezeket a kis titkokat.
6: Hát akkor képletesen most nyissuk ki a Skanzennek a kapuját is. Mely programot ajánlaná a hallgatók figyelmében, ami igazán izgalmas lesz? Kicsit a kulisszák mögé is betekintést ad.
9: A hétvégén kezdünk ezzel a Mindenmentes Hétvége című rendezvénnyel. Ugye mind a táplálkozásban, mind az öltözködésben, viseletben, használati eszközeinkben, mindenhol elönt bennünket a műanyag, a mesterséges anyag, az adalékanyag. Nem véletlenül akarjuk ezt bemutatni, mert nálunk most a fenntarthatóság, mint központi gondolat van a kiállításokban. Pont beleírik ebbe a koncepcióba ez a rendezvény is. Eleink hatalmas tudással, de nagy szegénységgel, sok megszorítással elvégezték azokat a kvázi kísérleteket, ami alapján megtapasztalták, hogy hogyan lehet túlélni, és hogyan lehet egészségesen, fenntarthatóan élni. Ma pedig erre van szükségünk, hogy ebből tanuljunk.
1: Köszönöm, hogy szeptember 29-én is a Felkelővel indították a napot. Technikai munkatársak Fácán Andrea, Seres Bea, Bényi Csaba, az ügyeletes riporter Sipos Ildikó és Kovács Anna, a gyártásvezető Pernis Judit, a szerkesztő Király István Dániel volt. Én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.

0: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 9 óra van. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Balogh Tamás. Népszerű az egyszerűsített foglalkoztatás. Idén júliusban például 75 ezer vállalkozás, több mint 285 ezer dolgozót alkalmazott így. A bejelentett munkanapok száma csak nem elérte a 2 milliót. Ilyenkor ősszel például szüret idején is sokan vállalnak alkalmi munkát, de hogyan kell bejelenteni az ilyen jellegű munkavállalókat? Jár-e TB és beleszámít-e a szezonális munka a nyugdíjba? Kérdések, melyekre a hírek után jönnek a válaszok. Tartsanak velünk!
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Őrizetbe vették Cseszták Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Ismét orosz dróntámadás érte Kijevet. Itthon derült idő várható. És most a részletek. Őrizetbe vették Hankó Balázst, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a tegnap délelőtti rendkívüli ülésén függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt minisztert Kecskemétre vitték, hogy ott folytassák le a gyanúsítotti kihallgatását. A Hír TV információi szerint a fideszes képviselő mellett Hankó Balázs korábbi államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is előállították. Ezt megelőzően őrizetbe vették Cseszták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szívek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Az országgyűlés tegnapi rendkívüli ülésén felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint 2024-ben egy szórakozó helyen elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta azt. A bizottsági tagok csak a képviselő érintettségét vizsgálják, valamint azt, hogy a mentelmi jog felfüggesztésének indítványozása törvényesen jogosult szervtől érkezik-e, mondta el a Parlament Mentelmi Bizottságának Tiszás elnöke a Felkelő című műsorban. Sasi Nagy Edit hozzátette, a gyakorlat szerint magánvádas ügyben a mentelmi jog fenntartását, míg közvádas ügyben annak kiadását javasolják, de előfordul, hogy ezektől a főszabályoktól eltérnek. A politikus arról is beszélt, hogy a Tisza frakció tagjai még nem tárgyalták a miniszterelnök indítványát, hogy közvádas ügyekben töröljék el a képviselők mentelmi jogát. Ismét nagyszabású orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Kijevet. Az ukrán fővárosban több lakóépület megrongálódott, és egy oktatási intézményben is károk keletkeztek. Odesszában infrastruktúrális létesítményeket ért találat. A Kijev megyei Bucsai járásban pedig egy családi házba csapódott drón. Két ember megsebesült. Még mindig tart a petróleum átfejtése Rákos vasútállomáson, ahol tegnap kisiklott és felborult egy vasúti szerelvény két tartálykocsija. A petróleum szivárgását már tegnap megszüntették a tűzoltók, akik jelenleg védősugarakkal biztosítják a munkálatokat. A MÁV Inform közölte, hogy az állomáson korlátozásokkal, de újraindulhatott a közlekedés, azonban a teljes helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe. Emiatt ma is változásokra kell számítani a miskolci, a békéscsabai és a pilisvörösvári vonalon. Ma van Szent Mihály napja, amely a magyar néphagyományban az ősz kezdetét, valamint a gazdasági és pásztorév fordulópontját jelenti. Több hiedelem, szokás és időjárási megfigyelés is kötődik ehhez a naphoz. A hagyomány szerint a pásztorok ilyenkor hajtották be az állatokat, illetve kapták meg a fizetségüket. Az alkalomhoz kapcsolódva ma tartják hazánkban az állattenyésztők napját. Országszerte derült száraz idő várható, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet délután 22 és 26, este 7 és 15 fok között alakul. Friss hírekkel 10 órakor jelentkezünk legközelebb.
0: Műsorajánló.
3: Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 15:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Napközben.
0: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 9 óra után vagyunk 5 perccel. A szerkesztők Horváth Ágnes és Wolf Nagy Tünde nevében is köszöntöm Önöket, és már is mondom, hogy mivel foglalkozunk egészen 10 óráig. Sokan vállalnak ősszel például szüret idején is alkalmi munkát, de hogyan kell bejelenteni az ilyen munkavállalókat?
4: Zöldséggyümölcs ágazatban döntően azt a társadalmi réteget foglalkoztatjuk, amelyik nem tud, nem akar elmenni állandó foglalkoztatás keretein belül dolgozni.
1: Aztán, bár a bölcsesség fogak eltávolítása sok esetben indokolt, nem feltétlenül szükséges, mikor ajánlott és hogyan történik a beavatkozás, és milyen problémát okozhatnak, ha mégis úgy döntünk, hogy nincs szükség foghúzásra.
5: Azt hiszem, kijött mindegyik, de utána letöredeztek, és utána hol az egyik, hol a másik, mindig fájt. Egyszerűen nem tud rávenni a lélek, hogy elmenjek a szájsebészetre.
1: SMS számunk 06 39 666, ide írhatnak nekünk a témákkal kapcsolatban, de ugye Viberen is elérnek minket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani, és ingyenesen tudnak nekünk üzenni. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Sokan vállalnak ősszel például szület idején alkalmi munkát, de hogyan kell bejelenteni az ilyen munkavállalókat? Jár-e TB és beleszámít-e a nyugdíjba? A munkáltató, aki az idény munkását elfelejti bejelenteni, szankciókra számíthat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye szerint, ahogy más be nem jelentett foglalkoztatásnál, alkalmazottanként akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal, üzlethelyiségének lezárásával is számolhat, és felkerül a NAV nyilvános közzétételi listájára. De kik és miért alkalmaznak ilyen munkavállalókat? Nagy Margit még a nyári idénymunkák idején Szeged környékén kérdezett gazdákat és munkásokat.
6: Nehéz munkaspárga szedés?
7: Kicsit igen.
6: Honnan érkezett?
7: Erdélyből.
6: Megéri eljönni ide dolgozni?
7: Muszáj eljönni.
8: Román nemzetiségű vendégmunkásaim vannak már évek óta.
6: Egy Kunfehértó környéki gazdálkodó birtokán jártunk.
8: Hivatalosan bejelentve.
6: Az alkalmi munkások száma a mezőgazdaságban évente meghaladja a 200 000-et, a zöldség-gyümölcs ágazatban az idénymunkások száma körülbelül 40 000. Ebből a többség hazai, kisebb része külföldi munkavállaló. Sok változás történt az ő foglalkoztatásukban 2025 elején. Tudtuk meg Apáti Ferenctől, a Fruitweb zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet elnökétől.
9: Az egyszerűsített foglalkoztatás keretei között beszélünk mezőgazdasági idénymunkásokról, az ő esetükben a közteher a korábbi 1300 forintról 2200 forintra emelkedett, viszont az élelmiszeripar, a feldolgozóiparunk nem mezőgazdasági idénymunkásként tudja foglalkoztatni az FO keretei között alkalmazottakat, hanem úgynevezett alkalmi munkavállalóként. Az ő közterhük 2700 forintról 4400 forintra emelkedett, tehát alapvetően az élelmiszeripart az FO közterheinek emelkedése még nagyobb mértékben sújtja.
10: Sokkal jobban fáj az úgynevezett 120 napos szabály módosítása. Eddig ugyanis az volt a szabály, hogy egy munkavállaló munkáltatónként dolgozhat 120 napot az egyszerűsített foglalkoztatás keretében. Ez a szabály úgy változott, hogy 120 napot dolgozhat egy munkavállaló összesen. Nagyon tartunk attól, hogy a zöldségek és gyümölcsök betakarítási időszakára, amikor a legtöbb mezőgazdasági idénymunkást felvesszük, nagyon sok munkavállalónak el fog fogyni a 120 napja. Márpedig azt látni kell, hogy a zöldség-gyümölcs ágazatban döntően azt a társadalmi réteget foglalkoztatjuk, amelyik nem tud, nem akar, nem hajlandó elmenni állandó foglalkoztatás keretein belül dolgozni. Nyilvánvalóan mindig vannak kivételek.
6: Miért nem akarnak ezek az emberek elmenni állandó állásba?
10: Nyilván, amikor egy 2-3 hónapos betakarítási időszakra veszünk fel munkásokat, akkor az nagyon nagy adminisztrációs pluszteher, hogyha az FO helyett állandó munkaerőként alkalmazzuk őket, hisz ez a társadalmi réteg, akivel mi dolgozni, dolgoztatni tudunk, úgy viselkedik, hogy néhány nap vagy néhány hét után továbbá nem viselik jól a munka monotonitását.
9: A másikok adott esetben valamilyen köztartozása van, amit, hogyha állandó munkaerőként alkalmazzuk, azonnal végrehajtható vagy érvényesíthető, így nem is érdekelt abban, hogy elmenjen dolgozni.
1: SMS számunk 06 39 666, és munkáltatót és munkavállalót is kérdeznék, hogy élnek ezzel a lehetőséggel, tehát az alkalmi munkavállalás bejelentésével, és ha igen, akkor milyen területen? Agrárium vagy esetleg vendéglátás? A stúdióban pedig vendégünk Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok!
1: Van különbség az alkalmi munka és a szezonális munka között? Adóügyi szempontból?
11: Adóügyi szempontból nincs. Adóügyi szempontból az alkalmi és a szezonális munka valójában egy kifejezés alatt rejlik, ez az egyszerűsített foglalkoztatás. Ezen belül azért van három különböző lehetőség, ahogy egyszerűbben lehet foglalkoztatni a munkavállalókat. Ugye ez egy viszonylag azért lett létrehozva, hogyha valamelyik munkáltató nem talál, vagy neki ideglenesen kell egy-egy ember, akkor ezt ki tudja használni. És így visszatérve az alkalmi munka, ugye a mi adataink alapján az látszik, hogy azért a legtöbbeket bőven itt foglalkoztatnak, mert több mint 240 ezer alkalmi munkás volt, és a különbség az igazából a munkáltató oldalán van, tehát a munkavállaló oldalán az neki teljesen mindegy, most ellövöm a poént előre, elnézést,
1: semmi baj.
11: De hogy ez, amit megkap a munkavállaló, vagy az alkalmi munkás, az igazából ott a bruttó, a nettója, tehát az a pénz, amit kézhez kap, az egy az egybe az ő nettó jövedelme. Egy felső határa kell figyelni, de ez viszonylag magas, ez napi 19.305 forint, ha valaki ezt túllépi, akkor van utána személyi jövedelem adó fizetési kötelezettség, egyébként nincsen. De a munkáltató szempontjából azért van különbség, mert ő viszont más közterhet kell fizessen. A legmagasabb a filmipari statiszta után a napi fizetendő közteher, ez 9700 forint, és a legolcsóbb az pedig az idénymunkásoknál, abból is kétféle van, van a mezőgazdaság és a turisztikai idénymunka, ott a napi közteher az 2400 forint.
1: Filmipari statiszta. Én pedig mondtam kettőt, így rögtön agrárium és vendéglátás. De akkor ez nagyon szerteágazó, és nagyon kedvelt, hiszen, ahogy mondtam is, 285 ezeren dolgoztak júliusban. Jól gondolom, hogy ez nyáron nagyon-nagyon magas hullámot ér el, és aztán talán egy picit csökkenhet.
11: Nyáron és ősszel, tehát a szeptember-október ott azért még látszik, hogy azok a hónapok viszonylag erősek, és a december is meg szokott ugrani, ahol van egy kisebb visszaesés, az ott a január, február, március az adatokban, de nagyjából átlagosan azt szoktuk mondani, hogy 200 ezer és 300 ezer között van a havonta az alkalmi munkásoknak, vagy az én szakszerűen úgy mondom, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás
1: az
11: szerint. Igen, az FO tökéletes. Hát az így foglalkoztatottak száma.
1: Hogyan kell az ilyen munkavállalókat bejelenteni?
11: A bejelentés, és ez a legkardinálisabb kérdés, hogyha már a NAV-ként vagyok itt, a bejelentés az a legfontosabb. Ez az egy, amire a munkáltatónak nagyon oda kell figyelnie, és semmiképpen nem szabad elmulasztania. Ezt legkésőbb a munka megkezdése előtt még meg kell tenni, 9 óráig. A bejelentés így sem lehet kifogás, mert rengeteg féleképpen be lehet jelenteni. Ugye be lehet jelenteni online kétféleképpen, van egy felületünk ezt a NAV oldalán, az online nyomtatvány kitöltő alkalmazáson keresztül, nagyon gyors, vagy a régi hagyományos módszerrel, de aki telefonálni szeretne, mert abban bízik, az hívja a 185-ös telefonszámot, és van mobil alkalmazás is, ez az FO Plus, ezen is be lehet jelenteni. Úgyhogy az a kifogás, amit szoktam látni én is beadványokban, hogy nem tudtam bejelenteni, azt most itt kénytelen vagyok kimondani, ezt nem fogjuk elfogadni, mert ennyiféle lehetőség van.
1: Ez a kifogás, hogy nem tudtam bejelenteni, vagy van mögöttem mondjuk az, hogy hát 3 emberre számítottam, 5-en jöttek, mit tudtam volna tenni? Vagy gondolom, hogy azért kreatívak vagyunk.
11: Nagyon kreatívak, az nagyon kreatívak, ez kétségtelen, tehát lehet itt hozni bármit. Elvágták a telefonvezetéket, telefonálni akartam, és nem tudtam. Tehát, hogy és még igazolást is csatol, hogy a fűnyíróval valóban a szomszéd elvágta a villanyvezetéket, meg a nem, még talán ilyen mobilnetes valamilyen szuper kifogás is volt, de mivel ennyiféle lehetőség van, ezért én mindenkinek azt javaslom, hogy a bejelentést válasszák, mert a kockázat viszont a bejelentés időben történő bejelentés elmulasztása után az nagyon nagy.
1: Milyen terhet jelent a munkaadó számára?
11: A munkaadó számára neki is egyébként nagyon egyszerű ez a foglalkoztatási forma, ugye arra kell figyelnie, nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy a bejelentés legyen meg, de egyébként amikor ott dolgozik valaki, arra kell odafigyelnie, hogy ezt a napi adóterhet, amit már érintettünk, ugye a mezőgazdasági turisztikai idénymunkánál ez napi 2400 forint, az alkalmi munkánál 4800 forint, és a filmipari statisztáknál pedig napi 9700 forint, de nem kell naponta befizetni, de szerintem akik így alkalmaznak dolgozókat, azok nagyon jól tudják, ezt minden hónapban az úgynevezett, mi úgy szoktuk hívni, hogy füles-farkas bevallás, ez a járulék bevallás, amiben minden benne van, ott kell feltüntetni ezt, és minden hónapot, a következő hónap 12-éig kell rendezni az adót, vagy ezt a közterhet is.
1: Hány napot dolgozhat így valaki? Nyilván ez egy kardinális kérdés, elnézést, mert ugye nagyon jók a feltételek, tehát hajlamosak lennénk azt gondolni, hogy hát akkor igazából évekre megvagyok.
11: Igen, ez valóban egy jó feltétel, és a munkavállalói oldalra is majd nyilván kitérünk, hogy persze ő is kézhez kapja a pénzét, sokkal egyszerűbb, de azért ott is vannak korlátok, viszont a szabályok itt is szigorúak, 5 egymást követő nap lehet így dolgozni, egy hónapban 15 napot, és az, ami fontos és új szabály, vagy hát viszonylag új, az pedig az, hogy 120 napot lehet dolgozni évente. Ez korábban úgy volt, hogy minden munkáltatónál lehetett dolgozni 120 napot, csak ez nem volt túl fair azért a dolgozókkal szemben. Most az van, hogy dolgozónként lehet 120 napot foglalkoztatni valakit, és erre pedig a NAV-nak van egy remek alkalmazása, a NAV Mobil. Néhány pillanat alatt lehet ellenőriznie minden munkáltatónak, hogy akit ő föl szeretne venni aznapra, annak hány napja van még a 120-ból, és itt van még egy speciális szabály, a mezőgazdasági idénymunkánál nekik plusz 90 napot lehet dolgozni még, de ennek magasabb a közterhet, tehát nekik úgy van, hogy 120, most nagyon sok számot mondok, elnézést, de gyorsan elhagyom.
1: De hozzátartozik,
11: igen,
1: persze,
11: hozzátartozik.
1: Ez egy nagyon fontos számok.
11: Ennél izgalmasabb egyébként ez a foglalkoztatási forma, hogy most én itt a számokat sorolom, de fontos elmondani, hogy egyben legyen az egész. Tehát 120 napra a mezőgazdasági idénymunkánál az kedvező, az napi 2400 forint. Igazából a 90 nap, ez a plusz 90 nap is kedvező mondjuk az alkalmi munkához képest, mert itt meg napi 3600 forintot kell fizetni.
1: Beszéljünk egy picit a szankciókról. Mi történik akkor, ahogy fogalmaztam a beköszönésnél is, hogy elfelejti bejelenteni?
11: Igen, az nagyon jó elfelejti. Volt a hangsúlyozás, igen, ezt az idézőjelet, ezt jól érzékeltettük. Abban az esetben, hogyha valaki elfelejti bejelenteni az alkalmi foglalkoztatottját, nagyon fontos tudni, hogy ugyanazok a szankciók, mint hogyha valaki tehát hogy normál munkajogviszony szerint foglalkoztatott munkavállalóját felejti el bejelenteni, elsőként kaphat akár 2 millió forintos mulasztási bírságot, és ugye ezt munkavállalónként írja elő a törvény a NAV-nak a számára. Ez a 2 millió forint, ez a maximálisan kiszabható mulasztási bírság.
1: Tehát gyakorlatban azért nem ennyire szörnyű.
11: Hát első körben nem, de ha valaki, ugye munkáltatót nézünk, de a notoriusabb mulasztóknál azért el lehet érni ezt a 2 millió forintot. És még amivel számolnia kell például annak, akinek üzlethelyisége van, hogy ugyanúgy érvényes a 12 napra történő üzletbezárás, ami egy lehetőség, de ha valakinél másod, vagy mondjuk, mint bár az az eset, az pont nem ide tartozik, de fagylaltozónál volt olyan, a Velencei tónál, ahol 4-5 alkalmi munkást felejtettek el bejelenteni, ugyan egy alkalom volt, de 12 napra be kellett zárni az üzletet, mert a törvény ugye azt írja elő, hogyha 180 napon belül ugye valakinél kétszer talál a NAV, de nem jelentett foglalkoztatottat,
1: hát az
11: üzletzárás.
1: Az illető,
11: hát meg ez 4-5, tehát azért...
1: Igen. Igen, igen. Hogyan tudják ezt ellenőrizni? Azért gondolom, hogy megvannak erre is a, fogalmazzunk úgy, trükkök.
11: Nem kell, tehát igazából nem kell trükközni. A trükk, én szerintem így sem kell fogalmazni, mert a revizorok azok, akik ellenőrzik a nyugtaadási kötelezettséget, és azt, hogy az alkalmazottak be vannak jelentve. Pénztárgépet, minden mást is megnéznek, ha már ott vannak. Ez az úgynevezett operatív ellenőrzés, de úgy, hogy minden, ez a helyszíni ellenőrzés, amikor gyakorlatilag a revizor elmegy, és ha a nyugtaadást ellenőrzi, akkor próbavásárol, tehát azt úgy kell elképzelni, mint egy normális vásárlás, így ellenőrzi a nyugtaadást, de az alkalmazottakat tudja úgy is ellenőrizni, vagy az alkalmazotti bejelentést, hogy nem kell próbavásárolnia, bemegy, meg látja, hogy hányan dolgoznak, megnézi, online vagyunk, minden adat megvan, tehát ezért sem érdemes idézőjelesen elfelejteni a bejelentést, mert rögtön látjuk a rendszerekben, ha a revizor kimegy, ő már előre látja, hogy már itt még maradva a fagylaltozónál egy ember van bejelentve, és bemegy, és látja, hogy 4-5-en dolgoznak. Ott nehéz megmagyarázni, hogy miért nem történt bejelentés.
1: Gondolom, hogy azért vannak példák, ugye, egy-egy ilyen ellenőrzésre, hogyha esetleg tudna mondani. Hallunk ilyeneket, hogy általában mindenkiből családtag lesz, ugye, hogy ahol én csak beugrottam, csak hoztam a kocsi kulcsot, azt se tudom, hogy kerültem ide, és teszik fel a kezüket.
11: Erre már gondoltam, hogy erről kiadhatnánk egy gyűjtést, hogy milyen jó kifogások jönnek valójában a jót, azt persze idézőjeles, mert a rendszerben minden látszik. Inkább úgy mondanám, hogy nagyon kreatív ilyenkor minden adózó, és erre valóban ezek a leggyakoribb hivatkozások, hogy csak beugrottak, a lányom, ugye kérünk személyt, hát sehogy nem stimmelnek az adatok, tehát csak behozta, csak épp egy próbanap, amikor bejött, hogy megnézzük, még csak egy beszélgetés volt az interjú miatt, nem kell bejelenteni, csak pont beállt a pultba, nagyon változatos hivatkozások vannak, úgyhogy kétségtelen, de hát most a legutóbb épp egy rendezvényen találtanak, a találtot megint idézőjelbe teszem, mert az online adatok mindig segítenek, és ezt jó, ha tudják a munkáltatók is. Egy rendezvényen az összes biztonsági őr több mint 15-öt felejtettek el, elfelejtettem, meg én nem hangsúlyoztam olyan jól, felejtettek el bejelenteni.
1: Jaj, említette, hogy a munkavállaló oldaláról is érdemes megnézni azért az adózást, tegyük ezt is tisztába.
11: A munkavállaló oldaláról elsőre lehet, hogy nagyon kecsegtetőnek számított, vagy hallatszott az, amit én is mondtam, hogy mi nem kell a személyi jövedelemadó bevallásban sem feltüntetni, akkor az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmet, hogyha egy nap, ugye 19 ezer forintnál kevesebbet kapunk, illetve a garantált bérminimum esetén, ugye szakképzettség vagy középfokú végzettségnél, ott ez még magasabb, ez az összeg, ez 22 ezer forint. De nagyon fontos, amit szerintem sokan nem tudnak, vagy lehet, hogy jó, nyilván nem tudom, hogy a munkáltató hangsúlyozza, vagy nem, hogy ez az ellátás, ez nem jogosít táppénzre, nem jogosít például anyasági támogatásra, mindössze a nyugellátásba az tény, hogy abba beleszámít, de jóval kevesebb összeget veszünk alapul, tehát így az idő is sokkal kevesebbnek számít, mint mondjuk egy normál jogviszony, nál álláskeresés, tehát hogy ha soroljuk, hogy mi az, amiben beleszámít, hogy azért egybe legyen, tehát a nyugellátás alapjánál számít, csak kisebb összeggel, álláskeresési járadékra ott is beleszámít, csak ugye ott is megint ez a kisebb összeggel, és amire még jogosít, az a baleseti ellátás, de ez nagyjából a munkahelyi baleseteket fedi le, tehát ha ott például a szakácsot egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmi munkásként foglalkoztatják, és nem tudom, megégeti magát, ráömlik a forró leves, akkor az természetesen az a baleseti ellátás, az jár neki. De mondjuk, ha otthon hazamegy, kezelik, és közben lázas lesz, ott már nincsen. Ha nincsen valamilyen más biztosítási jogviszonya...
1: Tehát a klasszikus társadalom biztosítás
11: igen,
1: nem jár.
11: Igen, az nem jár, igen.
1: Miért vállalják sokan ezt a foglalkoztatási formát? Mit gondol?
11: Erre napként nehéz válaszolni, mi is csak az esetekből tudjuk, hogy a munkavállaló oldaláról az vonzó lehet, hogy viszonylag egyszerű. A diákok is nyáron, ugye vagy diák szövetkezetben mennek, a nyári adatok ezért is magasabbak, mert van, ahol a diákokat is inkább így foglalkoztatják nekik, meg abból a szempontból mindegy, hogy ugye nekik van biztosítási jogviszonyuk, mert ha nappali tagozatra jár, akkor biztosítottnak minősül. A munkáltató oldaláról én bízom abban, hogy a munkáltató is azért használja, nem azért, mert olcsóbb, hanem azért használja, mert hogy ideglenesen így akarja kitölteni azt a rést, amit éppen a nem tud fölvenni, vagy nem akar fölvenni munkavállalót, vagy kiderül, hogy ezen a napon sokkal lesz egy rendezvény, és van sokat hat munkavállalója, és kell neki még több. Tehát, hogy pont erre nagyon jó ez az alkalmi munka.
1: Nagyon szépen köszönöm Linzmeier Szilviának, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjének, hogy itt volt velünk. Köszönjük szépen.
11: Köszönöm szépen én is.

0: Közhiedelemmel ellentétben a Balaton turizmusa messze nem ér véget a nyár lezárultával. A Balatoni Turizmus Szövetség a turizmus világnapjára időzítve indította el új kampányát, amelynek célja a régió sokszínűségének bemutatása. Az akció keretében október 1-e és december 31-e között 100 olyan eddig kevéssé látható programot gyűjtenek össze és tesznek közzé, amelyek tartalmas élményt nyújtanak rossz idő esetén is. Itt van velünk Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
0: Na, mit lehet elmondani? Meddig tart a szezon, a balatoni szezon?
1: Hát én olyat nem mondanék már csak, hogy balatoni szezon, hanem olyat mondanék, hogy van tavaszi szezon, van nyári főszezon, ugye azt az, amit mindenki ismer, és hát természetesen van őszi és téli szezon is, hiszen ez most már azt gondolom, hogy bőven több mint egy évtizede teljesen világos a turisztikai szakma és a turisztikában dolgozó szolgáltatók számára, hogy ugyanazt a termékstruktúrát nem lehet kínálni az őszi időszakban, vagy éppen tavaszon, amivel nyáron várjuk a vendégeket. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ezekben az időszakokban is, például ősszel, megmutassuk az érdeklődőknek, hogy nagyon-nagyon színes, nagyon sokszínű kínálata van a Balatonnak ebben az időszakban is. Természetesen nem feltétlenül azok a nagy, óriás rendezvények, nagy koncertek, nagy fesztiválok zajlanak ilyenkor, amelyeket a nyári időszakban már megszoktunk, de rengeteg olyan színes program van, amiért érdemes a tóra lejönni, érdemes a Balatont meglátogatni, és e köré építeni a programunkat. Mondhatnám azt is, hogy azt tudnám javasolni a hallgatóknak, hogy az őszi balatoni utazást egy kiválasztott élmény köré tervez meg, ami lehet egy koncert, akár egy családi meseeladás, vagy egy szüreti fesztivál, és ehhez már könnyű hozzátenni egy sétát, egy jó ebédet, vagy akár még egy éjszakai tartózkodást is, hiszen rengeteg ilyen színes program zajlik ebben az időszakban. Azért is vállaltuk azt, hogy kvázi B-tervként ezt a szlogent választottuk, a következő időszakban 100 ilyen eseményre hívjuk fel a figyelmet, és biztos vagyok benne, hogy ennél jóval többre is tudnánk figyelmet fordítani, hiszen nagyon-nagyon sok program van. Ha most így hirtelen válogatnom kéne, tudnám mondani a következő két hétben, például október 3-án Siófokon ingyenes suhajda táncház lesz, Balatonlelnén pedig a Kishegyen rendezik meg a Murci Gasztrofesztivált, október 9-11 között Siófokon halfesztivál, Badacsonyban Fügefest, Füreden pedig Füredi Szület várja vendégeket, tehát látszik, hogy nagyon-nagyon sokféle program van, és aki fedett programot keres, annak meg tudunk jó szívvel ajánlani akár Füreden egy színházi előadást, vagy Kesthelyen egy jazz estet. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok lehetőség van ebben az időszakban, vagy éppen október 2-án, ezen a héten, ugye pénteken, ha jól látom a naptárt, Balatonföldváron a Helka sörfőzében vezetett üzemlátogatás lesz. Ez egy kézműves sörfőz, de nagyon-nagyon jó kis színvonalas programokkal.
0: Nézem a programokat egyébként én is, például utazás a Balaton körül, de van a baglyok világa és a fényszennyezés. Hogyan válogatták össze? Nagyon-nagyon sokrétű és nagyon színes programokról van szó, 25-öt látok ugye egyelőre.
1: Igen, hát próbáltunk sokféle, mindenféle szegmensből hozni. Van ebben gasztrorész, van ebben kulturális, vannak ebben aktív programok. A legfontosabb számunkra az, hogy az érdeklődők és a potenciális utazók, a vendégeink számára megmutassuk, hogy nem csak egy témában lehet a Balatont választani, hanem nagyon-nagyon sokfélében. Ha valaki szeretne mozogni, aktív turisztika, rengeteg futóverseny, kerekpáros esemény zajlik a térségben ebben az időszakban is. 1350 kilométernyi kijelölt kerékpárútvonal van a Balaton Bike 365 programban valósult ez meg. Színházi események, rendkívül sok van. Ebben az időszakban ősszel például a Szüret nagyon-nagyon központi szerepet tölt be Balaton életében, ugye a Balaton egy borrégió, 6 borvidékkel, rengeteg termelővel, rengeteg elismert szakemberrel, mindenképpen érdemes ezeket a települési eseményeket is megnézni, és utána fölkeresni ezeket a szolgáltatókat. Tehát így próbáltuk összeválogatni, hogy ne csak egyféle ízlésnek tudjunk megfelelni, hanem meg tudjuk mutatni azt a sokszínűséget, amiért bárki találhat programot a Balatonon.
0: Nagyon szépen köszönjük Fekete Tamásnak, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökének, hogy itt volt velünk.
2: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: Fél tíz után vagyunk egy perccel, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Bár a bölcsességfogak eltávolítása sok esetben indokolt, nem feltétlenül szükséges. Van, akinek eltolja a többi fogát, azért kell kivenni, másnál nem tud kibújni, vagy gyulladásos gócot okoz. De mikor ajánlott és hogyan kell eltávolítani? Milyen problémát okozhat, ha mégis megtartjuk, illetve mikor érdemes ragaszkodni hozzá? Fogaink épsége nem csak esztétikai, hanem egészségügyi szempontból is nagyon fontos. A bölcsesség fogaink 17 és 25 éves korunk között nőnek ki, persze nem mindenkinél, és akinek kibújnak, sajnos sokszor el is romlanak idő előtt. Bétót Erika érintetteket is kérdezett.
2: Ön azt mondta nekem az imént, hogy a bölcsesség fogával elég sok gond volt már. Mi volt az?
3: Azt hiszem, kijött mindegyik. De utána letöredeztek, és utána hol az egyik, hol a másik, mindig fájt valamelyik. Egyszerűen nem tud rávenni a lélek, hogy elmenjek a szájsebészetre.
2: Mert hogy legutóbb azt mondta a fogorvos, hogy menjen szájsebészetre a bölcsesség fogával, ami le van törve, ugye?
3: Igen, tömni akart egy fogat, egy másikat, és akkor mondta, hogy majd akkor tovább megyünk, ha elmegyek a kórházba, a szájsebészetre, és akkor kihúzatom, és akkor utána kezdje el a kezelést.
2: Mert hogy a fogorvos nem merte, vagy nem akarta kihúzni a bölcsesség fogát?
3: Kihez így jártam, egyik se vállalta, hogy azt kihúzza, mindegyik beküldött a kórházba.
2: De akkor megvan mind a négy bölcsesség foga gyakorlatilag?
3: Megvannak, csak le vannak törve.
2: És nem mer elmenni a szájsebészetre.
3: Nem. Hát maga ez, hogy szájsebészet, meg kórházba menjek be, egyszerűen nem visz rá a lélek.
2: A bölcsességfog a fogazatunk legutolsó nagy örlőfoga. Általában 17 és 25 éves kor között nő ki, ha kinő egyáltalán. Van, akinél nincs elegendő hely az álcsontban, emiatt részben vagy egészben az íny alatt marad. Ez a középkorú férfi azt mondja, hogy mindegyiket ki kellett húzatni.
4: Nekem már nincsen szerencsére. Nem is volt kint teljesen a bölcsességfogam, és az előtte lévő fog 8-ast csinálták volna. 17-18 éves lehettem. És akkor mondta a doktornő, hogy mi lenne, ha kihúzná, úgy be vagyok injekciózva. Hát nem örültem neki, de hogy akkor most vagy az orvostudom, vagy még máshogy tekintette erre, nem tudom. Nekem azt mondta, hogy ne legyen ezzel későbbi ebbe problémám, azt mondja, most kikapja gyorsan. És így kezdődött. Aztán megmondom őszintén, nem emlékszem, amikor veszettem az összes bölcsességfogamat, de most egy sincs, az biztos.
2: Ön azt mondta nekem az imént, hogy elég sok baj volt már a bölcsességfogával.
5: Nem nőtt ki rendesen, vagyis igazából csak félig, és ugye az íny, ahogy félig rajta volt az étel, mindig alatta maradt, és nagyon gyakran gyulladást okozott, ami miatt fogászati beavatkozásra volt szükségem.
2: Mit csinált vele a fogorvos egyébként?
5: Kitisztította, volt, hogy antibiotikumra volt szükség, de sajnos még mindig ugyanilyen állapotban van, és nem tudom, hogy számíthatok-e javulásra.
2: Arról nem volt szó, hogy ki kell húzni esetleg?
5: Igazából a fog egészséges, úgyhogy nem szabadulnék meg tőle, hogyha nem muszáj.
2: És az az egy bölcsesség foga van, vagy kinőtt mind a négy?
5: Kinőtt mind a négy, de ez egyedül ezzel van probléma.
2: A fogorvostól való félelem leküzdésére több helyen alkalmaznak éberaltatásban való foghúzást, és semmit nem érez a páciens, mondja egy ilyen beavatkozást átélt hölgy.
6: Nagyon kellemes érzés vett körül, nagyon pozitívan szálltam ki a székből. Nagyon nagy volt a félelmem, gyerekkori félelmet kellett leküzdenem, amit tapasztaltam a társaság, akik körülvettek, és bíztatta.
2: Hogyan kell elképzelni ezt az éberaltatást? Beült a székbe, kapott egy maszkot, és utána...
6: egy maszkot, gázzal való altatásban volt részem. Nyitva volt a szemem, nyilván láttam, érzékeltem dolgokat. Bizonyos kezelések voltak, például a foghúzás. Ott éreztem egy pici nyomófeszítő érzést, de semmi fájdalom.
2: És a feszültség is elmúlik.
6: És a feszültség is elmúlt. Bódult állapotban szálltam ki a székből, de olyan kellett.
2: A bölcsesség fogaink azon kívül, hogy nehezebben lehet hozzájuk férni, akár fogmosás alkalmával, akár fogorvosnál, állítólag a leghamarabb elromló fogak közé tartozik.
0: SMS számunk 0639666. Önnek megvannak-e a bölcsesség fogai, vagy esetleg szükség volt már foghúzásra? Ha igen, akkor mi okozta a problémát? Írja meg nekünk, hiszen hallottunk itt a bejátszóban is érdekességeket, hogy kellemes érzés volt a fogászati székben ülni, majd kiszállni onnan. A stúdióban itt van velünk dr. Fóri Zsetelka, fogszakorvos. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket!
0: Bölcsességfog. Mikor nőnek ki azok a fránya bölcsességfogak, ha egyáltalán kinőnek? Hát jól tudom, akkor evolúció során szépen hagyjuk el ezeket a fogakat.
7: Így van, ebben teljesen igaza van. Ez sajnos már mostanában is előfordul, hogy nem találjuk meg az összeset, de egyébként 18 éves kor körül szoktak kinőni, ez az átlag, de ez kitolódhat több évtizedre is akár, még idősebb korban is előfordul extrém esetben.
0: Tényleg képesek átrendezni teljesen a fogsorunkat?
7: Képesek átrendezni akkor, hogyha nincsen elég hely, és elkezdik tolni. Elsősorban az alsó fogi évnél lehet ezt észrevenni, de a fősöknél is előfordul, és ez konkrétan látványban is megjelenik.
0: Milyen esetekkel találkozott, amikor mondjuk este úgy hívták fel, hogy mit mond szegény páciens, mert hogy egyik pillanatról a másikra jött a baj?
7: Ezt így tudja csinálni, hogy egyik pillanatról a másikra. Gyakorlatilag az a probléma ilyenkor, amikor begyullad, hátul az előtörő bölcsességfog, hogy nem tud egyszerre kijönni, fogíny is fedi még részben vagy szinte teljesen. Tehát két irányú a fájdalom, az egyik, hogy tolja a fogsort, illetve tolja a csontot és jön ki, a másik, hogy begyullad a körülötte lévő íny, és az tud fájni, és nagyon.
0: Itt van velünk dr. Kemper Róbert szájsebész szakorvos, jó napot kívánok!
8: Jó reggelt, egy jó napot!
0: Hallottunk itt már néhány problémát, de ténylegesen mit tud okozni a bölcsességfog? Milyen esetekkel találkozik?
8: Hát rendkívül sok bölcsességfogat távolítottunk már el, azaz mindenféle esettel találkoztunk. Ez azt jelenti, hogy van, amikor teljesen vízszintesen áll egy bölcsességfog, sőt, néha meg is fordul, és a szinte a gyökere van fölfele, a koronája pedig lefele. Amit még okozhat, amellett, hogy el tudja tolni a fogakat, hogy a ki nem nőtt bölcsességfogakon néha ciszta alakul ki, amely szép lassan növekedik, és gyakorlatilag a csontozatot pusztítja el. Alapvetően, amikor bölcsességfog eltávolításról beszélünk, annak a nehézségeiről az szinte mindig az alsó bölcsességfog, mert a felső bölcsességfog sokkal puhább csontban van, és nincsenek általában mellette olyan anatómiai képletek, amik hát veszélyesek lehetnek, hogyha sérülnek. Viszont az alsó bölcsességfognál az alsó állkapocsban végigfut egy ideg, és miután ezek a bölcsességfogak nem tudnak rendesen kinőni, ezért a gyökereik nagyon sokszor megközelítik, szinte teljesen ráfekszenek, vagy néha még torzítják is ennek az idegnek a lefutását, azaz ott vannak közvetlen kontaktusban, és az eltávolításkor hát körülbelül egy olyan 0,5%-ban sérülhet. Ami azt jelenti, hogy az azonos oldali alsó ajak félnek esetlegesen örökre szóló zsibbadása alakulhat ki. Éppen ezért az alsó bölcsességfogakat mindenképpen a legtöbb esetben még ott helyben sebészi fúrókkal szét kell darabolni, és kisebb darabokban kiszedni, hogy nem nagyon nyomkodjuk az ideg képleteket.
0: Nagyon szörnyen hangzik már a bejátszón, ahogy meghallottam a fogorvosi fúró hangját, és most tényleg a hallgatóinktól elnézést kérünk, hogy lehet, hogy ilyen élményeket és emlékeket hoz.

0: Lehet, hogy szörnyűnek hangzott, amit mondtam, de be lehet normál módon is érzést teleníteni, tehát teljesen el lehet zsibbasztani azt a területet. Természetesen bizonyos helyeken, altatásban is el lehet távolítani ezeket a bölcsességfogakat, de nem feltétlenül szükséges az altatás. Minden altatásnak egyébként van egyéb veszélye is, tehát nem feltétlenül kell erőltetni az altatást.
1: Ki az, aki műthet egy bölcsességfogat? Mert gondolom, aki éppen hogy végzett az egyetemen, lehet, hogy megvan a képesítése, de azt mondja, hogy én nem biztos, hogy szeretnék egy ilyen bonyolult műveletet.
0: Hát alapvetően képesítés alapján minden fogorvos kiszedhet bölcsességfogat, még ha műtét akkor is, de azért a bölcsességfog műtétek néha nehezek. Szóval néha kiszámíthatatlanok, tehát azért jobb, hogyha a szájsebész vagy dentorvaleris szájsebész, tehát fog szájsebész, vagy pedig fejnyaksebész szedi ki biztonságosabb.
1: Ez miért van egyébként? Tehát csak azért, mert biztonságosabb?
0: Hát egy szájsebész az nap mint nap műt, tehát ennek megfelelően sokkal nagyobb rutinja van. Most nem is feltétlenül nap mint nap bölcsességfogakat, de bölcsességfogból is biztos, hogy többet szed ki, mint egy általános fogorvos, akinek mondjuk havonta egy bölcsességfog eltávolítása van.
1: Ha gyulladás volt, akkor kell külön tisztítani a heget, vagy nem is lehet akkor műteni abban az állapotban? Le kell húzni esetleg a gyulladást?
0: Akut gyulladásban nem érdemes semmelyik fogat műteni, nem is nagyon lehet, nem lehet rendesen elérzést teníteni. Tehát először le kell húzni ezt a gyulladást krónikus gyulladássá, hogy ne legyen éppen bedagadva, ne folyjon a bölcsességfog mellől esetleg mindenféle, hát nem is tudom, mondhatom itt a rádió vagy gennyi, de ilyesmi. Szóval gyulladásos folyadék, és akkor utána, hogyha lement a gyulladás krónikus állapotban, akkor lehet műteni. Egyébként van még egy dolog, ami a bölcsességfogokkal kapcsolatos, hogy a rágásnak a nagy része az embereknek az 5-ös meg a 6-os fogán zajlik. Ugye a bölcsességfog az a 8-as. A 7-esen már kevesebb százalék az, ami a rágás folyamatában részt vesz. A bölcsességfogok meg igazából nagyon kis százalékban. Viszont különösen akik fogágybetegségre hajlamosak, azoknak a 7-es, 8-as sokszor nagyon nehéz már mosni, és ajánlott a bölcsességfogat, még hogyha normálisan ki is nőtt, eltávolítani, hogy a 7-est jobban körbe lehessen mosni, mert a fogágybetegekre hajlamosak, fogágybetegségre hajlamosaknak az egyik legfontosabb, hogy a foguk tökéletesen legyen tisztítva, és ugye ezt a bölcsességfog akadályozza a 7-es esetében.
1: Doktor úr, mennyi idő a rehabilitáció, és mire kell figyelni? Gyorsan gyógyul, vagy azért itt napok, esetleg hetek?
0: Hát normál esetben nem kell hetekig várni. Körülbelül 3-4 nap, amikor dagadhat a terület. Általában célszerű antibiotikumot szedni az alsó bölcsességfogak eltávolításánál, felsőnél ez nem is nagyon szükséges. Néhány napig fájdalomcsillapítót kell szedni, körülbelül egy hét a varratszedés, és körülbelül két és fél hét után érzi azt az ember, hogy most már az íny is nagyjából teljesen összenőtt. Szóval alapgyógyulás esetén, ami azért az eseteknek a 99%-a, hát 2-3 nap, ami zűrösebb mondhatni.
1: És azt az utasítást kaptam, hogy 9 óra 45 percig ér rá, hiszen most is indul műteni. Jól tudom, ugye, doktor úr?
0: Igen.
1: Akkor nem tudom, mit szoktak mondani, kitartást, sikert, szerencsét, és fájdalommentes gyógyulást üzenjük akkor a páciensnek.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk dr. Kemper Róbert, szájsebész szakorvos. A stúdióban továbbra is vendégünk dr. Fóri Zsetelka, fogszakorvos. Ahogy hallottuk, ha kinőnek a fogak, tehát nem kell műteni, akkor is lehet baj, mert hogy nem tudjuk tisztítani. Megint ez a fránya, fogmosás és fogsejmezés, tehát bármennyire alaposan járok el, még akkor is okozhat problémát.
2: Ez így van. És

0: Az előbb Robi nagyon sok mindent mondott. Én hozzátenném még azt is, hogy, hogy a bölcsességfok eltávolítása az gyakorlatilag mindig mérlegelés kérdése. Tehát ha egy bölcsességfok kint van a szájban, akkor ő ugye azt mondta, hogy ha fogágybetegsége van valakinek, akkor érdemes eltávolítani. Ha kint van a szájban, de nem teljesen van kint például a szájban, és egyébként egészséges a fogínye valakinek, tehát nincs fogágybetegsége, de félig van csak kint, nevezetesen neki dől az utolsó hetedik fogunknak. Azt nem tudjuk tisztítani, és nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy a hetesnek a hátsó oldala kárieszes lesz, tehát elromlik. Tehát ilyen esetben igencsak megfontolandó, hogy az ember azt onnan kivegye, mert gyakorlatilag nem tud a rágásban részt venni egy félig kijött bölcsességfog, miközben elrontja az egészséges fogunkat. Vagy nem nő ki ugye mindig, valamilyen akadályoztatottsága van, hogy szájban megjelenjen, megjelenik 2-3, hol itt, hol ott, hol amott, de meg kell nézni, hogy van-e például párja ennek a kinőtt és egészségesnek tűnő bölcsességfognak, mert ha nincsen, akkor megint csak ott vagyunk, hogy idézőjelben feleslegesen van a szájban, mert nem vesz részt a rágásban, nincsen párja, csak ott úgy van, és ha nem tudjuk helyesen tisztítani, vagy nagyon annyira hátul van már, hogy az állkapott csontnak a fül felé menő, ez a felszáró szárában van, akkor nagyon nehéz tisztítani, beleütközünk a csontba. Gyakorlatilag tényleg az van, hogy feleslegessé válik, miközben minden fogorvosnak az a célja, hogy mentse a fogakat, de ebben az esetben is fogat mentünk azzal, hogy az előtte lévő hetest, amelyik viszont használható, akár még majd pótlásra is, azt megtartjuk, és körbe lehet mosni, és rendesen lehet tisztítani. És akkor elérkezhetünk egy másik részéhez is a bölcsességfog megléte vagy nem megléténél, a fogszabályozás. Hogyha olyan helyzet van a szájban, amikor kevés a hely, és látjuk, hogy torlódott fogazata van az illetőnek, akkor mindenképpen ajánlott eltávolítani. Egyébként pedig, hogyha nem szükséges, megoldható anélkül is, és teljesen párban van és rendben van, akkor a beteget edukálja az ember, elmondja neki, és akkor azt mondja, hogy az az ő döntése is lehet akár, hogyha tényleg mindent tud róla. Visszatérve még itt az előzőhöz, amikor Robi mondta, hogy szétroncsoljuk, szétvágjuk egyebek, annyit még hozzátennék, hogy amióta CT használata van a szájsebészeknél is, egyáltalán a fogászaton is, azért az nagyon sokat segít abban, hogy amikor a szájsebész műt, akkor nagyon jól látja 3D-ben, hogy hol kell neki beavatkozni ahhoz, hogy ki tudja könnyedén venni, és igen, el kell vágni, mert úgy nem roncsolódik, de ebből a páciens semmit nem érez. Hallja ugyan a fúrót, de fogalma nincs róla, hogy mi történik vele, mert teljesen fájdalommentes lehet a dolog.
1: Igen, ez már így azért egy picivel jobban hangzik, igen. Szép napot kívánok, kezdődik egy SMS. Fogászaton nem vállalták a bölcsességfogam kihúzását, elküldtek szájsebészetre. Nagyon féltem tőle, viszont a lényeg, hogy amikor kihúzták a szájsebészeten a fogamat, még mindig ott ültem a széken, úgy szóltak, hogy végeztünk, fel lehet kelni a székből. Nagyon örültem, hogy így megúsztam a foghúzást. Említette doktornő a fogtorlódást. Ez esztétikai probléma, vagy fájdalommal is jár, akár egy tompa fájdalommal, hiszen ugye a hátsó fogak elkezdik előre tolni a fogsort, és így a fogak közti rés az gyakorlatilag megszűnik. Egymás mellé is csúszhatnak fogak?
0: Igen, igen. Igen. Ugye fogszabályozásra azért jön valaki általában, mert hogy esztétikai problémája van. Vagy az az esztétikai probléma, akár egy bölcsességfog kijövetelével együtt egy tompa fájdalommal is jár. Az ember ilyenkor megvizsgálja, elmondja, hogy mi okoz, mit okoz, miért okoz, és akkor itt javasolja, hogy ebben az esetben érdemes megint csak azt mondani, hogy kivenni ezt a bölcsességfogat, mert különben meg fog szűnni a probléma, ha a bölcsességfog ki tudott jönni teljesen, csak ott marad egy esztétikai probléma. illetve még olyan is előfordul, hogy a bölcsességfog elindul. Ki tud jönni félig, és évekig nem okoz semmilyen panaszt, majd egyszer újra elindul. És megint elindul. Többször is elindulhat.
1: De csak a baj van ezzel a bölcsességfoggal, mióta beszélgetünk.
0: Hát, most én orvosként nem mondhatom, hogy csak a baj van vele, de azért elég sok baj van vele, valóban. Ha valakinek kint van, nem okoz problémát, jó a szájhigiénéje, van párja, tudja használni, akkor ott van, maradjon. Az is egy kérdés egyébként, hogy így szájsebészeti körökben is, hogyha egy fog bent van a helyén, bölcsességfogról beszélünk, akkor azt most vegyük ki, vagy ne vegyük ki. Egy fontos dolog van, hogy ha nem veteti ki az illető, mert nem feltétlenül szükséges, és nem akarja magát egy tortúrának kitenni, akkor amit az előbb a kollégám említett, hogy ciszta alakulhat ki, ezt komolyan kell venni. Az én praxisomban kétszer fordult ez elő, ugye egy szájsebész sokkal többet lát ilyet nyilvánvalóan, de egy általános praxisban ritkább, de kétszer előfordult egy idősebb hölgynél 60 felett, és egy 40-es férfinél. A férfit rendszeresen kontrolláltam, elment külföldre dolgozni, nem tudott hazajönni, tehát eltelt egy körbe egy két év, amikor kiderült, hogy a bölcsességfog körül ez a ciszta olyan mértékben megnőtt, hogy a csontja annyira elfogyott, úgy kell elképzelni, mint egy lufit, ami nő, és vízzel teli van, és benne van a bölcsességfog.
1: Felemésztette a csontot, az állkapocs csontot?
0: Egész konkrétan, hát a cisztának az a jellemzője, hogy ahogy az ő a nő, ugye olyan erőhatást gyakorol a csontra, hogy az elkezd felszívódni. És ilyenkor az a probléma, hogy gyakorlatilag eltűnik a fog körül, a bölcsességfog csíra, vagy hát már a kifejlett fog körül is a csont, és mondjuk jön egy ütés, elesik, vagy behúznak neki, akkor eltörik az a pici kis megmaradt csont rész. Tehát nagyon oda kell arra figyelni, hogy ha valaki a bölcsességfogát foga nem nőtt ki, nem veteti ki, akkor igenis kontrollálni kell panorámaröntgennel nézni, hogy ilyen eset ne forduljon elő. A hölgy, aki nem az én páciensem volt, teljesen más miatt került hozzám, csináltattunk egy panorámaröntgent, és akkor mutattam neki, hogy hoppá, azonnal induljunk szájsebészet felé, Kemper doktorék felé például.
1: Abban az esetben is kialakulhat ciszta, vagy akár szúvasodhat, ha ki sem bújik a fog?
0: Hát erről beszéltünk az előbb, hogy ha nem bújik ki,
1: előzőkben
0: és az ott van benne, nem benne van a csontban. Tehát a csontban van. Ugye egy bölcsességfogat kiveszünk akkor, amikor kint van, és bajt okoz, vagy félig kint van, illetve a másik szituáció, ha nem nő ki. Ha egyáltalán nem nő ki.
1: Egyáltalán nem nő ki. Egyáltalán
0: ott van,
1: nem
0: van
1: nő ki.
0: Egy röntgenünk, és ott látjuk, hogy ott vannak.
1: Igen, onnan indult a beszélgetésünk.
0: És bocsánat, még igen? Egy mondat, hogy ugye említette itt a kollégám is, hogy van, hogy fekszik, megfordul bármi,
1: igen.
0: Hát azok nem tudnak kijönni, neki dől az alsó, tehát nincs helye például egyáltalán, és akkor az ott egy teljesen nyugvó ponton van. Semmi panasz nem okoz, nem érez semmit az illető, és ezért kell felhívni a figyelmet arra, hogyha valakinek nem nőtt ki, tudja, hogy bent van, mert már mutatta az orvos, hogy ott van, nem fog kinőni, menjen, vetesse ki, azt mondja, hogy nem, akkor azt kell tudni, hogy ezzel a nemmel azt is vállalja, hogy ő rendszeresen kontrolláltatja, hogy ilyen, amit az előbb beszéltünk, ez ne fordulhasson elő. Illetve ha előfordul, akkor ezt időben el kell csípni.
1: Igen, ugye onnan indult a beszélgetésünk, hogy amikor kibújnak a fogak, és rendszeresen fogat mosunk, és karbantartjuk, fogsejmezünk, akkor is okozhat ilyen problémát. Valószínűleg azért asszociáltam erre. A bölcsességfogaknak egyébként más az állaga, vagy teljesen más fogakról beszélünk, vagy pontosan ugyanolyan fog?
0: Az alakja az teljesen változó. Amikor ezt megtanultuk annak idején az egyetemen, akkor ez a fog volt az, amire nem tudtuk azt mondani, hogy hány gyökere van, milyen lefutású, hány csücske van, mennyi barázdája van.
1: Nem lehet felkészülni rá egy.
0: Tehát ezt nem tudjuk. Ezért jó például a CT, amit az előbb említettem, hogy azért akkor már lehet tájékozódni, hogy is néz ki az a darabot bent a csontban. amit szemmel nem lát.
1: Egy érdekes dolog, hogyha valaki azért szeretné megtartani, mert mondjuk az előtte lévő fogakkal probléma van, és azt mondja, ez a nyolcas fog, ez a bölcsesség fog, jó, mert ahhoz mondjuk lehet hidat építeni. Létezik ilyen, vagy túl gondolom?
0: Nem gondolja túl, létezik ilyen, de az én meggyőződésem, vagy az én irányelvem szerint arra 6-os, 7-esre kéne nagyon vigyázni, mert, mint az előbb mondtuk, különleges alakja is lehet egy ilyen 8-asnak, tehát egy bölcsességfognak, ami nem biztos, hogy olyan tartó erőt képvisel, mondjuk egy hídnál képviselhet, de nem biztos, hogy képvisel, ami hosszú távon egy hidat elbír és megoldja a páciens problémáját.
1: Kevés időnk marad, de egy SMS-re még van néhány másodpercünk. Jó napot kívánok, nekem CT alapján 4 fogamnál találtak elvileg fogászati eredetű gyulladást. Panaszom nincs. Mennyire sürgősen kell ezt kezelni? Attila írta ezt nekünk, pontosabban
0: kérdezi. Akkor ez valószínűleg nem a bölcsességfogra vonatkozik, hanem ha 4 fogánál találtak gyulladást, akkor ott más problémája is van, és kezelni kell, mert ez magától nem fog elmúlni, ami a csontban gyulladás van, és fogeredetű, az magától nem múlik el, hiszen van egy ok, ami miatt ez kialakult, és az okot meg kell találni, és kezelni kell.
1: Tisztítani, ellenőrizni, kezelni.
0: Uh-huh. Jól tisztítani, és az ínyt is mosni.
1: Nagyon szépen köszönjük dr. Fóri Zsetelka, fogszakorvosnak, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen.

0: társadalmi célú reklám.
1: Tuti elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid. Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomonkos vezényletével szeptember 30-án a Műpában. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Éjjel át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen a Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a Műpában. mrme.jegy.hu.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ben Kristóf vagyok a Földszintről.
5: Parancsoljon.
4: Bocsánat, ez régóta van így?
6: Régi.
5: Beázás, biztos, hogy nem.
7: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
2: Reklámot hallottak.
8: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
9: 10 óra van. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Balogh Tamás. Hamarosan kiderül, hogy miért szeretünk egyre jobban online vásárolni, és mire érdemes figyelni a rendelésnél, és persze a fizetésnél, hogy ne járjunk pórul. Aztán 9:30 után arról lesz szó, hogy az őszi erdő nem csak a túrázóknak okoz örömet, de egyre több kerékpárosnak is, és ebből a találkozásból sok esetben bizony feszültség alakul ki. Maradjanak velünk, hamarosan jövünk a részletekkel.
10: Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják, a hírszerkesztő Bánáti Bence. Őrizetbe vették Sesták Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Tüntető középiskolások és rendőrök csaptak össze Franciaországban. Derült idő várható ma. És most a részletek. Őrizetbe vették Hankó Balázst, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a tegnapi rendkívüli ülésen függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt minisztert Kecskemétre vitték, hogy ott folytassák le gyanúsítotti kihallgatását. A Hír TV információi szerint a fideszes képviselő mellett Hankó Balázs korábbi államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is előállították. Ezt megelőzően őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szívek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Az országgyűlés tegnap felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint 2024-ben egy szórakozó helyen elvette az őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta azt. A kormányfő az eseményekre közösségi oldalán azt írta, Magyarország végre nem következmények nélküli ország. Ismét nagyszabású orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Kijevet. Az ukrán fővárosban több lakóépület megrongálódott, és egy oktatási intézményben is károk keletkeztek. Odesszában infrastrukturális létesítményeket ért találat. Kijev megye Bucsai járásában pedig egy családi házba csapódott drón. Két ember megsebesült. A moszkvai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz hadsereg tömeges csapást mért ukrán logisztikai központokra, kikötői infrastruktúra létesítményekre és tengerjáróhajókra. Egy piac környékét ért légi támadás Myanmarban. Három bombát dobott le egy vadászgép egy zsúfolt térre és egy hídra. Csak nem 50-en meghaltak, és legkevesebb 60-an megsebesültek. Myanmarban a hadsereg 2021-ben ragadta magához a hatalmat, azóta az országban kaotikus a helyzet. A hunta rendszeresen hajt végre légi csapásokat lázadó csoportok ellen. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Az országszerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek, több mint 160 embert őrizetbe vettek. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a menzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokkádokat. A szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára, illetve a lehetséges megelőzési módszerekre hívják fel a figyelmet ma a Szívvilágnapján. A kezdeményezés részeként szervezett vérnyomás és koleszterin szintmérést tartanak, valamint a szívet kímélő egészséges életmód fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarországon évente mintegy 30 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri problémák miatt. Országszerte derült, száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 22 és 26, este 7 és 15 fok között alakul. Napos időre számíthatunk a következő napokban is. Friss hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
8: Műsorajánló.
2: Szabadpolc.
6: Embermagasságú falak és újonnan felfedezett oltárok. Újra éled a múlt a Nagyegedhegy tetején, ahol fontos leleteket ástak ki a régészek. 8 műgyűjtő, 7 kiállítás, 6 album. Bepillantunk a műgyűjtő klubja kulisszái mögé, a kortárs művészet féltett világába. A Veszprémi Lackó Dezső Múzeum kulturális sétákkal indítja az őszi szezont, míg Nádudvaron egy apáról fiúra szálló, évszázados mesterség nyomába ered.
2: Szabadpolc. Kultúráról kötetlenül. Ma este 8:30-tól a Kossuth Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.
2: Napközben. Napközben.
8: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
9: 10 óra múlt 5 perccel. Jó napot kívánok, Balogh Tamás vagyok. Idén tavasszal annyit vásároltunk online, mint előtte a karácsonyi csúcs szezonban. Vajon miért szeretjük ezt a vásárlási formát, és milyen tapasztalatai vannak a vásárlóknak?
11: Írtam is egy panaszlevelet, amire nem reagáltak. Szerintem fejtől bűzik a hal, mint mindenütt. Az egyik legnagyobb kiszállító cég, akinél megtörtént az az eset, hogy nem értesítettek előre, és hogyha nem lettem volna otthon, akkor lehet, hogy kárba veszett volna.
9: Milyen veszélyei vannak a digitális vásárlásnak? Mire érdemes figyelni a rendelésnél és főképpen a fizetésnél? Hamarosan jövünk a válaszokkal. Aztán az őszi erdő nem csak a túrázóknak okoz örömet, de egyre több kerékpárosnak is. De hol, merre szabad a fák között tekerni?
12: A hatályos magyar törvények szerint ugye ott közlekedhetünk egyik kerékpárral az erdőben, ahol erre kijelölt az útvonal. Egyik kerékpárosok nagy része természetesen nem rongyol bele akkora sebességgel egy turista csoportba, amelyikor a sebessége nem illik belerongyolni, tehát megvárjuk, kikerüljük, el is engednek természetesen.
9: A természetjárók és a kerékpárosok találkozása különösen az elektromos eszközök terjedésével az utóbbi években az egyik leggyakoribb feszültség forrásá vált. Erről is szó lesz hamarosan. Aztán 11 óra után kiderül, hogy miért érdemes sakkozni bármely életkorban. Tartsanak velünk, jövünk a részletekkel. Idén többen vásároltak online, mint az előző év hasonló időszakában. Csak tavasszal több mint 500 milliárd forintot költöttünk el digitális vásárlásra, ami vetekszik a karácsonyi csúcsidőszak volumenével. A nyári vámváltozások nem rettentették el a vásárlókat, de a magyar online vásárlók azóta jobban megtervezik, hogy mit vesznek. Először is hallgassunk meg néhány véleményt azoktól, akiknek van tapasztalatuk az online vásárlás terén. López Brigitta összeállítása következik.
11: Írtam is egy panaszlevelet, amire nem reagáltak. Szerintem fejtől bűzik a hal, mint mindenütt. Az egyik legnagyobb kiszállító cég, akinél megtörtént az az eset, hogy nem értesítettek előre, és hogyha nem lettem volna otthon, akkor lehet, hogy kárba veszett volna a szállítandó.
13: Tehát értesítés árul. Nélkül megjelentek az ajtóban.
11: Így van. És ez nem egyszer, nem kétszer, többször. Én jobban szeretem a nem online vásárlást, de hogyha olyan terméket találok, amit csak online tudok megvenni, lásd, utolsó esetben volt például egy rekamie, egy nagyon szép, és az csak ott volt kapható.
13: Elégedett a kiszállított termékkel?
11: Én velük elégedett voltam maximálisan, igen.
13: Így biztosabb abban, hogy jót vesz?
11: Így biztosabb vagyok benne. Én a hitelkártyámat nem fogom megadni, inkább a páromén, mert azon kicsi a pénz.
13: De van például utánvétes lehetőség is.
11: Igen, ha van ilyen, akkor élnék is vele.
13: Mit gondol, miért terjedt el ennyire az online vásárlás?
11: Hát idő, hiány, kényelmesebb, és nem kell sorban állni, nem kell effektíve készpénzt használni.
14: Tehát nem nagyon szoktam online vásárolni, mert mi nem az a tinédzser korosztály vagyunk, és inkább szeretem megnézni, meg a férjem is azt mondja, hogy szereti látni, hogy mit vesz meg, mert az macera, hogyha vissza kell küldeni, nem stimmel, például egy ruhaméret, és vannak olyan üzletek, ahol meg lehet nézni egy mintadarabot, ki lehet próbálni, és aztán megrendeljük online, és kiszállítatjuk.
13: Azt mondta, hogy nem nagyon vásárolnak, de azért volt rá példa, ugye?
14: Hát azért nem volt rossz tapasztalatunk.
13: Évközben vásárol, vagy mondjuk főleg ünnepek előtt?
14: Főleg ünnepek előtt nem, mert olyankor késik a kiszállítás, egyik rokonom karácsony előtt van a születésnapja, rendeltek neki egy gáztűz helyett a gyerekei, és majd valamikor februárban jött meg, ja, bocsi!
13: Fiatalabbak vannak a családban?
14: Vannak, persze.
13: Ők hogyan vásárolnak?
14: Például a menyem, ő nagy megrendelő, és egyik nap kihozzák az árut, másik nap jön a futár és visszaviszi. Élete, hogy megrendeli, visszaküldi, megrendeli, hát nekem erre.
13: Hát van erre energiája?
14: Neki igen.
13: Meg idegrendszere?
14: Főleg.
13: Szokott-e online vásárolni?
15: Hetente egyszer mindenképpen nehezen tudok kimozdulni otthonról.
13: Kisbaba most fel is van kötve, ugye? Igen. Hátára emiatt igen, lehet ez?
15: Igen. Van egy online zöldséges, aki hozza, és akkor ilyen zöldségboxba, én beírom, hogy szeretném azt a zöldségboxot, és akkor ő kihozza nekem.
13: Ruhákat is például?
15: Ruhákat is szoktam, igen, online.
13: Azért ez plusz költséggel is jár, tehát szállítási költséggel ez nem probléma?
15: Nem, mert igazából lényegében az időmet veszem meg azzal, hogy nekem nem kell elmennem, esetlegesen a benzint kifizetni.
16: Általában akkor szoktam vásárolni, amikor vagy nincs kedvem lejönni, nyáron ugye 40 fokban abszolút volt, ünnepokig nem jöttem le, illetve mivel a negyedikkel lakunk és nincs el lift, főleg a nagyobb terjedelmű dolgokat, lett lisztcukor, egyéb azokat szoktam így bevásároltatni.
13: Ez gyakran történik?
16: Uh-huh. Egy hónapban legalább kétszer, igen. Azért a 4 fős családnál azért szükséges.
13: Volt-e már bármilyen negatív élménye?
16: Rengetegszer van az, hogy előre ugye ki kell fizetni a terméket, és valamikor 2-3 óra csúszás van. Volt olyan, hogy tudom, reggel 8 órakor fogtam, összeraktam a kis kosaramat, és akkor egyszer csak jött egy üzenet 10 órakor, hogy hát 11 órakor nem fogják kiszállítani, mert törölték az egészet, és akkor majd 3 nap múlva megkapom a pénzemet.
9: SMS számunk 0639 666, Viberen is megtalálnak minket, itt is írhatnak nekünk, a Kossuth Rádióra kell keresni. A kérdés az, hogy ön online vásárol, vagy inkább szereti megfogni, átnézni, ruha esetén felpróbálni azt, amire költ, illetve ha rendel, akkor belföldről vagy külföldről? Írják meg nekünk, ahogy említettem, SMS számunk 0639 666. Stúdióban vendégeink Cseri és Kopándi Ildikó, a PVC Magyarország senior menedzsere. Jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok!
9: És itt van velünk Kispál Edit, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivője. Üdvözlöm!
17: Jó napot kívánok!
9: Készítettek egy digitális térképet, ez rendkívül friss, ugye néhány napja publikálták. Mi derül ki ebből a kutatásból? Meglepő, vagy azt mondták, hogy tudtuk, hogy ez a tendencia?
17: A tendencia önmagában nem meglepő, hiszen az online kereskedelem az folyamatosan növekszik. Én 13 év vagyok a szakmában, és azóta mindig nőtt. Itt a növekedés kérdése volt a kérdés. Ami viszont talán meglepő, hogy mennyit tudott nőni a határon túli, tehát a nem EU-ból érkező csomagoknak az aránya és megrendeléseknek az aránya, ugyanis ez az, ami a növekedésnek a motorja volt gyakorlatilag az elmúlt fél évben, tehát június 30-ig bezárólag. Úgy a teljes piac is tudott növekedni, és kétszámjú növekedést tudott hozni, de az importkereskedelem volt az, ami a növekedést hozta, és gyakorlatilag minden harmadik csomag az most már az EU-n kívülről érkezik az első fél évben. Ez most változni fog a második fél évben nagy valószínűség szerint, de az első fél év az ilyen képet festett.
9: Igen.
17: Tehát a magyar kereskedők és a regionális kereskedők nem voltak kiemelten jó helyzetben.
9: Változni fog, beszélünk majd ennek a hátteréről is. Edith, az elmúlt évben önök ugye reagáltak erre, hiszen indítottak egy fogyasztóbarát webáruház tanúsítványt, egy pályázatot. Kik pályázhatnak erre?
18: Alapvetően magyar cégeknek indítottuk ezt a pályázatot, illetve idén ismét indítottunk egyet, aminek lassan lejár a határideje, de ha valaki még szeretne pályázni, azért azt szeretettel várjuk, a FEOSZ oldalán megtalálható a teljes pályázati kiírás, és akkor tudnak rá reagálni.
9: Úgyhogy gyorsan reagáljanak.
18: Igen, de ha valaki jelzi, hogy még szeretne egy kis határidőt, tehát nem vagyunk annyira szigorúak, tehát hogy valaki szeretne jelentkezni, az még mindenképpen. Igen, az volt a célunk, hogy megpróbáljuk motiválni vagy ösztönözni a webáruházakat arra, hogy fogyasztóbarát szemléletet tanúsítsanak. Ugye az az alap, hogy betartják a jogszabályi előírásokat. Ez egy alap. Az a baj, hogy rengeteg, mi úgy hívjuk, hogy csaló webáruház van, ahol semmi ilyesmi nem található meg, tehát azokkal nem nagyon tudunk mi sem mit kezdeni, meg sajnos a hatóságok sem, de hogy legalább aki tényleg megfelel a jogszabályoknak, olyan szemléletet mutat, hogy mondjuk többletvállalásai vannak, vagy nagyon sok olyan webáruházat látunk, ahol ilyen kisebb blogbejegyzések, vagy edukációs tartalmak vannak, gyorsabban reagálnak a panaszokra, mint amit mondjuk a jogszabály előír, tehát hogy ilyeneket vártunk, és szerencsére kaptunk is. Tehát ez a célunk, hogy ilyen webáruházak legyenek, és akkor hát, ha kevesebb panasz fog utána születni ebből.
9: Ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, már csak azért is, mert ha a szigorítás kapcsán itt ugye a plusz adóra gondolunk, a plusz vámra gondolunk, akkor, és ez megtörtént eset, hogy egy telefontokot vásároltam egy online üzletből Magyarországról, hiszen úgy voltam vele, az gyorsabban itt van, még egy ismerősöm ugyanazt a telefontokot, tényleg ugyanazt, logózva, ugyanúgy beleütve, az egyik az 6200 valamennyi, a másik pedig mondjuk 1400 forint volt. Óriási különbségről beszélünk. Tehát, hogyha a magyar online áruházak mondjuk csak dupla annyit adják, akkor valószínűleg Magyarországról fogjuk, tisztelet a kivételnek, fogjuk megvenni azt a bizonyos telefontokot, vagy éppen teljesen mást. Most ugye egy olyan segítséget próbálnak a magyar webáruházaknak nyújtani, hogy a külföldről érkező árut az plusz terhelik. Pontosan mit jelent ez?
17: Július 1-én lépett életbe az új vámszabály. Gyakorlatilag minden olyan termék, ami direktben a fogyasztóhoz érkezik az EU-n kívülről, egy plusz vám alá kerül. Ez vámtarifa számunként értendő, és ez 3 euró a vám. Most ezt a különböző kereskedők különbözőképpen építették be. Van olyan kereskedő, aki hozzáadta az árhoz és beletette, van olyan, akinél ezt a kosárban látjuk, hogy ott történik a hozzáadása, tehát mikor kiválasztottam a terméket, bepakoltam a kosárba, ott a végén látom, hogy és még ennyi lesz ez a költség. Hát most az elsőre sokkolta a piacot.
9: Hát te termékenként ráadásul.
17: Ez vámtarifa számonként, tehát elméletileg, hogyha két ugyanolyan anyagú pólót rendelek, akkor nem kéne, hogy kétszer felszámolja, de nem annyira jól működik még a rendszer, tehát hogyha két különböző szellertől rendelem egy kosárba, akkor viszont már nem így lesz, tehát hogy egy kicsit változik a kép, de ez sokkolta a piacot, tehát azt látjuk, hogy ez egy nagyon drasztikus, egy ilyen 60-80%-os visszaesést adott az importban, és folyamatosan, ugye ez európai szabályzás, tehát ez nem csak Magyarországon van, hanem egész Európában, tehát most van egy ilyen átmeneti állapot. Azért azt tudni kell, hogy ez most egy pillanatkép, novemberben jön egyébként egy kezelési költség, ezt is elfogadták, hogy ez még pluszban rá fog terhelődni, de az csomagonként lesz értendő, tehát még rakódnak erre terhek, de ez már látjuk, hogy a kereskedők azzal játszanak, hogy adnak egy plusz promóciót, aminek mondjuk ez csak a 30, aztán már a 60%-át átvállalják. Tehát az árban most elvesztették ezt a nagyon nagy árelőnyt a külföldi kereskedők. A magyar és a régiós kereskedőknek abban lenne az esélyük, hogy nem csak árban versenyeznek, hanem szolgáltatásban. Tehát ahogy említette, hogy fontos volt az, hogy ki mikor kapta meg, annyira felgyorsultak egyébként a külföldi kereskedők, hogy már tényleg ilyen 4-5 nap alatt, sőt most már azt hallottuk, lehet, hogy 3 nap alatt fognak szállítani ezek a kereskedők.
9: Döbbenetes.
17: Na most a hazai kereskedőknek az lehetne a lépés előnye, hogy amit ma megrendelek, azt holnap kiszállítják nekem. Van is erre egyébként logisztikai megoldás. Valamiért a kereskedők ezt nem érzik fontosnak. Én minden lehetséges fórumon elmondom, hogy a mi vásárlóink, mi ismerjük őket, legyünk gyorsak, és akkor az emberek hajlandóak egy kicsit többet fizetni, adjunk mellé plusz szolgáltatást. Legyen egy olyan weboldalunk, amiről beszéltünk, hogy többet adok, több szolgáltatást, jobb visszárú feltételeket.
10: Fogyasztóbarát.
17: Fogyasztóbarát vagyok. Tehát ezek mind nagyon fontosak, hogy megtartsuk a vásárlónkat, ne árban próbáljunk versenyezni. Én azt gondolom, hogy most kaptunk egy újabb esélyt, de eddig sem árban kellett volna versenyezni, és eztán sem árban kell versenyezni a külföldiekkel.
10: Mik a leggyakoribb negatív tapasztalatok, ha a hazai online piacra fókuszálunk?
18: Ami hozzánk panaszként eljut, azok gyakorlatilag szerintem teljesen séma jelleggel jönnek a panaszok. Nem azt kapta, amit megrendelt, nem kapott meg semmit, nem tetszik neki, és mégsem tudja visszaküldeni, mert nem éri el a kereskedőt. Tehát én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy sajnos akkor érzik meg a fogyasztók, hogy na, hol a fogyasztóvédelem, és miért nem csinálnak semmit sem, amikor valami baj akkor éri baj őket. De meg kellene próbálnunk egy kicsit tudatosan, előzetesen körbenézni, egy-két értékelést elolvasni, egy olyan alap dolgot megnézni a webáruház honlapján, egyáltalán webáruháznál járunk el, mert ugye erről is beszélgettünk korábban is, hogy bármelyik social media felületen is rengeteg hirdetés kap, hogy az hova navigál el minket, látunk-e egy cégnevet, látunk-e egy székhely címet, egy elektronikus elérhetőséget, bármit, ahova utána majd tudunk esetleg panaszkodni, vagy vissza tudjuk küldeni az indokolás nélkülállás jogunkkal élve a terméket. Tehát amíg idáig nem jutunk el, addig mindig csak futunk a probléma után. Tehát, hogy meg kell próbálni tényleg proaktíven nekünk fogyasztóknak is úgy nézelődni, vásárolni, ez kettővel több kattintást jelent körülbelül, hogy csak ennyiben megnézzük, hogy mert ha bemegyünk egy boltba, akkor azt gondoljuk, hogy igen, tudjuk, kitől vásároltunk, hiszen majd holnap is bemegyek, megnézem, ott lesz az eladó, és akkor majd tudok reklamálni. Ugye az online térben ez nem teljesen így működik. Tehát, hogy ezek a legalapvetőbb dolgok, amire oda kell figyelni, és teljesen mindegy, hogy most webáruházat nézzünk, applikációt nézzünk, bármi ilyesmit, tehát ezeknek a jogszabályi kötelezettségek gyakorlatilag ugyanaz, hogy milyen jellegű tájékoztatást kell megkapni a fogyasztónak. Ez még egy A-tól W-ig tartó felsorolási jogszabály van, tehát persze nem ezt kell leellenőriznünk, hogy ez megvan, de tényleg a legalapvetőbb dolgokat, hogy ne csak arra fókuszáljunk, hogy az a termék milyen jól néz ki azon a fotón, meg se nézzük mondjuk a termékleírást, hogy tényleg arról van-e szó, amiről akkora a mérete, amekkorára gondolunk, olyan-e a színe, bármi egyéb dolgot, hanem egy picit a környezetét is nézzük meg, és akkor már sokkal tudatosabban tudunk eljárni.
10: Igen, nagyon egyszerű ugye a mesterséges intelligencia korában megkérdezni a Gemini-t vagy a ChatGPT-t, hogy rendelhetek a .hu-ról, és minden információt begyűjt, átküldi. Nyilván akkor is mérlegelni kell, de sokkal előrébb vagyunk. Igen.
17: Még egy dolgot hozzátennék, hogy nagyon sokan abban vannak, és ez egy óriási tévhit, hogyha utánvétel rendelnek, akkor ők védettek. Az utánvét, mint védettség, az szerintem a legnagyobb téveszme, ami elterjedt jelen pillanatban, mert pont akkor vagyunk védettek, hogyha bankkártyával fizettünk, és a bankkártyán van egy chargeback nevű védelem, amivel vissza tudom kérni a pénzem akkor is, hogyha ez egy ismeretlen kereskedő. Ellenben az utánvét, hogyha kifizettem, nem tudom, mi van a dobozban. A doboz megérkezik, onnantól kezdve én átvettem, nem tudom megnézni, kifizettem, és futhatok a pénzem után. Tehát ebben is jó lenne egy szemléletváltás, hogy biztonságosan tanuljunk meg online fizetni, és tanuljuk meg kihasználni ezeknek a pénzügyi szolgáltatásoknak a pluszvédelmét.
10: SMS számunk 0639666. Szerintem azért nő az online vásárlás, mert sorra zárnak be a boltok, és olcsóbb nekik a neten forgalmazni, a aláírással jött. Aztán nekem az is elég lenne, ha akkor szállítják ki, amikor meg van beszélve, amikor direkt kérem, csak délelőtt szállítsa ki, akkor délután 1:30-kor akarják. Hiába mondom, hogy csak délelőtt vagyok otthon, egyébként jobban szeretek normális boltban vásárolni, csak sok esetben egyszerűen nem lehet. És ezt Gábor írta, és nagy mosolyt kaptam válaszként. De nincs igaza Gábornak, hogy van olyan termék, amit nem lehet boltban megvenni?
17: Ebben igaza van, de abban, hogy ő megmondja, hogy mikor menjen a futár, ez nem így működik, a futárok túra szerint járnak, és megvan, hogy melyik területen mikor vannak.
10: De ha beixeli, hogy délelőtt, mert van ilyen opció.
17: Nagyon ritkán van ilyen opció, hogy beixeli, hogy délelőtt, ott általában garantálják is, ez többnyire egy feláras opció, vagy pedig nagyon prémium webáruházak szokták ezt a szolgáltatást. Ha ő nincs otthon, akkor kérje csomagautomatába, kérje csomagpontra. Van erre megoldás most már, mindenkinek ott van legalább 2-3 csomagautomata a közelében. Ez egy nagyon jól működő megoldás. A futár nem tudja azt megoldani, hogy ő visszamenjen, hogy ő csak délelőtt, tehát itt azért az embereknek is egy kicsit át kéne gondolniuk, hogy milyen igényeik vannak, és ez a piaci lehetőségekhez hogyan. Tehát vannak alternatívák erre.
18: A boltra, a hagyományos boltra visszatérve, évekig az volt a tapasztalatunk, nagyon sokan azt csinálták, bementek a boltba, megnézték, kipróbálták, felpróbálták, és utána megrendelték egy webáruházban.
9: Jelentkezem én is.
18: Mert hogy ha mégsem tetszik, ott ugye akkor kihasználják ezt a 14 napos indokolás nélkül elállási jogot, tehát valóban sokkal drágább fenntartani egy hagyományos üzletet, boltot, ott rengeteg költséggel jár, ehhez képest egy webáruház valóban lényegesen olcsóbb. Tehát tény, hogy lehet, hogy ezért zártak be bizonyos bolthálózatok, mert nem bírták ezt a versenyt. Tudomásul kell venni ezt is sajnos.
9: Mire figyeljünk, ha nem utólag akarok kérni a FEOS-tól segítséget? Mire kattintsak? Mit nézzek? Akár a linkeknél, hogyha elvisz engem valahonnan egy nagyon-nagyon kedvező akció, akkor legyek gyanakvó.
18: Mindig azt szoktuk mondani, hogy érdemes ezeket az áru összehasonlító oldalakat is megnézni. Nem biztos, hogy fönt van az adott termék, de azért érdemes. Az már egy támpont, hogy akkor milyen webáruházakban lehet ezt megvásárolni, milyen összegér nagyjából. Ott látjuk egyébként a szállítási feltételeket és összegeket is. Ez az egyik. A másik, amit már említettem, hogy az adott webáruháznál akár a kapcsolatfűre, akár a általános szerződési feltételekre legelején kell szerepelnie az elérhetőségnek, hogy kivel kötök én szerződést. Tehát ezt minimum tudnom kell. És akkor utána tényleg el lehet dönteni, hogy most akkor érdemes, nem érdemes. Azt, hogy milyen értékelések vannak, azt azért én azt gondolom, hogy helyén kell kezelni, mert azért mi is belefutottunk már olyanba, ahol nagyon rossz értékelések voltak, és utána meg volt, hogy ez ennek mi volt a háttere, nem feltétlenül az, hogy rossz terméket forgalmaztak volna. Tehát ilyenekre érdemes odafigyelni mindenképpen. És amit én szoktam mondani mindig, hogy ne az első impulzusra vásároljunk. Tehát ne higgyük el, hogy az az akció csak abban az 5 percben van, csak azon a napon van. Holnap
9: csak két
18: is
9: darab
18: ott
9: maradt.
18: Csak két darab maradt. Ezeket egyébként a gazdasági versenyhivatal rendszeresen szokta ellenőrizni, legalábbis ami eljut hozzájuk, rengeteg bírságot kiszabnak ezek miatt, hogy ezek tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülnek sok esetben, ha valóban nem csak az a két termék volt a adott pillanatban, de mégis így hirdetik. Tehát ezeket ne dőljünk be ezeknek, ne higgyük el. Aludjunk rá egyet, főleg, hogyha mondjuk nagyobb tételről beszélünk, és akkor majd másnap. Ezekre a külföldi applikációk, weboldalakra én mindenkinek azt szoktam mondani, én mondjuk műszaki terméket biztos, hogy nem vásárolnék ilyen helyről. A kisebb termékeknél is nálunk az a kategória, hogy ami nem fáj, ha elveszik. Tehát, hogyha nem fogom tudni se a terméket megkapni, se az összeget, tehát annyit, amire azt mondom, hogy jó, ezt elkötöttem már nagyobb butasságra is, próbáljuk meg, de ha már ezt a tételt meghaladtuk magunknan, akkor azért gondoljuk hát még kétszer, hogy biztos, hogy kell az nekünk, és biztos, hogy onnan kell.
9: Milyen átrendeződés várható a piacon? Gondolok itt a vámokra, amit nyilván kezelni fognak a külföldi boltok, mert azt fogják mondani, ahogy ön is említette, beleépítem az árba, majd aki forgalmazza, majd ő megoldja, hogy még olcsóbb legyen. Várják esetleg, hogy csökken az online vásárlás, vagy ez teljesen lehetetlen?
19: Az igény az megmarad. Tehát az, hogy hol vásárolunk, az fog változni. Egy logisztikai konferencián adtam elő múlt héten, és ott mondtam, hogy azt nem tudjuk, hogy hol fog megjelenni az igény, hogy az EU-ban, hogy Magyarországon, vagy külföldre most újraírták a szabályokat, és ez folyamatosan formálódik. De az, hogy mi vásárolni akarunk, és az, hogy az igényeink azok nagyok, és egyre szélesebb, hozzászoktunk ez a széles választékhoz, amit ők adnak, ez szerintem egyértelmű. Tehát nem fog az online vásárlás csökkenni, folyamatosan nőni fog, de az, hogy ez melyik kereskedőnél fog megjelenni, milyen formában, kiskosárban, nagykosárban, ez abszolút még változni fog. Tehát azt gondoljuk, hogy ez folyamatosan, aki a piacról nem akar kiszorulni, annak folyamatosan követnie kell a vevőigények változásait.
9: SMS számunk 0639666. Szép napot, én mindig kártyával fizetek, és csomagautomatába kérem, nekem ez a kényelmes. Tisztelt szerkesztő, mit tegyek? Rossz árut kaptam, visszaküldtem, elvitte a futár, visszavették, de nem fizetik vissza az árát. Endre írta ezt nekünk. Na ilyenkor mit lehet tenni? Mert gondolom ez nem egyedi eset.
18: Nem egyedi eset, tehát ilyenkor lehet a békéltető testületekhez fordulni, mint ingyenes fórumhoz, és akkor ott, de ugye ott is az a feltétele, hogy tudjam, hogy kitől vásároltam, és ki tudjak tölteni egy nagyon egyszerű kis kérelemforma nyomtatványt, amiben ezeket az alapvető adatokat be tudom írni. Tehát ha csak egy e-mail cím van, az nem lesz elég sehol se.
9: És ha egy külföldi webáruházzal történik ez?
18: Vele szemben is lehet a békéltető testülethez fordulni, csak ott is meg kell tudni adni ezeket az igényeket, illetve van egy európai fogyasztó fogyasztói központ hálózat, ahova szintén lehet fordulni. Ők mondjuk konkrétan a jogvitát nem fogják tudni eldönteni, de tudnak segíteni nekünk abban, hogy, hogy megtaláljuk a webáruházat, hogy le tudjuk vele levelezni a problémánkat.
9: Egyes országok között hol látható a verseny leginkább? Most erről jutott eszembe, hiszen hogyha egy külföldi webáruházban vásárolunk és jelentjük a hibát, szinte azonnal visszatérítik kettő kattintással. Na már most békéltető testülethez fordulni, azért ugye érezzük a különbséget. Kattintok kettőt, megoldottuk, majd írom a levelet, telefonálok 40-et, és nem tudom, hogy egy év múlva lesz-e ebből valami.
19: Nagyon különbözőek a webáruházak, nagyon különbözőek azok, ahogy működnek. Akik bejöttek most nagy szereplők, például a Temuról, ha beszélünk, ők bejöttek, ők egy olyan szolgáltatási színvonalat hoztak, amivel szerintem újraírták a játékszabályokat. Tehát még korábban normális volt, hogy megvártuk, hogy majd ez történik. Most egyre többen, most már van olyan hazai FMCG webáruház is, aki gyakorlatilag egy kattintással jóváírja a reklamációnkat. Ez a fogyasztói élménynek a része, és azért mondtam az elején, hogy ne árban próbáljunk megversenyezni, hanem szolgáltatási színvonalban, hogyha mi itt akarunk olyan rugalmasak lenni, és azt akarjuk, hogy tőlünk vásároljanak, akkor igenis, hogy oda kell figyelnünk, hogy a visszárút milyen minőségben és hogyan, hogy szerintem el kell mennie, föladni, és kitalálnia, hogy hogy oldja meg, vagy egy szabályozottan, egy gyors, hatékony visszárú lehetőséget biztosítunk az ügyfélnek, hogy milyen lehetőséget adunk a jogorvoslásra, hogy mennyire gyorsan reagálunk a panaszra, hogy mennyire gyorsan adjuk vissza a pénzt. Ez mind-mind a vásárló élménynek a része, és sajnos még nagyon indokolatlanul háttérbe szorul a webáruházaknál, még mindig árban akarunk versenyezni, szolgáltatásban kell versenyezni. És amikor bejöttek ezek a nagy kínai szereplők, ők nem csak az árat hozták be, hanem egy ugyanolyan, egy magas szolgáltatás szintet. És ugyanaz a vásárló vásárol a magyarnál, és ugyanaz vásárol ezeknél is. És én még azt gondoltam mondani az előzőhöz, hogyha látunk egy terméket, és az nagyon vonzó, akkor egy képkeresést indítsunk el rá. Én pont így jártam nekem az egyik családtagom, hogy ő ezt nagyon szeretné, ez a mágneses gyűrű, ez az életét, tehát hogy ő már nagyon régóta vágyik rá. Nem volt csaló a webáruház, 10 pár ezer forint, valószínűleg elküldték, van, nagyon szép képek voltak, na most ugyanez a kínai webáruházban 2000 forintért. Megvettem 2000 forintért, volt rá garantált visszáru. Gondolkodjunk egy kicsit, tehát mielőtt ez, amit mondott, hogy ne impulzusan vásároljunk, hanem kezdjünk el utána járni, ahogy említette, hogy kérdezzük meg a Gemini-t, kérdezzük meg a ChatGPT-t, kicsit legyünk tudatosabbak, mielőtt kattintunk. Nézzük meg előre a visszáru feltételeket. Nem kell ahhoz csalónak lenni egy webáruháznak, hogy belefussunk egy hosszantartó olyan folyamatba, hogy nem kapom meg, nem úgy kapom meg, nem tudom visszaküldeni, drágán tudom visszaküldeni, mondjuk Romániába kell visszaküldenem a csomagot, szóval gondolkodjunk, mielőtt kattintunk, és ott töltsük el az időt, és utána ne a webáruházzal és a hatóságokkal küzdjünk.
9: Köszönöm szépen. Annyira jól összefoglalta az én két mondatomat is így a végére, hogy tényleg csak köszönni tudom önöknek. Kisper Leditnek, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivőjének, illetve Cserjés Kopándi Ildikónak, a PVC Magyarország Senior Menedzserének, hogy vendégeink voltak. Köszönjük szépen.
18: Köszönjük.

0: Fél 11 múlt 2 perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Egyre többen kapaszkodnak fel túra vagy elektromos kerékpárral a hegytetőre az erdőkben is. De hol, milyen feltételekkel szabad tekerni, és mit illik tiszteletben tartani? Az erdőtörvény kimondja, hogy az állami és a helyi önkormányzati tulajdonú erdőkben lehet kerékpározni, de csak a megfelelő jelzésekkel ellátott turistautakon. Védett természeti területen ezeket a szabályokat felülírja a természetvédelmi törvény. A természetjárók és a kerékpárosok találkozása, különösen a mountain bike és az e-bike terjedésével az utóbbi években az egyik leggyakoribb feszültségforrásá vált a népszerű turisztikai régiókban, erdei utakon és természetvédelmi területeken. Bár mindkét csoport a természet szeretetéért és a friss levegőért indul útnak, az eltérő sebesség és a mozgásforma jellegzetességei gyakran szítanak konfliktusokat. A hegyi kerékpározás fellegvárában Salgótarjánban készült Tarnóczy László riportja.
1: Az a baj, hogy a sok gyalogos összetéveszti a járdát a bicikliúttal, és kerülgetni kell őket.
2: Kerékpáros és gyalogos hol milyen udvariasság mellett osztozik a kerékpárúton, ami alapvetően a kerékpárosé. Hegyi kerékpárosok saját maguknak tekintik a hegyi kerékpározásra kijelölt útvonalat? Hogy vannak a turistákkal? István sok ezer kilométert letekert már erdőben.
3: Ahogy a társadalomban is megvannak a szélsőséges elemek, hogy minden társadalmi csoportban megvannak a szélsőséges elemek. Tehát én azt tudom mondani, hogy a hegyi kerékpárosok nagy része természetesen nem rongyol bele akkora sebességgel egy turista csoportban, mekkora sebességgel nem illik belerongyolni, tehát lelassítunk, megvárjuk, kikerüljük, el is engednek, természetesen félreállnak. Hát mint minden társadalmi csoportban, a kerékpárosok társadalmi csoportjában is van olyan, aki nem így tesz, de alapvetően az illem azt ezt mondaná. Ugye meg kell különböztetni azt, hogy a kerékpáros magáénak tekinti a hegyi kerékpáros jelzéssel ellátott útvonalat, mert hogy a hatályos magyar törvények szerint ugye ott közlekedhetünk hegyi kerékpárral az erdőben, ahol erre kijelölt az útvonal, tehát hegyi kerékpáros jelzés azon van, vagy semmilyen jelzés nincsen, de az egyértelműen valamilyen erdészeti feltáró út, tehát jogszabályi környezetet tekintve ezek állnak a hegyi kerékpárosok rendelkezésére.
2: Mi az a szituáció, amiben akár meg is büntethetik a kerékpárosokat? Mert hogy azt mondja a természetvédelmi őr, vagy bármilyen hatósági személy, aki ott illetékes, hogy ez nem kerékpározásra való.
3: Általánosságban a mindenkire általánosan igaz tiltások, tehát ahova egyébként senki nem mehet be, mondjuk még gyalog sem, mert olyan státuszú természetvédelmi területet jelző tábla van a területnek a szélén, az út mentén, ami ezt jelzi. A B verzió pedig az az, hogyha ugye a hegyi kerékpáros egy olyan közkedvelt útvonal használ, ami egyébként egy gyalogos turista jelzés, azért erre rengeteg példa van, és hogyha az előbb említett békés egymás mellett élés működik, akkor ebből nem is keletkezik probléma, de alapjában véve, hogyha törvény betűjét nézzük, akkor ott, ahol kizárólag gyalogos turista jelzés van, egyik kerékpáros nem közlekedhetne.
2: A Salgótarjántól elő hegyekben több 10 kilométer hegyi kerékpáros kijelölt túraútvonal is található, miközben itt az erdőkben Natura 2000-es területek is vannak. Hogy lehetett ezt hatóságokkal összeegyeztetni?
3: A Salgótarjáni Hegyi Kerékpáros Egyesület az első kifejezetten hegyi kerékpáros céllal alapított civil szervezet volt az országban 1991-ben, és a Magyar Mountain Bike Szövetség 1993-as alapító szervezetei közül már az egyetlen, amely a mai napig létezik. Nagyon nem mindegy szerintem, hogy honnan eredeztetődik egy kapcsolat, egy egymásra utaltság, például a természetvédelemmel. És hogyha ebből az origóból indulunk, akkor jobban érthető az, hogy az évtizedek alatt látva azt, hogy ez egy konstruktív szervezet, lehet velünk együtt gondolkodni, beszélgetni, a természetvédelem is nyitottabbá vált ebben a tájegységben, és lényegében maga a természetvédelem kezdeményezte annak idején azt, hogy ezt rakjuk rendbe, nézzük meg, melyik útvonalakat használjuk a leginkább, és azokat az ő segítségükkel sikerült kijelölni, sőt, ennek a Salgótarján környéki egyik kerékpáros turista úthálózatnak szerintem nagyjából a felét konkrétan a természetvédelem jelölte ki fizikailag, tehát az ő dolgozóik működtek közre, segítettek be ebbe a folyamatba.
2: Van érvényben lévő írott kressz a egyik kerékpáros utakra?
3: Ilyen formában én nem tudok ilyen egyértelmű példát mondani. Általános közlekedési illemszabályokat érdemes leginkább betartani, és itt akkor gondolok arra, hogy ne rongyoljunk bele egy tömegbe olyan sebességgel, amivel nem illik.
2: hangjelzés.
3: Elég ritka már a csengő a hegyi kerékpárokon a mai világban, meg hát talán az erdőben azért nincsen akkora zaj, hogy ne lehessen hallani. Felfelé menetben mondjuk a lihegést, de lefelé menetben ugye a gumiknak a sercegését, vagy magát a zajt, amit azért mégiscsak kelt egy kerékpáros. Tehát ebből azért nem szokott probléma adódni. Én továbbra is inkább arra hegyezném a hangsúlyt, hogy ami úgy normális lenne, hogyha azt mindenki figyelembe veszi, akkor az kölcsönösen előnyös, úgy a gyalogos, mint a kerékpáros turistának.
2: Cross motorosok rátévednek ezekre a hegyi kerékpáros utakra?
3: Cross motoros, hogyha nagyon igazságos akarok lenni, akkor azt mondom, hogy ugyanúgy gondolkodik, tehát, hogy szeretne az erdőben menni. Az egy más kérdés, hogy természetesen mint technikai sport és motorizált jármű, azért természetvédelmi szempontból teljesen más elbírálás alá esik, ugye szerintem, mint a hegyi kerékpárosok.
0: SMS számunk 0639666. Túrázók és kerékpárosok véleményére is kíváncsiak vagyunk, és itt mondhatnám azt, hogy vagyunk, és pont, de írják meg nekünk, hogyha találkoznak akár egy erdei túra során kerékpárosként, vagy túrázóként, akkor mi az eljárás? Mit tapasztalnak? Itt a stúdióban már arról beszélgetünk, hogy valójában nincs komoly konfliktus, és erről kérdezem Pénzes Erzsébetet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnökét. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: És itt van velünk Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület képviseletében. Üdvözlöm!
5: Jó napot kívánok!
0: Na, mi a helyzet ezzel a konfliktussal, vagy nem létező konfliktussal?
4: Bizonyos helyeken van, de ott sem annyira sok, hogy erről érdemes beszélni róla, csak ennyire felfújni talán nem kellene, illetve én azt gondolom, hogy ha már beszélünk róla, akkor inkább a megoldást kellene keresni, és a megoldás egyébként nem bonyolult. Vannak olyan részek az országban, ahol ez egyáltalán nem problémás, meg hát vannak kirívó esetek, és a kirívó esetek azok mindig sokkal érdekesebbek, arról érdemes beszélni, azon érdemes felháborodni, még mondjuk 10 jó esetet nem ír meg az ember. Tehát nem fogja megírni azt, hogy képzeljétek el, hogy nem volt semmi.
0: Nem történt semmi. Láttam magam előtt a szalag címet. Ez való igaz. De ahhoz, hogy tudjuk, hogy a konfliktusnak mi lehet az oka, tudnunk kell, hogy hogyan szabad kerékpározni az erdőben.
5: Az erdőben a kijelölt kerékpárutakon, illetve olyan turistaúton lehet kerékpározni, ami szintén kerékpározásra kijelölt. Ugye ezt felejtik el sokan, hogy ha mondjuk van egy olyan ösvény, amin kerékpárral el tudok menni, de mondjuk ez egy gyalogos turistaút, akkor ott nem okvetlenül lehet. Illetve, hogyha védett erdőterületen járunk, akkor a kijelölt utakról ne térjünk le. De alapszabály az, hogy az erdészeti utakról, erdészeti feltáróhálózat részét képező utak, ezek mondjuk aszfaltburkolat vagy köves utak, azokon lehet használni. Tehát amit az erdészeti járművek is használnak, azokon lehet kerékpározni erdőben.
0: Azt említett, hogy kijelölt. Ez a jelölés mit akar pontosan?
5: Hát ez ugyanúgy, mint egy gyalogos turista.

0: leküzdjék, van rajta rugózás, sokkal kényelmesebb, más a geometriája is arra alkalmas, hogy azzal terepen közlekedjünk.
1: És a bejátszó előtt én azt mondtam, hogy az erdőtörvény kimondja, hogy az állami és a helyi önkormányzati tulajdonú erdőkben. De ez nem pontosan így van.
2: Alapvetően az erdőterületen, hogyha erdészeti, amit mondtam, feltáróhálózat részét képező út, akkor
0: az, igen, erdőbirtokossági társulatnál levő erdőben is lehet kerékpározni.
1: És milyen közlekedési szabályok vonatkoznak az erdőben? Hogy kifejezetten gondoljunk a Kresszre.
2: Alapvetően ugyanazok a szabályok vonatkoznak az erdőben is, mint mondjuk belterületen. Azt kell figyelembe venni, hogy mondjuk egy dombos hegyvidéki részen azért jóval kisebb ívek lehetnek, meredekebb lejtők vagy emelkedők, tehát ezekre azért fel kell készülni az odaérkezőknek. Illetve ugye nagyon sokszor azt gondolják az emberek, hogy az erdőterülete nem számíthatnak mondjuk más szembe jövőre, tehát azt egy kerékpárútként kezelik, és azért itt erdészeti járművektől elkezdve más erdőlátogatók, illetve akárhogyan is, de vadak is megjelenhetnek, tehát ezekre mindenképpen számítani lehet. Az viszont egy kicsit visszakanyarodva a korábbi kérdésre, hogy vannak adataink, hogy az elmúlt 10 évben körülbelül több mint másfélszeres, illetve 170%-kal megnőtt a erdély kerékpározók száma, tehát hogy majdnem, hogy duplájára növekedett ennyi idő alatt, tehát mindenképpen foglalkozni kell a kérdéssel.
1: Igen.
0: Én még azt szeretném hozzátenni, hogy az erdőben kerékpározásnak is vannak különböző fajtái, vagy inkább azt mondanám, hogy szakágai. Hát azok, akik a pilisi parkerdő aszfaltos területén mountainbike-oznak, vagy a Murvás utakon mountainbike-oznak, az teljesen más tevékenység, mint aki mondjuk csak lefelet szeretne menni, vagy csak kisösvényeken, ahol vannak akadályok, azon szeretne bringázni. Ezek más bringát és más tudást, más technikai tudást igényelnek. Szóval ez nem úgy van, hogy az erdőben kijelölünk egy kerékpáros nyomvonalat, és mindenki, aki kerékpárral van, oda menjen, mert ezek különböző tevékenységek.
1: Tehát amikor mondjuk zúdulnak lefele a bringások egy ilyen picit sziklás, zártabb ösvényen, ugye ez a downhill.
0: Igen, vagy enduro.
1: Vagy enduro. Igen. Gyakorlatilag nekik nem is nagyon van máshol lehetőségük gyakorolni, kipróbálni ezt a fajta kerékpározási módot, ami rengeteg adrenalin szabadít fel, és ne legyünk álszentek, valószínűleg azért csinálják, mert ez elképesztően jó.
0: Nagyon jó, és a probléma tényleg az, hogy nincs nekik kijelölt és legális nyomvonaluk, ezért aztán ott mennek, ahol éppen tudnak, és szerintem az is okoz náluk problémát, hogy kicsit ijesztően néznek ki, ahogy föl vannak öltözve a protektorral, a full Facebookóval, de ezek ugyanolyan emberek ám.
1: Igen, viszont erre van példa, hogy a felfele kapaszkodókat elsodorták. Tehát, hogy van ott sebességhatár, vagy ilyen, ugye?
0: Biztos, hogy van ilyen eset, és szerintem ezek okozzák azokat a problémákat, és ezek indítják el azokat a vitákat, amelyeket a különböző médiákban találunk.
1: Igen.
2: Ezzel kapcsolatban mi is azt látjuk, hogy itt az erdészet részéről is ezek a legnagyobb konfliktus források. Itt van az, hogy más erdőlátogatóval találkozik, konfliktus helyzet van, mert azért általában ezek nem kijelölt és nem engedélyezett pályák. De azt gondoljuk, hogy ha van olyan szervezet, szövetség, aki szeretne egy ilyen kijelölt pályát csinálni, leengedélyeztetni, üzemeltetni, felelősséget vállalni, akkor a Magyarországon a erdőkezelők erre állnak rendelkezésre. De nem ez a fő tevékenységük, és ezzel lehetne azt is, hogy ne legyen belőle baleset, de legyenek is kijelölt ilyen pályák. Egyébként itt a környékben van ilyen kezdeményezés, reméljük, hogy pár éven belül meg is valósul, egy 7,7 kilométeres ilyen jellegű pályát szeretnénk Pilisvörösváron például engedélyezni és megvalósítani.
1: Most írták SMS-ben, Lillafüreden a Bükkben csináltak egy downhill pályát, ugratnak, fordulók vannak benne, de ott minden kerékpáros részt vesz az erdő gondozásában, tisztántartásában, ápolásában, van, hogy versenyeket is csinálnak, minden résztvevő figyel egymásra és az erdőre. Hát ennek így kéne működni akkor.
0: Igen, van több ilyen hely is az országban, meg akik pályát építenek, ők tulajdonképpen a talaj eróziót is védik, mert hogyha a talaj erózió van, akkor elmossa a pályát is, tehát

0: tulajdonképpen a pályaépítők, akik ezeket a veszélyesnek tűnő pályákat csinálják, ezek tulajdonképpen pont a talajerózió ellen dolgoznak.
1: Na de aki nem a pályán megy. Tehát eddig nagyon szép és jó volt, amit felolvastam, amit önök elmondtak, de nyilván vannak azok, akik felveszik a bukót, haha, úgyse látják az arcomat, nincsen azonosító a kerékpáron, és lefele, amit bír a bringa. Mit lehet tenni?
0: Rájuk szólni. És ez egyébként már az Endurós Dunhill közösségben megvalósult, mert azok, akik mondjuk idősebbek, vagy értik, hogy mi a probléma, és tudják, hogy a társadalmi elfogadottságuk nagyon csekély, azok már rászólnak a kisebb, illetve azokra, akik rászólnak azokra, akik nem így viselkednek, ahogy kéne, hogyha megyek lefele, akármennyire is flowban vagyok, meg kell állnom, és el kell engednem a gyalogost. Szóval már én látom úgy a Facebookon, mint a valóságban ezt a kezdeményezést, de még mindig vannak természetesen olyanok, sajnos.
1: Igen, írják hallgatóink is. Két hete Mátrában találkoztunk lefelé menetben is, meg felfelé menetben is kerékpárossal. Aki lefelé ment, nem biztos, hogy látott bennünket, olyan sebességgel haladt. Aki felfelé ment, ő látott és megköszönte, hogy félreálltunk. Aztán sok gond van a bringásokkal, állandóan el kell ugrani előlük a gyalogos turista ösvényen. Itt a meccsekben a nyugis túrázásnak sajnos már vége, komoly megoldásra van szükség. Ennyire drasztikus a helyzet, vagy éppen egy olyan napot fogott ki, amikor mondjuk 15 kerékpáros teljes tempóval haladt lefelé?
0: Valószínű, hogy igen, meg olyan helyen járt, ami a kerékpárosok körében népszerű, ez simán lehet. Nyilván a legjobb ösvények azok bringával is a legjobbak. Vannak olyan helyek, ahol valószínű, hogy ez mindennapos. Itt a kerékpárosokra jönök is szólni kell, hogy
2: Van egy kezdeményezés, körülbelül egy 3-4 hónappal ezelőtt, hogy egy kerékpáros etikettet rak össze az Aktív Magyarország kezdeményezésére, több kerékpáros szervezet, tudományos intézet, erdészeti kezelő társaságok vannak bevonva ebbe, és lassan kiadásra kerül, és ezek a dolgokra, pont hogy rávilágítaná a figyelmet, főleg a kerékpárosok részéről is, pont ezekre, hogy megfelelő sebességet válasszon, meg nem egyedül van az erdőben, vagy nem egyedül van egyébként a közlekedésben sem. Mondjuk hallatszódjon, meg látszódjon. Tehát, hogy ezekre is figyeljenek oda a kerékpárosok, és reméljük, hogyha ezt így egy ilyen egységben több szervezet egyszerre megpróbálja kommunikálni, akkor ennek hatása lesz a kerékpáros közösségre.
1: És nem lehetne ennek egyszerű kereteket adni? Tehát, hogy nem a simán utcai kereszt vonatkozik az erdőre, hanem szűkebb ösvényekre nem mehet be kerékpárral. Akár centiméterben meghatározva.
0: Akkor lehet ezt szerintem megvalósítani, amikor van kijelölt nyomvonal azoknak, akik lefele szeretnének menni. Én az elején mondtam, hogy a probléma keresés helyett a megoldás keresést kellene, és amit Miki is mondott, hogy egyébként az erdőgazdaságok, a kezelők, a hatóság nyitott lenne arra, hogy legyenek engedélyezett nyomvonalak, ezt kellene elindítani minél több használó szervezet részéről, hogy legyenek ilyen nyomvonalak, ahová ezeket a Dunhill endúrósokat be lehetne terelni. Mindaddig, amíg nincs ilyen, és mindaddig, amíg mindenre azt mondják, hogy ide nem, ide nem, ide nem, ide nem, addig sajnos ez a konfliktus nem fog érdemben megoldódni.
1: Igen, de ön kerékpárosként beszél.
0: Igen.
1: És inkább
0: én látom a másik oldalt is.
1: Szokott túrázni is ezek szerint.
0: És természetesen, meg nagyon sok a munkánk során azért mi sokat engedélyeztetünk. És van, hogy falakba ütközünk, van, amiket értünk, meg valami teljesen értelmetlen falakba ütközés.
1: Olvastam, hogy pályát úgy is építenek, hogy nem ám kivágják az erdőben a fákat, hanem mondjuk a közeli tüzéppel megbeszélik, és viszik oda, és a rámpa abból épül, hogy az erózió ne tegye tönkre. Tehát ez is egy jó példa. Gondolom, ilyen jó példából kéne minél több, plusz az összefogás, és akkor arról beszélgetnénk, hogy na, milyen jó pályák vannak.
0: Vannak nagyon jó pályák, ahol helyi anyagot használnak, a fakivágás az egyáltalán nem merül föl. Tehát a jó pályákat úgy csinálják, hogy beépítik a ott levő természeti elemeket, legyen az a fa megkerülése. Gyökerek, sziklák.
1: Vannak egyeztetések egyébként a háttérben folyamatosan, hogy mondjuk 2027 elején már itt szeretnénk tartani?
2: Ez a célunk, tehát hogy legyen, tehát Erzsével maximális egyetértek abban, hogy legyenek kijelölt lehetőségei a kerékpárosoknak. Tehát most ez ezért ebbe van hiány. Tehát, hogy nekünk is ez a közeli helyszín, ez a harmadik helyszínt sikerült leengedélyeztetni, és hogy mindenkinek megfelel. Természetvédelmi kezelőtől elkezdve az erdészeti hatóságon át, az erdészeti társaságnak is. Tehát próbálunk ebbe az irányba menni. Azt érezzük, hogy abban nincs előrelépés, hogy mondjuk az használók, az ilyen szervezetek is megkeressék a kezelőtársaságokat, tehát az erdőgazdaságokat. Ebbe lehetne előrébb lépni, és akkor biztos, hogy tudnánk több helyszínt kijelölni.
1: Egy nagyon fontos dologról beszélni kell, ezek pedig az elektromos kerékpárok. Hogy mi vonatkozik rájuk? Én nagyon sokszor beszéltem szakértőkkel az elektromos rollerekről, az elektromos kerékpárokról, és még mindig való lógnak a levegőben. A többségük egyszerűen sporteszköznek számít. Sehova nem besorolható. Na már most egy ilyen sporteszközzel, ami nem is teljesen emberi erővel hajtott, ugyanúgy mehetek az erdőben, akár háromszoros sebességgel fölfelé? Mert képes rá.
2: Röviden a válaszom nem.
1: Köszönöm. Tehát
2: az emberi erő meghajtása kulcs szó igazából.
1: Tehát nem lehet elektromos kerékpárral bemenni az
2: Nem, nálunk is voltak itt a közelbe kezdeményezések, hogy ilyen túrákat akartak szervezni. Elektromos kerékpárral be lehet, tehát e-bike-a be lehet, mivel az rásegít lényegében. Tehát ott hajtja az ember. Tehát az nem működik úgy, hogy megnyomok egy pedált vagy egy gombot, aztán megy. Igazából itt van a választó közte. És ezeket a kezdeményezéseket mi is leállítottuk, mert nem engedélyezhető.
0: Elektromos motorral nem lehet, e-bike-kal lehet.
1: Igen, nagyon mosolygott, ez lett volna a kérdésem, hogy esetleg ezt is szokta használni? Nem.
0: Én nem, de ez nem azért van, mert nem szeretem, hanem még egyelőre úgy érzem, hogy nincs rá szüksége.
1: A felelősségről is kell azért néhány szót ejteni, mert az erdei utakon való kerékpározás az másfajta felelősséget von maga után, vagy teljesen ugyanaz, mint hogy valaki mondjuk a harmadik kerületben a járdán gurul?
2: Mindenki a saját felelősségére kerékpározik az erdőben is, de azt, ahogy az elején is mondtam, készüljenek fel. Tehát mindenképpen javasoljuk, hogy legyen bukó, legyen világítás, tehát azért itt árnyékos, fényes részek váltják egymást. Nem biztos, hogy látják őket, mondjuk egy gyalogos se, vagy egy autós se, mert ő rájuk is lehet számítani.
1: A kerékpáros közösség azt nagyon jól tudja, hogy mely területekre nem mehet be?
0: Aki kerékpározik?
1: Igen.
0: Szerintem nem. Nem tudja. És ebben a nekünk is kerékpáros szervezeteknek, nagy szövetségeknek van felelősségünk, hogy ezeket mind kommunikáljuk, és a jelenben is, és a jövőben is fogjuk ezeket kommunikálni, hogy az emberek tudják ezeket a szabályokat. Hozzátenném így zárójelben, hogy betartani azt, hogyha erdőbe megy az ember, és csak azokon az utakon kerékpározik, ahol azt a jogszabály megengedi, az szinte lehetetlen, mert mindig fog egy olyan útvonal résszel találkozni, ami valamilyen oknál fogva tiltott.
1: Említette a jelölést, ennek kapcsán azért csak megkérdezem, hogy azt mondták, hogy hát fel lehet ismerni. Na de most én kitalálom hétvégén, életemben nem kerékpároztam erdőben, hogy kimegyek, és erre az meg lehet azt találnira hagyatkozom, hát lehet, hogy úgy eltévedek, hogy soha nem találnak meg, vagy jönnek a mentők értem.
2: Erre is vannak jó kezdeményezések, tehát például ez a BICAP alkalmazás, ami most még nem teljesen az egész országot fedi le, de ott is vannak kijelölt útvonalak láthatók rajta.
0: Én az Aktív Kalandort javaslom, és a természetjáró applikációt. Az Aktív Kalandor az egy oldal, weboldal, a természetjáró pedig applikáció is, ahol be lehet állítani szűrőknél, hogy erdei, kezdőknek való túrák, és ott ezek a legtöbb esetben, ezek jelölt útvonalon mennek, de le lehet tölteni hozzá a navigációs fájlt a telefonra, ami szintén segít. Én azt gondolom, hogy ezek a kezdőknek szóló körök.
1: És a konkrét turista jel az pedig a kerékpár.
0: Igen?
1: Csak ne menjek túl gyorsan, és lássam.
0: Vagy stilizált két kör, és közt egy valami.
1: Mely erdőterületeken nem járhatnak jelenleg a turisták sem?
2: Hát ez a fokozottan védett erdőkre vonatkozik, tehát ugyanaz a szabály, amit itt Erzsi előbb mondott, hogy nem térhet le a kijelölt turista útról, de ezt is azért nehéz korlátozni meg ellenőrizni.
1: Viszont ezek az utak nincsenek körbekerítve. Ki ellenőrző, hogy nem térhetek le az útról?
0: A természetvédelmi őrszolgálat ellenőrizheti, de hát nagyon kevés ember van, és más dolgok is van a természetvédelmi őröknek, úgyhogy ezzel ritkán lehet találkozni, de azért nem biztatnánk senkit, hogy ne számítson arra, hogy nem találkozik ilyennel.
2: Az erdészeti kezelők részéről pedig az erdészeti szakszemélyzetek, meg az erdőőrök, de azért ők is inkább a frekventált helyeken jelennek meg.
1: Mire kell figyelnünk akkor, ha kerékpározunk vagy túrázunk, hiszen bármelyik erdőben előfordulhat vadászat, ezzel járó hajtás, fakivágás, vagy éppen az erdészek mennek a dolgukra. Fát vágni, állatokat itatni, és a többi, és a többi.
2: Szerintem tájékozódjunk. Tehát az a legfontosabb, mielőtt elindulunk. A állami erdészeti társaságok honlapján például vadászatok feltüntetésre kerülnek, de egyébként a helyszínen is kitáblázásra kerül, hogy éppen fakitermelés van, vagy más erdészeti munka van. Például egy útfelújítás. Azt látjuk, hogy van, aki ezt nem veszi figyelembe, de ez a kisebb része. Tehát, hogy ha a helyszínen kijelölésre kerül, akkor azt azért a nagy része a kerékpárosoknak, túrázóknak az betartja.
0: A frekventált vadászati időszakokról a Magyar Természetjáró Szövetségnek külön oldala van, ahol ezeket gyűjti, hogy hol vannak hajtóvadászatok, illetve társas vadászatok januárban. Januárban is lehet bringázni, ott ezeket a Természetjáró Szövetség gyűjti ezeket.
1: Gondolom, hogy azért az elektromos kerékpárosokat, a kerékpárosokat nem azonosítják a motorosokkal. Most egy nagy bólogatást kaptam, hiszen ha ez megtörténik, akkor tényleg azok a videók ugranak be, amikor látjuk, hogy szinte üldözik a kerékpárosokat, és szedik le, hogy már pedig itt nem szabad. Ilyen jellegű feszültség is elő szokott fordulni, hogy mondjuk a helyi lakosok már ott állnak, hogy már pedig ti nem mentek be erre az erdőterületre, vagy ez elenyésző eset?
0: Én tudok ilyenről, sőt olyat is tudok, hogy megállítani a danhilleseket nagyon veszélyes, életveszélyes akadályokat tesznek ki.
1: Azért kérdeztem, láttam ez, én is ilyen
0: igen,
1: videót.
0: Ami szerintem nem egyáltalán nem megoldás, és nem is értem az illetőt. Vannak ilyenek, igen, ezt nem tartjuk követendőnek.
1: Abszolút nem. Egyeztetés, összefogás, és aztán lehet gurulni és sétálni mindenkinek a maga kedvére. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Pénzes Erzsébetnek, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnökének, illetve Kálmán Miklósnak, aki az Országos Erdészeti Egyesület képviseletében járt nálunk. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.

0: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 11 óra van. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Balogh Tamás. A sakk nem csak egy szórakoztató játék, hanem rendkívüli módon fejleszti az elmét, javítja a kognitív képességeket és pozitív hatással van a mentális egészségre. Mivel a játék során az agy mindkét féltekéjét aktívan használjuk, a sakkozás szinte minden életkorban készségfejlesztő és segít a memória frissen tartásában. De még mit profitálhatunk a sakkból és mennyire elfogadott a sakkozásban, hogy géppel vagy mesterséges intelligenciával játszunk? A hírek után jönnek a részletek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Őrizetbe vették Sesták Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Jelentős késésekre kell számítani a franciaországi repülőtereken, és derült idő várható. Őrizetbe vették Hankó Balázst, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a tegnapi rendkívüli ülésen függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt minisztert Kecskemétre vitték, hogy ott folytassák le a gyanúsítotti kihallgatását. A Hír TV információi szerint a fideszes képviselő mellett Hankó Balázs korábbi államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is előállították. Ezt megelőzően őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szívek Norbelttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Az országgyűlés tegnap felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint 2024-ben egy szórakozó helyen elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta. A kormányfő az eseményre közösségi oldalán azt írta, Magyarország végre nem következmények nélküli ország. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Az ország szerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek, több mint 160 embert pedig őrizetbe vettek. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a menzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokkádokat. A közalkalmazottak sztrájkja miatt járattörlésekre, késésekre kell számítani a franciaországi repülőtereken. Marseille-ben a gépek negyede is kimaradhat. A francia polgári légiközlekedési hatóság tájékoztatása szerint több nagyváros mellett jelentős fennakadás várható a párizsi, a Nanti és a strasbourgi reptereken is. Indulás előtt érdemes a légitársaságoknál tájékozódni. Egy évvel később lép életbe Budapesten a 2 tonnánál nehezebb autók parkolási díjemelése, tájékoztatotta a főpolgármesteri hivatal. A javaslat szerint 2028. januárjától a nagyobb súlyú személygépkocsik, valamint egyes tehergépkocsik a normál parkolási díj kétszeresét fizetik Budapesten. A zöld rendszámos autók díjmentes parkolása jövő januártól megszűnik, hívták fel a figyelmet. Az utakról baleset miatt áll a forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a Tatabánya Óváros csomópontban. Az 56-os kilométer előtt több mint 5 kilométeres a sor. Aki teheti, a 48-as Szárligeti csomópontnál hagyja el a pályát és az 1-es főúton kerüljön. Tájföldön már 23-ra emelkedett a hetek óta tartó árvizek halálos áldozatainak száma. Bangkokban az ítéletidő miatt szükséghelyzetet hirdettek, több városrész is víz alatt van. Az iskolák bezártak, és csaknem 7000 embert kellett ideiglenes szálláson elhelyezni. Itthon országszerte derült, száraz idő várható, a szél időnként megélénkül, a hőmérséklet délután 22-26, este 7-15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket a Déli Krónikában hallgatnak, itt a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánló.
4: Szóda.
5: Görbeország krónikása. Mohos Zsófia hemződíjas fotográfus lesz a vendégünk. Bonca Berta, azaz Csinszka képei egy most megjelent új albumban. Idén 100 éves a fővárosi Puskin mozi, ahol vetítés sorozat kezdődött a hétvégén. És koreai filmfesztivál lesz a Corvin moziban.
4: Szóda.
3: Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
3: Napközben.
4: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 11 óra után vagyunk 5 perccel. Köszöntöm Önöket, Balogh Tamás vagyok, és táblára fel, mert hogy a sakk fejleszti a logikus gondolkodást, a stratégiai tervezést és a koncentrációs képességet. Segít megérteni az ok-okozati összefüggéseket és az elvont helyzetek átlátását. Fejleszti a memóriát és rávezet arra, hogy a hirtelen döntések helyett megfontoltan kell cselekedni. Bizonyára Önök is nézték már irigykedve a szabadban, egy parkban vagy akár a fürdőben sakkozókat egy kellemes délután. Nagy Bálint egy közösség alkalomra ment el, ahol fiatalok és idősek nagy lelkesedéssel játszottak.
6: Vannak kirakva ilyen köztéri sakkasztalok. Verseny zajlik itt?
7: Nem azért jöttünk, hogy egy valaki kiemelkedjen a többiek közül, ez valóban egy családi esemény, amit a gyülekezetünk szervezett. Szabó László vagyok, a Budapest-Újpest belsővárosi református egyházközség lelkipásztora. Kevés helyen látom sajnos, hogy mostanában kint az asztaloknál sakkoznának emberek. Ennek a kultúrája egy kicsit úgy visszafejlődött nálunk, tehát ha szeretnék egy ilyen lehetőséget megragadni, akkor el kell mennem egy szervezett versenyre.
6: Fordulnék Andráshoz, hogy tényleg alábbhagyott ennek a kultúrája?
8: Igen, láttam filmeken is, meg még akár itt 10-20 évvel ezelőtt Újpesten is, hogy sokkal több helyen sakkoztak az emberek. Itt is ki van rakva sakkasztal, mondjuk nem sűrű járok ide, de szerintem már nem járnak annyit sakkozni az emberek.
6: Miért szeretnek egyébként sakkozni?
7: Eleinte a győzelem miatt. Jól esik az embernek, hogyha valamit jobban átlát, mint a másik, és sikerül végigvinni egy tervet. De ami mostanában különösen előjött számomra, hogy a sakk az nagyon jól tükrözi az embernek a személyiségét. Tehát amikor már valaki elért egy bizonyos szintre, és nem csak úgy lépeget, ott már lehet látni, hogy mennyire kezdeményező, mennyire védekező, mekkora kockázatot mer bevállalni, mennyire gondolkodik rövid távon, csak taktikában, vagy előre stratégiában. Ilyen értelemben egy kicsit mindig az embereket is monitorozom, és ez nekem egy nagyon érdekes feladvány.
6: Láttam, hogy most sakkoztak, ön nyert?
9: Sajnos nem. 5 meccset játszottam, abból 2-t igen, de a másik 3-ba azért sajnos elveszítettem a pozíciós előnyömet, és akkor végül mattot kaptam mind a 3-ban.
6: Nagy sakkozó egyébként?
9: Régen rengeteget játszottam, de most az elmúlt 15-20 évben már nem nagyon van időm, úgyhogy inkább ilyen sakk videókat nézek, és ez alapján próbálok visszajönni a gyakorlatba.
6: Volt már olyan, hogy akár itt egy parkban, vagy bárhol, ahol csak úgy meglátott egy táblát, és sakkoztak, akkor beállt?
9: Igen, volt egy fürdőben, amikor ott a gyógyvízben lehetett sakkozni, akkor én is oda mentem és játszottam egy-két partit. Egyébként nem vagyok nagy gyógyvízben ülő, de ebben az esetben kivételt tettem, és egy nagyon jó élmény volt. Ott szerencsére sikerélményem is volt, és 2 győzelmet tudtam elkönyvelni.
6: Hol tanult meg sakkozni egyébként, vagy kitől?
9: Gimnazista koromban játszottam nagyon sokat, és hát gyakorlatilag akkor még ott a osztálytársakkal, szottunk szomszédokkal, és akkoriban kezdtek el bejönni ezek a sakkprogramok is, meg nem volt internet, de a program már volt a számítógépen, úgyhogy azon gyakoroltam.
6: Miért szereti ezt a sportot, miért szeret játszani?
9: Elsősorban azért, mert nagy kreativitást igényel, tehát nagyon sok olyan állás van, ami kihívást jelent, és hát gyakorlatilag az, hogy az ember végig tudja elvinni a stratégiáját a meccsen, ezért szeretem, nincs 2 ugyanolyan parti.
6: És itt van ön mellett a fia?
9: Igen.
6: Te is szoktál sakkozni?
10: Én még csak most tanulok, de az apukámtól tanultam meg, és most erre a versenyre beálltam kipróbálni. És 5-ből 4 vereség és 1 győzelmet tudtam csinálni.
6: Egy nagyon jó indulás egy versenyen, hát hogyha elsőnek voltál versenyen, akkor ez is nagy sikerélmény lehetett, gondolom azért.
10: Igen, az volt, nagyon örültem, amikor sikerült győznöm, és de utána kikaptam, de nem baj, az a lényeg, hogy elindultam a versenyen, és részt vettem.
6: Apával szoktatok egyébként sakkozni?
10: Szoktunk, igen, otthon.
9: Magától kezdte el érdekelni a játék, úgyhogy én ennek pedig nagyon örülök, mert egy nagyon kreatív, értelmes időtöltésnek tartom, ami tényleg fejleszti a gondolkodásmódot is.
1: Ha pedig igazán hiteles választ keresünk arra, miért jó sakkozni, célra vezető, ha a legjobbat kérdezzük. Nemzetközi sakknagymester, 5-szörös sakk olimpiai aranyérmes, oktatási nagykövet, a sakktörténet legjobb női játékosa. Polgár Judit a nemrég véget ért 12. sakkfesztivál előtt adott nekünk interjút. A riporter Wolf Nagy Tünde.
11: Milyen készségeket és képességeket fejleszt a sakk?
2: A sakk az egy nagyon jó játék, és nagyon sok olyan dolgot, amire szüksége van a gyerekeknek most is és a jövőben is. Az, hogy van a játéknak szabályrendszere, az nagyon fontos. Ugye a sakkban 6 különböző karakter van, azokat össze kell hangolni, tehát az életben is. Nagyon sok olyan helyzet van, amikor emberekkel kell dolgozni. Döntéseket kell hozni nehéz helyzetekben is, akár kevés információval. Információfeldolgozás nagyon fontos. Újra kell gondolni, meg kell tanulni hibázni, és azt eltűrni, és azon felül kerekedni, és újabb erővel folytatni a játékot, és ez csak néhány dolog.
11: Idén a fesztivál mottója tulajdonképpen a kritikus gondolkodásra való nevelés, illetve annak a fejlesztése. Hogyan áll egymással összefüggésben a sakk és a kritikus gondolkodás?
2: Nagyon is egymással harmóniában van, mert ugye én 5 éves koromtól kezdtem el sakkozni, és 6 évesen játszottam az első versenyemet, ahol már ott megtanulhattam azt, hogy kritikusan kell gondolkozni a saját lépéseimmel kapcsolatban is, hogy biztos, hogy jó, és újra szemügyre vegyem, újra megkérdőjelezzem magam, hogy biztos, hogy ez a legjobb lépés a különböző alternatívák közül, illetve az ellenfélnek a lépéseit is értékelnem kell, illetve meg kell kérdeznem azokat a kérdéseket, hogy mit szeretne az ellenfél azzal a lépéssel, leütni egy figurámat, vagy hosszabban gondolkodik, és majd egy csapdát állít elő, és beáldoz valamit mondjuk, és én ha azt leütöm nagy naívan, akkor mattot ad nekem. Tehát ezeket a kérdéseket állandóan feltenni, ezt én nagyon megtanultam a sakkban, és hát végül is ott kezdődik a kritikus gondolkodás. Hogy nem hisszük el, ami történik, amit hallunk, amit látunk, és amit el akarnak velünk hitetni.
11: Különösen a mesterséges intelligencia világában mennyire változtatta meg akár a sakkot a mesterséges intelligencia megjelenése, illetve térhódítása?
2: A számítógépek már 25 évvel ezelőtt nagyon elkezdték megváltoztatni a sakkot, mint sportágat, aztán évről évre egyre nehezebbé vált a játékosoknak megszokni azt, hogy nem csak ők egymással, ember az emberrel készül egy versenyre, hanem be kellett vonni nem csak az adatbázisokat, hogy információt szűrjek, hanem azt is, hogy megkérdeztük a komputert, hogy hát mit gondolsz erről a helyzetről, mi a legjobb lépés. És ő azonnal megmondta, hogy ez a legjobb lépés, és ez az értékelés. Na most ez ugyanez van most a hétköznapokban, amikor chatbotokkal beszélgetünk, ő mindig mond valamit, illetve még sokkal veszélyesebb, nehezebb eligazodni, mert ő mindig a kedvünkbe akar járni, ugye, és mindig megdicsér, hogy nagyon ügyesek vagyunk, és még jobban megdicsér. Tehát a kritikus gondolkodás a sakkban is nagyon fontos volt, hogy azért megkérdőjelezzem a számítógépnek a lépését, illetve ajánlását, és abból nagyon sok párhuzamot tudok hozni a mai hétköznapokba, amikor én sem már a sakktáblán játszom ezt a játékot, hanem a hétköznapjaimba kell kritikusnak lenni, mert hát a mai világban a valós és a valótlan, az illúzió, az tényleg a nyomunkban van, vagy az árnyékunk, vagy előttünk fut.
11: Milyen életkorban érdemes elkezdeni sakkozni?
2: Én mindenféleképp azt szoktam ajánlani, hogy 4-5 éves korban érdemes elkezdeni. Ilyenkor nem arra kell gondolni, hogy akkor egy egész játszmát érdemes mindenféleképp erőltetni. Nagyon sokféleképpen lehet elkezdeni, tehát a sakktáblának a számokat, a betűknek a megtanulása, a különböző figuráknak egyenként elsajátítása. Abszolút a játék a lényeg, és az, hogy sikerélmény legyen a gyerekeknek, és aztán egyre többet lehet játszani és gyakorolni.
11: Valaki most Polgár Juditot hallgatja napközben hallgatói közül, és nem sakkozott évek óta, és most elkezdeni, el lehet ezt felejteni?
2: Nem is tudom, hogy mondjam, mert ugye attól függ, hogy milyen szinten játszott, de hogyha valaki amatőr szinten játszik, szerintem az talán olyan, mint a biciklizés, hogy visszajönnek azok a mozdulatok, azok a gondolatok, és mindenféleképp ajánlom, hogy kezdje újra, mert a mai világban szerintem különleges nagy értéke van annak, amikor nyugodtan egy emberrel vagy néhány emberrel személyes találkozó és közösség tud alakulni, akár egy sakkjátszma kereteiben beszélgetve, vagy utána beszélgetve, mert ezek nagyon értékesek, különösen értékesek most.
1: SMS számunk 0639666. A kérdés, ön sakkozik? Miért szereti ezt a játékot? Írja meg nekünk. A stúdióban vendégünk Csonkics Tünde, kétszeres olimpiai ezüst és egyszeres olimpiai bronzérmes magyar bajnok sakkozó, nemzetközi versenybíró, versenyszervező, az MTK sakkosztályának vezetője, a Nemzetközi Sakkszövetség Szociális Bizottságának tagja, aki ugye tegnap érkezett haza Üzbegisztánból a sakkolimpiáról, ahol versenybíróként dolgozott. Jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok! Kicsit korrigálok, mert nem versenybíró voltam, hanem a Szociális Bizottság tagja voltam, és ők hívtak meg, és különböző beszédeket kell tartani, konferenciákon kellett részt venni. Tehát versenybíró a Budapesti Sakkolimpián voltam 2 évvel ezelőtt.
1: Világos, már így bele is csaptunk a friss élményekbe. Hogyan élte meg az üzbegisztáni sakkolimpiát.
12: Nagyon izgalmas volt ott a helyszínen követni a mérkőzéseket, az elnökválasztást, a konferenciákat, tehát most még éppen feldolgozás alatt van ez a rengeteg élmény. Nagyon szorítottam a magyar csapatnak, természetesen iszonyat érdekes, izgalmas pillanatokat éltünk meg.
1: Hogy állunk a világban? Mennyire vagyunk sikeres sakkozók?
12: Most az olimpia után azt kell, hogy mondjam, hogy egész sikeresek vagyunk, hisz a férfi csapat negyedik, hetedik helyen végzett holtversenyben. Hogyha kicsi szerencsénk lett volna az utolsó fordulóban, akkor a harmadik helyre is felállhattunk volna a dobogón. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy az a pici szerencse nem szegődött mellénk. Én azt gondolom, hogy most megint feljövőben vagyunk.
1: Az MTK igen komoly ifjúságnevelő klub. Mitől lesz valaki nagyon jó ebben a sportágban?
12: Húha!
1: Nagyon korán kell kezdeni, csak ezzel szabad foglalkozni.
12: Igen, igen, éppen az előbb hallottuk a Judit bejátszását, és a még korábbi riportot. Itt ott általában a tömegsakról volt szó, most az élsakk az nagyon-nagyon más, tehát ha valaki profi sakkozó szeretne lenni, akkor egy 4-5 éves korában, ahogy a Judit is mondta, érdemes elkezdeni a sakkozást, és utána hát folyamatosan folytatni, tehát nem iskolába járni, tehát ez azt jelenti, hogy akkor a tehetséges sakkozó magántanuló lesz, körülbelül minimum napi 5 órát sakkozik, de inkább 10-et, ha lehet, akkor nem egy edzővel vagy kettővel, hanem 3-mal, és a szülőknek valószínűleg el kell adni a második lakásukat, a balatoni nyaralót, stb., tehát bármit, mert iszonyat sok pénzt kell rákölteni. Tehát, hogyha profi sakkozó szeretne valaki lenni, akkor sok-sok milliót kell havonta az edzőknek kifizetni, hogy a gyerek olyan szintre fejlődjön, hogy beleszólhasson a világ legjobbjainak a játékába.
1: Aki nem lesz világbajnok, vagy gondoljunk csak arra, hogy amatőrként, de nagyon szeret sakkozni, igen, mit profitál a játékból?
12: Hát a játék örömét, hát játszani nagyon-nagyon jó, és azon kívül rengeteg olyan tulajdonságot fejleszt, ami később nagyon fontos. Például a stratégiai gondolkodást. Én a profi sakkozás után építési vállalkozó lettem, és bizony nagyon sokat profitáltam. Most nem tudom, hogy pont a sakk miatt gondolkoztam, úgy, hogy gondolkoztam, vagy egyébként is így gondolkoztam volna, de én ezt úgy fordítom le, hogy a sakkból sokat profitáltam. Helyzetek megoldását, felelősségvállalást, kombinatív gondolkodást, kitartást, a másik véleménynek a figyelembevételét, számítani a másik lépésére, ahogy a sakkban is ki kell számítani a másik lépését. Tehát azon kívül, hogy a játék örömét adja, nagyon sok mindenben fejleszti a játékost.
1: Napóleon.
12: Igen.
1: Elképesztően jó sakkozó volt, csak a stratégiát, ha említi. Vagy második Rákóczi Ferenc.
12: Lenin is jó sakkozó volt. Igen. Tehát nagyon sok jó sakkozó volt. Elkel Ferenc az egyik legjobb magyar sakkozó volt. Nagyon sok területen sorolhatnánk fel jó sakkozókat.
1: Igen, a stratégia miatt én a nagy csaták vezetőjére
12: gondoltam.
1: Igen, értettem.
12: Igen.
1: A mesterséges intelligencia is szóba került Polgár Juditnál a beszélgetésben. Ugye 1997, amikor a Deep Blue, az IBM első sakk szoftvere megverte Kasparovot. Azóta nagyon sokat fejlődött. Rengeteget.
12: Hát annyit fejlődött, hogy egy jó gép már a világbajnokot is kenterbe veli, tehát esélye nincs a világbajnoknak, hogy akár fél pontot is szerezzen a gép ellen. Ebben az évben szervezte meg a Budapesti Tavaszi Fesztivált egy kollégával közösen, és hoztak oda gépet, és mondták, hogy az élő pontszáma 3500.
1: Az mit jelent pontosan?
12: Hát az azt jelenti, hogy a világbajnoknak van ilyen 2800-2900, és hát jóval több van neki, mint a világbajnoknak, a gépnek. De lehet alacsonyabb fokozatokra is állítani, tehát hogyha valaki egy kezdő sakkozó, és vesz egy ilyen sok 10 000 forintba kerülő gépet, akkor igazíthatja a saját szintjéhez is.
1: Ön gyakorolt, vagy edzett gépek ellen, vagy gépekkel?
12: Nem, én már 30 év óta nem sakkozom, én most már a szervező munkában vagy veszek részt a bírói munkában, a bizottsági munkában, tehát a sakk körüli tevékenységet folytatom.
1: És a fejben sakkozás, ami nekem felfoghatatlan, azt esetleg ön is űzte 30 évvel ezelőtt?
12: Persze, hogy űztem, adtam vakszimultánt, minden sakkozó tud vakszimultánt adni, aki valamilyen szinten is egy picit profi. Ez olyan, mint hogy kotta nélkül el tudok énekelni egy dalt, hogyha valaki énekes, tehát nem kell látnom a sakktáblát ahhoz, hogy sakkozzak. Ez a világ legtermészetesebb dolga annak, aki sakkozó, hogy fejben játszik.
1: Van annak jelentősége, hogy milyen táblán és milyen figurákkal játszik valaki? Gondolok itt azon, amikor mondjuk gyermekkoromban a vonaton láttam, hogy elővették a mágneses zsebtáblát, és azon tologatták, és akkor van a hatalmas versenysak, meg van mondjuk a strandfürdőn ugye az emberméretű saklábuk, amit nehéz átlátni. Nyilván megvan mindenkinek a kedvence, akár még sakk órában is, hogy máshogy kattan, máshogy ketyek, hiszen ez egy nagyon, nagyon átszellemült játék.
12: Igen, vannak ezek a nagyon-nagyon dekoratív figurák. Meg amikor francia csapatban játszottam, akkor egyszer meghívott a Vazarelli, és ő csinált ilyen rendkívül stilizált figurákat.
1: Fel lehetett ismerni, hogy melyik?
12: Nem lehetett felismerni, viszont ha az ember fejben tud sakkozni, akkor nincs szüksége arra, hogy tudja, hogy melyik, mert úgyis látja az állást, de ezek nem feltétlen jók. Én személy szerint a Stoughton figurákat szeretem, a legegyszerűbb, letisztultabb készleteket, és akkor nem vonja el az ember figyelmét az, hogy éppen, mit tudom én, egy kazak népviseletben van a vezér, amivel játszanunk kell. Tehát ezek a csicsás dolgok nem annyira jók szerintem arra, hogy a sakra tudjunk koncentrálni igazából.
1: Aki esetleg gondolkodik azon, hogy elkezdjen sakkozni, mit tanácsol neki? Mert hogy mondjuk életében nem fogott bábút, de nagyon szeretné kipróbálni magát.
12: Vannak ilyen nagyon kezdőknek ajánlott sakkönyvek, akár sakkprogramok is, ismerkedjen meg a lépéssel, vagy kérjen meg a apukáját, anyukáját, szomszédját, iskolatársát, munkatársát. Én amellett vagyok, hogy szóval jól szeretem azt, ami nem számítógépes sakk. Én azt gondolom, ez egy játék, és csináljuk társaságban. Menjen ki a parkba, menjen ki a Városmajorba, menjen ki a... Szóval bárhova, rengeteg helyen. Menjen ki a Széchenyi fürdőbe, menjen ki a Városligetbe, ott vannak sakktáblák, kérdezze meg, hogy ez hogy megy, és akkor elmagyarázzák neki szívesen.
1: És szociális projektek is vannak a sakkal kapcsolatban. Börtönsakk, hajléktalanok sakja és roma sakk programok.
12: Ez így van, erről a háromról tartottam előadást most Szamarkandban. Ezek itt még nincsenek központosítva, tehát nincsen egy olyan esernyő szervezet, ahova lehet szólni, hogy én ez után érdeklődöm. Ez egy ilyen kutatási terület, viszont vannak lelkes, idézőjelben őrültek, akik csinálják. Én is egy vagyok közülük, mert a fedél nélkül összefogva a hajléktalan sakkot csinálunk, a Kürt utcában minden héten hétfőn, akkor van Gyöngyös-Oroszlyban egy picike, mély szegénységben lévő faluban Szent Iványi Réta, aki szintén sakkot csinál, hátrányos helyzetű roma gyerekeknek főkép, és ami nagyon érdekes, hogy már az iskolának az egy negyede sakkozik. Tehát ez egészen nagy szám, ilyen 26-30 körül van most a sakkozók száma. És van a szolnoki börtön, ahol pedig a Kozma Eduard őrmester kezdte el a börtön sakkot csinálni. Erről megjelentek cikkek. Én két héttel ezelőtt írtam az ezredes úrnak, hogy hagyj beszélgeshessek az Eduarddal hivatalosan, és akkor utána majd többet fogunk erről tudni.
1: Maradjon kérem a stúdióban, de itt van velünk Ádám Olga, sakkmagyi sakkiskola alapítója, oktatója, aki Finnországban él, ott is, és Budapesten is oktat gyermekeket. Jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Mennyire lelkesek a gyerekek, mennyire szeretnének sakkozni, vagy szeretnek sakkozni?
13: A mai napig nagyon népszerű a sakk. Tehát amikor mi meghirdetjük a lehetőséget egy iskolában, akkor arra mindig nagyon sok érdeklődés érkezik, hogy jaj, de jó ez a játék.
1: Uh-huh. Mit tapasztalnak egyébként, hogy a gyermekek szeretnének tanulni, vagy azért a szülők keze is benne van?
13: Mind a kettő előfordul. Szerintem a gyermekek felől érkezik az elsődleges érdeklődés, és nyilván ez a jobb, amikor a gyermek saját motivációja alapján kezd el sakkozni, de van olyan, ahol a szülő elhatározása, hogy a gyermeket beiratja sakkozni, mert hogy ez nagyon jó fejlesztő játék.
1: És ha Finnországot és Magyarországot nézzük, akkor milyen különbség van sakkban a gyermekek között?
13: Hát a gyermekek között nem mondanék komoly különbséget, hiszen mi alapvetően kezdőkkel foglalkozunk, tehát én is ahova járok most is itt helyben sakkozni, teljesen kezdőiskolai csoportokban tanítok, és a nulláról indulunk, úgyhogy ebben nem érzek nagy különbséget, inkább ugye az előttük lévő szemlélet, hogy Magyarországon sokkal népszerűbb a sakk, és sokkal inkább, talán a szülőknek a hozzáállása más, hogy sokkal komolyabb Magyarországon a versenyszellem.
1: És a az oktatásban, inkább úgy kérdezem, a gyermekek tanulásában előnyt jelent, hogyha sakkozik valaki, és jobban átlátja a dolgokat rendszer szinten?
13: Határozottan erre kutatás is készült, ugye Dúró Zsuzsa doktor készített erről egy felmérést még régebben, hogy mennyire látszik meg az iskolai tanulmányokban a sakkozó gyerekeknek az előre haladása, és hát a saját tapasztalatom is az, hogy a gyerekek a sakk által szerzett önbizalomnak is köszönhetően, a sakkjáték által fejlesztett képességeknek köszönhetően is jobban tudnak koncentrálni, jobban tudnak tanulni.
1: És mit gondol, hogy hány éves korban érdemes elkezdeni? Itt egy 5 évest hallottunk eddig.
13: Ez a jellemző nálunk is, hogy ilyen 5-7 éves kor között van a legtöbb beiratkozó, tehát ez a legjellemzőbb, de bőven vannak ugye idősebbek is, akik később kezdik el, illetve a legfiatalabb tanulóink ilyen 3 éves korban jönnek, ott még nem mindig a gyermek motivációja, és nem mindig érett rá 3 évesen, hogy sakkozzon. Tehát ez az 5 év, ez jól lett belőve itt a kollégák által.
1: És kiből lesz jó sakkozó? Aki nagyon-nagyon szorgalmas, vagy kell valami, nem tudom, valami nagyon-nagyon plusz, hogy teljesen máshogy látja a táblát?
13: Mi mit értünk nagyon jó sakkozó alatt? Vagy jó sakkozó alatt?
1: Hát világbajnok, Európa bajnok, olimpikon, sok pont számos nagymester?
13: Hát ezt nagyon nehéz megmondani, mert nagyon sokan vannak, akiket tehetségesnek látunk, és azt mondanánk rá, hogy hát ebben ott van a potenciál, a lehetőség, de mondjuk néhány év után abba hagyja, mert jobban fogja érdekelni a matematika, vagy a zene, vagy bármi más, és ugye hiába volt meg indulásnál benne nagyon jó képesség, nem feltétlenül jut el odáig. Plusz ugye a szülőnek is nagyon fontos, hogy beletegye azt az áldozatot. Itt a nagyon komoly anyagi áldozatok is elhangzottak korábban, és csak megerősíteni tudom, illetve hát azt, hogy azért egy ponton dönteni kell az iskola és a sakk között, és azért ez egy nagyon nehéz döntés, mert attól, hogy a szülő eldönti, még nem biztos, hogy a gyerek végül befut.
1: Nagyon szépen köszönjük Ádám Olgának, a Sakkmatyi Sakkiskola alapítójának, oktatójának. Ugye, ahogy említettem, Finnországban él, ott is oktat, és ugye Budapesten is. A stúdióban továbbra is Csonkis Tünde. Beszéltünk a szociális projektekről. Mit gondol, hogy mit adhat a börtönsakk, a hajléktalanok sakkja és a roma sakk program azoknak, akik részt vesznek benne?
12: Szerintem egy lehetőséget az integrációra, a felzárkózásra. De nagyon fontos, hogy a sakkjátékban nem számít, hogy mennyi vagyonod van, mi a múltad, gyakorlatilag semmi nem számít, mert teljesen egyenlő eséllyel ülünk le, amikor játszunk, és ez egy nagyon fontos dolog, és a sakk társadalom egy nagyon befogadó társadalom. Tehát nem nézi, hogy aki bejön, az honnan jön, azt nézi, hogy mennyire tehetséges, mennyire jól tud sakkozni.
1: 0639666 az SMS számunk, szedek egy gyógyszert, amitől sokszor agyköd van, ezért sakkozok, fejleszti a memóriám, később talán az öregkori elbutulást is megelőzhetem, figyelemre és türelemre tanít. Nagyon szépen köszönjük az SMS-t, és nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Csonkis Tündének, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
12: Köszönöm szépen.
1: És kedves hallgatóink, ez volt a Napközben a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim, a szerkesztő Horváth Ágnes és Wolf Nagy Tünde, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Hajósi Bence nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A holnapi Napközben adásunk jogi rovata a társasházi közös képviselők megválasztásával és foglalkoztatásával foglalkozik, majd érdemes lesz tehát velünk tartani holnap is. Hamarosan a Vendég a háznál című műsorunk következik. Én búcsúzom, további kellemes napot kívánok, Balogh Tamást hallották.

0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Lépni a kapun az életbe, jelentős változás babáknak, szülőknek, nagyszülőknek egyaránt. Az Életkapu Perinatális Alapítvány Gyulán ebben az időszakban segít a leginkább a születendő családoknak. A közösségformálás legalább ilyen jelentőségű a tevékenységükben, vagyis teret adni a kapcsolódásra, tapasztalatcserére, együttlétre. Dr. Tölgyesi Mihály Barbara, pszichiáter, rezidens és irodalomterapeuta. Az ön útja hogy vezetett ide az Életkapu Perinatális Alapítványhoz?
2: Én már viszonylag korán elkezdtem ide kötődni, már amikor a Júci, az alapítvány alapítója kiírta, hogy alakul ez a tér, és hogy szeretne ide közösségi alapon összegyűjteni mindent. Akkor azt mondtam, hogy hát ez egy fantasztikus kezdeményezés, és mindenféleképpen szeretnék ide jönni, és már akkor azon gondolkodtam, hogy mit tudnék otthonról összeszedni és beszerezni, és hogy hogyan tudnék támogatást biztosítani a helynek, mert hogy akkor én még a második gyermekemmel voltam várandós, de még azt hiszem, hogy dolgoztam, tehát két gyermekem között dolgoztam, az biztos, mert hogy munkából jöttem ide, erre emlékszek, és nem tudtam, hogy akkor részesen leszek-e szakmailag a helynek, de hogy így maga az, hogy közösség épül, abban biztos voltam, hogy ez valami olyan dolog, ami most történik, és ennek nagyon szeretnék a részese lenni, vagy támogatója, és ezt érzem azóta is, tehát, hogy az, hogy egy közösség épül és alakul, ez bennem, amióta édesanyja lettem, azóta egyértelmű, hogy szükség van rá. Főleg úgy, hogy én nem vagyok gyulai eredendően, hanem betelepültem ide, és hamar megéreztem az első gyermekemmel töltött otthonlétben, hogy nagyon hiányzik az, hogy egy olyan közösségnek legyek a része, ahol nem csak felszínes beszélgetések zajlanak. Úgyhogy a szakmámból eredően sem ehhez vagyok szokva, hogy csak arról beszéljünk, hogy kinek hanyadik foga jön ki, vagy hogy senki sem alszik. Egy ennél mélyebb kapcsolódásra vágytam, amit itt addig nem kaptam meg, és itt viszont elkezdődött. És amikor már várandós voltam a második gyermekemmel, akkor döntöttem úgy, hogy elkezdek itt egy önismereti könyvklubot tartani, mint irodalomterapeuta, és hogy ennek a tér az itt adott lesz. És azóta is ezt csinálom, és már onnantól, hogy megszületett a gyermekem, a 2,5 hónapos volt, amikor visszacsatlakoztam ide, mert ez egy nagyon szuper dolog volt számomra is. Volt már olyan alkalom, amit egyébként a kisbabámmal együtt tartottam, mert éppen nem tudtam segítséget kérni mellé, és ő is itt ült a csoportfoglalkozáson. Tehát, hogy ez tényleg, ő már ide született ebbe a közösségbe ténylegesen. Azt hiszem, talán én voltam az első, akinek komatál készült.
1: Feketéné Kovács Judit hogyan tervezte meg, hogy Gyulán létrehozzon egy ilyen perinatális alapítványt és életkapunak nevezze?
3: Még fiatal koromban, amikor világmegváltásra készültem, még ifjú szociális munkásként akkor fogalmazódott meg bennem, hogy milyen jó lehet egy olyan civil szervezetet megálmodni és életre hívni, amivel valóban értékteremtő dolgokat hozhatunk létre. És ugye a perinatális területnek a támogatása, illetve ugye a hivatásom és ennek a területe már azért egy 10 évre visszatekint, de hogy a gyulai lét, ugye visszaköltözni, de gyula, hiszen én gyulai vagyok, azért az csak az elmúlt 5-6 évben történt meg, és amikor hazaköltöztem, akkor úgy éreztem, hogy talán ez lehet most az az idő, amikor értéket tud teremteni az a tudás, amit Budapestről, akár a Perinatus Alapítványtól, akár innen-onnan összeszedtem, felhalmoztam magamban, és akkor kezdtem el azt érezni, hogy akkor most lesz az. És hogy az az alapítvány 2022-ben született meg, de akkor még aludt, hiszen ugye egyedül voltam benne, és bár nagyon szerettem volna, hogy egyből egy ilyen óriási lendülettel induljunk meg, azért éreztem, hogy ahhoz, hogy egy közösség létrejöjjön, vagy egy alapítványnak egyfajta társadalmi bázisa legyen, vagy támogató bázisa legyen, ahhoz azért több időnek kell eltelnie. És ez a türelem, ez szépen lassan bontakozott oda, hogy aztán tavaly előtt életre hívtuk ezt a helyet. A gyulai önkormányzat segítségével ezt a bérleményt így birodalomként vettük át üresen, és akkor gondolkodtam el azon, hogy úristen, ez 170 négyzetméter, rengeteg tér, rengeteg lehetőség, fogok ezzel kezdeni. És szerencsére addigra azért már volt annyi tudásom és tapasztalatom arról, hogy igazából ezt az alapítványt én nem egy célra, egy szolgáltatásra álmodtam meg, hanem egy közösségnek. És akkor úgy voltam vele, megpróbáljuk azt, hogy ezt egy közösség építse fel. És ahogyan a Barbie is mondta, nem csak benne, hanem nagyon sokakban akkor megszólalt az, hogy húha, itt van egy lehetőség, amit közösen teszünk, összeépítünk. És minden nap így jöttek, hoztak szőnyeget, hoztak bútor.
1: Na de kik? Tehát, hogy kiket szólított meg, vagy hogyan érte el a társait?
3: Kezdetben én sem tudtam, hogy ki fog jönni. És nagyon megható volt az, hogy számomra idegenek érkeztek meg azon az ajtón, és hoztak ugye történeteket, és mondták el, hogy ők milyen régóta is követik az alapítványnak a tevékenységét, és hogy ők nagyon-nagyon szeretnének és hiányolnak egy olyan helyet, ami igazából egy közösségi tér lehet, ahol kisgyermekesek, gyermekesek, családok kaphatnak támogatást, és szerintem ők ezt látták meg benne. És én azokat az embereket, akik a virágot, a bútort, a polcot hozták, én azóta is látom visszatérni az ajtón, szóval ők, akik hozták ezeket a tárgyakat, ők igazából maga a közösségünknek a alapkövei, akik azóta is visszajárnak. Majd ahogyan ezek egyre fixebbé váltak, és egyre inkább látszódott, hogy van egy egészen erős közösségünk, akiknek az igényeire és vágyaira már lehet építeni, úgy egyre inkább igyekeztük azt megvalósítani, hogy olyan programokat szervezzünk, ami a közösségnek az igényeire ad választ. Pszichoedukációt, önismeretet, mozgást célzott meg, illetve egy kicsit egy más minőségű jelenlétet vagy programot nyújtott az ideérkezőknek. Gondolom, hogy a közösség a legfontosabb.
1: És akkor ott például egy ilyen komatállal milyen jól meg lehet mozdítani.
3: Igen, hát ez egy fantasztikus dolog. Mindannyian azt jelezték vissza az édesanyák, akiket ugye az első hónapban 3 naponta melegétellel láttunk el, hogy minden édesanyának ezt kellene. Hogy ez milyen jó, hogy ez mennyire felszabadító egyrészt az, hogy az otthoni térben, hogy az első időszakban tényleg áthathatják magukat annak, aminek kell, ugye a negyedik trimeszterben a babával való ismerkedés, a testi-lelki regeneráció, és nyilván ez is egy közösségépítő dolog, hiszen az, aki egyszer benne volt, ő ugyanúgy bent marad, és akkor most már egészen látjuk, hogy lesz novemberben, decemberben, januárban érkező babánk, nagyobb bászülető család, akiknél ott tudunk lenni ezzel a hagyományőrző tevékenységgel is, az étellel, ami nyilván a kis családot is élteti, de hogy bennünket is azzal fogyathatunk.
2: Jelenleg a magány az egy népbetegség, ezt mi így a szakmában tapasztaljuk. A családok is magányosan vannak magukban, az édesanyák is magányosan vannak magukban, de mindenki más is, az idősek is magányosak, és eltávolodtunk nagyon a régi értékeinktől, ahol köszönni egymásnak az utcán, az fontos volt, ahol megállni egy szóra, megkérdezni a szomszédot, hogy milyen virágot ültet éppen. Ezek kivesztek a mindennapokból, elrohanunk egymás mellett, és szerintem az, ami itt megtörtént, az az, hogy elkezdett fontosabb lenni a másik, mint saját magunk. Az időmnek és energiámnak a felhasználása átmegy másban, és ezáltal, hogy én adok, én is kapok vissza. Nem biztos, hogy ugyanonnan, és ebben ez a csodálatos szerintem, hogy én kaptam olyanoktól ételt, akik addig nem is ismertek engem. És ő lehet, hogy nem szült 2 hónap múlva gyereket, de én viszont annak tudtam adni, aki 2 hónap múlva szült. És valahol a kör az bezárul majd. Tehát, hogyha én is mindig azt nézem, hogy hol tudok segíteni, akkor valahonnan én is visszakapok segítséget. És ahogy mondtam, én nem itt éltem eddig, tehát én itt valami olyat kaptam meg, amire azt gondolom, hogy óriási szerencse, hogy ráleltem, és persze kellenek ide azok az emberek, akik beleteszik az energiájukat, és igen, jó lenne, hogyha ez a legtermészetesebb dolog lenne a világon, hogy bárhova csöppenünk, egy ilyenbe bele tudunk futni, de nem így van. Tehát szerintem az, ami itt megtörtént, azt ki lehet mondani, hogy egy csoda, hogy vannak itt, összegyűltek azok az emberek, és most már fantasztikus, hogy belépnek ebbe olyan emberek, akiknek ez vonzó, és szeretnék ezt tovább éltetni.
1: Nagy Turbuc Tekla édesanya, aki az Életkapu Perinatális Alapítványba bekopogtatott egyszer. Mi volt az a pillanat, amikor úgy érezte, hogy ide jönne?
4: Nem sokkal a kisgyermekem születése után volt egy meghirdetett terápiás csoport, ami igazán felkeltette az érdeklődésemet. 6 hónapos volt a kislányom, amikor elindult ez a terápiás csoport, és akkor jelentem meg itt, akkor jöttünk ide először az Életkapuba.
1: Mi volt, ami megszólította?
4: Ugye a csoport ez a Térképen az anyaság nevű terápiás csoport volt, és mint kezdő édesanya ez így engem megszólított, hogy mik azok a lehetőségek, és hogyan lehet fejleszteni magunkat kezdő édesanyaként, illetve az, hogy ez egy zárt csoport volt, tehát itt tudtam, hogy jó lesz az, hogy kialakul a kölcsönös bizalom, és tudjuk egymást segíteni a csoportban résztvevő édesanyákkal.
1: 6 hónapos volt akkor a gyermeke. Miket érzett, vagy mikre keresett választ?
4: Kislányom születése után mi egy nehezebb élethelyzetben voltunk, és erre vártam egy kis támogatást, egy kis segítséget, hogy így kicsit

0: tudunk mondjuk önmagunkra hatással lenni, hogy mint testben, mint lélekben egészségesek legyünk, és ne ragadjunk be mondjuk a rossz szokásokba, hétköznapokba, és próbáljuk tényleg ezeket a legboldogabb pillanatokat a kisbabával együtt szépen megélni.
1: Mi hiányzott, vagy mi esett volna jól?
0: Nyilván jó lett volna, hogyha van folyamatosan valaki mellettem, aki segít, de nyilván a férjem dolgozik, a nagyszülők dolgoznak. Igazából úgy, hogy így egyedül megoldani egy mondhatni nehéz babával a hétköznapokat, az úgy nehéz volt, szóval még plusz két kéz az jól jött volna. Volt transzgenerációs téma, voltak a házassággal, párkapcsolattal kapcsolatos témák, volt a kisbaba megszületésétől a táplálásig, tehát hogy igazából minden olyan téma, ami a hétköznapjainkban előfordul egy édesanyának, aki mondjuk otthon van a kicsivel, és ezeket jártuk körbe részletesen.
1: És hova vezetett az az út?
0: Egy belső nyugalomhoz, egy békéhez, sokkal kiegyensúlyozottabb, elfogadóbb lettem az alkalmak után, úgyhogy azt gondolom, hogy sokkal jobban megtaláltam önmagamat az út végére. Az édesanyákkal megbeszéltük, hogy az én idő nagyon fontos, és ezt azóta is alkalmazom, hogy napi 30 perc én idő, az mindenkinek kell, mert akkor tudunk jól működni. Vagyis én ezt tapasztalom magamon, hogy ha megtartom az én időt, akkor utána jobban tudok működni.
1: És miket talált, hogy mit ölti föl?
0: Amit korábban nem engedtem meg magamnak a kislányom születése után, hogy filmeket nézzek, hogy sorozatokat nézzek. Mostanában szoktam filmeket, illetve sorozatokat nézni, illetve a sportot is újra visszavezettem az életembe, úgyhogy a sport, illetve a sorozatnézés, ami feltölt engem.
1: És azt mondja, hogy egy idő után szántak gyermekére időt?
0: Mindig azt éreztem, hogy akkor több időt kellene vele foglalkoznom, mert hogy ment a háztartás, főztem, mostam, takarítottam tényleg, és akkor aztán volt olyan, hogy tényleg akkor így, ahogy van a ház, akkor így ez most így van, és leültem, és akkor oké, akkor most tudom, hogy amikor még kisebb volt, ugye nyilván délelőtt, délután is aludt, és akkor néztem az időt, hogy akkor mikor, és akkor az csak az ő én ideje volt, és akkor semmivel mással nem foglalkoztam, csak vele.
1: És ő mit szólt ehhez?
0: Nyilván örült neki, meg nyilván az fontos szerintem, hogy egy kisgyermek az sok olyan figyelmet kapjon, ami csak ráirányul, és közben nem kevergetem az ebédet, hanem hogy tényleg akkor leülök vele a játszószőnyegre, és akkor csak rá koncentrálok. Ez azt gondolom, hogy ez inkább fejben dőlt el, hogy ezt én így alakítottam, mert nyilván előtte is voltak olyan pillanatok, csak volt, amikor közben a fejembe ott járt, hogy akkor még ezt kell megcsinálni, meg azt kell megcsinálni, meg azt kell megcsinálni, és akkor úgy nehezebben tud jelen lenni az ember, amikor közben a fejében meg ott van, hogy még mennyi mindent kell csinálni, még hogyha egy picit kikapcsolom az agyamat, hogy akkor most csak ő van, akkor sokkal mélyebben oda lehet koncentrálni a gyermekre. A csoport ehhez is hozzásegített. Igazából itt gondoltam végig, hogy ezt lehet másképp is csinálni.
1: Fontos annyira ez az időszak, hogy erre ilyen műhelyek nyílnak az országban több helyen.
2: Ennek én nagyon örülök, hogy ezt látom, hogy egyre fontosabbá válik kihangsúlyozni azt, hogy a perinatális időszak, tehát a fogantatástól kezdve akár a gyermek egy, aztán még aztán kicsit kinyitnám 3-4-5 éves koráig ez az első időszak. Az életkapu, ugye pont azért találtuk ezt a nevet, mert hogy ez egy nagyon-nagyon fontos átmenet.
1: Feketéné Kovács Judit, az alapítvány létrehozója, vezetője.
2: Akár ugye a magzati korból a megszületés, a családba kerülés időszaka. Ez egy nagyon komoly családi életciklusváltás, illetve nyilván az anyai, apai szerepek identitás kialakulása, amit nem olyan könnyű a mai világban egyedül, ugye ebben a magányban megugrani. És nagyon sokszor azzal a magánnyal, amit nem feltétlenül a társaság hiánya, hanem ez a belső magány, amit én azt szoktam mondani, ez a Wonder Woman ruha, amit magunkra öltünk, hogy nekünk nem kell segítség, én mindent megteszek, mindent megoldok, elmagányosít. És ezzel a rengeteg lélektani feladattal, amivel meg kell küzdenünk az első időszakban, mind a mellett, hogy közben jellemzően nem alszunk, ott

0: Van egy kis pici cuki lény, aki 0-24 órás figyelmet igényel. Nincs arra idő, hogy önmagunkkal foglalkozunk, nincs arra dedikált idő, hogy átgondoljuk azt, hogy mi is történik velem, mi történik bennem. És pontosan ezért fontos ez az időszak, és ezért dolgozunk azért itt az alapítványban. Nyilván itt az alapítványi térben is, de nyilván van mögötte még egy nagyon komoly szakmai munka, ami azt mondom, hogy az életkapun is átívelő munka, hiszen hadd említsem meg a térképen az anyaság projektünket, amit több perinatális vidéki szervezettel együtt dolgoztunk ki, amely kifejezetten egy élményalapú és pszichoedukatív csoportmódszertan, ami pont ebben az időszakban igyekszik támogatást nyújtani. Van egy 6 alkalmas várandós tematikánk, illetve egy 10 alkalmas kis gyermekes tematikánk, amik ugye pont azokat a témákat igyekeznek egymás után feldolgozni, ami ebben az időszakban nagyon fontos. Olyan témákat, amelyek családterápiás, amely a szülő-gyermek kapcsolat tekintetében fontos tanulást, tapasztalatot nyújthat az édesanyáknak, és nyilván az általános önismeret, ahogyan az anyai identitás megérkezik az eddigi énbe. És ezeknek a csoportoknak megint csak ismétlem, és annyiszor mondtuk már ki, ugye a közösség is, ugye a társas támasz az, ami egy ilyen íratlan, de mégis nagy ajándéka, hiszen ezek a csoportok 6 vagy 10-12 hétig tartanak, egy olyan biztonságos közeget tudnak az édesanyák megtapasztalni, amiben filterek nélkül tudnak beszélni, őszintén ki lehet tenni, hogy mi van a lelkemben. Én is ott vagyok, meghallgatást kapnak, illetve ők is megtanulják meghallgatni a másikat. Szóval annyi mindent tanulhatunk önmagunkról és a közösségi működésről is, és azt gondolom, hogy ezek által, amiket így kis pici magként igyekszünk elültetni az édesanyákban, ők meg tudnak erősödni annyira, hogy például az első 2-3 éves nehézséget, vagy inkább azt mondanám, hogy életciklus változást könnyedebben tudják venni.
1: Dr. Sándorné, dr. Balogh Viktória jogászként érkezett ide. Mi hozta?
2: Mondhatni, hogy a véletlen sodort ide. Igazából valószínű ez a közösségformálás iránti igény. Ez ugye már megvolt bennem régebb óta. Ismertem az alapítványnak a munkáját is. Gyulaiként ez szinte elkerülhetetlen, mert azért ez egy picike város. Itt nagyon gyorsan terjed az információ, közösségi média nélkül is. Ma már ugye ez segítségünkre van. Bennem volt egyfajta változás iránti igény a saját magánéletemben. Vettem egy mély levegőt, és jogaoktató vizsgát tettem, és a vizsga után egy pár nappal jött velem szembe a lehetőség, hogy itt az Életkapuban programtartókat keresnek. A Jucival való találkozás során erősödött meg bennem az, hogy igen, nekem itt jó helyem lenne, és nem azért, mert egy helyet láttam, ahol én most órát fogok tudni tartani, hanem azt a tudást, amit én az elmúlt években megszereztem, azt átadhatom egy közösségnek. Rengeteg lehetőséget láttam meg ebben a helyben. Szerintem nagyon fontos, ami itt zajlik. Ezt mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, és nagyon kedves volt az előttem szólóknak, hogy én nem csak jogát tartok. Itt vállaltam azt a fajta segítő szerepet, hogy itt a programok szervezésében, ötletelésben, akár mint egy ilyen háztartásbeli gyakorlatilag, tehát a tér rendbetételében, tehát nagy örömmel töltött el, amikor feljöttem, és akkor kiporszívóztam. Tehát, hogy ilyen apró dolgokra is kell gondolni. Nyilván jogászként van egyfajta szemléletem, amit nem fogok tudni letagadni, illetve hát hozom magammal. Ilyen szellemiségben is indítunk programot, soron következő programunk az a szép válásról fog szólni, mert meggyőződésem, hogy ezt is lehet szépen, kultúráltan, emberekhez méltóan végigvinni. És bár ez egy tabu téma, szerintem fontos erről is beszélni, hogy sajnos nem mindig minden babapúder illatú és csillámporos, de ez ne jelentse azt, hogy itt valami tragédia történik, hanem tényleg ilyen irányból is erőt merítve. Azt gondolom, ez azért valamelyest csatlakozik az Életkapu, tehát az alapítványnak a profiljába, viszont egyfajta szemlélettágítás, egyfajta nyitás egy olyan közösség felé, akik eddig talán azt hitték, hogy ide csak pici gyerekesek jöhetnek, itt egyfajta babaklub működik, és ezért is tartjuk fontosnak, hogy ilyen programokat is indítsunk.
0: Az még nagyon nagy öröm nekünk, hogy a gyulai Pándi Kálmán kórházban, lent az anyaszállón, ugye ahol a pici, pices babáknak az anyukái vannak azokban a napokban, hetekben, ameddig ugye a baba még fent van az osztályon, kaptunk egy kicsi szobát, egy pici kis művészetterápiás teret, ahol minden héten van arra lehetőség, hogy kapcsolódjunk az édesanyákkal. Van ebben egy nagyon kedves és segítőm, a szülészetnek a védőnője, Erika, aki mindig segít és figyelemmel van az édesanyák irányába. Kezdetben nagyon szerettük az aktív művészetterápiát, de rájöttünk, hogy azok, akik már ugye hospitalizálva vannak, tehát bent vannak a kórházban, nekik sokkal nagyobb igényük van arra, hogy beszélgessünk, hogy megkérdezzük őket, hogy mi történt, miért vagy most itt, és hogy vagy ezzel. Ez a tevékenységünk is ez önkéntesen zajlik, de mindenképpen nagyon nagy öröm az, hogy egyébként maga a kórház nyitott arra, hogy egy ilyen önkéntes szolgáltatás működjön a keretein belül. Sokan vagyunk, és szerencsére egyre többen perinatális szakemberek, akik vidéki területeken dolgoznak, és igyekeznek szemléletformálni, segítséget nyújtani, dolgozni, és velük kezdtünk el együtt a korábban említett térképen az projekten dolgozni, az egy 2 éves projekt volt, most a folytatását tervezzük, és velük együtt megmaradva egy nagyon fontos ilyen vidéki összekapcsolódásként vannak különböző lehetőségeink, projektjeink, amikkel a határon túlra is el tudjuk vinni. Tehát nem csak vidékre, a vidéki területeinken dolgozhatunk, vihetjük ezeket az oktatásokat, foglalkozásokat, workshopokat, hanem van már arra is mód, hogy Szerbiában a Zentára jelen sokat járunk vissza, de most nagyon szépen alakul a kapcsolatunk Csíkszeredával, Marosvásárhellyel. Itt a szomszédos román településekre is nagyon-nagyon szeretünk visszamenni, és mindig várnak bennünket. Az is egy kapcsolódás, egy újabb közösség, amit építünk, hogy egy határokon átnyúló holdudvarunk is van, és hogy ha bár maga az élettér az itt van Gyulán, ugye a Kálsifert utca 1 alatt, de igazából sokkal messzebb tud nyúlni az a holdudvar, amiben hatunk, amiben hatást gyakorlunk, azt gondolom, hogy a világban.
1: Az Életkapu Perinatális Alapítványban jártunk, Gyulán. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket, Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
2: Kedves hallgatóink, ma délben az Únyi Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Úny Esztergomtól 19 kilométerre délre fekvő 700 lelkes falu. Első ismert okleveles említése 1193-ból származik, amikor III. Béla király megerősítette a fehérvári kereszteseket itteni birtokukban. A török hódoltság idején templomával együtt elpusztult, de a 17. század végén újraélett, egy 1732-es jegyzőkönyv szerint 51 katolikus és 42 református lakóház állt benne. A középkori romos templomát a 18. század derekán újjáépítették, és Szent Mihály főangyal tiszteletére benediktálták. 1810-ben lett ismét önálló plébánia. Itt szolgált az 1960-as évektől haláláig Nagy Miklós papköltő, aki a kommunista vallás üldözés idején a Mindszenti per vádlottjaként ült börtönben. Tenyérnyi égbolt című kötete a magyar irodalom kincseit gazdagítja. Az Únyi katolikus templom tornyában két harang lakik. A délidőben megszólaló Szent Mihály harangot a budapesti harangműveknél öntötte Friedrich Wilhelm Rinker 1922-ben.
0: Dél van.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Garami Zsuzsa főbb híreink először röviden.
2: Egy most nyilvánosságra hozott nyomozatírat szerint Orbán Viktor utasítására tartóztatták fel tavasszal az ukrán aranykonvojt.
1: Őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, a volt kulturális miniszter panasszal élt.
2: Több időt igényel az előkészítés, az ügynökaktákat ezért nem október 20-án, hanem november 4-én hozzák nyilvánosságra.
1: Felmentette az Operett Színház főigazgatóját, valamint szakmai és etikai vizsgálatot rendelt el a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
2: Országszerte derült száraz idő várható, a hőmérséklet délután 22-26, este 7-15 fok között alakul.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. Egy most nyilvánosságra hozott nyomozati irat szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztatták fel tavasszal az Ausztriából Ukrajnába tartó, Magyarországon áthaladó pénzszállító autót. Az aranykonvoj ügyként elhíresült ügyben példátlan gyorsan, mindössze néhány óra alatt kiadták az aranyat és készpénzszállító autó elleni parancsot. Részletek Kovács Mártontól.
3: Március 3-án Orbán Viktor volt az, aki kiadta az utasítást a titkosszolgálatnak, hogy két nappal később fogják el a ukrán pénzszállítókat. Ezek szerint hónapokkal ezelőtt már a nyomozati iratok erre utaló bizonyítékokat tartalmaztak, és ennek ellenére semmilyen lépés azóta sem történt.
4: Mondta Krónikának Lacó Adrien ügyvéd, az aranykonvoj ügyben az ukrán pénzszállítókat védő horvát ügyvédi iroda munkatársa. Hozzátette, Fürth Pál, a központi nyomozó főügyészség egykori vezetője nyílt levelet írt az ügyvédi iroda vezetőjének azzal a kéréssel, hogy azt hozza nyilvánosságra. Közölte, hogy ő, aki korábban a nyomozást felügyelte, így rálátott a nyomozati iratokra, megállapította a dokumentumokból, hogy Orbán Viktor utasította a titkosszolgálatot arra, hogy fogják el az ukrán pénzszállítókat. Lacó Adrien azt mondta, Fürth Pál megpróbálta felhívni a figyelmet arra, hogy törvényesen vizsgálják ki az ügyet, a feladattal egy másik osztályt bíztak meg. Még mindig senkit nem hallgattak ki, emlékeztetett Lacó Adrien, aki azt is elmondta, hogy az ügyben a fővárosi nyomozó ügyészség nyomoz.
3: Egy ilyen horderejű döntést, hogy akár ügyészt, akár pláne volt miniszterelnököt meghallgassák gyanúsítottként, vagy akár tanúként, ezek a döntések a legfőbb ügyészségen születnek. Fürth Pál ezt le is írta, hogy kifejezetten a legfőbb ügyészség től jött az az utasítás, hogy még tanúként sem lehet bevonni. Ezeket ő konkrétan nevet ugyan nem közöl, de hogy az akkori legfőbb ügyész és a legfőbb ügyészség két főosztályvezetője, illetve titkosszolgálati vezető is érintett volt, és nem kaptak lehetőséget arra, hogy végigvigyék velük szemben a nyomozást. És ez a mai napig is így van.
4: Lacó Adrien azt mondta, akkor lehet érdemi előrelépés az ügyben, ha olyan legfőbb ügyésze lesz az országnak, akinek az lesz az érdeke, hogy tisztázza, hogy pontosan mi történt, és levonják a követ.
3: Nagyon úgy néz ki, hogy több ügyész vonatkozásában minimum a hivatali visszaélés felmerülhet, tehát bűncselekmény gyanúja merül fel, akkor pedig büntetőeljárást kell velük szemmel lefolytatni.
4: Mivel az adatok és a dokumentumok ismertek, akár néhány nap alatt is meggyanúsíthatják, vagy meghallgathatják tanúként a feltételezett érintetteket. Tette hozzá Lacó Adrien, aki szerint Farkas Őrs nemzetbiztonsági államtitkár érintettsége megkérdőjelezhetetlen. Ezt követően akár néhány héten belül el tudnának jutni Orbán Viktor volt miniszterelnökig. Eddig egyelőre jogellenes fogvatartás miatt indítottak eljárást, vannak, akiket közokirathamisítás miatt hallgattak ki. Lacó Adrien szerint azonban ennél jóval súlyosabb az ügy. A nyomozás nehezíti, hogy a legfőbb ügyészség jelenlegi vezetése ellenérdekelt abban, hogy kiderüljön az ügyben az igazság, és mindent megtesznek azért, hogy azt megakadályozzák, jelentette ki a Krónikának Lacó Adrien ügyvéd. A terrorelhárítási központ munkatársai március 5-én tartóztatták fel az M0-ás autópálya egyik pihenőhelyénél az ukrán állami takarékpénztár, az Oschat Bank pénzszállító járműveit, amikor azok nemzetközi bankközi tranzakció keretében Ausztriából Ukrajnába szállítottak nagy mennyiségű készpénzt, valamint 9 kilogramnyi aranytömböt. A szállítókat őrizetbe vették, a vagyont, amelynek összértéke meghaladta a 27 milliárd forintot, a NAV lefoglalta. Május 6-án Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy Ukrajna visszakapta a lefoglalt pénzszállítmányt.
2: A Fidesz szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett annak, hogy az ukrán maffia pénzeit Magyarországon szállítják át. Az ellenzéki párt azt állítja, az ukrán alvilág beépítette embereit a magyar állami szervekbe is. A Fidesz közölte, az ukránok zsoldjában álló hamisan vádoskodókat később felelősségre vonják.
1: Őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt. A volt kulturális miniszter mentelmi jogát, a nemzeti kulturális alapot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt kérte ki a legfőbb ügyész. A gyanú szerint mintegy 17 milliárd forintnyi NKA forrást használhattak fel jogellenesen, részben fideszes kampány eseményekre. Hankó Balázs az őrizetbe vétel és a gyanúsítás ellen is panaszt jelentett be, Kovács Anna összeállítása.
5: Miután a parlament megszavazta mentelmi jogának felfüggesztését, Hankó Balást védelmébe vette a Fidesz frakció. A volt kulturális miniszter délután órákon át a parlament épületében, a Fidesz frakció irodájában maradt. Közben a házelnök is felszólította a fideszes képviselőt, hogy hagyja el a parlament épületét.
6: Az országháza, a nemzetháza nem búvóhely. Falai a népképviselet szabadságát védik, nem egyes képviselőket a törvénytől.
5: Este aztán megérkezett a hivatalos idézés is. Hankó Balázs ezután elindult a parlamentből a családja és több fideszes országgyűlési képviselő kíséretében.
7: Hamisan azzal vádoltak, hogy bujkálok, itt dolgoztam a Fidesz frakciójogán. Majd pedig Forszófer Ágnestől egy olyan levelet kaptam, miszerint távozzak az országházból.
5: Hankó Balázs a Kossuth tér felé távozott az országház épületéből, a szomszédos utcában egy autó várta. Kövesdi Veronika média kutató szerint Hankó Balázs ezzel a kommunikációval arra törekszik, hogy létrehozzon egy civil és egy antidemokratikus oldalt.
8: Megaláztatás, rituálé, ahogy őt mondjuk kivezetik onnan vezetőszáron, ahogy a szakrális épületbe bevonul mondjuk a rendőrség, és ezzel profanizálja az, ezt azok fogják megaláztatásként, elítélendő cselekvésként kódolni, akik azzal értenek egyet, hogy Hankó nem bűnös.
5: Miután őrizetbe vették a volt kulturális minisztert, Kecskemétre vitték, mert az NKA ügyben indult büntetőeljárást a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség irányítja. Orbán Viktor volt kormányfő, miközben Belfastban a magyar válogatott futballmeccsét nézte. Hétfő este a Facebook oldalán azt írta, az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek, ma ők, holnap te. Filmszínház kell a valóság helyett.
2: A Fidesz szerint Hankó Balázs politikai fogoly. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel azt közölte. A volt miniszter ártatlan, semmilyen bűncselekményt nem követett el.
1: Már a Tisza frakció előtt van a mentelmi jogról szóló törvénymódosítási javaslat, abban azonban, hogy közvádas ügyekben ne legyen mentelmi joguk a képviselőknek, a frakción belül sem ért mindenki egyet. Sasi Nagy Edit, a mentelmi bizottság tiszás elnöke, a Kossuth Rádióban azt mondta, a mentelmi jogot nem most kellene megszüntetni, Kovács Anna összeállítása.
5: Közvádas ügyekben, mint a korrupciógyanús esetek vagy a lopás, a parlament általában megszavazza a képviselők mentelmi jogának felfüggesztését. Sasi Nagy Edit, a mentelmi bizottság tiszás elnöke a Felkelőben elmondta, hogy a frakció előtt van már Magyar Péter javaslata, de még nem tárgyaltak róla. Szerinte a mentelmi jog ilyen eltörlésének a bevezetése nem lenne most szerencsés.
9: Nem volt még elég idő arra, hogy a demokratikus intézmények, rendszereket visszaépítsük, azok megszilárduljanak, hogy jól működjenek a fékek és ellensúlyok, hogy demokratikus keretek között működjön az ország. Amíg ez nincs, addig azt gondolom, hogy nem feltétlenül szerencsés ennek az eltörlése.
5: Sasi Nagy Edit szerint, ha nem lenne mentelmi joguk a képviselőknek közvádas ügyekben, az visszaélésekhez, koholt vádakhoz vezethet és akadályozhatja egy kétharmados törvény megszavazását.
9: Tervek szerint benyújtunk egy törvényjavaslatot mondjuk a nyomozóhatóságok átszervezésével kapcsolatosan, ami nem tetszik bizonyos szervezeteknek, kiiktatnak 10-10-es képviselőt, és már is nem tudjuk megszavazni.
5: A mentelmi bizottság elnöke hangsúlyozta, ha a demokratikus intézményrendszerek már jól működnek, akkor érdemes beszélni a mentelmi jog ilyen típusú felfüggesztéséről.
1: Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Rákai Filip féle Petőfi filmre adott állami támogatás felhasználása miatt.
2: A Telex megkeresésére a NAV azt írta, Költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A Most vagy Soha című film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk volt. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki.
5: Mentesítik a munkavégzés alól Kisbi Attila főigazgatót a Budapesti Operett Színházban folytatott belső vizsgálat idejére.
2: Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be. Tar Zoltán Facebook oldalán azt írta, számtalan panasz érkezett az Operett Színház munkavállalóitól, ezért ma elrendelte az intézmény szakmai és etikai belső vizsgálatát.
5: Az ügynökaktákat nem október 20-án, hanem november 4-én hoznák nyilvánosságra. A halasztást Mellitei Barna Márton, a Tisza frakció képviselője kezdeményezte. Indoklása szerint erre azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának sajtótájékoztatóján Fóris Mátyás képviselte a Kossuth Rádiót. Szia, milyen részletekről tudsz beszámolni?
10: Köszöntöm a hallgatókat! Hát szinte mindenki talál majd hálózati személyt a tágabb rokonságában vagy az ismerősei között, legalábbis erre számít az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos főosztályvezetője. Ahogy említetted, november 4-től mintegy 50 ezer név válik bárki számára kereshetővé az egykori nyilvántartásban. Az időpont az egykori állambiztonsági nyilvántartásban az időpont eredetileg október 20-a lett volna. A halasztást itt a nemzeti ünnep nyugalmának megőrzésével indokolták. Az adatok a nyitottakták.hu oldalra kerülnek majd fel, és ott bárki kutathat regisztráció nélkül, alapvetően majd név, fedőnév vagy az anya neve szerint lehet majd keresni. Csegergő Bendegúz főigazgató hangsúlyozta, hogy az iratokban olyanok is szerepelnek, akik megtagadták az együttműködést, és olyanok is, akik éveken, akár évtizedeken keresztül lelkesen együttműködtek a rendszerrel, de ezt majd az érdeklődőknek kell kikövetkeztetniük az elérhető adatokból. A Kossuth Rádió kérdésére a főigazgató elmondta, hogy becslésük szerint az adatbázisban szereplő mintegy 50 ezer emberből körülbelül 5 ezeren élhetnek még. Az internetre kerülő dokumentumokból ugyanakkor továbbra is kitakarják többek között az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre és a szexuális irányultságra vonatkozó adatokat. A levéltár számít rá, hogy a kikerülő iratokat megpróbálhatják meghamisítani. A főigazgató elmondta, hogy ezt egy az iratok sarkában elhelyezett vízjellel igyekeznek megakadályozni, és még csak egy gondolat, hogy a második nagyobb adag iratot, amely a beszervezés körülményeit részt tetesen taglaló úgynevezett B-dosszékat jelenti, február 25-éig kell feltenni a nyitottakták.hu oldalra.
5: Fóris Mátyás, köszönjük szépen, érdekes nap lesz ez a november 4-e. Lemondásra szólították fel a Gazdasági Versenyhivatal elnökét és elnök helyetteseit a szervezet középvezetői, értesült a G7. A portál információi szerint az egyik helyettes már jelezte, beadja lemondását. Preska Dániel összefoglalója.
11: A gazdasági portál múlt héten több cikkben is a versenyhivatal működéséről írt, és arról, milyen politikai befolyás alá került a szervezet. Egyes munkatársak szervilis kommunikációs stratégiáról, a hatóság neresedéséről beszéltek a lapnak. A GVH közleményben reagált, azt írták, a törvény alapján feladatait más szervektől elkülönülten és befolyástól mentesen látják el. A versenyhivatal szerint tételesen cáfolták az állításokat, a cikk forrásai között pedig korábbi hivatali munkatársak is lehetnek, akik elfogultságuk miatt nem tekinthetőek objektív forrásnak. A G7 most arról írt, lázadás tört ki a gazdasági versenyhivatalban. Értesülésük szerint múlt pénteken lényegében lemondásra szólították fel Rigó Csaba elnököt és az elnök helyetteseket, a szervezet középvezetői. A lap idéz az állítólagos levélből, amelyet a versenytanács 7 tagja mellett 11 szakmai középvezető írt alá. Ebben úgy fogalmaztak, a vezetők akadályozzák a szervezet közérdeknek megfelelő működését. működését, ezzel veszélybe került az intézmény legitimációja, tekintélye, szakmaisága és működőképessége. Majd arra kérték az elnököt és az elnök helyetteseket, hogy felső vezetői felelősségüket mérlegeljék, a megfelelő következtetést vonják le. Szerintük a GVH legitimációja, tekintélye, szakmaisága és működőképessége forog kockán. A hírek szerint Bak László elnök helyettes már jelezte, hogy beadja lemondását. A Krónika kereste a gazdasági versenyhivatalt, hogy egyetértenek-e a levélben megfogalmazott állításokkal, és valóban lemond-e az elnök helyettes. Adásunkig nem érkezett válasz kérdéseinkre.
12: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Ismét nagyszabású orosz rakéta és drón támadás érte hajnalban Kijevet. Az ukrán fővárosban több lakóépület megrongálódott, és egy oktatási intézményben is károk keletkeztek.
2: Odesszában infrastruktúrális létesítményeket ért találat, Kijev megye Bucsai járásában pedig egy családi házba csapódott drón, két ember megsebesült. Az ukrán elnök közben közölte, már több mint 8000 észak-koreai katona állomásozik Oroszországban, és további 10000 érkezése várható. Volodimir Zelenszkij szerint az újabb kontingens tagjait jelenleg képzik ki a frontra vezénylés előtt. Becslések szerint fennye már csak nem 15000 katonát küldött Moszkva támogatására, akiket főként a Kurszki térségben vetettek be.
5: Egyértelmű külföldi szála van annak az incidensnek, amely miatt 5 embert fogtak el Angliában egy amerikai légitámaszpont közelében.
2: Erről az amerikai külügyminiszter beszélt egy tévéinterjúban. Marco Rubio iránt említette, amely amerikai érdekek megtámadásával fenyegetőzött, de közvetlenül nem hibáztatta a hétvégi esemény miatt. Washingtonban aggodalmat keltett, hogy a robbanóanyaggal való visszaéléssel és terrorcselekmény előkészítésével gyanúsított személyeket óvadék ellenében szabadon engedték.
5: Egy piac környékét ért légitámadás Myanmarban. Egy vadászgép 3 bombát dobott le egy zsúfolt térre és egy hídra.
2: A támadásban csaknem 50-en meghaltak, és legalább 60-an megsebesültek. Myanmarban a hadsereg 2021-ben ragadta magához a hatalmat, azóta az országban kaotikus a helyzet. A junta rendszeresen hajt végre légicsapásokat lázadó csoportok ellen, a támadásoknak gyakran civilek is áldozatul esnek.
5: Összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások Franciaországban.
2: Az ország szerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulások a rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek, több mint 160 embert pedig őrizetbe vettek. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a menzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokádokat. A kormány és az ellenzék egymást vádolja a helyzet elmérgesítésével.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Nincs még megállapodás a kormány és az önkormányzatok között a szolidaritási hozzájárulás jövőjéről, vagyis arról, hogy a helyhatóságoknak be kell-e fizetniük ezt a tételt. Az egyeztetések a Vidék és Területfejlesztési Minisztériummal október elején folytatódnak, mondta a Kossuth Rádió felkelő című műsorában a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, részletek Sipos Ildikótól.
13: Az idő sürgető a határidő ugyanis a szolidaritási hozzájárulás második részletére. Október 15-e a helyi hatóságok számára azonban továbbra sem világos, hogy az Alkotmánybíróság döntését követően be kell-e fizetniük a hozzájárulást, mondta Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke.
14: Abban állapodtunk meg, hogy még 15-e előtt egy újabb megbeszélést tartunk, ahol szakértők előkészítik ennek a döntésnek a kapcsán, hogy milyen mozgástere van az önkormányzatoknak, illetve a kormányzatnak.
13: Gémesi György kiemelte, a minisztériumi egyeztetésen nem volt szó arról, hogy a kormány elengedné ezt a bevételt.
14: Mi kértük egyébként, hogy ennek vizsgálják meg lehetőségét, ugyanis felmerül a kérdés, hogyha ez jár az önkormányzatoknak, és mi nem fogjuk ezt valamilyen formában, akár perútján érvényesíteni, akkor akár hűtlen kezeléssel is vádolhatóak vagyunk. Mehetünk erre is, és kérhetjük perútján ennek a döntésnek az érvényesítését. 850 önkormányzat, ha mindenki ebben a kérdésben perrel megy a bírósághoz, akkor a bíróság egyenként ezzel kapcsolatosan vélemény fog nyilvánítani. A mi álláspontunk szerint ez a pénz az önkormányzatoknak jár vagy visszajár.
13: A Magyar Önkormányzatok Szövetsége délután a köztársasági elnökkel egyeztet. Az egyik téma a szolidaritási hozzájárulás mértéke. Az Alkotmánybíróság szeptember közepén semmisítette meg a szolidaritási hozzájárulás egyes szabályait, azt követően, hogy Budaörs másfél éve panaszt tett amiatt, hogy rendszeresen nettó befizetője a központi költségvetésnek. Az AB döntése a panaszos Budaörsre azonnal érvényes, általánosságban pedig az országgyűlésnek évvégéig kell rendbe tennie a jogszabályt.
5: A magyar vállalatvezetők üzleti közössége azt szeretné, ha ugyanazok a szabályok vonatkoznának minden piaci szereplőre. A szervezet ajánlásokat fogalmazott meg arról, hogyan lehetne versenyképesebbé tenni a KKV szektort. Az ajánlásokat átadták Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, mondta a Felkelőben Iglódi Csaba, a szervezet vezérigazgatója.
15: Azt várják a magyar vállalkozások, hogy kiszámíthatóbb legyen a gazdasági környezetük, érdemi legyen a párbeszéd, ami a jelentősebb változások előtt szükséges, hogy a hosszú távú döntéseikhez tiszta kereteket lássanak. Mert a hosszú távú döntéseik fogják eldönteni azt, hogy évek múlva lesz-e növekedés Magyarországon. És piaci viszonyokat is várnak, ne az győzzön, aki közelebb van a tűzhöz, hanem az győzzön, aki azonos feltételek megfogalmazása után jobb ajánlatot tud adni.
5: Ma van az élelmiszer pazarlás elleni világnap, célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer hulladék csökkentésére és a környezettudatosságra. Az ENSZ felmérései szerint a földön termelt élelmiszerek egyharmada minden évben kárba vész, miközben csaknem 1 milliárdan éheznek világszerte. Itthon a Nébih idén is meghirdette Maradék nélkül című programját, Falucska Ivet összeállítása.
16: Az, hogy ne legyen annyi hulladék, vagy fölösleges, később majd akár kidobásra kerülő étel, ahhoz pontosan meg kell tervezni azt, hogy nagyjából, hogyha egy vendégséget várunk, akkor milyen létszám, milyen például a nemekkoroknak az elosztása, tehát hogy körülbelül ki mennyit eszik.
17: Ruprecht László séf szerint nem csak az éttermi konyhákon, otthon is a tervezhetőség lehet a kulcsa az élelmiszer pazarlás megelőzésének. Szerinte már a boltban nem kell a felesleges termékeket betenni a kosárba, ha mégis megmarad a családi ebéd után valami, azt kreatívan átgondolva érdemes újrahasznosítani. Az élelmiszer pazarlás elleni világnaphoz számos hazai szervezet csatlakozott. A Magyar Vöröskereszt élelmiszermentő programjával segít a rászorulókon. Amíg fogyasztásra alkalmas zöldségeket, gyümölcsöket, pékárúkat és tartós valamint készételeket juttatják el a nélkülözőkhöz, mondta Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
18: 2022 óta csaknem 4500 tonna élelmiszert mentettünk, és nagyon-nagyon fontos azt kiemelni, hogy a áruházlánci kapcsolataink vannak, több mint 110 boltból mentünk, de egyre több cég tesz azért, hogy a megmaradt vagy feleslegessé vált élelmiszert eljutassa a Magyar Vöröskereszten keresztül.
17: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala Maradék nélkül programjával hívja fel a figyelmet a kidobott élelmiszer mennyiség csökkentésére. Erről beszélt a Nébih közösségi oldalán Nemes Imre elnök.
19: Magyarországon évente fejenként 61 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban. Ráadásul ennek egyharmada elkerülhető lenne. Az élelmiszereken található dátumok helyes értelmezésével 9,5 kg-mal csökkenthetnénk az élelmiszerpazarlást.
17: A Nébih idén 3 az élelmiszerházhoz szállítás területén is aktív kiskereskedelmi lánccal fogott össze az élelmiszerpazarlás csökkentéséért. Rajtuk keresztül olyan útmutatót juttatnak el több ezer háztartásba, amely megmutatja, hogy a minőség megőrzési idő lejárta után az egyes élelmiszerek meddig fogyaszthatók el biztonságosan.
5: Egyre nagyobb szerep jut a drónoknak a tűzoltók munkájában. A drónok által közvetített képekből ugyanis gyorsabban be lehet azonosítani a tűz pontos helyszínét és a lángok terjedési irányát is. A szabadtéri tüzek száma évről évre nő, csak Heves megyében idén 600 helyen kellett beavatkozni. Nagy Csaba tűzoltó százados, a Heves megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője szerint ezért a gyakorlati képzések különösen fontosak.
20: A drónok alkalmazása jelentős előnyt jelent egy nagy kiterjedésű vegetációs tűz kiterjedési irányának meghatározásában is. Heves vármegyében a legnagyobb szabadtéri tűzeset júniusban, Ecsét határában történt, 10 hektárnyi területen égett szalma. Az elmúlt években ennél nagyobb kiterjedésű vegetációs tüzeknél is beavatkoztak már vármegyénk tűzoltói. Az égő még izzó növényi részekkel borított területeken veszélyes és sok esetben képtelenség áthatolni. Ilyenkor a légi felvételekből megállapítható, hogy melyik irányba terjednek a lángok, ezáltal merre érdemes a tűzoltó erőket csoportosítani. Hogy a tűz lakhelyeket, építményeket is veszélyeztete, az is könnyen megállapítható a drónok videófelvételeiből.
1: Korlátozásokkal, de újraindulhatott a forgalom Rákos vasútállomáson, ahol tegnap kisiklott és felborult egy vasúti szerelvény 2 tartálykocsija. A Mávinform közölte, hogy a teljes helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe, emiatt ma is változásokra kell számítani a miskolci, a Békéscsabai és a Pilisvörösvári vonalon. Kis Ádám, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője a Krónikának elmondta, még mindig tart a petróleum átfejtése.
21: A baleset következtében az egyik kocsiból 2 négyzetméternyi területre petróleum szivárgott. Az anyag kiutását a fővárosi hivatásos tűzoltók rövid idő alatt speciális tömítéssel szüntették meg. A tűzoltók jelenleg is védősugarakkal biztosítják és felügyelik a petróleum biztonságos átfejtését.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: A részletekkel itt van Mújdrica István.
22: Szervusz és köszöntöm a hallgatókat! Gól nélküli döntetlent játszott a magyar labdarúgó válogatott tegnap este Belfastban az északírek vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában. A négyes másik találkozóján Tbilisiben Georgia-Ukrajna szintén 0-0. Két kör után a csoport első 2 helyén Ukrajna és Észak-Írország áll 4-4 ponttal, míg Magyarországnak és Georgiának 1-1 pontja van. Schäfer András, az Union Berlin magyar válogatott középpályása így értékelt a tegnap esti mérkőzést követően.
23: Tudtuk, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, nagyon harcos mérkőzés lesz, ezt is kaptuk. Azt kell, hogy mondjam, hogy az első fél időben talán még nem voltunk annyira élesek, a második fél időben szerintem már jól nézett ki. Voltak helyzeteink, a Vilnek is volt egy, nekem is volt egy, meg a Doninak is volt egy. Szerintem közelebb álltunk a győzelemhez. Úgy érzem, hogy a második fél időben mutatott játék az már kifejezetten jó volt, és összesen van még 4 meccs, most egyből 2 meccs rövid időn belül. Ha ezt a mentalitást, amit a második fél időben csináltunk, tovább tudjuk vinni, akkor megint az eredménye is.
22: A magyar labdarúgó válogatott pénteken a harmadik fordulóban 20:45 perctől Georgiát fogadja a Puskás arénában. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti majd. Szintén a Nemzetek Ligájában, az A divízióban az olaszok 4-1-re nyertek a törökök ellen idegenben, míg a négyes másik tegnapi találkozóján a franciák 1-0-ra győztek Belgiumban. A B divízió négyes csoportjában pedig Svédország, Lengyelország 3-1 és Románia, Bosznia-Hercegovina 2-4. Érvényesült a papírforma a férfi kézilabda NB1 egyetlen tegnapi találkozóján, a Szeged ugyanis 9 góllal 36-27-re nyert otthona Gyöngyös ellen. Köszönöm figyelmüket!
0: Közlekedés.
2: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a Tatabánya-Óváros csomópontban korábban baleset történt. Az 56-os kilométernél már minden sáv szabadon járható, de a 7-8 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. És egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Hámság pihenőhely után. A 147-es kilométernél a külső sávot lezárták.
1: Most pedig a fővárosi utak hírei jönnek.
24: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést, a második kerületben a Pusztaszeri úton a Józsefhegyi utcánál sávlezárásra kell készülni. A Podmanicki utcát egyirányúsították az Ötvös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt, a 72-es trolibusz terelve jár. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a gázvezetéket. Kovács Botond, BKK Info.
0: Időjárás.
1: A továbbiakat Fejős Ádám árulja el.
3: Folytatódik a napos, kellemes és az évszakhoz képest több fokkal melegebb idő. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ami a folytatást illeti, fronthatás nem érvényesül, így számottevő csapadék sem érkezik a Kárpát-medencébe. Az esti éjszakai órákban már gyorsan hűl a levegő, a hajnali időszakban döntően 4 és 10 fok között lesz majd a minimum érték. A völgyekben ennél hűvösebb, még a nagyobb városokban és a tópartokon ennél melegebb is lehet majd. Ami a nappali időjárást illeti, szerdán is alapvetően folytatódik a gyengén felhős, több órás napsütéssel jellemezhető időjárási helyzet, időnként például a nyugati, észak-nyugati területeken megélénkül majd a délkeleti déli szél. 22-26 fok közé melegszik a levegő, aztán csütörtöktől kezdve akár a 27 fok is meg lehet, lassú melegedés várható a hétvégén, így kijelenthető, hogy a héten front nem érkezik a Kárpát-medencébe. Köszönöm a figyelmet, felhőtlen időtöltést kívánok, viszont hallásra!
4: A déli krónikát hallották, hamarosan kezdődik a kulcskérdések Hatvanító Erikával, a közbeszerzések gyakorlatáról, tisztaságáról lesz szó. A krónika szerkesztője Kis Gábor, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a technikai munkatársak Seresbe, a Súly Zoltán és Szilágyi Zsolt. A bemondó Garami Zsuzsa nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímát hallották.
6: Műsorajánló.
7: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
8: Ha a kukák beszélni tudnának, mi és miért kerül hanyagmódon a szemétbe? Kérdések az élelmiszerpazarlás elleni világnapon. 4-es, 6-os. Az Z-generáció ikonja, aki sportcsarnokokat tölt meg rajongóival, ezúttal a Víg Színházba hívja őket. Pogányinduló, azaz Szirmai Marcell lesz műsorunk vendége. Mi történt a végzetes nap óta? A Jókai utcai házomlás áldozata, Tóth Nikolett, az Operett Színház egykori balerinája, 4 éve küzd az igazságáért és a kártérítésért.
7: Netzes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
25: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak.
7: Kulcskérdések.
6: Mi a tétje?
7: Miért fontos?
6: Mit jelent?
7: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
26: Jó napot kívánok, Hatvanító Erika vagyok. A Tisza kormány becslése szerint az elmúlt 20 évben legalább 30 milliárd forintnyi közvagyon vándorolt magánzsebekbe. Ezt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal eljárásaival vennék vissza, például a Magyar Péter által tisztító tűzként emlegetett műveletben. Nagyobb jogkört kapott az integritás hatóság is, szigorúbbá tennék a közbeszerzéseket. Nem véletlen, hogy a közbeszerzések különösen kiemelten szerepelnek az átvizsgálandók listáján. Sokféle módon lehet ugyanis a közbeszerzéseken nyerészkedni. Szerepelhet a módszerek között a verseny mesterséges korlátozása, vagyis nehezen teljesíthető feltételek kiírása, előre kiválasztott vállalkozásra szabott kiírások, kartelezés, az ajánlatkérőhöz kötődő személy vállalkozásának előnyhöz juttatása, a túlárazás, és ez még nem minden. Hogyan lehet megtisztítani a gazdaságot a korrupt közbeszerzésektől? Hogyan lehet tisztességes és jó a verseny? A többi között ezekről is beszélgetünk Nagy Fribicer Gabriella közbeszerzési szakjogásszal, az Integritás Hatóság vezető közbeszerzési szakértőjével. Jó napot kívánok! Tátrai Tündével, a Corvinus Egyetem professzorával, aki közbeszerzési szakértő. Jó napot kívánok! A közbeszerzések értéke a GDP 15-20%-ára tehető, tehát a közbeszerzések tisztasága és jó működése mindenféle gazdasági szempontból kétségbe vonhatatlan. Magyarországon automatikusan a korrupció jut az emberek eszébe, ha közbeszerzésekről hallanak. Ez normális, vagy így van Európa más országaiban, és milyen a közbeszerzéssel kapcsolatos érzékelés Európában?
27: Hát ezt nagyon szomorúan hallom, hogy ezt szinte szinonimaként kezelik. Mi azért a közbeszerzési piacon ezt nem így gondoljuk. Azért elég széles kör foglalkozik ezzel a témával, közpénzköltés problémájával. Az a helyzet, hogy ami általában egy piacon jellemző, az ugyanúgy lecsapódik a közbeszerzésben is. Tehát ne a közbeszerzést okoljuk érte, a közbeszerzés végül is egy terepet biztosít arra, amilyen egyébként a társadalmi elfogadottsága például egy-egy sajátos korruptabb magatartás formának, vagy nem etikus magatartás formának. Nyugat-Európában egyébként ahogy a közbeszerzésen néznek, az nem azonos a korrupcióval, de ez nem azt jelenti, hogy ne foglalkoznának például az adatelemzési kérdésekkel, amelyek kicsit pontosabban feltárják a valós folyamatokat. Tehát azt mondanám inkább, hogy az elemzéseknek a színvonala magasabb, de azért a mindennapi közbeszédnek a tartalma az olyan nagyon-nagyon nem különbözik a hazaitól.
26: Nagy Fribitzer Gabriella.
9: Én azt gondolom, hogy Tündéhez csatlakozva, hogy a mindenhol, ahol közpénzt költenek el, az mindig egy nagyon kockázatos terep, és ott könnyebb megjelenik a korrupció, illetve megjelennek az integritási kockázatok. Tehát nem véletlenül foglalkozik például az OECD is ezzel a kérdéskörrel, és rengeteg remek kiadványuk van a közbeszerzés és integritás témakörében. Az, hogy egy országban ez milyen súlyú probléma, az múlik egyrészt szerintem a közbeszerzési kultúrán, azt nyugodtan mondhatjuk, és hát persze múlik azon is, hogy milyen a korrupció általános szintje az adott országban, mert ez természetesen kihat a közbeszerzések működésére is. De mi igyekszünk azon dolgozni már nagyon-nagyon hosszú ideje, hogy a közbeszerzések ne legyenek ilyen negatív összefüggésben említve kizárólag.
26: Lássuk akkor, hogy mi a helyzet. Az, hogy egy országban hogyan zajlanak a közbeszerzések, az a piaci verseny minőségével is összefügg, és Magyarországon azt szokták mondani, hogy torz a piac. Főleg mert, hogy az állami beavatkozásoknak is lehet ebben szerepe. Mekkora a verseny Magyarországon? Megfelelő ez? Hogyan lehet ezt jól mérni, Tünde?
27: Nagyon sokféle indikátorunk létezik a verseny intenzitásának mérésére. Az Európai Bizottság egy indikátort emel ki sajnálatosan, az pedig az egy ajánlattevős eljárások. Ebben nem állunk annyira jól a nagyobb értékű beszerzéseknél, a kisebb értékűeknél igen, hasonlóan Kelet-Közép-Európához.
26: Ez azt jelenti tehát, hogy egy közbeszerzésre egyetlen egy ajánlattevő van, és őt kell kiválasztani.
27: Így van, más lehetőség nincs, vagy nem őt választák ki, mert túlzottan magas az ára. Hogyha összehasonlítjuk Nyugat-Európával, ott a mintázat más, tehát körülbelül akkora a mértéke az 1, 2, 3, 4 vagy 5 ajánlattevős eljárásoknak is, mint az egy ajánlattevősöknek. Tehát nagyobb a pool, ahonnan választhat az ajánlatkérő, vagy inkább azt mondanám, hogy van lehetőség motiválni, mert vannak a piacon szereplők. Arra jöttünk rá a kutatások során, amit a Cornelius Egyetemen csináltunk, hogy egy alapvető probléma biztos van Kelet-Közép-Európában, a kis- és középvállalkozások nem annyira erősek, a szektor maga nem hasít annyira, és ez látszik is egyébként a közbeszerzési piacon, egyszerűen nem annyira aktívak a piaci szereplők. Amúgy lehet sokféleképpen még mérni átlagos ajánlattevő számmal is, ami egy nagyon hibás megközelítés, mert hiszen torzít, de számtalan olyan új indikátort fejlesztettünk egyébként magyar és portugál kutatók az Európai Bizottságnak, ami egy kicsit pontosabban mutatja, hogy mi is zajlik a piacon. Hosszú távú nagy eljárások, amiket a központi beszerzőszervezetek végeznek. Ugye ott is tud torzítani a piac, ha a nagyon nagy szereplők esetleg nem versenyt generálnak, hanem mondjuk csak inkább egy ajánlattevőt választanak ki hosszú távra. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy Magyarországon egyébként nagyon előjárunk, mert nagyon színvonalas adataink vannak, mert hogy az elektronikus közbeszerzési rendszerből ezeket tudjuk ugye vizsgálni.
26: Gabriella?
9: Igen, valóban nagyon jól elemezhetők az adatok, ez egy komoly pozitívum, és valóban vannak európai tendenciák, amelyek megegyeznek a magyarral, tehát hogy mindenhol az elmúlt években, évtizedben magasabb lett az egyajánlatos közbeszerzések aránya, de azért az integritás hatóság integritás jelentéseiben évek óta visszatérő megállapítás az, hogy az ajánlattevők azért Magyarországon el is vesztették elég nagy számban a bizalmukat a közbeszerzési eljárásokban, mivel a közbeszerzési eljárásban való részvétel az költségigényes és időigényes egy vállalkozás számára. Ha rendszeresen nem nyer, akkor kivonul a piacról. És ezért nagyon nehéz a megoldás megtalálása is, mert hiába döntjük el, hogy évről évre hogyan kellene növekednie a több ajánlattevős eljárások arányának, ez nem történik egyik pillanatra a másikra, mint hogy az ajánlattevők sem kerültek ki a piacról egyik pillanatra a másikra, tehát itt nagyon fontos a képzés, nagyon fontos az adminisztratív terhek csökkentése, az ajánlattétel egyszerűsítése, a szakértelemhez való hozzájutás, olcsóbbá tétele, tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon sok tényezős az, hogy ez érdemben növekedni tudjon Magyarországon, és hát nagyon fontos, amit a Tünde mondott, szerintem a KKV-knak a helyzetbe hozása, és az előbb elmondottak egyébként azok különösen a KKV-k szempontjából lényegesek, hiszen ezek a KKV-k jelenthetnek csak új piacra lépő szereplőket, akik aztán kinőhetik magukat, és akik meg tudják adni ezt a lehetőséget, hogy ne szoruljon be az ajánlatkérő abban a helyzetben, hogy tényleg csak egy ajánlattevővel tud szerződni, ami egy nagyon komoly kockázat.
26: Magyarországon a KKV-k kicsi cégek, tegyük hozzá többnyire, hiszen kis- és középvállalkozásokról beszélünk, nem úgy, mint mondjuk Nyugat-Európában vannak olyan KKV-k, amik a mi méret, vagy mi megítélésünk szerint nagyobbnak minősülnek. És ezeket különösen nehezen érintheti az, amit Gabriella mondott, hogy pénzbe kerül, és nagyon sok időbe egy-egy közbeszerzésre való jelentkezés. Mégis hogyan győzik meg magukat az új szereplők, új KKV-k arra, hogy beadjanak pályázatot közbeszerzésekre?
27: Nagyon aktívak vagyunk a Gabriellával az oktatási piacon, és azt látjuk, hogy most például van egy felfutás az egyetemi képzésekben, ez a közbeszerzési menedzser, illetve a szakjogász képzéseket érinti, illetve a tréningekre is többen jönnek. Az első pillanatban, amikor az elektronikus közbeszerzés bevezetése került, óriási rémület vette kezdetét, és nagyon sokan emiatt maradtak távol, bár úgy tűnt, mintha micsoda egyszerűsítés lenne. Ez mindenhol így volt a világban, Portugáliától Finnországig. Viszont most eltelt már néhány év, és megszokták a szereplők, hogy azért annyira nem nehéz végig kattintani. Ha viszont már végig tudom kattintgatni, meg most már a gyerekem is sokkal rugalmasabban képes leülni egy elektronikus közbeszerzési rendszer elé, mert tényleg nem nehéz, na itt viszont akkor egy-két apró összefüggés nem árt, hogyha az ajánlattevő megtanul. Na itt van jelentősége ennek a bizonyos egyszerűsítésnek, most egyébként lesz új európai szabályozás is, ami még jobban megpróbálja majd leegyszerűsíteni a közbeszerzés világát. Nem biztos, hogy a nagyon egyszerű egyébként valóban jó, mert hiszen akkor a kicsik érdekei sem tudnak annyira érvényesülni, de az ténykérdés, hogyha egy picit képben van egy ajánlattevő, és rájön arra, hogy nem kell megijedni attól a hirdetménytől, mert a nyilatkozatokat végig kattintva neki nem kell hosszú órákat eltölteni annak értelmezésével, és nem veri őt át senki, akkor azért lehet motiválni, és lehet bizalmat növelni.
26: Említette, hogy Európában sem könnyű ezeket, nem volt könnyű ezeket bevezetni. Most, hogy már bevezettük mi is, és Európában is bevezették, hogyan látják, hogy állunk mi az unión belüli megítélésben? Gabriella.

0: javítani, hogyan lehetne még úgy standardizálni esetleg a folyamatokat, hogy az ajánlattevőknek ne kelljen minden egyes eljárást újra és újra megnézniük, tehát hogy hogyan lehet őket úgy abban segíteni, hogy egy komplett ajánlatot tegyenek, különösebb nehézség nélkül, és ne kelljen érvénytelen ajánlattétellel szembenézniük.
1: 2025-ben a közbeszerzési hatóság a közbeszerzésekről azt írta, hogy az eredményes közbeszerzési eljárások száma több mint 10%-kal csökkent az előző évhez képest, valamint a megkötött szerződések száma is közel ekkora arányban lett kevesebb. Ez 9% volt, miközben mind az eljárások, mind a szerződések értéke jelentősen mintegy 5 évvel növekedett. Mit lehet ebből az adatsorból kiolvasni, Tünde?
2: Hogy pontatlanok az adatok? Nem. Az a helyzet, hogyha szerződésértéket veszünk alapul, az soha nem lesz pontos. Ez egy európai fájdalmunk. Nagyon sok a nem valós adatközlés. Például Németországban és Hollandiában több mint 30% azon szerződéses árak aránya, ami 10 euró alatti. Oh. Ami azt jelenti, hogy a hasára csapott az ajánlatkérő szakértője is egy számot beírt, mert hogy kötelező kitölteni. Igen. Itthon jobb egyébként az adatminőségünk, de ez nem jelent semmit. Inkább a 3 egyszerre érdekes. Európai fájdalom, és különösen kelet-közép-európai, hogy nagyon sok az eredménytelen eljárás rész. Tehát feleslegesen küzd az ajánlatkérő és az ajánlattevő. Nálunk ez általában olyan 20% körül van, nem is vagyunk, a közép kategóriások vagyunk, ennél a görögök, románok, lengyelek lényegesen rosszabbak, de ezen pont azzal lehet javítani, ha minél egyszerűbb egy ajánlattétel. Ez nem azt jelenti, hogy ne lenne minőségi egy eljárás, hanem hogy ne a technikai dolgokon bukjanak el az érintettek, meg hát, hogy legyen verseny, legyen elég ajánlattevő. Szóval, hogyha például tárgyalunk egy eljárásban, készítettünk ilyet a Corvinus Egyetemen, és a többáltozó statisztikai analízis eredménye az volt, hogyha például tárgyalunk, akkor alacsonyabb az eredménytelen eljárás száma. Ez nem okokozati összefüggés, de fennáll az összefüggés. Tehát úgy tetszik, ha több időt adunk például az ajánlattételre, kevesebb lesz az eredménytelen eljárás. Természetesen nem űrkutatási bonyolultságú dolgokról beszélünk, de azért lehet erre hatást gyakorolni. Egyébként az Európai Bizottság először szembesült, együtt készítettük portugál kollégákkal azokat a sztádikat, amelyek a mostani új szabályozást megalapozzák, és ez volt az egyik legerősebb üzenet egyébként, hogy tessék figyelni összeurópai szinten az eredménytelen eljárások mértékére.
1: Azt meg lehet állapítani, hogy tehát a szabályok azok jók, a megfelelő uniós szabályoknak megfelelő szabályok itthon, csak kikerülik a szabályokat, Gabriella?
0: Az eredménytelen közbeszerzési eljárások mellett az érvénytelen ajánlatok is nagyon komoly problémát jelentenek Magyarországon, tehát ez a kettő eredményezi azt, hogy nagyon sok felesleges költség megy be a közbeszerzésekben, mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon. Valószínűleg ehhez én azt gondolom, hogy gyakran hozzájárul a rosszul előkészített közbeszerzési eljárásoknak a száma, illetve például mi évről évre terítékre tesszük azt a kérdést is, hogy vajon érdemes-e ennyi feltételes közbeszerzési eljárást kiírni egy elő nem készített beszerzés tekintetében, az időnyerés célja volt, hogy minél gyorsabban le tudjuk mondjuk hívni az Európai Uniós forrásokat, mert más oldalról ez rengeteg plusz költséget és nem megfelelő teljesítést eredményez. Tehát, hogy érdemes lenne az előkészítésre szerintem sokkal több figyelmet fordítani, de általában az ajánlatkérők mindig akkor sietnek a legjobban, amikor a közbeszerzési eljárást el kell indítani, utána hirtelen rengeteg idő lesz, és ülnek akár fél évet, egy évet a bírálaton, meglepő módon. Szóval, hogy ez sokszor ebből fakad az eljárásokban.
1: De ha sok az eredménytelen eljárás, és vannak eljárások, amin veszítenek, akkor az mind emeli az árat, nem? Jó ez a rendszer így?
2: Ugye, amikor érzi egy piaci szereplő, hogy az ajánlatkérő siet, hát ez egy teljesen természetes piaci logika. Hát, hogyha ennyire kell, akkor végül is. Na ezen segít, hogyha egy kicsit többen vannak. Mert hogyha többen vannak, akkor nagyobb valószínűség, és mondjuk nem játszanak együtt, nem karácsonyoznak együtt, akkor nagyobb valószínűséggel lesznek ezek az árak, és nem is csak az árak, hanem a feltételek jobbak. Egyébként jól meg lehet szorítani egy ajánlatkérő nyakát, és lehet aztán mindenféle szankciót belerakni egy szerződésbe, de ez is kontraproduktív lehet. Tehát ezt is fel kell mérni egy ajánlatkérőnek, hogy a piaci szereplők egyébként milyen standardek

0: ahhoz vannak hozzászokva. És akkor ez szerint kialakítani a feltételrendszert, mert ezért kell azt a bizonyos előkészítést komolyan venni. Hozzáteszem, nem magyar sajátosság, tehát ez máshol is ugyanígy van.
1: Az egyajánlatos közbeszerzésekről ugye már beszéltük, ezt az uniós előírásoknak megfelelően a kormány szerette volna 15% alá csökkenteni. Sikerült ezt elérni, és a GVH adatai mennyire pontosak? Mert két hónapja még azt mondták, hogy sikeresek voltak ezek az intézkedések.
0: Ja Istenem, a 15% aránytalan vállalás, a 15%. Tehát megnézzük az európai adatokat, ezt nem tudjuk elérni csak akkor, hogyha olyan döntéseket hozunk, mint például kötelezővé tesszük, hogy egy eljárásban legyenek ketten. Ez teljesen egyértelműen az összejátszást növeli. Sajnos 2017-ben egy bizottsági munkatárs javaslatára került ilyen a jogszabályunkban. Ezt hál' Isten nem kötelező alkalmazni, de van, amikor az ajánlatkérőt mégiscsak nagyon más megoldás nincsen, az ajánlatkérőt kötelezik egyes szervezetek arra, hogy ezt alkalmazza. Ez károkat okoz. Tehát a 15% az kifejezetten szakértői, kutatói szemmel hiba, nem szabad nagyon lemennünk, hanem egy reális célt kell kitűznünk.
1: Mi lenne a reális
0: célunk? 30 körül járunk. 20-25 körül kiválóan lennénk, nem azért, mert azt mondom, hogy nem kellene verseny, hanem van ennek egy fokozatossága. Egy piac nem fog felépülni attól, hogy azt mondom neki, hogy épülj. Tehát igen, segíteni kell, az elektronikus közbeszerzési rendszert arra költeni kell, arra azt fejleszteni kell, azt egyszerűsíteni kell, és ami nagyon fontos, hogy ezt a egy borzasztóan rigorózus rendszerben vagyunk itthon, mindent is ellenőrzünk, az ajánlatkérőket szénné ellenőrizzük, az ajánlattevőket is, ami nagyon jó, csak lehet, hogy kontraproduktív, mert menekülnek az ajánlattevők, ugye a reputációjukat érinti, ráadásul már nem tudják, milyen követelménynek feleljenek meg, az ajánlatkérők meg rettegnek. Tehát ez mind-mind ahhoz vezet, hogy inkább egy ilyen egészen szimplifikált valamit csinálnak, csak nehogy baj legyen belőle. Tehát azért ez egy sokkal komolyabb összefüggés, ha úgy tetszik. Nekem azért az a véleményem, hogy egy kicsit fokozatosabban haladhatnánk, bármennyire is szeretnénk elérni a nullát.
1: Ahogyan említi, menekülnek az ajánlattevők. Ez nem vezet oda, hogy kisebb a verseny?
2: Hát nagyon bízunk benne, hogy az ajánlattevők így szépen lassan most már nem menekülnek, hanem visszaszoknak a piacra, ugye, hogy Tünde említette, most sokkal nagyobb az érdeklődés a képzések iránt is, ami azt mutatja, hogy talán adnak egy esélyt az ajánlattevők ismét a közbeszerzési folyamatoknak, és bár korábban utalta, hogy ennek tényleg vannak költségei, de hogyha egy ajánlattevőnek esélye van arra, hogy X közbeszerzési eljárásból megnyerjen egyet időről időre, akkor ezek vállalható költségek a gazdasági szereplők részéről szerintem. Akkor jelent ez problémát, hogyha rendszeresen nem tud valaki nyerni a közbeszerzésben, mert mindig ugyanaz nyer. Ez viszont az jár, hogy akkor kivonulnak a piacról, és ennek az eredménye az a helyzet, amivel most szemben állunk szerintem részben, hogy nagyon sok területen nincsenek, nem is állnak rendelkezésre versenyző ajánlattevők. Vannak eleve olyan piacok, ahol egyébként ez általános tendencia az Európai Unióban, tehát hogy ott nem lehetne elérni változást, azért vannak olyan területek, ahol biztosan sokkal jobb lehet a helyzet idővel, de tényleg nem egyik pillanatra a másikra.
1: Milyen területek ezek, ahol úgy látják, hogy jobb lenne a helyzet?
0: Én nagyon-nagyon bízom a központosított közbeszerzés megújulásában. Paradox módon hiába központosítok dolgokat, az lehet jó például a kicsiknek, hogyha a központi beszerző szervezet tudja, hogy neki egyébként feladata az, hogy a kicsikkel foglalkozzon, nem pedig az, hogy óriási eljárásokat indít. Itthon túl központosítottunk, az azt jelenti, hogy kivontunk nagyon sok eljárást a piacról. Ennek a számláló nevező összefüggésében ennek megvan az eredménye, ez hatással van az egy ajánlattevős eljárásokra is. Ha a központosításban csak azt központosítjuk, aminek van értelme, és a központi beszerző szervezeteknek is versenyhelyzetet teremtünk, tehát nem engedjük, hogy elkényelmesedjenek, amit eddig tettek. Hozzáteszem, ezt több mint 20 éves viszonylatban szokták meg, de ettől függetlenül ezen van mit változtatni. Tehát itt én például látok lehetőséget a fejlődésre. Ez azt jelenti, hogy a központi beszerző szervezet ne abból éljen, hogy másoktól elvesz eljárásokat. és ne abból éljen, hogy kötelezően csak őt lehet igénybe venni, hanem legyen neki feladata egy piac ellátása, és legyen neki feladata, hogy a KKV-kat bevonja. Na, ilyen kis titkos készleteink vannak még a háttérben, amelyekkel egyébként érdemes foglalkozni, ez érinti a kommunikációs hivatalt, érinti a DKÜ-t, a digitális kormányzati ügynökséget, meg a közbeszélési ellátási főigazgatóságot. Van még egy képzésszervezési központ, de azt őszintén remélem, hogy meg fog szűnni.
1: Miért? Úgyhogy,
0: hát mert nem nagyon elfelejtettek közbeszerezni, létrehozták őket, mint központi beszerzőszervezetet, de a bírságoláson kívül nagyon sok minden nem csinált, szóval hogy ezeket a szervezeteket, ezeknek a létét érdemes felülvizsgálni. Nem azért, mert nem is tudom, félünk tőlük, hanem azért, mert van olyan központi beszerző szervezet, akit nem érdemes fenntartani. Meg kell vizsgálni, hogy a kommunikációs hivatalt érdemes-e fenntartani. Képes-e ő magában eltartani magát, de azt ne csináljuk, hogy majd a piac tartja őt el úgy, hogy elvesz eljárásokat ajánlatkérőktől. Még egy gondolat ezzel kapcsolatban, ha az ajánlatkérőt elbabásítjuk, és azt mondjuk neki, hogy majd én leellenőrzöm, neked nem kell ezt tudni, meg majd én helyetted ezt lebonyolítom, akkor képességét veszti. És ezt nem szabad engedni. Az olaszok is ugyanerre jutottak, úgyhogy szerintem hagyni kell őket közbeszerezni.
1: A KKV-k helyzetbehozásához tartozik, hogy esetleg az segítene az ő helyzetbehozásukon, hogyha minden közbeszerzési eljárást apró részletekre bontanánk, Gabriella.
2: Az önmagában semmiképpen nem lenne megoldás, de az nagyon fontos lenne, hogy például a keretmegállapodásos eljárások aránya visszaszoruljon Magyarországon, nem csak a központosított közbeszerzésben, egy egyébként is nagyon népszerű eszközé vált ez Magyarországon, és nagyon gyakran egyajánlatos keretmegállapodásos eljárásokat írnak ki az ajánlatkérők hosszú időszakra.
1: Mondjuk el a hallgatóknak, mi a keretmegállapodás.
2: Ez a keretmegállapodásos eljárás, ez egy olyan eljárás, ahol az ajánlatkérő több éves beszerzési igényét írja ki jellemzően egy közbeszerzési eljárásban, és nem vállal, nem mondja meg pontosan, hogy mit és mikor fog vásárolni, hanem csak egy ilyen általános megállapodást köt, és hogyha ezt egy ajánlattevővel köti hosszú időre, ez kizárja a KKV-kat a részvétel lehetőségből, nem csak azért, mert az eljárási feltételeknek nem tudnak megfelelni, hanem azért is, mert nincsen kapacitásuk arra, hogy a teljesítési időszakra felvállalják az egyedüli teljesítést. Tehát a keretmegállapodás, mint olyan, érdemes lenne Magyarországon egy időre mindenképpen hátrarakni, és csak az indokolt esetekben alkalmazni, és ne azért, hogy ne számítsanak bele mondjuk az egyajánlatos ajánlati arányba, mert én azt gondolom, hogy ez egyik oka annak, hogy ilyen népszerűek lettek.
1: Hat-e a modern technológia közbeszerzésekre, a mesterséges intelligencia korában érdemes-e még így közbeszerzéseket kiírni, így ellenőrizni a közbeszerzéseket?
0: Hát nagyon jó kérdés, nagyon jó kérdés. Először is az ellenőrzésekbe átvette az AI a hatalmat, és ez nagyon helyes. Tehát elképesztő mintázatokat tud ma már az AI segítségével egy jól működő, szakmailag színvonalas hatóság kiszűrni. Pont ezért nem az a feladat, hogy vegzáljuk az érintetteket, hanem a rendelkezésre álló adatokat kell megfelelően elemezni. Egyébként egy olyan chatbotot mutatott nekem a finn kollégám, ahol magyarul kérdezhettem a finn szabályozásról, és ékes magyarsággal válaszolt nekem nagyon izgalmas kérdésekről a finn chatbot. Tehát meg fog változni ez a kép. Sokkal egyszerűbb lesz a kérdéseket feltenni, a válaszokat, ha jól van promptolva. Ez azért megint nem technológia. Tehát egyre több nagy hazai közszolgáltató is elkezd sajátot fejleszteni. Arról nem is beszélve, hogy az ajánlattevők is elkezdenek AI-jal kérdezni. Ezrével kérdeznek most már AI segítségével. Lehet, nem lenne baj, ha néha el is olvasná egyik másik. De ez egyébként valóban hatékonyabbá teszi. Hatékonyabbá teheti úgy is, hogy azok az adatbázisok, amelyek rendelkezésünkre állnak, azok ugye nem csak AI, hanem általános ugye emerging technologies-nak a megjelenése a közbeszerzésben automatizációval már le is vizsgálja a rendszer az ajánlattevőt, és nem az ajánlatkérőnek a feladata egyenként nézegetni adatbázisokat. A svédek, a portugálok, sorolhatnám, hogy kik rohantak előre, az olaszok, románok sem állnak nagyon rosszul, szóval nagyon jó példáink vannak. Erre egyébként az elektronikus közbeszerzési rendszerünk alkalmas, de arra költeni kell.
1: Mennyire állunk ebben jól?
2: Az integritás hatóság is komoly figyelmet fordít a kockázatelemzési területen és a mesterséges intelligencia alkalmazására. Van az OECD-vel közösen egy projektje az IH-nak, ahol ezt az ellenőrzési irányt próbálja erősíteni, és azt gondolom, hogy más területeken, más hatóságoknál is lehet arról hallani, hogy igyekeznek ezt egyre intenzívebben használni, hogy ez mindenképpen sokkal hatékonyabbá teheti az ellenőrzéseket.
1: Nem kerülhető meg a kérdés, hogy tudják-e mérni, hogy mennyire szennyezettek a közbeszerzések korrupcióval. A magyar korrupciós technikák mennyire különlegesek, van ebben változás?
0: Nincsen változás, kialakult gyakorlatok vannak, kialakult mintázatok, de sose felejtsük el, hogy létezik azért olyan, amikor kényszerből mondjuk egy kórház, azért, mert már mindenkinek tartozik, még köt azért egy szerződést. Tehát különítsük el azt, aki egyszerűen nem etikus magatartásformát folytat, de nem visz haza semmit egyébként ebből, és azt, aki összejátszik, és masszívan lefedi a piacot, és nem engedi a többieket levegőhöz jutni. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy nem állunk annyira rosszul amúgy összehasonlítva a kelet-közép-európai országokkal, de nagyon-nagyon sokat segítene, hogy egy picit felélegezhetne a piac, egy kicsit, ezek a szimplifikációs elemek, amelyeket mi apró-apró dolgokat említettünk itt most, ezek rengeteget segítenek abba, hogy szívesebben induljanak el egy eljáráson, és mondjuk ne egy rettegő ajánlatkérővel találkozzanak.
1: A hátralévő másfél percben a GVH munkatársai most lázadtak fel a vezetőik ellen, levelet írtak, hogy vonják le a vezetők a tanulságot a GVH működéséből. A gazdasági versenyhivatalnak is a piaci versenyt ellenőrző szerepe komoly, hogy mit jelent ma az, hogy nincs a GVH a helyzet magaslatán itt Magyarországon?
2: Azt gondolom, hogy tehát az integritás hatóság is számos ügyben fordult a gazdasági versenyhivatalhoz különböző ajánlattevői összejátszásokat jelezve, tehát valóban jó lenne, hogyha nagyobb számban indulnának ilyen eljárások, a közbeszerzési eljárások ellen, de hogyha megnézzük a GVH-re adott álláspontját, vagy válaszát például az integritás hatóság tekintetében, akkor ők azt mondják, hogy európai szinten megfelelő számú ilyen eljárás. Bonyolítanak, én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy a GVH is hatékonyan fellépjen ahhoz, hogy el tudjuk érni, hogy a verseny növekedjen a közbeszerzési piacon. Tehát, hogy az eltevők tudják, hogy nem érdemes összejátszani, nem érdemes fedőajánlatokkal indulni a közbeszerzési eljárásban.
1: Nagy Fribicer Gabriellának és Tátrai Tündének köszönöm szépen, hogy kicsit közelebb hoztak minket a közbeszerzések világához és annak lehetséges javításaihoz. Ezzel a Kulcskérdések ma véget ért. Hamarosan tudományos műsorunk következik, Kulcskérdések pedig holnap fél egykor lesz újra. A szerkesztő Bogár Zsolt nevében is elköszön Hatvani Tóth Erika.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Őrizetbe vették Sesztánk Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Halálos áldozata is van a szlovákiai általános iskolai késelésnek, és marad a napos száraz idő. Hűtlen kezelés bűncselekménye miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogát tegnap függesztette fel az országgyűlés. Hankó Balázs panasszal élt az őrizetbevétele és a gyanúsítás ellen. Az ügyészség szerint miniszterként és a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként részt vett az NKA vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Tegnap őrizetbe vették Sesztánk Miklós volt fejlesztési minisztert is, akinek ugyancsak felfüggesztették mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. A Fidesz politikai fogolyként tekint Hankó Balázsra, közölte az ellenzéki párt kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan úgy fogalmazott, a volt kulturális miniszter semmilyen bűncselekményt nem követett el, és a pártban fel sem merült, hogy képviselői mandátumát vissza kellene adnia. Egy most nyilvánosságra hozott nyomozatírat szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztatták fel a tavasszal a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállító autót. Az úgynevezett aranykonvoj ügyben a pénzszállítókat védő ügyvédi iroda munkatársa a Kossuth Rádiónak elmondta. A nyomozás dokumentumai már hónapokkal ezelőtt erre utaló bizonyítékokat tartalmaztak, mégsem történt semmilyen lépés. Lacó Adrián úgy fogalmazott, akkor lehet érdemi elmozdulás az ügyben, ha olyan legfőbb ügyésze lesz az országnak, akinek a történtek tisztázása lesz az érdeke. A Fidesz szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány védi, véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Halálos áldozata is van a reggel történt szlovákiai általános iskolai késelésnek. Szaniszlófalván a tanítás kezdetekor egy nyolcadikus fiú rátámadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vittek kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka. Nemzetközi betörő bandát fogott el a rendőrség Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak összesen csaknem 17 millió forint értékben. A bűnözők megtagadták a vallomástételt, de a bíróság egy hónapra elrendelte letartóztatásukat. Országszerte derült az ég, a maihoz hasonló napos száraz idő lesz holnap is, hajnalra foltokban köd képződhet, megélénkül Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal. Kedves hallgatóink, hírekkel 14 órakor jelentkezünk legközelebb. Most 13 óra múlt 4 perccel.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Én Kristóf vagyok a földszintről.
7: Parancsoljon.
6: Bocsánat, ez régóta van így?
8: Régi.
7: Beázás, biztos, hogy nem.
9: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
10: Séta?
11: Gondoltam.
12: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség 4 lábon.
5: Indulhatunk.
4: Reklámot hallottak. Felfedező. Tudományos magazin. A nyelvről és a művészetekről.
13: Hogyan lesz az égi sötétségből belső lelki árnyék? És mit tanulhatunk a mai rohanó világban a csillagok és a mesék bölcsességéből? Erről beszélgetünk a mai műsorban. Tartsanak velünk az Óperenciás tengeren is túlra. Jó napot kívánok! Kádár Dóra vagyok. Gondoltak már arra, hogy a népmeséink akár az első csillagászati szakkönyveink is lehetnének? Lehet, hogy a gyermekkori kedvenc meséink nem csak egyszerű sztorik, hanem üzenetek a világűrről és a saját lelkünkről? A mai adásunkban egy különleges utazásra hívom Önöket, ahol a tudomány két látszólag távoli területet találkozik a népmesék világában. Itt van velem a stúdióban Sárvári Töttős Györgyi pszichológus és Kis László Széchenyi díjas fizikus csillagász, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Kezdjük is egy mesével, amely erre az alkalomra készült, és emlékezzünk arra, hogy szeptember 30-a a népmese napja.
14: A csillagporos pogácsa. Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl. Volt egyszer egy falu, ahol az emberek nem a földet túrták, hanem az eget kémlelték. Tudták jól, a világmindenség egy hatalmas, sötét, kék vászonsuba, amire az Úristen fényes gyémánt gombokat vart. Élt ott egy kíváncsi ember, akit Laci csillagásznak hívtak. Laci nem elégedett meg azzal, hogy a gombok fényében gyönyörködjön. Őt az érdekelte, miért pont odavarták őket. Fogta a rész távcsövét, felmászott az üveghegyre, és belenézett. Ahol a falu öregjei a hadakútját látták, ahol Csaba királyfi vitézei vágtattak, Laci ott milliárdnyi forgó csillagot látott. Ahol a mesék tűzokádó sárkányokról beszéltek, ő ott felrobbanó, öreg csillagokat pillantott meg, melyek izzó port szórtak a sötétségbe. De ez a sárkánytűz nem pusztított, hanem teremtett. Ebből a csillagporból, a vasból, a szénből és az oxigénből születtünk mi magunk is. Laci ekkor megértette, amit a népmesék mindig is tudtak. A hamuban sült pogácsa a hősök tarisznyájában, valójában a világmindenség legősibb anyagából készült. Mind a csillagok gyermekei vagyunk. Aki nem hiszi, járjon utána. Vagy csak nézzen fel ma este az égre.
8: Amikor Laci, a későbbi csillagász, még kis kamasz volt a 70-es évek végén, a 80-as évek elején, Horgoson, gondolom, sötét volt az ég, de gyönyörűen világítottak a csillagok, vagy tévedek?
10: Igen, ugye Horgos faluban nőttem föl, ugye Jugoszláviának hívták akkor még azt az országot, és hát ténykérdés, hogy tátott szájjal bámultam sokszor a csillagos eget. De ebben a tátott szájban azért benne van az is, hogy mindenki majd figyelje meg a legközelebb egy sötét égbolt alatt, hogyha kimegy éjszaka. Az embernek, ha fölfelé néz, a magától kinyílik a szája. Tehát ez a tátott szájjal bámulás a csillagok irányába, ez nem mond semmit a minőségről, az érzés minőségéről, mert ahol automatikusan kinyílik a szája.
8: És ezzel egy időben pedig az állunk gyorsan leesik.
10: Ha koppan az áll, akkor az nyilvánvalóan egy picikét, mondjuk így mélyebb emocionális kapcsolódás jelent a történet iránt, ez nálam megvolt.
8: Arról beszélgetünk a mai adásban, hogy a népmesei fantázia és a modern asztrofizika vajon mennyire van közel egymáshoz, illetve a léleknek mit árulnak el a népmesék. Kezdhetjük talán a népmesék hármas tagozódásával, azzal, hogy van alsó, középső és felső világ, ez mondjuk le is írhatja nagyon laikus megközelítéssel a modern asztrofizika világképét is, tehát a mikrokozmosz, a mi világunk és a makrokozmosz.
10: Ennyire mélyre nem mennék bele igazából. Én inkább azt gondolnám, hogy a csillagászati képek, azok szimbólumok, jelképek, azok mindenféle metaforák, ahol igazából szerintem azt kell érteni, hogy miért jelennek meg ezek olyan gyakran csillagászati motívumokkal, és szerintem azért, mert ha belegondolunk, hogy mondjuk régen hogyan történt mondjuk a népmesék továbbadása. Elképzeli az ember este, gyerekek, szülők, nagyszülők, és akkor elkezdtek mesélni, és már lehet, hogy odakint rég besötétedett az ég, ez különösen ősztől tavaszi korán bekövetkezik, és akkor apa vagy, nagytata vagy, nagyapa, mi az a csillagot fönn? Tehát, hogy igazából amikor még az ember ez a, mondjuk így azt, hogy a preindustriális korszakban élt, és gyakorlatilag még sokkal közelebb volt a természethez, akkor a csillagos égbolthoz is sokkal közelebb volt, és ez egy magától értetődő része volt a tájképnek, hogy reggel fölkelt a nap, este lement a nap. Néha a hold is látszott, néha nem látszott a hold. Néha a kettő találkozott, akkor volt holdfogyatkozás vagy napfogyatkozás, meg a csillagos égbolt is, főleg a természeti népeknél, és hát igen, a magyar pásztoroknál, és ez egy följegyzett kultúrtörténeti tény, hogy mondjuk a hortobágyi pásztoroknak a csillagos égbolt az egy időmérő eszköz volt. Ez az, ami miatt szerintem maga ez az egész mondjuk így csillagászati motívum sorozat, ez ezért jelenik meg a mesékben, mert ez része volt régen az embereknek.
8: Rögtön beszélünk az időről is, mielőtt az időnk elszaladna, de nem tudom, hogy Györgyi pszichológusként osztja azt a közkeletű tézist, ami úgy szól, hogy tulajdonképpen a népmesék nem is elalváshoz kellenek, hanem a felébredéshez.
15: Hát van is egy ilyen mondás, ugye, hogy a mesékkel nem gyerekeket altatunk, hanem felnőtteket ébresztünk. Ez teljesen egybecseng azzal, amiről az előbb szó volt. Nem tudom, hogy a Hararinak ez a Sapiens című könyve mennyire ismert nektek. Ő azt fejtegeti az első oldalon, hogy mitől ember az ember. És hát így nagyon jó dramaturgiával felépítve végigveszi, hogy akkor attól, mert felálltunk, attól, mert kommunikálunk, mert eszközt használunk, mert tűz, és végigvisz mindent, és minden érvét meg is cáfolja, és arra futtatja ki az emberségünket, hogy mitől válunk emberi, hogy az ember az egyetlen olyan élőlény a bolygón, aki a lét és faj fenntartás mellett, és akkor itt akár a pásztorokra gondolatunk, de jóval-jóval korábbi időszakokra, aki arra szánt mindig időt, hogy egy esti tábortűznél történeteket alkotott, tehát az ember az egyetlen történetmesélő lény a bolygón, és hogy ez egy történelem kezdete óta jelen lévő igényünk, hogy értsük, hogy megmagyarázzuk, hogy továbbadjuk, hogy kiigazodjunk rajta.
8: Igen, tehát ezek a népmesei motivumok segítenek is esetleg rendet tenni a mi úgymond 21. századi lelkünkben?
15: Ezt a történetmesélő lényünket, ezt mindenképpen, ez egy ugyanolyan éjség bennünk szerintem, mint bármelyik egyéb ösztönös megélésünk az éjségre, vagy bármi másra, tehát az emberi léleknek a történet, az egy alapvető szükséglete. És szerintem a kezdetektől, és a kezdetekkor azt találtak, hogy lettek a csillagok, meg melyik állat hogy születettnek, hogy teremtették a Földet, de nincs még hasonló sem. És ebben például az összes létező népnek ugyanaz a története. Van egy világmagyarázó igény, van egy nagyon hasonló tendencia, hogy az égitestek hogy születtek, ott mindenféle kreatív és szellemvilágot behúzó és behívó mesék születtek, és ebben nagyon sok a hasonlóság.
10: Persze, tehát a tejút az mindenütt valamiféle tejút. Tehát vagy hadakútja, vagy valami út, ahol az égen át szépen hömpölyög valami, amiről ugye Galileo Galilei 1610-es felfedezése előtt nem tudtuk, hogy valójában sok-sok-sok csillagnak az összeszaladó halvány fénye. De például amikor Ausztráliában, az ottani őslakosoknál, például a tejútban a sötét porfelhőkből rakták össze az Emu csillagképet, ami tényleg Emu alakú, tényleg olyan Emunak néz ki a dolog, de az nagyon sötét helyen kell lenni, és vannak csillagképek az égen, amelyek nagyon hasonlítanak tényleg arra, ami a nevük ugye a skorpió, az tényleg skorpió alakú, bár az leginkább csak a déli féltekéről látszik, de az Orion, a nagy égi vadász, ő is mindenütt ember alak. Tehát az emberek belelátták az égbe a formációkat, persze egy csomó azért alapvetően mégiscsak inkább megmaradt a szimbólumok szintjén, ahogy ha belegondolunk valójában a békesem galamb alakú, mégis a fehér galamb szokta azt jelezni, tehát a csillagképeknél is mondjuk nagyon sokszor ez azért tetten érhető, de vannak olyan jelek, amik azt mutatják, hogy a különböző népek ugyanazt látták az égen.
8: Lacinak a szakterülete, a tudományos területe a vörös óriás csillagok és a csillagpózáció vizsgálaton, de hogyha a tejútra térünk vissza, amely valóban tényleg a néphagyomány és a mesék mezején, hadakútja is, ahol a csillagok íve egy valóságos égi országutat képez, hogyha te most fölnézel egy távcsővel az égre, akkor még él benned, bár a szavaidból arra következtetek, hogy igen, ez a fajta mitológikus, kicsit mesebeli romantika, vagy ott már te csak gázfelhőket, sötét anyagot, csillagközi port látsz?
10: Nem. Én most éppen egy reneszánszát élem, a amatőr csillagász aktivitásomnak, vettem egy kis aprócska eszközt, amivel tudom fotózni az eget, és minden derült éjszakán, most már lassan negyed éve. Fotonokra vadászok még Budapest belvárosból is, és egész látványos eredményeim vannak. Tehát én föl tudok nézni úgy az égre, hogy az a rácsodálkozó kisgyermek az érzéseit föl tudom idézni, és aztán amikor mondjuk nekem is van három fiam, mondjuk nekik már kevésbé kell mesélni, már egy 10-17-19 évesek, tehát már összesen majdnem éltek annyit, mint én. Na jó, még annyit nem. Nekik is azért időnként próbálom átadni azokat a érzéseket, amit vagy sikerül, vagy nem, de ezzel kapcsolatban még fiatalként rácsodálkozó szemmel átéltem, és a mesék is igazából szerintem nagyon sokszor az van, hogy ugye van valami fordulat benne, vannak benne kalandok, a történet van egy íve, és aztán esetleg rácsodálkozunk a végén a meglepetésre. Tehát az, hogy mondjuk a színpad néha az égi tájakra viszel minket, az igazából csak egy dolog, ami abból következik, hogy az ég az ott volt régen a népeknek a közösségi tudatában.
8: Ha már Laci említette a gyermekeit, talán annyit megoszthatunk a hallgatókkal, hogy Györgyinek is kiskamasz, vagy nagy obkamasz.
15: Nekem is egy három fiú vannak. Kis csapatom van otthon így.
8: Őneki is ismerős, vagy akár a te meséidből is emlékezetes, hogy mondjuk a mesehősnek mindig át kell szelnie egy sötét erdőt, ott az erdőben meg kell küzdenie a hétfejű sárkánnyal. Hogyan vonzza a lelkünket ez a föltérképezetlen sötétség? Mindegy, hogy most a lelkünkben, vagy akár a világűrben van. Tehát ez egy misztikus kérdés, hogy bele kell menni a sötétbe, ahhoz, hogy fejlődni tudjunk.
15: Inkább megfordítanám ezt a dolgot, nem tudunk nem belemenni a sötétbe. Tehát, hogy én azért szeretem a népmeséknek a bölcsességét, meg a jó műmeséket is, mert azokban is nagyon sok nagyon okos dolog van, ami meg már így az irodalom terápiának a terepe, de borzasztó jó szövegek vannak és történetek arra, hogy nincs krízis nélküli élet. olyan nincs, hogy nem ütközünk nehézségbe, hogy nincs sárkány, hogy nem jön a boszorkány, hogy nem szakad le az ég. Hogyha ugye a pszichológia nyelvén mondom, akkor ugye vannak a normatív krízisek, amivel mindenki szépen megküzd, hogy tinédzser
16: lesz. Az életkor előre haladtával,
15: hogy nem tudom, öregszik, hogy elválik, és a másik az akcidentális, amire ugye egyszer megtörténik. Ember nincs a földön, aki ezt megúszná. És én azt gondolom, hogy pont ezért nagyon fontosak a mesék, hogy azt az üzenetet hordozzák, hogy az életben lesznek nehézségek. Lesznek sötét erdők, fekete égboltok, barlangok, sárkányok, és hogy nem életszerű ezeket kiszedni egy történetből. Mert szerintem egyikünk sem ismer sem a saját életében, olyan életszakaszt sem, de az ismeretségi körében sem senkit, aki megúszta ezeket.
16: Pedig sokszor gondolhatnánk nagyon arra, szeretnénk, hogy milyen jó lenne mondjuk láthatatlan köpönyeget fölvenni, vagy akár egy hétmérföldes csizmával gyorsan arrébb slisszanni. De ha történetesen a hétmérföldes csizmát fordítjuk le a fizika nyelvére,
10: akkor gyorsan repülünk. Maradjunk ennyibe.
16: De ebben tudjuk mondani, hogy mennyi energiát
10: kellene. Az, hogy tényleg, amikor az ember szeretne hát a gondolat sebességével repülni, ami egyébként lehetséges, én most éppen az ősrobbanásnál járok 13,8 milliárd fényével odébb, de hoppá, most már vissza is jöttem, tehát ez a gondolat sebessége a legnagyobb a mindenek között, és akkor a hétmérföldes csizma meg valahogy megpróbálja ezt tárgyasítani, a gondolat sebességét. Szóval ezek nyilvánvalóan valahogy úgy működhetnek, de hát én ugye laikus vagyok, hogy az ember próbálja megfoghatóvá tenni a megfoghatatlant.
16: Megfoghatatlan az idő, de hogyha már az előbb ugye az ősrobbanást említetted, szóval amikor például a mesehős átlép Tündérországba, vagy az Operenciás tengeren túlra, ott eltölt pár napot kalandokkal, visszatér, és azt tapasztalja, hogy bizony közben a Földön már évszázadok teltek el, tehát honnan van az emberiségnek az az ősi érzése, vagy megérzése, hogy egyébként az idő nem mindenütt telik ugyanúgy. Nagyon szimplán elindulunk valahova kirándulni, vége láthatatlan az út, amíg oda nem érünk. Hazafelé mindig gyorsabbnak.
10: Igen, ezt szoktam mondani, hogy az ismeretlen út visszafelé mindig rövidebb.
16: Csillagászként hogyan fejtenél?
10: Mondjuk nyilvánvalóan, hogyha az ember már modern fizikára gondol, akkor az Iker paradoxont előhozhatja nyugodtan, hogy ha az ember fénysebesség közelébe mozog, akkor lelassul az órája, és ha tényleg mennénk fénysebességhez nagyon közeli sebességgel, akkor ténylegesen utazhatnánk mondjuk mi saját óránk szerint 10 évet, és akkor a Földön lezajlana mondjuk 100 000 év, és akkor visszajöhetnénk megnézni, hogy na mi a fene történt közben, egyáltalán van-e még emberiség, de ez ugye a modern fizikának egy kimért effektusa, hogy a fénysebesség közelében lassabban mozog az idő, de hát ezt szerintem nincsen, hogy megsejtette bárki is, ez egy véletlen. Ez egy nagyon érdekes véletlen, de hát a véletlenek azok átszövik az életünket, és az emberi agy meg azért érdekes, mert ugye amikor a kartfogú tigrist kellett észrevenni a bokrok között, akkor ugye az agyunk evolúciósan, amennyire én tudom, úgy adaptálódott, hogy a nagyon pici jel per zaj viszonyú kis összefüggéseket, kis jeleket is észrevegye. Tehát a kartfogú tigris ott van a bokorban, a vonalak között egy kicsit másmilyen csíkrendszer, na ott akkor menekülni kell. Tehát az agyunk képes észrevenni olyan összefüggéseket, vagy olyan jeleket, amik néha aztán nem valódiak. És akkor jöhetünk egy azonnal a összeesküvés elméletbe hívőknél, ahol szintén látni vélik az összefüggést azok között, ami között nincs. Ez megint csak azt mutatja, hogy az ember az egy csodálatos lény, és én azt gondolom, hogy hál' Istennek a mesterséges intelligencia korszakában az, hogy milyen egyediek vagyunk, az még mindig egy előremutató és pozitív dolog.
16: Egyébként visszatérve egy gondolattal a sötétségre, mondhatjuk azt, hogy a kozmosznak a legnagyobb rejtője pont az a sötétség, amit egyébként a mesehősök is próbáltak fölkutatni, vagy amitől a mesehősök is rettegnek?
15: Én, ha úgy lélektanilag nézek a sötétségre, az, amit nem tudom, hogy mi. Ilyen mindannyiunk személyiségében van helyzetek, történések, amikor nem tudom, hogy mi. És meg itt az időhöz annyit hadd kapcsolódjak, hogy szerintem, igen, lehet, hogy egy véletlen, de mindannyian megéljük azt, hogy bizonyos helyzetekben úgy érzem, hogy elrohant az idő, máskor pedig azt érzem, hogy válszorog, és nem
10: van,
15: történt semmi.
16: Nyári szünet.
15: Igen. Nem tudom, egy boldog órát úgy élünk meg, hogy nem volt 2 másodperc sem, egy mély gyászt pedig úgy élünk meg, hogy én nem tudom, évek teltek el abban az egy szörnyű évben. Tehát, hogy ezt szerintem a régi ember is megélte, hogy az idő nem úgy halad, hogy az érzéseim és az idő között van egy furcsa kapcsolat. És itt van az időnek szerintem egy másik nagyon fontos aspektusa, ami nem csak a csillagok szerintem, hanem a természet úgy, ahogy van, hogy a régi ember a természettel és az abban látható idő múlását jelző ilyen mérföldkövekkel sokkal jobban tudott kapcsolódni. És én a mai kornak ezt egy nagyon nagy ilyen mentális kockázatának gondolom, hogy nincsenek ezek a kapcsolódásaink az idő múlásával kint. Nem nézzük az eget, nem tudom, bármilyen évszakban bárhol lehetünk, bárhova elutazhatunk, belemehetünk egy másik évszakba.
16: Szóval, hiszen ezek... egyébként fel is borultak az évszakok, szinte már össze minden, is mosódnak.
15: De hogy nagyon-nagyon sokat adtak ezek a természetben megjelenő, most én csillagászathoz nem értek nyilván, de
10: természeti jelenségek, periodicitás, ugye az évszakok változása az, hogy télen alacsonyan jár a nap, nyáron magasan jár a nap, és akkor a telihold is télen mondjuk magasan szokott lenni, nyáron meg iszonyatosan alacsonyan, tehát egész más hangulata van az esti égnek télen is, meg nyáron is. Ez biztos, hogy lecsapódik az emberi lelken, de most egy személyes példát hadd hozzak. Én gyerekkoromban iszonyatosan féltem a sötétbe. És mivel távcsöves amatőr csillagász akartam lenni, ezért aztán abban rettegett sötétségben mégiscsak kiszenvedtem magamat, és aztán minden egyes kis zörejre összerezzentem, és aztán végül is a csillagoknak a nézési vágya győzött. De mi a fenétű fél az ember a sötétbe annyira?
15: Az ismeretlentől.
10: Az ismeretlen?
15: Én azt gondolom, hogy az ismeretlen.
16: Emlékszem, hogy mesélted, hogy az első távcsövet 10 éves korodban kaptad, akkor még lehet, hogy nem sárkányokkal küzdöttél, de magad a saját korlát idat átlépted hát voltak éppen, hiszen igen. Kimentél a sötétségbe.
10: De rettenetesen
16: pedig...
10: féltem. Aztán elkezdett a kutya ugatni, azt az egész faluba elkezdtek a kutyák ugatni, az még azért volt kínos, de ez a félelem a sötéttől ezért nagyon erősen megvan így emlékként.
15: Szerintem ez egy ilyen klasszikus kreatív krízis, hogy van egy krízis helyzetünk, a krízist onnan ismerik meg, hogy nincs hozzá megoldó kulcs, tehát eszköztelen vagyok benne, és akkor vagy visszalépek egy rosszabb szintre, vagy a fegyverarzenálomat, amiben eddig ez nem volt, kifejlesztem egy újjal. Ez egy klasszikus kreatív krízis. Szerintem nagyon félek a sötéttől, hát akkor nézem a csillagos eget, mert az világít. És akkor ebből kinőtt egy egész hivatás.
10: Hát ki.
16: Mindannyiunk örömére, hiszen akkor most itt ugye szakértőként még talán azt is el tudod mesélni, vagy a véleményedet megosztani velünk, hogy ugye a magyar népmesék egyik leggyakoribb motívuma az égigérő fa, amelynek ágai között ott van a nap, a hold és a csillagok, meg a hős, aki ugye rétegről rétegre mássza meg a világot, vagy fedezi föl a környezetét. Párhuzamba hozható ez a dolog azzal is, hogy az ember mindig kísérletezett azzal, hogy a dimenziókat, vagy éppen a táguló világegyetem különböző skáláit, a naprendszert, a galaxisokat, az űrt vizualizálja?
10: Hát én ezekkel a szakszavakkal nem dobálóznék, mert még gyakorlatilag 100 évvel ezelőtt a csillagászok sem tudták, hogy miből áll a világegyetem. Tehát a legelső extragalaktikus, tehát a tejútrendszeren kívüli ködnek a leírását Edwin Hubble publikálta 1925-ben, 101 évvel ezelőtt. Tehát akkor nyílt meg a tejútrendszeren túli világ, hogy egyáltalán olyan nagy a világegyetem, hogy a tejútrendszerünk, a mi tejútunk, a Hadak útja, Csaba királyfi útja, az csak egy galaxis a sok közül, szóval ezeket a modern terminusokat én nem nagyon használnám a régiek gondolkodása kapcsán, de az, hogy a fantázia az ráhibázott a későbbi valóságként megismert mondjuk univerzum szerkezetre, az meg egy érdekesség. Tehát ugye ott látom egyébként, amikor mondjuk science fiction, jó science fiction regényekbe ráhibáznak mondjuk évtizedekkel korábban írott szövegekben olyan folyamatokra, jelenségekre, amelyek aztán megvalósulnak.
16: Érdemes Jókai Mórt olvasni, ráhibázott.
10: Hát ő egy csomó dologra ráhibázott, és egyébként volt olyan is, aminek teljesen mindenféle alapot nélkülöző volt a ráhibázás, de érdekes volt, amikor ő a Androméda ködben egy csillagnak a föltűnését leírta 30 év azelőtt, hogy tényleg föltűnt egy szupernova robbanás az Androméda ködben, ott akkor még volt egy ilyen disputa is a magyar közéletben, 1870-es években, 80-as években. Ténylegesen, amikor az embernek a fantáziája sokat működik, akkor sokféle termék kijön belőle, és akkor az néha az ráhibáz a valóságra.
16: Az imént a sötétséget említettük, de mondjuk a sötétség ellen gyújthatunk képzeletbeli vagy nagyon valóságos tüzeket is, és hogyha a tűz metaforájánál tartunk, akkor akár a tűzokádó sárkányokat is idézhetjük, akik a mesék állandó szereplői, a sárkányok a pszichológusnak, mint mondanak. vannak?
15: Nem várt krízisek, támadások. Én azt gondolom, hogy ezekre, itt most a szülő is beszél egy kicsit belőlem, hogy akkor teszünk jót a gyerekünkkel, hogyha úgy neveljük, hogy megmutatjuk neki, hogy én hogy küzdök meg akkor, amikor sárkányt találok, és nem próbálom abba az illúzióba ringatni őt, hogy neki majd nem lesz sárkánya. Most mondok egy nagyon gyakorlati dolgot, hogy például sokszor kérdezik meg szülők, hogy például egy szeretett nagyszülő elvesztés, akkor a gyereknek elvigyék a temetésre. És egyszerűen nem tudom hányszor mondtam, hogy igen. De hogy muszáj elvinni, muszáj megmutatni, hogy én hogy élem meg, amikor egy ilyen elragad egy sárkány valakit, akit nagyon szeretek. Ha azt mondom neki, hogy ilyenkor nem történt semmi, megvédem attól, hogy ő fájdalomat éljen meg, akkor azzal rosszat teszek, akkor teszek jót, ha megmutatom, hogy nézd, itt egy sárkány, rettenetes, ijesztő, én se tudom, mit kezdjek vele, de nézd, megmutatom, hogy próbálkozom legyőzni őt, és ebből fog ő tanulni, nem abból, hogyha azt mondom, hogy ilyenek nincsenek. A népmesék pont ebben jók, hogy nem ringatnak illúziókba, de nagyon szépen megmutatják, hogy mennyi baj érhet.
10: Hát és mit csinálják, milyen kegyetlen történetek némelyek.
15: De azt is megmutatják, hogy jöhet egy jó barát, egy titkos segítő, egy nem várt fordulat, a szerencse, a jól megérdemelt jóság.
16: Akkor lefordíthatom úgy, hogy a tátos paripa mondjuk, aki egyébként akkor a szelekszárnyán viszi a főhőst, és a tátos paripa a mesében parazsa teszik, hogy repülni tudjon. Csillagászként a parázs egy magas energiájú üzemanyag.
10: Hát
16: pszichológusként lehet a belső szenvedély, vagy az a flow, vagy a motiváció, ami tovább visz minket, annak a szimbóluma. De hát az is kérdés, hogyha mondjuk a modern ember kiégetnek találja magát, nincs semmi belső tűz, ami előre vinni, akkor hol találja meg a saját parazsát?
10: Milyen érdekes szóval ez a szó is, hogy kiégettség, hogy honnan jött ez, hogy kiégett az, hogy valakinek elfogyott az energiája, valaki belefásult az életbe. Miért kiégettség?
16: A fa és az égés, ugye?
10: A faj és az égés, és hogy véget értenek, hogy hamuvá válunk.
16: De hogyha már egyébként a kozmikus metaforákat idézed, a magyar nyelv tele van gyönyörű ilyen szóképekkel, például lehoznám neked a csillagokat, vagy szerencsés csillagzat alatt születtél.
10: Hát ezek velünk vannak, én ezt mindig örömmel vallom, mert hát nyilván amikor a ember próbálja azt mondani, hogy a csillagászat az egy kicsit több, mint csak egy száraz természettudomány, mert hogy nem véletlen az sem, hogy Uránia az ókori múzsák egyike a csillagászat, akkor még művészetnek számított a csillagászat. Ma pedig ugye letaszítatott a száraz természettudományoknak az unalmas padsorába. Akkor én azt mondom, hogy azért a nyelvünkben még él az emlék, hogy a csillagászat az volt idő, amikor sokkal fontosabb volt az átlag embernek, és hát ha most tudunk tenni mondjuk ezzel a kis félórás beszélgetéssel azért, hogy ez kicsit közelebb kerüljön ismét a népekhez, akkor én ennek csak örülni tudok.
17: Ha egy népmesében ti lennétek a főhős segítői, akkor milyen csillagászat varázseszközt, vagy éppen lelki útravalót adnátok neki?
10: Nyitott szemmel járjon, nappal látja a világot, éjjel látja a csillagokat, akkor el nem tévedhet.
15: Annyit mondanék, ami nem feltétlenül csillagászat, de valahogy a kettőnek, hogy mindig útra kell kelni. A vége egy életszakasznak jön a következő, akkor kell útra kelni. Nincs olyan hős, aki ül otthon, és nem tudom, megtörténnek vele a dolgok.
10: Ez az egy antihős.
15: Az egy antihős. Igen, tehát
16: maximum addig ül otthon, amíg a hamuba sült pogács.
15: Az várja meg, mert az anélkül nagyon nehéz az élet, de utána útra kell kelni.
16: És a felfedezés örömét minden nap megélni.
10: Így van.
15: Így legyen, igen.
13: Az üveghegyen túl, avagy a népmesék tudománya. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket munkatársaim Schwarz Nóra, Radics Zsuzsa és a felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is. Kádár Dórát hallották.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenki.

0: tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunk központi témája az ökumené és a vallásközi kapcsolatok. 14. Leó pápa tegnap vallásközi találkozón vett részt a franciaországi Metzben, a Robert Schuman kongresszusi központban. Ökumenikus találkozót tartottak Pannonhalmán is, az Úr szolgálatának iskolájában címmel az előző hétvégén. Ezekről a témákról lesz szó, majd a vasárnapi Szentmise szentleckéjét hallgatjuk meg a hozzá kapcsolódó magyarázattal. Tegnap, szeptember 28-án reggel Leó pápa vallásközi találkozón vett részt Metzben a Robert Schuman kongresszusi központban. A bevezető után a vallási közösségek képviselői közösen megfogalmazott felhívást olvastak fel a párbeszéd előmozdítása érdekében. Leó pápa ezt követően mondta el beszédét, melyben hangsúlyozta, hogy a vallásközi párbeszéd nem gyengíti, hanem hitelesen kifejezi identitásunkat, és lehetővé teszi, hogy a határokon túllépve találkozzunk, barátságot kössünk, és építsük a békét.
2: Chers frères et sœurs, chers amis représentants des différentes traditions religieuses, c'est avec une joie profonde.
1: Kedves testvéreim, kedves barátaim, különböző vallási hagyományok képviselői. Mély örömmel, ugyanakkor a lelki felelősség eleven tudatával vagyok ma itt köztetek Metzben, ebben az átjárást biztosító és találkozást lehetővé tevő határvidéki városban, a kongresszusi központban, amely Robert Schumannak, az Európai Unió egyik alapító atyának nevét viseli. Ez a hívő és szilárd meggyőződésű ember a régi törésvonalakat egész Európa számára a remény hídjaivá tudta alakítani, s így a sokféleségben megvalósuló egység igazi nagykövetévé vált. Példáját követve nekünk, vallásos embereknek, közös feladatunk tanúságot tenni arról, hogy a határokon túllépve mindig lehetséges találkozni, barátságot kötni és békét építeni. A párbeszéd nem gyengíti identitásunkat, hanem egyszerűen és hitelesen fejezi ki azt, miközben nyitottá tesz a másik különbözőségére. Ahogyan elődöm, Ferenc pápa mondta, a különböző vallású emberek közötti párbeszédet nem pusztán diplomáciai megfontolásból, udvariasságból vagy toleranciából folytatjuk. A párbeszéd célja a barátság, a béke megteremtése. Előtte Szent II. János Pál pápa úgy tekintett a párbeszédre, mint magából az emberi természetből fakadó követelményre. Paul Ricoeur szerint ez az az út, amelyen a másik másságát ígéretként, nem pedig fenyegetésként ismerjük fel. A találkozás olyan művészete, amelyre világunknak nagy szüksége van, és amely szöges ellentétben áll az agresszivitással és az erőszakkal. Aki ugyanis Isten nevére hivatkozik, hogy igazolja az erőszakot vagy az elnyomást, az megszentségteleníti ezt a nevet. Semmi sem állíthatja magáról, hogy valóban Istentől ered, ami sérti az emberi méltóságot. A vallási beszédnek szüntelenül arra kell buzdítania, hogy fegyverezzük le a szíveket és a szavakat. Ez mindannyiunk közvetlen felelőssége, hiszen kiki a saját vallási hagyományának őrzője. Másfelől, ha a vallási hagyományok termékenysége mindenekelőtt abban mutatkozik meg, hogy szolgálják a békét és a testvériséget, akkor abban is megnyilvánul, hogy képesek védelmezni, kísérni és szolgálni az életet. Egy civilizáció nagysága nem anyagi sikereivel mérhető, hanem azzal, ahogyan gondoskodásával körülveszi, védelmezi és felemeli az emberi személyt. A vallások az élet őrzői. Vallják, hogy az élet szent. Termékenységük a legkiszolgáltatottabb és legtörékenyebb emberek melletti szeretetteljes jelenlétben mutatkozik meg. Az élet szolgálata azt jelenti, hogy gondoskodással, jelenléttel és gyengétséggel vesszük körül, különösen a megpróbáltatások idején, egészen az élet végéig. Nekünk, akik nyitottak vagyunk a transzcendenciára, az a küldetésünk, hogy szilárd támpontokat kínáljunk, különösen a fiataloknak, egy olyan közösség építéséhez, amely tiszteletben tartja és megbecsüli minden emberi személy méltóságát. Kedves barátaim, az egyház utitársainak tekinti mindazokat, akik őszintén keresik az igazságot, a jóságot és a szépséget. Még egyszer köszönöm közelségeteket és jelenléteteket. Isten végtelen jósága és bölcsessége kísérjen bennünket, és tanítson meg arra, hogy egyre inkább az ő gyermekeiként és egymás testvéreiként éljünk, s így ott, ahol élünk, a béke kitartó építői és a világunkban szüntelenül növekvő remény tanúi lehessünk. Isten áldjon meg benneteket!
2: Que Dieu vous bénisse.

0: Az Úr szolgálatának iskolájában. Ökumenikus találkozót tartottak a hétvégén Pannonhalmán. A tanácskozás előadója volt többek között Timothy Radcliffe bíboros, Jerry Pillay, az Egyházak Világtanácsa főtitkára, és Lawrence Freeman, a Keresztény Meditáció Világközössége igazgatója is. Az ökumenikus mozgalom számos nemzetközi és hazai vezetője, képviselője érkezett a Pannonhalmi konferenciára. Az érdeklődők előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket hallhattak az iskola témájáról, az egyháztan, az ökumené, a misszió, a kontempláció, a pedagógia szempontjából. Jelen volt többek között Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára is. A találkozó egyik szünetében beszélgettem Dejcsics Konrád bencés szerzetessel, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatójával, először is a tanácskozás mottójáról, az Úr szolgálatának iskolájában. Ezek szerint ismét itt az idő, hogy iskolapadba üljünk. Dejcsics Konrádot hallják.
1: Azt gondolom, hogy az első válasz persze mindenképpen igen. Itt az idő, hogy visszajöjjünk az iskolapadba, és azt is gondolom, hogy az ökumené iskolájában, ami azért már egy régebbi intézmény, most éppen olyan paradigmaváltás zajlik, mint aminket körülvevő világban általában az iskolánkban. Tehát az egyházak a II. Vatikáni zsinat óta, de ma éppen hallottuk a főapát úr megnyitó beszédében, hogy már a 19. század vége óta tudatában voltak a szétszakítottságból fakadó botránynak, és keresték az együttműködésnek a különböző lehetőségeit, egymás megismerésének a különböző lehetőségeit, és nagyon fontos mérföldköveket megtettek. Elég, ha csak arra gondolok, hogy most nyáron itt volt Pannonhalmán a katolikus és ortodox egyház teológiai párbeszédjeinek vegyes bizottságának végrehajtó bizottsága, és ez a 20 fő egy olyan szöveget készít elő, amely egy újabb sarkalatos kérdésben fogalmazza meg az ortodox és a katolikus egyház közös álláspontját. Azaz egy újabb szembenállást számolunk fel a tanítás területén. Ugyanakkor az eddigi ökumenikus erőfeszítések nagyon gyakran a tanítás is az egyház szervezet oldalára összpontosítottak, és ott van a másik oldalon az élet és a közös tanúságtétel és missziónak a feladata. És minthogyha a mai konferencián is az fogalmazódott volna meg, hogy a tanítás és az egyház szervezet kérdéseit egyébként nagyon fontosnak tartva a továbbiakban is, újra rá kéne néznünk a misszió és a közös szolgálat feladataira, azaz itt kezdődhet egy új iskola, vagy ha nem is új iskola, de egy új évfolyam, vagy egy új tagozat.
0: Akkor talán ez az, amit aki ma beül ebbe az iskolapadba, mondjuk másképp tanul, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, hiszen akkor is tanultunk, összejártunk konferenciákra, akkor is megvolt a közös tanulásnak az élménye, tapasztalata. Talán egy kicsit a világ is változik, ahogy az egyik előadásban is nem olyan régen hallottuk, hogy az idők jeleire is figyelnünk kell, de mennyire?
1: Azt gondolom, hogy a minket körülvevő világnak a megosztottsága, békétlensége az egyik oldalon, másik oldalról a technológiai fejlődés, a mesterséges intelligencia jelenléte, ahogy erről több előadásban is szó esett, illetőleg a harmadik dolog a teremtett világnak a veszélyeztetettsége, a klímaváltozás kérdései egy új fázisba helyezték az emberiséget. És azt mondani, hogy az időknek ezek a jelei ne szólítanák meg az egyházat, ez talán annyira visszás volna, mint amikor mondjuk Galileinek a természettudományos felfedezéseit az egyház a saját hermeneutikai álláspontja felől próbálta megítélni. Tehetünk úgy, hogy nem figyelünk oda az idők jeleire, de ezzel valószínűleg az evangélium értelmezése területén követünk el egy hibát. II. János Pál pápa 1993-ban, amikor Galileo Galileit rehabilitálta egy egyetemi beszédében, akkor azt mondta, hogy az egyház teológusainak mostantól feladata az, hogy megvizsgálják, hogy a természettudományos felfedezéseket mennyire nem kell-e igazából figyelembe venniük, és hogy mennyire kell módosítaniuk a katolikus tanítást a természet

0: gyakorlatok, amiket már eddig is sikerült jól végezni, és talán nem a megújításukra van most szükség, hanem az, hogy kicsit egymás szemébe nézzünk, megerősítsük egymást, és vigyük tovább, mert ez egy jó gyakorlat, egy jó ökumenikus gyakorlat.
1: Három ilyen dolgot mondanék. Az első, hogy az évente egyszeri találkozáshoz képest, amit mondjuk az egységhéten januárban megteszünk, időt kell eltölteni egymásnál. Ezt Emmanuel Metropolita mondta ma. Ő ezt úgy fogalmazta, hogy a teológiai fakultásokon a másik egyházról szóló tanítást valószínűleg nem a saját egyházunknak, a tudósainak, hanem a másik egyházból meghívott szakembernek kellene adnia. Ez egy nagyon nagy bátorság. De ez nem csak azt jelenti, hogy autentikus tanítást hallunk a másik egyházról, hanem azt is, hogy a másik közösségből érkező professzor vagy tanár időt tölt nálunk, és fordítva. Az ökumenikus konferenciának talán az egyik legnagyobb értéke, hogy az előadók több napra jönnek ide Pannonhalmára, és a szeretetes közösség hordozza őket, ott vannak velünk az étkezésen, az imádságon, a hétköznapjainkban. Mert itt mélyül el valami szerintem túl a teológiai, intellektuális párbeszéden. A második, amit érdemes továbbvinni szerintem és elmélyíteni, az valóban az imádság tapasztalata. És a zsoltárok, az egyháznak az imaórák liturgiája, tehát a zsolozsma, az egy olyan közös alap, amely mind az ortodoxiával, mind a reformáció egyházaival teljesen összeköt bennünket. A harmadik, az pedig a bűnbánatnak a gyakorlata. Itt Pannonhalmán van egy olyan gyakorlat, hogy hanvazó szerdán összegyűlünk, és református, evangélikus, baptista, pünkösdi testvérek, ortodoxokkal és katolikusokkal együtt közösen veszünk részt abban a vesperásban, amikor bűnbánat jeleként hamut hintünk a homlokunkra. Lehet, hogy az eukarisztia asztala még nem közös, de az oda vezető első lépés, a bűnbánat rítusa, az teljesen közös. És egymás előtt, olyan közösségek egymás előtt, ha megvallják a vétkezéseiket, akik esetenként a történelem során konkurenciának tekintették egymást, az a bizalmat nagyon erősen építi. Amikor lefegyverzem magam Isten előtt, abban a pillanatban lefegyverzem magamat a másik ember előtt is, és ez egy kölcsönös lefegyverzés. Talán így lehet elindulni egy közös húsvét felé.
0: Aki ránéz a programfüzetre, és mondjuk laikus érdeklődő nem volt még ilyen konferencián, elsőre talán furcsa lehet, vagy érdekes lehet ez, hogy ökumenikus közös imádság, ökumenikus vesperás, olyan liturgikus gyakorlat, amelyet közösen végez ez az egész közösség, akik itt vannak, többféle felekezetből, egyházból. Hogyan zajlik egy-egy ilyen liturgia?
1: De ez az érdekes, hogy mi ebben valójában elég konzervatívak vagyunk. Amikor a Vatikánnal, Kurt Koch bíborossal egyeztettünk ezekről a formákról, liturgiákról, akkor ő arra biztatott, hogy legyetek sokkal bátrabbak. Vegyétek figyelembe a másik közösség szempontjait is. Merjétek még bátrabban alakítani a katolikus liturgiát, itt nyilván az imaórák liturgiájáról van szó, a zsolozsmáról, és hallgassátok meg, hogy ők most hogyan élik meg a saját zsoltározásukat. Szóval a Pannonhalmán azért az a nagy lehetőség, hogy az itt ülő 30 szerzetes minden nap, naponta többször összejön és imádkozza a zsoltárait, és az ide érkező testvérek számára ez egy nagyon biztos alap, amit nagyon szeretnek. Mert ugyanazok a szövegek, nyilván más dallamon, meg egy kicsit más formán, de mégis az alap közös. Ma például este a himnuszban a klasszikus, egyébként 19. században újraalkotott, akkor latinul újraalkotott himnusz helyett egy korált fogunk énekelni. A helye ugyanaz, az emberi költészet egy remekét tesszük be a mi közös zsoltározásunk elé, hogy összhangba hozza a szívünket, de közben intellektuálisan rácsodálkozunk arra, hogy ez a himnusz valójában mennyire fókuszál, és jól lehet, mi egyébként a katolikus liturgiában nem énekeljük, de mennyire ugyanazt mondja, és mennyire oktalanság lenne például ilyen módon csak a saját felekezeti költészetünk határai közé zárkózni. És minden egyes ilyen tétel a meglepetés erejével hat akkor, hogyha a saját gyakorlatunkra megpróbálunk egy kicsit a hozzánk érkezett vendégek szemével vagy fülével ránézni.

Az Úr szolgálatának iskolájában ökumenikus találkozót tartottak a hétvégén Pannonhalmán. Dejcsics Konrád bencés szerzetessel, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatójával beszélgettünk.

0: Végső soron hol tart napjainkban az ökumené ügye? Reális a közeledés? Hámori Kinga kollégám kérdezte az elmúlt évek eseményeiről Kránic Mihály atyát, tanszékvezető egyetemi tanárt.
1: Jó lehet, hogy 2000 év óta törekszünk az egységre, vagy hát próbálunk, de azért sok visszás évszázad is volt ebben a 2000 évben, és igazán a múlt század az, ami nagyon sokat tett. Most hol tartunk ebben is? Hogy látod a közeledésnek az útját most a jelen századunkban?
2: Hát, hogyha most a katolikus egyházat nézem, hiszen mi annak a tagjai vagyunk, akkor forradalmi változások történtek valóban az elmúlt 100 évben. Tehát korábban más volt a történelmi helyzet, más volt a társadalmi helyzet, más volt a kulturális helyzet. A Szentlélek viszont vezeti az egyházat, az egyházakat, egyházi jellegű közösségeket is, és hát így egyébként protestáns oldalról volt egy nagyobb hatás a katolikus egyház felé is, hogy az egységért tegyen valamit. És hát a 20. században valóban olyan nagy események történtek, mint imahétnek a kezdete 1908-ban, Edinburgh-ban 1910-ben a nagy világ missziós konferencia, ahol mozgalmi síkon indult el az ökumenizmus, maga a szó is onnan datálódik. 1948-ban az Egyházak Világtanácsának a megalakulása, 1962-65 között a II. Vatikáni zsinatnak az eseménye, amelynek kiemelt célpontja volt a keresztény egység. Az Unitatis Redintegratio határozat akkor született, és ez mind a mai napig meghatározza a keresztény gondolkodást az ökumenizmus területén, de ide sorolható az 1999-es közös nyilatkozat katolikusok, evangélikusok között, és hát nem sokkal korábban, 1995-ben Szent II. János Pál pápának az Utunum Sint kezdetű ökumenikus körlevele. Ez nagyon nagy hatást eredményezett, mind protestáns, mind ortodox területeken is. Hadd emeljem még ki a 2001-ben megjelent Carta Ökumenikát, Strasbourgban írták ezt alá az európai keresztények. Tehát protestánsok, ortodoxok, katolikusok, és ennek most ugye 25. évfordulóján ennek egy felújítása történik. Tehát eljutott hozzám is az új szöveg, és hát azt látom, hogy nagyon gyorsan változik a világ. És az egyháznak is figyelnie kell az idők jeleit. Tehát olyan szempontok jöttek elő 25 év után, amely alapján újra kellett írni, vagy pedig hát fogalmazni sok mindent, és aktualizálni. Tehát 2001-ben nagyon nagy dolog volt, hogy egy ilyen alkotmányt, hiszen egy ilyen karta, ezt is jelenti, tudtak az európai keresztények megírni, és utána azt kérték, hogy minden nemzeti szintű keresztény közösségek ezt írják alá. Tehát így Hollandia után Magyarország másodiknak írta alá ezt a Carta Ökumenikát 2002-ben. És hát most remélhetőleg egy újabb lendületet tud majd adni ez a törekvés. De az új dikasztérium, amely a keresztény egységet előmozdító pápai tanács utóda, az elmúlt években nagyon komoly dokumentumokat jelentetett meg. Például 2020-ban egy ökumenikus vademécumot, tehát egy ilyen ökumenikus kisokost, ha lehet így fogalmazni, amelyben a főszerep a püspöké, hogy ő szorgalmazza mindig helyi szinten a keresztény egységtörekvést, hogy ez ne aludjon el, hanem legyen mindig is napirenden. Valamint tavaly júniusban szintén ugyanez az egységdikasztérium kiadta a Róma püspöke című dokumentumot. Ez II. János Pál 95-ös felvetésére reflektál. Ő azt kérte páratlan módon, hogy legyen ökumenikus megbeszélések tárgya, hogyan tudja ő a pápai tisztségét, a péteri szolgálatot ellátni mindenkinek a kedvére, vagy pedig hát elfogadására. És erre nagyon sok válasz érkezett. Ezeket a beérkezett javaslatokat összegezi ez a dokumentum, amely épp azt mutatja, hogy igen, a Vatikán, vagy pedig Róma is, tehát az egyház is kész arra, hogy megfontolja, hogy mit is jelent az, hogy a péteri tisztség, ugye, első a szeretetben régi megfogalmazással, az egyház élén mit is jelent. És most már ortodoxok és protestáns testvérek felé egyaránt. Tehát vannak események, a 20. század juttatta el ide magát a katolikus egyházat, hogy kinyújtsa a kezét, a karját más egyházak felé, és hát ennek a gyümölcsei most már láthatóak.

0: Az évközi 27. vasárnap következik, amely a terménybetakarítási hálaadás napja. A vasárnapi Szentmise szentleckéjét Szent Pál apostol Filippiekhez írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszhoz Hulitka Róbert, a Váci egyházmegye papja fűz gondolatokat. Testvéreim, ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással együtt az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes és igazságos, arra, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok is tettekre, és veletek lesz a béke Istene. Ez az Isten igéje.
1: Jézus arra hív meg bennünket, hogy tettekre váltsuk azt, amit tanított. Hogy az életünket ne az aggodalmaskodás, a jövő bizonytalansága miatti különböző kétségek vezessék, hanem alapvetően a nyitottság annak elfogadására, amit Isten adni kíván számunkra. A hála lelkülete alapvetően arra tanít meg bennünket elsősorban, hogy hogyan ismerjük fel mindazokat a kincseket, amelyeket mások talán nem vesznek észre a saját életükben. Hány és hány ember aggodalmaskodik, nem veszi észre mindazokat a kegyelmi ajándékokat, amelyeket Istennek megköszönhet. A hála lelkülete valójában olyan magatartás is, amely megtanít bennünket látni Isten kegyelmeit, ajándékait a mi életünkben. Sokszor talán azt gondoljuk, hogy a csoda, Isten jelenléte a mi életünkben valamilyen rendkívüli, úgymond természet fölötti cselekmények által, természet fölötti csodák által valósul meg. Az igazi csoda azonban ott van a mindennapjainkban elrejtve. Isten jelenléte az. És akkor, amikor elengedjük az aggodalmaskodást, amikor nem a félelem és egyáltalán a jövőtől való rettegés vezet bennünket, hanem észrevesszük, hogy mennyi jót adott számunkra Isten a múltban, akkor a hála lelkülete egyben nyitottá tesz bennünket arra is, hogy a jövőben is várjuk Isten segítő kegyelmét. Amikor aggodalmaskodás van a szívünkben, akkor ez valójában egyfajta jövőtől való bizonytalanságban való félelem. Amikor egyáltalán arra figyelünk Szent Pál apostol buzdításai kapcsán, hogy milyen lesz a jövő, nem szabad elfelejtenünk, hogy a Filippieknek írt levelet börtönből írja. És itt sem a félelem vezeti őt, hanem a hála. Nem arra gondol, hogy mi veszély történhet vele a holnapi napon, hanem hálát ad azért, amit megköszönhet Istennek, hogy egyáltalán eljuttathatja az evangéliumot oda, ahol még nem hallották azt, azokhoz az emberekhez, akik még soha nem találkoztak Isten kegyelmével. A hála lelkületét akkor tudjuk egyre jobban kibontakoztatni a szívünkben, ha gyakoroljuk. Ha újra és újra megtanulunk, először az apró dolgokért is hálát adni, és ez lassan felnyitja a mi szívünket, hogy tudjuk észrevenni a nagyobb csodákat is.

0: kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: 14 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Deme Témea. A mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. November 4-től lesznek nyilvánosak az ügynökakták. Halálos áldozata is van a szlovákiai iskolai késelésnek, és folytatódik a napos száraz idő. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A tervezethez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése több időt vesz igénybe. Először a hatos kartonok, bénaplók és mágnes szalagok adattára kerül fel a nyitottakták.hu oldalra, majd jövő februárig a beszervezési dossziék is nyilvánossá válnak. A dokumentumok eléréséhez nem kell majd regisztráció, azokban szabadon lehet keresni például születési adatok fedőnév irattípus alapján. A tervek szerint a honlapon 50-60 ezer nevet fognak nyilvánosságra hozni. Egy most nyilvánosságra hozott nyomozati irat szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztatták fel a tavasszal a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállító autót. Az úgynevezett aranykonvoj ügyben a pénzszállítókat védő ügyvédiroda munkatársa a Kossuth Rádiónak elmondta. A nyomozás dokumentumai már hónapokkal ezelőtt erre utaló bizonyítékokat tartalmaztak, mégsem történt semmilyen lépés. Laco Andrea úgy fogalmazott: akkor lehet érdemi elmozdulás az ügyben, ha olyan legfőbb ügyésze lesz az országnak, akinek a történtek tisztázása lesz az érdeke. A Fidesz szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A Fidesz politikai fogolyként tekint a tegnap őrizetbe vett Hankó Balázsra, közölte az ellenzéki párt kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan úgy fogalmazott: a volt kulturális miniszter semmilyen bűncselekményt nem követett el, és a pártban fel sem merült, hogy képviselői mandátumát vissza kellene adnia. Az előző kormány kultúráért és innovációért felelős miniszterét tegnap mentelmi jogának felfüggesztése után vették őrizetbe. Milliárdos hűtlenkezelés gyanújával nyomoznak ellene az NKA ügyben. Ugyancsak tegnap őrizetbe vették az Orbán kormány fejlesztési miniszterét is. Sesták Miklóst vesztegetés elfogadásával gyanúsítják a Volánbusz ügyben. Halálos áldozata is van a reggel történt szlovákiai általános iskolai késelésnek. Szaniszlófalván a tanítás kezdetekor egy 8-os fiú rátámadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vittek kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka. Egy lezuhant drón roncsait találták meg egy szántóföldön Romániában, az ukrán határ közelében. Egy segélyhívón érkezett bejelentés az esetről. Kisebb tűz is keletkezett, de senki nem sérült meg. Riasztották ugyan az F-18-as vadászgépeket, de a radarok nem észleltek jogosulatlan behatolást a román légtérbe. Itthon országszerte derült az ég, a maihoz hasonló napos száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet, megélénkül Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal. Kedves hallgatóink, híreket 15 órakor hallanak, most 14 óra múlt 4 perccel.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: Görbeország krónikása. Mohos Zsófia hemződíjas fotográfus lesz a vendégünk. Bonca Berta, azaz Csinszka képei egy most megjelent új albumban. Idén 100 éves a fővárosi Puskin mozi, ahol vetítés sorozat kezdődött a hétvégén. És koreai filmfesztivál lesz a Corvin moziban.
2: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól. A Kossuth Rádióban. Szabad polc.
4: Embermagasságú falak és újonnan felfedezett oltárok. Újra éled a múlt a Nagyegedhegy tetején, ahol fontos leleteket ástak ki a régészek. 8 műgyűjtő, 7 kiállítás, 6 album. Bepillantunk a műgyűjtő klubja kulisszái mögé, a kortárs művészet féltett világába. A Veszprémi Lackó Dezső Múzeum kulturális sétákkal indítja az őszi szezont, míg Nádudvaron egy apáról fiúra szálló, évszázados mesterség nyomába eredünk.
2: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül. Ma este 20:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Rádió Színház.

0: hogy mit is akarok én? Hát, mit lehet erre válaszolni? Igazat akarok írni, harcolni az igazságért. Az én szándékom nem volt más, mint megmutatni az ember egyes tényeit, való jelenségek összefüggését, a társadalmat, az élet és annak problémáit. Azonban mindig egy bizonyos szándékkal, mondjuk egyelőre szerényen így, az igazságos változtatásért küzdve.
1: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. 1919-től 1942-ig. Második rész.
0: Levél amerikai nagybácsimhoz. Kedves William bátyám, bocsásson meg, hogy oly régóta nem írtam, van már vagy 6 esztendeje, de hát nem igen lehetett, mert mindenféle közlekedési és egyéb zavarok voltak itt nálunk Európában. Különben semmi baj nem történt, és én nagyszerűen érzem magam. Még mindig író vagyok, amiért ön eleinte neheztelt is rám, de remélem, hogy most már megbocsát, sőt örül, hogy a pálya bevált és szépen jövedelmez, már persze az itteni európai, sőt magyarországi viszonyokhoz képest. Állandóan dolgozom, mint mi itt mindnyájan, kiki a maga mesterségében. Hol regényt, hol színdarabot írok, alig győzöm a sok munkát, annyira elhalmoznak rendeléseikkel a kiadók, akik nyakra főre vásárolják igen magas honoráriumért a legértékesebb műveket, és remek kiállításban, finom, famentes papíron adják ki azokat, az itteni kedves közönség pedig oly mohón vásárolja őket, mintha élelmi cikkek lennének. Azon fölül, hogy a kiadók és virágzó lapok, s még virágzóbb folyóiratok már szinte elviselhetetlenül nem hagynak békén a rendeléseikkel, azon fölül még az itteni irodalmi viszonyok is szakadatlan munkára serkentenek engem és másokat, mert pompás sajtószabadság van, amelyben az író úgy érzi magát, mint illatos langyos fürdőben. Kiki azt írhatja, amit akar, azt akarhatja, amit gondol, azt gondolhatja, amit csak tud gondolni. És egyes kollégák a lapjaikban állandóan írásra buzdítanak, különösen egy Új Nemzedék címűben, oly kedvesen és meghatóan, hogy a buzdításoknak nem lehet ellenállni, és az ember még akkor is írna, ha semmit sem fizetnének érte. Na de meg is van aztán a látszata mindezeknek. Pompás, új ruhákban járok, sétálok az utcán, ahol barátságosan és jó indulattal mosolyognak rám az emberek, és én őrájuk, mert hát én is nagyon szeretem ám őket. Általában itt nálunk ez a jó indulatú mosoly most divat, s valóságos hóbort. Aztán kitűnő, többfogásos ebédeket eszek végig, színházba járok, udvarolok a leányoknak, van hozzá időm és kedvem, ragyogó felöltőm gombjukában őszi rózsát hordok. És nem csak én élek ilyen jól és szépen, hanem mi pestiek mindnyájan megelégedettek is vagyunk, a fejünkre vajat kenünk, és vasárnap délutánonként egy nagy lekvártóban ladikázunk, alkonyatkor a szemközti házak lakói egymásnak puszit integetnek. Pénzem is van bőven. Kölcsönöket is osztok szét a barátaim között, bár azok nincsenek arra rászorulva, hanem itt nálunk az is divat, hogy az emberek egymástól tréfából kölcsönöket, 10, 20 és 50 koronákat kérnek holnapig, amiben az a jól sikerült tréfa, hogy sem holnap, sem azután nem adják meg, ami miatt van is aztán kacagás. Hát ezzel tulajdonképpen mindent el is mondtam magamról, ami önt, kedves bácsikám, érdekli. A mama is jól van. Ő mostanában, bocsánat a kifejezésért, lumpol. Éjszakázik. Nem úgy, hogy fönnmarad, hanem éjjel 2 órakor föl kell, és elmegy az itten szokásos népünnepélyekre, amelyeket szén- és fakereskedések előtt szoktak tartani. De helyne, egy kis szívességre kérném önt. Én itt írom levelemet egy kávéházban, a tárcámat pedig otthon felejtettem. Nincs nálam pénz. Legyen szíves, kölcsönözön nekem holnapig 1000 dollárt. Küldj el postafordultával, meg fogom adni pontosan. Ha nem, hát átköphet rám az óceánon. A pénzre okvetlen szükségem van, hogy a cechem kifizethessem, és 5 cigarettát vegyek, mert az arany cigarettatárcámat is otthon felejtettem. Postafordultával okvetlenül számítok a pénzre. Tiszteletem, szeretettel üdvözlöm, hű unoka öccse Ben Lajos.

0: Az elefánt. Az elefánt a legnagyobb szárazföldi állat, de csak a felnőtt elefánt, mert egy igen kis elefánt például jóval kisebb, mint egy igen nagy víziló. Az elefánt úgynevezett állatkertekben fordul elő, a föld minden nagyobb városában, amiért is az elefánt hazája szélese világ, amiben a művészhez hasonlít. Állatkert nélkül csak kis Indiában és Afrikában fordul elő, amiért is azok, akik elefántvadászatra indulnak Pilisvörösvárra, kénytelenek néhány nyullal beérni. Az elefánt igen rossz kedvű állat. Már kicsinykorában állandóan megnyúlt orral járkál, ezért aztán az orra úgy is marad, és ormány nevet vesz föl. Jókedve úgy szólván csak akkor van, ha ütik, mert bőrének vastagsága miatt az ütést nem érzi, s ezen jó ízűt röhög. Az elefánt hangja trombita harsogáshoz hasonlít, ami megtévesztően hasonlít ahhoz, amiről az olvasókönyvek, mint az elefánt hangjáról szólnak, s amiről azt mondják, hogy hasonlít a trombita harsogáshoz. Az elefánt füvel, szénával, kölessel és rizssel táplálkozik. Barbár erkölcséről tesz tanúbizonyságot, hogy megjelenik a rizsföldeken, te lezabálja magát és fizetés nélkül távozik. Az elefánt testi ereje óriási, hallatlan nagy terheket elbír, de tízszer annyit ő sem bír el. Az elefánt igen sajátságosan iszik. Beledugja ormányát a vízbe, éppen úgy, mint a nagyorrú kávénénikék a kávéba, de aztán a kávénénikéktől eltérőleg teleszívja az ormányát, és azt nem hagyja csak úgy visszacsöpögni a kötényére, hanem igenis belespricceli a szájába, amiben bizony a disznóhoz hasonlít, nem mintha a disznó is így tenne, hanem mert ez már mégiscsak illetlenség. Az elefánt betegségei közt leggyakoribb a nátha, képzelhető mekkora náthája szokott lenni. Az elefánt igen okos állat. Volt például egyszer egy szabónak egy elefántja. Ez olyan okos volt, hogy amikor a szabó elment hazulról, az elefántot otthon hagyta, és a kaput bezárta. Az elefánt, mikor idegenek akartak bemenni a szabó udvarába, nem eresztette be őket, mert nem is tudta volna kinyitni a kaput, meg nem is tudta, hogy be akarnak menni. Az elefánt az állatkertben a hátán egy trónusszerű alkotmányt cipel, amibe egy leány és egy férfi beleül, és a szerelemről csevegnek. Ekkor az elefánt az úgynevezett elefánt szerepét játsza. Az elefántot robbanó golyóval vadásszák, amire nagyon dühös. Életkora igen magas. Egy tudós egyszer sokáig figyelt egy elefántot, amint az 200 évet élt egyfolytában. Persze előbb is meghalhat, de csak akkor, ha valami olyan különös baj történik vele, amit egy elefánt se bír ki.
1: Az én karácsonyfám. Kedves Jézuskám, én már a 30. évemen rég túl vagyok, de a lelkem még gyermeki. Szeretem a karácsonyfát, a játékot és az ajándékokat, szeretném tehát, ha nem feledkeznél meg rólam az idei karácsonykor. Hozzá kérlek nekem egy szép karácsonyfát és apró kis vackokat játszani, és mivel már mégis öregebb és így okosabb is vagyok a többi gyermekeknél, ne haragudj, ha mindjárt megmondom, hogy az egész dolgot hogyan szeretném én. Neked már, ha költségbe vered magad és hozol, úgyis mindegy, nem igaz? Hát hozz kérlek egy jó nagy fát, szép nagy gyertyák legyenek rajta, olyanok, amik nem csak fényessé, hanem meleggé is teszik a helyet, ahol felállítják a karácsonyfát. Mivel a szobába nem férne el, az Almási térre tervezem. És kérlek, sejem papírosba pakolva ne szaloncukor legyen, mert azt, mióta sokat cigarettázom, nem szeretem, hanem nagy széndarabok legyenek, rút szalámik, fehér kenyerek. A fa aljában ne kiskocsik és építőkockák legyenek, hanem nagy villamoskocsik, mert tudod, olyan rossz itt Pesten a közlekedés. Mindet átadnám aztán, amikor már meguntam velük játszani a városnak, hadd járjanak a körúton, és a villamos csak akarom mondani a Váci körúton. Az építőkockák helyett hozzál, tudod, olyan barakokat, ahol szegény emberek lakhatnak. Majd én úgy játszok velük, a barakokkal, hogy szegény embereket teszek beléjük. És a fa alatt legyen nagy kisznikben sok szén, és nem bánom, roskenyér és főtt marhahús és krumpli. Sok, sok, sok. Ja, igen, ezt majd elfelejtettem. A fán, babák és ólomkatonák helyett vékony zsinórokon háborús generálisok és diplomaták lógjanak. Nem baj, ha a gyertya, amint olvad, a fejükre is csöpög. És olyant is szeretnék, tudod, amit szoktál vinni kisfiúknak, hogy viszel nekik egy gumibabát, egy parányi gumiembert, amit megnyomnak és sír. Na, hozd el nekem, kérlek, Ludendorffot. Majd én mindig megnyomom úgy, hogy éppen olyan szépen fog sírni, mintha gumiból volna. Ez nagyon szép játék lesz. Nagyon jól fogom vele tölteni az idei nevezetes karácsonyt.

A sas. A sas ragadozó madár, ami azt jelenti, hogy ha egy sast csirizzel bekerünk és a falhoz vágjuk, hát oda ragad. Ettől a tulajdonságától teljesen függetlenül a sas kisebb élő állatokkal táplálkozik. A sasnak sokféle fajtája van, amelyek színre és nagyságra különböznek egymástól. Legkisebb a mezei sas, vagy kánya, legnagyobb a kőszáli sas, bár van kis kőszáli sas is, amelyik csak évek múltán, ha már megnőtt, lesz nagy kőszáli sassá. A sast sasok nemzik, és ez mindaddig így is lesz, amíg Núbia párduca nem fog szülni egy gyáva nyulat. A sas igen bátor madár, a nálánál gyengébb állatokat, amelyek védekezni képtelenek, halálukat megvető bátorsággal végzi ki és eszi meg, amiért is a madarak királyának nevezik. Száraz napos időben látni, amint a sas szép szabályos köröket ír le a levegőben, és mind magasabbra és magasabbra emelkedik, aztán sikló repüléssel zuhan le, csak nem a földig, amiért is a sast a repülőgépfélék családjához sorozzuk. Linné megfordul sírjában. A sast nagy előszeretettel vadásszák, ami úgy történik, hogy a fészke közelében lesbe áll a vadász, megvárja, amíg a sas repülni kezd, akkor golyót ereszt bele, s a sas, ha a golyót talált, motorhiba miatt kénytelen leereszkedni. Akkor a vadász oda megy hozzá, és európai módszer szerint fogjulejti, azaz agyonüti. A sas igen okos állat, a repülésben kiváló, technikai kísérletekkel is foglalkozik. Föl van jegyezve róla, hogy egyszer egy kis gyereket akarta repülésre megtanítani, amiért is karmai közé kapta, fölvitte a magasba és eleresztette. A kísérlet nem sikerült. A sas a fészkét csak nem hozzáférhetetlen helyeken, igen magas fákra rakja, ahová, anélkül, hogy a fatörzsét még külön beszappanozná, nem mászhatnak föl a fészek rabló suhancok. Ide rakja a nőstény sas a tojásait, nehogy a rossz emberek rántottát csinálhassanak belőlük. A sas hangját víjogásnak nevezik, mert hasonlít a civakodó öregasszonyok hangjához. A sasnak olyan éles szeme van, mint a sasnak. Rendkívül messzire lát, és amikor a magasban kering, a legkisebb állatot is meglátja, és lecsap rá. Ez ellen az állatok úgy védekeznek, hogy sokan vannak, és mivel a sas közülük csak egyre csaphat le, a többiek ezáltal kimaradnak a vízből, sőt, még jól is mulatnak az úgynevezett áldozat pehjén. A sassal közeli rokon a keselyű, ami tulajdonképpen nem más, mint egy olyan sas, amely döglött állatokat eszik, ami nagy ízléstelenségre, de kitűnő gyomorra val. A keselyük még nagyobbra is megnőnek, mint a sasok, legnagyobb köztük a kondor keselyű, amely az Andeszek vagy Andok hegyláncaiban tanyázik, amit ezért Undok hegyláncnak is szoktak nevezni. Úgy a sasnak, mint a keselyűnek, élettartama igen hosszú, néha 100 év is, ami azonban a madarak kellő időben való lelövésével redukálható. A madarak e családjához tartozik még a griffmadár, amely található a mesekönyvekben, és amely táplálkozik a mesekedvelő emberek butaságából, tehát élettartama örök. Életük a törvények védelme alatt áll, amennyiben vadászásukat, azaz a buta emberek agyonütését mindenütt szigorúan tiltják. Igen szimpatikus a sasok közt a kétfejű sas, amely csak döglött állapotban látható, s hajdan címereken tanyázott.

0: A hangya. A hangya nagyságára és színére nézve különféle. Leggyakoribb nálunk Európában a kis fekete és a valamivel nagyobb vörös hangya. A trópusi vidékeken pedig vannak nagy, sőt óriási hangyák, sárga és szürke színűek is. Kék színű hangyák nincsenek, ami a természetnek minden gazdagsága mellett is némi szegénységre vall. A hangyák igen fejlett társadalmi életet élnek, jól működő szervezettség alapján dolgoznak együtt, s még szép tőlük, hogy kórusban nem énekelnek, és nincs külön szaklapjuk. A hangyák a föld alatt élnek, pompásan kiépített lakásokban, és egy kis tölcsér alakú nyíláson átjönnek a napvilágra, amely nyílás körül kis dombocska látható, amit a föltúrt föld alkot. Egy ilyen tölcsérnyílás és a közeli másik tölcsérnyílás között kis utacska vonul. Ezen közlekednek a hangyák szép sorban, mint a katonák. Hogy milyen gonddal vannak ezek az utak építve, azt mutatja az is, hogy némelyiknek a mentén hatalmas fák is vannak, különösen azoknak a mentén, amelyek nagy fák tövében húzódnak. A kis föld alatti lakásokban a hangya nyáron át térre való táplálékot hord össze, amiből az látszik, hogy igen okos állat. Nem csoda, mert hiszen a feje majdnem olyan nagy, mint a potroha. Márpedig bizonyos, hogy például ön is okosabb lenne, ha a feje akkora lenne, mint a törzse. Aztán még azt is mutatja ez a megbocsátható árufölhalmozás, hogy a hangya igen előrelátó állat. Ami már azért is csodálatos természeti tünemény, mert a szeme oldalt van. A hangyák által alkotott kisdett társadalmakat hangyabojnak nevezik. Ezek a kis társadalmak igen harciasak. Ha például egy ilyen bojba belekerül egy hernyó vagy gyík, a hangyák rámásznak és agyonmarják, fölfalják. Ezért helyes dolog, ha valaki az ilyen bojra rálép és széttapossa. Aki harcol, az ellen harcolni kell. Vannak ilyen ronda hangyabolyok a világon. Kár, hogy nincs mindegyikre egy megfelelő, óriás csizmás láb. A nőstény hangyák minden nap egy tojást tojnak. A hangyatojás fehér és viszonylag igen nagy, mert majdnem akkora, mint a hangya egész testének a fele. A nőstény hangya igen szerény állat, mert azt a nagy tojást csöndesen minden kotkodácsolás nélkül tolja. Nem úgy, mint a nagyszájú tyúk, aki az aránylag kis tyúk tojás miatt akkora gezéreszt csap, hogy nem is lehet csodálni, ha egy tyúk tojás olyan sokba kerül. A hangya élettartama eddig még ismeretlen. Egy igen kiváló természettudós egyszer meg akarta állapítani, s ecélból figyelni kezdett egy fűszál árnyékában fekvő hangyát. 2 évig figyelte, de akkor megunta a további figyelést, és megfigyelésének eredményéről írt egy 70 éves munkát, amelyben kimutatta, hogy a hangya legalább 2 évig okvetlenül elél. Később azonban egy másik, még kiválóbb természettudós kimutatta, hogy az első számú kiváló tudós megfigyelése értéktelen, mert hitelesen megállapította, hogy az általa megfigyelt hangya már a megfigyelés első pillanatában döglött volt.
1: A potyka világ szemlélete. Egy társaságban találkoztam a potykával. A mai nehéz időkről volt szó, a nagy drágaságról, a korona romlásáról, Európa gazdasági kríziséről. És arról a csekéségről, hogy nincs mentség, nincs kivezető út. Kommunizmus, szocializmus, semmiféle izmus nem segít rajtunk állatokon, magyarázta potyka. Így pedig csak azt tud megélni, akinek vagyona van. A nagy tőkések, azoknak még mindig jól megy. A kis ember elpusztul. A potyka is elpusztul. Hiába az a természetrendje, hogy a nagy hal fölfalja a kis halat. Ez így van nálunk halaknál, de így van önöknél, embereknél is. Legfőjebb nem tudják, nem veszik észre, mert a dolog nem oly egyszerű az önök komplikált társadalmi életében, mint nálunk. Nálunk persze a maga primitívségében s egész brutalitásában érvényesül ez a természeti törvény. Én, mint potyka, úszkálok a vízben, jön a csuka, és fölfal. Ezzel kész, és ez ellen nincs mentség. De hát önök elégedettek? Önök potykák belenyugodtak a természet kegyetlen rendjébe? Kérdeztem én kíváncsian. Dehogy vagyunk elégedettek? Dehogy nyugodtunk bele e kegyetlen rendbe? Felelte a potyka. Akkor hát mégiscsak törik valamin a fejüket, hogy ez igazságtalanságon változtassanak? Persze, hogy törjük. De mi nem eszelünk ki semmiféle rendszert. Mi nagyon jól tudjuk, hogy a lényegen nem változtathatunk. Mi egészen kis praktikus célokra törekszünk, csupán kissé korrigálni akarjuk a nagy törvényt. Hogyan? Hát kérem, én például egy laboratóriumban dolgozom, s azt az élettani és vegytani feladatot akarom megoldani, hogy uszonyainkon rettentő szöges karmok nőjenek, a testünket bevonó nyálkás anyagnak pedig valami más, méreggel tetézett összetétele legyen. Ha ezt a feladatot megoldottam, mondhatom, hogy mi potykák boldogok leszünk. Maradjon a változtathatatlan törvény, hogy a nagy hal fölfalja a kis halat. De viszont kapjon a nagy hal tőlünk olyan gyomormérgezést, hogy abba dögöljön bele.
2: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. A második részt hallották. Közreműködött Görög László, Vida Péter, Sóvári Fehér Anna, Szervét Tibor, Jámbor Nándor. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.

0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: Görbeország krónikása. Mai vendégünk Mohos Zsófia, Hemző Károly díjas fotográfus, akivel arról beszélgetünk, hogyan jelenik meg a munkáiban a hagyomány új fénytörésben. Ha lesznek fotóim, jó fotóim, küldök, Bonca Berta, azaz Csinszka képei egy most megjelent új albumban. Idén 100 éves a fővárosi Puskin mozi, ahol vetítés sorozat kezdődött a hétvégén, és koreai filmfesztivál lesz a Corvin moziban. Ezek a Szóda témái, maradjanak velünk 3 óráig, a szerkesztő Kádár Dóra, én Ánási Anikó vagyok. Értékmentés, mint misszió, ez is lehetne a mai adásunk mottója, ugyanis most egy olyan világba utazunk, ahol az idő mintha egy kicsit lassabban járna. Mikszáth Kálmán után szabadon ezt a vidéket Görbeországnak hívják. Mai vendégünk Mohos Zsófia, dokumentarista fotográfus, a Hemző Károly díjas Lélek jelenlét című kötet alkotója, akinek a képei nem csak megörökítik, de szinte életre keltik a palócfalvak mindennapjait és utolsó nagy tanúit. Köszöntünk a stúdióban.
2: Köszönöm a meghívást.
1: 2014-ben végeztél fotográfusként, és tudomásom szerint először esküvő és családi felkérésekre készítettél fotókat. Hogyan, milyen út vezetett innen a dokumentarista képekig?
2: Igazából a fotózás már így 10 éves tínédzser koromban is elkezdett érdekelni. Nyertem egy nagyon egyszerű analóg fényképezőgépet, egyetlen gomb volt rajta, az exponáló gomb, és én ezt már vittem magammal a nagymamámhoz, amikor nyáron ott voltunk együtt, akkor én fontosnak tartottam, hogy megörökítsem a juhokat a legelőn.
1: Akkor a nagymama vidéken lakott?
2: Ő neki egy parasztháza van, egy kicsi nógrádi zsákfaluban, nem lakott ott, de nagyon
1: de
2: sok időt
1: Nógrád.
2: Igen, igen. Innen a kötődés.
1: Akkor innen a kötődés, hogy a palócföld világa ennyire megérintett már 10 évesen?
2: Igen, bár tulajdonképpen a rokonaim szorosan véve nem onnan származnak, de mivel gyerekként nagyon sok időt töltöttem ebben a faluban, nagyon megragadott a táj, megragadtak a mesék, amiket hallottam az idősektől, és pont amikor így elkezdett érdekelni a fotózás, akkor úgy éreztem, hogy nekem ezzel dolgom van. Én meg akartam örökíteni minden részletet, amit nagyon szerettem, és úgy éreztem, hogy minden évben már egyre kevesebb van belőle.
1: Igen, tehát a te gyerekkorodban még meséltek az idősek, éltek a meséik, a régi történeteik. Mostanában élnek-e még? Milyennek látod azt a vidéket?
2: Élnek a mesélők, igen, csak egyre kevesebben vannak, akik talán odafigyelnek rájuk, és meghallgatják őket, és ezért tartom fontosnak, hogy az időseket bemutassam úgy, hogy ők nem egy ilyen szürke massza, egy nyugdíjasok, így egy kategória, hanem egy nagyon színes társaság, akikkel érdemes beszélgetni, és érdemes meghallgatni őket.
1: És az egyéb hagyományokat is őrzik még azon a vidéken? Mert azt gondolnánk, hogy ez a régi palócvilág, amiről Mikszáth is írt, ma már csak a könyvekben létezik.
2: Abszolút tetten érhető. Most hirtelen az jutott eszembe, hogy Rimócon az egyik Bözsi néni így karácsony után nem sokkal beszélgettünk róla, hogy milyen lesz a kert, meg hogy tervezi, és mondta, hogy semmi baj, mert majd a karácsonyi morzsát ki fogom szórni arra a növényre, és ez egy néprajzi kötetekben is leírt hagyomány, hogy lesöpörték a karácsonyi morzsát, és van, ahol jószágok gyógyítására, van, ahol a növényeknek a talajnak a javítására használták, és ezt ő még a hétköznapokban élte akkor.
1: Mikszáth Kálmán után nevezted el tehát a projektedet Görbeországnak. Mikszáth annak idején publicistaként vagy képviselőként használta ezt a kifejezést, amellyel talán a kanyargós nógrádi utakra vagy a palócok furfangos görbe észjárására utalt. Számodra mit jelent ez a kifejezés ma?
2: Nekem nagyon megtetszett ez a szó, mert olyan mesebeli maga a szónak a hangzása is, az embernek a fantáziája tényleg rögtön beindul akkor is, hogyha nem ismerte korábban, és én egy kicsit újraértelmeztem azáltal, hogy én nem szorosan csak palócföldet értem így fizikailag a Görbeország nép mögött, hanem úgy általánosságban ezt az eltűnőben lévő paraszti világot, legyen az most Vajdaságban, vagy Erdélyben, vagy igazából bárhol, ahol megtalálható még.
1: És számodra, mondjuk a te kamerád számára mi a különbség a között, hogy valakik őrzik a hagyományokat, vagy benne élnek?
2: Talán az, hogyha előadás, vagy mások kedvéért történik ez. Én mindig azokat a falvakat, meg azokat az eseményeket keresem, ahol önmaguk örömére, a közösség örömére élik ezt a hagyományt, ahol a népviselet nem egy jelmez, hanem a közösséghez való tartozásnak a jele.
1: Tehát nem csak a fotó kedvéért pózolnak, vagy veszik föl az ünneplő ruhát, vagy tesznek úgy, mintha földet művelnének, hanem tényleg így élnek.
2: Igen, ahol minden úgy zajlik, mintha én ott se lennék, és nem befolyásolja az én jelenlétem.
1: De egyébként mondtad, hogy gyerekkorod óta tulajdonképp köztük éltél, tehát neked fontos az is, hogy ne idegenként fotózd őket, hanem tudj róluk valamit, összebarátkozzatok. Mert nyilván mindenkit azért nem ismertél a Palócföldön.
2: Sem. Igen, nagyon fontosnak tartom, hogy először beszélgessünk. Hogyha valaki újat megismerek, akkor nem is veszem elő rögtön a fényképezőgépet sokszor, hanem csak megkérdezem, hogy Pista bácsi mikor született, és akkor elkezdem hallgatni a mesét.
1: És ők meg lehet, hogy nagyon szívesen mesélnek, mert kevesen figyelnek már ennyire rájuk.
2: Hát az amiatt talán, hogy elmagányosodnak az idősek. Ugye ők az első generáció, akik már nem így együtt élnek a fiatalokkal, meg az időseikkel, hanem egyedül maradtak mondjuk egy óriási házban, amit megépítettek annak reményében, hogy majd mondjuk majd a gyerekek. Unokák is ott fognak élni.
1: Mindjárt folytatjuk a beszélgetést Mohos Zsófia fotográfussal. Most Bonca Bertáról lesz szó, aki amatőr fotósként maga is szívesen megörökítette a környezetét, de azért inkább modellként ismerhetjük, aki a kamera elé állt. Csinszka ezer arcát mutatják meg a Petőfi Irodalmi Múzeumban egy új kiadványban. Ez a kötet az első olyan fotóikonográfia, amely egy legendás női alkotó teljes felelhető fényképanyagát és személyes relikviáit mutatja be. A 106 képet Csinszka saját leveleiből, verseiből és kortársai visszaemlékezéseiből származó idézetek teszik teljessé. Kádár Dóra a szerkesztővel, Zeke Zsuzsanna irodalomtörténésszel beszélgetett.
3: Ady Endrével való kapcsolata is fényképekkel kezdődött. A többes szám helytálló, hiszen egy fényképcsere berement az első levelezés alkalmával, ugye?
4: Igen, akkor Csinszka, Bonca Berta még Svájcban egy lánynevelő intézetben tanult, onnan írta első levelét Ady Endrének. A levélben verspróbálkozásokat küldött a költőnek, ahogy írja, szíves bírálása véget, és kíváncsi volt a véleményére, és ebből látni is, hogy Csinszka nem Ady feleségeként kezdett el verseket írni, hanem már korábban diáklányként próbálkozott versírással, és valóban rögtön az első levélváltásokkor küldött Adinak fotót, viszont Ady fotóját küldte el dedikálásra.
3: A híres Székely Aladár felvételt, a könyöklős Ady képet?
4: Igen, valószínűleg a könyöklős Ady kép volt a borítékban, amelyről Ady azt írja, hogy hát bepiszkolódott a postán, és küldött vissza cserébe egy másikat, ami valószínűleg egy nagyobb méretű felvétel lehetett. Csinszka is küldött fotót önmagáról, és hajtincset is cseréltek a költővel. Ebben a könyvben, ami most megjelent, egészen Csinszkának a gyerekkorától láthatunk fotókat haláláig a temetéséig. Igyekeztünk összegyűjteni az összes fennmaradt felvételt, és a folyóiratokban megjelent képek is helyet kaptak ebben a kiadványban. Csinszkának az ego dokumentumai között elég könnyű átjárás van, hiszen memoáriaiban találhatók versek, levél is helyet kapott ezekben a füzetekben. Volt, hogy levelét versbeszedve, rímelve írta meg a címzetnek, és valóban több alkalommal a borítékban ott volt egy-egy fotó önmagáról. Nagyon sokszor a fotó mellett szerepelt Csinszkának a kommentárja is, ő hogy látja önmagát. Nagyon érdekes ezeket az írásokat megfigyelni, hiszen gyakori, amikor azt írja, hogy nincs jobb fotója, ezért nem küld képet, helyette inkább bemutatkozik, leírja, hogy ő most hogy néz ki.
3: Igen, ebben a sorban nagyon érdekes az egyik levél, amelyet Dénes Zsófiának, Ady volt mennyasszonyának írt, akkor, amikor már Ady Endrének a mennyasszonya lett, és ebben azt írja, hogy Zsukának egyébként egy másik képet szándékozott küldeni, de azt már elküldte Bölöni Györgynek és Itókának, ezért aztán ezt a fotót mellékeli.
4: Igen, gyakori az, amikor konkrétan így utal egy-egy képre is, és talán ez a könyvnek is egy érdeme, hogy nem csak a fotókat tartalmazza, hanem azokat a történeteket is, amelyek kapcsolódnak ezekhez a bizonyos fotókhoz. Azt gondolom, hogy annyira nem lehetett befolyásolni, de valószínűleg igyekezett igyekezett megfelelni időnként az írófeleség szerepnek is.
1: Az iménti beszélgetésben szóba került Dénes Zsófia, Ady Endre egykori mennyasszonya és múzsája, aki kivételesen hosszú életet élt. A 80-as években így emlékezett a költőre és Csinszkára egy interjúban itt a Magyar Rádióban.
5: Amikor Ady már nagy beteg lett, és ő gazdag lány lett, ő soha nem volt otthon, ha én oda mentem. Engem a kis Vojnica fogadott. Isten áldja meg Zsuka nénit, hogy eljött, megint úgy fáj a feje. És akkor Ady feküdt az ő házi köntösében az ágyán, borogatással a fején, és azt mondta, gyere, gyere, gyere, te én hozzám jössz, nem a gazdagjányhoz. Én nem mint nő voltam valamire való ő mellette, hanem mint ember. Mert ami senkinek sem mert bevallani, mint egy pap előtt a gyónás, úgy gyont nekem összes bűneiről, és tudta, hogy én meg tudom bocsátani neki, és fel tudom oldozni őt. Adinak nem sikerült az élet, nem sikerült a fájdalommentesség, de sikerült a halál, mert álmában érte, sikerült a halhatatlanság, és sikerült, hogy a magyar nemzet soha nem felejti el.
1: Megrázó azért hallgatni még mindig ezt a régi felvételt, igaz? Csinszka, vagyis Bonca Berta fotói után viszont térjünk vissza Mohos Zsófia képeihez. Mohos Zsófia a mai vendégünk. A fotó és az írás nálad is összekapcsolódik, mint Csinszkánál, kicsit másképpen, hiszen szoktál te is kísérő szövegeket írni a fotóidhoz. Hogyan egészíti ki egymást a fotográfia és az írás nálad?
2: Tulajdonképpen ez is már 10 éves koromban kezdődött. Először írónő szerettem volna lenni, és utána jött a fotózás, és mikor így elkezdtem a fotóimat megosztani az interneten, akkor már tényleg 17-18 évesen is mindig valami hosszabbat írtam hozzá. Nekem ez a képaláírás egysorban ez a legnehezebb műfaj, mert vagy semmit, vagy akkor mindent. És mindig úgy éreztem, hogy fontos elmondanom a történetet, hogy mit éreztem mondjuk a képkészítése közben, vagy mit mondott az a néni bácsi, akit meglátogattam, vagy milyen volt az az esemény, ahol részt vettem, és fiatalok voltak, és mindig azt érzem, hogy abszolút erősíti egymást a kép és a szöveg.
1: Azért érdekes, mert a képzőművészek, vagy a fotósok sokszor mondják azt, hogy ami nincs a képen, azt kár elmondani, hisz azért csináltam a képet, hogy azzal mindent elmondjak. De ez lehet, hogy nálad

0: hallottam ezektől az idősektől, néha nagyon-nagyon nehéz sorsokat, vagy tanulságos történeteket, vagy pedig azt is fontosnak tartom elmondani, és úgy érzem, hogy erre kíváncsiak is az emberek, hogy én hogyan formálódtam át, vagy mit éltem meg ez alatt a pár év alatt, amit az idősekkel töltöttem eddig.
1: Kifejezetten elzárkózol attól, hogy a képeidet klasszikus szociófotónak nevezzük. Te hogyan határozod meg akkor a saját vizuális nyelvedet, vagy a célodat?
0: Én jobban szeretem, hogy dokumentarista fotográfusnak hívni magam, de én vallom, hogy egyébként senki sem tud objektív lenni semmilyen témával kapcsolatban, mert én nagyon szeretem ezt a világot, és tudnék tényleg nagyon megrázó, szomorú képeket, vagy jobban a hiányt fényképezni, de mivel én szépnek látom, én a szépségét és az értéket szeretném ebből a világból kimenteni, és azt hiszem, hogy bár sok fotomban ott van a szomorúság, vagy tényleg a nyomor, vagy a fájdalom is, de hogy mégiscsak az értékes és a szép az, amit én megörökíteni és továbbvinni szeretnék.
1: Nyáron a Vajdaságban és Erdélyben is fotóztál, ugye? Milyen különbségeket láttál az ottani idős emberek közössége, illetve a nógrádi falvak között? Mint fotós, vagy mint ember?
0: Azt hiszem, az a legcsodálatosabb, és a legnagyobb tapasztalás nekem az elmúlt évekből, hogy mindegy, hogy Magyarországon járok, magyaroknál járok, vagy szlovákoknál, vagy románoknál, bármilyen nemzetiségnél, de ebben a vidékben, itt a Kárpát-medencében mindannyian hasonlóak vagyunk, és több a hasonlóság, ami összeköt bennünket, mint a különbség, ami elválaszt, és ezért tartom fontosnak, hogy nemzetiségeket is fényképezzek, hogy minél több területről meg tudjam ezt mutatni, hogy mennyire sokszínű és mennyire gyönyörű a Kárpát-medencének a lakossága és a hozzáállása, a kapcsolódása egymáshoz.
1: Tehát egyformák is vagyunk, de sokszínűek is így egyszerre.
0: Igen, és pont ettől szép és értékes, és szerintem fontos is ezt a sokszínűséget éltetni és megtartani tovább, mert igazából ezt tesz bennünket gazdaggá, hogyha minden egyforma lesz, és uniformizálódunk, akkor tulajdonképpen szegényebbek leszünk.
1: Továbbra is velünk marad Mohos Zsófia fotográfus, de most áttérünk egy másik művészeti ágra. Idén 100 éves a budapesti Puskin mozi, amely vetítés sorozattal ünnepel. Kádár Dóra a Budapest Film igazgatójával, Liszka Tamással beszélgetett.
2: A mozi, amit eredetileg 1926-ban Fórum Filmszínházként nyitottak meg, akkoriban a város legelegánsabb, legizgalmasabb helyszíne volt, olyannyira, hogy volt egy saját zenekari árok, és egy saját zenekara is volt a mozinak, hogy 20 fős zenekar, akkor még a néma filmes korszakban voltunk. Este egy nyugalmazott operázi karnagy vezényletével mentek a néma filmek élőzenés kísérete, ezt egy kicsit meg is idéztük a megnyitón 25-én pénteken, de aztán mennek tovább az események, évtizedről évtizedre haladunk a programokkal, hogy ezt a 100 évet újraélje a mozi, meg vele együtt a közönsége is. Olyan különlegességek voltak még, hogy például ez volt az első hangos filmes mozia is az országnak.
3: Hány évvel később, a megnyitó után mennyivel?
2: Rögtön hárommal, az 1929-ben az első hangos filmes moziként nyitott újra a Fórum Filmszínház, és aztán háború után keresztelték át Puskin mozira, és egy megkerülhetetlen, gyönyörű, sármos, operaházszerű igazi filmszínháza Budapestnek.
3: Filmszínház, de ugye maga az épület nem erre a célra épült, hanem volt ott kávéház, volt egy időben banki épület is, ugye?
2: 1895-ben épült maga a ház, és hát ez egy ilyen érdekes időszak lehetett ott a 10-20-as években, hogy a gazdasági válság is már kezdett bejönni, és az embereknek hirtelen nagyobb szükségük lett a filmekre, kikapcsolódásra, művelődésre, mint mondjuk egy bankfiókba járni. Ez a mozi fénykora, amikor egy bank helyett mozi lesz egy épületben. Mostanában azért kevésbé fordul elő ilyesmi.
3: Hétről hétre, ahogyan ön is utalt rá, egy-egy filmtörténeti alkotást mutatnak meg. Melyiket legközelebb?
2: Október 2-án, pénteken a Hippolyta lakályt vetítjük. Nem véletlenül választottuk ezt a filmet, ugye ez az egyik legkorábbi magyar hangos film, és hát rendetikusan jó a kabos még mindig benne. Egyébként ennek is a díszbemutatója itt volt ebben a moziban, úgyhogy nem véletlenül tettük a Puskin 100. születésnapi programsorozatának a részévé ezt a vetítést. November 23-án, ami az igazi születésnap, percre pontosan 100 évvel az eredeti bemutató után a Bagdadi tolvajt vetítjük. Ugye ez is még egy némafilm. igen.
3: És milyen nagy színészeket, legendákat mutatnak meg még a Vásznon.
2: Évtizedről évtizedre haladunk, megidézve a mozinak egyúttal a filmtörténetnek a korszakait, a 20. század közepét, a Vittoria de Sica féle biciklitó,

hajókkal vetítjük. Egy időben egyébként a háború alatt egy olasz filmvállalat üzemeltette a mozit, és akkor olasz filmekre specializálódott moziként is működött. Ezt is megidézzük. A biciklitóvajokkal az 50-es évek vége, 60-as évek elejéről egy hongkongi filmet választottunk. Wong Kar-wainak a gyönyörű Szerelemre hangolva című filmjét vetítjük le újra a még csodálatosabb Metropolis termünkben, amelyet évről évre megválasztanak a világ 10 legszebb moziterme közé. Aztán lesz Alain Delonunk és Romy Schneiderünk is, október 23-án a Medencét vetítjük, illetve ugyanaznap Páger Antal 20 órát, ez egy Fábri Zoltán film. Nagyon izgalmas vetítésnek ígérkezik október 30-án Steven Spielbergnek az első játékfilmje, a Párbaj. Ez egy zseniális alkotás volt, akárhányszor újra lehet nézni, és ezt 35 mm-ről, tehát egy klasszikus celluloid szalagról vetítjük le. És a legvégén november 28-án ismét egy élőzenés némafilm vetítéssel készülünk, Charlie Chaplinnek az 1925-ös Aranylázát vetítjük egy kvartett kíséretében.

0: Mozi után újra állóképekről beszélgetünk, hiszen vendégünk továbbra is Mohos Zsófia, fotográfus. A közelmúltban nyerted el a Rangos Hemző Károly díjat egy olyan témával, amely inkább személyes küldetésnek indult, ez a Parasztgazdaság sorozat.
1: Igen, ezen 2025-ben kezdtem el dolgozni, mert úgy éreztem, hogy szeretném a fiatalokat is bevonni valahogy ebbe a témába, megmutatni, hogy ez nem csak az öregekről szól, hanem hogy vannak, akik nem csak a népviseletben, hanem más módon is tovább éltetik a paraszti világnak a hagyományát, és ezért elkezdtem tudatosan keresni olyan fiatalokat, akik a földből élnek.
0: De választják még ezt az életmódot?
1: Hát egyre kevesebben. Ugye Magyarországon még a 19-20. Századfordulóján is a lakosság nagy része, többsége abszolút földművelésből élt.
0: Meg rengeteg állatot tartottak, ma meg már alig lehet látni így a városokban.
1: Igen, hát részben ez azért is van, mert egyre nehezebb állatokat tartani. Például Erdélyben még lehet látni hazajáró tehéncsordát, de Magyarországon erre már nincs lehetőség, mert ugye a közutakon nem járhatnak a tehenek.
0: Igen, meg hát nyilván nagyon nehéz ez az életmód, pláne mostanában, amikor ilyen szárazságok vannak, tehát küzdelmes élet, de te ebben is megláttad a szépséget?
1: Azt gondolom, hogy ebben is a hosszú távú munka fog igazi eredményt hozni, mert fotóztam például vadvirágokat gyűjtő, vadvirágokkal foglalkozó fiatalokat, akik gyűjtik azt, amit ad a természet, és azt feldolgozzák, illetve ezt a tudást igyekeznek átadni annak, akiket érdekel, és éppen őket kérdeztem, hogy hát ebben az asztályos évben ez most hogyan alakult, és nekem nagyon tetszett akkor a Lili válasza, hogy hát mi alkalmazkodunk, amit ad a természet. A vadvirágokkal foglalkozni mindig is ezt jelenti, hogy egyik évben az akácvirágból van több, másik évben a levendulából, és amit ad, ahhoz kell alkalmazkodni.
0: És mit mondanak, hogy miért maradnak ott helyben, és csinálják ezt tovább?
1: Én szerintem van egy visszafordulás az én generációmban, a fiatalok generációjában. Már úgy elegünk van ebből a felpörgött gyors életből, és vágyunk nagyon sokan egy emberibb tempóra. És vidéken az állatokkal, növényekkel ezt abszolút meg lehet élni, mert az ember akkor a természet körforgásához sokkal közelebb tud lenni.
0: Egy lassan eltűnő világról készült fotósorozattal nyerte idén a Hemző Károly díjat Mohos Zsófia, aki itt van velem a stúdióban. Az imént szó volt a Puskin moziról, most pedig menjünk a Corvinba, annál is inkább, mert egy eltűnő világról mesél a koreai filmfesztivál egyik filmje is. A budapesti Corvin moziban csütörtökön vetítik a Családi Kirándulás című drámát, ami egy utolsó közös kirándulásról szól egy demenciával élő idős édesanyával. A dél-koreai filmek az élősködő 2020-as Oscar-díja után lettek népszerűek világszerte. Barta Bernadettet halljuk a koreai filmfesztiválról.
2: A Király gondviselője című nyitófilmmel a 15. századba csöppennek a nézők a történelmi drámán keresztül. A 19. koreai filmfesztivál azonban számos érdekességet kínál még, részletezi Pál Fidóra, a Koreai Kulturális Központ szóvivője.
3: A 24 játékfilmet 4 blokkba rendeztük, egyébként ezt most már az elmúlt pár évben így szoktuk, hogy egy kicsit könnyebb legyen eligazodni a kínálatban. Friss, arcok, fókusz és extra, és ezek együtt nagyon jól megmutatják, mennyire sokszínű a mai koreai mozi. Továbbá még a nyitófilm és a zárófilm is kiegészíti ezeket a szekciókat. A friss blokkban a kortárs koreai mozik különböző műfajai jelennek meg, a romantikától és a családi drámától, a thrilleren át egészen az okkult akcióig. Az arcok blokk Yoon Gaon rendező munkáira fókuszál, elsősorban a gyerek és kamaszkor világára. A fókusz idei témája pedig az úton, tehát hogyha arról beszélünk, hogy van-e olyan téma, amit feldolgoz, akkor a fókusz szekciót tudom ebben a tekintetben kiemelni, vagyis az úton olyan történeteket válogat össze, amelyekben valaki fizikailag vagy éppen érzelmileg útra kell. Az extra pedig a Chonjui Nemzetközi Filmfesztivállal együttműködésben a koreai független film kevésbé ismert oldalára oldalát mutatja be. Tehát inkább a sokszínűség a kulcsszó.
2: Egy-egy ilyen rendezvényen mire törekednek a válogatáskor?
3: A legfontosabb, hogy minél több oldalát megmutassuk a koreai filmkultúrának, legyenek olyan alkotások, amelyek könnyen megszólítják azt is, aki először érkezik a koreai filmfesztiválra, de olyanok is, amelyekkel valószínűleg máshol nem találkozna a magyar közönség. Idén ráadásul 3 koreai rendező is érkezett Budapestre, és ez azért volt különleges, mert a nézők a vetítés után találkozhattak és beszélgethettek is velük.
2: A dél-koreai filmeknek mi a sajátossága? Milyen mondani valója van a történeteknek tipikusan?
3: Nehéz egyetlen sajátosságot mondani, de szerintem az egyik a műfajok nagyon szabadon keverése. Egy koreai alkotás elindulhat családi drámaként, aztán hirtelen thriller, fekete komédia, vagy akár horror lesz belőle, és közben még társadalmi kérdésekről is beszél. Könnyen befogadható azok számára is, akik távol élnek Koreától, ahogy mi is.
2: A magyar közönségnek mennyire kell az alapokat megtanítani? Hogyan nézzünk mondjuk egy ilyen ázsiai alkotást? Gyorsabbak, lassabbak?
3: Szerintem nem kell hozzá külön útmutató. Persze lehetnek kulturális utalások, társadalmi viszonyok, vagy történelmi háttér, amelyeket egy koreai néző könnyebben tud értelmezni, de ettől még a történetek könnyen befogadhatóak és érthetőek, főleg azért, mert sokszor ezek az érzelmekről is szólnak, amik teljesen univerzálisak a világban. Talán inkább arra érdemes nyitottnak lenni, hogy ami az egyik pillanatban vicces, a következőben egészen komoly vagy megrázó lehet.
2: A zárófilm október 2-án lesz látható, a Lányom Zombi egy vígjáték, amiben a koreai humort ismerhetjük meg test közelből.
0: Újra a stúdióból jelentkezünk, Mohos Zsófia fotográfus a vendégünk továbbra is. Visszatérve egy picit még a Hemző díjra, a zsűri tagja volt Kornis Péter is, akit te mesterednek vagy példaképednek tekintesz, ugyanaz a szemléletmód a tietek?
1: Azt hiszem, hogy az indítatás mind a kettőnkben ugyanaz, hogy van egy világ, amiből nap mint nap veszítünk képeket és értékeket, és neki is ez nagy feladata, nekem is ez a feladatom, hogy ezen dolgozzunk, hogy ezt megörökítsük.
0: És mind dolgozol még? A szépirodalmi könyvedet már említettük. Fotósként merre mész legközelebb?
1: Októberben még a Gyimesekbe fogok eltölteni egy hetet. A nyáron voltam ott, és nagyon örülök, hogy ilyen hamar vissza tudok térni, mert nekem fontos, hogy papírképeket tudjak adni azoknak, akiket fényképeztem, illetve második találkozásnál ezért még tud mélyülni.
0: Hogy visszamész hozzájuk, és elviszed a képeket?
1: Igen.
0: Oh, ez már digitálisan nem elég neki kell küldeni? Hát ők még szeretik a kézzel foghatók.
1: Igen, főleg az idősek, ugye nincs e-mail címük, vagy nincs közösségi média, ahol el tudnám küldeni, meg egyébként is szerintem nagyon értékes a papírkép, ezt fontosnak tartom.
0: És a Gyimesben mit láttál? Mi fogott meg ott? Ami miatt vissza is térsz még?
1: Ott még nagyon sok állat van. Az esztenákon nyáron fönt vannak az állatokkal, ott élnek, fönt készítik a sajtot. Ez is egy olyan dolog, amit már csak egy utolsó generáció végez. A mai 20-as, 30-as fiatalok már nem biztos, hogy így szeretnék tölteni a nyaraikat.
0: Akkor jó utat kívánunk neked, és sok-sok szép fotót, és köszönjük, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Mohos Zsófia, Hemző Károly díjas fotográfus volt a Szóda mai vendége. A Szódát Kádár Dóra szerkesztette, a hangmérnökünk Szilágyi Zsolt volt, a műsor felelős szerkesztője Bödő Anita. Nánási Anikót hallották.

0: 15 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Demeti Mea, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. November 4-től lesznek nyilvánosak az ügynökakták. Lemond a média tanácsi tagságáról a Mi Hazánk elnökévé választott Tóth Máté. Folytatódik a napos száraz idő. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Először a 6-os kartonok, B-naplók és mágnes szalagok adattára kerül fel a nyitottakták.hu oldalra, majd mágnes szalagok adattára kerül fel. Jövő februárig a beszerzési dossziék is nyilvánossá válnak. A dokumentumok eléréséhez nem kell majd regisztráció, azonban szabadon lehet keresni például születési adatok fedőnév irattípus alapján. Nyomozati anyagok kiszivárogtatott tartalma szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztatták fel a tavasszal a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállító autót. Az úgynevezett aranykonvoj ügyben a pénzszállítókat védő ügyvédiroda munkatársa a Kossuth Rádiónak elmondta, a nyomozás dokumentumai már hónapokkal ezelőtt erre utaló bizonyítékokat tartalmaztak, mégsem történt semmilyen lépés. Racó Adrián úgy fogalmazott, akkor lehet érdemi elmozdulás az ügyben, ha olyan legfőbb ügyésze lesz az országnak, akinek a történtek tisztázása lesz az érdeke. A Fidesz szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A Fidesz politikai fogolyként tekint a tegnap őrizetbe vett Hankó Balázsra, közölte az ellenzéki párt kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan úgy fogalmazott, a volt kulturális miniszter semmilyen bűncselekményt nem követett el, és a pártban fel sem merült, hogy képviselői mandátumát vissza kellene adnia. Az előző kormány kultúráért és innovációért felelős miniszterét tegnap mentelmi jogának felfüggesztése után vették őrizetbe. Milliárdos hűtlenkezelés gyanújával nyomoznak ellene az NKA ügyben. Ugyancsak tegnap őrizetbe vették az Orbán kormány fejlesztési miniszterét is. Sesztánk Miklóst a Volánbusz ügyben vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Lemond a média tanács Mi Hazánk által delegált tagja. Tóth Mátét a hétvégén az ellenzéki párt egyik alelnökévé választották, ami összeférhetetlen a médiahatóságban betöltött tisztségével. Apát István a Mi Hazánk alelnöke közölte, hamarosan új jelölési eljárást kezdeményeznek, és Radecki András rádiós szakembert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató helyettesét delegálják a média tanácsba. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film és könyvbemutatók, kiállítások is. Látható majd Mácsai Pál, Csúlya Imre, Vecsei H. Miklós egy-egy előadása, valamint fellép Fülei Balázs zongora művész is. Országszerte derült az ég, a maihoz hasonló napos száraz idő lesz holnap is, hajnalra foltokban köd képződhet, megélénkül Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal. Kedves hallgatóink, hírekkel 16 órakor jelentkezünk, most 15 óra múlt 4 perccel.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Ha a kukák beszélni tudnának, mi és miért kerül hanyagmódon a szemétbe? Kérdések az élelmiszerpazarlás elleni világnapon. 4-es, 6-os. A Z-generáció ikonja, aki sportcsarnokokat tölt meg rajongóival, ezúttal a Víg Színházba hívja őket. Pogányinduló, azaz Szirmai Marcell lesz műsorunk vendége. Mi történt a végzetes nap óta? A Jókai utcai házomlás áldozata, Tóth Nikolett, az Operett Színház egykori balerinája, 4 éve küzd az igazságáért és a kártérítésért.
2: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: A Himalájában élő tibeti szerzetesek ma már minden pénzüket a legújabb okostelefonokra és tabletekre költik. De hogyan egyeztethető össze az applikációk állandóan vibráló világa és a meditáció, az elme lecsendesítése? A Prima Primissima és Pulitzer emlékdíjas Cseke Eszter és Estakács András kérdéseikkel egészen a Dalai Lámáig jutottak. On the spot, okos világ. Ma 23 óra 5 perctől a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
5: Budapestet sokan ismerik, de a főváros parkjai még tartogatnak felfedezni valót. Egy tavaly megjelent fotókönyv sokat segíthet. Továbbá turisztikai fejlesztés az Ipoly völgyben. Bussaközség interaktív kiállítással készül. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. Tömegével nőnek ki a földből a lakóépületek és az irodaházak Budapesten. Részben ennek eredményeként egyre nagyobb értéket képviselnek a zöld felületek, amelyek lehetőséget biztosítanak a pihenésre és az aktív kikapcsolódásra. Glázer Attila arra vállalkozott, hogy a főváros 150 jól ismert és kevésbé látogatott parkját bemutassa különleges földi és légi fotók segítségével, ismeretterjesztő cikkek kíséretében. Ez adta a találkozónk apropóját. Megbeszéltük, hogy a 13. kerületi Torzóparkban találkozunk. Nem volt nehéz dolgom, hiszen a kiadványban az adott parkfotó mellett az is szerepel, hogy mely tömegközlekedési járatok állnak meg a közelben, ezzel is csökkentve karbonlábnyomunkat. Az már csak ráadás, hogy a park bemutatása alatt ikonok jelzik, hogy az adott területen van-e lehetőségünk sportolni, játszani, kutyázni, vagy éppen randevúzni. Hogyan született meg a Budapest 150 parkja című kiadvány? Azt mondja el maga Glázer Attila.
6: Tájépítész végzettségű fotográfus vagyok, de képzőművész is, és író. És a feleségem felvetette, hogy hát miért nem rakom össze magamban azokat a dolgokat, amik engem jellemeznek, és amiről szól az én életem. És rájöttem, hogy ha én összerakom a tájépítészetet, összerakom a fotózást, és összerakom az újságírói tapasztalatomat, akkor, hogyha emlékeznek a hallgatók az elsős évfolyamban, amikor van egy gép, és bedobáljuk fönt a számokat, és van egyfajta egyenlet, ami alapján kijön a végeredmény. Hát a végeredmény az adta magát, és ezért született a Budapest 150 parkja című könyv, mert ugye ezt én is fotóztam, én is írtam, én is szerkesztettem, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a elmúlt néhány évtizedem rezüméje is ez a könyv.
5: Mekkora szerepet töltenek be a parkok napjainkban, leginkább itt a fővárosban?
6: Hát nagyon remélem, hogy egyre többet. Eddig azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan csak egy lerövidítő útvonalként tekintenek a parkra, tehát tudják, hogy ha itt most átvágok, akkor gyorsan jutok el a munkahelyemre. De azt gondolom, hogy az új parkok vagy a felújított parkok már önmagukban megállítanak. Tehát az, aki eddig mondjuk átvonult és átrohant a parkon, az esetleg észreveszi, hogy itt érdemes visszajönni, leülni, időt tölteni. Egyre több szerepe van abban, hogy ne csak bent töltsünk mondjuk együtt időt, hanem kint. Érdekes, hogy én 20 már lassan 30 éve Sydneyben tapasztaltam meg azt, ami teljesen elképesztő volt, hogy 30 emeletes irodaházakból öltönyös emberek és kosztumos hölgyek jönnek le, a kis zacskójukból előveszik a kis dobozkát, és leülnek piknikezni, és a parkban ebédelnek. És számomra ez egy teljesen elképesztő dolog volt, hogy akár pléd nélkül leülnek, és akkor ők ott töltenek el időt. És fél óra múlva visszamennek, feltöltődve, van, aki egyedül fülhallgatóval, van, aki társaságban, de a park az az életük része. És azt gondolom, hogy ez kezd el elterjedni, vagy terjed már el Nyugat-Európában főként, illetve érdekes módon ott, ahol ennek mindig is volt valami fajta fontossága, mondjuk tájcsizni Ázsiában, a parkokban, de ezek valahogy összeérnek, és azt gondolom, hogy egyre nagyobb szerepet játszik a park a városlakók életében, mert mégiscsak itt lehet egy picit a természettel találkozni.
5: Azért az kiderül, hogy a park meglehetősen tágan értelmezhető fogalom.
6: Abszolút, és a bevezetőben írom is egyébként, hogy hány játszótér, meg hány víz melletti rész, meg hány valódi park, meg hány titkos kert van Budapesten. A park tulajdonképpen szerintem a szabad teret jelenti itt elsősorban, és az én életemben a szabadságot is. Tehát én amennyire tudok, még ha belvárosban is élek, teraszomon is zöld van, tehát próbálok kiszabadulni és minél többet érezni az arcomon a szelet. És arra is biztatom egyébként az olvasót, hogy sokkal nyitottabban és sokkal tágabb értelmezésben tekintse a parkokat. Mondok egy példát, mondjuk az Árasztó part Új-Budán, ami egy olyan újdonság, hogy a Dunába egy védett részen mondjuk be lehet menni. És akkor, mint ami 100 éve normális volt, hogy az ember a Dunában úszott, ott mondjuk kipróbálhatja. Lehet ugyanilyet tapasztalhat ugye Óbudán is, vagy említek olyan helyeket, ami például egy elképesztő természetvédelmi terület, Csepelen, a Tamariska-domb, ami számomra egy teljesen elképesztő élmény volt, hogy a kertes házak között egy csodálatos kis erdőcskét találunk egy dombbal, ami egy elképesztően más vizuális és természeti környezetbe repít el minket.
7: Ritkaság például a Haller Park, légi felvételen látja az ember, és valójában a környező házak kapják a főszerepet, illetve az a panoráma, amit a Duna, valamint a Budai hegység ad.
6: Néha azt éreztem, hogy egy ilyen nagyobb parknál jobb egy drónos felvétel és egy átfogó képet mutatni, illetve ennek célja is volt, hogy lássuk, hogy milyen nagyok is ezek a parkok. Tehát sokszor tényleg fel sem fogjuk, hogy milyen értékek vesznek körbe. És a Haller Park mondjuk olyan szempontból is érdekes, hogy ez az egyik olyan park, amit integrált kutyás parknak hívunk, ahol olyan kutyák, akik behívhatók, ott nyugodtan szabadon lehet ereszteni. Bárcsak így lenne egyébként ez mindenhol, tehát hogyha a felelős kutyatartó mindenhol összeszedné maga után a kutyapiszkot, illetve úgy tartaná a kutyáját, hogy ő biztonsággal visszahívható legyen, akkor a kutyákat egyáltalán semmilyen parkból nem kéne kitiltani. De a Haller Park olyan szempontból is érdekes, hogy elképesztően sokrétű környezet veszi körül, tehát belvárosias környezet, lakótömbök, templom van benne, nagyon sok olyan furcsa inger, amit hogyha az ember bemegy a parkba, akkor elfelejt, és egyszer csak a park válik fontossá, és a parkban levés válik fontossá.
7: Olyan is van, mint mondjuk a Városliget, ahol egyetlen egy tárgyra fókuszált, ugye ez a hőlégballon, ennek azt hiszem, hogy jelzés értéke van.
6: Hát ez egy nagyon-nagyon hosszú műsornak is lehetne a tematikája. Én inkább azt gondolom, hogy a döntés, hogy egy képpel mutassak meg egy parkot, ez néha egy részletet hozott, néha egy abszolút drónos, teljesen mindent áttekintő fotót eredményezett. Az az igazság, hogy mindennek megvan a szerepe. A Városliget egy nagy, hatalmas játszótér lett. Nem csak a 104 játszóteret tartalmazó játszótér miatt, hanem egész egyszerűen egy intenzív parkká vált. Mindenki tudja, hogy a tervpályázatban egyetlen tájépítés sem szerette volna, hogy ennyire túlépített legyen a park, de ha már így alakult, akkor viszont normálisan fenn van tartva, és rengeteg attrakció szolgálja a odaérkezőknek a kényét, kedvét, és akkor ezért maradt a hőlégballon, hogy igen, ez egy kicsit ilyen park, cirkusz vagy cirkuszpark. Visszatérve egy mondatra, ugye a könyvnél direkt jelzem, hogy mely helyeket ajánlok kisgyerekes családoknak, mely helyeket ajánlok arra, hogyha valaki el szeretne bújni és olvasni akar, vagy éppen meg szeretné kérni a mennyasszony a kezét, ugyanígy mely helyek alkalmasak mondjuk kisebb ilyen baráti összejövetelekre, és az egyik ilyen ugye a játszóterek, és a játszóterek sokszínűsége. Ez nagyon fontos, hogy különböző utak vannak, ahogy a tervezők a játszótereket létrehozzák, vannak természetesebb, vagy természetközelibb játszóhelyek, vannak abszolút modern technikával, gumiburkolattal ellátott, amíg az ütéscsökkentést szolgálja. Sokféle játszótér létezik, és arra próbálom rávenni az embereket, hogy akár próbálják ki mindet, mert hogy vannak természetes játszóterek, ahol minimális, pici eszközökkel próbálják játékra biztatni a gyerekeket, és vannak olyanok, amiknél konkrétan egy mese elevenedik meg, mondjuk a Pompom játszótér, vagy a Szaffi játszótér, és azt gondolom, hogy sem egyenlőségjelet nem kell a kettő közé tenni, sem megkülönböztetni valami fajta rangsor szerint ezeket, hanem pont ez a csodálatos, hogy egy gyerek mondjuk megélheti, hogy akár Budapesten 20-30-40-50 féleképpen lehet gondolkodni a játszóterekről, és mindegyik más élményt nyújt, és a gyerek minden élménnyel csak egyre gazdagabb lesz.
7: egy parkot megemlítenék, amellyel szerintem sok hallgatónak is meglepetést okozok, az a Fiumei út sírkert. Ez hogy került képbe?
6: Egész egyszerűen a használata miatt, mert hogy ez egy kulturális örökségünk, hogy szeretünk temetőben elmélkedni, és igazándiból a Fiumei sírkert egy olyan csodálatos park, ami már azért megéri a látogatást, hogy egész egyszerűen benne legyünk, szemlélődjünk, és átéljük azt, hogy mit jelent, amikor a temetkezés vagy az emlékezés egy parkban manifesztálódik.
7: Önnek melyik a kedvenc parkja?
6: Hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Megmondom őszintén, hogy nagyon sok kedvenc park van, de másért kedvenc. Tehát a Túrzó park, ahol ülünk, az igényessége, a kidolgozottság, az esztetikája miatt kedvencem. Elképesztően izgalmas, tehát rengeteg olyan apró kis részlettel gazdagítja az ide látogatókat, amivel érdemes foglalkozni. Tehát, hogyha mondjuk valakinek ajánlani kéne Budapesten egy parkot, akkor a Városliget után lehet, hogy ez jutna eszembe. Történeti felújítás az a Gülbaba tűrbéje, ami Andor Anikó munkája, nagyon-nagyon szeretem, de tényleg olyan apró beavatkozásokat is nagyon hálásan tudok üdvözölni, mint az említett árasztópart, mondjuk ahol a Duna közelébe le lehet jutni, és igazándiból azért érdemes tényleg végigolvasni a könyvet, mert sok olyan apró pici helyszínt mutatok meg, ami sokkal fontosabb, hogy mi lesz az olvasó kedvence. Úgyhogy például a Marcibányi teret imádom, ahol az ember egyszer csak belép az épület közepébe, ahol a vadszőlő uralja a teret, azáltal az is egy park lesz, még akkor is, hogyha egy épület kellős közepén állunk, és sorolhatnék még ilyeneket. Nagyon sok van, amit van, amiért szeretek, és nagyon örülök annak, hogy egy olyan változás indult be, ami sokkal-sokkal erőrébb helyezi a parkok szerepét talán most már, mint mondjuk, hogy hány mély garázs épül, vagy milyen épületeket építünk és adunk át.
4: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
5: Most pedig halljuk, mi történt a természet világában és a környezetvédelem terén. A nap zöld híreit Kobolák Attila válogatta.
8: Azt hihetnénk, hogy a nagy ragadozók hiánya kedvez a növényevőknek, de nem. A Nairobi közeli Nyasvato egyik kis szigete egy ősi vulkánperem maradványa. A tó vízszintjének változásával a terület korábban időnként félszigetté alakult. Ilyenkor egy keskeny földsávon az állatok szabadon közlekedhettek a szárazföld és a sziget között. A víz azonban 2020-ban elöntötte az átjárót. Tavaly a St. George University kutatói megvizsgálták az elszigetelődés hatásait. Impalákat, zebrákat, gnókat és zsiráfokat figyeltek meg, viszont csak kevés ragadozót, főként lapátfülű rókákat és sakálokat találtak, melyek nem veszélyesek a nagyobb növényevőkre. A nagy ragadozók tartós hiánya hozzájárulhatott a terület túllegeléséhez, mivel a legtöbb állat elvándorolni sem tud, a lelegelt területeknek nincs idejük regenerálódni, csökken a vegetáció változatossága, és egyre fontosabb a növényevők etetése. A kutatók szerint öntözéssel, illetve egyes területek ideiglenes elkerítésével lehetne segíteni a növények megújulását. A nagy ragadozók betelepítését biztonsági aggályok és az elszigetelt állomány genetikai problémái miatt nem támogatják. A digitális utastájékoztatás a nagyobb városokban már széles körben elérhető, a kisebb településeken azonban egy önálló rendszer kiépítése és folyamatos üzemeltetése jóval nehezebb. Az Okos Járat nevű új magyar fejlesztés nem egy új, külön letöltendő alkalmazásra épít, hanem a lakosság és a turisták által már használt Google térképhez kapcsolja a helyi járatokat, így az utasok ugyanazon a felületen tervezhetik meg a helyi útjaikat, amelyet egyébként is használnak. A településnek eközben nem kell saját utastájékoztató szoftvert fejleszteniük és fenntartaniuk. A rendszer Torosházán már bevezették. A cél a rendszer kiterjesztése. Magyarországon 50-60 olyan település van, amely saját helyi autóbusz közlekedést üzemeltet, akár mindössze 1-2 busszal, akár nagyobb flottával. Az okosjárat applikáció 30 centis pontossággal meghatározza a buszmegállókat, ami a látássérült embereknek óriási segítség. Emellett azt is megmondja, hol kell leszállni és átszállni a másik járatra, illetve jelzi, ha például késés vagy járatkimaradás van. Bár nincsen tengerünk, a bálnavadászatról szóló döntéseknél mégis ott lehetünk. Miniszterelnöki határozat rendelkezik Magyarország képviseletéről a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság ülésein. A küldöttség tagjait ülésenként jelölik ki. Magyar Péter miniszterelnök a magyar közlönyben megjelent friss határozatban egyetértését adta ahhoz, hogy a magyar kormányt képviselő küldöttség vegyen részt a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság ülésein, mely testület a bálnavadászat szabályozásáról szóló nemzetközi egyezmény döntéshozó szerve. A döntés az élő környezetért felelős miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján született, és a két tárca egyeztet a delegáció összetételéről. A határozat felhatalmazza a természetvédelemért felelős minisztert, hogy a küldöttség tagjait a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben esetenként kijelölje. A dokumentum konkrét résztvevőket, időpontot vagy képviselendő szakmai álláspontot nem nevez meg. A magyar kormányzati részvételt és a delegációk jelölésének rendjét rögzíti.
5: Az Ipoly középső völgyének összehangolt turisztikai fejlesztését indítja el a magyar-szlovák határ térségében az az akcióterv, amely az eddig elszórtan működő gyalogos, kerékpáros és vízi turisztikai attrakciókat egységes, jól bejárható aktív turisztikai hálózattá kapcsolja össze. Bussa község ennek a több települést érintő programnak a keretében vízi sporteszköz és kerékpár kölcsönzőt alakított ki a volt határőr laktanya épületében, illetve interaktív kiállítást épít, amely bemutatja az északi határfolyónk élővilágát. A tárlathoz ökológiai nevelési programok is kapcsolódnak. Tarnóczi László riportja.
9: A szeptemberi esők még nem tudták visszahozni az Ipolynak azt a vízszintjét, amikor is itt kajakozni lehetne, de az élővilág már élénkül, Bussa község határában egy ökoturisztikai készülőközpont előtt állunk Vég Zoltán polgármester úrral. Az Ipoly hidakról már elkészült egy szép kiállításuk, és a hivatalában is az Ipoly hidakról szóló könyvet forgathatja a betérő a polcról levéve. Mit tudnak az Ipolyból itt bemutatni?
10: Most pont a Ipoly folyó felett állunk a gyalogos hídunkon, ami összeköti a községünket a szomszédos Nógrad-Szakal községgel. Közvetlen közelében ez a nagy domináns épület, ez a volt határőr laktanya épülete. Ebben az épületben egyrészt már működik egy kis turista menhely, amit a Besztercebányai megye támogatott még, és közös erővel egy részét erre kialakítottunk. És most a maradék helységekből fogunk kialakítani egy modern, interaktív kiállítást. Egyrészt az Ipoly folyóról, természetvilágról, halakról, növényzetről, Bussa község történelméről.
9: Kerékpáros turisztikai központ.
10: Igen.
9: Lesz a jövőben Bussa, és lesz egy kajakenu kölcsönző is.
10: Igen. Itt van a kölcsönzőnk. Nekünk van már 14 darab biciklink is, és van 17 darab kétszemélyes kenunk. Igen, most nagyon-nagyon kicsi a víz, ugye ez miatt a hosszú nyári szárasság miatt. Most körülbelül 40 centivel vagyunk a normális vízszinthez képest, úgyhogy most mínusz 40 centi, úgyhogy azért itt is ez mind kenúval altjárható, ez pici vadvíz nekünk itt a híd alatt, és a kikötőnk az itt van, és vagy itt végzünk, Rarós Mújattól, vagy Rarós Pusztáról, a hídtól, a Madalcs hídtól jövünk le, oda felvisszük a turistákat, és onnan csónakon kenun körülbelül 2 vagy 3 óraig tartó, ez egy 8 folyamkilométer hosszú turistaút, vagy innen mehetnek Csalárig le Busáról startolva, vagy esetleg összekötik ezt a kettőt egybe, és ez egy ilyen hosszú kenunap utamna.
9: Néhány héttel ezelőtt végezték a nagy Ipoly takarítást, itt a középső Ipoly mentén is nekiláttak és szemetet szedtek. Jól látom én azt, hogy évről évre csökken azért a szemétnek a mennyisége?
10: Igen, hát ezt mink a Ipoly folyónak adjuk, mint névnapi ajándékot. Ugye, mert augusztus 13-án van a Magyar Naptárban Ipoly napja. Ezt ma a 6. éve csináljuk így szervezetten. Most nekem a kollégák az Ipolyról lejjebbi szakaszokról már mondtak ezt előző években is, hogy nekik úgy tűnik, mintha egyre kevesebb lenne a szemét. Az idén ezt már én is tudom igazon tanúsítani, hogy igazon úgy néz ki, hogy kevesebb a szemét.
9: jobban megbecsülik a folyót?
11: Lehet, hogy jobban megbecsülik a folyót, lehet, hogy az emberek így pozitívan változnak ebből a szempontból. Lehet, hogy a PET palackoknak a visszaváltása, mind szlovák oldalon, mind magyar oldalon ez már működik, úgyhogy lehet, hogy ez is segít.
9: Mi adja ennek a folyónak az értékét? Egy kicsit haragszunk az Ipolyra, mert határfolyóvá lett Magyarország és a Felvidék között, de hát ez egy szerethető folyó.
11: Igen. Pont ez is a témája lesz ennek a kiállításnak, amit tervezünk. Az, hogy határfolyó lett a Ipoly folyóból. Ugye egyrészt elválaszt minket, de másrészt összeköt minket, és mink erről a történetről is szeretnénk elmondani egy picit aprólékosabban, hogy az emberek megtudják, hogy évek folyamán, évtizedek folyamán azért ez a viszony, vagy az Ipoly folyónak a értelme ebből a szempontból változott. Volt, amikor elválasztott, volt, amikor összeköt, úgyhogy ez szerintem egy értékes és egy ilyen dolgot megérdemlő, egy ilyen kiállítást megérdemlő téma.
9: Élővilágában mit tudnak bemutatni?
11: Hát, aki ismeri a Ipoly folyót, az tudja, hogy élővilágban történelmi, nagyon régen természetes módon kialakított részekben nagyon gazdag folyó. És ez szerintem az is, hogy határfolyó lett az Ipoly egy hosszú szakaszon. Ez segített abban, hogy ez a folyó megmaradjon nagyon sok részen úgy, ahogy a természet kialakította.
9: Mert hogy egyik oldalról sem volt szabad megközelíteni.
11: Egyrészt a megközelítés, de én szerintem az, ami változtassa a folyókat, az főleg a építkezések, a különböző vízművek, stb. És ez nagyon nehézkesen volt intézhető, mert határfolyó.
9: Szlovákiában, itt a határ mentén milyen környezetvédelmi szabályok vonatkoznak lakosságra, önkormányzatra, amivel megpróbálják a folyót védeni?
11: Az Ipoly nagyon gazdag élővilága van, nagyon sok fajta hal, szinte az összes édesvízű hal, ami Szlovákia területén vagy Magyarország területén létezik, az itt megvan az Ipolyban. Úgyhogy a pisztrangtól kezdve a ragadozó halakig, a folyó aljon, marnak, pontyok, stb. Nagyon gazdag. Zoológusokkal is konzultáltam ebben az ügyben, mert ők is járnak ide, Kassarról, egyetemről, tanárok, ilyen csoportja kenuzni, és mondtak, hogy igen, hogy ez csodálatosan, hogy milyen jó állapotban megmaradt ez a folyó.
9: Az Ipoly hidak mellett magát a folyót is bemutató kiállítás az mikortól lesz látható?
11: Ugye itt megvan nekünk ez a régebbi Ipoly hidakról kiállítás, ezt valószínűleg fel fogjuk vinni az emeletre, az megmarad úgy, mint kiállítás, és itt a földszinten azt az új kiállítást, ezt majd remélem, hogy 2027-ben hogy látogatható lesz. Sok mindentől függ, mert ugye az a közbeszerző folyamat és lépésről lépésre, ahogy haladunk, azért az még jövőig el fog tartani, jövő évig.
9: Tisztelgés ez a folyó előtt, vagy egy turisztikai becsalogató?
11: Is szerintem, mert nagyon szeretnénk beindítani a ökoturizmust, víziturizmust, bicikliturizmust, nem csak Busan, hanem a környező régióban is, de ugyanúgy készítünk egy kisebb méretű lakókocsis kempinget is, így összetélve ezeket a dolgokat remélem, hogy attraktív lesz a turistoknak.
9: Iskolájukban, óvodájukban van valami olyan környezetnevelési program, ahol megtanulják becsülni a gyermekek azokat az ökológiai értékeket, amit a folyó hordoz?
11: Az iskolában és úgy szinte az óvodában is vannak programok, amik ezzel foglalkoznak, a ökonevelés, a szemét szeparálás és a szeparált szemétnek az újrafeldolgozásról is oktassák a gyerekeket. Szerintem generációról generációra azért ez fejlődik, hogy az emberek azért többet tudnak is a fontosságról is ennek a dolgnak.
5: A Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. Tudják, e-mailben is megtalálnak minket. Címünk aföldmaradt@mtva.hu. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a segédszerkesztő Kobolák Attila, illetve a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Toldi Szabolcs.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Jó napot kívánok! Műsorunknak tragikus és aktuális felhangot ad Deák Bill Gyula hirtelen halála, aki éppen egy pacemaker beültetése után hunyt el. Lőrinc Tibor a Stressz, az első magyar heavy metal együttes frontembere szerencsése volt. Ő koncert közben összeesett, és újraélesztése után ICD-t, azaz beépített defibrillátort kapott. És ennek már 17 éve, ma is jól van. Súlyos, az életet veszélyeztető szívritmuszavarokról beszélgetünk ez alkalommal, és az egészen fantasztikus szívritmus szabályozókról, melyek sokak életét évtizedekkel is meghosszabbíthatják. Vendégünk a stúdióban Gellér László professzor, a Semmelweis Egyetem Szív- és Érgyógyászati Klinika elektrofiziológiai részlegének vezetője, a klinika tanszék vezetőhelyettese, a Magyar Kardiológiai Társaság elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: De mielőtt kérdeznék, hallgassuk meg Tibor történetét. Őt az 50. születésnapján érte az infarktus 18 évvel ezelőtt. Azt is elmeséli, hogyan működik a beültetett ICD, azaz defibrillátor. Veres Ágnes a riporter.

0: egy súlyos szívinfarktus várt Lőrinc Tiborra, a Stressz az első magyar heavy metal együttes frontemberére. Jelenlegi életét nagyrészt egy beültetett defibrillátornak köszönheti. Az ICD a felgyorsult szívritmust is képes lassítani. Sőt, az életveszélyes kamrafibrilláció esetén lead egy nagy energiájú áramütést, vagyis defibrillál. Tibor el is mesélte, hogy milyen érzés ez.
1: Egyszer volt egy olyan, hogy annyira fölidegesítettem magam, hogy elkezd egyre gyorsabban reagálni a gép, és utána kiüt. Ez egy olyan érzés, mikor egy csavarhúzóval mondjuk valaki benyúl a konnektorba. Én olyankor
0: megjegyem.
1: Igen. Olyankor egyszerűen azt hittem, hogy agyvérzést kapok. Egy olyan ütés, hogy padlót fogtam, elharaptam a nyelvem, utána megint felgyorsul, megint. Tehát leállítja a szívet, és mindegy autót újraindít.
0: Fantasztikus. Milyen gyakran van ennek erre szüksége?
1: Most már nincs, mert nagyon hála Istennek nyugodt életet élek, de az akkori időkben idegesen éltem, feszülten.
0: Mi változott? Tehát most miért él nyugodtabban, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt?
1: Megnősültem, nagyon boldog házasságban élek, megvan a nyugodt környezetem. A szeretet, amiben élek, az nagyon fontos, és nem is nagyon van miért idegeskednem.
0: Lőrinc Tibort éppen az 50. születésnapja alkalmából tartott koncerten érte az infarktus.
1: A Wigwamban volt egy óriási nagy koncertünk, és születésnapi nagy koncertre készültem. És már az első periódusnál éreztem, hogy valami nem oké, mert óriásian égett, és nyomott a mellkasom. A délpesti kórházból volt ott egy fő ápoló hölgy, aki már észrevette és jelezte a zenekar felé, hogy itt nagyon komoly szívinfarktus gyanú van, hívjanak mentőt. Már a főműsorra én nem tudtam át fellépni, teltházas közönség várt, de már a lépcsőn a VIP-ban nehezen tudtam följönni, és Isten nyugasztalja, hogy Lugosi Laci, a volt Beatrice gitárosa rám szólt, hogy, mert ő is vendége volt a produkciónak, hogy te Tibi, iszonyúan nézek ki. Nagyon lassan beszéltem, miért, hogy nézek ki. Hát azt mondja, mindegy halott. Bementem a VIP-ban, és mondták a srácok, hát nyissunk ablakot, hogy a Tibi levegőhöz jusson, de már addigra az icu a főnövér fölért, és mondta, hogy nem ablaknyitás kell, azonnal mentő. Onnantól már annyira emlékszem, hogy kiszálltam a testemből.
0: Mi történt közben? Itt az a szerencsés helyzet, hogy itt van János, a dobos, aki ugye ott volt.
2: Próbálták újraéleszteni a Tibi Krisztályt. Mentősök.
0: Már akkor igen. Megérkeztek a mentősök.
2: Igen, mellkas masszást alkalmaztak, azt láttam. Meg ami érdekes volt, hogy valamit letoltak a szájába. Hát, intubálták, igen. És vérzett a szája a Tibinek, és én egy kicsi kis vértócsába vettem ki a dobütőket.
1: És a következő, amire emlékszem, hogy a Szent Margit kórházba, hogy bevittek, már ott gépre tettek, de semmi remény nem volt, akkor együtt éltem egy hölgyel, és már haza is küldték, ő nem ment, hogy hát itt már nincs mit tenni. Mire? Föntről lejött egy orvos, és azt mondja, speciális gép van az irgalmas kórházban, adjunk egy esélyt ennek a énekes fiúnak. Be is vittek az irgalmas kórházban, ahol harmadnapra fölálltam, kijöttem.
0: De abból az apropóból beszélgetünk, hogy egy különleges szívritmus szabályozót ültettek be az ön mellkasába, igen. Ez az ICD nevezető, tulajdonképpen egy defibrillátor.
1: Igen.
0: Hogyan került erre sor? Tehát mi történt
1: megcsinálták
0: mindaddig?
1: A szívkatéteremet. Akkor úgy döntött a főorvos úr, hogy ahhoz, hogy életbe tudjak maradni, ezt be kell helyezni. És akkor beültették, ami akkumulátoros végül is, ezt 12 évente ki kell cserélni.
0: Beszéljünk még egy picit erről a szerkentyűről. Mennyiben korlátozza az ön életét? Mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet csinálnia?
1: Nagyon emelni nem lehet vele. A másik, hogy óvnom kell ütésektől például, hogy nem eshetek úgy el, hogy ez beüssem.
0: Mert azért ezt ki lehet bírni.
1: Ki bizony.
0: Tehát olyan nagyon nem korlátozza az életét.
1: Nem. De tehát ez tart életben. Óriási, hogy az orvostudomány már mire képes.
3: Három évvel ezelőtt dolgozta fel a történetet a szerkesztő Veres Ágnes. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Bicsák Eszter és vendégem a stúdióban, Gellér László professzor. Kezdjük talán ezután a történet után, ami egy kifejezetten szerencsés kimenetelű történet, azzal, hogy meghatározzuk, hogy mi is ez a szívritmuszavar aritmia. Mit nevezünk annak?
4: Egy nagyon nagy Pandora szerencét nyitunk ki ezzel, vagy nem is Pandora szerencét, de szerencét nyitunk ki ezzel. Amikor aritmiákról beszélünk, annak rengeteg fajtája van. Az aritmia az ritmuszavart jelent alapvetően, ugye a szív ritmusunk az normálisan egy egyenletes ritmus, amit úgy hívunk, hogy szinuszritmus, és minden, ami ettől eltér, ennek különböző nevei vannak. Talán, és ne is menjünk ebbe szerintem annyira bele, inkább arra koncentráljunk, hogy vannak nem életveszélyes ritmuszavarok, meg vannak életveszélyes ritmuszavarok. Ugye itt a riportban ugye egy életveszélyes ritmuszavart, egy úgynevezett szívinfarktus után az elhalt szív hegesedése miatt kialakuló ritmuszavarról beszélünk tulajdonképpen, amelyet egyébként azért azt szeretném hozzátenni, hogy itt nem is, természetesen nem az orvos dönt, hanem az orvos meg a beteg együtt döntenek, és vannak olyan ajánlások, ami alapján végezzük a döntéseket, tehát lehet tudni azt, hogy ki az, aki ilyen típusú készüléket kap, és milyen indikáció, és ez nagyon pontosan körbe van írva, tehát ezek nem is kifejezetten egyéni döntések, ez a szakma szabályai szerint végezzük ezeket. Ugye ebben az esetben egy életveszélyes ritmuszavarról hallhattunk, amely, ahogy mondtam, egy infarktus után alakult ki. Ez egy jó döntés volt, valószínűleg az úrnak egy olyan, nyilván egy olyan tartós, maradandó károsodás alakult ki a szívében, ami ezt szükségessé tette, és hát az a jó hír van, ahogy itt ezt lehetett hallani, hogy erre is van készülékünk. Hadd vitatkozzak azzal, hogy nem ez a készülék tartja életben a szívet. Ez a szív, ez működik, ez a készülék arra szolgál, hogy amennyiben életveszélyes ritmuszavar kialakul, akkor azt időben észlelje és megszüntesse. Így van. És még egy nagyon fontos dolog van, hogy ez sem egészen így van, akinek ilyen beültetett készüléke van, azoknál, ha több ritmuszavar van egymás után, akkor léteznek olyan másféle terápiák, amelyekkel direkt a ritmuszavar ellen a szívben egy katéteres beavatkozással, nem olyannal, mint ami volt, mert az a koszorú, mint az úrnál volt, mert az a koszorú ér szükületet, illetve elzáródást szünteti meg egy úgynevezett fémrács, egy stent beültetésével, ilyet is csinálunk, ebben is van szerencsém 2003 óta részt venni a budapesti akut infarktus ellátásban, azért mondom első kézből ezt is, hanem egy olyan speciális másfajta katéter, amivel direkt oda megyünk a szív elhalt területéhez, és az abban levő kóros ingerület kialakulás valószínűségét gyakorlatilag fogalmazunk úgy, hogy hővel, köznyelvben égetéssel szüntetjük meg. Tehát ez az életveszélyes ritmuszavaroknak a kezelése tulajdonképpen.
3: Bocsánat, itt most muszáj vagyok egy kicsit visszarángassa magunkat az elejére, hogy ezek, amit ön életveszélyes ritmuszavarnak nevez, tehát ami nyilván szerencsére nem mindenkinek van, ez mennyire gyakori egyáltalán?
4: Az a részben, ez sok mindentől függ, tehát ezeknek több formája van. Vannak olyanok, amik genetikailag meghatározottak, a genetikailag meghatározottakat az EKG-ból lehet leggyakrabban, vagy pedig szóval ilyenkor valamilyen genetikai eltérés van általában a háttérben, erre vannak rá utaló jelek, vagy még egyszer mondom, az EKG az egy nagyon jó módszer ezeknek a kiszűrésére. Ha valakinél ilyet azonosítunk, akkor gyakorlatilag beültetünk egy készüléket, anélkül, hogy infarktust szenvedett volna el. Ilyen is van. És akkor van a többi, amikor valamilyen heg alakul ki a szívben, ez kialakult egy szívizomgyulladás után, leggyakrabban ez az infarktus után kialakuló heg az, ami a legjellemzőbb. Mondjuk azt, hogy nagyjából most még számtalan más oka lehet, de maradjunk abban, hogy ez a két fő oka tud lenni, és akkor hogyha heg alakul ki a szívben, az is sajnos bármilyen heg, a legkisebb heg is elméletileg képes arra, hogy benne egy ilyen körbe-körbe forgó ingerület kialakuljon, ami az életveszélyes kamrai szívritmuszavarnak a melegágya.
3: 0639666, ez az SMS számunk, és a Viberen is elérnek bennünket. Egyik hallgatónk írja, hogy édesanyjának például nyári hőségben voltak kifejezetten. Azt írja, hogy szív bedobbanásai is, ezt én nem nagyon tudom jól értelmezni, de lehet, hogy ön igen, illetve vérnyomás kiugrásai is.
4: Ez abszolút elő tud fordulni. A szív bedobbanás alatt gondolom a hallgató az úgynevezett extraszisztóliát érinti. Ez az egyik viszonylag gyakran előforduló, a lakosság körülbelül egy negyedénél, vagy még gyakrabban előforduló eltérés. Leggyakrabban ez egy ártatlan dolog, és általában az esetek legnagyobb részében magától megszűnik. Ennek is van terápiája, de ez nem az ICD, amiről beszéltünk. Ugye itt ICD ICD angolosan, ICD implantábilis beültethető kardioverter defibrillátor, ennek a rövid az ICD.
3: Szép hosszú neve van.
4: Igen, de az a lényeg, hogy tehát ennek nem a terápiája ez, ez egy leggyakrabban egy ártatlan eltérés.
3: Tünetek. Beszéljünk erről is, és itt visszautalnék megint a riportra. Itt elég részletesen leírták, hogy hogyan is nézett ki az éppen rosszul levő beteg.
4: Ugye itt megint válasszuk ketté a dolgot. Amit a bejátszásban hallhattunk, ez egy infarktusnak a tünettana, és a tünet együttese. Az infarktus, ahogy itt ugye el is mondták, hogy gyakorlatilag egy hirtelen halállal szövődött már akkor, amikor ez bekövetkezett. Valóban az infarktusnak ugye lehetnek ez a nyomás, szorítás,
3: légszom,
4: balkarba sugárzó, állba sugárzó, gyomorszájba sugárzó, valamilyen tartós nagy fájdalom, izzadással jár, nagyon rossz közérzettel jár ezek. Tehát ez, most akkor innen is felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogyha ilyeneket tapasztalunk,
3: azonnal.
4: Ne várjuk a holnap reggelt, hogy majd elmúlik, hanem hívjuk ki a mentőt, mert ha ilyen panaszunk van, akkor sajnos van jelentős valószínűsége annak, hogy infarktusunk van, és azzal minél hamarabb ellátásra kerülünk, annál hamarabb esélyünk van arra, hogy a minél kevesebb szívizomkárosodással úszunk.
3: Tehát az idő nagyon fontos.
4: Igen, és azt szeretném mondani, hogy ugye Magyarországon 20 centrumban, vagy már talán több mint 20 centrumban, 24, tehát a hét minden napján 24 órás ügyeletet tartunk fenn, tehát a magyar kardiológia az ezt nagyon jól lefedi, és mindenütt van lehetőség arra, hogy bekerüljünk. Ha bekerülünk, akkor utána következik a következő része, hogy mekkora károsodást szenvedtünk el. Ugye ebben az esetben, a bejátszásban ez az infarktus volt, az infarktus után bekerülünk, megnézzük azt, hogy van-e tartós, maradandó károsodás a szívben. Ha ez egy bizonyos szintet elér, ezt az úgynevezett kamrai pumpa funkció, tehát hogy mennyi vér tud magából, hány százalékát pumpálja ki magából a vérnek, ugye ez határozza meg, ha ez egy bizonyos százalék alatt van, ez 30%, mondjuk ezt így nagyon durván, meg vannak még ez befolyásoló tényezők, de hogyha ez így van, és infarktus után vagyunk, akkor a defibrillátor pacemaker beültetés mindenképpen fontolóra kell venni nagyon erősen. Tehát mondjuk egy ilyen szabályrendszer van, de ez egy, illetve hogyha valakinek tehát igazoltan kamrai ritmuszavara van, ez

0: években, főleg mióta a centrumok léteznek, javultak is a túlélési lehetőségek, esélyek, mert ön is említett, hogy a centrumokba forduljanak, vagy oda.
1: Hát olyannyira javultak, hogy ugye ezt mindig el szoktam mondani, hogy 1990 óta nagyjából a várható életkilátás az ugye 6 évvel nőtt meg, és hát csak hogy mondjak valamit, hogy az infarktus halálozás 1990-es évek 15 ezer volt egy évben, tehát Magyarországon a 10 millió emberrel, vagy hát már nincs annyi, de 15 ezer volt, most ez 5 ezer, tehát egyharmadára csökkent az infarktus halálozás. A szív-érrendszeri betegségekkel kapcsolatos halálozás az már, tehát átalakult bizonyos értelemben, de az biztos, hogy akinél ilyen defibrillátor pacemakert beültetünk, azoknál gyakorlatilag a hirtelen halál az megelőzhető. Ez a gép, ez erre szolgál.
0: Gellér László professzorral hamarosan folytatjuk. Most ismerkedjünk meg Virággal, aki már csecsemőkorában pacemakert kapott, mert annyira alacsony volt a pulzus száma. Kisgyerekkorában aztán ezt cserélték, aztán sok év után 19 évesen újra. Azonban az utóbbi már egy sokkal nagyobb műtét volt, mint amire az orvosok számítottak, mert a készülék kábelje addigra problémát okozott az érben, ahová beültették. A fiatal lány kisfián belehalt az operációba. Jelenleg egy mini pacemakerrel él, ami csupán akkora, mint egy kapszula. Ezzel nagyon jól érzi magát, sportolhat is, és úgy élhet akár a vele egykorú 20 éves lányok. A riporter Schweyer Rita.
2: 6 hónapos voltam, amikor az első pacemakerbe ültették. Házi orvosi vizsgálat útján derült ki, hogy nekem jóval alacsonyabb a pulzusom, és ez egy javaslat volt, hogy az érdekében, hogy egy baba fejlődni tudjon, ahhoz gyorsítani kell a szíved.
3: Tehát ez egy fejlődési rendellenesség volt, amivel ön született?
2: Nem mondanám fejlődési rendellenességnek, meg betegségnek se. Úgy nevezik, hogy harmadfokú AV blokk. Nem lehet tudni, hogy már a születésem óta jelen volt el, de hát abban az 5. hónapban megállapították, hogy ez van.
3: Ez azt jelenti, hogy akkor az elektromos elvezetés a szívnek nem megfelelő?
2: Igen, azt jelenti, hogy van egy blokk a kamra és a pitvar közti elvezető részen, ami ugye nem engedi át a pitvarba a kamrába az ütéseket, és ez egyenlőtlenséget hoz létre a szívverésben. Erre volt a pacemaker, hogy ezt stabilizálja és egyensúlyba hozza. Hasba volt ültetve, utána át lett ültetve a vállamba. Azzal éltem 19 éves koromig.
3: Úgy, hogy ezt közben folyamatosan ellenőrizték?
2: Igen, voltak időszakok, amikor csak fél évente kellett járni, de voltak, amikor évente, sőt volt olyan, hogy 2 évente.
3: És minden rendben volt vele?
2: Nagyon sokáig, igen, versenysportoltam, több különböző sportban sose okozott akadályt. A vége felé voltak jelek, hogy ez a kábel rángatja a szívem. Éreztem, hogy 3-at ver gyorsan a szívem, és utána kihagy egyet. Erre gyanakodtak nagyon sokáig, hogy a pacemaker az, ami esetleg lemerült, vagy már régi, és a legutolsó pacemaker cserénél jöttek rá, hogy nem a pacemakerrel van a baj, hanem az érre és a kábellel, ami a téves korom óta egészen 19 éves koromig ugye ugyanabban az érben volt, és nyilván ezt előre nem tudhatta senki, hogy ez problémát fog okozni. Az lett a vége, hogy a kábel okozza a gondot, nem a pacemaker.
3: Egy nagyon nagy műtét volt ez.
2: Igen, pozitív lett végül a kimenetele, mert kiderült, hogy nincs is a régi fajta pacemakerre szükségem, amit 2005-ben úgy gondoltak az orvosok, hogy ez kell, nem ez a fajta pacemaker, ami nekem kell. Ekkor merült fel lehetőségként, hogy ez a mikro pacemaker is segíthet. Volt egy időszak, amikor teljesen pacemaker nélkül éltem. 8 hónap volt.
3: És akkor nem is voltak tünetei?
2: Mielőtt beültették ezt a chip pacemakert, úgy éreztem, hogy felhő van a tudatomon, nagyon alacsony frekvencián mozogtam. Nehéz volt felkelni, nehéz volt a legegyszerűbb dolgokat is elvégezni, azért, mert fáradt voltam, hiába aludtam 12 órákat. És akkor, amikor ezt megcsinálták, egyből sokkal energikusabb voltam, sokkal magasabb és stabilabb frekvencián ver a szívem, és sokkal biztonságosabb igazából így élni minden nap, hogy tudom, hogy itt van, mint támogató, de hogy így mégsem látszik, hogy ott van.
3: Mikor volt ez a beültetés?
2: 2025. októberében. Egyelőre hosszú távú hatásáról nem tudok sokat mondani, de egyelőre egyelőre az biztos, hogy az életminőségben ez egy nagyon nagy javulást hozott.
3: Mesélte, hogy ezt a combon keresztül juttatták be, és hogy nem is kellett elaltatni.
2: Szerencsére így mondhatni sokkal élvezetesebb volt a műtét.

0: Kérdeztem, beszéltem, állandóan kaptam a visszajelzéseket az orvosoktól, hogy mi történik, a nővérektől, hogy mit csináljak, vagy mit ne csináljak, és ez a másfél óra nagyon hamar eltelt. Egy éjszakát kellett csak a kórházban töltenem, másnap be lett állítva a pacemaker, és azóta nagyon jól operál.
1: Hol van egyébként helyileg ez a mikrocsip?
0: Kamrának a bal oldalán.
1: Azért az a korábbi műtét, amikor ugye arról volt szó, hogy ki kell cserélni a pacemakert, azért az egy nagyon komplikált beavatkozás volt. Kómába is került, nem is volt biztos az, hogy élni fog. Tehát valójában duplán született újjá.
0: Igen, ez lehet mondani. Minden nehézség ellenére én azt mondom, hogy ez megérte. Soha nem voltam még ennyire jól. Tényleg megérkeztem.
1: Van olyan dolog, amit nem lehet csinálni?
0: Csak a nagyon nagy mágneses dolgokkal nem szabad kontaktba kerülni.
2: A riporter Schweyer Rita volt, és itt professzor úrral beszéltük a stúdióban, hogy ez a tipikus lassú ritmuszavar volt, ugye, mert eddig a gyorsról beszéltünk.
3: Így van, tehát ez a két fő indikáció van, ugye a gyorsnál ez a bizonyos defibrillátor pacemaker, és akkor a lassú szívritmuszavaroknál pedig a pacemakerek. Ugye a pacemakereknek a múltja az 1950-es években kezdődik, amikor az első pacemakert beültették, és gyakorlatilag azóta egy elképesztő fejlődésen ment ez a terápia is keresztül. Nagyon jól példázza ez az eset, ami ez egyébként gratulálok a szerkesztőnek, hogy a jó eseteket választott hozzá, hogy tulajdonképpen a van olyan, amikor ez gyerekkorban már beültetésre
2: hát
3: kerül.
2: Hát itt is ugye csecsemőkor fenyegettek egészen
3: van
2: döbbenetes
3: ilyen is, de a jellemző az, hogy az embernek valamilyen oknál fogva valamilyen blokk alakul ki, vagy lassú szívműködés, és ezt követően kapja a pacemakert. A pacemaker technika egy rendkívül fejlett technika. Nagyon jó volt az is, hogy itt is ugye a bejátszásban kétféle technikáról beszéltünk. Beszéltünk a vezetékes pacemakerekről, ezek a leggyakrabbak. Leggyakrabban beültetettek, ezek jelen pillanatban is dominálják a beültetéseket, és ilyet teszünk be leggyakrabban, és most egyébként a műtőből jöttem, hogy pont ilyet csináltam.
2: Ja, most a hallgatók nem láthatják, mert a ruhája de... is műtös.
3: Igen, belül itt. Tehát, és a másik pedig az úgynevezett vezeték nélküli pacemakerek, ami szintén itt beültetésre került ennek. Sokkal speciálisabb az indikációja, és valóban van olyan eset, például az ilyen veleszületett, valamilyen veleszületett eltérés kapcsán kialakuló betegségeknél, vagy amikor a pacemaker zsebben valami fertőzés keletkezik, és az egész telepet el kell távolítani, elektródatörés következik be, ahogy itt is a bejátszásban hallhattuk, amikor ezeknek a pacemakereknek a beültetésre kerül sor. Ugye a pacemaker beültetés az egy viszonylag egyszerű műtét, hát mondom ezt én, igen,
2: mondja
3: ilyen
2: ezt
3: sok
2: a
3: után.
2: Műtőorvos,
3: egy relatíve egyszerű műtét, fogalmazunk
2: úgy, semmi
3: ugye
2: sem
3: a kulcsont alá kerülnek be, ugyanúgy egyébként, mint a defibrillátor pacemakerek, és a vénán keresztül juttatjuk be a szívbe, egyébként jellemzően a jobb kamrába, ami itt ugye elhangzott, és akkor innen, és a pitvarba, és a kettő közötti szinkronitást, a pitvarok és a kamrák közötti szinkronitást állítja vissza, vagy pedig a kamrát ingerli.
2: Na most, de jól megnyugodtunk, hogy akkor megmentik az életünket ezekkel. Az egyébként, ha jól értem, most már kapszulányi méretű kis dolgokkal.
3: Ez a másik típusú, ez a kapszulányi méretű, ezt a comb artériából, vagy a nyaki, comb vénából, vagy a nyaki vénából ültetjük be, tehát mind a két megoldás rendelkezésre áll, és valóban, tehát van, hogy tényleg egy ilyen kapszulányi, ez csak a kamrát ingerli, és érzékelni tudja esetleg a pitvart. Ez most az egyik legmodernebb technika. Én azt gondolom, hogy nagyon jól látható, hogy ez az irány, amit most azért egyre népszerűbb, és egyre jobban követi az ipar is ezt a vonalat. Feltételezhetően ez még több ilyen beültetést fogunk csinálni jövőben.
2: Van-e kapcsolat, én nem vagyok egy informatikus, de van-e kapcsolat a kórház, az orvos és a beültetett akár kapszula között, mert hogy valahol én azért így elfelől akarni.
3: Ez egy rendkívül jó kérdés, és azt tudom mondani, hogy egyre inkább ezek az úgynevezett az egyik cégnél home monitoringnak, másik cégnél Kerlingnek, harmadik cégnél máshogy hívott technikák, ezek elérhetőek, ezeknek egyébként a finanszírozása ez egy nagyon jó kérdés, de valóban, tehát ez azt jelenti, hogy a pacemakerek bizonyos típusánál egy központi, tehát egy valamilyen rádiófrekvenciával, vagy akármilyen Bluetooth-on keresztül kapcsolódó otthon levő egység mondjuk minden nap szolgáltat információt arról, hogy aznap történt-e valami olyan dolog. Ez különösen az ilyen életveszélyes kamrai ritmuszavaroknál használható rendkívül jól. ugyanis, vagy pedig más szempontból is, ugye ugyanis ezeknél látjuk azt, hogy a betegnek ritmuszavara van, és adott esetben mi tudjuk behívni a páciens kontrollra, hogyha olyan helyzet van, nem mindenki érzi a ritmuszavarát, tehát hogy olyan helyzet van, amikor például egy nem kellően érzékelt ritmuszavar alakul ki, úgyhogy ennek óriási nagy jelentősége van, és a jövőben már most is ezt használjuk, ahogy mondtam, több cég is, ilyen készüléket, bocsánat, rendelkezésünkre, és rendkívül jó megoldás ez.
2: 0639 gyors kérdés, még ha ez nem is pacemaker. 72 éves vagyok, fiatalkorom óta érzem néha a szívmegállást, amit azonnal követ egy gyors dobbanás. Nekem ezzel problémám nem volt, szerencsére nem jelentett panaszt. Ez micsoda?
3: Hát ez az, hogy szerencsére problémám nincs vele, és nem jelent panaszt. Tehát ez az enyém eset. Ilyen, ez mindenkinél van. Azt gondolom, hogyha itt a stúdióban is körülnézünk, akkor valószínűleg mindenkinek, igen, ott mutatja is a hölgy, hogy neki is van kint. Tehát, hogy szinte mindenkinek van. A kamrai exoszisztólia, ahogy mondtam, az egy rendkívül gyakori eltérés, a jellemzően egy ártatlan eltérés, de tény, hogy mondjuk az egyik leggyakoribb, ha nem a leggyakoribb szívpanaszról beszélünk.
2: Végül is itt a végére talán ezt fogalmazzuk meg, hogy mi okozza a szívritmuszavart. Mitől alakul ez olyan állapottá, ahol önnél kötünk ki a műtőasztalon?
3: Ez egy nagyon bonyolult kérdés, erre hát egy mondatban biztosan
2: egy
3: nem lehet.
2: Tehát
3: egyrészt, tehát vannak a szív minden sejtje képes ingerképzésre, ezáltal vannak az ártatlan szívritmuszavarok, amikor valamilyen szívizom sejt valahogy egy ingerületet képez, és az nem a normál ritmus, a normál ritmustól eltérő ütemben jön. Ez a leggyakoribb, ez az, amikor, hogyha ez egy bizonyos százalékot elér, akkor megint ilyen katéteres, és a kamrából jön, akkor megint ilyen katéteres beavatkozásokkal esetleg szükséges, hogy beavatkozzunk, de ez ritka. Ezen kívül van, amikor az infarktussal függ össze, ezek lehetnek életveszélyes szívritmuszavarok, ezekről beszéltünk, és van, amikor az úgynevezett pitvarból jönnek ezek a szívritmuszavarok, amiknek megint vannak fiatalkorban gyakrabban előforduló verzió, amikor hirtelen ugrik fel a pulzusunk, és hirtelen megy 180-nal, ezeknek nagyon jó terápiái vannak. Ezek meglepő módon nem életveszélyesek leggyakrabban, annak ellenére, hogy nagyon szaporán megy a szív, és nagyon jó lehet őket kezelni ilyen katéteres megoldásokkal, és akkor vannak azok, amikor ilyen összerendezetlen, úgynevezett fibrilláló szív van, vagy pitvarfibrilláció van, tehát ez megint csak a pitvarból indul ki, ennek megint nagyon jó, megint csak katéteres terápiái vannak, és hát vannak azok a ritmuszavarok, amelyek pedig a lassú szívműködésen alapulnak, ugye, ahol a pacemaker a bizonyos terápia. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés, az én kedvencem, nem tagadom, és rengeteget tudnék róla beszélni.
2: Tartok tőle, hogy még fogunk is erről beszélni, ugye nagyon sok a kockázati tényező, akár ha az alkoholfogyasztásra, cukorbetegségre, pajzsmirigybetegségre, sok minden másra gondolok, de a stressz például, az mennyiben befolyásolja azt, hogy lesz-e ilyen szívritmuszavarunk?
3: Ugye a stressz azáltal tud...
2: Vagy akár lehet pszichoszomatikus
3: így
2: is.
3: Van, de a stressz azáltal tud valóban növelni ezeknek az extráknak, meg a ritmuszavaroknak általánosságban a valószínűségét, meg a kialakulás valószínűségét, mert ugye az úgynevezett vegetatív idegrendszerünkben ugye azt a stressz reakciót hát gyakorlatilag váltja ki, amelyikkel ugye a magasabb úgynevezett katekolamin szint, az gyakorlatilag együtt jár azzal, hogy a ritmuszavarok valószínűben tudnak kialakulni. Tehát ez egy abszolút korrekt megfigyelés, hogy a stressz az ebből a szempontból elkerülendő.
2: Hány százalékban kerülnek ki úgy a betegek, hogy aztán nem kerülnek vissza problémával? Tehát mennyire működnek profin ezek a készülékek?
3: Ezek nagyon profin működnek. Tehát a készülékek, tehát egy jól beültetett készüléknél tulajdonképpen azt mondom, hogy ezek 15 évig is működnek a jelen pillanatban az olyan, tehát akkumulátor megoldásaink vannak. Nyilván a defibrillátor pacemaker attól függ, hogy hányszor működik. De itt azt kell látni, hogy arra hívnám fel a figyelmet, hogy ennek van egy komplex tulajdonképpen egy komplex hát szolgáltatás csomag mellé. Tehát ennek kell menni kontrollra, van ugye adott esetben ez a távolról történő kontrollálása a készüléknek, illetve maga minden ilyen páciens kardiológiai beteg, és ezek, hogyha visszajárnak a kontrollokra, akkor ott kiderülnek ezek a problémák is, és el tudjuk kerülni akár a következő infarktust, akár el tudjuk kerülni a következő ritmuszavart, tehát olyan megoldások állnak ma a kardiológia területén rendelkezésünkre, amelyekkel ez a betegcsoport, ez egy nagyon jó terápiát kap.
2: Gellér László professzort, a Magyar Kardiológiai Társaság elnökét visszaengedjük a műtőbe, mert hogy onnan jött és oda megy, hölgy, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Tartok tőle, erről a témáról beszélünk még. A mai adás tehát véget ér, és néhány szóban a holnapi műsorról. Bűntudat nélkül a távszeres táplálásról címmel jelent meg egy könyv, amelyről utóbb kiderült, hogy ez egyik nagy távszergyártó cég áll a háttérben. Mivel hazánkban is tilos a távszerek bármilyen, akár burkolt reklámozása is, a Szoptatásért Egyesület a kötet terjesztésének leállítását szeretné elérni. Ezért is beszélgetünk majd holnap az anyatej élettani hatásairól és a csecsemő tápszerek helyéről a hazai egészségügyben. Én köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Veres Ágnes és a hangmester Szilágyi Zsolt volt. A műsort a www.mediaclick.hu oldalon újból meghallgathatják majd. Szép napot kívánok! A műsorvezetőt, Bicsák Esztert hallották.

0: Necces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Most érzem azt, hogy betelt a pohár. 4 éve küzd balesetének következményeivel az Operett Színház egykori balerinája Tóth Nikolett. Pazarlás. A világon megtermelt élelmiszerek egyharmada a szemétben végzi. Mit tehetünk ez ellen? Alattomos lopakodó. Hogyan ismerhetjük fel időben a petefészekrákot? Többek között ezek lesznek mai műsorunk témái, vendégünk pedig Szirmai Marcell alias Pogányinduló lesz, aki ezúttal nem az MVM Dómba, hanem a Víg Színházba invitálja rajongóit az új Vidnyánszky darabra. Már is kezdünk, de előtte még híreket hallgatunk Garami Zsuzsától.
2: Jó napot kívánok a szerkesztő Demet Imea nevében is. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Gyakorlatozás közben lezuhant egy orosz bombázó, hatan meghaltak és folytatódik a napos száraz idő. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürtvál nyílt levelében azt írja, az ügyészség májusban az eddig beszerzett bizonyítékok alapján arra a következtetésre jutott, hogy az aranykonvoj ügye egy politikai által kreált ügy. A hatóság volt vezetője azt is hozzáteszi, jelentést tett a feletteseinek, de nem indult eljárás. A nyílt levélre reagálva a Fidesz, a kormányfő és az ukrán pénzszállítók védője is. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetette az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédiroda vezetője Horváth Lóránt ügyvéd szerint a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. A kormányfő közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hogy hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyben. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek adatai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelenthethez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Először a 6-os kartonok, B-naplók és mágnes szalagok adattára kerül fel a nyitottakták.hu oldalra, majd jövő februárig a beszerzési dossziék is nyilvánosságra válnak. Lemond a médiatanács Mi Hazánk által delegált tagja. Tóth Mátét a hétvégén az ellenzéki párt egyik alelnökévé választották, ami összeférhetetlen a médiahatóságban betöltött tisztségével. Apáti István a Mi Hazánk alelnöke közölte, hamarosan új jelölési eljárást kezdeményeznek, és Radecki András rádiós szakembert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató helyettesét delegálják a média tanácsba. Lezuhant egy orosz hadászati bombázó gyakorló repülés során. A gép, amely fegyverzetet nem szállított, az Amuri régióban lakatlan területre zuhant. A legénység 6 tagja meghalt, egy túlélőt kórházba vittek, közölte az orosz védelmi minisztérium. Halálos áldozata is van a reggel történt szlovákiai általános iskolai késelésnek. Szaniszlófalván a tanítás kezdetekor egy 8-os fiú rátámadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vitte kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka. Nemzetközi betörő bandát fogott el a rendőrség Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csak nem 17 millió forint értékben. A bíróság egy hónapra elrendelte le tartóztatásukat. Országszerte derült az ég, a maihoz hasonló napos száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet, megélénkül Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 4-10, holnap 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszédő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal. Kedves hallgatóink, hírekkel fél 5-kor jelentkezünk legközelebb.
3: Műsorajánló.
0: Szabadpolc.
3: Embermagasságú falak és újonnan felfedezett oltárok. Újra éled a múlt a Nagyegedhegy tetején, ahol fontos leleteket ástak ki a régészek. 8 műgyűjtő, 7 kiállítás, 6 album. Bepillantunk a műgyűjtő klubja kulisszái mögé, a kortárs művészet féltett világába. A Veszprémi Lackó Dezső Múzeum kulturális sétákkal indítja az őszi szezont, míg Nádudvaron egy apáról fiúra szálló, évszázados mesterség nyomába eredünk.
0: Szabadpolc. Kultúráról kötetlenül, ma este 8:30-tól a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Én Kristóf vagyok a földszintről.
7: Parancsoljon.
6: Bocsánat, ez régóta van így?
8: Régi.
7: Beázás, biztos, hogy nem.
9: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
10: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomunkos vezényletével szeptember 30-án a Műpában. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen a Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a Műpában. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Netszes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Sikoltozó kék harisnya. Nőket érintő utcai zaklatásokról akarta kérdezni a BRFK képviselőjét, válasz helyett ezt a jelzőt kapta a HVG újságírónője. Főszerepet táncolt a Diótörőben, most nagymama szerepet játszik tolószékben. Hogy van most az Operett Színház balerinája, aki 26 évesen egy Jókai utcai ház frontja alá szorult? Közleményben kért elnézést a BRFK HVG újságírónőjétől, miután véletlenül elküldték neki ezt a belső levelezést, amelyben úgy fogalmaztak, egy sikítózó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni. Martini Noémi a nőket ért utcai zaklatásokról készítendő anyagához szerette volna megszólaltatni Baricska Norbertet. Az újságírónő Gellért Andrásnak mondta el, mit gondol az esetről.
11: Sikoltozó kék harisnyának már nevezték valaha az életben? Vagy most először történt ilyen?
12: Még soha nem neveztek, és igazából nem is tudtam, hogy mit jelent ez a kék harisnya kifejezés. Fiatalabb vagyok, mint azok az emberek, akik ezt a gújnevet használták rám. Úgyhogy meg kellett kérnem egy kollégámat, hogy világosítson fel, hogy ez mit jelent. Azt mondta, hogy igazából így a feministákat szokták egy ilyen gúnynévvel illetni. Szerintem már önmagában ez is sokat elárul, hogyha valaki ilyen kifejezéseket használ. Én egyáltalán nem számítottam erre. Hivatalos kommunikációs csatornákon kerestem már hetekkel ezelőtt a BRFK-t, hogy interjút kérjek Budapest rendőrfőkapitányától, ugyanis a nőket érő utcai zaklatás témában kezdtem el kutatni. Először csak egy választ kaptam tőlük, hogy nem élnek a lehetőséggel, utána kaptam egy telefont a szóvivőjüktől, aki azt mondta, hogy talál nekem másik megszólalót, csak küldjek konkrét kérdéseket. Küldtem konkrét kérdéseket, arra már csak írásban válaszoltak, és akkor feltettem a kérdést, hogy miért nem tehetem fel a kérdésémet személyesen, és erre jött ez a belső levelezés. Nem számítottam arra, hogy engem akár csak maguk között is ilyen nevekkel illetnének, hiszen én több mint 4 éve HVG újságírója vagyok, foglalkozom politikával, olyan témákkal, amik akár ezeknek a férfiaknak a számára is úgymond komolyan vehetőek lehetnének, és az, hogy ez ráadásul még el is jut hozzám, hát az abszolút sokkolt. Többször elolvastam az e-mailt, mert nem is tudtam értelmezni hirtelen, hogy mit olvasok. Meglepett az, hogy ezt ennyire nyíltan egy belső e-mailben leírják. Egy válasz e-mailként küldték ezt, amire még 3 másik rendőrségi alkalmazott volt rá CC-zve erre az e-mailre. Nem tudom, hogy véletlenül hanyagságból küldték-e nekem, vagy esetleg volt mögötte tudatosság, ezt nem tudom a mai napig.
11: El tudja képzelni, hogy ebben volt tudatosság?
12: Simán lehet, hogy hanyagság. Szerintem amennyiben ez hanyagság, az is sokat megmutat a rendőrség belső működéséről, illetve hogyha tényleg ilyen stílusban kommunikálnak egymás között, egy olyan belső levélen, amin rajta van több rendőrségi alkalmazott, magas beosztásúak, az nagyon sokat megmutat arról, hogy mennyire veszik komolyan ezeket a témákat. Ráadásul ez egy nőket érintő téma, szinte minden nő sajnos áldozata volt már annak, hogy zaklatták az utcán, vagy tömegközlekedésen, nem csak Budapesten, de országszerte.
11: Önt is érte már zaklatás? Tehát ezért kezdett el ezzel a témával foglalkozni?
12: Igen, engem is ért. Korábban is, illetve a közelmúltban is, egy pár hete, amikor sikerült elmenekülnem, de egy férfi megpróbált megfogni, vagy megütni, nem tudtam eldönteni, de így egy ilyen reflexből elmenekültem, és akkor megosztottam a közösségi média oldalaimon ezt a történetet, és létrehoztam egy kérdőívet, mert kíváncsi voltam, hogy más nők is tapasztalnak-e hasonlókat. A válaszokból az derült ki, hogy tulajdonképpen ez mindig is így volt. Volt olyan nő, aki 1990-es évekből írt történetet, volt olyan, aki pár hónappal ezelőttről. Újságíróként annyit tehetünk, hogy megmutatunk egy problémát, és utána egyrészt a társadalom, másrészt a döntéshozóknak a felelőssége, hogy hogyan reagálunk erre. De például Angliában pont a nyáron nagyon hasonló esetek miatt már külön bűncselekménynek számít a szexuális zaklatás, amit utcán vagy tömegközlekedésen követnek el, ez Magyarországon még nem önálló bűncselekmény.
11: Nyilván a férfiak fejében nem láthat bele, de mit gondol, mi lehet ezeknek a zaklatásoknak a mélyén? Mi motiválja ezeket a férfiakat, akik ilyen vagy olyan módon de zaklatnak nőket az utcán, tömegközlekedési járműveken.
12: Fogalmam sincs, hogy mi a személyes motivációja ezeknek az embereknek. Az biztosan látszik, hogy rengeteg ilyen ember van. Nem egy-két ember zaklat nőket, hanem nagyon-nagyon sokan. Az biztos, hogy ez egy annyira megszokott mindennapi jelenségé vált, hogy azt érezhetik férfiak, hogy joguk van ahhoz, hogy megfogják egy nőnek a testét az utcán, hogy joguk van kéretlen szexuális megjegyzéseket tenni, vagy fizikai zaklatást, abúzust alkalmazni. Ez nem is biztos, hogy egy tudatosan végig gondolt motiváció, hanem egyszerűen csak egy olyan társadalmi hozzáállás, amiben a nőket alsóbbrendűnek tekinthetik, amiben a női testet úgy szemlélik, mint a férfiak vágyainak kiszolgálója, miközben ez nem így van.
11: Egy zaklatás áldozatává vált nő miként védheti meg magát? Vagy hogyan kereshet kiutat egy ilyen szituációból?
12: Nagyon nehéz, mert a hozzám beérkezett történetek is azt mutatják, hogy nagyon kevesen fordulnak a rendőrséghez. Amikor erre rákérdeztem nőknél, akkor azt mondták, hogy a rendőrségbe vetett bizalmuk az nagyon alacsony. Azt érzik, hogy nem fogják őket komolyan venni, esetleg vannak is ilyen tapasztalataik. Nem biztos, hogy van utcai kamerafelvétel, nem biztos, hogy a nő fel tudja idézni, hogy hogyan nézett ki ez az ember. Úgyhogy sajnos egyelőre a rendvédelmi szervek azok nem úgy tűnik, hogy tudnak segítséget nyújtani. Szeretném egyébként kiemelni, hogy nem gondolom, hogy mindenki, aki a rendőrségen az úgy áll hozzá ehhez a témához, mint a szóvivőjük. Biztosan vannak, akik próbálnak segíteni, de mint rendszer, ez nincs kidolgozva jelenleg Magyarországon.
11: Elfogadta a rendőrség bocsánat kérését? Mert ugye időközben ez megtörtént, tehát elnézést kértek öntől. Vagy úgy gondolja, hogy ezzel az ügy nincs lezárva?
12: Nem mondom, hogy le van zárva az ügy. Közleményként jelent meg a rendőrség honlapján. Igazából nincsenek felelősök megnevezve. Ez egy nagyon általános bocsánatkérés. Itt nem rólam van szó. Nem én vagyok a főszereplője, tehát ez teljesen mindegy, hogy tőlem bocsánatot kérnek el. Én azt szeretném, hogyha a rendőrség érdemben foglalkozna a nők elleni zaklatás témájával, és hogyha a rendőrség képviselői nyilatkoznának a médiának, a független sajtónak, nem csak nekem, hanem másoknak is. Szerintem ez egy abszolút elvárható kérés, hogyha komolyan veszük azt, hogy egy demokratikus országban élünk. Úgyhogy ilyen szempontból nem elég egy bocsánatkérés, hanem konkrét cselekedetekre lesz szükség.
1: Martini Noémivel Gellért András beszélgetett.
0: Netszes. Délutáni magazin. Női szemmel. Női szemmel.
1: A baleset elvett tőlem 4 évet, mondja Tóth Nikolett, az Operett Színház balerinája, akinek 2022-ben omlott össze az élete egy Jókai utcai házfalával együtt. Azóta édesanyjával él egy 6. kerülettől kölcsön kapott akadálymentes bérlakásban. A májusban Németországban elvégzett műtét, de átvágták a gerincvelőjét, és ezzel végképp elveszett annak az esélye, hogy valaha újra lábra álljon. Tóth Nikolettel Kisbe a beszélgetett.
8: Az ember először, amit így ránézésre lát, hogy nem tudok sétálni. Nem tudok csak egyszerűen elmenni akárhová, de azért sokkal nehezebb szerintem az, ami nem látszik így az emberek számára, az ilyen tisztálkodás, öltözködés, például az, hogy mondjuk felvegyek egy nadrágot, az körülbelül 5-6-szor annyi időbe telik, mint egy épp embernek. Az egyik az idő, hogy minden sokkal lassabb, sokkal több időbe telik, a másik pedig az egész nap napom egy ilyen testedzés nagyjából. Már az, hogy beülök az autóba, vagy átülök a kanapéra, átülök az ágyra. Ezek mind egy csomó erőt igényelnek.
13: És gondolom, minden nagyon meg kell tervezni.
8: Hát ez a spontaneitás, ez így nem nagyon működik, igen, szóval minden már előre kell gondolkozni, hogy akkor jó, akkor ez most meddig fog tartani, mikor kell bizonyos okokból megint hazajönni. Az egész életünk egy tervezés.
13: A bizonyos okokból ez például a WC használat?
8: Igen, a WC használat, igen.
13: Most te játszol egy előadásban?
8: Egy előadásban benne vagyok, de hát ha nagyon hivatalosan akarok fogalmazni, akkor én a színházban egyébként próbavezető balettmester vagyok, félállásban. Hát egyedül például nem tartok próbát, balettórát pedig ettől az évattól fogok tartani. Nem akartam eljönni a színháztól, nyilván az elején még nagyon reménykedtem, és azt hittem, hogy felállok, és akkor majd esetleg visszamegyek táncolni, még ha nem is nagy szerepeket, vagy nem nehéz szerepeket, de azért így. Hát aztán azért viszonylag hamar így kiderült, hogy azért ez így nem fog menni, de az egyértelmű volt, hogy valamit szeretnék a színházba, ami a tánccal kapcsolatos, úgyhogy ez nem volt kérdés, és hát szerencsére a színház számára sem volt ez kérdés. Hát ez nem jellemző, Magyarországon nincs, nem tudok olyan színházról, ahol kerekesszékkel élő dolgozik.
13: Baj, mert miért is ne lehetne?
8: Hát ugye az akadálymentesség az nem jellemző a színházakra.
13: Akadálymentesítették számodra az Operett Színházat?
8: Igen, most nyáron csinálták meg. Hát egy ilyen emelő, hívjuk liftnek, kellett le a balettteremhez, mert egyébként rendes lift az van a színházban. Csak körülbelül egy ilyen másfél-két méter különbség volt a balletterem és a legalsó szint között, hát nyilván nem tudtam lemenni, úgy tudom, felajánlásokból sikerült ezt így megépíteni.
13: Hogy tartasz balettórát?
8: Nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy fog menni, mert októbertől fogok csak, nem tudom, úgyhogy egyelőre még kicsit azért félek tőle, hogy nem lesz olyan jó, vagy nem fog tetszeni az a táncosoknak. Fel kell nőni néhány balettmesterhez.
13: Nyilván elgondolkodtál azon, hogy itt a nagy nevűek között te majd mit fogsz tudni nyújtani.
8: Igen, igen. Én mindig is láttam a hibákat, főleg a saját táncaimban, meg úgy egyébként is. Szerintem az iskolától kezdve jó szemem volt.
13: A maximalizmusod ez most hogy érvényesül?
8: Azzal már teljesen megbarátkoztam, hogy kerekesszékes vagyok, de például, ha az önállóságot veszük, akkor folyamatosan nagyon elégedetlen vagyok magam, hogy ezt miért nem tudom megcsinálni. Például most az elektromos kerekesszékbe ülök, de van nekem egy aktív székem is, viszonylag sportos, könnyű, és könnyű is hajtani, de ahogy én kijöttem a rehabilitációs intézetből, én ebbe a székbe ültem, mert a kezeim hol az egyik, hol a másik rossz volt, pont ezért. Én nem is jártam ilyen kerekesszékes oktatásra, tehát nem tanultam meg, milyen technikával tudok felmenni egy patkára. Nagyon bosszant, hogy nem megy olyan jól. Egy normális rendes autóban nem tudok például beszállni az aktív székből, és utána az aktív széket egyedül saját magam berakni az autóba. Ez is zavar, meg hát még egy csomó mindent tudnék mondani szerintem.
13: A legtöbb dolog az önállósággal kapcsolatos, ami zavar téged?
8: Igen, igen.
13: Most volt egy műtéted, jobb a helyzet a kezeid használatát illetően?
8: Igen, igen. Május végén volt ez a műtét Németországban. Nagyon megterhelő, nagyon fájdalmas, nagyon rossz volt, de igazából elvágták a gerincvelőmet. Már nem volt sajnos más mód. Már annyira rosszak voltak a kezeim, hogy nem tudtam felhúzni mondjuk a kabátomon, vagy a pulcsimon a cipzárt. És a bal kezem az teljesen 100%-osan megjavult. Hát a jobb az nem, de sokkal jobb lett, mint volt.
13: Arról nem beszéltünk eddig, hogy így nyilván jártál szórakozni, voltak barátaid, nem az anyukáddal éltél. Ez teljesen megváltozott.
8: Igen, igazából most érzem azt, hogy így betelt a pohár ebből, hogy állandóan itthon vagyok, vagy gyógytornán. Azért a barátaim jöttek hozzám, de az mégse ugyanaz, mint hogyha én elmennék valahova valamilyen programra. Maximum esetleg színházba mentem el, azt is anyummal, meg volt az a műtét. Most így nyáron lett az, hogy egyre többet így el is tudok, meg el is vagyok engedve itthonról. Kezd egyre jobb, meg egyre több lenni, aztán lassan remélem, hogy már tényleg önálló leszek.
13: Megmaradtak körülötted azok az emberek, akikkel eddig kapcsolatod volt?
8: A barátaim 90% az megmaradt, nagyon kevés, akik lemorzsolódtak, úgyhogy én ezért iszonyatosan hálás vagyok.
13: A nyitottságnak, meg annak, hogy te igazán beengeded így ezeket az ilyeneket, mint én az életedbe, annak az az egyik hátulütője, hogy nagyon sok információt kerül ki rólad. És az ilyen, mint én, az idejön és rákérdez, hogy akkor például a párkapcsolatoddal mi van, lehetett látni, hogy van, aztán most nem lehet látni, hogy van-e.
8: Utána még egy fél évig voltunk együtt, de hát azért a baleset az... Azt így nem terveztük, és azt így nem kezeltük jól egyáltalán semmelyikünk. Úgyhogy ez így óhatatlan volt, hogy vége legyen. Hát azóta nincsen. Szerintem ilyen másfél évben jelent meg, és erősen, teljesen jobban az érzés, hogy azért szeretném, hogy valaki legyen mellettem. Persze van anyu, de hogy nem olyan szempontból.
13: Nagyon fontos neked a külső, tehát az, hogy ilyen nagyon rendben lévőnek nézzél ki. Gyönyörű a hajad, gyönyörű a körmöd. Lehet, hogy ilyen voltál, és ez nem változott. De szerintem ehhez azért most egy komoly lelkerő kell.
8: Nagyon nem szeretném, hogy ennyire fontos legyen egyébként, de nagyon, ebbe is nagyon ilyen maximalista vagyok, ha már nem úgy áll a hajam, vagy jaj, nem jó ez a felső, miért? Úristen, miért? Ez nem jó. Szóval igen, nagyon külsőmet tekintve is nagyon, nagyon körülményes vagyok, de nem szeretném, hogy ennyire fontos legyen egyébként, de egyszerűen nem tudom elengedni, hogy ne legyen ennyire fontos, hogy ne zavarjon ennyire, hogyha nem úgy áll a szemöldököm. Nem voltam ilyen. Sokkal elégedettebb voltam magammal, most sokkal elégedetlen vagyok a kinézetemmel. Nem kellett csinálni semmit ahhoz, hogy jól nézek ki. Most meg annyi mindent kell hozzá csinálni, és annyi idő kell hozzá.
13: Ahogy néztem a veled készült interjúkat, arra figyeltem fel, hogy ilyen hullámokban van az érdeklődés irántad. Mit nehezebb megélni? Azt, amikor van érdeklődés, vagy azt, amikor csend van?
8: Engem nem zavar, hogyha csend van egyáltalán. De az se zavar egyáltalán, hogyha mondjuk interjút kell adni.
13: Az első pillanattól kezdve folyamatosan, nagyon őszintén kommunikáltál a saját helyzetedről, válaszoltál a kérdésekre, teljesen nyitott voltál.
8: Hát azért nem az első pillanattól kezdve, mert az első évben, hát azért, amíg nem néztem ki szalonképeset, addig azért nem, meg hát lelkileg se, meg fizikailag se, addig nem. De ez is egyrészt egy ilyen személyiségbeli, ez a nyitottság, ez tényleg minden szempontból nyitott vagyok. Szerintem még mindig nagyon, nagyon kevés ember hal, vagy találkozik nap mint nap a kerekes székesekkel. Szerettem volna ezt így valamennyire megmutatni is, és arra is felhívni a figyelmet, hogy történik egy ilyen dolog, hogy ne lehessen ez az építőiparban, ne fordulhasson elő mással ilyen, figyeljenek jobban oda, tartsanak be minden szabályt. Igazából ezek miatt ne történjen meg mással, és hogy jó lenne, hogyha akadálymentes lenne Budapest. Nyilván nem mi választottuk ezt, meg nem mi akartunk székesek lenni, de hadd tudjak már bemenni egy boltba.
14: Nem csak Nicolette élete változott meg egy csapásra azon a végzetes napon, hanem az édesanyjai is. 23 év után azt mondták, így nem vagyok elég terhelhető, úgyhogy menjek el inkább otthonápolásra, mondja Tóth Nicolette édesanyja, aki arról is beszélt kisbe a kolléganőnknek, hogy nap mint nap apró akadályok százait kell elgördíteni a lánya útjából.
13: Nagyon mosolygott akkor, amikor azt mondta Niki, hogy és elengedtek itthonról.
15: Hát azért, mert 30 éves, és azért egy 30 éves embert nem kéne elengedni itthonról. Ez már megtörtént 15 évesen, de azért voltak fizikai akadályai annak, hogy ő önállóan tudjon mozogni, meg tudom, hogy mi van a városban, hogy hol nem tud lemenni, hova nem tud bemenni, hogy jut be. Tehát én jobban féltettem. és nehezen ment ez, hogy na jó, akkor menjél egyedül, és csináld ezt, azt.
13: Lelkileg vagy fizikailag félted jobban?
15: Fizikailag is, meg lelkileg is jobban féltem, igen. Hát igen, amikor az embernek a gyerekével egy ilyen történik, akkor nagyon félti kétszer annyira.
13: Teljesen másképp látod a várost, a közlekedést, az életet, amióta Niki kerekesszékben van?
15: Igen, eddig nem vettem én se észre ezeket az akadályokat, hogy mennyire nem lehet. Például egy szórakozó helyre is ötször meg kell nézni, hogy hova megy el a barátaival, vagy hova tud bemenni, hogy tud oda eljutni. Mert hiába van autó, nem biztos, hogy ott tud parkolni, akkor onnét, hogy megy le, borzasztó, igen.
13: Azért a te életed is teljesen megváltozott.
15: Én 23 évig dolgoztam egy lift technikai cégnél, miután a baleset bekövetkezett, 3 év után azt mondták, hogy hát már nem vagyok elég terhelhető, így inkább menjek el otthonápolásira. És azóta otthonápolásin vagyok itthon Anikivel.
13: Akkor ezek szerint ez nem a te döntésed volt?
15: Nem teljesen, igen.
13: Teljesen nem.
15: Igen, teljesen nem az én döntésem. Dolgoztam is, meg a Nikivel is voltam, és akkor ez volt, hogy egészen az éjszakába ment, vagy pedig hétvégénre terelődött át. De azért 23 év után egy kicsit fájó pont. Főleg, hogy egy cégnél voltam 23 évig.
13: Ketten vagytok?
15: Igen.
13: Meg ketten. A
15: macka. Meg a cica, igen.
13: Muszáj beszélnünk a pénzről. Amikor telefonon megbeszéltük az időpontot, akkor a Niki azt mondta, hogy gyűlöl a pénzről beszélni. De hogy az utóbbi időben az volt a hír, hogy megítélték ezt a 200 milliós kártérítést, illetve 3,5 millió forintos havi életjáradékot, ha ezt így hívják, ezt nem tudom, amit azoknak a cégeknek kellene kifizetni, akik bűnösek voltak ebben a balesetben. Ez már tavaly megtörtént, a bírósági ítélet, de valahogy most az volt a hír, hogy ezt az összeget te meg is kaptad.
8: Igen, ezt a 200 milliót, ezt nem tudom, hogy lett kiszámolva. Egy nagyobb összeg meg lett ítélve sérelemdíjként, annak a, hát igen, a háromnegyede, az ki lett fizetve építető cég biztosítója által.
15: Volt egy keretösszegük a szerződésük alapján, amiből azt, amit ki tudtak, azt kifizették. És akkor fönnmaradt még 30 millió, azt pedig a vállalkozónak kéne kifizetni, de hát mivel felszámolás alatt van, így nem fogja kifizetni.
13: És a 3,5 milliós havi díj?
8: Hát azért ez marha jól hangzik, hogy 3,5 millió, de azt kapjuk. Ketten anyuval, hát ezt az államtól, mert szintén felszámolás alatt vannak a cégek.
13: Azért nem akartál erről beszélni, mert úgy tűnik, hogy ez iszonyú nagy pénz. Bár mondjuk szerintem azt is nagyon nehéz felfogni, hogy az embernek az élete teljes megváltozása és a kerekesszék, az mondjuk kifizethető-e akárhány millióval.
8: Azért nem szerettem volna arról beszélni, hát ismerjük az embereket, hogy pénzen csámcsogni nagyon jó, de hogy igen, ez úgy tűnik, hogy ez egy óriási összeg, de az emberek nem látják és nem tudják, hogy milyen költségekkel jár egy ilyen élet. Ez az egyik. Másik meg, hogy nyilván semennyi pénzzel nem pótolható az, hogy velem ez történt. Szóval akármennyit adnának, nem adnának egy forintot se, de azt mondanák, hogy akkor holnap fel tudnak állítani, hát akkor nyilván fel szeretnék állni, nekem nem kell pénz. A gyógytorna és a robotterápia, most ez egy olyan dolog, hogy nem úgy rehabilitáció, nem arról szól ez, hogy akkor majd felállok, mondjuk 2 év múlva, mert nem állok fel.
15: Most már nem arról szól, ugye miután ez a nyári műtét megtörtént, de előtte azért arról szólt, hogy hát ha van benne annyi, hogy föl tudjon állni. Szerencsére van egy alapítványa, ami ezt tudta is finanszírozni addig, amíg ugye nem volt ez az összeg, most meg már hát ebből az összegből kell. Most már olyan szempontból fejlődjön, hogy például igen, egy aktív székkel tudjon jönni-menni, illetve hát egészség kileg sem mindegy, hogy tornázik-e, vagy nem tornázik. Az éveket vehet el az életéből, hogyha ezt nem csinálja.
8: Igazából ez életem végéig járnom kell majd, amit egyébként nem bánok, mert egyébként is, hogyha nem történik a baleset, egyébként is mozognék. és még akkor se biztos, hogy nem fog rosszabbodni. És hát ez költséges, mert hát az, ami TB alapon járna gyógytorna, évi 2x15 alkalom, hát az nagyon, na egyrészt nagyon kevés, másrészt pedig, hát ez nem gerincvelő sérültekre specializálódott szakemberek tartják. Segédeszközök, amik nagyon költségesek.
13: Ebben az évben van a 30. születésnapod.
8: Januárban.
13: A 25. szülinap hogy volt, és a 30. hogy volt?
8: Hát a 26. most tök jó volt. Előadásom volt aznap. és megleptek a kollégáim. Jaj, az nagyon jó volt. Nem is a szünetben, hanem nekünk táncosoknak pont volt ott egy nagy szünet az előadás közben, és akkor lejött az egész tánckar, kaptam tőlük tortát, meg minden, az jó volt nagyon. Ja, hát nagyon más volt. Most a 30. hát elmentünk egy étterembe, és akkor néhány barátom ott volt, de én teljesen kivoltam akadva, hogy 30 éves lettem. Nehéz feldolgozni, én még mindig 26 évesnek. Azóta, amióta baleset megtörtént, én még mindig 26 évesnek érzem magam, egyáltalán nem érzem magam 30-nak. Valahogy azt érzem, hogy ez a baleset, ez elvett tőlem 4 évet.
13: Szoktál-e kívánni szilveszterkor, szülinapkor, ekkor, akkor, amakkor magadnak valamit?
8: Szoktam. Hát azt nem mondom el, hogy én mit kívántam. Magánügy. Nem azért, mert mintha én ebben így nagyon hinnék, hogy akkor az így meg fog történni. Bár azért a manifestációban hiszek. Bevonzani dolgokat, hogyha minél többet gondolsz rá, tisztábban, erősebben látod. Bár eddig nekem annyira nem sikerültek ezek a dolgok, szóval nem tudom. Hamar elengedtem ezt a vajon miért, én miért pont akkor, hogy miért kaptam ezt az életet, gondolkoztam, és gondoltam így dolgokra is, hogy mi lehetett így az oka, de azért ez túl nagy büntetés ahhoz, szóval, hogy nem egyenlő. És egyébként meg már megtörtént, most már ez nem lehet mit csinálni, megtörtént, és akkor előre kell nézni, azt nézni, hogy mit lehet ebből kihozni. Amióta a baleset történt, azóta folyamatosan mindig volt valami bajom. Nem csak egy ilyen húgyúti fertőzés, az szokott lenni gerincvelősérülteknél általában, ki lehet kezelni, de hogy nekem valami folyamatosan valami, lesz valami bajom, és mellette vannak a folyamatos fájdalmak, hol jobb, hol rosszabb, de folyamatosan van. Tehát nincs olyan, hogy nekem ne fájjon valami 0-24-ben. Úgy vagyok vele, hogy úristen, hát egyáltalán nem érdekel, hogy székbe vagyok. Teljesen megbarátkoztam vele, csak ne legyen semmi bajom, és ne fájjon semmi. És akkor én akkor tök jó vagyok, tök boldog vagyok. Nekem ez bőven elég lenne.
16: Tóth Nikolettel és édesanyjával Tóth Adriennel Kisbea készített interjút. Hírek következnek Garami Zsuzsától.
17: A szerkesztő Demetíme a nevében is köszöntöm Önöket. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Gyakorlatozás közben lezuhant egy orosz bombázó, 6-an meghaltak. Folytatódik a napos száraz idő. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén, márciusban. Fürst Pál nyílt levelében azt írja, az ügyészség májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján arra a következtetésre jutott, hogy az aranykonvoj ügye egy politika által kreált ügy. A hatóság volt vezetője azt is hozzáteszi, jelentést tett a feletteseinek, de nem indult eljárás. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor, idézem, a megfélemlítésükre törekvő, jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta, és a miniszterelnök megfogalmazása szerint a valódi főszereplő kihallgatását hiányolta. A NATO nem kevesebbet, hanem még többet fog tenni Ukrajnáért, mondta az Észak-Atlanti Szövetség főtitkára. Mark Rutte felhívta a figyelmet, hogy a NATO keleti szárnya mentén ismétlődő drónincidensek is azt mutatják, hogy a fenyegetések jellege folyamatosan változik. Ezért erősíteni kell az integrált lég- és rakétavédelmi rendszereket. Moszkva célja szerinte az, hogy megossza a szövetségeseket, elterelje figyelmüket Ukrajnáról. Több mint 1 millió használt mobiltelefont adhatott el újként egy bűnszervezet Európában, közölte az Európai Ügyészség. 19 országban 160 helyszínen tartottak házkutatást. Az akcióban csaknem 200 rendőr, adó és vámhatósági tisztviselő vett részt. Az ügyben 7 gyanúsítottat vettek őrizetbe, köztük a bűnszervezet 2 feltételezett vezetőjét. Ami a hazai időjárást illeti, országszerte derült az ég, a maihoz hasonló napos száraz idő lesz holnap is, hajnalra foltokban köd képződhet, megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 4-10, délután 22-26 fok valószínű, a következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszédő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal. Kedves hallgatóink, hírekkel 17 órakor jövünk legközelebb.
0: Netszes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
18: Köszöntöm a hallgatókat, Sashegyi Zsófia vagyok. Pazarlók kontra éhezők. Mit tesz a Magyar Élelmiszerbank Egyesület az élelmiszerpazarlás ellen? A csend anatómiája. Gáldi Vinkó Andrea fotóművész a petefészek rákintő jeleire hívja fel a figyelmet legújabb kiállításával. Írjanak nekünk, SMS számunk 0639666. Egyszerre környezeti és morális probléma. Óriási anyagi veszteség a családoknak és a gazdaságnak egyaránt. Ráadásul az üvegházhatású gázok kibocsátásának 10%-áért is ez felel. Mi az? Nem más, mint az élelmiszerpazarlás. Hogy tudunk javítani a mutatókon? Erről kérdezzük a Magyar Élelmiszerbank Egyesület vezetőjét, Nagy György Andrást. Jó napot kívánok!
19: Jó napot kívánok!
18: Azért ez az arány hátborzongató, hogy a világon megtermelt élelmiszerek egy harmada a szemétben végzi. Nyugtasson meg, ugye ez nem a lakossági fogyasztóknak köszönhető.
19: Azokban az országokban, ahol fejlettebb a gazdaság, mondjuk úgy, hogy egy magasabb szintű fogyasztói kultúra van, legalábbis a megvásárolt javak mennyiségét tekintve, ott sajnos egyébként a többség a háztartásokban keletkezik ezekből a veszteségekből. Egyébként az ENSZ kutatására hivatkozott ez a megtermelt élelmiszerek egyharmada, ami kárba vész. Itt azért meg kell különböztetni a pazarlást, ami egyfajta szemléletbeli hiányosságot jelent, illetve egyes országokban például veszteségként érdemes inkább hivatkozni rá, hiszen mondjuk a technológia nem teszi lehetővé azt, hogy minden terméket, minden mezőgazdasági terméket betakarítsanak, vagy időben feldolgozzanak. Ez is hozzájárul mindehhez a nagy-nagy arányhoz.
18: Mennyi élelmiszer hulladék keletkezik egy évben egy átlagos családban, azt tudjuk?
19: Magyarországon összességében körülbelül 90 kiló fejenként az adat, és ennek körülbelül a kétharmada a háztartásokban keletkezik. Tehát természetesen a pazarlásért felelős, ahogy említettem, a mezőgazdasági termelőtől kezdve a feldolgozáson át a vendéglátóhelyekig, a kereskedelmi egységekig mindenki, de a nagy többség az a háztartásokban keletkezik. Ez a körülbelül 60,7 kg, amit a kutatások bemutatnak, ez hát több tízezer forintot jelent valóban minden egyes személyre a családokban, és azért szomorú a helyzet, mert a jelentős része megelőzhető lenne.
18: Hogyan?
19: Hát talán a legfontosabb az, hogy tisztában legyünk ezzel. Tisztában legyünk az élelmiszer értékével, tisztában legyünk azzal, hogy amikor valami kárba vész, akkor nem csak hogy a környezetet terheljük mondjuk a lebomlásával, hanem egyúttal kárba vész mindaz, amit befektettünk az előállításába. A talajtól kezdve, az öntözővízen át, az emberek, akik dolgoztak rajta, a szállítás, a csomagolás, ez hihetetlen, de ahogy ön is említette, az üvegházhatású gázoknak a 10%-át teszi ki globális szinten. A másik oldalról viszont egy tudatos, gyakorlatilag élelmiszerkezelés a saját házunk táján kezdve, annak, hogy tudjuk, hogy mi van a kamránkban, a hűtőszekrényünkben, minek mi a lejárati ideje, ez segít abban, hogy tudjuk, hogy mi az, amit utána vásárolni kell hozzájuk. Az egyik legősibb és leghatékonyabb eszköz az a bevásárlólista, ami segíthet abban, hogy tényleg azt vegyük meg, amire szükségünk van, de onnantól kezdve, hogy a hűtőszekrényt tudatosan használjuk, tudjuk, hogy egyébként ezt elárulom, 0 és 5 fok közötti ideális hőmérsékletet érdemes tartani a hűtőszekrényben, nem ennél magasabbat. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kevesebb legyen otthon a felesleg és a veszteség. De még egy nagyon fontos, hogy mindannyian a háztartásunkban is felelősek vagyunk, azonban munkahelyeink vannak, közösségeink vannak, ahol szintén lehet menteni, és itt jönnek képbe az Élelmiszerbank Egyesület.
18: Na és mit tud tenni a Magyar Élelmiszerbank Egyesület a pazarlás csökkentésére?
19: Mi karitatív, jótékonysági szervezet vagyunk, az Élelmiszerbank szó a nevünkben, az a nemzetközi terminológia a food bankingra vezethető vissza. Mi felkutatjuk azokat a feleslegeket, amik a kereskedőknél, a vendéglátóhelyeken, gyártóknál keletkeznek, jellemzően lejárat közeli termékeket, csomagolási hibás termékeket, és ezeket juttatjuk el a rászorulókhoz. Itt már 21 éve több mint 300 millió adagnyi élelmiszert tudtunk megmenteni ez idő alatt.
18: 21 év alatt?
19: 21 év alatt egy alulról jövő kezdeményezés néhány jó barát hozta létre, és a mai napig egyébként az államtól függetlenül klasszikus civil szervezeti alapon több, most már több ezer önkéntessel és jó pár több száz karitatív szervezettel összefogásban naponta átlagosan 30 ezer kilónyi felesleget tudunk így megmenteni, és rászorulókhoz juttatni nagyon széles körbe, családsegítő szolgálatok ellátottjaitól kezdve, idős gondozó központokig, hajléktalan központokig, nagycsaládosokig, gyermekvédelmi intézményekbe.
18: Megvannak a bejáratott útjaik már, vagy még bővül ez a kör, bővülhet?
19: Hát remélem, hogy akár még a mostani beszélgetésünk hatására is bővülni fog. Naponta 800 áruházban látogatnak el a partnereink és az önkénteseink, és ezen kívül gyártókkal is közvetlen kapcsolatban állunk, azonban újabb és újabb programjaink vannak, például most már 39 iskolából mentjük meg naponta a menzákról az érintetlenül maradt ebédeket, rendezvényszervezőkkel állunk kapcsolatban, akik egy-egy nagyobb céges buli után svédasztalokra készült ételek maradékaihoz hívnak minket, természetesen itt is érintetlenül maradt ételekről beszélünk, de hogyha belegondolunk, egy nagyobb rendezvényközpontba mindig van akár több száz adag is, ami megmarad, és ezen kívül pedig újabban már pékségekből, kisebb kereskedelmi egységekből is mentjük az ételt, úgyhogy várjuk újabb partnerek jelentkezését.
18: A napokban Szegeden nyitott boltot egy magyar ételmentő startup, annak érdekében, hogy ne vesszen kárba az élelmiszer, ez is jó megoldás?
19: Természetesen egyértelműen. A legfontosabb az, hogy ne kelljen megsemmisíteni az ételeket. Ennek egyébként nem csak környezeti, hanem anyagi költsége is, és terhe is jelentős, de ezt kiegészítendő a szociális adományozás ugyanúgy egy lehetséges megoldás.
18: És van olyan élelmiszer, ami a lejárati dátum után is biztonsággal fogyasztható a tapasztalatok alapján, vagy ezt tilos önöknek?
19: Igen, a Nébiknek is egyébként van ezzel kapcsolatosan ajánlása, tehát azok a termékek, a jellemzően tartós élelmiszerek, amelyeken úgynevezett minőségmegőrzési idő szerepel, tehát nem fogyaszthatósági idő, az csak azt mutatja az a dátum, hogy a gyártó addig vállal felelősséget, garanciát a minőségre, de mondjuk egy csokoládé esetében azt követően is biztonsággal fogyasztható a termék, legfeljebb mondjuk a tejpor kicsapódik belőle. Az mindenképpen fontos, hogy ellenőrizni kell a csomagolást, egy illat, egy szakpróbát, egy ízlelést mindenképpen érdemes megtenni egy konzerv esetében is, de akár egy szósz öntet, egy ketchup, egy majonéz is akár több hónappal a minőségmegőrzési ideje után is fogyasztható, hogyha ez megfelelően volt tárolva.
18: Utolsó rövid kérdésem, milyen gyakorlati tippeket adna azoknak a hallgatóknak, akik most elhatározták, hogy átalakítják a konyhai szokásaikat és megspórolják az élelmiszer hulladékot, amennyire lehet?
19: Én azt javasolnám, hogy egyrészt a maradékmentő recepteknek a világában nézzenek körül, tehát akár egy rakott ételt lehet készíteni olyan húsokból, vagy olyan tésztákból, amiket egy-két napig nem fogyasztottak el, és még fogyaszthatóak, de esetleg már valami változatosságra vágynának, illetve a mélyhűtőjüket használják tudatosan. Egység méretű adagokat hűtsenek le, és írják rá, hogy mi van benne, mik az allergének, adott esetben így még tovább is tudják adományozni, hogyha végül mégsem ők szeretnék elfogyasztani.
18: Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesületének elnöke volt a vendégünk. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
19: Köszönöm.

0: Nekem korábban is a munkáimban, a személyes munkáimban olyan témák érdekeltek, amik valahogy a női sorsokat, a női szempontokat vizsgálgatják, és volt egy korábbi munkám, ami az anyaságnak az első időszakát mutatja be, és így talált meg engem az ECG reklámügynökség, akik elkezdtek ezzel foglalkozni, és ővelük közösen erre a szeptemberi hónapra, ami ugye a női daganatos betegségeknek a tudatosításáról szóló hónap, így került ez az egész így asztalra, és tulajdonképpen a Semmelweis Egyetem segítségével, a patológiai intézet segítségével tudtam sokkal mélyebben és sokkal nem tudom, ilyen még mélyebbre jutni az egészben, mint csak a személyes történetek. A Májva Virágon keresztül, Májva Virág alapítványon keresztül ismertem meg érintetteket, és velük készítettem interjúkat és portrékat, és akkor ezeket kombináltam személyes, így a természetben megjelenő motivumokkal és textúrákkal, faktúrákkal.
1: Nem rémült meg ettől nem rémült meg ettől a feladattól? Azért, mert ez nem egy lírai téma.
0: Nem, nagyon, az elején nagyon nehéz volt, nagyon nehéz volt elkezdeni, és igazándiból nyilván az ember, hogyha ezeket meghallgatja, ezeket a történeteket, akkor nagyon nehéz őket elengedni is, de azt gondolom, hogy iszonyatosan fontos, hogy olyan dolgokról, amik tabuk, és amikről nem szívesen beszélnek az emberek, sőt, mondjuk egy ilyen diagnózis esetében egy csomószor szégyen is övezi az utána levő időszakot, pláne az ilyen női betegségeknél. Ott szerintem nagyon fontos, hogy ezeket a tabukat kicsit döngessük, és asztalra tegyük őket, és kezdjünk el róluk beszélgetni. És nekem mindig az a fontos a munkáimban, hogy minél jobban tudjak olyan képeket készíteni, amiken keresztül beszélgetés indul. És akkor a nálam okosabb emberek ezekről tudnak utána beszélgetni.
1: Volt már pozitív visszacsatolás, kapott olyan visszajelzést, hogy elindított jó folyamatokat a képeivel?
0: Igen, szerencsére ez így általánosan kijelenthető a sorozataimról, és talán ez motivál arra, hogy újabbakat csináljak.
1: Hogy lehet személyes történeteket ilyen drámai témában tapintatosan, mégis őszintén bemutatni a fénykép erejével?
0: Hát nekem nagyon fontos az, hogy az anyáim jól érezzék magukat, hogy ne anyulásnak éljék meg ezeket a pillanatokat. Szeretem megteremteni annak a légkörét, hogy mindenki azt érezze, hogy amit én is érzek, hogy kíváncsi vagyok, és hogy mások is kíváncsiak ezekre a történetekre. Az, hogy eddig nem hallottunk róla, az nem azt jelenti, hogy nem vagyunk kíváncsiak, hanem hogy eddig nem foglalkoztunk vele. És nekem ez a legfontosabb.
1: Volt olyan fotózás, ami felkavarta?
0: Hát azért ebben a sorozatban mindegyik ilyen. Uh-huh. Tehát a személyes történeteknél mindegyik felkavaró. Az egyik nyilván azért, mert egy több gyerekes anyuka, a másik meg azért, mert mondjuk pont a gyermekvállalás előtt állt volna, és azért ezeket nőként mindig nagyon megrázó hallgatni, és nagyon, azt gondolom, hogy nagyon bátor, nagyon erős és nagyon intelligens nőkkel találkoztam, akik iszonyatosan szépen vezettek engem ezen az úton, és tulajdonképpen pont azt bizonyították, hogy valahol a végén azért van remény, mert hogyha az ember hisz saját magában és az erejében, akkor tud legalábbis új életformát adni az addigi életének.
1: Volt olyan, aki nem vállalta a fotózást?
0: Igazániból most nem volt olyan, és úgy általában egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy a múltbeli sorozataimnál sem, tehát az anyaságnál is, sőt, inkább engem kerestek meg emberek, hogy hadd vegyenek ebben részt. Pont amiatt, hogy ezek olyan témák, amikről nagyon keveset beszélünk, és az emberek vágynak arra, hogy megosszák. Tehát, hogyha már egyszer megtörtént velük, és már leküldötték az első tulajdonképpen saját magukkal szemben, a saját életük és elképzelt életeikkel szembeni gátakat, akkor utána már van kedvük róla mesélni, és szeretnének segíteni másoknak. Én azt érzem, hogy talán a nők között ez a legerősebb, hogy mi szeretünk beszélni, és szeretünk megosztani egymással érzéseket és gondolatokat és dolgokat, pont azért, hogy segítsük el egymást.
1: És ezek a nők, akiket fotózott, elkérték a róluk szóló képeket? Öntől?
0: Igen, mindenki megkapta, és mindenkivel egyeztet veled, hogy melyik képet használjuk. Tehát, hogy ez egy teljesen... Egyébként most ebben a kiállításban nem is látszik arc. Tehát, hogy ezek úgy lettek elkészítve, hogy nem feltétlenül. Tehát van, aki mondjuk egy vízben fürdik, mert az úszás segített neki, van, akinek a tarkója látszik, van, akinek a keze látszik, mondjuk egy olyan hobbival, vagy egy olyan eszközzel, amit eközben fedezett föl. Nem tudatosan alakult, ez, vagy nem tudatosan indult ez így, de végül is utána egyre jobban kialakult benne.

0: az a kép, hogy ugyan személyes történetek, de nem feltétlenül csak egy arccal lehet elmesélni egy történetet, hanem lehet akár egy gesztussal, vagy egy kézzel, vagy egy testrésszel,
1: És hozzátartozók
0: egy
1: is,
0: hegyel.
1: jelen voltak ezeken a fotózásokon?
0: Volt olyan eset, ahol találkoztam hozzátartozóval, igen.
1: Gáldi Vinkó Andrea, köszönjük szépen! A petefészekrák alattomos betegség felismerésében különösen nagy szerepet játszik, hogy hallottunk-e már róla korábban, és hogy odafigyelünk-e a testjelzéseire. Stúdiónk vendége dr. Máté Szabolcs, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának főorvosa, az onkológiai osztályvezetője. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Miért annyira nehéz felismerni a petefészekrák jeleit?
2: Bizonytalan jelekkel szokott indulni a betegség, ami különösebb jelentőséget nem tulajdonít neki az ember. Talán az a különlegesség, hogy ezek a tünetek ezek nem múlnak el, hanem egyre fokozódnak. Ezek általános haspuffadás, kis diszkomfort, teltségérzés, reflux esetleg, haskörfogat növekedés. Olyan aprócska jelek, amik lényegében a mindennapi életünket is végig kísérik, csak hát normális esetben ezek múló jellegűek, akiknél valami betegség van a hátterében, ott ezek nem múlnak, hanem fokozódnak.
1: Hát illetve azért a korral meg a klimaxtal is megjelennek ezeknek a nagy része, amiket most elmondott, és azok feltétlenül nem múlnak el. Mikor kell ezzel gyanakodnunk és orvoshoz fordulnunk?
2: Nyilván itt a tüneteknek a tartósága és a intenzitásában valós stagnálás vagy fokozódás, tehát hogy nem javul, hanem fennmarad és fokozódik a tünet, mert így lehetne leginkább megfogalmazni ezt. Nincsen semmi kifejezetten speciális, amit most itt tudnék mondani, és nyilván ezek a tünetek más betegségeknek a tünete is lehetnek, úgyhogy ilyenkor nyilván egy orvoshoz kell fordulni, és alapvizsgálatokat elvégezni, amik nem feltétlenül azonnal, de fényderíthetnek arra, hogy esetleg egy rossz indulatú daganatos betegség áll a panaszok hátterében.
1: Sok nőt érint a petefészekrák Magyarországon ma?
2: Hát ez ugye relatív, hát 1200-1300 nő betegszik meg évente. Ezzel a daganatos előfordulás gyakoriságában az első 10-ben bőven benne van a petefészekrák, és bár a nőrőrjászati daganatokban nem feltétlenül a leggyakoribb daganat, mert ugye ez általában a méhtestrák, ez országonként változik, de ez a legrossz indulatúbb daganat, olyan tekintetben, hogy a legtöbb esetben ez vezet a betegnek a halálához.
1: Európai viszonylatban hol tartunk ezzel az arányjal?
2: Alapvetően a magyar daganatos statisztikák azok nem jók, tehát a kelet-európai országok azok ebben a petefészekrák vonatkozásában is egy kicsit a nyugat-európai mögött kullognak, vagyis hát gyakrabban gyakoribb. Alapvetően ezek statisztikák, ez nem mondanám, hogy Magyarországon jobb vagy rosszabb a helyzet, egy kicsit más, de sok szempontból vagyunk kicsit mások. Itt ami nagyon fontos, hogy egy megfelelő ellátás iránt képződjön egy ilyen daganatos betegség mögé, és ezzel lehet azt biztosítani, hogy aki azt mondjuk, hogy időben orvoshoz fordul, ami nagyon relatív, mert sokszor ilyenkor már a tünetek jelentkezésekor már egy előre haladott betegség van a háttérben, a teljes hasüregben szóródott daganat is lehet. Tehát ez már nem egy korai stádium, de hogyha még nincsen leromlott állapotban a beteg, megfelelő centrumba tudják utalni, műtétet lehet végezni, nem kell rögtön kemoterápiával indítani a kezelését. Tehát van idő egy terápiás tervet felállítani, és azt rendesen végigvinni, akkor a túlélési esélyek azok jobbak, mint amikor egy elcsúszott késői diagnózis van, egy leromlott állapotú beteg, és ott már kompromisszumokat kell kötni.
1: Egy sima rutin nőgyógyászati vizsgálaton ezt kiszúrják, vagy direkt irányítani kell erre az orvos figyelmét, hogyha az ember gyanakszik? Hát
2: nem kell irányítani az orvos figyelmét, mert a nőgyógyászok nagyon jól tudják, hogy létezik petefészekrák. Ezzel együtt az nem feltétlenül derül ki nőgyógyászati rutin vizsgálatok kapcsán. Annak ellenére sem, hogy ezeknek a vizsgálatoknak ma már rendszerint része egy kismedencei ultrahangvizsgálat, ami egyébként nagyon jó hatékony módszer a kismedencei daganatok felismerésében, de ezzel együtt nem feltétlenül tudjuk ezt korán diagnosztizálni. Van olyan eset is, amikor a petafészek szinte épp, és a daganat az már a szóródott daganatsejtekből nő nagyra, tehát a felhasban jelentkezik a nagyobb volumenű daganat, míg a kismedencében alig van valami eltérés.
1: Milyen korú nőknél jelentkezhet ez?
2: Hát felismeréskor az átlag életkor az 65 év, de hát azért ez azt jelenti, hogy 40 éves korosztályban már elég gyakran találkozunk ilyen daganatokkal, és hát azért azt is meg kell említeni, hogy a petafészek rák, vagy petafészek rossz indulatú daganata, az egy gyűjtő fogalom. Itt nagyon sok típusú, sokféle daganat fordulhat ebben elő. Vannak olyan daganat típusok, amik fiatal életkorban jelentkeznek, ezek gyakran jobb prognózisúak, mint az idősebb életkorban jelentkező daganatok, de maga az, amit petafészek ráknak szoktunk titulálni, és amiről általánosságban beszélünk, ez a 70%-a a daganatoknak, amelyik ilyen rendkívül agresszív, gyorsan növő, hamar áttétet adó daganat típus.
1: Számít a kialakulásban, hogy szült-e egy nő, vagy sem?
2: Na, jelentős mértékben nem.
1: Ha ilyen tüneteket észlelünk magunkon, akkor hogyan tudjuk kizárni azt, hogy ezzel állunk szemben? Csak az orvosi vizsgálat alkalmas erre?
2: Nyilván itt elsősorban a képalkotó vizsgálatokra kell hagyatkozni. Ugye az ultrahang, ami a legáltalánosabban és leggyorsabban elérhető vizsgálómódszer. Hogyha itt fölmerül a gyanú hasüregi daganatra, akkor a CT vizsgálat a következő lépés, amit szintén még viszonylag gyorsan és széles körben elérhető, de már szakorvos kell, hogy indikálja. Tumormarkerek segíthetnek a daganat kiindulásának a megítélésében, és hát szövettani vizsgálat az, ami végül is eldönti a kérdést, hogy egy daganat honnan indul ki, és a megfelelő kezelést az alapján tudjuk kiválasztani.
1: Gondolom, egy ilyen diagnózis nem mindenkinek az első reakciója a kétségbeesés, és mit tud egy orvos ilyenkor mondani a paciensének?
2: Hát próbáljuk megnyugtatni őket, hogy alapvetően, ha már megvan a diagnózis, az már egy fél siker, mert akkor a megfelelő terápiával esélyt tudunk adni akár a teljes gyógyulásra. Úgyhogy sajnos a teljes gyógyulás az ritkán adatik meg, de előfordul, és ezt sose tudhatjuk előre, hogy ki lesz az, aki meggyógyul a végén. Úgyhogy ez mindenképpen egy jó reményt ad. És a másik, ami reményteljes, hogy számtalan olyan krónikus betegséggel élünk együtt, amit nem tekintünk tragédiának, magas vérnyomásnak, cukorbetegség, ezeket sem tudjuk általában véglegesen eltüntetni, csupán jól tudjuk kezelni. Úgyhogy a daganatos betegségek jelentős része is egy ilyen krónikus betegségé alakítható át, megfelelő terápiákkal, hát éveken át tartós visszatérő terápiák sorozatáról beszélünk, ami nyilván megterhelő, de egy hosszabb kifutást tudunk biztosítani, egy várható, egy reális élettartamot még egy ilyen diagnózissal is.
1: Dr. Máté Szabolcs, a Szemüvész Egyetem szülészeti és nőgyógyászat klinikájának főorvosa, köszönjük, hogy eljött hozzá.
2: Köszönöm szépen.

0: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: A pontos idő 5 óra. Vajon mit keres egy rapper a Vígszínház színpadán? Hamarosan megtudjuk Szirmai Marceltől, akit a tömegek csak Pogány induló néven ismernek. Előbb azonban hallgassuk meg a híreket Garami Zsuzsától.
2: A szerkesztő Demet Imre nevében is köszöntöm Önöket. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Házi őrizetbe került az óbudai korrupciós ügy több gyanúsítottja, és folytatódik a napos száraz idő. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az eddig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek, mások mellett az akkori legfőbb ügyésznek és helyettesének is, de nem indult eljárás az ügyben. A nyílt levélre reagált a Fidesz, a kormányfő és az ukrán pénzszállítók védője is. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédiroda vezetője Horváth Lóránt ügyvéd szerint a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. A kormányfő közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hogy hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyben. Letartóztatás helyett nyomkövető viselésével házi őrizetbe került a budai parkfenntartási ügy több gyanúsítottja. A bíróságban nincs kétely a megalapozott gyanúról, de úgy látják, már nem indokolt a letartóztatás további meghosszabbítása. Az óbudai korrupciós ügyben most 7 gyanúsított közöttük, Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő és 2 momentumos politikus letartóztatását változtatták házi őrizetté. A gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző cég 2011 és 2024 között több mint 2 milliárd forinttal vesztegetett meg önkormányzati vezetőket. Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az iváncsai akkugyárat. A Fegyér megyei kormányhivatal talajvízszennyezést tárt fel a gyár közelében, ezért elrendelték a szennyezést okozó, valamint az azokkal műszakilag megegyező csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését. Lezuhant egy orosz hadászati bombázó gyakorló repülés során. A gép, amely fegyverzetet nem szállított, az Amuri régióban lakatlan területre zuhant. A legénység 6 tagja meghalt, egy túlélőt kórházba vittek, közölte az orosz védelmi minisztérium. Több mint 1 millió használt mobiltelefont adhatott el újként egy bűnszervezet Európában, közölte az Európai Ügyészség. Átszámítva összesen több mint 130 milliárd forinttal károsították meg a vevőket. A nyomozók 19 országban 160 helyszínen tartottak házkutatást. 7 embert őrizetbe vettek, köztük a bűnszervezet 2 feltételezett vezetőjét. Idehaza koncertekkel és hagyományőrző programokkal, köztük szüreti felvonulással rendezik meg a csaknem 4 évtizedes múltra visszatekintő Villányi Vörösbőr Fesztivált. A péntektől vasárnapig tartó rendezvényre látogatók nyitott pincékkel, borkóstolókkal, élőzenével, kézműves vásárral és családi programokkal is várják az érdeklődőket. Országszerte derült az ég, a maihoz hasonló napos száraz idő lesz holnap is, hajnalra foltokban köd képződhet, megélénkül Sopron környékén megerősödik a szél, éjszaka 4-10, délután 22-26 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 17:30-kor az Esti Krónikával jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
0: Napközben.
4: Valódi kedvezmény vagy átverés? A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság megkezdte a Black Friday akciók ellenőrzését.
5: Etetik is a vásárlókat, de vannak nagyon jó árak, amikor az embernek tényleg érdemes eljönni.
4: A leértékelések, különösen a Black Friday akciók csalogatnak, mert úgy tűnik, jóval olcsóban juthatunk termékekhez, mint máskor. De vajon valódi kedvezményekről van szó? Mire figyeljünk egy ilyen leértékeléskor? Hol lehetnek a buktatók vagy csapdahelyzetek? Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, ezeket a kérdéseket is felteszem.
0: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.

0: generációja egyik leggyorsabban befutó szupersztárja, aki 18 éves korára valósággal berobbant a hazai zenei életbe. Pogány induló, polgári nevén Szirmai Marcell a hétvégén az ifjabb Vinyászki Attila által rendezett 4-6 című darabban kisé, de nem nagyon formabontó módon színészként debütált. Hogy hogy érezte magát ebben a szerepben, azt tőle fogjuk megkérdezni. Szia Marcell!
1: Sziasztok, szép napot nektek!
0: Azért mondtam, hogy csak kicsit szokatlan téged színházi szerepben látni, mert már most valójában csak visszatértél a színházhoz, hiszen a Szegedi Színházban gyerekszínészként kezdted a pályafutásodat, vagy a színpadi karrieredet. Nosztalgikus érzés volt visszatérni a kőszínházi színpadra, vagy ellenkezőleg inkább egy ilyen új lendületet érzékelsz, ami új irányok felé visz majd?
1: Hát abszolút volt benne nosztalgia, de nem volt idegen a környezet. Édesanyám még színésznek szántak alapvetően, csak aztán más irányba mentek el a dolgok. Viszont egyfajta új lendületet is adott ez az egész, mint a zenébe, és mint most újra a színészetbe. Tehát abszolút egy jó kezdeményezésnek érzem.
0: Milyen volt a premier?
1: Nagyon jól sikerült, hála Istennek, a premier Pet tudott érni addigra a darab. Nagyon sok próbánk volt, elég nehéz próba folyamat, de megérte abszolút, mert a premier az nagyon jól sikerült.
0: Nem volt kérdés, hogy elvállalod a szerepet, amikor Vinyászki Attila felkért rá?
1: Hát nem, abszolút. Talán, hogyha nem a Vinyászki Attila kért volna fel, akkor kétszer is meggondolom, de mivel dolgoztam már vele előtte, és nagyon hálás vagyok a bizalmának, ezért úgy gondoltam, hogy ezt most nem kérdés, hogy el kell vállalni.
0: És ezt elmondta, hogy miért téged akar?
1: Az Egyke című filmben, ami még nem jelent meg, ott ismerkedtünk meg, és dolgoztunk először, és valószínűleg ott olyan jó hangulatba telt a forgatás, hogy úgy gondolta, hogy talán a színházi világ is érdekelhet, és jól gondolta, belementem, és ez lett az eredménye.
0: Avasd be egy kicsit minket ebbe a darabba, mert nagyon kevesen láthatták, és nagyon sokáig, nagyon sokan nem fogják még tudni megnézni, mert hogy már jegyeket nem lehet rákapni eléggé távoli időre sem. Mi a küldetés ennek, mi a szerep ennek a darabnak?
1: Hát én úgy gondolom, hogy érdemes mindig színházba járni, de a mostani fiatalok vagy a velem egykorú gyerekek már mások érdekelnek, és egy olyan fiatalos és egy extra darabot sikerült az Attilának megrendezni, talán az a küldetése, hogy a fiatalok újra rátaláljanak a színházra és annak a szépségeire. Alapjáraton ez, a darab az egy körúti kocsmában játszódik az ott élő, vagy ott fogyasztó emberekről. Abszolút mindenki tud találni benne olyat, amit haza tud vinni magával, szóval összességében ennyiről szól.
0: Mi a te szereped darab benne?
1: Én egy törzs vendég vagyok, és többet nem mondhatok el.
0: Tőled sem állt távol, hogy a kortársainak tarts tükröt az alkotásaid, de te mit akarsz ezzel elérni? Csak dokumentálsz, vagy figyelmeztetsz is?
1: Hát nem tudom, hogy az én dolgom a figyelmeztetés, a dokumentálás az talán egyen jobb szóra, de abszolút nem kezdődött ez az egész tudatosan. Amikor elkezdtem zenélni, akkor a saját magam szórakoztatása miatt kezdtem el, nem éreztem semmit egy küldetésnek. Amint elkezdett ez komolyabbra fordulni, akkor nyilván az ember utána már tudatosabban áll a dolgokhoz, de nem az volt az elsődleges dolog, hogy ezzel bármit is elérjek, hanem a zenének és a művészetnek a szeretete volt a motiváció.
0: Úgy tudom, hogy nagyjából a Letargiának a folytatása ez a színdarab, és egy nagyon összeszokott csapatba kerültél elég jó nevek közé. Azt hogy élted meg?
1: Így van. Azt gondolná az ember, hogy egy összeszokott társaságba és társulatba nehéz beilleszkedni, és mint külsős nehéz megtalálni a helyedet, de egy olyan befogadó és sok esetben türelmes társaság közé keveredtem, hogy nem okozott nehézséget ez se. a mint a rendező, mint a színészek, ugye nekem nem ez a szakmám, nekem nem ez az elsődleges dolog, és segítettek akár csak kis tanácsokkal, gesztusokkal, vagy olyasmi dolgokkal, amivel egyszerűbben tudtam teljesíteni a színházba. Nyilván azt nem mondhatom, hogy ennyi tapasztalatom van benne, mint bárki másnak. Kisebb ilyen pince színházakba és társulatokba játszottam, valamint egyszer a Szegedi Nemzetibe, de mondhatjuk úgy, hogy azért elég újdonság volt ez, és újra visszarázódni egy nehéz dolog volt, viszont a közösség az, amit mindenhol meg szeretnék említeni, hogy egy csupa szív emberek, és így nagyon egyszerű volt megtalálni ott a helyemet.
0: A darab alkotói felvetik, milyen felnőtté válni egy olyan korban, amelyben a bizonytalanság lassan állandó állapot. Milyen bizonytalansággal kell megküzdeni a generációdnak?
1: Hát rengeteg bizonytalanság van, és ezt a darab rendkívül jól dolgozza fel. Egyébként a fiatalok szerintem pont ezért nyúlnak hamarabb alkoholhoz, mint kéne. Ezek a bizonytalanságok sok esetben konkrétumok. Én most egy párat, hogyha kiemelnék, nyilván a családi dolgok, amik megjelennek az előadásba és a darabba, vagy az alkoholra való kapcsolat, az talán még itthon Magyarországon még veszélyesebb, mint bárhol máshol. Ezek azok a dolgok, amit a fiataloknak meg kell lépnie, és ebbe a felgyorsult világba, ahol a külsőségek nagyon nagy erővel jelen vannak, egy kicsit magukba szállni a gyerekeknek, és figyelni arra, hogy tényleg boldogak legyenek, és ne elvárások alapján éljenek.
0: A CGC filmfesztiválon fogják bemutatni ezt az általad is már említett thrillert, az 1-2. Gondolom a klip forgatásokhoz közelebb állt az a műfaj, de azért gondolom az is kihívást jelenthetett neked.
1: Igen, azért az is egy szintlépés, azt is egy szintlépésnek éreztük, és talán ez alapozta meg a színházat olyannyira, hogy a filmbe elég bedobtak a mély vízbe. Ott azért korán kellett kelni, nagyon sokat kellett dolgozni, és napról napra tudni kellett a szövegeket, hogy mit csinál az ember. De ott is, akkor már hagy emeljem ki Szent Györgyi Bálintot is, a filmnek a rendezőjét, akivel mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és beszélünk sokat a filmről. Ott is rettentő sok segítséget kaptam, és emiatt az se esett nehezemre, hanem azt is egy élménynek és egy tanulásnak, egy tanulási folyamatnak és egy tapasztalatnak fogom föl.
0: Érdekes, hogy nehézségként említed a szövegtanulást. Az ember azt gondolja, hogy ha valakinek, akkor neked ez nem okoz nehézséget. Nem volt könnyű szövegeket tanulnia?
1: Így van. Egyébként meglepő módon nem volt könnyű, mert amikor az ember saját magának írja a szöveget, az hamarabb megtanulja, meg mikor a saját gondolataimat vetem papírra, akkor az könnyebb megjegyezni. Ezzel se volt gond, tehát hogy meg tudtam oldani, viszont bele kellett szokni ebbe is.
0: Én azt nem tudom, hogy tudod megjegyezni a saját szövegeidet. Ez hát sok gyakorlással megy, vagy ez hogy?
1: Általában egyébként mire kikerül egy zene, egy stúdió folyamat, az egy több hetes, hónapos projekt, és annyiszor meghallgatja az ember, hogy igazából lehetetlen nem megtanulni, tehát akarva akaratlanul tudom az összes szövegemet. Sőt, hogyha mondjuk most nyáron volt azért egy 30-40 fesztivál koncert, azért a 40-edikre már így álmába is az ember felker és el tudja mondani, tehát ezzel nincsen probléma.
0: Jó, meg hát a zene is viszi az embert, ha már egyszer megtanulta. Miért választod a vidéki Magyarország nyomornegyedeit a klipjeid forgatási helyszínéül általában?
1: Azért, mert nekem gyerekkoromban ez volt az első olyan dolog, ami szemet szúrt, valamint azért, mert a hip-hopnak hát az, hogy eredeti, ez csúnyán hangzik, de hogy alapból a hip-hopnak ez az első témakör, amit felszokott dolgozni mindig. Én egy középosztálybeli családból jövök, egy teljesen jó helyen Szegedről, viszont voltak olyan ismerőseim, barátaim, és olyan tapasztalataim, ami annyira elszomorított, hogy úgy gondoltam, hogy feladatom kiállni azokért a gyerekekért, akik nem feltétlen tudnak ennek hangot adni, és hogyha már abban segítek, hogy egy-két helyen esetleg jobb helyeken már ezt észreveszik, hogy vannak ilyen sorsú gyerekek is, és nagyon érdemes hálás lenni, akkor már úgy gondolom, hogy nyertem.
0: Egy olyan generációnak vagy a tagja, amelyik a YouTube segítségével egyik napról a másikra szerzett hatalmas ismertséget. Emlékszel arra a napra, amikor először elkezdett felpörögni a számláló?
1: Emlékszem, igen, és eléggé hihetetlen volt. A mai napig nem tudom feldolgozni az eseményeket.
0: Igen, gondolom, hogy alapjaiban megváltoztatta az életedet ez az óriási siker. Ha most visszamehetnél arra a napra, vagy az előtti pillanatokra, megállítanád a számlálót, vagy jó volt úgy, ahogy történt?
1: Jó volt úgy, ahogy történt.
0: Mindennel együtt, amilyen.
1: Igen, vannak tényleg nehézségei és mélységei ennek a karriernek, vagy a zenész életnek, de minden egyes rossz dolgával együtt megéri csinálni ezt.
0: A színészet jó menekülő út ebből.
1: Én nem menekülök sehova.
0: Gondolsz néha arra, hogy hol tartanál ma akkor, hogyha most nincs a YouTube, és hogy ugyanúgy kell befutnod, ahogy mindenkinek előtted. Hát, mivel foglalkoznál először is, és hol tartanál?
1: Kénytelenek lettünk volna megoldani úgy is, de hogyha az nem ment volna, akkor lehet, hogy tényleg maradt volna a színészet. Én nekem volt 16 éves volt, amikor döntenem kellett, hogy lent maradok Szentesen az irodalmi drámai média tagozatos gimnáziumba, és kitanulok ezt a szakmát, és elindulok egy ilyen irányba, vagy egy kicsit vakmerőbb leszek, és felmegyek Pestre, és megpróbálom a saját művészetemet eladni valahogy. Én végül az utóbbi mellett döntöttem, és abszolút nem bántam meg.
0: Mondjuk feljönni Pestre 17-18 évesen, az eleve egy traumatikus élmény lehetett. Hozzá ez az óriási boom, ez az ismertség, ez még inkább megterhelő lehetett. Voltak körülötted olyan emberek, rokonok, családtagok, szeretteid, akik vissza tudtak húzni a földre, meg támogatni tudtak abban, hogy ezt a traumát, ezt feldolgozd?
1: Egyébként a közvetlen családom és a stáb belső köreiben lévő tagjai, azok mindig segítettek, a menedzserem, a kollégáim és édesanyám, édesapám. Tehát minden nehézséget százszor könnyebb volt megélni, mert egy olyan támogató csapat van a hátam mögött, aki ebben végig segít, és lelket önt bennem is lehúz a földre esetleg, hogyha, mert nem volt rá példa, hogy egy kicsit más irányba elmentem.
0: Igen, ezért is kérdezem ezt, mert azért a klipjeidben meg a számaidban következetesen építetted egy olyan fiatal ember képét, akit elkapott a siker, és nehezen birkózik meg vele. Ez, te voltál ez a karakter a klipekben?
1: Hát más nem lehetett, viszont én úgy gondolom, hogy amikor boldog vagyok, akkor nem nagyon szoktam zenét írni, akkor inkább elmegyek moziba, vagy esetleg jól érzem magam, de a fájdalmaimat és ennek a vele járóit szeretem a legjobban kiírni magamból. Alapvetően én egy jókedvű gyereknek tartom magam, csak azok a dolgok, amiket máshogy nem tudok, ezt ebben a formában dolgozom fel, ez az egész erről szól, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy én felkelek és szomorú vagyok, és bánt ez az egész siker dolog, hanem igenis vannak, arra is rá szeretnék világítani, hogy nem minden esetben jó dolga van egy előadónak, hanem ez is egy olyan dolog, amivel dolgozni kell folyamatosan.
0: Akkor, akik szeretnek téged, annak előrüljenek, ha alkotói válságban vagy ezek szerint.
1: Igaz? Hát így van.
0: Ezzel a hirtelen jött sikerrel azt élted meg, hogy egyszerre rengetegen rezdülnek egy húron veled, vagy egy hullámhosszon, vagy épp ellenkezőleg, hogy egyedül maradtál, és senki sem érti, ami történik.
1: Hát azért meg kell válogatni, úgy gondolom, a barátokat és a közvetlen környezetet. Mindig érnek csalódások, viszont már nem sok esetben lepődök meg rajta. Úgy gondolom, hogy nekem nagyon tiszta lelkű barátaim vannak, de néha érez az ember egy űrt magába, vagy egyfajta egyedül létet, amin tovább kell lendülni, és valamilyen szinten úgy megoldani a dolgot, hogy ebből jól jön ki az ember.
0: Mi okoz fájdalmat? Mi az, ami megihlet?
1: a kialvatlanság. Ennyi.
0: Ez egy megúszós válasz volt. Miket írtam még itt magamnak össze? Ha kétszer ennyi idős leszel, mint most, akkor hogyan képzeled magad el?
1: Hát az első 25 évben, vagy az első 25 életévenben meg szeretném alapozni a jövőmet, utána pedig ami magától folyamatosan dolgozni szeretnék, nem szeretnék hátradőlni, és fejleszteni magam, és csinálni tovább a dolgokat. Szerintem erre nagyon jó most ez az egyke film, és a 4-6 viszont nekem prioritás a zene, és abba is szeretnék még folytatni, és még nagyobb dolgokat esetleg elérni.
0: Tehát mind a kettőt fogod csinálni?
1: Ez valószínűleg most már így marad, igen. Nem fogom magamat túlvállalni, és nem azt kell elképzelni, hogy most akkor minden megkeresést elvállalunk, de hogyha úgy adódik, és van egy jó film, vagy van egy színdarab, akkor szívesen részt veszek abba is, hogyha szeretnének engem persze látni, de attól függetlenül mondom, hogy a producerrel, a producerrel, meg a menedzseremmel már tervezzük a következő lemezt, és az se fog elmaradni, ugyanúgy lesznek klippek, lemezek, szingülök, és mindenféle jó dolog, ami zenével kapcsolatos.
0: Fontossági sorrend?
1: Hát, nekem mindig a zene az első, ez a legfontosabb, hogy én a zene által jutottam el a filmig, és a színházig is újra. Tehát ha nem lenne zene, akkor még mindig nem lenne semmi ehhez kapcsolódó dolog. Tehát az a fontossági sorrendnek az első a zene.
0: És mi a legnagyobb ellenséged abban, hogy elérd ezeket a célokat, amiket kitűztél magadnak, vagy a hétköznapokban?
1: Nem érzem most azt, hogy bármi akadálya lenne ennek a dolognak, hogyha erőt veszek magamon, és nem égek ki, és tudok napi szinten ennyit dolgozni, és szorgalmas lenni, amilyen most, akkor nem érzem annak a határait, vagy annak a gátját, hogy ez működjön ez a dolog. Nyilván az ember van, hogy elfárad, és a háta közepére se kívánja ezt az egészet, de nekem ezek egy olyan abszolút pillanatnyi dolgok, hogy ez nem sokáig marad meg, és felállok újra, és dolgozok. Egyébként nagyon most tényleg sokkal többet dolgoztam ebben az évben, mint az elmúlt háromban, és jobban is halad a produkció, amennyire szokott haladni. Tehát úgy látom, hogyha ennél is több munkát fektetek bele, akkor ennél is jobban fog haladni a dolog, és az lesz, ahogy mi azt elképzeltük.
0: És már azt is látod, hogy mit tudsz tenni a kiégés ellen? Hogy tudod ezt megelőzni?
1: Hát nagyon sok pihenés, mentális egészség, és az, hogy az ember túlvállalja magát, az nem minden esetben jó, én még úgy gondolom, hogy bírom. Ezt az ember, nem tudom, abszolút gondolkozok rajta még, hogy mivel tudnék még hatékonyabb lenni, ami nem befolyásolja majd a munkámat, de úgy gondolom, hogy én nem vagyok a kiégés szélén, vagy engem az a veszély nem fenyeget, mert mindig van valami motivációm, és valami új dolog, ami érdekel.
0: Én úgy tudom, hogy Szegedre felmegy az ember, úgyhogy nem tudom, miért fogalmaztál, úgyhogy Budapestre feljöttél, de hogy azt viszont nem tudom elképzelni, hogyha valaki ott születik és ott nő föl, akkor hogy bírja elviselni Budapestet?
1: Igen, hát voltak nehézségei az elején, pláne azért, mert nagyon fiatalon jöttem fel, gyakorlatilag a szüleim tudta nélkül.
0: Komolyan?
1: Hát ezt fokozatosan lett beadagolva, hogy én fent vagyok, de...
0: Mert hogy azt hitték, hogy Szentesen vagy?
1: Igen, sokszor. Sokszor azt hitték, hogy az iskolába ülök, de már Pesten voltam.
0: De ez akkor, amikor már beindult a karriered, vagy még az előtt?
1: Hát ilyenkor még próbáltam erről a kettőre haladni. De abszolút nem mondom azt, hogy beindult a dolog. Meg lehet szokni, és megtaláltam az itteni társaságomat is, azért nagyon sokszor, amiről már így visszatérve így beszéltünk, az, hogy magányos ilyenkor az ember, de nagyon hamar megtaláltam azokat a pesti embereket, akik mellett otthon tudom magamat érezni, tehát nem volt vele gond.
0: A Friderikus Sándornak adott interjútban arról beszéltél hoztan, hogy hogy bosszantottad a tanáraidat, de a szavaidból azt vettem ki, hogy volt már benned egy megbánás, vagy egy ilyen érettebb gondolkodás. Te hogy nézel ma vissza ezekre az akkori önmagadra, meg az akkori tetteidre?
1: Hát szerintem meg tudom bocsájtani magamnak, mert ezek nem feltétlen voltak olyan ördögtől való dolgok, egyszerűen rosszabb gyerek voltam, mint az átlag, és ezt utána még büszkén hangoztattam is. Most talán egy fokkal kevésbé vagyok ilyen, de még mindig szeretek hülyéskedni az ismerősökkel, meg a barátokkal, meg mindig egy jókedélyű gyereknek tartom magam, aki néha csinál hülyeségeket. Abszolút próbálom felnőttesebben felfogni a dolgokat, de van, amikor még nem megy, és jobban szeret az ember gyerek lenni, mint ez csúnya kimondani, de mint vállalni a felelősséget, és dolgozom magamon.
0: Majd amikor a te fiad lesz ilyen biztonságokat csinál, akkor könnyebb lesz ezt elhelyezni. Mekkora idol vagy? Felszállsz még a 4-es 6-os villamosra? Jársz a közösségi közlekedéssel?
1: Hát fel kellett szálljakkal forgatni.
0: Egyébként?
1: De egyébként nem tudom, megközlekedek. Egyszerűen azért, mert hamarabb oda kell érnem helyekre, mint ahogy tömeggel.
0: Nem azért, mert szétszednek a tömegek a 4-es 6-oson?
1: Benne van ez is persze, de nekem soha nem volt bajom a fotózkodással. Valahogy ez már nem járok tömeggel egyáltalán.
0: És ez nem is hiányzik, ez a 4-es 6-osozás?
1: Megmondom az őszintét, hogy azért a 4-6 az a darabban is megmutatja magát, hogy azért az egy más világot utazni, és sok esetben nem bánom, hogy nem kell felszálljak rá.
0: Pedig a női rajongóidat ki is élvezhetnéd akkor, hogy körbevesznek.
1: Igen, de nem érzem szükségét.
0: Az elmúlt fél órában Szirmai Marcell, azaz Pogány Induló volt a vendégünk. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm szépen.

Ez volt már a Netszes. Holnap Orosz Csilla kolléganőm várja önöket. A Kossuth Rádió adása pedig most a Krónikával folytatódik. Én köszönöm a figyelmüket a szerkesztő Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is. Sashegyi Zsófiát hallották.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó estét kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Garami Zsuzsa főbb híreink először röviden.
2: Egy kiszivárogtatott ügyészségi irat alapján Orbán Viktor utasítására tartóztathatták fel az ukrán aranykonvojt.
1: Sajtóhírek szerint csődbűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett az állami felszámoló az egyiptomi vasúti szerződés ügyében.
2: Nyilvánosságra hozta a kormány a 2010 és 2026 közötti úgynevezett 2000-es kormányhatározatok listáját.
1: Ma van az élelmiszer pazarlás elleni világnap. Az ENSZ felmérései szerint a földön termelt élelmiszerek egyharmada kárba vész.
2: A hajnali köd után a maihoz hasonló napos száraz idő lesz holnap is, és délután megint 22-26 fok valószínű.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. Egy ügyészségi irat kiszivárogtatott tartalma alapján Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztathatták fel tavasszal az Ausztriából Ukrajnába tartó Magyarországon áthaladó pénzszállító autót. Az információkat egy nyílt levélben hozta nyilvánosságra Fürth Pál, a központi nyomozó főügyészség egykori vezetője. A Krónikának nyilatkozó ügyvéd szerint a legfőbb ügyészség jelenlegi vezetése ellen érdekelt az ügy felderítésében. Részletek Kovács Mártontól.
3: Fürth Pál, a központi nyomozó főügyészség egykori vezetője nyílt levelet írt a horvát ügyvédi iroda vezetőjének azzal a kéréssel, hogy azt hozza nyilvánosságra. Mondta a Krónikának Lacó Adrien ügyvéd, az aranykonvoj ügyben az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi iroda munkatársa. Fürth Pál, aki korábban a nyomozást felügyelte, így rálátott az iratokra, azt állapította meg, hogy Orbán Viktor volt miniszterelnök utasította a titkosszolgálatot az ukrán pénzszállítók elfogására.
4: Megállapította a nyomozati iratokból, hogy március 3-án Orbán Viktor volt az, aki kiadta az utasítást a titkosszolgálatnak, hogy két nappal később fogják el az ukrán pénzszállítókat. Tehát ezek szerint hónapokkal ezelőtt már a nyomozati iratok erre utaló bizonyítékokat tartalmaztak, és ennek ellenére semmilyen lépés azóta sem történt.
3: Fürth Pál hiába próbálta meg elérni, hogy törvényesen vizsgálják ki az ügyet, mondta Lacó Adrien, aki felhívta a figyelmet arra, hogy még mindig nem hallgatta ki senkit az ügyben, amelyben a fővárosi nyomozóügyészség nyomoz.
4: Egy ilyen horderejű döntést, hogy akár ügyészt, akár pláne volt miniszterelnököt meghallgassák gyanúsítottként, vagy akár tanúként, ezek a döntések a legfőbb ügyészségen születnek. Fürth Pál ezt le is írta, hogy kifejezetten a legfőbb ügyészségtől jött az az utasítás, hogy még tanúként sem lehet bevonni. Ezeket ő konkrétan nevet ugyan nem közöl, de hogy az akkori legfőbb ügyész és a legfőbb ügyészség két főosztályvezetője, illetve titkosszolgálati vezető is érintett volt.
3: Mivel az adatok és a dokumentumok ismertek, akár néhány nap alatt meggyanúsíthatják, vagy tanúként kihallgathatják a feltételezett érintetteket, a többi között Farkas Őrs nemzetbiztonsági államtitkárt. Ezt követően heteken belül eljuthatnának Orbán Viktor volt miniszterelnökig, tette hozzá Lacó Adrien. Közölte, eddig jogellenes fogvatartás miatt indítottak eljárást, vannak, akiket közokirathamisítás miatt hallgattak ki. Az ügy azonban ennél jóval súlyosabb. Az ügyvéd szerint a nyomozást nehezíti, hogy a legfőbb ügyészség jelenlegi vezetése ellenérdekelt az ügy felderítésében. A Fidesz szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett annak, hogy az ukrán maffia pénzét Magyarországon szállítsák át. Az ellenzéki párt azt állítja, az ukrán alvilág a magyar állami szervekbe is beépítette embereit. A Fidesz közölte, az ukránok zsoldjában álló, hamisan vádaskodókat később felelősségre vonják.
1: A Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője és elnöke szerint Magyar Péter is a Tisza párt újabb szintet lépett az önkényuralmi rendszer kiépítésében.
2: Dajs Tamás és Gál Kinga levélben fordult az EP képviselőkhöz, mert úgy vélik, hogy a kormányzat koncepciós eljárást indított Hankó Balázs volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázs tegnap este azután vették őrizetbe, hogy a parlament felfüggesztette a képviselő mentelmi jogát. A gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alapnál mint egy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen, részben fideszes kampányeseményekre. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszt jelentett be.
1: Bízik az ügyészség legutóbbi időkben látható buzgalmában Pikó András. Józsefváros polgármestere két elakadni látszó ügy esetében várja, hogy kiderüljön az igazság. Az egyikben akkori polgármesterként Kocsis Máté fideszes politikus is érintett, Delcsinyi Dávid összefoglalója.
5: Józsefvárosban is várjuk a tisztítótüzet, írta ki Budapest 8. kerületének polgármestere Pikó András hétfőn a Facebookra. Két ügyet említett posztjában, az NKA ügyet és a káptalanfüredi gyerektáborét. Ezekben már megtette a feljelentést az önkormányzat. Várjuk, hogy Kocsis Mátéhoz és köréhez is elérjen az elszámoltatás, fejeződik be a rövid bejegyzés.
6: Azért tartottam fontosnak jelezni, hogy lenne itt Józsefvárosban is dolog, mert vannak olyan ügyek, amelyek régóta húzódnak, és nem nagyon törte magát a nyomozóhatóság az ügy kiderítésével.
5: Mondta Pikó András a Krónikának, és röviden kifejtette ezeket az ügyeket. A káptalanfüredi gyerektáborét így foglalja össze.
6: A Józsefvárosi önkormányzatnak van egy gyereküdülője Káptalanfüreden, azt még 2016-ban Simicska Lajossal kard-kardba öltve Kocsis Máték megpróbálták átalakítani, kiirtották az erdőt, és aztán a génap után ez bonyolódott ez a dolog, de minden esetre a Veszprém Handball maradt a kivitelezője annak az építkezésnek, és az derült ki, és erre van akkori minisztériumi igazolásunk is, hogy a Veszprém Handball a 376 milliós beruházást elszámolta az önkormányzat, és TAO kereten belül pedig a minisztérium felé is ezzel költségvetési csalást követett el.
5: Az önkormányzat 3 éve már feljelentést tett. A nyomozást 1,5 éve megszüntették, de Józsefváros panasszal élt, az ügyészség pedig ismét megindította a nyomozást, mondja Pikó András. A fideszes Kocsis Máté volt ekkor a kerület polgármestere, ő írta alá a szerződéseket, ezért került elő a neve. A másik ügy a nagy NKA botrányhoz kötődik. 3, a polgármester szerint a Fideszhez kötődő álcivil szervezet kapott 50 millió forintot.
6: Nagy valószínűséggel, szinte 100%-kal biztosra tudjuk, hogy semmifajta kulturális célt nem valósítottak meg, hanem kampányt folytattak ebből a pénzből.
5: Pikóéknak vannak megszerzett elszámolásaik is, amelyekből kiderül, hogy a kulturális célra szánt pénzekből többek közt Pikó Andrást is lejárató röplapokat gyártottak. Kerestük Kocsis Mátét, aki jelezte, nem kíván az ügyben nyilatkozni.
1: Megszüntette a bírósága a Budai Park fenntartási ügy gyanúsítottjainak letartóztatását, közölte a fővárosi törvényszék.
2: A központi nyomozó főügyészség indítványozta, hogy a bíróság szüntesse meg a gyanúsítottak letartóztatását és rendelje el Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt bűnügyi felügyeletét. Az ügyészség szerint a letartóztatás további meghosszabbítása már nem indokolt. Nyomkövető eszköz alkalmazása mellett elegendő az ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet is.
1: Sajtóhírek szerint csőd bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett az állami felszámoló az egyiptomi vasúti szerződés ügyében. A Telex arról ír, hogy az érintett társaságokból akkor is fizettek ki osztalékot, amikor a cégek pénzügyi helyzete ezt már nem tette lehetővé, Kócán Dávid összefoglalója.
7: A Dunakeszi járműjavító egy orosz-magyar konzorcium tagjaként 2018-ban nyerte el az egyiptomi állami vasút, mintegy 1 milliárd eurós megrendelését, több mint 1300 vasúti kocsi gyártására és szállítására. A projektet az orosz-ukrán háború, az uniós szankciók, valamint a megnövekedett költségek is nehezítették, a gyártás végül veszteséges lett. A szerződés teljesítésében érintett magyar társaságok 2025-ben felszámolás alá kerültek. A Telex arról ír, hogy az állami felszámolás vizsgálata szerint az ezt megelőző években több 10 millió eurót fizettek ki a cégekből. A gyanú szerint a tulajdonosok akkor is vettek fel osztalékot, amikor a társaságok pénzügyi helyzete ezt már nem tette volna lehetővé. Emiatt a felszámoló feljelentést tett. Ez bűncselekmény gyanúja esetén kötelessége megtennie a cégnek, mondta Farkas Gergő ügyvéd.
8: Nem automatikusan indul el itt ilyenkor egy nyomozás, hanem nyilván ezt a nyomozóhatóság mérlegeli, hogy fennáll-e a bűncselekmény egyszerű gyanúja, amennyiben igen, akkor ugye a nyomozás elrendelésére kerül sor.
7: Azt, hogy egy vállalat mikortól válik fizetésképtelenné, szakértői vélemény alapján lehet megállapítani.
8: Amennyiben ezután történt mondjuk egy osztalék kifizetés, vagy bármilyen más olyan cselekmény, ami veszélyezteti magát akár a felszámolási eljárásnak a befejezését, akkor ott már egy bűncselekmény, csődbűncselekmény büntetőjének a megalapozott gyanúja fennállhat.
7: A csődbűncselekmény 1-5 évig terjedő, súlyosabb esetben pedig akár 8 év szabadságvesztéssel büntethető. A feljelentés után a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatósága vizsgálhatja az ügyet. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, félkész járművek maradtak a Dunakeszi telephelyen, miközben több már leszállított kocsi után sem történt meg a teljes kifizetés. Vitézi Dávid hozzátette, az egyiptomi féllel olyan megoldáson dolgoznak, amely nem jelent anyagi terhet a magyar adófizetőknek, és továbbra is biztosítják a járműjavító működését.
1: Az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel egyeztetett a köztársasági elnök Gödöllő. Az zárt ülésen a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó szabályok felülvizsgálatáról, az uniós támogatásokból megvalósuló TOP Plus programokról, valamint a települési adókügyéről eshetett szó. Baka András a találkozó előtt azt mondta, a cél olyan önkormányzati rendszer létrehozása, amely megfelel a kor és a települések elvárásainak. Az eseményhez kapcsolódóan több száz polgármester vett részt azon a konferencián, amelyen az önkormányzati rendszer átalakításáról szóló javaslatcsomagot is bemutatták.
9: Alkotmányozni úgy lehet, hogyha a szilárd alapokra építünk, tehát azok a nagy struktúrák, amelyeket meg kell csinálni, azt még az alkotmányozás előtt meg kell csinálni, különben nem lehet lezárni ezt az egészet alkotmányozással, illetve lezárjuk idő előtt alkotmányozással, akkor úgy járunk, mint ahogy eddig jártunk, az alkotmányt kell módosítani, hogy racionalizáljuk az alkotmányba foglalt a rendszereket, amit azért el kell kerülni.
1: Október 20-a helyett november 4-én hoznák nyilvánosságra az ügynök aktákat, az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése ugyanis a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon lesznek elérhetőek. A mai sajtótájékoztatón elhangzott, szinte mindenki talál majd ismerős hálózati tagot, és biztosan lesznek közéleti szereplők is. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója Cseh Gergő Bendegúz elsőként a kritikákról beszélt.
10: Bűnösök és nem bűnösök egyaránt felkerülnek erre az adatbázisra. Ebben van igazság, kétség kívül, hogy ezerféle történet, ezerféle élethelyzet fog tükröződni ezekben az iratokban, és nagyon különböző szerepvállalások jellemzőek ezekre a személyekre. Tényleg lesz olyan, aki hősiesen mondjuk így, vagy becsületesen megtagadta az együttműködést, de eljutott odáig, hogy legalább valami kartont kiállítottak róla, a másik pedig akár évekig, évtizedekig lelkesen működött együtt az állambiztonsággal. Együtt benne lesznek. Eltelt a rendszerváltás óta 36 év, tehát azért alapvetően, akik érintettek lehetnek, azok is most már ugye az 50-es éveik vége felé járhatnak. Én szerintem abból az 50-60 ezer névből maximum 5-8 ezer, akik él még.
1: Lemond a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsában elfoglalt posztjáról Tóth Máté, a testület egyetlen ellenzéki tagja, a Mi Hazánk delegáltja.
2: Az ellenzéki párt sajtótájékoztatóján Tóth Máté döntését azzal indokolta, hogy a hétvégén a Mi Hazánk mozgalom alelnökévé választották, a két tisztség pedig a médiatörvény rendelkezései szerint összeférhetetlen egymással. A párt mihamarabb új jelölési eljárás indítását kezdeményezi, és Radecki Andrást, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensét, a Magyar Katolikus Rádió ZRT vezérigazgató helyettesét kívánja delegálni a média tanácsba.
1: Mentesítik a munkavégzés alól Kisbi Attila főigazgatót a Budapesti Operett Színházban folytatott belső vizsgálat idejére.
2: Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be. Tarz Zoltán Facebook oldalán azt írta, számtalan panasz érkezett az Operett Színház munkavállalóitól, ezért ma elrendelte az intézmény szakmai és etikai belső vizsgálatát.
1: Nyilvánosságra hozta a kormány a 2010 és 2026 közötti úgynevezett 2000-es kormányhatározatok listáját. A döntéseket korábban nem tették közzé a magyar közlönyben, hanem közvetlenül az érintett kormányzati vezetők kapták meg. A legtöbb ilyen határozat 2021-ben a koronavírus járvány idején született. Részletek Harcsás Gergelytől.
11: Az elmúlt 16 évben 3598 olyan kormányhatározat született, amely nem jelent meg a magyar közlönyben. Ezek az érintetteknek közvetlenül megküldött határozatok, jellemzően kormányzati, rendvédelmi vagy más állami vezetőknek állapítottak meg feladatokat, és nem azonosak a minősített adatokat tartalmazó kormányhatározatokkal. A kormány tájékoztatása szerint a dokumentumokról eddig legfeljebb sajtóhírekből lehetett értesülni, de a határozatok teljes listája eddig nem volt nyilvános, egységesen elérhető. Az összesítés alapján az előző kormány évről évre egyre több határozatot minősített nem nyilvános döntésnek. 2010 és 2013 között évente 10 és 20 között alakult, majd 2014-től folyamatosan emelkedett a nem publikált

0: Jó. Újra mindenkié.
1: A NATO nem kevesebbet, hanem még többet fog tenni Ukrajnáért, mondta az Észak-Atlanti Szövetség főtitkára.
2: Mark Rutte szerint a NATO keleti szárnyánál ismétlődő drón incidensek azt mutatják, hogy a fenyegetések jellege folyamatosan változik, ezért erősíteni kell az integrált lég- és rakétavédelmi rendszereket. Moszkva célja szerinte az, hogy megossza a szövetségeseket, elterelje a figyelmet Ukrajnáról, és vitákat idézzen elő közöttük az egyes incidensek hátteréről és okairól. A NATO főtitkár szerint az orosz szürkezónás tevékenységekre adott egyik legfontosabb válasz Ukrajna támogatásának növelése.
1: 5 pontos tervet terjesztett elő az Európai Bizottság a hirtelen és tömeges határsértések megelőzésére és kezelésére, valamint az unió külső határainak biztonságosabbá tételére.
2: A terv első eleme, hogy erősítsék az együttműködést az unión kívüli országokkal az illegális migráció megelőzése érdekében. Magnus Brunner bűnügyekért és migrációért felelős uniós biztos Brüsszelben elmondta, az EU határainál mintegy 70 ezer ember tartóztattak fel a hatóságok. 2000-en közülük biztonsági kockázatot jelentettek, például terrorizmus, kábítószerkereskedelem vagy szervezett bűnözés miatt. Az idei nyári szeutai események beárnyékolták a migráció területén elért eredményeket.
1: Összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások Franciaországban.
2: Az ország szerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek, több mint 160 embert pedig őrizetbe vettek. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a menzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokkádokat. A kormány és az ellenzék egymást vádolja a helyzet elmérgesítésével.
1: Halálos áldozata is van a ma reggeli általános iskolai kísérésnek Szlovákiában.
2: Szaniszlófalván a tanítás kezdetekor egy 8. fiú támadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette. Egy másikat mellkasi sérülésekkel vitte kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett az indítéka.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Lemondásra szólították fel a gazdasági versenyhivatal elnökét és elnök helyetteseit a szervezet középvezetői. A G7 értesülései szerint az egyik helyettes már jelezte, beadja lemondását. A GVH a Krónika kérdésére közölte, a szervezet és annak felső vezetése ellen hónapok óta lejárató akció zajlik, és ennek része a sajtóban közzétett levél is. Brieska Dániel összefoglalója.
4: A G7 értesülése szerint pénteken lényegében lemondásra szólították fel Rigó Csaba elnököt és az elnök helyetteseket, a szervezet középvezetői. A levelet a versenytanács 7 tagja mellett 11 szakmai középvezető írta alá. Ebben úgy fogalmaztak, a vezetők akadályozzák a szervezet működését, veszélybe került az intézmény legitimációja, tekintélye és szakmaisága. A hírek szerint Bak László elnök helyettes már jelezte, beadja lemondását. A Krónika megkereste a gazdasági versenyhivatalt, válaszukban azt írták, vizsgálatot indítottak a G7 portálon megjelent alaptalan rágalmakat tartalmazó cikkek és valótlan állítások terjesztői miatt. Úgy fogalmaztak, a hónapok óta egy szűk kör által szervezett lejárató akció célja a vezetők jogellenes eltávolítása, ennek részének tartják a levelet is. Közölték azt is, a munkahelyi konfliktusok rendezésére objektív tényekre alapozott szervezeti átvilágítást rendeltek el, Rigó Csaba elnök pedig esküjének megfelelően jelenleg is a jogszabályok betartásával vezeti a hivatalt.
5: A szervezet lényegében egésze, és 3 felső vezető között feszül egy jelentős konfliktus.
4: Mondta a Krónikának Berezvai Zombor közgazdász, a Corvinus Egyetem docense. Szerinte a felső vezetők politikai bekötöttsége teljesen egyértelmű, ezért ezt a konfliktust csak a vezetők lemondásával lehetne rendezni.
5: Hogyha a piaci versenyt nem tartjuk elég fontosnak, és a piaci verseny fölött törködő szervezetet azt nem becsüljük eléggé meg, illetve ezeknek a vezetői azok nem tartják fontosnak a saját küldetésüket, akkor ez hosszú távon ahhoz vezet, hogy Magyarország lemarad. Éppen ezért lenne nagyon fontos az, hogy a GVH az valóban betöltse azt a küldetését, amire ezt a szervezetet létrehozták, őrködjön a piaci verseny fölött.
4: Magyar Péter miniszterelnök többször is távozásra szólította fel a közjogi méltóságokat, többek között a GVH elnökét is. A versenyhivatal felső vezetését a kormányfő javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki 6 évre, Rigó Csaba mandátuma 2032-ben jár le.
1: újabb 100 millió forintot

0: Bírsággal sújtják az iváncsai akkugyárat, jelentette be Nagy Ervin Tiszás országgyűlési képviselő.
1: A Fejér megyei kormányhivatal talajvízszennyezést tárt fel a gyár közelében, ezért elrendelték a szennyezést okozó, valamint az azokkal műszakilag megegyező csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését. Rövid időn belül ez már a második 100 milliós bírság, amelyet kiszabtak az Eskaon Hungary akkugyárára. Augusztusban a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyeztető súlyos szabálytalanságok miatt kaptak büntetést.
0: Szerdán lejárnak a 2000 előtt kiállított postai meghatalmazások.
1: Ezúttal az 1999. december 31-e előtt kiadott visszavonásig érvényes dokumentumokat kell megújítani. A Magyar Posta közölte, hogy egyrészt online, másrészt személyesen, bármelyik postán van erre lehetőség.
0: Két éven belül felépülhet Budapest első olyan otthona, amely támogatott lakhatás keretében súlyosan, halmozottan sérült felnőttek számára biztosít családias elhelyezést. A Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány a Telket a fővárosi önkormányzattól ingyenes közcélú adományként kapta meg, Falucska Ivett összeállítása.
2: A halmozottan sérült felnőtt gyermekeiket otthon ápoló idős szülőknek nyújt majd segítséget a támogatott lakhatás megteremtése, mondta a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány ügyvezető kurátora. Simonics Benyámin hangsúlyozta, olyan családias hangulatú intézményt szeretnének kialakítani, ahol a magukat ellátni nem tudó gondozottak eltölthetik további életüket, akkor is kapnak majd segítséget, ha szeretteik már nem lesznek velük. Hozzátette, a projekt előkészítése jó ütemben halad, az építési tervek elkészültek.
3: 6 fő számára egy ilyen egyénre szabott szükséglet alapú, a közösséghez integrálva felépített épületet jelent, tehát ez alapvetően egy zuglói zöldövezeti telken lesz majd felépítve.
2: Simonics Benyámin elmondta, a telket a főváros biztosítja, a jogi és tervezési folyamatra a kivitelezés első ütemére pályázati forrást igényeltek.
3: Jövőre már a kivitelezésnek az első szakaszát is szeretnénk elkezdeni. Ezeknek a költségeknek, mert nyilván a tervezésnek is van költsége, mind a fővárosi szolidaritási alap pályázati támogatásaiból tudjuk megvalósítani.
2: Az építkezés teljes költségének előteremtésére az alapítvány hamarosan egy nagyszabású adománygyűjtő kampányt indít. A tervek szerint 2028-ban már be is költözhetnek a zuglói támogatott lakhatású otthonba a súlyosan és halmozottan sérült emberek.
0: Megújul a Szántó-Tihany rév, komplex fejlesztés indul a Balaton legforgalmasabb átkelőjénél. 2028 elejére új kiszolgáló egységek, digitális fejlesztések és új utastájékoztatás mellett az épületek és a parti infrastruktúra egészen megújul, Varga Tünde tudósítása.
4: Intenzív szakaszával lép Szántódrév és Tihanyrév fejlesztése, hiszen 2027 végéig teljes mértékben megújul a két rév kikötő, annak érdekében, hogy ki tudjuk szolgálni az egyre növekvő utas és járműforgalmat, illetve azt az elavult infrastruktúrát is megújítsuk, ami valóban a 60-as évekre mutat vissza.
5: Hangsúlyozta Weg Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója. Már májusban elkezdődött a Szántód-Tihanyrév megújítása, október 1-től azonban újabb szakaszába lépnek a munkálatok. Két évvel ezelőtt két új kompárt forgalomba a Balatonon, amely jelentősen növelte az átkelési kapacitást, ezért vált szükségessé a parti infrastruktúra korszerűsítése és a várakozási idők csökkentése. A mostani fejlesztés keretében mind Szántódon, mind Tihanyban teljes körűen megújulnak a kikötői mólók és épületek, a közlekedési rendszerek, utak és utastájékoztatás, valamint a közművek és a természeti környezet, mondja Vej Gábor.
4: Épül új kiszolgáló épület, megújulnak a mólók, építünk egy kilátó teraszt, mindegyik móló besétálható, kijárható lesz az utazóközönség számára, megújulnak a közművek, az utak, és természetesen digitális utastájékoztatás, illetve előrevásárlásra is lesz innentől kezdve lehetőség. Az egyik legfontosabb célja a mostani fejlesztésnek, hogy maga a várakozási idő, illetve a jegyvásárlási ellenőrzési idő is csökkenjen, tölteni tudjuk a pompokat minél gyorsabban.
5: A beruházás fontos eleme még a digitális fejlesztés is, új forgalomirányítási és jegyértékesítési megoldások is lesznek majd. A Szántód-Tihanyrév teljes megújítása 2027 év végére készül el, és közel 6 milliárd forintba kerül, melynek fele állami támogatás, felét pedig önerőből biztosítja a cég. A másfél évre tervezett építkezés alatt a kompok zavartalanul közlekednek az aktuális menetrend szerint.
0: Közép-Kelet-Európából elsőként a fővárosi állat és növénykert nyerte el a világ legnagyobb állatjóléti tanúsítója, az American Humane Society rangos nemzetközi minősítését jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester.
1: A szigorú és független helyszíni audit során szakértők napokon át vizsgálták a gondozási körülményeket, a kifutókat és az állatmentő tevékenységet. A Budapesti intézmény ezzel a világ állatkertjeinek élvonalába került, és mostantól 5 éven át viselheti a kiemelkedő szakmai elismerést jelentő védjegyet.
6: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
0: Már itt ül mellettünk a stúdióban a friss hírekkel Katona László.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Zúzódást és rándulást szenvedett Bolla Bendegúz, a magyar labdarúgó válogatott játékosa. Arról nincs tájékoztatás, hogy a tegnapi északírek elleni Nemzetek Ligája találkozó megsérülő védő a hátralévő Georgia és Ukrajna elleni mérkőzéseken pályára léphet-e. Eredménytelenül zárult a labdarúgó NB2-ben érdekelt Videoton FC értékesítéséről szóló második pályázat. A Racing City Group-al ugyanis hiába tárgyalt a városvezetés szeptember elején, a brit-olasz vállalat nem tudta bemutatni a klub megvásárlásához szükséges banki garanciát. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere szerint az önkormányzat hamarosan kiírja a pályázat harmadik körét. Elutasították Betlehem Dávid és Fábián Bettina óvását. Az Európai Úszószövetség indoklása szerint a két magyar nyílt vízi úszó nem a kötelező határidon belül nyújtotta be a dokumentumokat, ráadásul azokat közvetlenül ők nyújtották be, nem pedig az arra jogosult csapatvezető. Köszönöm a figyelmüket!
6: Közlekedés.
1: Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Siófok térségében egy kamion kereke korábban kigyulladt. A 103-os kilométernél a műszaki mentésig a külső sávot továbbra is zárva tartják. A 2-es főúton Hont határában egy műszaki hibás kamion veszteg el, a 75-ös kilométernél a félútpályát lezárták.
0: Most pedig jöjjenek a fővárosi utak hírei.
8: A fővárosban baleset miatt lezárták a 14. kerületben a Rákospatak utcát a Czobor utca közelében. Baleset okoz fennakadást az Erzsébet híd Pesti hídfőjében a Szabad Sajtó út felé a buszsávban. Tart a helyszínen és a 9. kerületben a Mester utcában kifelé a Könyves Kálmán körút előtt a külső jobbra kanyarodó sávban, illetve a Margit körúton a Szél Kálmán tér felé a Bem József utca után a külső sávban. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt. Német Luca, BKK Info.
6: Időjárás.
0: Részletek Kunter Rolandtól.
9: Jó estét kívánok! Szerdán is derült, napos, száraz idő várható. A keleti dél-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között várható, de a hidegre hajlamos szélcsendes helyeken fagypont köré is leülhet a levegő. Szerda délután a hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul.
0: Az esti krónikát hallották, hamarosan kezdődik a nap témája, az ukrán aranykonvoj ügy legújabb fejleményeiről és a hamarosan nyilvánosságra kerülő ügynökaktákról beszélgetünk. A krónika szerkesztője Kis Gábor, a hírszerkesztő Deme Tímea, a technikai munkatársak Sós Zoltán és Rozbora Zoltán, a bemondó Garami Zsuzsa nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották. Részletes hírösszefoglalóval legközelebb 22 órakor a késő esti krónikában jelentkezünk. Tartsanak majd akkor is velünk.
6: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomonkos vezényletével szeptember 30-án a MIPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Éjje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen a Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MIPA-ban. mrm.jegy.hu.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Ben Kristóf vagyok a Földszintről.
12: Parancsoljon.
11: Bocsánat, ez régóta van így?
13: Régi.
12: Beázás, biztos, hogy nem.
14: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
6: Reklámot hallottak.

0: 18 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Megsemmisítette az alkotmánybíróság a kúria döntését egy újságíró ügyében. Holnap is kellemes napos idő lesz. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürst Pál nyílt levelében azt írja, májusban az eddig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek, mások mellett az akkori legfőbb ügyésznek és helyettesének is, de nem indult eljárás az ügyben. A nyílt levélre reagált a Fidesz, a kormányfő és az ukrán pénzszállítók védője is. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán mafia pénzszállításának Magyarországon. Az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédiroda vezetője, Horváth Lóránt ügyvéd szerint a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. A kormányfő közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hogy hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyben. Csődbüntet gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Dunakeszi járműjavító korábbi osztalék kifizetései miatt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint miközben a cég fizetésképtelenné vált, jelentős osztalékot fizetett ki a tulajdonosoknak a megelőző években. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kúria egyik döntését. A testület szerint a sajtószabadságot sértően részesült megrovásban az egyik internetes hírportál munkatársa. Az újságíró 2015 nyarán egy tényfeltáró cikk elkészítéséhez magát kirgiz állampolgárnak kiadva Magyarország déli államhatáránál csatlakozott az országba érkező menekültekhez. A bíróság, majd a kúria is úgy értékelte, hogy munkája során közokirat hamisítást követett el és félrevezette a hatóságot. Az Alkotmánybíróság szerint a bíróságok jogértelmezése alaptörvényellenes volt. Lezuhant egy orosz hadászati bombázó gyakorló repülés során. A gép, amely fegyverzetet nem szállított, az Amuri régióban lakatlan területre zuhant. A legénység 6 tagja meghalt, egy túlélőt kórházba vittek, közölte az orosz védelmi minisztérium. A NATO nem kevesebbet, hanem még többet fog tenni Ukrajnáért, mondta az Észak-Atlanti Szövetség főtitkára. Mark Rutte felhívta a figyelmet, hogy a NATO keleti szárnya mentén ismétlődő drón incidensek azt mutatják, hogy a fenyegetések jellege folyamatosan változik. Ezért erősíteni kell az integrált lég- és rakétavédelmi rendszereket. Moszkva célja szerinte az, hogy megossza a szövetségeseket és elterelje figyelmüket Ukrajnáról. Idehaza egy évvel később lép életbe Budapesten a 2 tonnánál nehezebb autók parkolási díjemelése, tájékoztatotta a főpolgármesteri hivatal. A javaslat szerint 2028. januárjától a nagyobb súlyú személygépkocsik, valamint egyes tehergépkocsik a normál parkolási díj 2-szeresét fizetik Budapesten. A zöldrendszámos autók díjmentes parkolása januártól szűnik meg, emlékeztet a hivatal. Országszerte derült az ég, a maihoz hasonló napos száraz idő lesz holnap is, hajnalra foltokban köd képződhet, éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű. Hírekkel 19 órakor jövünk, most 18 óra 4 perc.
1: Műsorajánló. Hajnaltáj.
2: Egy 2000 éves kultúrtáj, amit akár kóstolhatunk is. Séta az év legszebb nagyüzemi szőlőbirtokán.
3: A jó borászatok mindig szép helyen vannak. Elmegy egy hétvégén kirándulni, kóstol, megtanulja élvezni a különleges ízeket a bornak, eszik egy jót, hazamegy és azt mondja, hogy milyen klasszul töltöttem a hétvégét.
2: Részletek a Vidék magazinban.
1: Hajnaltáj. A koránkelők magazinja holnap reggel 5 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
4: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
5: A szerkesztő Kis Gábor nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában először az aranykonvoj ügy legújabb fejleményeiről, majd a hamarosan nyilvánosságra kerülő ügynök aktákról lesz szó. Egy most nyilvánosságra hozott nyomozatírat szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztatták fel a tavasszal Ausztriából Ukrajnába tartó Magyarországon áthaladó pénzszállító autót. Az aranykonvoj ügyként elhíresült ügyben példátlan gyorsan mindössze néhány óra alatt kiadták az aranyat és a készpénzszállító autó elleni parancsot. A vonalban Horváth Lóránt ügyvéd, aki több, az ügy több érintettjének is a jogi képviselője. Jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
5: Mielőtt rátérünk arra, hogy mik a legújabb fejlemények az ügyben, egészen röviden segítene abban, hogy felelevenítsük, hogy mi is történt azon a bizonyos márciusi napon?
6: Gyakorlatilag március 5-én a TEK kommandósai az alacskai pihenőhelynél elfogták ezt az ukrán pénzszállítmányt, ami aznap reggel lépett be Magyarország területére, és a Raiffeisen International Bankból szállított 27 milliárd forintnyi aranyat, illetve készpénzt, és ott a helyszínen szemlézték az autókat, majd ezeket a személyeket a TEK székházába szállították, és gyakorlatilag 26 órán keresztül, pontosabban 29 órán keresztül fogvatartották, kihallgatták őket, és sanyargatással egy jogellenes fogvatartás valósult meg, amit később egyébként a NAV vizsgálata is beigazolt, mert bűncselekmény nem történt az ügyben. Nagyon röviden ezt tudnám összefoglalni, aztán később a választásokat követően, még a kormányváltást megelőzően ezt a pénzszállítmányt kiadták az ukránoknak, és gyakorlatilag azóta megy ez a herce-hurca. Egyetlen egy gyanúsítottja van az ügynek a legmagasabb szintről, egyébként összességében 5, és ez Hajdú János, a TEK dandártábornoka volt.
5: Mindjárt majd az ő jelenlétéről, részvételéről is beszélgetünk. Egy érdekesség csupán, hogy miközben saját magamnak is felidéztem az ügyet, rábukkantam egy NAV-os sajtó közleményre, ami még április 8-án került ki, és az a felszólítás, hogy a hiteles tájékoztatás és a további hamis állítások megjelenésének elkerülése érdekében, és azt írják, hogy a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a készpénz aranytömbök eredete is felhasználása is bűncselekmény, mint vethet fel, és hogy szerintük ezt támasztja alá egy videófelvétel is. A pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnek a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek. Mondom, ez még most is fellelhető, ez a dokumentum. Mi ehhez képest a ma ismert valóság?
6: A ma ismert valóság az, hogy ez a videófelvétel, amit közzétett a NAV, az lényegesen korábban készült, közel egy évvel korábban, mint egyébként az esemény volt, és pusztán annyi történt, hogy mivel az autóban található nyomtató elromlott, ezért áramot kellett valahonnan szerezniük, és ezt egy benzinkúti WC-ben oldották meg, és ott töltötték ki az iratokat, ebben semmiféle jogellenes nem volt. Ez végül a NAV sem cáfolta, tehát én azt gondolom, hogy ha félrevezető állításról beszélünk, vagy a közvélemény félretájékoztatásáról, akkor az elsősorban a hatóság részéről történt meg, és nem pedig a mi részünkről, vagy a jogi képviselet részéről.
5: Már májusban arra jutottak a fővárosi nyomozó ügyészség ügyészei, hogy az aranykonvoj ügy a politika által kreált ügy. Erről a központi nyomozó főügyészség volt vezetője Fürth Pál ír abban a nyílt levélben, amelyet ma reggel öntett közzé a közösségi oldalán, és hát mondhatjuk azt, hogy napról napra súlyos állításokkal jönnek elő. Miért?
6: Így van, az újdonság egyébként ebben az egészben az, hogy eddig mint ügyvédek mondtuk ezeket a dolgokat ki, és most gyakorlatilag azzal találkozunk, hogy egy volt főügyész, aki belülről ismeri és ismerte ennek az egész ügynek a működését, illetve a főügyészségnek a működését, állítja azt, hogy valóban ők is erre bukkantak ugyanazokra a tényekre, amiket mi korábban elmondtunk a sajtónak. Tehát ebben ez az unikális, és azt gondolom, hogy ez sorsdöntő az ügy vonatkozásában. Hozzáteszem, hogy mi indítványt tettünk arra, az ügyészségen, hogy Fürth Pál tanúként ebben az ügyben hallgassák ki. Egyelőre erre válasz még nem érkezett a hatóság részéről.
5: Közített egy olyan dokumentumot is, hogy Szatmári István az Alkotmányvédelmi Hivatal főosztály vezetőjeként részt vett a BM választásokat megelőző bizottsági ülésein, ahol Hajdú János volt rendőr altábor nagy állítólag kijelentette, hogy Orbán Viktor adott utasítást. Meglehetősen súlyos kijelentések ezek is.
6: Igen, a pontos megfogalmazás az úgy nézett ki, hogy az a személy, akit nem lehet belekeverni az ügybe, tehát így utalt Orbán Viktorra, magyarul predesztinálta azt, hogy a maga az ügyészség, illetve a politika Orbán Viktor személyét semmiképpen ne érintse ezzel az üggyel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ez a dokumentum nagyon sok mindent elárul a választások előtti időszakról. Pintér Sándor belügyminiszter egy bizottságot állított fel annak érdekében, hogy kivizsgálják ennek a jogilag agályos akciónak a kereteit, és ez ezen a bizottsági ülésen hangzott el, amiről Szatmári István beszámolt.
5: Akkor tulajdonképpen ma úgymond nevén nevezték azt, akiről korábban csak célzások voltak, hiszen a mai információ az, hogy Fürth Pál, akinek szintén ugye önök látják el a jogi képviseletét, azt mondta, írta, hogy Orbán Viktor adott utasítást az ukrán aranykonvoj elfogására, és olyan utasítást kapott, hogy a legfőbb ügyészség vezetői tanúként sem lehetett megszólítani. Milyen bizonyítékokról van ebben az esetben szó?
6: Az, hogy Fürth Pál a kijelentéseit mivel támasztja alá, ezt nem tudom megmondani, tehát hogy pontosan milyen belső dokumentumok támasztották ezt alá, ezt én nem láttam, de feltételezem, hogy mivel ő olyan pozícióban volt, hogy ezeket láthatta, és ezt a kijelentést megmerte tenni, hogy ezek valóban léteznek.
5: Említette már az előbb Hajdú Jánost, ugye több szemét már meggyanúsítottak az aranykonvoj ügyben, ugye Hajdú János ő Orbán korábbi személyi testőre volt, aki a terrorelhárítási központ főigazgatójaként irányította a rajtaütést. Június végén hétrendbeli a sértés sanyargatásával elkövetett jogellenes fogadtatás büntete miatt hallgatták ki. Magyar Péter most a miniszterelnök a friss információk után azt mondta, hogy ez alapján hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie. Ön szerint kire gondol?
6: Én azt gondolom, hogy menjünk feljebb egy kicsit a ranglétrán, tehát tisztán látszott az ügyben, hogy Hajdú János egy közbenső szereplő, tehát egy végrehajtó volt ebben az egész történetben. Neki kiadták az utasítást, hogy ezt meg kell csinálni, és egyébként ezt meg is csinálta. Tehát igazából a politikai szereplők meghallgatására lenne szükség most jelenleg, illetve az ő gyanúsításukra.
5: Ön számít ilyesmire?
6: Abszolút, abszolút. Nézze, gyakorlatilag május óta várjuk azt, hogy ezek a politikai szereplők végre a nyomozás keresztüzébe kerüljenek. Egyelőre eredménytelenül, nyilván, hogy ebbe benne volt az is, hogy a legfőbb ügyészség ennek semmilyen módon nem adott teret, de hát én arra számítok, hogy most a társadalmi nyomás, meg a felszínre hozott bizonyítékok kapcsán előbb-utóbb ez csak meg fog történni.
5: Az ön fejében vannak konkrét nevek?
6: Vannak konkrét nevek, de erről nem szeretnék beszélni.
5: Miközben ugye most olvasgatja az ember ezeket az időről időre előhozott nyilatkozatokat, bizonyítékokat, nekem az volt egy gondolatom, hogy vajon nem sérti-e a nyomozás érdekeit az, hogy most sorra nyilvánosságra hozzák, nyilvánosságra kerülnek ezek a nyomozati iratok?
6: Én azt gondolom, a nyomozás érdekét már nagyon semmi nem tudja sérteni, mert minden az asztalon van. Mind a közvélemény is javarészt ismeri ezeket a tényeket, és én nem gondolnám, hogy bármi is tudná most egyáltalán befolyásolni már ezt a nyomozást ebben a fázisban.
5: Igen, ez lett volna egyébként a következő kérdésem, hogy mi ezzel a cél, hogy még inkább kiugrasztani a nyulat a bokorból, még inkább erősíteni a társadalom figyelmét, a közvéleménynek a nyomását?
6: Hát azt gondolom, hogy ez, a mi célunk az mindenképpen az, hogy valamilyen, hogy is mondjam, valamilyen helyzetbe hozzuk az ügyészséget, hogy megtegye azt, ami egyébként a hivatali kötelezettsége lenne. Tehát mi ügyvédek tanulmányozunk ezeket az iratokat, ugyanolyan jogászok ülnek a másik oldalon is, tehát az ügyészi oldalon is, ők is ugyanazokat a tényeket és bizonyítékokat látják, és nem egészen értelmezhető, hogy miért nem történik ebben érdemi lépés.
5: Hogyha most kifejezetten a Fürth Pál, a központi nyomozófőügyészség volt vezetőjének kijelentéseit veszük alapul, amit ugye egyrészt ő, másrészt ön hozott nyilvánosságra, hogyha mindez az információ, ami most itt elhangzott az elmúlt időszakban, mind megállja a helyét, akkor milyen bűncselekmények jöhetnek szóba? Felbújtás, bűnpártolás, hivatali visszaélés, vagy ezek még nagyon enyhe büntetőjogi kategóriák?
6: Hát talán ami a legsúlyosabb, az a terrorcselekmény, ezt már a leges legelején is elkezdtük mondogatni sajtóban, hogy ennek a lehetősége fennáll, de amiket ön most említett bűncselekmények, azok is rendkívül súlyosak.
5: De mondjuk itt felbújtás, terrorcselekmény elkövetésére?
6: Minden további nélkül. Persze, vagy tetszési alakzata is akár.
5: A Fidesz mai reakciója egyébként az volt, hogy az ukrán maffia gátlástalanul és óriási mennyiségben szállította a pénzeit Magyarországon keresztül, most idézem az ő közleményüket. A magyar hatóságok ennek vetettek véget, amiért nem vádaskodást, hanem elismerést érdemelnek, amit meg is fognak kapni, miután a Fidesz helyreállítja a jogállamot Magyarországon. Az ukrán maffia emberek tucatjait fizeti Magyarországon, akik már beépültek az állami szervekbe is. Ezek az ukránok zsoldjában álló, hamisan vádaskodó emberek nem kerülhetik el a későbbi felelősségre vonást. Hogyan fogadta ezeket a mondatokat, gondolom találkozott velük?
6: Hogyne, természetesen. Hát nézze, ez egy tragédia, tehát ilyen nyilatkozatot kiadni egyébként egy olyan ügyben, amit azt gondolom, hogy bűncselekmény hiány, nem csak azt gondolom, hanem tudom, hogy bűncselekmény hiányában szüntettek meg, tehát nem bizonyítottság hiányában, hanem bűncselekmény hiányában, ezzel kapcsolatban egy ilyen nyilatkozatot kiadni egy tragédia. A nyilatkozat második része pedig egy nyílt fenyegetés.
5: Hogyha tulajdonképpen mögé nézünk ezeknek a mondatoknak, akkor azt is lehet, vagy úgy is le lehet fordítani, hogy Fürth Pál, vagy akár ön is az ukránok zsoldjában áll?
6: Ezt kifejezetten kikérem magamnak, tehát én nem állok senkinek a zsoldjában. Nyilván, hogy a megbízást, az ukrán fél, a védelmet, amit, vagy ezt a sérteti képviseletet, amit elláttunk, ezt megfizette, ez nem is kérdés, de az, hogy mi bármi olyan egyéb anyagi előnyt, vagy bármilyen politikai befolyást kaptunk volna, vagy olyan feladatokat szabtak volna nekünk, amelyek a politikát érdemben befolyásolják, hát ez egyszerűen felháborító.
5: Ha visszanézem most az elmúlt másfél napot, akkor nagyjából 12 óránként közreadott valamilyen nagyon lényeges új információt. Most pont a 12. órában vagyunk, esetleg most van-e valami a tarsójában, így utolsóként?
6: Nagyon sok minden van még egyébként a tarsolyomban, de azt gondolom, hogy még nincs itt az ideje, hogy ezzel előjöjjünk.
5: Ha előjön.
6: Én arra számítok most egyébként, hogy az ügyészség valamilyen határozott lépést fog tenni, mert egyszerűen nincs olyan más választása, beszorult ebbe a helyzetbe, és valamit bizonyítania kell, hogy itt valóban érdemi munka folyik.
5: Horváth Lórend, köszönöm szépen a beszélgetést.
6: Nagyon kedves, köszönöm, viszonthallásra.
5: Viszonthallásra.
4: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
5: 18 óra 18 perc van, ez tehát itt a nap témája. 55-60 ezer név lesz olvasható majd azokban az ügynök aktákban, amelyek előbb november 4-én, majd 2027. február 25-én kerülnek nyilvánosságra. Eredetileg október 20-áról volt szó, a halasztásra azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A témában ma tartott sajtótájékoztatót az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltára, a vonalban pedig Cseh Gergő Bennegúz történész, az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárának főigazgatója. Jó estét kívánok!
7: Jó estét kívánok!
5: Kollégája, a levéltár tudományos főosztályának vezetője Pap István azt mondta ma, hogy szinte mindenki fog hálózati személyt találni a családban. Súlyos mondat. Erre kell felkészülni?
7: A mostani jogszabály szerint az egykori állambiztonsági nyilvántartás adatai közül körülbelül 55-60 ezer nevet fogunk közzé tenni november 4-én, illetve majd február 25-éig, jövő február 25-éig. Hogyha azt is tekintjük, hogy 55-60 ezer embernek hány családtagja lehet, hány leszármazottja lehet, tekintve, hogy ez egész 1944-45-től kezdődő iratanyagról beszélünk, akkor valóban nagyon sok család lehet érintett, hogy majd minden, ez egy talán költői kifejezés, de igen, arra lehet számítani, hogy a társadalom széles rétegeit fogja felérni ez az intézkedés.
5: Mielőtt belemennénk abba, hogy ugye november 4-én mire is számíthatunk, tisztázzuk már azt néhány mondatban, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy ügynökakták. Mi az, amivel ezek közül eddig találkozhattunk, és egyáltalán kinek volt erre lehetősége?
7: Tulajdonképpen mi levéltárosok nem igen szeretjük ezt a kifejezést, hogy ügynökakta, mert az ügynök már önmagában csak egy kategóriája volt az állambiztonsággal titokban együttműködőknek. Szakszerű kifejezés lenne, hogy hálózati személy, ugyanis az magában foglalt a korabeli kifejezés szerint több különböző kategóriát. De ez csak egy része. Maguknak az állambiztonsággal titokban együttműködő személyeknek többféle irattípusa is volt. Volt egy olyan, talán ezt mondhatjuk leginkább ügynök aktának, amelyik a hálózati személyek vagy az ügynökök beszervezéséről szólt. Ez egy nagyon kompakt irategyüttes, ami arról szól, hogy valakit szeretne az állambiztonság rákényszeríteni arra, hogy vele együttműködjön és titokban jelentéseket adjon, és akkor végig megy egy folyamat. Először megkönnyékezik, megvizsgálják a családi körülményeit, életkörülményeit, környezettanulmányt készítenek róla, aztán készítenek egy beszervezési tervet, valamilyen módon ezt végrehajtják, az illető aláír, nyilatkozatot ad, aztán végigkövetik ezt a folyamatot, jutalmazzák, vagy megfeddik akkor, hogyha nem jól végzi a munkáját, és a végén kizárják. Ez tulajdonképpen egy úgynevezett beszervezési, vagy B dossziénak a tipikus tartalma. Ezek lesznek jövő év február 25-éig nyilvánosságra hozva, legalábbis azok, amelyek a levéltárban találhatók. Ezen kívül ügynökaktának tekinthetjük azt is, ami az ügynökök jelentéseit tartalmazza. De ezeket ugye a munkadossziénak nevezték annak idején, de ezek nem az ügynökökről szólnak alapvetően, persze tükrözi az ügynök habitusát, mentalitását, sok mindent meg lehet tudni arról is, aki készítette ezeket a jelentéseket, de maguk az ügynöki jelentések a munkadosszéban alapvetően az áldozatokról, a megfigyeltekről szólnak, és a mostani törvény nagyon helyesen szerintem nem szolgáltatja ki az egykori áldozatok adatait a nyilvánosságnak.
5: Még nagyjából 8 percünk van hátra, és még rengeteg kérdésem van. Mit lehet arról tudni, hogy 6-os karton B-napló mágnes szalagok, ugyan hírek szerint az első szakaszban, október 20-án ilyen dokumentumok kerülnek ma nyilvánosságra?
7: Megpróbálok röviden válaszolni. A 6-os karton volt az egykori hálózati személyek nyilvántartó rendszere, ez ilyen pici karton, ebből van a levéltárban kb. 24 ezer, ezeket digitalizáltuk, és föl fogjuk tenni jövő hónap 4-éig. A másik ilyen kategória, amit publikálni fogunk, az úgynevezett B-napló, ez a beszervezési dossziék nyilvántartó könyve, ebben azt láthatja majd az illető, aki ezt erre rákeres, hogy milyen néven ki volt beszervezve, és milyen számú dossziéja volt. És a mágnes szalag pedig a belügyminisztérium egykori számítógépes rendszerében nyilvántartott H adattár, és annak egy H vagy hálózati adattár, tehát mondjuk az ügynök nyilvántartásnak a számítógépes formája, ez tulajdonképpen olyan, itt nincsenek képek, nincsenek digitalizált oldalak, hanem tulajdonképpen csak adatok vannak, nevek, azonosító adatokkal, és a beszervezési dossziének a száma. Ez a három irattípus fog felkerülni, ebből együttesen jön ki az 55-60 ezer név, akiket mi most azonosítani tudunk, mint az egykori állambiztonság együttműködőit.
5: Apropó nevek, azt válaszoltam a egy újságírói kérdésre, hogy sokan azt gondolják, hogy nagy durranás lesz, meg hogy biztosan lesznek közéleti szereplők is. Önök tudják, hogy kik szerepelnek az aktákban?
7: Természetesen mi régóta, sok éve foglalkozunk ezekkel a az iratokkal, tehát nyilván kollégáimmal együtt ismerjük, persze fejből nem tudjuk a 60 ezer nevet, de a legfontosabbakat természetesen ismerjük. Amit nem tudunk, az az, hogy folyamatosan érkeznek még a mostani nemzetbiztonsági szolgálatoktól iratok, mert a törvény egy nagyon rövid határidejű felülvizsgálatra kényszerítette, vagy kötelezte a nemzetbiztonsági szolgálatokat. És ezek az iratok minden nap gyakorlatilag érkeznek be a levéltárba, azt még nem tudjuk valóban, hogy ezekben mi van, vagy mi lesz. Nyilván a megfelelő határideig fel fogjuk őket dolgozni, és amire a törvény vonatkozik, azt közé fogjuk tenni.
5: Lesz-e kitakarás, és ha igen, mit kell kitakarni? Maradnak-e azok az adatok, amik mondjuk a beazonosítást lehetővé teszi? Gondolom, igen?
7: Természetesen mind a kartonokon, mind a dossziékban minden azonosításra alkalmas adatot megtartunk. Amit a törvény előír, hogy ezeknek a személyeknek is voltak olyan szenzitív adatai, ezt különleges személyes adatnak nevezi a törvény, amelyet védeni kell. Ilyenek a szexuális szokásaik, a kóros szenvedélyeik, a szexuális orientációjuk, illetve az egészségi állapotukra vonatkozó adat. Ez alapvetően nem befolyásolja az ő beazonosításukat, úgyhogy ezek lesznek kitakarva a kartonokról, illetve a beszervezési dossziékból.
5: Azt is mondták ma, hogy sok irat azért nem lesz elérhető, mert valamilyen formában eltűnt, sok esetben azért, mert valamikor törölték az iratokat. Sosem fog kiderülni, hogy ki, mikor, mit törölt?
7: Én nekem az a pessimista jóslatom, hogy 100%-os teljes hálózati nyilvántartás nem fog készülni, mint hogy nem is volt soha ez a nyilvántartás teljes. Rengeteg irat eltűnt. Az 50-es években, 56-ban, a későbbiek során is, a 88-89-es irat megsemmisítések során, ezek döntő többsége attól félek nem fog már előkerülni.
5: Ez kicsit nem féloldalas így, hogy aki közel volt a tűzhöz, hogy most a rendszerváltás előtt vagy után arról nem maradtak fenn adatok, aki meg nem volt közel a tűzhöz, annak meg november 5-től nem köszön a szomszédja?
7: A levéltár alapvetően jogalkalmazó, nem jogalkotó, tehát nem mi hozzuk a törvényt, mi végrehajtjuk a törvényt, de persze van véleményem erről. Az én személyes véleményem az, hogy ha kevesebb is maradt, még mindig jobb, ha ezek megismerhetők, mint hogyha azért, mert sok eltűnt, azért a többit is lakat alatt vagy zár alatt tartjuk.
5: Ugye az adatok most a nyitottakták.hu oldalon válnak majd elérhetővé bárki számára?
7: Így van, ez az oldal már él, de nem lehet rajta még keresni, csak egy rövid tájékoztató szöveg olvashatót arról, hogy mi várható majd november 4-től kezdve, és valóban nyitottakták.hu oldalon fogjuk közzétenni ezeket a hálózati nyilvántartásukat.
5: Milyen szempontok alapján lesz kereshető az adatbázis? Tehát, hogyha mondjuk egy rokonomnak tudom a személyes adatait, a anya nevétől a születési helyig beütöm, és akkor így például kiadja, hogy ő érintette vagy sem?
7: Így van. Egy nagyon egyszerű keresőfelületet terveztünk. Többek között biztonság jobból, hogy minél nehezebben fagyjon le, és minden könnyebb legyen használni. Valóban a személyes azonosító adatokon, tehát a néven, anyja nevén, a születési helyen, születési időn kívül egyéb információkon keresztül lehet kereséseket indítani, akkor lefut egy keresés, kijön egy találati lista, és ezen a találati listán, ha megtaláljuk azt a személyt, akit keresünk, mert ugye nyilván azonos néven sok személy is lehet, akkor a sor végén lesz egy link, és meg fog jelenni egy kis ablakban egy ilyen PDF formátumú digitalizált oldal, amit hát nyilván akárki letölthet, elolvashat, és tetszése szerint értelmezhet.
5: Még egy szűk percünk van. Mit gondol, milyen hatása lehet az ügynökaktáknak? Segíti a társadalmi megbékélést, vagy pedig újabb viszályokat szülhet?
7: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon régóta betokosodott problémája a magyar közéletnek. Ilyenkor az orvosok föl szoktak vágni egy betokosodott fertőzést, és az a legtöbb esetben inkább tisztulást hoz. Egyéni fájdalmak és sérülések biztosan lesznek ebből, társadalmi szinten én azt gondolom, hogy inkább a megtisztulást szolgálja.
5: Csegergő Bendegúz, köszönöm szépen a beszélgetést. Ez volt a nap témája, a szerkesztő Kis Gábor és a hangtechnikus Rozbora Zoltán, valamint a gyártásvezető Hörcsöki Nóra nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották.
4: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
8: A családjában több művész is volt, a nagypapája szobrászkodott. Ekkor még Notni néven ismerték a családot. Édesapja kiváló birkozó, később pankrátor lett. Ő vette fel azt a nevet, amit hamarosan az egész világ megismerhetett. Mert fia, Növényi Norbert a 107. olimpiai aranyérmünket szerezte meg birkózásban. Küzdőszellemét bizonyítja, hogy ezt követően még 5 másik küzdősportban lett világbajnok. Ezt eddig senki nem tudta megismételni utána. Aztán ő is a fiával, az ifjabb Növényi Norbertel, aki most a legismertebb és legnagyobb amerikai küzdősportszervezetben, a UFC-ben próbálja megvetni a lábát, volt, hogy egyszerre egy azon versenyen lettek aranyérmesek, mindenki a saját kategóriájában. Most mégsem csak a sporttevékenységéről fogunk beszélgetni, mert ha valamivel jellemezni lehet az életútját, az a folyamatos tanulás és megújulás. A birkózó szőnyeg után így ismerhettük meg új szerepekben a televízió képernyőjén. Mostanában pedig verseket ír. Ezeken keresztül mutatva, hogy látja az életet, mit tart fontosnak a látszat helyett. Mi is ezt az utat választottuk, érmek és eredmények mellett elsősorban életfilozófiáról, érzésekről, értékrendről fogunk beszélgetni. Köszöntöm Önöket, Herceg Tibor vagyok. Vendégem Növényi Norbert, olimpiai aranyérmes birkozó, aki még 50 éves kora felett is képes volt világbajnoki érmeket szerezni, és új irányokat találni az életében, ha arra szükség volt. 23 éves voltál, amikor olimpiai bajnok lettél. Akkor a 80-as években, konkrétan 1980-ban. Mennyire volt nagyon könnyű és egyszerű feldolgozni ezt, hiszen maga az olimpiai bajnoki cím, az a csúcs.
9: Nehéz volt. Most gondolj bele, hogy gyerekkori álm volt ez, ugye az édesapámat 3 olimpiára nem vitték ki. 48-ban, hogy fiatal, 52-ben nem adott át egy tiszteletdíjat, amikor határon átjöttek Szovjetunióból, és akkor el volt tiltva. 56-ban meg 2 nappal a kiutazás előtt a keretorvos megállapította, hogy élszükletem, és lehet, hogy le kell amputálni valamelyik végtagját, és sem baj nem volt.
8: Ő csak is birkozó volt, tehát
9: birkozó,
8: ezt
9: tegyük hozzá. Meg profi pankrátor utána, sőt, tehát amikor bejelentett, hogy elmegy profinak, pankrátornak, addig a Vágóhíd hús finomítójának volt a fővezetője, és azonnak is rúgták, pedig még soha nem volt vele palaszt. Na mindegy, a lényeg az, most gondolj bele, hogy gyerekkori államvágott valóra, akkor mindig úgy gondoltam, hogy halljam meg a népem imáját, a himnuszt, ami az imám is, és akkor meg is hallhatok. Hát szerencsére nem így volt, még egy jó párszor meghallgattam, de amikor mentél az utcán, és mindenki felismert, utána meg egy kicsit visszaára fordult, mert akkor már jöttek a rossz indulatok, a gonoszság, az ember. Tehát egyszerűen nehéz volt megdolgozni, de hát megtanultam, hogy az élet az ilyen, az vannak benne jó dolgok és rossz dolgok.
8: Változtatott rajtad ez a helyzet?
9: Biztos, hogy változtatott. Más lettem. El is szállt velem olyan tekintetbe, hogy akkor én most már vagyok valaki, mert inkább visszahúzott is voltam egy időt, tehát ilyen skizofén állapot volt, mert már nem tudtam elmenni úgy valahova, hogyha például bementem egy étterembe, és hogy ne akarjanak a nyakamba fotóra erre arra, meg amikor valakivel fontos beszélgetésem volt, akkor oda jöttek állandóan, de ez a 80-as években ez ilyen erről szólt.
8: Közben azon gondolkodtam, hogy a sportolók többsége ezt tartja végcélnak sportolói pályafutásában. Neked viszont gyakorlatilag olyan, mintha a kezdet lett volna, mert innentől kezdve többször kellett újra és újra építeni a sportolói
9: életet. Hát egyszer akkor mégis is figyelj ide, én megtanultam az életembe, ahogy mit Anatole France mondott, ahogy mit lehetségben van valami kihívás, mint a megáltalkoló gyűlölet és a méreható rágalom büntet. 5 sportágban nyertem világversenyt, nem is tudom, hogy van-e a világon valaki, nem tudok róla, hogyha még olimpiai bajnok is vagyok. Sőt, egy jó pár bémok a legidősebb is. Az biztos, hogy ezekben az időszakban megtanultam, hogy ez a világ egy hatalmas iskola is, az élet benne a tanító. És ha jön a vizsga, akkor nem mondhatom, hogy nem vagyok felkészülve, mert én megbukok.
8: Hát az élet azért tanított téged később is.
9: És sok mindent köszönhetek a szüleimnek. Tudod, nekem az apám az nem csak az apám volt az edzőm, hanem a legjobb barátom is volt. Én sok mindent neki köszönhetek, annak is, hogy tovább birkoztam, ugyanis például a 76-ban, amikor kezdtek jönni az eredmények, én mindent feltétet estettem, és nem vitte ki az akkori szakfelügyelő. A lényeg az, hogy azért nem visz ki, mert hogy én rossz fényt vetnék a válogatottra, mert az a hír járt rálam, hogy alkoholista vagyok, 19 évesen. Azt tudom, mi az, hogy sör. Mondta ezt az ember, akit egy lengyelországi túrából a szállodaszobájában, az ágyában, a saját szigetén vizetében szedtük ki, mert olyan részeg volt. És amikor hazajöttek, Las Vegasban volt ez, hogy kész abban az időben kimenni az Amerikában, ezért ez nem lett volna semmi, akkor azt mondta, hogy kár, nem tudott eljönni, mert nyerheti volna. Nagyon el voltam kesedni, akkor aztán megtudtam, mi az alkohol, meg az éjszakás, meg a bulizás, és ez az édesapám hagyta egy 2-3 hónapig, és akkor leültetett, és mondta, hogy fiam, ez a legkönnyebb, amit csinálsz. Te bizonyított, hogy nekik volt igaz, akik ezt tették velük. Szeretnél a birkózást? Nem mondom, persze, szeretem. Akkor ne hagyd abba, amit szeretsz, és csináld. Tessék újra célokat kitűzni, nagyokat álmodni, és ezekről nem lemondani, és nem lemaradni.
10: Ennyire emlékszel, hogy mit mondott az édesapád?
9: Mindenre. Hát én mondta, hogy fiam, egyet meg kell tanulnod, most földön voltál. De itt senki más nem tudja azt eldönteni, hogy te most lemaradj a földön, vagy feláll is tovább menj az utadon. Csak te saját magad. Mm. Ezért tiszteld sokkal jobban magadat. Mert akkor tudsz másokat is tisztelni, meg azt, amit csinálsz, azt is. Édesem ugyanez. Hát ez egy tündér királynő volt ő is.
10: Féltett téged ezekben a helyzetekben?
9: Ha visszaköltem az, amikor így készülsz a versenyre, fiam. Én nagyon hálás vagyok a Jóistennek több szempontból is. Most nem az eredmények, hanem hogy olyan családba születtem, előbb úgy szerettek a szüleink minket, amikor átültek a karjunkaink minket a testvéreim, akkor éreztük, hogy a szívükkel, lelkükkel adták ezt az ölelést. Mindenben, amiben lehetett, ők magukat alárendelték annak, hogy nekünk a gyermekeiknek meglegyen mindenük.
10: Visszanéztem a 80-as olimpiai döntődet tegnap este. Egy önfeled győztest láttam, aki ott ugrált, leugrottál a román edző nyakába, buszítottál a bírónak, tehát nem is tudott eredményt hirdetni. Hát
9: ez volt az, amiről mondtam, hogy én 60-es koromra erről álmodtam. Ott kézzelfogható vált mindez, amiért dolgoztam. 8-10 órákat voltam edzőteremben, naponta 6-8 kiló jött le rólam. Szó szerint. Már nem volt végül edzőpartner, mindenki menekült tőlem, mert nem bírták. Én még estén, még éjszaka szegény öcsémet még fölébresztettem, és googoltam vele, ha eszembe jutott. Tehát én rengeteget dolgoztam, mert nem akartam azt csinálni, hogyha belenézek a tükörbe, nem sikerül, akkor mi lett volna, ha? És én azt nem engedtem meg magamnak.
10: Azt a 23 éves fiatalembert, aki akkor voltál, hogy látod most? Mennyire volt felkészülve az életre?
9: Hát sokszor mondom, hogy de jó lenne visszamerni egy 45 éve, akkor másképp gondolnák. Most jövőre már 70-kedek, ugye már 69 elmúltam. Másképp látok sok mindent. Másképp látom az embereket. Az volt a baj, hogy én mindig magamat adtam, mert akkor még úgy éreztem, hogy az őszintesség fáj valakinek, hagy fájjon. Hát kit érdekel. De sajnos ez nem így van. Sokszor az embernek jobban kellett volna, nem kompromisszumot, inkább ilyen lavírozni a dolgok miatt ahhoz, hogy előrébb haladjon.
10: De nem értékeled ezt a hozzáállást, ha jól
9: látom. Én nem bírom. Azért ott megsérülni egy forgatásnak a gerincem is, mert nekem legalább van, tudod, sok embernek meg nincs. Mikor versenyeztem, nem csak az ellenfelekkel meg a bíróval kellett megküzdenem, hanem a saját szakvezetésem is. Tudom, hogy a szakvezető, aki nagyon örült a sikereknek, de azoknak, akik hozták, nem nagyon, mert a sikereknek minden erkölcsi anyagi elismerését lefűzte, de nehogy már azok, akik hozták, azok is előrébb haladjanak, vagy tovább. De erről nem is akarok nagyon beszélni. Tehát én nem tudok úgy érzni, hogy valakit becsapok, átverek, azon élősködöm, és ezt évezem. Én valahogy nem. Tudom, minden emberben benne van egy vele született kötelezettség, hogy azon segítsen a közvetében, akit tud, természetesen a lehetőség adottság képes alapján, de ezt az emberek elfelejtették. Bár én annyi szeretetet kaptam, és hál' Istennek a gyermekeimtől is, szinte baráti viszonyban vagyok mindenkel, és egyszerűen ennél csodásabb dolgok nincs. Nincs.
10: A sport után vállalkozásokba fogtál, de közben elkezdted a színészetet tanulni, és hát forgattál is elég sokat.
9: Igen, igen.
10: Mit kerestél hát benne?
9: A színészetben?
10: Igen.
9: Hát ahogy Shakespeare mondta, a színház az egész világ, és színészben nem minden férfi és nő, ki fellép, ki lelép, mindenkire sok szerep vár. Hát rám ez
10: hány éves volt, amikor beültél újra a tanodába?
9: 97-ben volt ez. Már hát 40 körül voltam be, igen. Színészet az egy óriási dolog, az elvontság, az öröm és a boldogságnak a terület. A valós világ lehet egy másik világot teremt, amiben ugyanúgy benne van az angyal, az ördög, meg a pokol, meg a mennyország is, és ez egy óriási nagy dolog. Tehát ami a lényeg, annak idején csináltuk a Bolondórát, és egy jó páran a Gornagy Marinak a színitanójába jöttünk, és hát nagyon hálás vagyok a Marinak, egy tündér. És bementem hozzá, hogy bemehetek egy kicsit, hogy még egy jobban rálássak színész mesterségre, hivatásra, és mondta, semmi akadály, tanulj meg 10 verset, 5 monológot, és akkor jöhetsz. És megtörtént, és én nagyon büszke vagyok, mert évfolyam elsőként mensás plakettel végeztem, amely a legnagyobb fokozat, és mai nap is tartom nagyon sokkal kapcsolatokat, jobban fiatalabbak nálam, de egyszerűen akkora élmény volt. Az is egy hivatás, és egy óriási dolog. Hát én olyan emberekkel tudtam együtt dolgozni, csak a teljes igénye nélkül, hogy Körmendi, Antal, Pécsi, Ildi, Faragó, Verától, Tahitótól kezdve sorolhatnám, sőt, amikor hát rendezte engem a Pogály Júcia, a Liliomban volt a Liliomban, igen, és a bújtor, nyugodjon békében, sírva jött oda hozzám, hogy ez valami zseniális volt. Azt mondja, hogy még a Csortosa látta, meg a bátyja valatlan, de ez valami elképesztő. Most gondolj, mit éreztem én ott akkor, sőt, hát a Rátonyírt, meg el van téve a cikk. Töröcsik Mari behívott magát emiatt, mert hogy nem tudott eljönni, de annyi mindent hallott erről, hogy muszáj volt velem beszélni. Hát ezek akkora élmények nekem, hogy egyszerűen ezt sosem fogom elfelejteni, és ezek gazdagították az egész életemet.
10: Neked az életedben a színészetnek hol a helye?
9: Mert azért... Nagyon nehéz volt egyébként, mert hogyha ott voltam, akkor ne a sportolót lássák ott, hanem azt a figurát, amit meg kell formálnom. És aztán, hogy mennyire sikerült, meg hogy nem. De hát a színész az életemnek egy része. Lényegében sok mindenben hasonlít a sportra, hiszen emberek között föl kell készülni. Ha nem tudom végszót, akkor kiszúrok a kollégáimat. Nem lehet. Azért, amikor azt mondták, tanulni meg 5 verset, én megtanultam 10-et, érted? Mert nem akartam lemaradni, meg nem akartam olyan helyzetbe hozni, hogy magamat is leégessem, meg hát már mögöttem volt egy olimpiai bajnokság, az emberek ismerték. Nem tettem meg, hogy én nem vagyok felkészülve.
10: A Mensáros plakettet említetted, de hát nemrég kaptál egy másikat, a Krúdi díjat, a verseidért. Még verseket.
9: Igazából én nem nagyon szerettem a verselést, de amikor tanodában voltam, akkor a Zsús Kati, vagy a Ipök Könyves, meg a Nagy Zoli, a Nagy Sony, hát ezek annyira örömet okoztak, és én nagyon nagyra tartom őket. És akkor elkezdtek engem, hogy meghurcoltak, bemocskoltak, utána kezdtem el írogatni, mert olyan indulatok voltak benne, hogy inkább jobb, ha kiírom magamból ezeket a dolgokat. És aztán most már a harmadik hónapja Krúdi kör megtisztelt avval, és óriási nőkor hozott, a Krúdi Gyula díjat megkaptam a verseimre.
10: Mit tudsz elmondani versekkel, akár magadról, amit minden, egyébként prózában nem?
9: A versben is az a lényeg, hogyha olvas egy ember egy jó verset, és állítanak a magyar nyelv, erre egy csodálatos dolog, hiszen folyamatosan meg tud újulni, mégis megtartja a történelmi gyökereit, a szókincse hihetetlen dallamos, tehát költők is általában saját életükből írják a dolgokat, tapasztalatikból, és az emberek olvassák, akkor saját lelkük rezgéléseit látják benne, sőt, megtalálják a saját lelküket a versekbe, és ez egy óriási dolog. Van körülbelül 750 és 800 körül van a versem, de ami nagyon büszke vagyok, azt el kell mondanom, hogy például tavaly a Franko Attila, aki a Békéscsaba Irodalmi Esternek a megálmodója, 27 településre vitték a verseimet, és volt nekem is egy különálló estem, ahol írók, költők, művészek olvastak, meg szakközépiskolások, kiskolások, tehát ez egy óriási dolog. És az emberek azt mondják, hogy ez jó tetszik, hát akkor miért ne csináld? De elsősorban most önző vagyok, mert megtanultam, hogy magamnak ki legyek a legfontosabb, mert ha nekem jó, akkor másnak is jó. Sáp is azt mondta, fiam, hogy ha nem tudsz olyan boldogulni, amit elterveztél, legyen olyan, amilyen csak akarsz. Amilyen tudsz, mert csak akkor tudsz adni örömet másoknak, boldog ember tud boldogságot adni, a boldogtalan nem.
10: Muszáj kérnem egy részletet.
9: A versemből?
10: Igen.
9: Hát nem tudom, most annyi minden forog a fejemben. Már az apámról beszéltem, az édesapám dolgot, ha megengeded, akkor utána azt mondok valamit róla. Tehát az édesapám csendes, mégis vidám, teljes szívű, jóságos ember volt. Szemében búfrejtő reménynek izzó lángja lobogott. Olyan, ki más gondját ápolta, míg a sajátját veszni meri. Ki a lelkében csorduló könnyet igyekszik nem kirekeszteni. Mint fényes tükör, mely napnak sugarát magába nem nyeli, derülten mosolygos jóságát lelkesen másra visszaveri. Nem kért ezért ünnepet, nem akart megváltást nyerni, pusztán minden bánatot feledve ember akart lenni. Ilyen volt az én drága jó apám. Még most is szeretném ölelni. Kedves tréfáin, hangos kacogással önfeledten nevetni. Arról álmodoztam, ha egyszer majd gyermekemet fogom nevelni, tiszta, nyílt lélekkel, mint az édesapám. Olyan ember akarok lenni.
10: Jó, látom, meg is hatottál. Hát az, hogy milyenné formált, az most valamennyire kiderült. Csak a kérdés, hogy befejezhessem.
9: Szeretek közbevágni, bocsánat.
10: Nem baj, de ha már a fiadat szóba hoztad, te milyenné próbálod az édesapád példája alapján a fiadat? Elsősorban Norbira gondolok most, mert ő ugyanúgy küzdő sportot
9: hát
10: űz most.
9: Mindenki figyel, lányom nem tudják, de is világkupát nyert kickboxban, de én csak neki sok voltam. Most több nyelvet beszél, abba hagyta én, mert nem akartam, mi körülöttem fogod csinálni. Gyönyörű kis unokán lányom van, aki szintén olyan tehetséges, ugyan sok szép. A legkisebbik fiam az most 16 éves még. Az utébe volt annak idején, mert a Kosta Jani volt a nevelőedzője, hát még mindig néha visszajárt, és Jani abszolút tehetséges gyerek, 190 centi magas, 47-es lábbal. Már volt az Asitón a legjobb kapusa, aztán ott változás volt az utébe, és egy olyan ember került oda, aki soha nem nevet ki senki, de azt mondta, hogy 15 éves gyerek nem a szülőnek, hogy keresse másik klubot, mert már 3 kapus van, nem fog tudni játszani. Én akkor próbáltam, utána mert azt a gyerek mondta, hogy apa ne. Ha valahol nem fogadnak jó megnézésen, akkor meg. És most Gödön volt, már volt a Gödi Tóna legjobb kapusa, és az U19-ben, és a felnőttben is véd a gyerek. 16 évesen.
10: Akkor a családi tradíciók, a sport, legalábbis a sport oldaláról
9: megmaradnak. És zenél mindegyik, a lányom a szaxofonról nagyon jól, a fiam a zongorázik, ami szabad idejében számokat csinál, és a kicsi zongorázik.
10: Te mennyire voltál motorja ennek a fajta készségfejlesztésnek?
9: Csak annyiban, hogy mindenféleképpen sportolni kellett, mert aki nem mozog, az nem él. De ők választják ki, hogy mit. Nekem egy a lényeg, hogy boldogok legyenek, és hogy a személyiségre ki tudjanak bontakozni. Nem nekem kell megfelelni saját magunknak, én csak utat tudok biztosítani, de azon az úton, ahol vannak, az összes akadály, minden nekik kell megküzdeni, én csak maximum tanácsomat tudom adni, ami jó vagy rossz, az majd úgyis az életben kiderül. Nekem az a lényeg, hogy ők legyenek boldogok.
10: Verseid közül néhányat megzenésítettetek.
9: Igen, szintén írogat verseket a Varjasági nevű kedves barátom, és ő ilyen mesterséges intelligenciával megzenésítette. Az most már a harmadik lemez. Jó dolog, mert a szöveg az enyém. Az a lényeg, hogy élvezem, szeressem, a több nem számít. Ha másnak is tetszik, az meg külön jó, de én magamnak csinálom.
10: Hallgassunk bele most az egyik megzenésített versbe, Barangolok.

0: Nék nem siettek így tovább barangolok.
1: Végnézve az életrajzodat, találtam benne néhány érdekes pontot. Agrártanácsadó végzettséged
2: van. Európa Agrár szakértő, igen. Igen. Az apám mondta, hogy fiam, a sport egy óriás nagyszerű dolog, de előfordulhat bármely sérülés, bármi. Nem egyéb szakma nélkül. Ezért elmentem egy autókarosszélakatos szakmát. Szereztem, aztán gimnáziumban leérettségiztem. Ugye hát én általános akartam lenni, aztán ugye minden időmet, energiámat lefoglalt az olimpiára felkészülés, és nem tudtam úgy készülni a felvételre. Akkor elmentem, a vendéglátási szakérettségit szereztem, meg közben a TF-re szakedzőjére. Hát éjszakában akkor már dolgoztam, és amikor államvizsgálásra készültem, éjszaka gondolj bele, ott a vendégek, zene, minden, hát utána két hétig ott tiszta kómában voltam, ment a hasam, de tudsz kézni, amikor végre lediplomáztam. Aztán utána megkurcoltak ide a Agrárba, és akkor kezdtem ebbe foglalkozni, mondom, akkor elvégzek egy ilyet is, és akkor a Gödöszet is mentem, mert végeztem egy Európai Agrárgazdasági szakértői diplomát. Aztán azt mondták akkor, aki ilyen szerencsejáték, hogy elvégeztem egy játékmenedzseri képzést, mert ugye a játékgépek akkor lehettek, és csak akkor lehet foglalkozni, megvan ez a képesítés. Majd elvégeztem egy borértői képzést is.
1: Ezek a területek érdekeltek is?
2: Fé, úgy voltam vele, hogyha valamit gyakorlatban csinálom, akkor ne csak a gyakorlat, hanem az elmélet is mennyi hozzám, mert a kettőből tudok olyan sikert elérni, olyan eredményt, amire én vágyom. Középszerűből van sok, de ha valamit csinálok, akkor mindig megpróbáltam szívem, lelkem beletenni, hogy a tényleg eredmény jöjjön ki belőle, mert akkor minek csinálom?
1: Többször említetted, hogy téged idézzelek, azt mondtad, hogy elvesztetted a becsületedet, igen, most az, hogy meghurcoltak, akkor néhány mondattal beszéljünk erről. Ugye itt arról van szó, amikor társtettesek kiáltottak ki.
2: Méltatlan és méltánytalanak tartottam az egészet, de hát azt mondták, hogy annyi sanszom volt kijönni ebből, mint ha a Troy falunak lenne az Epsoni Derbin. És nem tudom, mennyire tesz a joghoz, de szerinted milyen eljárás az, ahol fölönnek engem egy lehallgatás anyagból, mindenféle bizonyíték nélkül egy ilyen mesével, amit aztán első fokon, másod fokon, és azt mondta a bíróság, hogy kuka, törvénytelen. Milyen eljárás az, ahol van fél tucatnyi tanúm, és egyet se hallgatnak meg, se első fokon, se másod fokon. Milyen eljárás az, ahol engem elítélnek az első rendű vádlott vallomás alapján, úgy, hogy nekem egyébként a bíróságon többször elmondta, hogy ne haragudjak rá, ez nem az ő vallomása, neki tollban mondták, hogy mit mondjon az előadó, és meg volt zavarodva az írt alá. Ezt már a bíróságon belül nem mondta, csak a folyosón mások előtt is. De milyen eljárás az, hogy engem ennek az embernek a vallomásnak elítélnek, őt meg felmenti a bíróság a büntetett előjét alól, a mentális egészség állapotára hivatkozom, hogy agysorvadása van. Van egy ilyen beteg ember, egy megbízhatatlan, akinek több ellentmondása is volt, engem meg elítélnek. És képzeld el, hogy amikor kijött az első fokú ítélet, akkor egy nagyon kedves ismerősöm, ma is összejárunk a család minden, elmondta, hogy az egyik miniszternek ő a rogona, és akkor én megkértem, hogy ne haragudj, de kérdezz már meg akkor, hogy mi ez az egész körülöttem. Hogy valakinek ráléptem lábra, mert egyszerűen úgy álltam ott a bíróság, mint hogy egy ringbe lennék, hátletett kézzel jön az elepőm, és támad, én nem tudok védekezni. És akkor utána elmondta nekem üzletet, hogy megkérdez nem csak őt, hanem az akkori főügyet, és azt mondták, hogy nem haraszik rám senki, csak rossz időben voltam, rossz helyen. És onnan tudta meg, hogy azért van letitkosítva egy rész az anyagnak, mert hogy politikus meg két magasnak rendőrt is van benne, és akkor ezért engem inkább feláldoztak. Szóval engem szépen belehúztak ebbe a dologba, és padlóra küldtek erkölcsi anyagilag is. És ez már 15 éve volt.
1: Hova tetted magadban ezt az életszakaszt és ezt az ügyet? Hogy dolgoztad fel?
2: Igazából, ami a legnagyobb tragédia volt számomra, nem az, hogy benne megtörtént, biztos valami ott csináltam, amiért az élet ezt rám rázta, hanem az, hogy a családom is nagyon megszenvedte ezt. 15 és 26 között 7-szer költöztem albéletbe. Elvették az olimpiárulékomat, elvesztettem a házamat, nem volt munkám évekig. Közben az újságok, meg az én nevem adták el évekig a cikkeket. Kézténként írták, hogy én bűnöző vagyok. De hozzászoktam ehhez. Akkor megcsináltam annak idején a vagyonvédelmi KFT-ket, én már fegyveres zsaroló voltam, amit elmentem 81-be portázni, én már bűnöző voltam. Olyan mesék vannak rólam, a Benedek Elekvese író kutyafülemhez képest.
1: Hiszel még ezek után a világban, meg az emberekben?
2: Igen, de vannak jó emberek körülöttem. Újak is megismertem, és vannak olyan, akik 55 éve a jóba is volt, amikor bajba volt, nem szóltak, megjelentek és jöttek segíteni. És hiszem, hogy van. Hogy lehet itt változni. Én hiszek az emberekbe egyébként. Az a baj, tudod, hogy próbáljam finoman megfogalmazni, hogy hiányos műveltséggel, elkölcsel, tehetséggel rendelkező emberek lepték el a rendszerváltás után is az ország működés szempontjából stratégiailag fontos helyeket. Egymásnak könyökölték a legjobb állásokat, egymásnak dobálták az elismeréseket, vitték a slepjüket, aminek nem volt önálló gondolatuk. És sajnos, amit láttam, hogy voltak olyanok, akik mögött komoly tudás vagy teljesítmény volt, de mégis pillanatokat eladták önmagukat, a körzetüket egy kis pénzék is lehetőségért.

0: És ezért ma, ha fölmész bárhova, hogy hallod, hogy mi van itt, az emberek elkölcsés gondolati nívója béka hátsóján került. És ezen változtatni kell. Nem lesz ez egyszerű meg könnyű, mert amilyen hangulat most van a világban, és az értékek sajnos erőben leértékelődnek, és az értéktelen meg föl. Csak hogy ez az ország is veszít az értékéből. Én nekem már kevesebb van előre, mint hátam, de ott vannak a gyerekeim, az unokáik, a mostani fiatalok. Tudod, egész életemben tényleg úgy voltam, és úgy álltam emberekhez, hogy úgy éljenek az emberek, hogy ne bántsák egymást támogatva segítse éljenek. És így gondoltam a hazámat is, hogy itten önfeledten lehet kiteljesedni, hogy megbecsüljük az időseket, hogy egy igazságos és biztonságos jövőt építünk a gyermekeinknek, hol a tehetséges méltán lehet büszke az elért sikereire, és méltán mutathat rá a tehetségtelenre, egy olyan országban, ahol élni és halni is érdemes. És én ebbe bízom, hogy ez így is el fog ez jönni.
1: Nem születtél te egy picit pár száz évvel később, valamikor a lovakkor környéken kellett volna egy szálkarddal kiállni ügyekért.
0: Ugye, én nem vagyok rálva, még nem, itt nem erről van szó, nekem is megvan a hibáik, minden, csak felelősséget érzek a gyermekeimért.
1: Találtam egy újságcikket, amiben arról írtak, hogy te 2009-ben odaálltál a Magyar Látássérültek és Mozgáskorlátozottak Szövetségéhez.
0: Hát és emiatt kellett eljönnem. Én ott voltam, az MLMS volt, igen, a Magyar Látássérültek és Mozgáskorlátozottak Szövetségéhez, akik a paralimpikonokat adták. Ez nekem az életem egyik legmaradandóbb élményei voltak. Tehát ezek az emberek, akik handicappen indultak, menni lát nem tudtak, és szívüket, lelket beregtek, és mentek, és ráadásul azt mondták, hogy még ilyen elkük nem volt, aki majdnem minden versenyük, minden különféle versenyken ott volt. És én mentem el, mert tudom, hogy a munka, ahogy apám mondta, a munka nem vészel fiam, átalakul eredményére, valamint az anyagmegmaradás törvénye. És én ebben hiszek, hogy aki tesz, és ki jót tesz, az előbb-utóbb a jó visszafordul rá, és aki rosszat csinál, az meg a saját poklát vezető utat kövezi ki. Én ebben nagyon hiszek egyébként, hogy előbb-utóbb, bár hogy mondják, hogy az Isten malmai örülnek, de lassan, de előbb-utóbb biztos vagyok benne, hogy el fog jutni, és nagyon-nagyon bízom ebbe. És amikor ott voltam, óriási energiát adtak ezek az emberek számomra. Hitet vittek előre, és tudod, egy ember életében kellenek a példaképek, a követendő példák. Kell, aki hitet ad, erőt, energiát, aki ad motivációt, és ne ad fel a dolgokat. Nekem ilyen volt az apám is egyébként, és ezek fontosak, és ma hiányzak. Egyre kevesebb van, és ezek az emberek meg példaképek lehetnek, hogy ilyen állapotban miért kerültek az élet, így hozta, vagy születésiktől, vagy baleset, vagy bármi, hogy ennyi mindent tudtak csinálni. És a londoni olyan egy pár nap kellett eljönni, mert mindig kérdezősködtek, hogy most tényleg megbörtönbe, vagy nem meg így is mondtam, nem, hát én nem tehetem ki őket annak, hogy ott az elnökük, és akkor ez ilyen moslék dolgot csinálni.
1: Tanultál a veszteségeidből?
0: Hát figyelj, tudod, az okos ember más hibáján tanul, a hülye van meg a magány. Hát én elég hülye vagyok, hogy még azon sem, mert még sokszor még így is, de azért tanultam. Most már 50-szer meggondolom, hogy kinek hiszek meg, hogy ha valakinek segíteni kell, körbejárom nagyon sokszor, hogy kinek meg, hogy segítem, mert csak abból volt a bajom. Mindig utána volt majd. Egyszer láttam egy ilyen amerikai tévében, egy ilyen pszichológus volt, aki arról beszélt egy komikussal, aki egy nagyon ismert komikus volt, és mondta, hogy az állandóan a bátyának segített, és akkor mi lett a vége? Azt mondja, semmi, hát azt mondja, egyszerűen nem haladott a dolgokban, nem ment előre, mindig nekem kell segíteni. És most fél éve már nem, és mi van? Az a kezd helyreérni, meg kénytelen magától csinálni a dolgokat. Na most már én is így vagyok. Megnézem, hogy kinek segítek, de hagyom, inkább csináld meg, old meg.
1: Te boldog ember vagy?
0: Igen. Nagy szeretetben nőttem fel testvérem is, ott van még az öcsém, most van nővérem is sajnos. Sikereim voltam, amiben csináltam. Van egy olyan párom, egy gyönyörű, 20 év vagyunk most együtt, aki, ha ránézek, nem csak a szép nőt látok, hanem látom rajta a szeretetet, a biztonságot, a törődést, a hitet. Tehát ha vannak tündérek a földön, akkor ő tényleg az. De komolyan van. Tehát nem tudok összeveszni vele, és végig, csak a rosszba volt végig velem, végélt ezt az elmúlt másfél évtizedet velem. És ott vannak a gyermekeim, hát azok meg szintén tele érzelmi intelligenciával. Figyelnek, hát csak egy pár dolgot mondom, mert a kislányom, mikor kicsi volt, és ha látott egy kogormacskát, kutyát, addig mennyi meg nem fogta, és nem talált neki egy tulajdonos. Szó szerint. A fiam, hát óvodába kiállították, aki most MMA-zik, mert megvédte a kicsiket, és a szülőkkel kirakták, és megdicsérték, mert megvédte a gyengébeket, képzeld el. A másik fiam ugyanilyen, tele jó indulattal, és nyíltak a világra, mert ők is megtanulták, hogy a tudáshoz mindenkihez bekopog, csak ki kell nyitni az ajtót, és akkor beengedjük. Nekik nagyon nehéz én miattam, az eredmények miatt, amiket hallanak rólam, tehát ők azért kicsit olyan hátrányos helyzetbe indulnak ilyen tekintetben, de el kell, hogy mondjam, hogy a saját maguknak köszönhetnek mindent. Mindent teszik a dolgukat, csinálják alázattal, szorgalommal, amiben benne vannak, ők tanulnak, ők sportolnak, tehát nem én, maximum én csak mondhatom az okosságokat, amit én szerintem okosság.
1: Hát szerintem nem csak engem leptél meg, hanem a hallgatók egy részét is, mert egy ilyen erős küzdősportolótól nem feltétlenül ezekre a gondolatokra számítottak. Ez mindig veled élt?
0: Azért mondtam neked, hogy a bölcsességet nem nagyon használtam, mint fegyvert. Ez volt éppen, inkább az érzelmeimre hallgattam, illetve sokat küzdött az eszem meg a szívem. Ezért mentem bele utána a költészetbe is, minden, hogy inkább kiírom magamból számomra az egész. És senkit nem bántottam, senkit nem vettem semmit. Egész életem csak azon voltam, hogy amit apáméktól megtanultam, azt tovább tudjam adni a gyermekeimnek, azoknak a fiataloknak, akiket rám bíztak az edzéseken, hogy a személyiségben erről lehetőséget ki tudjanak bontakozni.
1: Amióta beszélgettünk, a filozófia, az egyéni filozófiád az folyamatosan jelen van. Töprensz, gondolkozol ezekről a dolgokról?
0: Sokat, meg olvasok dolgot, tehát most írom az újabb könyvemet, a utazásra gondoltam körül, hogy érzem ebben a világban, és rengeteg tudományt, kísérleteket, meg értekezéseket olvastam, hogy az ember valóban ilyen volt, mint amit most, hogy ez a semmi nem elég, mindenki átgázó mentalitás, csak az anyagi tárgyi birtoklás volt a lényege, és régen nem ilyenek voltak az emberek a leírások alapján, csak aztán megváltoztak, na innentől kezdve megjöttek a problémák, a bajok, és most állunk ott, ahol most állunk.
1: Hogy látod, hogy ezekben a kritikusabb helyzetekben mi volt az, ami segített, hogy tovább menjen? Milyen képesség, hozzáállás?
0: Igazából minden ember más és más, és azt az a gyár, ami az élet kirakott neki. És bármit is teszünk, akár a fizikai erőködéssel, vagy erkölcsi tette cselekedettel, vagy éppen szellemi alkotással, bennek van az az érzés, hogy ez jó ez nekünk, vagy nem. Ezért csak egy etikai választásunk van, a jó és a rossz közötti választás. Én meg igyekeztem a jót választani. Én tudtam, hogy óriási sok harcom lesz ebben minden területen. A mai napig egyébként, tehát végigértem az egész életemben, amit mondtam, hogy a tehetség valami kihívás. Én nem is értettem egyébként, én olyan boldogtok lenni, ha látom, hogy valakinek sikere van és eredményt éle, és az emberek nem ilyenek. Tudod, nem minden embernek lehet az élete nagyszerű, nagyszabású, vagy akár hősies, de közülünk a legkisebb is lehet rendes, igaz ember, testvéresen szerető. És ez egy óriás dolog, mert arra gondolunk, hogy a világ milyen. Tehát nem véletlenül teremtett mondjuk az élet vagy a jóisten, ahogy akarjuk, olyan világot, amiben benne van a kín, a szenvedés, a fájdalom, a halál, hanem azért, hogy mi emberek megtudjuk magunkról, hogy jobbak vagyunk, amit gondolunk magunkról, és hogy számot vessünk arról, hogy mi az, ami jót megtettünk, és mi az, amit nem.
1: Növényi Norbert aranyérmes olimpikon birkozónkkal beszélgettem az elmúlt fél órában, érzésekről, értékrendről, életfilozófiáról. Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs, Herceg Tibor. Növényi Norbert egy zenés versével köszönünk el önöktől.

0: Kossuth Rádió. Pécsett a 95,9 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: 19 óra, jó estét kívánok, a hírszerkesztő Demetíme a nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. November 4-től lesznek nyilvánosak az ügynökakták. Megújul a Szántódi és a Tihanyi komp kikötő. Holnap is kellemes, napos idő várható. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Először a 6-os kartonok, B-naplók és mágnes szalagok adattára kerül fel a nyitottakták.hu oldalra, majd jövő februárig a beszervezési dossziék is nyilvánossá válnak. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürst Pál nyílt levélben azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek, mások mellett az akkori legfőbb ügyésznek és helyettesének is, de nem indult eljárás az ügyben. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor, idézem, a megfélemlítésükre törekvő jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtöki ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvény módosítását, Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. A vizsgáló bizottság azt akarja kideríteni, hogyan születtek a döntések, ki tudott róluk és kit terhel politikai felelősség. Magyarország európai ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett az Európai Főügyész Budapesten. Laura Kodruca Kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel tárgyalt. A csatlakozáshoz szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. Megújulnak a balatoni komp kikötők, a Balatoni Hajózási ZRT 6 milliárd forintos beruházással modernizálja a mólókat, emellett új utasvárók, pénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek. A beruházás jövő év végi befejezéséig a kompok menetrend szerint közlekednek. Közép-Kelet-Európából elsőként a fővárosi állat- és növénykert nyerte el a világ legnagyobb állatjóléti tanúsítója, az American Human Society rangos nemzetközi minősítését, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A budapesti intézmény ezzel a világ állatkertjeinek élvonalába került, és mostantól 5 éven át viselheti a kiemelkedő szakmai elismerést jelentő védjegyet. A maihoz hasonló napos száraz idő lesz, holnap is hajnalra foltokban köd képződhet. Megélénkül a szél, éjszaka általában 4-10, holnap 22-26 fok valószínű. Hírekkel 20 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: Houdini 2 óra az örökké valóságból. A Fővárosi Nagy Cirkusz előadása a legendás magyar származású szabaduló művész alakján keresztül vizsgálja, lehetséges-e kiszabadulni az időből. Pál Dániel Levente dramaturg lesz a vendégünk. Mami Blue, a magyar dráma vígjáték hamarosan a mozikban. És kortárs magyar ősbemutatók a Szent István Filharmonikusok új évadában.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A Hely. Riportműsor a Kossuth Rádióban.

0: 74 év csend után újra élet költözik a Rákospalotai zsinagógába. A mai szerkesztő Barta Bernadett nevében is köszöntöm Önöket, én Burkert Judolf vagyok. A 2026-os zsinagógák hete programsorozat keretében hosszú időszak után az épület újra az eredeti funkcióját tölti be. Ezt a neoklasszicista és art deco stílus jegyeket ötvöző épületet fogjuk ma bejárni. Most egyelőre kültéren vagyunk három beszélgető társammal, és akkor először Köves Lomóhoz lépek, az Egységes Magyarország-Izraelita Hitközség vezető rabbiához, hogy az évszámokkal kicsit bajba vagyok, bevallom. Mert kétféle dátumot találtam, olyat is, hogy 1926-ban avatták fel, meg olyat is, hogy 27-ben, és ugye Fejt Mihály tervezte, ez az egy biztos. Melyik évszáma helyes?
1: Ha jól tudom, akkor 1926-ban hirdették meg, hogy épül a zsinagóga, és kezdték el a gyűjtést rá. Talán lehet, hogy 1927-ben nyitották meg a gyakorlatban. De az is lehet, hogy ennek a félreértésnek, vagy ennek a zavarnak az is oka, hogy zsidó évszámok és a polgári évszámok azok ugye ősztől télig elcsúsznak egyet, és ezért lehet, hogy az átszámolásnál nem vagyunk mindig teljesen pontosak.
0: Jó, akkor előre engedem, mert hogy itt egy szűkebb résen kell bemennünk, mert a zsinagóga mellett áll egy autó, és emellett haladunk mi most, de oldalról fogunk bemenni. Ezt már mondta Nógrádi Eli, a Rákospalotai közösség rabbia, aki tartja is az ajtót, Slomót előre engedem, illetve Zubrecki Dávidot is, aki majd szintén megszólal. Ő egyébként építészeti mesemondó. Azt mondja Köves Slomó rabbi, hogy látszik már az ünnepi sátor. Milyen ünnepi sátor?
1: Ugye ilyenkor az őszi időszakban vannak a úgynevezett őszi nagy ünnepeink, amely kezdődik az új évvel, utána jön a Jom Kippur, az engesztelőnap, és a végét az egyik legörömtelibb ünnepünk a sátoros ünnep adja, ami arra emlékeztet, ez egy bibliai ünnep, amikor a zsidók kivonultak Egyiptomból 3000 évvel ezelőtt, akkor sátrakban laktak a sivatagban, úgyhogy ilyenkor egy hétre mi is kiköltözünk a sátorba, úgyhogy annak örömére, hogy felújítottuk gyönyörűen a zsinagógát, és bent is lehetne lenni, rögtön kijövünk, és itt a szomszéd kertészettől béreltük egy kis plusz területet, hogy ezt a lomb sátrat felállítsuk, úgyhogy a Rákospalotai közösség péntek estétől ebben a lombtető sátorban fogja tölteni az ünnepet.
0: Azt azért ugye el kell mondani, hogy mi felvételről dolgozunk, tehát mire ez adásba kerül, addigra az ünnepen túl vannak, de minek után megjelent Nógrádi Eli, a Rákospalotai közösség rabbia, akkor tőle kérdezem, hogy beléphetünk a zsinagógába?
2: Persze,
0: akkor be. Előre engedem, és akkor jövök én is. Nógrádi Eli rabbi mennyire kísérte végig a felújításnak a folyamát, tehát hogy miből mi lett?
2: Az elején még itt sem voltam, nagyjából a közepén csatlakoztam, és csak a közepén lett eldöntve, hogy én leszek a rabbi itt. Azóta már itt voltam, megnéztem a félkész, még amikor minden beton volt, akkor is itt voltunk, és azóta kicsit volt hozzászólásom, hogy főleg a szent tárgyak, vagy a berendezés, mint a tóra, asztal, olvasó, hogyan nézen ki.
0: Na miben szólhatod bele konkrétan? Tehát színekbe, vagy elhelyezkedésbe? Mire volt szava?
2: Én az elhelyezkedésről, hogy biztos legyen helye a tórának, azt kinyitni és olvasni belőle, akiket felhívnak a tórához, legyen helye jobb oldalt, legyen helye bal oldalt, és még arra is felhívtam a figyelmet, az oldala ne legyen túl magas, hogy az emberek láthassák, hogy mi történik.
0: Na akkor hadd szóljon az előző kérdés Zubrecki Dávidhoz, akinek a titulusa még mindig építészeti mesemondó, és aki egyébként társával együtt itt épületbejáró sétákat vezet, hogy végignézte a felújítás folyamatát? Ilyen volt, ilyen lett?
3: Hát az ilyen volt, ilyen lett, tehát azt láttam, mert ugye volt egy sétánk ősszel, novemberben, sőt, ahol most állunk, ott nem is állhattunk volna, mert épp egy fal helyén állunk. Ez fél évvel ezelőtt még itt egy fal volt. Ezt nem lehetett volna itt elhelyezni, az itt látható tárgyakat, hiszen ez végig be volt építve raktárként. Én megmondom őszintén, eléggé szkeptikus voltam, amikor mondták, hogy itt álltunk novemberben, egy frissen kiürített raktárban, teljesen beépített térben, és mondták, hogy hát akkor itt majd jövő nyáron, vagy ősz elején itt már készen lesz a zsinagóga, és akkor hát én hallottam már ilyen, elég sok ilyen kijelentést, de ebben az esetben ez tényleg meg is valósult. És nagyon érdekes, hogy nem is tudom, néhány hete tartottuk azt a bejárást, amit kifejezetten még az utolsó ilyen megnyitás előtti séta lehetett, és még akkor sem volt ilyen szépségben elkészülve, tehát az utolsó simítások, az utolsó díszítések, azok azóta kerültek fel.
0: Csak azért kérdezem ezt, mert hogy én felkészülésem során láttam egy videót, amit Megyeri Jonatán készített, és ott tényleg olyan volt, hogy még a plafonon is voltak lyukak, és ez szintén, ha jól emlékszem, tavaly készült, tehát hogy ez nekem példátlannak tűnik, hogy valami ennyire gyorsan elkészüljön, nézek ezzel a kérdés. kérdéssel Köves Lomó rabbira.
1: Példaértékű. Hála Istennek ez az EMIH, az Egységes Mennyország Izraelita Hitközség történetében talán a 6. vagy 7. olyan történelmi zsinagóga, amit sikerült zsinagóga funkcióra visszaállítani. Volt már ilyen tévéstúdió, meg bélyeggyűjtőközpont, és ez pedig ugye az Országos Széchenyi Könyvtárnak a lerakata volt, hírlap raktára, de hát ilyen sebességgel, ilyen gyorsasággal egyetlen zsinagógát se tudtunk visszaállítani, de valahogy mindig, amikor ezeket a zsinagógákat felépítjük, és ebben nekem személyes, ez egy személyes küldetésnek is tekintem, úgyhogy nagyon aktívan részt veszek ezeknek a rehabilitálásában a 0. ponttól az indulásig. Mindig azt érzem, mintha ezek a felújítások, ezek valahogy maguktól mennének, mintha valami égi erő, valami égi kéz vezetné a dolgokat, mert tényleg emlékszem 16 évvel ezelőtt, amikor az óbudai zsinagógát nyitottuk meg, vasárnapra volt meghirdetve a megnyitó, és szerdán még rakták le a padlót. Tehát, úgyhogy itt is, ahogy
0: aztán a munkatempó.
1: Ez elhangzott korábban, valóban itt csoda volt, hogy egy héttel előtte még én sem láttam, hogy ebből hogy lesz ilyen szép valami, és egész folyamat során azok a mesteremberek, akik segítettek ebben, azok is valahogy úgy érezték, hogy ez valami több annál, mint egy egyszerű épület vagy építkezés, hanem egy épületnek, egy közösségnek a lelkét visszaadni, ez mint hogyha erről szólna.
0: De voltak fényképeik, vagy volt mihez nyúlni, hogy hogyan kéne visszaalakítani, milyen állapotba kéne visszahozni?
1: Egyetlen egy belső fényképünk volt, egy elmosódott fénykép, ami a zsinagógának a észak-keleti sarkát mutatta. Én azt gondolom, hogy ez talán a háború utáni fotó lehet. És ebből a fotóból próbáltuk meg rekonstruálni mindenhez segítségül hívott mesterséges intelligencia segítségével a színeket, a díszítéseket, és ebből szerintem egész jól sikerült, de hát nem én vagyok a szakember, nem én vagyok hivatott elmondani.
0: És nézz Zubrecki Dávidra, úgyhogy akkor nekem csak hozzá kell átlépni.
3: Igen, valóban egyetlen egy részlet volt, és valóban egy háború utáni, tehát még csak nem is a fénykorából, viszont szerencsére azon megvoltak olyan részletek, amelyekből ki lehet következtetni azért nagyjából, hogy elsősorban az analógiákkal milyen lehetett ez a zsinagóga körülbelül. Itt nem egy zsinagóga építészről van szó, akinek a saját zsinagógáit össze lehet hasonlítani, de a korabeli ehhez hasonló épületeknek az enteriőrjei, illetve a korszaknak a zsinagógái azért segítségükre lehettek az alkotóknak.
0: Nógrádi Eli rabbihoz lépek vissza, mert ugye ezt már megbeszéltük Köves Lomó rabbival, hogy vagy 1926, vagy 1927 a nyitódátum, attól függ, hogy hogyan váltunk, de hogy elméletileg a rákospalotai terepen a zsidóság jelenléte sokkal korábbi. 19. század közepi, tudunk pontos dátumot?
2: Van egy dátum, amikor az első ilyen zsidó letelepülés az egy gyár volt, egy textilgyár, amit a Katz testvérek alapítottak. Az volt az első letelepülés. Könyvbe, amit a Jusinszky Mihály rabbi lánya írt meg, el van sorolva. Pár évre rá 18. század végén megvolt, de utána már egy pár éven át 300-ra nőtt a közösség tagjai, és utána már a 19. század közepén már 1000-en is voltak itt.
1: Rabbi, aki építette a zsinagógát, aki sokszor be van hívva, a Dusinszky Mihály, és 40 éven át vezette a közösséget, őt 1898-ban avatták rabbivá, és az ő családi elbeszélések szerint az ő egyik életcélja volt ez a zsinagóga, amin közel 20 éven át dolgozott, hogy felépüljön. Én korábban csak egy egyszerű bimaház lehetett.
0: Én most megálltunk itt a két karzat alatt az alsó szinten, és ezért megyek vissza Dávidhoz, hogy amikor tartja ezeket az épületbejáró sétákat, akkor milyen útvonalon megy, vagy mit mutat meg?
3: Kint szoktuk kezdeni a sétát, pont ezzel a témával, tehát hogy a helyi zsidóság a jelenlétével, vagy a növekedésével, és tényleg, amit ugye a számokból, meg adatokból ki lehet olvasni, azt tulajdonképpen ki lehet olvasni magából a házból is. Tehát, hogyha megnézzük ezt az épületet, hogy ez mikor épült, mekkora lett, és milyen stílusú, akkor az nagyon sokat elárul az itt élt zsidóságról. Tehát az, hogy a 20-as években, amikor nagyon nehéz helyzet volt, tehát túl vagyunk a világháború, Trianon, világválság, már a numerus clausus megvan, tehát egy kemény időszak, és hogy gyakorlatilag erőjükön felül teljesítve építenek egy olyan házat, ha megnézzük a környező épületeket, hogy mekkorák, gyakorlatilag egy falusi környezetben áll ez, és úgy kiemelkedik ez közülük építészeti jelentőségével, ami mutatja, hogy hát ők erejükön felül teljesítettek. De legalább ilyen izgalmas, hogy ez a környezet, ahol ez helyezkedik el, ez a zsinagóga. Tehát most sajnos a történelem másképp alakul, de hát itt egy gyönyörű szép parknak kéne lennie, itt különböző benzin kutak és bevásárló helyek vannak. Egy gyönyörű partnak kéne lenni, ami körül a legfontosabb szakrális épületek állnak, ugye szembe katolikus templom, mellette evangélikus református, és az is egy jellemző dolog, hogy tulajdonképpen a katolikus templom után ez a második volt, ami megépült. Tehát a reformátusok, evangélikusok csak jóval később építik meg a saját imaházukat, illetve templomukat. Vagy érdemes például megnézni azt is, nagyon érdekes, hogy a szomszédos református imaháznak ugyanaz az építésze, mint a templomnak. De egyszer volt egy olyan személyes történetem, hogy ide küldtem valakit, hogy fényképezze le a zsinagógát, még évekkel ezelőtt egy fotóst, és ő a református imaházat fotózta le, mert hogy valóban ugye ugyanazt a forma kincset alkalmazta ott, és tényleg egy kifejezetten zsinagógás megjelenése van annak az épületnek. De mindez a lényeg az, hogy jól mutatja azt, hogy jelentőségükben egy igen fontos sak volt az itteni közösség is, és ezt meg ki tudták fejezni az építészetükkel is.
0: Na most ez egy ilyen sétálós műsor, úgyhogy akkor mozoghatunk valamerre, bejárhatunk az épületet. Nógrádi Eli rabbi azt mondja, hogy igen, akkor merre fele induljunk el, mert hogy most gondolom, akkor az én.
2: Van két kisebb szoba, ami ki lett alakítva a zsinagóga hátuljánál, hogy más közösségi életet szolgáljon. Lesz itt egy vendégszoba, aki belvárosból jön és itt akar maradni egy szombatra, amikor nem utazunk, akkor itt tudjon lenni. Lesz egy iroda is.
0: Felfele elkezdünk lépcsőzni.
2: Az első emeletre, ahol kialakult, itt volt régen a női karzat, akik fölülről nézték az imát. És az első dolog, amit látunk fölérve, az a gyerekszoba.
0: Hát tényleg külön gyerek megőrző van, nyomja a fehér ajtónaként, és tényleg.
2: Díszes, színes csillára.
0: Modern épület, igen, hát ezek a kék-piros-sárga színben megspékelt csillárok, illetve azok a színes dobozok ott a falon, tehát akkor itt vannak a gyerekek, amíg a szülők mit csinálnak?
2: Amíg a szülők imádkoznak, vagy étkeznek, itt láthatjuk, szerintem itt a zsinagógáknál először használt megoldás a gyerekek szemmeltartása, hogy üvegfal van a gyerekszobán, amivel könnyen szemmel lehet tartani a gyerekeket, miközben a szülők vagy az étkezésen vesznek részt, vagy imádkoznak.
0: Az étkezésre van külön kijelölt terem?
2: Igen, az, hogy így folytatjuk.
0: Akkor kimegyünk innen a gyerek megőrzőből, elkanyarodunk balra, és akkor ott kéne megtalálnunk. Hogy hívják az étkezésre kijelölt termet, ha van annak neve?
1: Csak közösségi tér, és szerintem azt érdemes elmondani, hogy ahol állunk, az régen a női karzat volt. Egy ortodox zsinagógában mindig a hölgyek és a férfiak el vannak választva egymásra, és eredetileg fönt itt volt a női karzat. Most hát a mai világban már ugyan a nők és férfiak elválasztása még mindig érvényes egy ortodox zsinagógában, ez lent történik, paravánnal lesznek elválasztva. Viszont olyan közösségi igények vannak, ami mondjuk talán 100 évvel ezelőtt még nem voltak, tehát az, hogy az ima után a közösség együtt tölti az ünnepi étkezést, a gyerekek vannak, akiknek gyerekszobát biztosítunk. A régi zsinagógában, de ezt Dávid jobban tudja, nagyon sok esetben nem volt mosdó vagy mellékhelyiség templomokban. Azokat is be kellett építeni, és van egy konyha is a női karzatnak a túloldalán, ahol hát a elfogyasztandó falatokat is kosher módon elő lehet készíteni.
0: Dávid, mi az, amit modernizáltak konkrétan ezen az épületen?
3: Rengeteg mindent. Klasszikus példa, egy korábbról, hogy a nyugati pályaudvarban sem volt például WC, hanem mellette ki lehetett menni egy erre épített kis fabódéba. Tehát ez teljesen természetes volt, és ez gyakorlatilag csak a 20. század végén jelent meg az, hogy szakrális épületekben is van igény erre. De hát nagyon sok minden változott, elég csak akár a fényekre gondolni, ami természetesen nem ilyen volt eredetileg. Vannak bizonyos terek, amelyek ugye el voltak építve, és ezek közül volt, amit megőriztek, hiszen új funkciókra van szükség. Azért azt tudni kell, hogy amikor itt jártunk volna, nem is olyan régen, egy fél évvel, évvel ezelőtt, akkor ugye ez a rész, ez a karzatnak ez a szárnya el volt falazva, egy külön helyiséget képezett, aminek az elmúlt fél évszázadban nagyon sok fajta funkciója volt.
0: Na most arról ugye lehet tudni, ezt mondta Dávid is, hogy különböző falakat bontottak, de hogy konkrétan állítólag vannak olyan részek, amik azért éppen maradtak, például ahova a tórát beteszik, állítólag az sértetlen maradt a 20. század során.
3: Falban kialakított mélyedés az arra igen, tehát hogy az igen, az megvolt, tehát aki bejött ide, érezte, hogy nem egy raktárépületben van természetesen. És egyébként azért azt tudni kell, hogy itt több szintben ilyen üvegpadlós, fém betonszerkezetes építmény volt, ami a raktárat képezte. Egyébként egy nagyon izgalmas tér volt, tehát félre ne értsenek, egy pillanatig sem bánom, hogy ez el lett bontva, de hogy annak is megvolt az értéke, hogy kinézett, hiszen az ember sétált egy olyan térben, ahol alulfelülről fényt kapott, és egy ilyen zöldes derengésben járhatott. Az is egy becsülendő dolog, hogy bár beépítették az egészet, valójában úgy építették be, hogy ezt könnyen el lehetett bontani. Ugye van olyan zsinagóga Magyarországon, ahol sajnos hatalmas belső terét valóban fix födémekkel osztották föl, az újbudai az például ilyen, de hát van szerencsére olyan, ahol ez nem így történt, sőt, ahol ez ki is van mondva, tehát például mondjuk a Dózsa-György úti egykori zsinagóga épületén, ott szándékosan úgy van megalkotva a belső födém, hogyha egyszer szükség lenne arra, hogy ezt eltávolítsák, akkor el lehet távolítani, viszonylag egyszerűen.
0: Jöves Nomor rabbinak gondolata
1: van. Az előbb már említettem, nekem ez egy életküldetés, hogy azok a zsinagógák, különösen Budapesten, amelyeket a holokauszt után a kommunista rezsim idején tulajdonképpen szándékosan sok más szakrális térhez megpróbáltak megfosztani, deszakralizálni és megfosztani a szakrális céltól, azt mi a zsidó közösség feladatunknak tekintsük, hogy visszaállítsuk. Mert azt gondolom, hogy ez egy olyan történelmi törés, egy olyan seb, különösen egy olyan városban, ahol még 100 000 zsidó él, hogy vannak ilyen épületek, amelyek ahelyett, hogy zsinagógaként a közösséget szolgálják, mondjuk vívóteremek vagy könyvtári lerakat, hogy morális felelősség, hogy ezeket az épületeket visszacsináljuk. És ez egy olyan folyamat, amiben, ahogy az előbb említettem, már talán ez a 6. ilyen épület, még vannak előttünk, itt van például Dózsa György úti vívóterem, amit jó lesz majd egyszer ugyancsak erre a pályára visszaállítani. Nekem konkrétan ez az épület, 16 évvel ezelőtt az Óbudai zsinagógát állítottuk vissza, ami a Magyar Televíziónak volt az 5-ös stúdiója, és akkor ott a megnyitón valaki oda meséltem arról, hogy ez milyen fontos dolog, és akkor valaki odajött és mondta, hogy tudom-e, hogy a régi futóutamban egy ilyen zsinagóga, és mondtam, hogy nem tudom, nem tudtam, de nem sokkal később kijöttem, aztán valamivel később is tudtam jutni, és hát amikor én ide bejöttem, nyilván egy építész másképp nézi ezt, mint egy rabbi, de nekem sírt a szívem. De bejöttem, és azt láttam, hogy ez az épület meg van erőszakolva, és magán hordoz minden sebet a 20. századból. Azt valóban el kell ismerni, hogy az nagyon jó, hogy ezt az épületet nem teljesen tették tönkre, és így viszonylag könnyű volt visszaállítani az eredeti állapotot, de annál felemelőbb érzés, úgyhogy láttam, hogy nézett ki ez az épület. És azt éreztem, hogy ez az egész nem arról szól, hogy kellett valamire ez az épület, hanem az kellett, hogy ne legyen zsinagóga. És annál felemelőbb érzés az, hogy most itt állunk, és mégiscsak a történelmnek ezt a sebét, ezt begyógyítottuk, és itt egy valódi vallási közösség élet lesz. Annyit még elmondanék, hogy egy évvel ezelőtt, amikor hosszú évek után sikerült a zsinagóga kulcsait megkapni, akkor még nem tulajdonban, hanem csak bérelni a zsinagógát az MNV ZRT-től, akkor az első dolgom volt, hogy szerveztünk egy évvel ezelőtt ide egy első imát. Pont egy évvel ezelőtt a sátoros ünnepen meghirdettük, és a megjelenő kb. 100-150 embernek a fele az helyi környékbeli zsidó, akiket én nem is ismertem. És a legmeghatóbb az volt, hogy valaki itt elment az úton, gyalog, és kérdezi egy ilyen 50 év körüli férfi, hogy mi történik itt, és mondták lent a kollégák, hogy egy imát szervezünk, mert ez újra zsinagóga lesz, és elkezdett sírni könnyekkel, és azt mondta, hogy ő zsidó, de nem tartja a vallást, de minden héten itt a szemben lévő bevásárlóközpontban vásárol, és minden héten fájó szívvel néz a zsinagógára, amit kívülről föl lehet ismerni, miért nem zsinagóga most, és hogy ez milyen nagy dolog, és följött, ahogy van egy mondás, hogyha meggyújtunk egy lámpást, köré jönnek az emberek, tehát maga a zsinagóga bevonza a közösséget, és hát nyilván az Eli és a felesége, a Revecen Sterna segítségével ez a közösség, ez egyre nagyobb és egyre szebb lesz.
0: Na és akkor pont emiatt akkor címzek egy kérdést Nógrádi Eli rabbinak is, hogy van-e olyan, hogy nem tudom, 10 éves terv, 5 éves terv, azt mondta, hogy ugye ennek az egész projektnek a közepére csöppent bele, de hogy valami, amit kitűzött, hogy én 10 év múlva azt szeretném elérni, hogy...
2: Egy évre is már beterveztem, hogy...
0: Na, mit?
2: Szeretném, hogy egy stabil közösség jöjjön létre, ami minden héten, minden péntek este és szombaton eljön, hogy úgy már legyen meg kompletten a közösség, hogy legyen 10 férfi, aki az imán részt vesz, és hogy megvan a minnyen, legyenek már közösségi programok, órák, női klub, csak nőknek, gyerekprogramok, akár ilyen vasárnapi tanulás olyan gyerekeknek, akik hétköznap más iskolákba járnak.
0: Azt olvastam, hogy volt itt valahol egy úgynevezett mikve. Ez egy ilyen rituális fürdő. Ez megvan még?
2: Ami valószínűleg itt mellettünk.
0: tehát ahonnan bejöttünk oldalról, ott igen, lehetett.
2: Itt még mindig van egy kis röstér, ahol most egy kertészet foglal helyet.
1: Van egy kút a kertészetben, ahonnan öntözik a növényeket, és én arra tippelek, hogy az lehetett a mikvének, a rituális fürdőnek a kútja.
0: Mert hogy ugye ennek az a feltétele, hogy valamilyen természetes víznek kell, hogy legyen ebben a fürdőben.
1: Igen, ez vagy esővíz, amit egy külön medencében gyűjtenek, és abból vezetik át a fürdőbe, vagy pedig egy kútnak a természetes vize. Hát logikusnak tűnik, hogy akkor ez a kút, ami ott van, ez lehetett régen a mikve. Még egy személyeset a szabad mondani.
0: Nyugodtan.
1: És egy kicsit spirituálisat a zsinagóga és az emberi sorsoknak az összefonódásáról, hogy az, itt az Eli szerepével kapcsolatosan. Az Eli elmesélte a megnyitón azt a megható és libabőrös történetet, hogy az ő kapcsolata a zsinagógával az mikor kezdődött. Ugye az Eli különben nem csak mint rabbi kollega, hanem régi családi barát, és alsó tagozatban még tanára is voltam az Elinek, és a kisfiammal egy osztályba jártak. Azt mesélte az Eli, hogy a fiam, amikor megnyitottuk az Óbudai zsinagógát, amikor mindketten olyan 8-9 évesek lehettek, akkor oda ment hozzá a megnyitón, és adott neki egy kis füzetet, amit a zsinagógában ott Óbudán talált. Mi volt ez a kis füzet? Az Eli el is hozta. Az a kis felhívás egy kis naptárral, amit 1926-ban adtak ki ennek a zsinagógának a megépítésének a gyűjtésére. Kis füzetet Eli nem tudja, hogy miért, megőrizte, és hát ezt levehetjük, mint egy isteni jel, vagy a gondviselés jele, ami jelezte, hogy neked még ezzel a dologgal feladatod lesz, megható dolog, és utána, amikor ezt a zsinagógát elkezdtük felújítani, én gondolkodtam azon, hogy ki az a fiatal rabbi, aki ide leginkább illik, és akkor az Elit megkerestem ezzel, és utána idéztük fel, vagy idézte fel az Eli ezt a történetet.
0: Ez a füzet megvan még mindig?
2: Igen.
0: Na, azért fordulok vissza Zubrecki Dávidhoz, mert már nagyon sok kút szó elhangzott, de egyben még nem meséltük el a történetet. Tehát 26-27, ugye a felszentelés, a nyitás utána, a 40-es évek és a holokauszt nyilván az, amikor ez a sajnálatos hanyatlás történet elindul. Én úgy tudom, hogy 52-be zárják be a zsinagógát. Akkor szűnik meg zsinagógaként működni.
3: Igazából 39 valahol szép, mert nagyon megindító, hogy a templomot építő rabbi és a templomot tervező építész is 39-ben hal meg. Tehát egy ilyen szimbolikus lezárása egy virágkornak. Igen, utána jön a hanyatlás, ami megdöbbentő, hogy az itteni zsidóságnak a túlnyomó többsége elpusztult, elveszett. És mégis az a pár ember, aki visszatért, ők még a 40-es évek végén még egyszer ugyanúgy összeszedve az erejüket, mint az építéskor, ők még felújították a zsinagógát olyan állapotban, hogy ez használhatóvá lehessen tenni, ami tehát elképesztő az akkori szegénységben, meg fenyegetettségben erre képesek voltak. És utána viszont valóban az történik, hogy hát előbb-utóbb ugye felszámolják a hitközséget, összevonják, és így tovább mennek ezek az tulajdonképpen az egész országban jellemző történetek, és a végén állami kézbe kerül az épület. Egy darabig mindenféle funkciókon gondolkodnak, és a 60-as években történik az, hogy amikor már azt mondják, hogy nem most meg fog épülni a 60-as évek végén az Országos Széchenyi Könyvtár a várba, akkor addig ideglenesen ide beraktározunk, aztán ugye ez a 80-as évek közepén készül el ez a bizonyos könyvtár, és egészen odáig raktár, igen, ilyen kis nyomtatvány raktár, meg gépkönyveket tárolnak itt, és mindenfélehez hasonlókat. A 80-as években van még egy szép funkciója, ami valahol építő, hogy könyvrestaurátor műhely lesz itt, illetve könyvrestaurátor képzés, egészen ilyen reneszánsz kódexeket és ehhez hasonló gyönyörű könyveket őriznek, ami valahol azért mégis a falakban benne van ez az ősi tudásnak a megőrzése és az átadása.
1: Van még egy apróság itt az épületről, most itt állunk, látjuk a gyönyörű, színes
0: járati ajtóban lévő üvegeket.
1: Igen, ólomüvegeit. Van egy barátunk, egy esztergomi, 90 éves mesterember, aki az elmúlt évtizedben az összes zsinagóga felújításhoz a fa és bútor munkákat, restaurálásokat csináljuk. Ezeket az ajtókat is ő ütötte föl gyönyörűen, ereje teljében, és ő maga szívügyének tekinti ezeket a dolgokat. De ami még meghatóbb volt, vagy érdekesebb volt ezzel kapcsolatosan, hogy amikor ezek az ajtók előkerültek, mert előttük is volt valamilyen vasajtó, be is voltak falazva, akkor az üvegeknek mondjuk a 40%-a volt meg. Hogy pótoltuk ezeket az üvegeket? Hogy egy pár héttel korábban valaki rám írt, hogy vannak neki zsinagógából kibontott ólomüvegei. Fölmutatta a fotókat, hogy tart ilyen ablakokat, nem tudjuk, hogy honnan különben, ő se tudta, ezt valahol a piacon vehette, és hogy nem akarom-e megvenni. Mondtam, hogy most így hirtelen nem tudnám hova elhelyezni.
0: És ezek azok az üvegek.
1: És utána, amikor ezt kibontottuk, akkor az egyik kollega mondta, hogy hát miért nem keressük meg ezt az úriembert? Megkeresték, és ő örömmel ingyen adott ezekből az az üvegekből, amiből lehetett pótolni. Hát látszik, hogy nem mindenütt stimmel a szín, mert ez nem mindenből volt pontosan ugyanolyan színű, de a típusa az üvegeknek teljesen ugyanaz. Úgyhogy ebből sikerült visszaállítani és visszarakni, visszahelyezni az üvegeket, és ez az esztergomi mesterember rakta utána össze.
0: Kedves hallgatóink, innen a Rákospalotai zsinagógából búcsúzunk. Ezt az adást 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket kollégáim Dan Zoltán hangmérnök és Barta Bernadett szerkesztő nevében is. Burkert Rudolfot hallották. Utánunk a Sportvilág című műsor következik.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Én Kristóf vagyok a földszintről.
3: Parancsoljon.
2: Bocsánat, ez régóta van így?
4: Rég.
3: Beázás, biztos, hogy nem.
5: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
0: Reklámot hallottak. Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
6: Nem súlyos Bolla Bendegúz sérülése. A vereségek ellenére pozitívan tekint előre a női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Ámori Luca elégedett az ökölvívó EB-n elért eredményével. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Katona László. Zúzódást és rándulást szenvedett Bolla Bendegúz, a magyar labdarúgó válogatott játékosa. Arról nincs tájékoztatás, hogy a tegnapi északírek elleni Nemzetek Ligája találkozón megsérülő védő a hátralévő Georgia és Ukrajna elleni mérkőzéseken pályára léphet-e. A tegnapi találkozóról a korábbi válogatott szövetségi kapitány Csábi József mondta el a véleményét Szabó Bencének.
7: Itt az elmúlt két mérkőzést egyrészt nem lehet összehasonlítani szerintem, mert nincs két egyforma meccs, nincs két egyforma ellenfél. Ugye az első az ukránokkal volt itthon, egy nagyon jó képességű játékosokból álló ukrán válogatott, magasabb is a jegyzett a világranglistán is ugye előttünk álló, 31 vagy 32-dik, ha jól emlékszem. Az északírek azok egy 70-et körül vannak a világranglistán, egy más stílusú futballt játszó csapat. De hát a nemzetközi viszony az már az nemzetközi színvonalban, világban is elős láttuk, hogy nagyon kiegyensúlyozottá vált. Természetesen nem lehetünk elégedettek, én azt hiszem, és ezt most hallom itt jobbról balról, most ilyen gombamódra szaporodnak a kritikusok, bocsánat, így mondom, az okoskodók. Én azt látom, hogy sok minden nem változott a két mérkőzés alatt. Ez a trend látható a magyar válogatott játékánál, hogy egy picit más próbálunk játszani, mint évekkel ezelőtt. Egy ilyen labda pozícionált, felépítő, labdabirtokláson alapuló build-upokat próbálunk játszani, amiből hiányzik viszont én azt gondolom az úgynevezett penetrét része, tehát a racionalitás, a direkt játék, tehát hiányzik a labda nélküli megindulások, kapura lövések, beadások, labdával való rágyorsítások, egyezegyezések, ami ugye futballnak egy kicsit a sava borsa. Tehát jól mutatnak az adataink egyébként, de pontosan mondjuk a kaput eltaláló lövéseink ugye az kevés volt. Az utolsó 20 perc, vagy illetve 30 perc, tehát a második félidőben azért ez már jobban nézett ki. Én egy picit talán ebben az Ozsvát beállását is éreztem, bár kényszerből, de jól tett a csapatnak, jó beadásai vannak, jól jönnek, centerezett. Illetve a Luki, hogy Lukács ugye, hogy jobb oldalról szélén, zömmel jobb oldalról, de széléről indult, jó egyezett, beadások jöttek, tehát a második félidőben már a Milos is a bal oldalon sokat többet tett hozzá, és jó beadások voltak. Tehát több labdát tudtunk eljutatni a boxon belül, még mindig egy picit kevesen érkezünk oda, talán a végeig kivételével, ahol már emlékszünk, az Orbán is ott volt, és a lövését blokkolták. Én egy picit a direkt játékunkat hiányolom, az utolsó 20-30 percben ez már jelen volt tegnap, és talán majdnem meg is lett az eredménye. Egyébként pedig nincs probléma azzal, amit mondtam, hogy egy ilyen labdapozicionált játékot akarunk játszani, sok kicsi rövid passzal, csak ebből kellenek a ritmusváltások, kellenek a megindulások. A második félidőben például a Milos bal oldalon 3-4-szer úgy beindult labda nélkül be az üres területre, ezzel tudja mozgatni a védő falat. Tehát, hogyha egy nagyon statikus a játékunk, 5 méter passz ide, 5 méter oda, lassan visszük át a túloldalra, akkor az könnyű lereagálni egy védelmi blokknak. Hát egy a védelmi alakzatot tulajdonképpen csak mélység és szélességi mozgásokkal lehet megbontani, amit egy picit én hiányoltam már az ukránok ellen is, mondom az utolsó 20-25 perc kivételével.
6: A magyar válogatott Georgia elleni mérkőzését pénteken 22 óra 15 perckor itt a Kossuth Rádióban is élőben hallhatják. Az MTK labdarúgó csapat a korábbi kapusával Varga Bencével pótolja Demjén Patrikot, akit múlt héten megtámadtak a lakóháza lépcsőházában és súlyosan megsérült. A mai bejelentés szerint a 30 éves Varga, aki azonnal bevethető, a szezon végéig szóló szerződést írt alá. Eredménytelenül zárult a labdarúgó NB2-ben érdekelt Videoton FC értékesítéséről szóló második pályázat, a Racing City Grouppal ugyanis hiába tárgyalt a városvezetés szeptember elején, a brit-olasz vállalat nem tudta bemutatni a klub megvásárlásához szükséges banki garanciát. Cserpalkovics András polgármester azt mondta, az önkormányzat hamarosan kírja a pályázat harmadik körét. A Veszprém kézilabda csapata 44-19-re legyőzte a kuvaiti Burgan SC-t az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. Csütörtökön a döntőben a Barcelona lesz a veszprémiek ellenfele. Nem voltunk jók, de sok pozitívumot lehet találni a játékban, nyilatkozta Golovin Vladimir szövetségi kapitánya a Nemzeti Sportrádióban, miután a magyar női kézilabda válogatott a negyedik helyen végzett az Eurókupa romániai négyes döntőjében. A magyarok az elődöntőben a norvégoktól, a bronzmérkőzésen a románoktól kapott ki. Golovin Vladimirrel Németh Kornél beszélgetett.
4: Nagyon sok játékosod klubjába meccsterhelés nem kap. És ezeket a játékosok válogatottban meghatározóak.
8: Hát nem veszik akinek... nevén, például Kucora Csenga az egyik ilyen, aki ugye Bukarestben játszik.
4: De nem csak ő. Nem csak ő, ugyanúgy a Vámos Petra. A Simi az többet tölt a pályán, mondjuk, mint a többiek. Ha megnézünk itt a belső hármos, akiknek idézve meg kellene nyerni ezeket a meccseket, de látunk, hogy fáradtak voltak. Hát aki hétvégén játszik, nem tudom, 20 percet, és a válogatott héten neki hát 40-et kell játszani, vagy 45-öt, az óriási különbség, és megnézett a hibák, mikor jöttek, az pont, amikor már nagyon fáradtak. És mondom, a román meccs, ott már második fél idő is rosszul kezdtünk, de így unblock az egész tornára olyan, mint a munkás torna volt. Mi nem játszottunk jó, és dolgozni kellett. Ha nem megy a játék, akkor melózol, mint az állat, és megnézünk védekezés támadásban, hogy mi lesz. A norvég meccs is ugyanolyan volt, a román meccs is ugyanolyan volt. Ott is már elment 4-a, visszazárkoztunk döntetlenre, utána megint elment 3-a, és olyan szituáció, amikor 3 üres kapus gólt kaptunk.
8: Ugye ez már itt a románok elleni meccs volt, de ugye ott volt egy nagy felzárkózás, 23-19-re 4-jel léptek el, és utána volt egy időkérésed, és azt követően mondjuk például pont Kucora Csengének volt egy nagyon fontos gólja, Palu Végi Dorottya volt, aki egyenlített szintén, ugye ő most sérülése után kezdi újra fölvenni, amennyire föl tudja venni a fonalat, de hát neki is rengeteg rontott zicsere volt ugye itt az egész tornán, és ugye 23-23 után jöttek ugye ezek az üres kapus gólok. Összességében az, hogy 30 lőtt góllal nem lehet meccset nyerni, ezen ma már kevésbé lehet csodálkozni, mennyire vérzik a szíved azért a 33 kapott gól, mondhatjuk, hogy sok, vagy az nem sok? Sok.
4: Van olyan mérkőzések persze, hogy amikor folyamatosan, nem tudom, lerohansz meg minden, abban a mérkőzésben az nem volt ennyit, a 33 kapott gól az sok. Pinte dolgot, az megbeszéltünk, azt tudtam, hogy az fog bekövetkezni. A mi termetünk, a kettes meg a szélső védő magassága az adódóan, hogy oda rakja egy valakit magas, és mondtam nekem, ott azt nem tetszett, hogy már mondtunk, hogy nem tudjuk megoldani, nem az volt a cél, hogy oldjam meg, az már fej. De az ugyanúgy, az fél idő vége, az már fáradt vagy, és azt tisztázni kell. Az megyünk abba az irányba, azt nem tudok megcsinálni, engem nem érdekel, hogy ki ne. Hogy oldjuk meg? Az a kérdés mindig kell, hogy felmerüljön, és akkor hogy közösen. Ott megpróbáltuk meg Nikit átrakni a kettes védőként, egyszer véletlen sikerült, utána raktunk, de az nem szerencsés, amikor kettes védő, hármas védőként védekezik. Ha ott le tudunk takarni, nagyobb hely lesz középen. Az nagyon összetett, ha nem vagyok jó az a torna látva után, de csak azért, hogy ami pozitív, hogy tényleg nagyon sokat dolgoztunk. Tudtunk, hogy nem jó. Nagyon sok poszton a jó teljesítményeket kaptunk, amit nem tudtunk, hogy fog működni a Ketti, de ugyanúgy a Vámosra, de neki az a kevés játékidő a klubjába, azt a sebesség, azt eredményez, hogy több technikai hiba, mint szokott lenni. Az ugyanúgy a Kettinél is, ha megnézed, amikor már fáradt volt, azt a labdaeladás, amit tudtak, hogy a szélső jönni fog, nem oda kell adni, de amikor már fókusz nincs ott, mindenki tettek oda, az erő, ami volt, elfogyott. Mondom, az nekünk is a tanulságos, látni kell, és az a következő időszakból látni kell. Lehet, hogy a kolléga megnézi, hogy milyen jó a Ketti, és akkor lehet, hogy többet fog használni, ez csak válogatottnak jó. És mondom, a Ketti ügyre már nem csak, már volt a Simi, mikor nem játszott a Fradin, az még tavaly ősszel nagyon kevés idővel.
8: Bizony.
4: Utána beindult, bizony. És így, ahogy olyankor játékos, amikor válogatottban megérkezik, az nem dúzott el az önbizalomtól, hanem bizonytalanság van benne, és nekünk van ez a tapasztalatunk. Higgye, hogy azt válogatottban sokszor láttunk, és nekünk van ez a 3 nap, hogy ezt az embert a talpra állítsunk, és nézzünk, hogy mit fog következni.
6: A Golovin Vlagyimirral készült teljes beszélgetést a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján meghallgathatják. Hámori Luca mindent kiadott magából a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon, melyen a 65 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett, és már a Los Angeles-i olimpia lebeg a szeme előtt. Szőke Viktória beszélgetett a BVSC boxolójával.
9: Mindenképpen úgy indultam neki ennek az Európa-bajnokságnak, hogy szerettem volna megmutatni azt, hogy mennyit dolgoztam az elmúlt hónapokban, és hogy mire is vagyok valójában képes. Én hittem abban, hogy egy érem biztosan sikerülni fog ezen az Európa-bajnokságon. Természetesen a fő cél az az aranyérem volt, és tényleg minden egyes mérkőzésemre így léptem be a ringbe, hogy az aranyig meg sem állok. Ugye sikerült bejutnom a döntőbe, ahova szintén elég magabiztosan érkeztem. Sajnos most az, amit ott teljesíteni tudtam, egy ezüstéremre volt elég, viszont úgy hagyhattam el a ringet, hogy tényleg én mindent megpróbáltam, és mindent kiadtam magamból, úgyhogy ezzel én már úgy érzem, hogy egy kicsit győztem.
10: Svájci lett, és lengyel lányon keresztül jutott el a döntőbe, ott pedig az orosz Aliya Aminyeva vert meg. Tulajdonképpen őt korábban gondolom, hogy ismerted, bár régebben láthattad versenyezni, hiszen az oroszok most értek vissza.
9: Így van, együtt még nem boxoltunk soha, de már többször láttam versenyeken. Őről azt kell tudni, hogy egyébként már világbajnok volt, tehát azért egy ismert név volt így a súlycsoportban. Én örültem neki, hogy összekerültünk, és hogy megnézhetem, hogy egy világbajnok ellen mit tudok nyújtani a ringben. Úgy néz ki, hogy még van hova fejlődni, de örülök, hogy így is kipróbáltam magamat, és most már tudom, hogy esetleg miben kell még fejlődni.
10: Még azt is említetted egyébként, hogy büszke vagy, és szerintem mindenki büszke rá természetesen, hogy újabb visszaigazolást kaptál ezen az Európa-bajnokságon, hogy jó az út, amin vagy, és hogy kik azok, akik melletted állnak a nehezebb pillanatokban, és kikre gondoltál itt?
9: Nagyon sűrű időszak van a hátam mögött, és tényleg nagyon kevés időt töltöttem otthon, folyamatos edzőtáborokban és versenyeken vettünk részt, és egyrészt ennek egy tényleg egy nagyon jó visszaigazolása, hogy jó úton haladunk, jó az a munka, amit végzünk a válogatottal. Az, hogy kikre gondoltam, természetesen a válogatottban a csapattársaim, az edzőim, a szövetség, illetve a családom és a barátaim. Ugyanúgy mellette az egyesületem, a BVSC, tehát tényleg mindenkitől megkaptam a kellő támogatást, és azt gondolom, ez az eredményemen is látszik. Hiába ez még csak egy állomás igazából a fő célok előtt, de az idei évnek ez volt a fő versenye, és hála Istennek ez egész jól sikerült.
10: Ja, különösen a tekintetben, hogy azt sem titkoltad, hogy ebben az évben ugye jól sikerültek a felkészüléseid, de voltak benne hullámvölgyek, úgy hullámvasúton ültél körülbelül, ez az év első felére volt jellemző inkább?
9: Igen, ahogy elkezdtük az évet, voltak kisebb nemzetközi versenyek, amik egész jól sikerültek, aztán utána jött egy elég mély hullám az első világkupa forduló Brazíliában, ahova szintén nagyon motiváltan és nagyon magabiztosan utaztam ki, viszont sajnos ott nem jött ki a lépés, ott a teljesítményemen is látszott, hogy sajnos valami félrecsúszott a felkészülésben. Abból nem fogok hazudni, nem volt egyszerű kiszakadnom, hogy mégis akkor min kellene változtatni, vagy hogy akkor ugyanúgy menni tovább előre és küzdeni, de hála Istennek sikerült, és utána jöttek az apróbb sikerek, és hála Istennek ez sikerült most megfejelni az Európa-bajnoksággal.
10: Ugye az év elején volt lehetőséged egy legendának a termében edzeni, az mekkora löketet adott, vagy mekkora önbizalommal övezett fel téged?
9: Már sokszor említettem, hogy az, hogy 5 hetet tölthettem Amerikában, az már csak mentálisan akkora dopping volt szerintem számomra, hogyha nem csináltam volna semmit abban az 5 hétben, csak ott vagyok, és beszívom azt a levegőt az edzőteremben, már az szerintem nagyon sokat hozzám tett volna, de mellé még az, hogy szakmailag is nagyon sok tudást tudtam elsajátítani, és tényleg egy teljesen más mentalitással tudtam hazautazni onnan 5 hét után, és hát a magabiztosságomon biztos, hogy nagyon sokat dobott, azt gondolom, hogy szakmailag is sokat tudtam fejlődni, és ez hatása volt az elmúlt hónapjaimra.
10: Ugye nagyon népszerű sportoló vagy Magyarországon, és azért az ökölvívásban nemzetközi szinten is. Az igazán nagy berobbanás, az pedig azért a 2024-es Párizsi olimpián volt, ahol tényleg mindenki megszeretett téged, és azóta egyébként ez az út, ez mennyire sima? Vagy hogy látod, hogy esetleg téged látva mennyien jelentkeztek mondjuk ökölvívásra, mennyien kezdték el a hölgyek közül ezt a nehéz sportágat?
9: Én úgy tapasztalom, hogy egyre többen, például Kőszegen a kis városban, ahonnan jöttem, ott a klubban, ahol elkezdtem az ökölvívást, most már tudom, hogy 20-30 kisgyerek, kislány, kisfiú együtt járnak edzésekre, és tényleg nagyon jó látni, hogy talán egy kicsi közöm nekem is van ehhez, hogy tényleg miattam kezdték el ezt a sportágot, de nem csak Kőszegen, hanem hál' Istennek már itt Budapesten is van, hogy összefutok akár régi ismerőssel, vagy új ismerőssel, akik elmondják, hogy a gyerekük azért megy az edzőterembe, mert láttak engem a tévében, és azt szeretnék ők is csinálni. Ez mindig egy plusz motiváció számomra, illetve valahol egy felelősség is, hiszen azt gondolom, hogy most már egy példakép lehetek a gyerekek, és akár még a felnőttek számára is. Én próbálom a mindennapjaimat így élni, hogy tényleg egy példaképként és a jót és a pozitívat mutatni az embereknek. Én azt gondolom, hogy ehhez még csak meg sem kell játszanom magamat, hiszen tényleg nekem ilyenek a mindennapjaim, és én örülök, hogyha ebből át tudok adni bármit is, akár a gyerekeknek, vagy a felnőtteknek.
6: A műsorvezető Katona László búcsúzik, viszont hallásra.
0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
11: Tiltakoznak a diákok. Ismét kötelező lehet az iskolai egyenruha Romániában. A megmaradás sarokköve. 21 év után sem fáradnak a vasárnapi iskola alapítvány önkéntes pedagógusai a Fekete Kőrös völgyében. Ezekről is beszélünk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Szerda T. Fanni vagyok. Most jöjjenek a részletek. Feketébe öltözve tiltakoztak hétfőn országszerte a diákok Romániában a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. A szenátus már megszavazta az erről szóló törvénytervezetet, a végső döntés a képviselőházé. A diákok abban bíznak, hogy ott figyelembe veszik álláspontjukat, és nem teszik országosan kötelezővé az egyenruhát.

0: tegnap direkt odafigyeltem, hogy feketébe jöjjek. Tiltakoztam, baráti köröm és a diákoknak a nagyja is úgy jellemzi magát, ahogy öltözködik. Az anyagilag nem annyira megfelelő pár családnak, hogy most vegyen egyenruhát. Mindenki azt vesz fel, amit szeretne, szerintem az sokkal megengedhetőbb. Én nem támogatnám, mert tényleg én is szeretek kiöltözni, úgymond így kifejezni magam ruhák terén, meg más terén is.
1: Ilyes Nagy Boglárka vagyok, az Eötvös József Szakközépiskola intézmény vezetője.
2: Kell, vagy nem kell egyenruha?
1: Intézményvezetőként nem is az egyenruha létjogosultságát firtatnám, hanem magát a kötelező vételt. Kiiktatná esetleg a megkülönböztetést a diákok között, a kirívó öltözködést, nekem drágább van, neked márkás van. Ez egyik oldala. Viszont igazgatóként én megemlíteném az anyagi vonzatát és a szülőket is. Úgy bevezetni egy törvényt, hogy nem kérdezem meg a szülőket és a diákokat, én ezt nem tartom helyénvalónak. Az egy másik dolog, hogyha az iskola úgy dönt, és a szülők egyöntetően kérik, akkor is megtalálják ennek a módját, hogy anyagilag ezt kivitelezni, úgyhogy jó legyen a szülőknek is, úgy rendben van. Mert nagyon sok problémát szerintem megold akár.
2: Ebben az iskolában nincsen egyenruha.
1: Volt téma, viszont többek között a szülők miatt is, és az anyagi gondok miatt is elvetettük. Nálunk nagyon sok vidéki ingázó gyerek van, bentlakást fizetnek, bérletet fizetnek, anyagi gonddal küszködő szülők vannak, ez egy többlet összeg a szülőnek. Nekem szülőként nagyon kényelmes, lehet a fiaim nem értenek velem egyet, viszont az, hogy reggel nem kell kitaláljuk, hanem van egy egyenruhám, és azt veszem fel, ez nagyon sok mindent megspórol.
2: Simon Károly, egyetemi oktató, a Székelyudvarhelyi Önkormányzat képviselője, az oktatási munkacsoport elnöke, illetve apa is. Kell legyen ruha, vagy nem?
3: Ha ezt az egyenruha sztorit egy Brian élete típusú filmben néznénk, akkor valószínűleg, hogy nevethetnénk rajta, de sajnos ez a valóság, így inkább sírni lenne kedve az embernek. Ugyanis a romániai oktatási rendszer jelenlegi problémái messze nem engedik meg azt, hogy ilyen vitákba áldozzuk az időt és az energiát. Elég, ha gondolunk a legutóbbi PISA felméréseknek az eredményeire, ahol a tanulók közelfele nem teljesítette a minimálisan elfogadható szintet. Minden második 15 éves tanuló esetében komoly a funkcionális analfabetizmusnak a kockázata. A múlt évben voltak például drasztikusnak tekinthető változások az oktatási rendszer szintjén, de egyelőre az iskolai bürokrácia az nem csökkent, sőt talán növekedett. A tanulók fölösleges terheltségi szintje a heti óraszámoknál ugyanez a helyzet. A humán erőforrás utánpótlás szempontjából is talán rosszabb a helyzet.
2: Úgy gondolja, hogy ez egy áll probléma?
3: Valaki találóan úgy fogalmazott, hogy ez olyan, mint amikor egy beázott házban arról vitatkoznánk, hogy milyen színű függönyöket vásároljunk. Ez a ház omlik össze, és közben arról megy a vita, hogy milyen színű sapkát viseljenek majd az ott ragadó gyermekek.
4: Idén is nagy érdeklődés mellett indultak idegen nyelvtanfolyamok a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen, ahol angol, magyar, német és ukrán nyelvet tanulhatnak az érdeklődők. A szervezők hangsúlyozzák, a nyelvtudás elengedhetetlen, különösen egy olyan sok nemzetiségű vidéken, mint Kárpátalja. Részletek Iváncsik Attilától.
5: Mindig szerettem volna tudni jobban egy kicsit angolul, és na, megtanulni ezt a nyelvet, mert nagyon érdekel és nagyon tetszik nekem. Hát szerintem nagyon sok használom. Nekem a munkámból is, mivel olyan helyen dolgozok, ahol sok külföldivel találkozok, vagy valami, és akkor többen is megszólalnak angolul, és akkor ez csak a javamra válik, hogy tudok kommunikálni velük, és meg tudom érteni magamat is, meg őket is meg tudom érteni.
6: Turistákkal foglalkozok sok az idegen nyelvű turista, és ezért fontos azért tudni. Önfejlesztésokból is jöttem.
7: Mondja György és Denissa, akik szintén részt vesznek a Génius Alapítvány által a Beregszászi Egyetemen szervezett nyelvi képzéseken. Szabó Vitalina a magyar nyelv tanításában vesz részt ukránok számára.
8: A magyar nyelv, mint idegen nyelvet már több éven keresztül tanítjuk a Rákóczi Egyetemen. Nagyon népszerű a magyar, mint idegen nyelv a tanítók körében. Érdeklődnek sokan minden évben, egyre úgymond népszerűbb ez a nyelv. Sokféle különböző célok szoktak lenni. A nyelv elsajátítása a mindennapokban, hogy tudjanak beszélni. Nagyon sokan sajnos most a helyzet miatt el akarnak utazni Ukrajnából. Külföldre utazni, ezért boldogulni szeretné. Vagy, mint tudjuk, Beregszászban sokan beszélik a magyar nyelvet, aki meg nem beszéli a magyar nyelvet, a családokban van, hogy a szülő beszéli, az egyik szülő beszéli, a másik szülő nem beszéli a magyar nyelvet, így hát szeretnének, hogy a gyerekek is beszéljék ezt a nyelvet, beszéd szinten akár, hogy meg tudják egymást érteni, más családokkal, emberekkel,

0: szomszédok akár, hogy boldoguljanak Beregszázban.
1: A magyar, angol, német és ukrán nyelvtanfolyamok iránt ezúttal is nagy az érdeklődés, több mint 170-en jelentkeztek. Hangsúlyozza Váradi Natália, a képzéseket szervező Géniusz Jótékonysági Alapítvány igazgatója.
2: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem minden évben meghirdeti a különböző nyelvtanfolyamait, azért, hogy az embereket minél inkább segítse a munkaerőpiacon való boldogulás, illetve a továbbtanulás, utazgatás és a szakirodalomnak a használata terén. Nagyon fontos, hogy mindig nagyon sokan jelentkeznek erre a tanfolyamokra. Az idén 178 fő nyújtotta be jelentkezését, közülük 80 magyar, mint idegen nyelvre. Külön fognak tanulni a gyerekek, a felnőttek, hétköznap és hétvégi csoportok is vannak. II. Rákóczi Egyetem biztosítja hozzá a teljes infrastruktúrát.
1: A meghirdetett kurzusok közül ezúttal is a magyar nyelvet választották a legtöbben. A második az angol lett. Tart Imre a nyelvtanár.
3: Több szinten folyik az oktatás. Vannak az abszolút kezdők, vannak a haladók, és vannak, akik már közel járnak a középszinthez. Többfajta motivációval érkeznek a diákjaink. Én mindig meg szoktam kérdezni az első foglalkozáson, hogy ki miért jött, és mi a motivációja. Van, aki külföldre szeretne menni dolgozni. Vannak olyanok, akiknek egyszerűen csak hobbiuk a nyelvtanulás. Van olyan diákom, aki már negyedjére van itt, és idősebb korosztályból, és tanulja, csinálja, mert nagyon szereti.
4: 21 éve tartanak foglalkozásokat a Vasárnapi Iskola Alapítvány önkéntes pedagógusai a fekete kőrösvölgyi szórványban élő magyar gyermekek számára. Kreatív értékmentéssel és kézműves hagyományőrzéssel telt a legutóbbi foglalkozás a Györfi István tájházban. A városfenesi műhelyben a magyar kultúra kincseivel és a tradicionális népi motívumok világával ismerkedhettek meg a fiatalok. Ionescu Nicolette összeállításában elsőként Nagy Évát, a Vasárnapi Iskola Alapítvány elnökét hallják.
5: Tele van legendákkal ez a vidék, és egy bélavári legendához nyúltunk, és próbáltuk azt megismertetni a gyerekekkel, illetve egy kicsit kedvet csinálni a bélavári kiránduláshoz is a gyerekeknek. A második része pedig a foglalkozásnak az a hagyományos, népi motivumokból felépülő bútorfestés.
6: Egyébként mire helyezik a hangsúlyt az általános foglalkozásokon?
5: Az elsődleges szempont az, hogy a magyar nyelvi kifejező képességet, a magyar szövegértést próbáljuk meg erősíteni, de ez nem megy közösségek nélkül, tehát a másik nagyon fontos feladatunk a közösségépítés. És ezért örülünk neki, hogy az összes településről jönnek ide gyerekek, és megismerkednek egymással, együtt dolgoznak, együtt játszanak, együtt versenyeznek, és így magyar emberek, magyar gyerekek, magyar családok között vannak, és viszik tovább a nyelvet.
6: Ifja Bora Ferenc, a Györfi István Alapítvány elnöke.
7: Azt szeretnénk, hogy a gyerekek nem csak egy-egy hagyományunkat ismerjék meg, hanem úgymond az egész magyar kultúra reánk hagyott értékeit, hagyományait, és ehhez kapcsolódik ez a bútorfestés foglalkozás is. Újra szeretnők élesztenni a hagyományokat, bár a fekete körös völgyében maga a bútorfestés az nem örvend egy akkora hagyománynak, mint például Kalotaszegen vagy más térségekben, de itt is vannak olyan motivumok, amiket át tudunk emelni úgymond a hímzésből, vagy kerámiákon megjelenő motivumok. Ezeket vettük át, és ezt próbáljuk a gyerekeknek egy foglalkozáson keresztül bemutatni, hogy ezek a régi motivumok úgymond mai nap is megállják a helyüket, és tovább tudjuk vinni őket. Jelenjen meg az egy kicsi falapon, egy kicsi deszkalapon, vagy egy sótarton, vagy bármilyen kicsike kis ajándékon. Át tudjuk örökíteni a mai világba is mindezt a motivumvilágot.
6: A Györfi István Alapítvány több mint két évtizede nagy hangsúlyt fektet a hagyományok éltetésére a fekete-körösvölgyi szórvány térségben.
7: A saját magunk értékeitől úgymond megválunk, vagy kényszerből, vagy csak hanyagságból, ezek az értékek el fognak veszni. Ugyanúgy a nyelvünk, ugyanúgy az irodalmunk, ugyanúgy a kultúránk. Ezekkel a foglalkozásokkal az a célunk, hogy a gyerekek és a szülők ráeszméljenek arra, hogy azt, amit ők megkaptak, azt nem érdemes lecserélni, elhanyagolni, feltenni csak egy polcra, és akkor onnan esetleg egyszer-kétszer levenni. Mi itt a Kárpát-medencébe jöttünk, mentünk évszázadokon keresztül, egymásra ráhatással voltunk. Ezek a kulturális dolgok kiegészítik egymást, nem jobb egyik, mint a másik, nem rosszabb egyik, mint a másik, de hogyha ki tudjuk egészíteni mai nap is egymást, mint emberek és mint kultúra, meg tudjuk ezeket az értékeket tartani, ennél több nem kell.
4: Szlovákiai és magyarországi versenyzők mellett már biztos, hogy Csehországból is érkezik asztalos tanuló a Füleken novemberben megrendezendő Dancsó János nemzetközi asztalos versenyre. Az ügyes asztalosok vetélkedőjére még lengyel iskolát keresnek a felvidéki szervezők, miközben már javában folyik a versenymunkák kiválasztása. Részletek Tarnóci Lászlótól.
8: Ismét nemzetközi asztalos versenyre készül a Füleki Gimnázium, hiszen szakképző iskolájában immár hagyomány, hogy Magyarországból és Szlovákiából kiváló iskolák asztalos tanulói megmérettetik magukat. Juraj Péter, az intézmény igazgatója, kiket vár az idei versenyre?
9: Hát a idei versenyen Szlovákiából, Kékkőből, Zólyomból és a fülekiek lesznek, Magyarországról Válciak, Balassagyarmatiak, meg a Balatonterenyek jönnek biztosan, de bővítjük mostán, úgy néz ki, hogy Csehország szakból is lesz minimálisan egy csapatunk, de még azért keresünk csapatot Lengyelországba is, hogy meglegyen az álmunk, hogy egy V4-es verseny lesz nálunk.
8: Idei versenyüket szakmai konferencia is színesíti. Milyen irányai vannak ennek?
9: Álmunk, hogy ne csak verseny legyen, hanem szakmai újdonságokat is lehessen hallani a nagy érdeműnek. Próbálunk a faipari dolgokat, próbáljuk a legnagyobb füleki cégeket bevonni, akik asztalosak, és akkor onnét újdonságokat, hogy mindenki hallja, hogy Füleken is vannak nagyon jó cégek, és nagyon modernek.
8: Az itt dolgozó bútorgyárak szerte Európába szállítanak termékeket, erdészek is figyelemmel kísérik majd a konferenciájukat.
9: Több rétegűnek szeretnénk látni ezt a konferenciát. Azzal, hogy ez először lenne első évben, hát meglátjuk, hogy mit sikerül kiforgácsolni az egészből, de azért keresünk olyan előadókat, akik ilyen modern technológiákkal dolgoznak.
8: Pócos Tamás a Füleki Gimnázium szakközépiskolájának asztalos szakoktatója. Faipari mérnökként mi az, amit át tud adni ezeknek a fiataloknak? Munkadarabok mellett vagyunk, amelyeket a korábbi versenyeken készítettek, illetve legfrissebb termékeiket már a másodéves tanítványai készítettek.
10: A gyerekeknek átadjuk azokat a tudásokat, ami főleg az épületasztalosságot és a bútorasztalosságot érinti. Tehát megtanuljuk az alkatrészeket, főleg rajz alapján méretre leszabni, konstrukciós kötéseket rajta kialakítani, és összerajzolni tulajdonképpen, hogy azok az alkatrészek összeálljanak termékformájába.
8: Környékbeli bútorüzemek, asztalos műhelyek várják ezeket a fiatalokat? Szükség van az ő munkájukra, szakértelmükre?
10: Igen, a környéken is van 2-3 ilyen kisebb vállalkozás, ahol megszólítanak minket, hogy amennyiben végeznek ügyes diákok, hogy tudnánk-e bennenek segíteni, hogy az elhelyezkedés terén, mivel hogy szívesen fölvennének új fiatal munkaerőt.
8: Második éve, hogy a gimnázium égisze alatt működik a szakképzőiskola, az összevonás hogyan sikerült, itt a szakmai munkához mennyire biztosítottak a feltételek?
10: Szerintem az alatt jobban sikerült, mert azóta elég gördülékenyen és zökkenőmentesen zajlik ez az oktatás, egymást kiegészítve haladunk előre, és szerintem továbbá is ez működőképes ez a egyesítés.
4: Ezzel a mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszonthallásra, határok nélkül!

0: 20 óra, jó estét kívánok, a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. November 4-től lesznek nyilvánosak az ügynökakták. Hátrányos volt a Brexit a brit kormányfő szerint. Holnap is kellemes napos idő várható. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Először a 6-os kartonok, B-naplók és mágnes szalagok adattára kerül fel a nyitottakták.hu oldalra, majd jövő februárig a beszervezési dossziék is nyilvánossá válnak. Csődbüntet gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Dunakeszi járműjavító korábbi osztalék kifizetései miatt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint, miközben a cég fizetésképtelenné vált, jelentős osztalékot fizettek ki a tulajdonosoknak a megelőző években. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette azt a szabályt, ami kizárta a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés néhány esetében. A döntés jövő júniustól érvényes, hogy időt adjanak a jogalkotónak új keretek kidolgozására. A testület célja nem a büntetés enyhítése, hanem a jogállami garanciák biztosítása. Egyetlen hét alatt 12 civil halt meg, és mintegy 200 megsebesült a Kijev elleni orosz légi csapásokban. Az ukrán főváros katonai közigazgatásának szóvívője tudatta azt is, hogy ezzel egy hónap alatt 31-re nőtt a halálos áldozatok, és 360-ra a sebesültek száma, köztük 16 gyermek. 100-nál több lakóépületbe csapódott be drón vagy rakéta. Károk keletkeztek benzinkutakban, egészségügyi és oktatási intézményekben is. Halálos áldozata is van a reggel történt szlovákiai általános iskolai késelésnek. Szaniszló falván a tanítás kezdetekor egy 8-os fiú rátámadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vitte kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka. A brit miniszterelnök szerint az EU tagságuk megszűnése nagyobb károkat okozott, mint amennyi hasznot hajtott. Andy Burnham a kormányzó munkáspárt kongresszusán arról beszélt, hogy a Brexittel egyebek mellett gyengült a bevándorlás feletti ellenőrzés és a hozzáférés az uniós piacokhoz. Nem említette az újbóli EU-s csatlakozás lehetőségét, ugyanakkor London és az unió között hosszú távú kapcsolatrendszer kialakítását szorgalmazta. Idehaza október 16-án lesz 100 éve, hogy bemutatták Kodály Zoltán Hári János című daljátékát. A centenárium alkalmából a Magyar Állami Operaház Béres Attila rendezésében október 17-e és 25-e között ismét színpadra állítja a darabot. A Sándor Csaba és Balga Gabriella főszereplésével készülő produkciót Halász Péter vezényli, a prózai szerepekben Csonk András és Rusznák András is közreműködik. Folytatódik a derült napos száraz idő, időnként megélénkül a szél, éjszaka általában 4-10 fok várható, napközben 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A következő napokban kellemes, kora őszi időre számíthatunk. Hírekkel 21 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló. Dr. Kossuth.
2: Bűntudat nélkül a tápszeres táplálásról. Egy könyv, melyről kiderült, hogy nagy tápszergyártó cég áll a hátterében. Hazánkban tilos a tápszer bármilyen reklámozása, ezért a Szoptatásért Egyesület a kötet terjesztésének leállítását kéri. Beszélünk az anyatej élettani hatásáról és a csecsemő tápszerek helyéről a hazai egészségügyben. 0630 9666. Önök is kérdezhetnek.
1: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin holnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszky Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
5: Kedves gyerekek, ma Udvaros Dorottya mond mesét.

Tegnap megismertük a bánatos Núszikúszit, akiről az is kiderült, hogy varázsló. Akkor meg mit szomorkodsz? Kiabált Babberci. Kell neked ennél nagyobb boldogság? Tudsz varázsolni. Ha, még hogy szomorúság. Mit tudsz varázsolni? Kérdezte Mohón. Mindent, hüppögte a Langaléta, és mutató ujjával egy könycseppet birizgált a szemes arkában. Komolyan mondod? Ide tudsz varázsolni egy tigrist, egy almát, vagy egy harapófogót? Milyen marhaságok jutnak eszembe, korholta magát Babberci, még hogy harapófogó. Mindent, ismételte meg szomorúan Núszikúszi. Hogyha például harapófogót akarsz, akkor figyelj, állj, kiáltotta Babberci. Nem harapófogót akarok. Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit akarsz, mondta csüggetten Núszikúszi, de Babberci rá se hederített. Fagylaltot is tudsz varázsolni? Tudok hát, mondta reménytelenül Núszikúszi. Epret is? Málnát is? Csokoládét is? Vaníliát, puncsot, birsalmát, amit akarsz. Mindenféle fagylaltot tudok varázsolni. Nagyszerű, mondta Babberci. Akkor varázsolj nekem egy epres, nem, egy epres csokoládés, azaz, hogy egy epres csokoládés, vaníliás, birsalmás, tudod mit? Egy mindenes fagylaltot varázsolj nekem. Ajajaj, mondta Núszikúszi. Ez most a varázsige, vagy csak sopánkodsz? Még csak sopánkodtam. Arra kérlek, nagyon gyorsan nyald meg majd a fagylaltodat. És most figyelj, jön a varázsige. Széttárta a karját. Núszikúszi, legyen Babberci kezében egy mindenes fagylalt. Egy sissenés, egy sziszenés. Egy sussanás, egy szusszanás. Na és még olyan gyönyörűséget nem láttál. Legalábbis fagylaltban. Egy bohóc sapkányi tölcsérben öklömnyi gombócok garmadája. Fehérek, halványzöldek, pirosak, sárgák, lilásak, barnák. Ordított diadalmasan Babberci. Ezt nézzétek meg! És kinyújtotta a nyelvét, hogy megnyalja a csodálatos mindenes fagylaltot, de a mindenes fagylalt abban a minutában volt, nincs, eltűnt akár a kámfor. Babberci a levegőbe nyalt, majd megkövülten bámulta a kezét, vagyis, hogy inkább a mindenes fagylalt hűlt helyét bámulta. Ám bátor fagylaltról lévén szó, inkább azt kellene mondani, hogy a mindenes fagylalt melegült helyét bámulta. De ne cifrázzuk, elég baja van szegény Babbercinek anélkül is. Te átkozott himpellér! Mit tettél a csodák csodája mindenes fagylaltommal? Szégyeld magad, Núszikúszi! Kiabálta Babberci sértődötten, és hátat fordított a hórihorgas varázslónak, elindult hazafelé. De néhány lépés után megállt, mert meghallotta a szerencsétlen varázsló bánatos nyöszörgését. A, látod, Babberci? Na, látod? Ezt nyöszörögte. Aha, gondolta Babberci. Hát ez a bánat a bibéje. Visszafordult, elillant a haragja, szánakozva nézte a meggyötört Núszikúszit. Én figyelmeztettelek, nyöszörgött az tovább, hogy gyorsan nyald meg a fagylaltodat, de te nyalás helyett diadalordítoztál. Aha, mondta most már hangosan Babberci. Hát ezért mondtad, hogy mindegy, harapófogó vagy fagylalt. Núszikúszi szaporán bólogatott, és hálásan nézett Babbercire, hogy íme szavak nélkül is megértette, mi az ő nagy bánata. Mert dehogy is akarta ő eltüntetni Babberci csodás mindenes fagylaltját. Éppen hogy ő lett volna a legboldogabb, ha Babberci szép nyugodtan elnyalogathatja azt a fagylalt óriást. De mit tegyen? Ezzel van megverve, hogy amit varázsol, az egy szempillantásig létezik csak, s azon nyomban el is tűnik. Hát varázsló vagyok én. Sírt Núszikúszi, most már nem tartotta vissza a könnyeit. Potyogtak, mint a záporeső.
Kutyagumi vagyok, nem varázsló. Na. Nyugalom, pajtikám, lapogatta a hátát barátságosan Babberci. Gondol csak meg, hány ember boldog lenne, ha ennyit is tudna varázsolni. Bukfencet vetne örömében. Táncolna, ugrálna, döngetné a mellét. Persze, mondta csendesen Núszi-Kúszi, és megtörölte a szemét. Ha nem varázsló volnék, persze, hogy bukfenceznék, táncolnék, ugrálnék, és döngetném a mellem ennyitől is. De az a baj, hogy én varázsló vagyok. Akkor pedig elhallgatott, és újra csak záporeső módjára rázendített. Ne sírj, mondta Babberci, de közben neki is elcsuklott a hangja. Fészkelődni kezdett egy könycsepp a szeme sarkában. Hogy ne fészkelődött volna, amikor egy ilyen kacifántosan szerencsétlen varázslóval hozta össze a sors. Egymás nyakába borultak, és sírt Babberci is, mint a záporeső. Nagyon kedves tőled, hogy együtt sírsz velem, szipogta Núszi-Kúszi. Szóra sem érdemes, szipogta vissza Babberci. Amúgy is olyan szomorú délutánom volt. Hüppögtek, zokogtak. És szó, ami szó, a közös sírástól könnyebbedni kezdett a szívük. Nocsak, lehet, hogy akik ilyen szépen tudnak együtt sírni, azok később majd ki is találnak valami okosat?

Lázár Ervin Babberci kalandjai című meséjéből Udvaros Dorottya olvasott fel. Szerkesztette Palotás Ágnes, rendezte Bognár Mónika. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. A hangfelvétel 2005-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Vers napról napra.

0: tompalantján a családi érzés mellett a hazafias hang szólal meg a legtöbbször és legművészibben. Berzsenyin, Vörös Martin és Petőfin kívül egy magyar költő sem zendítette meg ezt a hangot annyiszor és olyan különféle változatosságban, mint ő. A magyar hazafi líra történetében külön fejezet illeti meg őt. Aki a korszakot annyira jellemző allegóriákban törekedett a nemzeti érzést megmenteni, erősíteni, s a változott idők szelleméhez hangolni. S nem csak a türelemben egyzeni, az ellágyulásig meghatni, hanem egyszer s mint a süllyedtségből, mély keservből kiemelni is. Írta Váci János 1913-ban a költő lírájáról írt tanulmányában. Tompa Mihály versét Szombati Gyulától hallják.
1: Az én lakásom. Miről nem zengett már az ének, mióta lant és duda szól? Hallottunk himnuszt a parajhoz, dalt a félszembű bájról. Én csak téged halhatlanítlak, gyönyörűséges kis lakom. Ó, bár zsindegy tudnék csinálni rozzant tetődre lantomon. Annó ezer, de hát ki tudná e ház mikor építették. Annyi igaz, hogy feltalálva a padlózás nem valamég, hanem meghordták utcasárral és lebakolták emberül. Azóta úgy van, s úgy marad, még unalmában egyszer bedül. Hogy pap vagyok, mindenki tudja, alázatosság jelszavam. És erre a mestergerenda emlékeztet derekasan, mert a világ, ha néha elkap, s kissé föllebb emelkedem, megrendül még az agyvelőm is, úgy belevágom a fejem. Egyéb iránt, amilyen olyan, de költő is volnék talán, így szokta most ezt odavetni sok siheder nagy pongyolán, tehát a költő homlokára, amint illik, zöld lomb fakad? Igen, zöld lícium verődik bokrosával az ágy alatt. Nincs itt annál szebb, mintha szélfú, s történik sok csudás dolog. Nem csak, hogy táncol asztal és szék, de a vén kályha is forog. Mégis talán legszebb az ablak, midőn a lúd azon benéz. Bizony, ha így száll, még ma holnap e ház egy új Pompéi lész. És a zápor, hogy tréfál meg éjjel, szó nélkül megjön és szakad. Olyan bolond természetem van, nem oldalt fekszem, de hanyatt. És mintha csak célozni tudna, az orromra egyenesen úgy koppan egy kövér hideg csepp, hogy majd nyavajássá teszen. Gyertyát gyújtok mérgemben ekkor, azaz szeretnék gyújtani, hanem csak bél akadt kezembe, fagyját megette valami. Mert én zsellérségem vagyok csak, itt mások a rendes lakók. Nagy népesen tanyázva együtt egér, tücsök, kabóca, pók. S akadna olyan rossz keresztjén, ki zúgolódnék mindezen, de ördög praktikája lévén a pompa és a kényelem, én megnyugszom sorsom bivoltán. De sőt, örülök, mert ugyan, ha ürgének volnék teremtve, nem szűkebb volna a lyukam. Hajlékom, meg vagy énekelve, s hogy újból épülj fel, ne várd, hisz a dal éltet, tart örökre, de tán egy támasz mégsem árt. Mert bár igen becsülöm a dalt, amellett mégis úgy lehet, hogy megindulsz egyszer felettem, s oda nyomsz, mint az egeret.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Hallgatói kérdésekre válaszolunk mai műsorunkban is. Kaliforniai levélírónk a többi között azt kifogásolja, hogy sokan a posta szavunkat postának ejtik, holott semmi sem indokolja ezt az ejtésmódot. Ugyanezt gondolja a kalciumról is, melyet szerinte kalciumnak kellene ejteni. Az észrevételekre Blankó Miklós nyelvész válaszol, a riporter Takács Tibor.
1: Mi a véleménye a levélíró észrevételéről, a hosszú óval ejtett posta szavunkról?
2: Időnként egy-egy szónál előfordul, hogy akár a szó belsei, akár a szó végi, akár a szó elejé magánhangzó, az megnyúlik az ejtésben. Máshogyan ejtjük, mint ahogyan írjuk. Ez nagyon sokszor csak tájnyelvileg figyelhető meg, nagyon sokszor csak egy-egy embernek a saját beszédében figyelhető meg, de alapvetően vannak olyan szavak, amelyet nagyon sokan másként mondanak, mint ahogyan írjuk. Ilyen a posta is. Nagyon sokan rövidóval mondják posta, postás. De valóban sokaknál az az ó megnyúlik, posta, postás. És vannak még ilyen szavak, például a korsó. Azt is sokan korsónak mondják, talán a postához képest kevesebben, de nincsenek erre valódi kutatási eredménye. Aztán ilyen a dicséret is, amit sokan hosszan ejtenek dicséretnek, miközben rövidivel írjuk dicséretet, adunk dicséretet, mondunk valakinek vagy valakiről. Úgyhogy ez megesik időnként, nem sok szó van azért, ahol találkozhatunk ezzel. Ez a magánhangzó nyúlás megtörténik, amikor a rövid magánhangzóból hosszú magánhangzó lesz.
1: És akkor itt van még a kalcium, szerintem ezt így kell ejteni, de a hallgató szerint a kalcium a jó megoldás.
2: Az idegen szavaknál még inkább van egyfajta összevisszaság, ha belegondolunk például a gyógyszernevekbe is, az egyiket latinosan mondjuk, például az SS, most nyilván nem mondhatok reklámot semmelyik gyógyszernek, van, amit magyarosan mondunk, mert éppen angol reklámokból vették át, szóval egy teljes összevisszaság van ezeknek a termékeknek az ejtésmódjában. Más kérdés, hogy ezen nem mindig gondolkodunk, mert ezt halljuk a reklámokban az orvostól, és elkezdjük átvenni, és hát a kalcium is egy ilyen példa, hogy alapvetően a különböző nyelvek különbözőképpen ejtik, és ez keveredik valamelyest. Ugye az eredeti latin-görög átvételről van szó, ott ugye nincsen különbség ilyen téren a hosszú és a rövid között, vagy ezt nem mindig jelöli, és ezért előfordul egyik vagy a másik változat is. De azért nagy többségében a kalcium az, amit a köznyelvi formában hallhatunk.
1: A híradó rövidivel ejtett változatát is kifogásolja a levélíró.
2: Ez pedig éppen az ellenkezője, amiről előbb beszéltünk, amikor egy hosszú magánhangzó rövidül meg az ejtésben. Nagyon sokszor használt alak a szíves, amit hosszú ível is írunk, ugye a szív szóból ered, és amikor azt mondjuk viszont, hogy légy szíves, vagy légy szí, még inkább megrövidül, és nagyon kevesen ejtik hosszan, időnként már akár modorosnak is tűnik, amikor valaki nagyon hosszan ejti, hogy légy szíves, tehát, hogy a nyelv azért természetesen alakul ilyen téren, és van, amikor az írásmód nem követi le olyan szorosan az ejtésmódot, vagy nem mindenkinél követi le, amikor kétféle ejtésmód létezik, és itt ugye a szóelemző írásmód és a kiejtés elve az valamelyes szemben áll egymással, hogy most melyik a fontosabb, az, hogy a szívest hosszan írjuk, mert hogy a szív szóból eredés származik, és ezért nincs rövidülés, vagy pedig az ejtésmód, ami erősebb, hogy az a sok-sok ember hogyan ejti. Úgyhogy ezek mindig nagyon érdekes kérdések, ezért találkozhatunk ezekkel az alakváltozatokkal az ejtésmódban. Az írás az mindig konzervatívabb, szóval ezek így azért meg tudják az embert pont ezek miatt egy pillanatra cselezni, mert hogy ezekre bizony nehezen találunk szabályokat.
0: Kedves hallgatóink, a 2026. február 16-án elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Kossuth Rádió.
4: Újra.
3: Újra.
4: Mindenkié.
5: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.

0: Oltárkép és ritka leletek az Egri Nagyeged-hegyen. Monokróm tárlat Óbudán. Kulturális tekerés Veszprémben. És tűz és föld művészete Nádudvaron. Jó estét kívánok, Gödöllei Anna vagyok. Mai adásunkban a múlt elfeledett kincseitől a kortárs művészetig kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk! Elfeledett titkokat rejt az Egri Nagyeged hegyi kápolna, amelyet közösségi régészet során önkéntesekkel tárnak fel már 3 éve. Egy 18.-19. századi vasból készült tárgyak között igazán ritka és különleges lelet, illetve a kápolna egykori oltárképe is előkerült. Pilisi Csenge riportja.
1: Az utóbbi 2 hétben nyílt lehetőségünk feltárásokat folytatni az Egri Nagyeged-hegyi Szent Kereszt remete a kápolnánál.
2: Rákóczi Gergely, a Dobó István Vármúzeum régésze.
1: Most már gépi erő segítségével sikerült azt a mintegy 250 köbméter nyomladékot kitermelnünk a templom hozházából, illetve szentélyéből, amely eddig lehetetlenné tette a templom belsőjének a bejárását. Ezen kívül lehetőségünk nyílt a templom körül is nagyobb tereprendezést végezni. Ennek során is gyakorlatilag ugyanannyi omladékot még el tudtunk takarítani. Ugye ennek a templomnak a kutatását még 3 évvel ezelőtt kezdtük meg tervásítás keretében, tehát kizárólag tudományos célokat szolgáló tervásítás keretében, amit ráadásul önkéntesek segítségével, közösségi összefogással végzünk. Most már megalakult a Szent Kereszt remete kápolnáért egyesületünk is, amelyen keresztül adományokat is tudunk fogadni, feltárás folytatására, illetőleg a jövőbeni bemutatására, konzerválására. Most már gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy mind a templom belsőben, mind pedig körülötte elértük a történeti járószintet, tehát azt a járószintet, ahol tudjuk, hogy május 3-án és szeptember 14-én is Szent Kereszt feltalálása és Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén körmeneteket és búcsúkat vezettek fel ide. Azt is tudjuk, hogy maga az egri püspök is felkereste ezt a kápolnát, ezt az egyébként elég grandiózus méreteket képviselő kápolnát, hiszen gyakorlatilag egy mezővárosi plébánia templommal vetekedő méreteket ölt. 22 méter hosszúságú és 11 méter szélességű templomról van szó, amit egyébként helyileg bányászott triász mészkőből raktak és vörös agyaggal kötöttek. Ennek köszönhető az is, hogy egy ilyen nagyon egzotikus vörös szint képviselnek azok a falmaradványok, amelyek ember magasságot képviselnek, illetve ilyen magasságig őrződtek meg számunkra.
2: Mi mindent találtok meg az elmúlt 3 évben?
1: Tisztáztuk a templomnak az alaprajzát. A templom meglepetésünkre egyébként, hiszen az egész egy omladékkal volt befedve, színült, így gyakorlatilag nem lehetett semmit látni az alaprajzból. Most már ugye elértük, hogy teljesen bejárható a templom. Rendelkezett egy nagyméretű sekrestjével, ami ráadásul emeletes volt, az emeletére egy csiga lépcsőtorony vezetett föl, amelynek a lépcsőfokai téglából épített lépcsőfogait épségben tudtuk feltárni. A nyugati kapu felett egykor álló toronynak a megközelítését lehetővé tevő csiga lépcsőt úgy szintén fel tudtuk tárni. Ezen kívül 4 oltárfülkével, valamint egy főszentéllyel is rendelkezett az épület.
2: Számos olyan eszközt találtak, ami egyébként különlegességnek számít, talán nem is számítottak rá.
1: Igen, a májusi szezonban találtunk egy nagyon szép kegyérmét, amely Xaveri Szent Ferencet ábrázolja egyik oldalon, és Loyali Szent Ignácot a másik oldalán. A mostani ástás is számos érdekes lelettel szolgál számunkra. Kiemelendőek ezek közül a numizmatikai, tehát éremleletek, régi pénzérmékről van szó. Ezek közül a legkorábbi 1702-es és 3-as első Lipót alatt vert Duarius, ezüstből készült Duarius. Ezen kívül egy 1711-es háromkrajcvárost is találtunk, valamint a templom belsőben, tehát a templom fénykorából 1760 és 62-ben vert Mária Terézia uralkodása idején vert krajcárt is találtunk. Még meg kell említeni egy érdekes szintén pénzérmét, amely 1678-as és nem magyar kibocsátás, hanem a tiroli Halliverdében készült.
3: Teljes felületű régészeti feltárást tervezünk.
2: Nemesné Kis Tímea művészettörténész.
3: Ez a Dobó István Vármúzeum szakmai felügyeletével és vezetésével fog megvalósulni, ahogy az eddigi feltárások is. Erre bizonyos pénzmennyiség áll a rendelkezésünkre, hiszen a projektet a Nemzeti Kulturális Alap is támogatta, és támogatja mind a mai napig, illetve a Dobó István Vármúzeum is. Viszont azzal, hogy teljes felületű feltárásra törekszünk, már nem elég az önkéntesek lelkesedése és fizikai ereje, hiszen gépi földmunkára is szükségünk van a kivitelezéshez. Ennek a támogatására indítottunk egy adománygyűjtést, illetve az állag megóvása is, hiszen ahogy korábban elhangzott, egy rendkívül impozáns méretű és falmagasságú épületről van szó, amelynek az állag megóvási munkálata is bizony komoly költségvonzattal járnak.
2: De miért jó ez a közösségi régészet, hogy közelebb hozza azokhoz is ezeket a kincseket, akiket esetleg laikusként lehet, hogy érdekel, de nem tudták, hogy mi is ez.
1: Számosan vannak olyanok az önkéntesek között, akik teljesen más területen dolgoznak, és valaha mondjuk régészek szerettek volna lenni, de nem nyílt rá lehetőségük, és így be tudnak kapcsolni a régészeti feltárás folyamatába. Van olyan önkéntesek, aki erdész, van olyan, aki jogász, persze nyugdíjasok is vannak köztük, úgyhogy nagy örömmel tölt el bennünket, hogy ilyen összefogással sikerül ezt a kutatást végezni.
0: Rákóczi Gergely régésszel és Nemesné Kis Tímea művészettörténésszel Pilisi Csenge beszélgetett. Nyolc műgyűjtő, 7 kiállítás, 6 album. A 2020 novemberében alakult Műgyűjtő Klubja a kortárs művészet értő támogatója. Legújabb vásárlásaikból Fekete-fehér címmel nyílt kiállítás Óbudán az Esernyős Galériában, a még készülő kiállításon járt Pintér Edina.
4: Fekete-fehér alkotások vannak körülöttünk, egészen-egészen különböző stílusúak. A kubisztikustól, az opártig, a szürreáltól, a realisztikus portréig minden megtalálható itt. Ezek a képek magángyűjtők gyűjteményéből valók. Völgyi Miklós az egyik, aki a műgyűjtők közül kiállítja most a kincseit. Nyolcan vannak, és egészen különböző stílusú munkákat gyűjtenek. Amikor összetalálkoztunk, akkor azt mondta nekem, vasuta. Na de vezérigazgató volt.
5: Is. Mindenki kicsiből kezdi, és 46 év után eljut valahova.
4: Ez érvényes a gyűjteményre is?
5: 40 éves a gyűjtemény körülbelül nálunk. Nagyon érdekes, hogy összetudott találkozni 8 olyan gyűjtő, aki ténylegesen különböző érdeklődéssel van, de mindegyik a kortárs felé fordult. Nem a trezorálás volt a cél a gyűjtésbe, hanem a mecenatúra és az, hogy felfedezzük a kortárs művészek az alkotásait. Érdekes módon csak az elmúlt 3-4 évbe került a kortárs művészet az első helyre, mert azelőtt kizárólag csak az árveréseken a klasszikus képek mentek.
4: Mi fordította a művészet, a művészek a műgyűjtés felé?
5: A feleségem vette az első képet egy vizitúra után a Tiszáról. Ez indította el, hogy a falra felrakunk eredeti képeket, és nagyon élveztük azt, hogy akkor még csak akvarellekkel éltünk együtt. Mi mindig azt vásároltuk és gyűjtöttük, amire volt pénzünk. Ez azt jelenti, hogy fiatalkoromban gyufacímkét gyűjtöttem, feleségem szalvétát, folyamatosan valamit gyűjtöttünk. Az ember idegeibe benne van, és a vadászat az nagyon fontos, viszont a gyűjtésnél bekerültünk abba a szakaszba, hogy nem csak halmozzuk, hanem az, hogy bemutassuk a dolgainkat, akkor igenis segítjük a fiatalokat.
4: Kiknek a képeit lehet látni?
5: Iski Kocsis Tibornak ez az erdő, hát ha ránéz az ember, akkor szinte jól érzi magát. Weiler Péter, aki most a nagyon a toppon van, Fehér Laci, aki stabilan a fekete-fehér figuratív festészetben részt vesz, Konok Tamás, Hetei Katalin. Tulajdonképpen egy teljes kört fogunk át, a jelenlegi befutott művészek és a nagyon fiatalok is megjelennek.
4: Hogyan barátkozik össze 8 műgyűjtő, hiszen igazából konkurenciái egymásnak?
5: Hát az úgy indul, hogy majdnem minden kiállításra elmegyünk. Na most, ha elmegyünk egy kortárs kiállításra, akkor beszélgetünk. Van az, hogy egymásra a kutyát macskára cserélünk. De ami ennek a gyűjtőklubnak a lényege, ha bárhol meghallunk, hogy valamilyen nagyon érdemes kiállítás van, könyvet lehet venni, vagy újságban megjelent egy cikk, azonnal van egy zárt körű hírcsatornánk, ahol egymást értesítjük, általában ott részt is veszünk.
4: Gyufacímkékkel és szalvétával kezdték, azért elég nagy lépés, hogyha itt a beszélgetés közben a falra kandikálok, van itt egy Bortnik Sándor, van egy Abanovák, ezek elég komoly művek.
5: Akkor fogalmazzunk úgy, hogy nekünk a legnagyobb problémánk nem az, hogy mit állítunk ki, hanem úgy állítsunk ki, vagy úgy találjunk témát a kiállításra, hogy az egyik gyűjtőnk, Kovács Nimród, aki Magyarország legnagyobb önarckép gyűjtője, is részt tudjon venni benne. Mi rendszeresen figyelünk arra, hogy az absztrakt is meg tudjon jelenni a mi témánkba, pop artba, senkit se zárjunk ki.
4: Műteremben az állványról is vesznek képeket?
5: Amikor megszűnt a képcsarnok vállalat, akkor megszűnt az a forrás, ahol kortárs képeket lehetett venni.
4: Ez ugye a rendszerváltás idején volt?
5: Igen, kizárólag műteremből lehetett vásárolni. Ez azt jelenti, hogy olyan 85-től majdnem 15 évig kizárólag műteremből vásároltunk. Miután én a VÁV vezérigazgatóságon dolgoztam az egyetem mellett, és állandóan elmentem az évfolyam kiállításokra, és ott szedtem föl azokat az embereket, akik ma alapjai a gyűjteményemnek. Igaz, hogy azok most már 50 évesek, mint például Radák Eszter.
4: Mi kell ahhoz, hogy az embernek jó gyűjteménye legyen? A sok-sok-sok pénzen kívül.
5: Amit itt látunk, egyikünknél sincs sok pénz.
4: Bankár meg egy vezérigazgató azért azt gondolom, hogy nem kedvére válogathat.
5: Nem kerestem én akkor olyan jó, sőt, úgy néz ki, hogy amikor kortársaktól veszünk, mindig az árkérdésbe próbáljuk őket mérséklésre bírni, azzal a jelszóval, hogy mi gyűjteménybe veszünk, nem egy képet veszünk, megtesszük azt a szívességet nekik, hogy a köznek megmutatjuk őket. Hogy cikkeket csinálunk, albumokat csinálunk, kiállításokat. A Völgyi Skonda gyűjtemény például, most néztem tegnap, 68 kiállítást csinált 15 év alatt. Amikor 60 éves lettem, akkor beszélt rá a Véner Tibor, hogy akkora már a gyűjtemény, hogy ne dugjam el, hanem állítsak ki. És azóta évente 15-20 kiállítást csinálok. Állítom azt, hogy egy képnek fontos, hogy lássák. Szerintem a műgyűjtés akkor van, amikor az első kép a szekrény mögé kerül, vagy az ágy alá. Ameddig lakásdísz, nálam is lakásdísz van, amitől nem tudok megválni, mert fiatal korom óta nézem és szeretem, azoktól nem szívesen válok meg kiállításra, de még a saját kiállításomra se, mert az a lakás része. Viszont amikor már polcrendszerbe gyűjt egy gyűjtő, vagy egy raktárba,
4: vagy egy széfbe,
5: van, aki trezorál, vagyonként kezeli a képzőművészetet, képeket, a műtárgyakat, mi nem annak tekintjük, mindegyikünknek van egy becsípődése, egy irány, és azt az irányt próbáljuk teljes körűvé tenni. És vesszük, és cseréljük, és adjuk. Minden képet visszaadok a művésznek, mert úgy érzem, hogy övé a jog, mutassa be a saját gyűjteményébe szívesen.
4: Ez azt jelenti, hogy visszaadja a művésznek, ha kiállításra viszi?
5: Bukta Imre, hát az összes nagy kiállításánál legalább a 30%-a a képeknek, például a műcsarnokban az enyém volt. Vannak olyan művészek, akiktől szinte teljes életművet próbálunk vásárolni. És a vásárlás alatt nem vagyonépítést mondok. Volt egy Merics Imre nevű műgyűjtő, aki nekem egy ilyen mecenásom volt, az mindig azt mondta, hogy gyűjtsem a koromat, és a koron kívül majd a következő kort fogja gyűjteni, és a magángyűjteményeknek egymásra kell lépni.
4: Vannak nagy fogások, amit úgy mindig fölemleget, vagy úgy melegséggel tölti el a szívét?
5: Sajnos nincsen.
4: És olyan, amikor azt érezte, hogy hát ez melléfogás volt.
5: Több hamis képet is vettem, amikor még a klasszikusokat vettem. Ezért szoktam ki belőle. Szerettek fényképezni, a mai napig fényképezem a műtermeket és a festőket, akár úgy, hogy festés közben is, mert tudom akkor azt, hogy biztos, hogy az övé.
4: Nem beszélve arról, hogy ez néhány évtized múlva milyen nagy hasznára lesz a gyűjtőknek, illetve a művészettörténészeknek, mert be lehet azonosítani a képeket. Tehát így lehet megtudni, hogy valóban aznak a festőnek a képéről van szó.
5: Hát igen, létezik egy ilyen, például Somogyi Győzőt én gyűjtöm, nem is tud kiállítani a képeim nélkül, mert nagyon-nagyon szerettem, és én magam is csináltam legalább 3 kiállítást, hogy bemutassam a nálunk levő képeket. Ő például nem írt alá soha. Erre azt mondta neki, győzőként tartsd magad elé, és lefényképeztem. Tehát létezik ez.
0: Völgyi Miklós műgyűjtővel Pintér Edina beszélgetett. Míg Óbudán a legfrissebb kortárs szerzemények mutatkoznak be, addig a Dunántúlon a klasszikus múzeumi terek alakulnak át interaktív kulturális és sporthelyszínné. Hétfőn kezdődött a Múzeumok őszi fesztiválja, amelyhez számtalan programmal csatlakozott a Veszprémi Lackó Dezső Múzeum is, Felszegi Csaba riportja.
6: Az év végéig látható 2 időszaki kiállításunk a második emeleten, az időszaki kiállítóterekben.
7: Szanyi Brigitta, a Lackó Dezső Múzeum igazgatója.
6: Az egyik a Szenvedélyből Tudomány, ami az elmúlt 10 év közösségi régészeti programjának a különböző projektjeit, eredményeit, és hát a természetesen a benne résztvevő embereket mutat. mutatja be.
7: Ez kedves a szívének, hiszen saját maga is régész.
6: Igen, igen, és egyébként van olyan projekt benne, amiben én is részt vettem, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas kiállítás, és hát az én szívemnek főleg azért kedves, mert egy olyan közösséggel hozhattuk létre, akik már évek óta együtt dolgoznak a múzeummal, a múzeumi kollégákkal, és nagyon sokat tettek a múzeumért és a magyar örökségvédelemért.
7: Azt láttam, hogy nagyon sok tárlatvezetésük van az őszi fesztivál keretében.
6: Igen, ilyenkor egy kicsit fokozottabban igyekszünk megmutatni a kiállításainkat, és így jobban bevonzani a látogatókat. Hát ugye ilyenkor van az őszi szünet is, talán egy kicsit több programot terveznek az emberek, és olyan kiállítások iránt is érdeklődnek, amiből lehet egy kicsit tanulni is, meg élvezni is lehet.
7: Mekkora szerepe van a Múzeumok őszi fesztiváljának az általános évi kínálatban?
6: Hát ez az egyik leggazdagabb és legintenzívebb időszak a múzeum életében. Ugye azért mi az első fél évben nagyon erősen készülünk a múzeumok éjszakájára, és a nyári időszak alatt, amikor hát főleg turisták keresnek látogatási lehetőségeket, ilyenkor egy picit talán kevesebb programunk van, ugye a programjaink azért elsősorban a helyieket szólítják meg, tehát a nyári pihenő időszak után ilyenkor újból besűrűsödnek a programjaink, igyekszünk elsősorban az iskolásokat, családokat megszólítani és bevonzani, és ez egy nagyon-nagyon sűrű másfél, hát két hónap, mert mi azért egy kicsit kiszoktuk terjeszteni, ugye kvázi a kezdő programunk, a Szent Mihály napi program is két nappal a Múzeumok őszi fesztiválja előtt zajlik, de gyakorlatilag a Múzeumok őszi fesztiválja keretében.
7: Azt szeretné, ha jól tudom, hogy egy élő befogadó tér legyen maga a múzeum. Ez pontosan mit jelent ma 2026-ban?
6: Hát én nagyon fontosnak tartom, hogy a múzeum ne csak az őrzője legyen a tárgyaknak, és itt heverjenek a tárgyak, amiket néha kiteszünk, hanem hogy ezeket életre is keltsük. Elmeséljük a történet

0: Ha ez eltérhetettől a dátum, szabad egyetemi előadások keretében mutatjuk be a múzeumban levő kutatásokat, a különböző kollégák kutatásait. A Múzeumok Őszi Fesztiválja alatt is lesz szabad egyetem nagyon izgalmas témákkal.
1: Európa kulturális fővárosa 2023-ban volt, de ennek a felhajtó ereje érezhető még most is itt a veszprémi kulturális életben?
0: Elsősorban a túlkínálat érezhető szerintem nagyon sokszor. Ugye az EKF éve alatt hozzászoktunk, hogy rengeteg programban és rengeteg látogató van, és ez az óriási kulturális programkínálat megmaradt, de már nem olyan sokan jönnek el Veszprémbe, pedig továbbra is nagyon izgalmas város és nagyon különleges dolgokat kínál az ide látogatóknak. Időszaki és állandó programokból is akár egy több napos tenni nyaralást meg lehet tervezni, ugyanis továbbra is nem csak az állatkert van Veszprémben, hanem most már, ha jól számolom, 5-6 kiállítással bíró intézmény is van, amiket érdemes végiglátogatni, hiszen mindegyikben nagyon színvonalas, állandó és időszaki kiállítások láthatóak, amelyek mellé természetesen izgalmas programok is kínálatban vannak.
1: Azt is tudjuk, hogy az LKF évére készült el a felújítás, addig egy külső helyszínen, egy raktárépületben volt ugye a múzeum, és 2023-ban az LKF idejére készült el maga a múzeum. Van különbség a kettő között? Tehát jobban látogatják ezt a központi palotát, hogy így mondjam?
0: A legnagyobb különbség az elsősorban a kiállításoknak a minősége és a választék, ahonnan hozhatunk kiállításokat és vendégtárgyakat, ebben mutatkozik meg, hiszen a felújításnak egyik központi eleme volt a légtechnika beszerelése, illetve a nyilászárólóknak a kicserélése, aminek következtében a páratartalom és a hőmérséklet jobban szabályozható a múzeumban. Ez a kezdeti technikai problémák után most már azért működik elég rendesen, és így érzékenyebb és egyben érdekesebb tárgyakat is ki tudunk állítani. Nem mellékes, hogy a múzeum épülete légkondicionált, így egy hűvösebb térbe tud belépni a látogató és kicsit fellélegezni a kinti hőség után. Ugye maguk a szakmai munkatársak továbbra is külső helyszínen vannak, hiszen nem férnénk el. Összesen 3 munkatársra tervezték, jelenleg 53-an vagyunk, úgyhogy itt ebben az épületben a front személyzet található, illetve főleg a közönséggel kapcsolatot tartó rendezvényszervezők és közönség kapcsolati munkatársak.
1: A nagy megyei múzeumok között hol van a Lackó Dezső múzeum helye?
0: Attól függ, milyen szempontból vizsgáljuk, bevétel szempontjából, látogatószám szempontjából, vagy pedig szakmai mutatók szempontjából. Ugye mindegyikben különböző helyeken helyezkedik el a múzeum, de én úgy érzem, hogy mind az általunk kínált kiállítások szempontjából, mind pedig a szervezett programok szempontjából az élvonalban helyezkedünk el. Sokat szoktunk szakmailag tanulni is, meg eszmét is cserélni a többi vidéki múzeummal. Ugye a 19 múzeum közül mi sokszor Szeged felé vetjük a tekintetünket, de azt kell megállapítanom, hogy Szeged elsősorban, akinek nagyon nagy a látogató száma, Eger után talán azt hiszem a második leglátogatottabb múzeum a vidéki múzeumok között. Ők elsősorban nagy méretű, mindenkit érdeklő kiállításokra alapoznak, úgynevezett blockbuster kiállítások, ami tényleg nagy attrakció. Mi igyekszünk inkább Veszprém hangulatához és Veszprém turisztikai kínálatához igazodni. Úgy mondanám, hogy ez inkább egy gurmé város, valami különlegeset kínál a látogatóknak, ami nem mindenhol látható, és inkább egyfajta különleges válogatás és ínyenceknek való. Hát általában azért a kiállításainkat is igyekszünk így összeállítani.
2: Szanyi Brigittával, a Lackó Dezső Múzeum igazgatójával Felszegi Csaba beszélgetett. Múzeumi tárlatok és a modern fesztiválok mellett a kultúra legmélyebb gyökereit az a generációkon átívelő tudás adja, amely ma is kézzelfogható valóság a hazai műhelyekben. Túlzás nélkül rabul ejti az embert a nádudvari fekete kerámia története. A fogások évszázadok alatt alig változtak. Legfeljebb a lábbal hajtós korongot váltotta fel villanymotor, de minden más változatlan maradt. A tűz és föld művészete apáról fiúra száll a hajdúsági településen. Ifjabb Fazekas István idén lett 50 éves. Jelenleg ő a több száz éves múltra visszatekintő mesterség legismertebb művésze országszerte. Munkáiból most jubileumi tárlat nyílt Nádudvaron. Gyarmati Péter riportja.
3: Kocsival 20 perc Hajdúszoboszlótól Nádudvar, a fekete kerámia hazája. A településen két család készít a hagyományos, több száz éves

0: eljárással ilyen kerámiát, az egyik a nevében is Fazekas család. Ifjabb Fazekas István a kedvemért bekapcsolta a korongot és megformázott egy darab agyagot.
1: Ami most dolgozik majd, az egy villanymotorra hajtott gép, de mielőtt bekapcsolja István, az az agyag, amit most elővett, azt mondta nekem korábban, ez nem úgy van, hogy kimegyünk a határba, Nádudvaron, és akkor egy talicska agyagot behozunk, ezt elő kell készíteni.
2: Hát ez nagyjából azért egy 2 éves munkafolyamat eredménye. 1,5-2 méter mélyről ki kell szedni az agyagot, megtisztítani, ami azt jelenti, hogy vízzel föl van higítva, és átszűrve ilyen vízszűrő szitákon, vagy még sűrűbbe kell, hogy minden szennyeződés kijön belőle, és utána ez a már megtisztult agyag 2-3 hónap alatt megszárad, hogy újra mozgatható lesz, ezt átgyúrjuk, bekerül egy pinceszerű helyiségbe, ahol érlelődik egy 1,5-2 évet, és utána már is jöhet be ide a műhelybe, és lehet belőle dolgozni.
1: Rengeteg épület kell önöknek, meg tároló helyiség.
2: Szó se róla, itt azért nagy hely kell ezeknek a mesterségeknek. Az alapanyag, a jó alapanyag az mindennek az alapja, ha ez nincsen meg, akkor én megfeszülhetek, akkor sem lesz a végén jó cserépedény belőle.
1: Mi készül most?
2: Készítünk egy szép tálat mondjuk, amit már szépen ki tudunk itt díszíteni itt a korongon.
1: Olyan sokszor megkérdezhették már, és én is tudom, megkérdeztem már nádudvariakat, hogy mitől fekete a nádudvari fekete kerámia? Mert így ugyanolyan, mint a többi.
2: Az alapanyag az egy picit ugyan más, mint az átlag agyagok, de csak a vastartalmában más. És ez kell ahhoz, hogy szép fekete legyen a végén, mert hogy az égetés technikájától lesz fekete ez a cserépedény, és tulajdonképpen ebben az agyagban történik egy átalakulás. A benne lévő vörös vasoxidot alakulnak át fekete vasoxiddá.
1: Közben készül a tál, egész jól néz ki most már. Nincs még kész?
2: Nincs, ez egy...
1: Én már átvettem volna így.
2: Köszönöm, de azért még igyekszek rajta finomítani.
1: Szóval azt mondja, hogy mire elkészül egy darab fekete kerámia, egy nádudvari fekete kerámia, az legalább 2 év.
2: A agyag előkészítést is beleszámoljuk, akkor ennek nagyon-nagyon sok idő kell, de ha ezt nem számoljuk, akkor is 1-1,5 hét a legkisebb darab is mire el tud készülni, innentől kezdve, hogy lekorongozzuk.
1: Ugyanolyan áhítattal nézi a férjét, mint legelőször?
3: Maga a látvány is olyan jó és megnyugtató, hogy mi születik abból az agyagrögből, amit úgy oda csap a korongjára.
1: Pedig már sokszor látta.
3: Nagyon szeretem, és fotózni is nagyon szeretem a
1: még mindig?
3: És nagyon remélem, hogy nagyon sokáig. De ha megfigyeli, hogy minden egyes mozdulat teljesen más kézmozgások kellenek hozzá, és hogy olyan varázslatos, hogy abból a összegyúrt gömbből lesz egy ilyen csoda.
1: És mindig így mosolyognak egymásra?
3: Zömében. Igen.
1: Milyen egy fazekassal élni, aki nevében is fazekas? Mert ő jött ide Debrecenből, ide költözött, és úgy döntött, hogy a nagyvárosból ide költözik egy vályokházas épületbe.
3: Hogyha nem lenne akkora szeretet és tisztelet iránta, és olyan szakma szeretet benne, akkor talán nem is költöztem volna ide.
1: És hogy van a megismerkedés története?
3: Mit az Isten gyűjtő úton akadtunk, bukkantunk egymásra Erdélyben. Ő kerámiát, én textil gyűjtöttem, és egymás mellé álltunk, és megkérdeztem tőle, hogy tulajdonképpen te ki vagy.
1: Ilyen felvágott nyelvű, Brigitta.
3: Igen, hát muszáj volt, mert már akkor több hetes, hónapos együtt dolgozás volt is István szerénységét. Muszáj volt valahogy kizökkentenem, hogy megismerjem azt a fantasztikumot, amit ő képvisel.
1: És sikerült? Kiakadt a szeme?
3: Hát ki, és azóta szerintem így összefolt a lelkünk. Ugye az ismerkedésünket követte több hónapos, folyamatos beszélgetés, ilyen órák hosszat, éjszakákon át tartó, aztán lett egy nagyon komoly barátság, és utána szerintem ez megmaradt, ez a nagyon komoly barátság, és talán így összefolt a lelkünk. Tényleg ezt minden fennhíjázás nélkül.
1: Akkor ezt a csendes, fazekas embert ön teljesen kizökkent.
3: Remélem, hogy azért néha inspirálom.
1: Közben visszamegyek Istvánhoz.
2: Még egy nagyon pici híja van, mert ugye még egy kicsit kidíszítem.
1: Milyen eszköz kell hozzá?
2: Nagyon sok ilyen rendkívül bonyolult kis szerszámunk van itt. Tulajdonképpen minden, amivel nyomot lehet hagyni a felületen, egy pálcadarab, egy fésű darab, vagy akár egy kis autókerék, ami nagyon szép kis mintákat hagyhat a felületén a tárgyaknak. Ezzel a kis pálcával szépen benyomkodom a szélét, ami díszíti is, de hát ugye elsősorban erősíti a felületét ennek a kis tálnak.
0: Az igazi szentély az a helyiség, ahol az égető kemence van. Egy vályokból készült szobányi kúthoz hasonló rendszer. Az illatok, a szagok régi időket idéznek.
2: Igen, valóban ez egy nagyon időutazásnak is nézhető dolog, hiszen ez úgy működik akár, mint sok ezer évvel ezelőtt. A fekete cserében különösebb változás nincs. Nem lehet technikailag, mert ez csak nagyon ilyen ősi körülmények között lehet elkészíteni, akár úgy, mint 7-8 ezer évvel ezelőtt. Ebben semmi változás, módosulás nincs. Ide pakoljuk be az edényeket ebbe a gödörbe, és előről pedig fűtünk alájuk fával, hát ebben a nagy kemencében akár olyan 12-15 órán keresztül is.
1: És hogyan ihlette meg azt az embert, aki ruhákat készít? Például lemvászonból a fazekasság.
3: Maga az égetés folyamata is talán az az igazi varázslás számomra. Készen van, 15 óra eltelt, ki lehet bontani másod-harmadnap, és egy fekete darab cserepet látunk, és azt így letöröljük egy rongyal, és akkor sejlik fel az igazi minta. Ugye a mat akkor lesz mat fekete, a síkált felület pedig ez a fényes, ragyogó felület.
2: És hát ezt használja végül is az ő ruháin, táskáin, ezeket a motivumokat teszi rá, és álmodja át újra textilekre ezeket, amit mi ugye évszázadok óta hozunk.
0: Az érdeklődők október 7-ig átfogó kiállítást láthatnak ifjabb Fazekas István munkáiból a Nádudvari Művelődési Házban. Ott voltunk a megnyitón.
1: Hogyan lehet összerakni egy ilyen kiállítást? Mert egy olyan művésznek, aki 35 éve csinálja, hát a padláson is van. Mit érdemes elhozni? Hogyan lehet szelektálni, válogatni?
4: Igen, ez egy különösen nehezen válogatható anyag volt, mert hogy mégiscsak egy visszatekintés az én életemre. A kezdetektől vannak itt darabok.
1: Hány éves korától?
4: 12.
1: Hát akkor a 80-as évek közepétől vannak itt dolgok.
4: És fontos nekem, és végigkísérjék az életemet, és most ezt szerettem volna ezzel a kis visszatekintéssel. Azokkal nagyon fontos darabjai vannak itt az életemnek, hogy azokból is nyilván az újak mellett, amik valamiért meghatározták az én utamat.
1: Vannak olyan tárgyak, amik nagyon fontosak?
4: Igen.
1: Régiek, újak is?
4: Az új az mindig fontos, mert azzal foglalkozik az ember. A régiek meg a leginkább azért, hogy valahol vagy egy olyan kiállításon voltak például, vagy itt van, amit a kisfiamnak készítettem, a születésekor tálat. Ezek olyan meghatározó pontjai, sarokpontjai lettek az életemnek, vagy ahol egy komoly díjat nyertem azokkal az edényekkel, ami tovább építi az én utamat. Ezek nagyon-nagyon fontosak, az enyémek közül is, de a legfontosabb az mégiscsak az a generáció. Ív, amit ott lehet látni, az édesapámét és a kisfiamét is, meg azt a legszűkebb családot, ami nélkül én küzdhetek az anyaggal, erőtlen lennék.
5: Ifjabb Fazekas Istvánnal és feleségével, Sütő Brigittával Gyarmati Péter beszélgetett. Mai adásunkban egy különleges közösségi régészeti feltárásról, a műgyűjtők izgalmas világáról, a múzeumok őszi fesztiváljáról és a tűz és föld művészetéről, a Fazekas mesterségről is szó volt. A műsort a mediaclick.hu-n újra meghallgathatják. A hangmester Schwarz Nóra és a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. Gödöllei Annát hallották.

0: 21 óra jó estét kívánok, a hírszerkesztő Demet Tíme a nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Megszüntetik a Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot. Holnap is kellemes, napos idő várható. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürst Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek, mások mellett az akkori legfőbb ügyésznek és helyettesének is, de nem indult eljárás az ügyben. A nyílt levélre reagált a Fidesz, a kormányfő és az ukrán pénzszállítók védője is. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi iroda vezetője Horváth Lóránt ügyvéd szerint a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. A kormányfő közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hogy hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyben. A Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője Dacs Tamás és Gál Kinga, a delegáció elnöke levélben fordult az EP képviselőkhöz, mert szerintük a kormányzat koncepciós eljárást indított Hankó Balázs volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst hétfő este azután vették őrizetbe, hogy a parlament felfüggesztette a képviselő mentelmi jogát. A gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen, részben fideszes kampány eseményekre. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszt jelentett be. Megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot. Az érintett intézmények a jövő év kezdetével visszakapják jogi és szakmai önállóságukat, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, kiszámíthatóbb finanszírozási rendszeren és a múzeumi dolgozók bérének rendezésén dolgoznak, a vezetői pályázatok nyilvánosak és politikamentesek lesznek. A részleteket a múzeumi rendszerben dolgozó szakemberek bevonásával alakítják majd ki. Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az iváncsai akkugyárat. A Fejér megyei kormányhivatal talajvízszennyezést tárt fel a gyár közelében, ezért elrendelték a szennyezést okozó, valamint az azokkal műszakilag megegyező csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését. Rövid időn belül ez már a második 100 millió forintos bírság, amelyet kiszabtak az SK On Hungary akkugyárára. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől két hónapon át 80 helyszínen, 350, többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film és könyv bemutatók, kiállítások is. Látható majd Mácsai Pál, Csulya Imre, Vecsei H. Miklós egy-egy előadása, valamint fellép Fülei Balázs zongoraművész is. Folytatódik a derült napos száraz idő, időnként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10 fok lesz, holnap napközben 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. 22 órakor krónikával várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Valódi kedvezmény vagy átverés? A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság megkezdte a Black Friday akciók ellenőrzését.
4: Etetik is a vásárlókat, de vannak nagyon jó árak, amikor az embernek tényleg érdemes eljönni.
3: A leértékelések, különösen a Black Friday akciók csalogatnak, mert úgy tűnik, jóval olcsóban juthatunk termékekhez, mint máskor. De vajon valódi kedvezményekről van szó? Mire figyeljünk egy ilyen leértékeléskor? Hol lehetnek a buktatók vagy csapdahelyzetek? Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, ezeket a kérdéseket is felteszem.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban. Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
5: Bombalövés bal felső pipába. Aranylábú lányok vagy a női foci? Egyenjogúak-e a nők ebben a sportágban? Barbara Streisand a Spinozában, Gallus Nicolettel, a Korszakos sztár megformálójával beszélgetünk.
2: Netzes. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Rádió Színház.
6: A következőkben Illyés Gyula levelezésének első 20 évéből, az 1913-tól 1933-ig terjedő időszakból válogatunk. Összeállításunk második részét hallgathatják meg.

0: I. és Gyula édesanyjának. Bécs, 1921. december 9.
1: Kedves jó anyikám! Még ma is, december 9-én Bécsben vagyunk, és járkálunk egész nap a városban. Pistánál lakunk. Azonban ma estére, mivel már önálló lakásunknak kell lenni, hát, ma estére már lesz is önálló lakásunk. Anyókám, hogy van? Igen, sokat gondolok haza, de még hazamenni nem akarok. Az előző levelet azért nem küldtem el, mert hír szerint a Südbahnhofon sztrájk van, és így semmi közlekedés Magyarországgal nincs. Ferinek is fogok írni, ez eddig azonban még másnak senkinek nem írhattam, mert nincs helyem. Nem tudom, mikor írhatok újra, mivel a sztrájk miatt a levélváltás igen nehéz, de igyekezni fogok, hogy minél több üzenetet küldjek haza. Kezeit csókolom, és maradok szerető, hálás fia. Gyuszi.
0: I. és Gyula, édesanyjának. Bécs, 1921. december 11.
1: Drága jó anyikám! Már innen-onnan egy hete vagyunk Bécsben, de hogy még csak ez a második levelem, annak oka egyrészt a nagy szaladgálás, másrészt meg minden levelet úgy küldök el, hogy végeredményben anyikámhoz jusson, és abból aztán megtudhatja a dolgaim folyását. Ma egyelőre még annak a hatása alatt vagyok, hogy Magyarország ez idő szerinti legnagyobb poétájával, Kassák Lajossal közelebbi ismeretségbe kerültem. Voltam ma délelőtt a lakásán, a Schönbrunnban van egy bútorozott szobájuk, és a továbbmenés így csak másodlagos kérdés. Itt is kaphatnék ugyan állást, de ragaszkodunk az eredeti célhoz, Berlinhez. A bécsiekről, már ami a modorukat illeti, nagymamának írtam egy hosszabb levelet, amit igyekezzen megszerezni anyikám, mivel végeredményben főleg úgyis édesanyámnak szólt. Legyen szíves azon kívül anyikám az összes leveleimet keresztanyáméknak is megmutatni, nehogy addig is, míg nekik írok egy bővebb levelet, megsértődjenek. Én ugyanis nem akarom a család minden egyes külön élő tagjának ugyanazokat a dolgokat lemásolni. Azért mindenkinek másról írok majd, de elvárom, hogy minden levelet anyikámnak is megmutatnak, mint akinek gondolom legelső sorban fontos. Bécset már meglehetősen ismerem. Előfordul ugyan néha, hogy az egyes utcák kereséséhez a legképtelenebb utakat gyalogoljuk, de ez nem árt. Legalább megismerünk mindent. Itt ezerféle rémhírek keringenek Pestről, melyekről ugyan sejtem, hogy koholtak, mégis kérem, vigyázzon magára édesanyám. És ne szomorkodjon egy percre se soha, mert ha tudná, mennyire szükséges ez a talán már igen rövid ideig tartó távollét, hát még a vígságra volna oka. Legjobban szeretném, ha cecére menne anyikám. Bécs most tele van karácsonyfával. A kirándulók ezrével cipelik be. A tereken egész zöld erdőket árulnak. Igen jó lesne, ha az én karácsonyi ajándékom édesanyámnak cecén való tartózkodása lenne. Ezerszer csókoltatja szerető fia. Gyuszi.
0: I. és Gyula, édesanyjának. Bécs, 1921. december 12.
1: Kedves anyikám, minden alkalmat felhasználok arra, hogy amikor időm van, írhassak édesanyámnak. Jelenleg itt a Schotteringen vacsora után határoztam el az írást, de mivel más sima felületi dolog rendelkezésemre nem áll, mint ez a boríték és a lenyúzott virslibőr, kénytelen vagyok az előbbit választani. Ma még itt vagyunk Bécsben, de már megvan a jegyünk a holnapi berlini gyorsra. Az itteni információnk szerint Európában ma Franciaországban a legkönnyebb az élet. Tehát a mai napon az én propozícióm után Párizs a cél. Mondják, igen nehéz a beutazás, de ha az ember bejut, akkor boldogul. Annál is inkább, mivel a magyarokat eléggé szeretik. Ez még nem biztos, de semmi esetre sem ok arra, hogy anyikám szomorkodjon. Már itt Bécsben beláttam, hogy a mászkálásnak végeredményben semmi célja, és pláne az én esetemben leghelyesebb már a valahol való megállás, ahova anyikámat is elvihetem, és ahol végre rendesen élhetnénk a magam erejéből. A mostani kóborlás nem más, mint ilyen helynek a keresése. Igen természetes, ahol legjobban megtetszik, ott igyekszem megtelepedni. És oda fogom, ami helyt lehet anyikát is kivinni. Nagyon szegénynek kell Európának lenni, vagy nekem igen magyarnak, ha nem találván ilyen helyet, végeredményben Magyarországba kellene visszatérnem. Ez is lehetséges, de már biztosan érzem, hogy ez a különélés nem tarthat soká. A legutóbbi hidegségünk és a távollét igen-igen visszavitt anyikámhoz. Szinte a 8 esztendős viselkedésemig. Csak anyikát kérem, ne változtassa meg a véleményét rólam. Felejtse el azt az utolsó 2 hetet, és tekintsen inkább még egész kisgyereknek, mint ahogy én is érzem most magam. Holnap újabb levél megy. Kezeit csókolom szeretettel. Gyuszi.
0: I. és Gyula édesanyjának. Berlin, 1921. december 23.
1: Drága jó anyikám! Végre ma megkaptam az első levelet Pestről. Igen boldoggá tett, és mondanom se kell talán, hogy a lehető legjobb karácsonyi ajándékkal szolgált. Remélem most már nem kell édesanyámnak bizonygatnom az én minden időben teljesen egyforma gondolkodásomat és szeretetemet anyika iránt, annál is kevésbé, mert gondolom lesz bőven alkalmam ennek az igaz voltáról bizonyítást is adni. Élek. Berlin igen kezd tetszeni, és valóban szép város is. Csak már azért nem bánnám, ha Párizsról írnám ugyanezt. Ma fogunk munkát kapni valószínűleg, és akkor egyelőre eldől a mászkálás sorsa is. Feri, mikor akar kimenni? Most többet nem írhatok, mert a berlini lakáshivatal asztalán firkálok, de a karácsonyra való tekintettel holnap ismét fogok egy hosszabb levelet csinálni. Addig is igen sokszor csókolva maradok szerető fia. Gyuszi.
0: I. és Gyula, Illés Lajosnak. Berlin, Charlottenburg. 1921. december 24.
1: Kedves Lajos bátyám! Most Berlinben lógok, mint Mohamed koporsója. Ég és föld között. Bécsben az ottani igen számos ismerőseim roppant kedvesen fogadtak. Adtak 4000 koronát, lakást, állást akartak adni. Bennem azonban még lévén némely idealizmus, csúnya dolgokat vágtam a fejükhöz, és elválni már nem a legjobb barátságban váltunk el. Így jöttem ide egy barátommal, alig pár márkával. Már kaptunk egy elég rendes lakást, és jelenleg az állásszerzéssel töltöm ifjúi napjaimat. Ez azonban roppant nehezen megy a magyarok iránt érzett nemzetközi végtelen megvetés miatt, és épp ezért gondoltam már arra, hogy vagy lemegyek a Ruhrvidékre, vagy talán át Párizsba, mi az eredeti tervem volt, és ott próbálok megélhetést szerezni. Az utóbbira főleg az ösztökél, hogy franciául legalább 5-szer annyit tudok, mint németül. Ez azonban csak terv, és előre kotyogni elgondolásokat igen buta dolog. Az itteni letelepedési engedélyt ma szereztem meg 1 esztendőre, ami roppan nagy dolog, tekintve, hogy magyarországi vagyok. A helyzetem nem olyan érdekes, hogy érdemes volna róla írni. Berlin tele van minden nációjú menekült, nyomorgó diákokkal. Egy nem sokat vet alatba. Aggódni értem senkinek se tessék. Nagyobb kulimászokból is kikecmeregtem én már átlag elég tiszta bőrrel. Nem fogok a holnaptól a legkevésbé is megijedni. Kezeit csókolom, és maradok szerető unokaöccse, Gyuszi.
0: I. és Gyula, édesanyjának és bátyjának. Berlin, 1922. január 16.
1: Kedves jó édesanyám és bátya! Nem mondok sokat, de van már jó 10 napja, hogy hazúról 1 árva betűnyi hírt nem kaptam. Nem tudom elképzelni, mi lehet édesanyámmal. Ez az utolsó estén Berlinben. Holnap megyünk. Minden valószínűség szerint Kölnön át Verdönbe, hogy végre munkába álljunk, ami itt teljesen reménytelen. Az ezutáni címem egyelőre ilyen lesz. Jules Illés, Verdön, Caserne Mirabilé, Franciaország. A boríték hátára a feladót is fel kell írni. Ferinek milyenek a céljai? Erről sem tudósítanak egy sorban sem. Ha esetleg ki akarna jönni Franciaországba, én az ottani állapotok meglátása után megszerezném a szükséges papírokat. Jelenleg kissé letargikus hangulatban vagyok, és ennek legfőbb oka a levelek teljes elmaradása, és csak kevés okban a magam őrjítő műveletlensége. Tanulnom kell. Sokat. Nagyon sokat tanulnom. Igaza volt anyikámnak. Bécsben butaság lett volna megállni, mint ahogy butaság lenne Berlinben is. Én itt már lassanként egész beleéltem magam a berlini életbe. A várost, mint akár Cecét úgy ismerem. Miért is épp a legfőbb ideje, hogy tovább menjünk. remélem Franciaországban már egy egész halomlevél fog várni. Keresztanyámékkal együtt mindkettőjüket szeretettel csókolom. Gyuszi.
0: Íjes Gyula, édesanyjának. Köln, a Rajna parton egy jó régi halzabáló helyen. 1922. január 22.
1: Drága édesanyám! Ha másért nem, de a mai délelőtt örömös mászkáló látásaiért érdemes volt eljönni hazúról. Soha ilyen szép fura várost. Mintha 500 esztendővel visszavitt volna a vonat a hajdani Rajna vidékre. Micsoda utcák vannak itt, micsoda házak! Az ember leveti egy kicsit a hétköznapi hangulatát, és visszaevez a nagy, mély misztikumú középkorba. Anyika ismeri a gyerekességemet. Isten bizony nevettem, ugráltam, meg boldogan föl alá szaladgáltam, hogy a dóm elé értünk. A kölni dóm. Így beszélni nem lehet róla. Egy egész délelőttöt örökített ez a remekség az életembe. Beszéltem úgy néha még Pesten az egyetemi előadásokról. A gótikáról szólt az. Az északi népek nagy vallási felolvadásáról az építészetben. Akkor halványult képeket láttam csak. És most? Ma? Illés Gyula úr? A néni fia, aki a rácegresi iskolában mindig olyan szent borzalommal gondolta, mindig csukott kápolna ajtóra? Ma délelőtt, itt Kölnben, hol még a vízvezetékből is kölni víz folyik, gyönyörű misét hallgatott vidámul végig a világ legnagyobb katedrálisában. Igéző, megrémisztő és bolond részegségben magasságba dobó ez a templom. Ezer hatalmas, feltörő vonalak siklanak a láthatatlan tető felé. Hát még kívülről! Nem lehet beszélni róla. Tegnap még Berlinben a Sturm képkiállításán lettem szerelmes egy nagyszerű expresszionista festménybe. De hol van az? Az expresszionizmus tekintetében ettől a székesegyháztól. Na és a város? Az egész nem épült más szempontból, mint hogy meglapuljon alázatosan a templom mellett. Milyen házak ezek itt, édesanyám, meg milyen sikátorok, utcák és játék összedobálású terek? Ilyen építkezést semerre se láttam. Minden ház vékonyan nyúló filigrán kis kalicka, legtöbbször egy család lakja, és kedves fehér ablakok mögött jó német fehérségű függönyök barátságoznak ki. A legszebb város, amit eddig volt szerencsém végigmászkálni. Igazi városnak készült város. Aj, mennyit fogok beszélni majd róla édesanyámnak, ha találkozunk. Mihelyt megmilliómosodom, rögtön ide fogunk hurcolkodni. És a Rajna is. Nincs olyan széles, mint a mi Dunánk, de ezerszerte ízlésesebb folyó. Hidak. Berlinben már fülig undorodtam a tengeri halaktól. Itt mégis ma ebédre más se ettünk, mint jó, frissen sütött lazacokat. Csak pusztán az aznap fogott hal. Semmit nem adnak hozzá. Kenyeret se. Csak néha valami krumplifélét. Abszolút semmi fogalmam az otthoni dolgokról. Édesanyámtól utoljára az 5-én írt levelet kaptam, melyben a képet küldte. Már csak azért is igyekszem annyira átmenni a határon, hogy némi újságot olvashassak. Remélem minden rendben van. Ferivel együtt csókolja, Gyuszi.
0: Szirk, 1922. január 23.
1: Már Franciaország. Épp most szálltunk ki a vonatból, és mivel itt várni kell, csapom ezt a fecnit a levélhez. Köln után a Rajna vonalon végig Trierbe mentünk. Ez is gyönyörű fészek. Általában ez a vidék a legszebb része egész Németországnak. Leszámítva azt a meghatódottságot, hogy ebben a városban született a jó öreg Marx. Amit mellesleg szólva az itteniek is tőlünk tudtak meg, mikor a házat kerestem. A régi német élet legkifejezőbb maradványa ez. Voltunk valami még római építésű egész város részben, végigjártuk itt is a templomokat, és lehetetlen rossz krumplit adtak a húshoz.
0: Íjes Gyula, édesanyjának és bátyjának. Ubé, 1922. január 31.
1: Kedves jó édesanyám és bátya! Nem kell megijedni. Egy bányatelepen dolgozunk. Lehetőleg le kell tenni ezúttal a Zóla Jókai féle kispolgárok számára épített mumus bánya misztikumról. Végtelenül egyszerű, könnyű és veszélytelen história az egész. Még most hangsúlyozom, hogy ez nem szülői megnyugtatás kedvéért íródik. A dolgom ilyen. A föld fölött van építve vagy 10 méter magas terasz. Erre érkezik a bányából felhozott vasérc kis vaskocsikban. Egy lifthez 2 kocsi van. Ezeket oly módon taszítják le a liftről, hogy 2 üreset vágnak hozzájuk, mire a 2 telt kiugrik a sínről. Tetszik érteni? Aztán a 2 üres a teltek helyére áll. 4 ember végzi ezt a munkát. Én is köztük vagyok. Holmi bányalég, robbanás és egyéb ökör dolgokra már azért se szabad gondolni, mert ez vasbánya. Bányalég csak szénbányákban van. Igen, nagyszerű dolog, és mi a legfontosabb, vidám kedvel csinálódik. A társaim pompás alakok, kik tudván a diák voltam, minden mozdulatomat jókedvű kritikai röhögéssel kísérik. Épp most vettünk fel egy minőrnél, az előbányászt hívják így, egy lakást. Koszt, minden, cakkumpak 8 fran. Napi keresetre 15 frankot lehet átlag számítani. Mivel eddig a félvilágnak tartozunk, 80-90 fran, hazaküldésre csak pár hét múlva gondolhatok. Neked most vitéz hazafi. Igyekezz böcsülettel helyettesíteni. Majd egyszer később bizalmasan megírom, hol nélkülözhetnek, és vigasztaljad az anyámat. Nem ízlik a katonaság? Ha kicsi terület lesz Magyarország, számodra lesz még hely. Nem kék öcsénk kétségbe esni. Innen üzenem néked dicső Franciaországból, hogy végig hánytorogtam pár kilométert. Fogunk mi még nagy, nekibúsuló vígsággal bolondokat inni Dombóváron. Ott, vagy Párizsban, ami végeredményben szubjektíve teljesen 8. Végül anyikának is külön. Aggódni nem szabad, és butaság is volna. Ahogy én élek, édesanyám tudja, hogy mennyire nem az anyagiak után asszimilálódva, úgy nem lehet nélkülözni. Igen szép ország ez erre már. Bejártam a vidéket. Édes kis francia faluk meg furcsa bányásztelepek. 1000 újdonság számomra. Magas hegyen lakunk, az ablak a völgyre, tavasszal le fogom festeni anyinak, ahol egy elálmosodott patak unatkozik. Koszt, mint mindenhol Franciaországban, kimondhatatlanul nagyszerű. Mindenkit üdvözlök, aki tud még valamit ifjabb Illés Gyula elvtársról. Kezeit csókolom szeretettel. Gyuszi.
0: Illés Gyula, édesanyjának. Ubé, 1922. február 19.
1: Kedves jó édesanyám! Az UBI helyzetre vonatkozólag tömören ezt mondom. Munka 6-tól 2-ig. Nem nehéz, tegnap óta pláne, mert frénőrnek avanzsáltam. Ez a titokzatos nevű mesterség magyarul fékezést jelent. A liftből kijön az érceltelt kis vagon. Magától megindul a kiürítőhöz, hogy ne menjen esetleg gyorsan. Egy pasos egy doronggal a 2 kerék közé szorít. Abszolút veszélytelen szinte. A főnök jó akaratának köszönhetjük. A szobát rendesen fűthetjük, ha rendben vannak az idegeink, és loptunk fát a bányából. Az utóbbi minden nap megtörténik. Egy igen helyes kis olasz kölyök szokott megfelelő mennyiséget számomra összetolvajolni. A francia ágyak szélessége 1,5 méter. Takaró 3 van. A ruhám nem piszkolódik, mert egyrészt nem piszkos a munka, másrészt meg van egy munkás zubbonyom és egy bricseszem, amikor dolgozom. Semmi nem romlik, mert itt az a divat, hogy a mosásnál kijavítják a fehér neműt. Az orosz ingemet már ezelőtt 1 héttel igen szépen megvarta az egyik brigantilány. Semmi anyagi hiányom nincs. Munka alatt tanulni szoktam néha. Picike papírdarabokra írok idegen szavakat, vagy francia-német verset. A vagonért jövet elolvasom, visszafelé meg elmondom magamban. Elég jól menne, ha nem kellene barátságból a taljánokkal viccelődni. De kell, mert különben idegennek néznek. Köztük már 2 hét óta van egy 22 éves volt katona barátom, kivel roppantul szeretjük egymást. Ő állandóan segít. A nevét még nem tudom, mivel ő egy kukkot franciául nem tud. Csak összenevetünk, megöleljük egymást, futballozunk, boxolunk, de beszélni? Az ujján szokta mutatni, hogy annak idején naponta 3 magyar tevet meg késsel, villával a fronton. Ezért eleinte melbe szoktam verni. De hogy később kisült az, miszerint az egész háborút a milánói katonai fogházban töltötte, mint katona szökevény, hát Azóta ezt is elnézem neki. Igen, jó szívű gyerek, mint általában minden olasz. Van ugyan pár őrjöngő szicíliai is, de ezek nem számítanak. Tehát minden rendben van. Kezeit csókolom szeretettel. Gyuszi.

0: előzőekben I.J.S. Gyula válogatott levelezés 1913-1933 című gyűjteményének második részét hallották. Közreműködött I.J.S. Gyula szerepében Rákos Olivér, női hang Tankó Erika. A felvételt készítette Jantyik Levente. Zenei szerkesztő Horváth János. Munkatársak Kis Edit, Szuper Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Rádió Színház.
1: A következőkben Illyés Gyula levelezésének első 20 évéből, az 1913-tól 1933-ig terjedő időszakból válogatunk. Összeállításunk harmadik részét hallgathatják meg.

0: Ijés Gyula édesanyjának. UB, 1922. február 23.
1: Kedves jó édesanyám! Újra igen sok ideig nem kapok semmi levelet. Mi az oka ennek? Én írok legalább hetente kétszer, ha nem többször, és folyton hiába várom a választ. Dolgozunk, és reméljük, hogy 4-5 hét múlva Párizsban lehetünk, ahol az én komoly tanulásom kezdődik majd. Az egyetemre akarok mindenáron bejutni. Ha másképp nem hajlandó leszek ott újra leérettségizni, mert a minden alap nélkül való mászkálásnak kezd így már semmi értelme sem lenni. Párizsból addig nem mozdulok el, vagy egyáltalában egész Franciaországból, míg nyakig ezt a nációt kultúrájában, nyelvében, de legelsősorban művészetében meg nem ismerem. Az ez alatti időben bekövetkező bizonyos dolgok sikerültétől függ aztán, hogy mikor megyek haza, vagy egyáltalában hazamegyek-e. Mindenek előtt, és ezt igen komolyan mondom, az életemnek legelső és leghatározottabb célja anyikáról való gondoskodás. Feri is igen érdekel a reményeivel. Írt már? Az élet különben azóta változatlan. Legfeljebb csak az fokozta szomorúbbá, hogy azóta már 10-szer jöttem ki a postahivatalból. Igen, lecsuklott fejjel. Ha édesanyám tudná, mit jelent egy rendes levél? Természetesen nem annyira aggodalmi mondatokkal, mint inkább hazai referálásokkal teleírva. Itt tegnap óta tavasz van. Nyitott ablaknál írok. A munka szinte még egyre játék. Valahogy olyan furcsa nékem, hogy bár már jó ideje dolgozom, nem éreztem eddig még soha komolyan, hogy termelek. Hogy ér valamit szerény működésem. Egész nap sétálok a friss levegőn, egy nagy teraszon, és tréfálódzom. És hogy megerősödtem, kérem? Az Imre nem győz csodálkozni. Az a nagy, kockás barna kabát most teljesen rám illik. Széles vállaim lettek, a mellem kidomborodott. Olyan vagyok, mint egy operaénekes, vagy egy hentes legény. Kezeit csókolom szeretettel. Gyuszi.
0: Ijés Gyula nagyszüleinek. UB, 1922. február 26.
1: Kedves jó nagyszüleim! Még Berlinbe kaptam nagymama levelét. Azóta én már párszor írtam, és most gondolom más nem kell elmesélni, mint az UB-i életet. Reggel 4:30-kor fölébred az ember. Sötét van. Órám nincs, tehát várjuk a háziasszony kopogtatását. Miután hiába gondolom szentül, hogy még nem lehet több idő éjfélnél, a háziasszony 5-kor könyörtelenül kocog. Most jön előbb annak a megvitatása, hogy egyáltalában érdemes-e felkelni. S miután az is eldöntetik, szeretett lakótársammal sorsúzással döntünk afelett is, hogy kibújjon ki először az ágyból a lámpát fölgyújtani. Ez átlag 1/2 órát szokott igénybe venni. 5:30-tól 6-ig gondolat előkészítés a reggelihez. 6-kor villámgyorsasággal követik egymást az események, ugyanis akkor már egy kapun be kellene menni. Tehát őrült sebességgel fogyasztjuk el a kávét, és ezután egészségi szempontból is 10 percnyi versenyfutás. 7:30-től 8-ig az újonnan tanult kisgyerekéneket gyakorlom fütyülve, 8-tól 9-ig francia szavak tanulása. Van egy igen helyes pici füzetem, mit állandóan a bal tenyeremben tartok. 9-től 9:30-ig töprengés azon, vajon ma mit adott früstökre az asszony. 9:30-től 10-ig 10 órai. Hús, sajt, 1/2 liter vörösbor. Az embernek a bortól jó kedve szokott lenni, így tehát 10-től 11-ig újra fütyülés. Viszont 11-től 12-ig ismét tanulás. 12-kor rendesen unok már mindent, és mivel az olasz henceg, naponta versenyzek egy Pompeo Bellardinelli nevű taljánnal egy vasrúd minél többször való kinyújtásával. Ez 1 óra. 1-től 2-ig Adolf François boxmérkőzési felhívásának teszek eleget. Mivel itt már tökéletes tavasz van, 2-től 2:30-ig hasalás a napon. Ezután újra 1/2 óra szótanulás. 3 órakor aztán, alkalmazkodva az itteni szokáshoz, telelopja az ember fával a tarisznyát és kimegy a kapun. A postahivatalnál eltöltök naponta 10 percet. 3:45-kor mosakodás, ebéd 1/2 liter vörösborral. 7-ig olvasás. Vacsora újra borral, ét abszolút semmi vizet nem isznak. Beszélgetés Germainnel, ez a házigazda 17 éves lánya. Elolvasom a Petit Parisient, gondolkodás, levelezés, 10 órakor lefekszem. Ez minden nap így van. Kivéve, mikor esik az eső, mert akkor fedél alatt kell délelőttönként tolni a kocsikat, ott pedig a főnök jelenléte némi megszokott dolgoktól eltérít. De ez csak néha van. Ubéj, kis bányafészek. És bár nekem nem kell soha a föld alá mennem, mégis már az elutazásról töprengek, mert ha már Franciaországban vagyok, hát Párizsban akarok élni. Ez 4-5 hét múlva történik majd meg. Mindenkit szeretettel csókolok. Gyuszi.
0: I. és Gyula édesanyjának. Ubéj, 1922. március 4.
1: Kedves jó anyikám! Édesanyámnak is talán nagy szomorúságot okozna, ha hűen leírnám azt a kimondhatatlan rosszul érzést, amit édesanyám velem szemben való viselkedése okozott. Ez nem szemrehányás akar távolról sem lenni, hisz még most is a legelképzelhetetlenebb aggodalomban vagyok Anyika miatt. Mi van édesanyámmal? 4 hét óta egy betűt nem kaptam. A legbadarabb víziókat képzelem percről percre. Nem gondolom, hogy tudatosan csinálja Anyika ezt az őrítő hallgatást, biztos valami buta véletlenség, de borzalmas mégis. Ha ezt a levelet megkapja édesanyám, azonnal, aznap még adjon föl egy lapot. Nem kérem én, hogy levelet írjon, de legalább minden vasárnap egy lapot. Eddig napról napra remegtem a bányából való kijövést. Ma már okvetlen lesz, és még ma sincs semmi. Mi az oka ennek? Megszoktam már pár hónap óta, hogy a legdurvább csalódásokat kelljen elviselni, de édesanyámtól, akiért hányszor kell megismételnem, tulajdonképpen minden törekvésem van, akit legeslegjobban szeretek, legmélyebben minden felett, mert tudom, hogy ez viszont is így van édesanyámtól. Hogy történhetett ez meg? Itt megállna igazán minden következtetés, ha nem jönne utána a másik, még rettenetesebb, állandó gondolat. Biztosan valami baj érte. De hisz ezt más megírta volna? Haragszik rám édesanyám, és azért van mindez? Kezeit csókolom szeretettel. Gyula.
0: I. és Gyula, édesanyjának. Párizs, 1922. április 27.
1: Kedves édesanyám, most egyelőre megnyugtatás véget írok csak. Szerencsésen megérkeztem, lakás, minden biztosítva, 2 nap múlva biztos állás. Aggodásra abszolút semmi alap. Ha jól elhelyezkedek, Feri is ide jön. Itt 30-40 frank napi szakmabér, és azután édesanyám is. Minden a lehető legnagyszerűbben megy. Holnap után fogok teljesen bő referálást írni. Kezeit csókolom szeretettel. Gyuszi.
0: I. és Gyula édesanyjának. Párizs, 1922. május 5.
1: Kedves jó édesanyám! Már régóta ígérem ezt a levelet, amelyben végre már, amennyire lehet, biztos határozottsággal fogok írni a terveimről. Párizsba érve, ez volt az első eset, nem csalatkoztam semmiben. Most már nem vártam senkitől hozzám mért megértésfélét, vagy az általános helyzetet értve paradicsomi helyzetet. Párizs számomra roppant sokat adhat, azonban ez nem megy könnyen. Én itt körülbelül 8-10 hónapot erősen tanulni akarok. A tanuláshoz azonban a munkától meg kell szabadítanom magamat. Ez az, ami a nehézséget okozza. De ez is menni fog. Kosztot illetőleg minden valószínűség szerint tudok majd ingyen ebédet szerezni. Ha esetleg nem is sikerülne, a legrosszabb esetben napi 2 frankból meg tudok élni. Lakást tudok számomra 40 frankból keríteni havonta. Tehát átlag megélhetéshez hónaponként szükségem van 100 frankra. Állásom még nincs. Most keresünk valami megfelelőt, de a megélhetés biztosítva van. Ingyen ebéd, kitűnő, és egy keresztény diákegyesület titkárától kaptam 75 frankot kölcsön. Tegnap este egy tea estéjén is voltam ennél az egyesületnél, oroszokkal, franciákkal, svédekkel, angolokkal, meg mit tudom én még milyen nációjú diákokkal együtt. Régóta nem éreztem magam ilyen nagyszerűen. Az egyetemre a beiratkozást már most elkezdem. Ehhez igen jó volna a kért útlevél másolat, kell majd hozzá a születési bizonyítvány is, valamint egy szegénységi

0: Akkor legyen szíves azt, és Adi új versek kötetét lehetőleg azonnal ajánlva, minta érték nélkül feladni. Fél kilóig lehet ezt, és a csomag 5 nap alatt itt van. Ha ez a 3 könyv több lenne, mint fél kiló, úgy csak a szótárt kérem. Sőt, az Adi abban az esetben is ott maradhat, ha valaki volna szíves, semmi esetre sem édesanyám, kimásolni belőle a Gare de l'Est-en és a Párizsba beszökött az ősz című verseket. Sőt, ez lenne talán még a legjobb megoldás. A bizonyítványok és az útlevél másolat beszerzésére ismételten kérem édesanyámat. Kezét csókolom szeretettel. Gyuszi.
1: Íjes Gyula édesanyjának. Párizs, 1922. május 11.
0: Kedves jó édesanyám! A város legszebb külvárosának egyik internátusából írok. Külön kis szobácskám van. Asztal is, szekrény is, és villany. A mellettem lévő szobában 19 francia, olasz, meg orosz buksi fejű apró csirkefogó lármáz. Korán hoztam fel őket, és nem akarnak elaludni. Én pedig már eléggé fáradt vagyok. Édesanyámat fogom tájékoztatni a helyzetemről. Állásom végre van. Nem vártan a képességemhez való, és ez az, mi legnagyobb örömmel tölt el, bár, mint látom, nem kismiska a dolog. Hogy miképpen kaptam ezt az állást, azt most nem érek rá elmesélni. Az maga egy külön regény, de elég az hozzá, hogy ma délután végre alkalmaztak itt. Olyan segédtanár kisegítő helyettes minőségben. A dolgomat óráról órára fogom leírni. Reggel 7 órakor a hozzám tartozó fiúháló lakóinak öltözködését felügyelem, a délelőtt folyamán legalább 3 óra hosszat osztályokban kellene 15-17 éves lányoknak németet és keleti történelmet tanítani. El sem tudom képzelni, hogy sikerül ez majd. Ilyet még életemben nem csináltam. Ettől remegek legjobban. 12-kor ebéd, délután ismét legalább 2 hasonló óra kellene, aztán a bandával együtt lenni egész a vacsoráig. Ez 7-kor van. 7-től 9-ig az udvaron és 9-kor lefekvés. Ebből eddig csak 1 délutánt csináltam végig, de ez alatt az idő alatt is úgy kifárasztotta a fejemet az a kis társaság, hogy most alig tudok még gondolkozni is. De nem baj, itt fogok. Itt tudok csak igazán franciául megtanulni. Hetente pár nap délután valószínűleg szabad lehetek. A fizetés ezekért teljes ellátás, koszt, lakás és talán havonta 50-60 frank. Ez borzalmasan kevés. De egyelőre kényszerítve vagyok rá, és az én mostani helyzetemben elég jól is jött ez a dolog. Csak a banda ne üvöltene úgy. De annyira zajonganak ezek a kócos kis brigantik, hogy néha már az én nagyszerű idegeim is kezdik felmondani a szolgálatot. De nem félek semmitől. Az a baj tudnélik, hogy nagyon engedékeny vagyok velük szemben. De csak nem fogok kiabálni. Így hát ők kiabálnak. A kölykökkel való bánás is rettenetes. Most látom, milyen hitvány gazember voltam, mikor még csak 1 évvel is ezelőtt szeretett tanáraim idegeire vegyes rablógyilkosságokat hajtottam végre. Értem, mit jelent az, ha valaki állandóan fütyül az osztályban, és az istenekre se tudom kinyomozni a tettest. Egész bélyegbőrzét rendeztek be már a 4 utolsó padban. Ma délelőtt pedig, hogy az egyik pad alatt utazót megcsíptem, kisült, hogy a rólam készített rajzremek művét körözte a többi briganti között. Tekintettel, hogy már régen kapott rólam fényképet Anyika, az elkobzott portrét mellékelem. Látszólag minden a legjobban megy, csak az a kifogás, hogy nem vagyok elég szigorú. De hisz én is voltam internátusban, és tudom, milyen borzalmas minden szeretet nélkül a diákokra az élet. Igaz ugyan, hogyha én rám szólt valaki, 1 esztendeig elhallgattam, ezek meg még a kiabálásomat se igen veszik tragikusnak. De hát, ez a francia lélektan. A lányoktól eddig még megóvott a jóisten, és ez az oka annak még, hogy élek. A bizonyítványokkal mi van? Világos, hogy beiratkozom az egyetemre. Hisz naponta majd 5 órám szabad, és pont a tanítási időben. Otthon mi újság, és Ferkével mi van? Még nem válaszolt a levelemre. Kezeit csókolom. Szeretettel, fia. Gyuszi. A csomagot végre, hál' Istennek megkaptuk. Egész körutazást csinált.
1: Íjes Gyula édesanyjának. Párizs, 1922. június 24.
0: Kedves jó édesanyám! A hasztalanul

0: De csomag ma megérkezett. Lássa, édesanyám, milyen fölösleges kiadásokkal terheli magát. Ruhakefém van, harisnyát már kaptam, és csupán csak az ing. Hú, de nagyszerű jószág, millióm köszönet érte. Igen, örülök neki. Emiattán mégsem volt érdemes olyan tetemes költségeket okozni. Na és újra a pénz. Meg fogja látni az eredményét, édesanyám. Ez így nem megy. Nagyon mérges vagyok, kérem. És élelem. Minek? Anyika nagyon jól tudja, hogy nem igen fontos tényező az éhenhalás kikerülte után már szeretett fiának a zabálék. És mégis mézekre tetszik gondolni, meg lekvárokra, meg mit tudom én mire. Ismétlem, teljes ellátásom van, tehát semmire szükség nincs. Ha lesz majd, kérni fogok. A süteményből még tegnap este 2 az egyik tanárnak, ki igen-igen kedves velem szemben, Monsieur Jacques Difertinek adtam. Ma reggel kétségbe esetten hozza le az egyiket. Majd megettem, dadogja az édesanyja levelét. Bocsásson meg, nem ismerem az önök szokásait. Nálunk nem a tésztákban leveleznek. És remegve mutatja a pék belesütött számát. Lehetetlen volt neki megmagyarázni, hogy mi az, mert itt franciáéknál sehol nem divat a péknél való sütés. Ilyen nincs. Még kenyeret se süt senki. Minden központilag megy. Mivel akkor már én bekebeleztem a megmaradt süteményeket, a visszahozott megbélyegzettet Monsieur Jacques hüledezésére merész gesztussal az anyám levelével együtt bevágtam szinte. Megmagyaráztam neki, hogy csak így értem meg a levél tartalmát. Különös erkölcsök, szólt ő, és elkotróda lógó orral. Ferkéről már írtam. Szeptemberben lesz csak aktuális a jövetele. Én valószínűleg, ha jobb állást kapok, itt fogom azt az internátust hagyni. Előzőleg azonban a direktorral beszélek majd, és ha hajlandó ő a munkateljesítményt az én propozícióm szerint beosztani, akkor még itt maradok esetleg. Tudni illik, roppantul az idegeimre mászik ez az ügy így. Hihetetlen csirkefogók a gyerekek, alig pár kivétellel. Inkább dolgozom fizikailag. Persze az itthagyás csak úgy fog megtörténni, ha előzőleg már szereztem egy biztos állást. Kezeit csókolom szeretettel. Gyuszi.
1: Csók István, Íjes Gyulának. Budapest, 1922. július 12.
2: Kedves fiatal barátom! Nagyon sokat gondolkodtam, hogy miként lehetnék segélyére, de sajnos nem igen hiszem, hogy most valami sokat tehessek. Én magam sem vagyok valami nagyon ismerős Párizsban, és azt hiszem, mi magyarok nem örvendünk ott valami különös nagy szeretetnek. Azonban, ha azt gondolja, hogy itt-ott a szavam ér valamit, próbálja meg mellékelt soraimmal az illető urakat fölkeresni. Talán azok tudnak némi útbaigazítással szolgálni. A magyar egyletben járta már. Ottán módját tudnák ejteni holmi összeköttetéseknek. Kádár Gábor úrnak nagyszerű grafikai gyára van Párizsban. Őt okvetlen keresse fel, és írja meg nekem, hogy fogadta önt. Nekem magamnak is fontos üzleti ügyben volna beszélni valóm vele. Csak kitartás fiatal földi, s minden jóra fordul. Szeretettel öreg barátja és földie, Csók István.
1: Íjes Gyula édesanyjának. Párizs, 1922. július 26.
0: Drága jó édesanyám! Ebédidő alatt írok a műhelyben. Ez magyarázza a különös papírt. Hát, könyvkötő lettem menthetetlenül. Az ötlet először, mint jóvágású tervezés érkezett csak, aztán tegnap előtt beugrottam, ma pedig roppant örülök. Napról napra helyesebbnek látom ezt a dolgot, és már a tervezések egész seregét csinálom. Egy 26 éves, hihetetlen jó akaratú normandiaihoz kerültem, kinek a barátosságát nem igen tudom jól visszaadni. Olyan hévvel tanít, mintha a saját gyerekeit vezetné be emett titokzatos mesterség rejtelmeibe. Például fél órával ezelőtt direkt az én kedvemért hiába valóságokra aranyozott, hogy megmutassa, ő aranyozni is tud. A műhely szép világos, napos, egy tipikus párizsi zugutcára szólnak az ablakai. Rendesen 4 vagyunk csak. A fűzőlány, a rémbuta kis szűz, a mester úr, én, meg a mester úr öccse, egy vakációzó kispap, ki minden alkalommal, akárha vallásról, akár irodalomról van szó, kedves bátyja viharos tetszése mellett általam gyönyörűen lefőzetik. Kedves bátyja tetszése között, mondtam, mert remek gazdám olyasféle filozófián sétál, és ezt épp ma árulta el egy Vergilius vitatkozásnál. Ha az inasom ennyit ismer, mennyit tudhatok én? Ki őt tanítom? Szóval igen, meg van elégedve. A fizetés, mint hétfőn írtam már, 60 frank hetenként. De ez csak az első hetekre lesz érvényes, mert ahogyan a história folyik, én egy-kettőre kitanulom a mesterséget, és akkor vagy drága főnökön fogadni többet, vagy én hagyom el drága főnökömet. A képek rövidesen mennek majd. Kezeit csókolom, szerető fia, képpen legelőször édesanyámért akar gazdag, nagyon okos, de nagyon jó ember lenni. Ha lehetne, bár ez még így írásban is nagyon banális. Gyuszi.

0: Az előzőekben I.J.S. Gyula válogatott levelezés 1913-1933 című gyűjteményének harmadik részét hallották. Közreműködött I.J.S. Gyula szerepében Rákos Olivér, női hang Tankó Erika, férfi hang Gelányi Bence. A felvételt készítette Jantyik Levente. Zenei szerkesztő Horváth János. Munkatársak Kis Edit, Szuper Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Két óra jó estét kívánok, a késő esti krónikát hallják. A bemondó Ceglédi Edit, a mikrofonnál Jávor Miklós. Főbb híreink először röviden. Egy kiszivárogtatott ügyészségi irat alapján Orbán Viktor utasítására tartóztathatták fel az ukrán aranykonvojt.
5: Több időt igényel az előkészítés, az ügynök aktákat ezért nem október 20-án, hanem november 4-én hoznák nyilvánosságra.
4: Az élelmiszerpazarlás csökkentésére hívták fel a figyelmet ma világszerte. Az ENSZ felmérései szerint a földön termelt élelmiszerek egyharmada kárba vész.
5: Holnap napos, száraz időre készülhetünk.
4: Következnek a részletek, a szerkesztő Harcsás Gergely. Egy ügyészségi irat kiszivárgott tartalma alapján Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztathatták fel tavasszal az Ausztriából Ukrajnába tartó Magyarországon áthaladó pénzszállító autót. Az információkat egy nyílt levélben hozta nyilvánosságra Fürkt Pál, a központi nyomozó főügyészség egykori vezetője.
5: Lacó Adrián ügyvéd az aranykonvoj ügyben az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi iroda munkatársa. A Kossuth Rádiónak azt mondta, Fürth Pál azért állapította meg, hogy Orbán Viktor volt miniszterelnök. Március 3-án utasította a titkosszolgálatot az ukrán pénzszállítók két nappal későbbi elfogására. Az ügyvéd szerint a nyomozást nehezíti, hogy a legfőbb ügyészség jelenlegi vezetése ellen érdekelt az ügy felderítésében.
6: Az új információ az, hogy ez most nyilvánosságra is került, és igazolta azt, amit eddig is gondoltunk a főbb szereplők érintettségéről. Én nagyon remélem, hogy most már tényleg záros határidőn belül lesz egy legfőbb ügyészünk, akinek nem az lesz az érdeke, hogy szőnyeg alá söpörje a közvetlen kollégái felelősségét, mint a mostani legfőbb ügyész helyettesnek, hanem hogy tisztázza, hogy pontosan mi történt, és hogy levonják a következtetéseket akár ügyészi szakmai szinten, akár sajnos büntetőeljárási szinten is, hiszen nagyon úgy néz ki, hogy több ügyész vonatkozásában minimum a hivatali visszaélés felmerülhet, tehát bűncselekmény gyanúja merül fel, akkor pedig büntetőeljárást kell velük szemmel lefolytatni.
4: Hankó Balázs szerint politikai és kulturpolitikai célból indított koncepciós eljárás zajlik ellene és kollégái ellen a Nemzeti Kulturális Alapügyében.
5: A Fidesz országgyűlési képviselője, korábbi kulturális és innovációs miniszter a Hír TV-nek adott interjújában kijelentette, a teljes támogatási rend és minden lépés jogszerű volt. Mint az 1087 támogatott program kulturális projekt volt. Hankó Balázs mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az országgyűlés, majd őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki.
4: A Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője és elnöke szerint Magyar Péter és a Tisza párt újabb szintet lépett az önkényuralmi rendszer kiépítésében.
5: Deutsch Tamás és Gál Kinga levélben fordult az EP képviselőkhöz, mert úgy vélik, hogy a kormányzat koncepciós eljárást indított Hankó Balázs volt kulturális miniszter ellen.
4: Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtöki ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság.
5: Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvény módosítását, Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. A vizsgáló bizottság azt akarja kideríteni, hogyan születtek a döntések, ki tudott róluk és kit terhel politikai felelősség.
4: Sajtóhírek szerint csődbűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett az állami felszámoló az egyiptomi vasúti szerződés ügyében. A Telex arról ír, hogy az érintett társaságokból akkor is fizettek ki osztalékot, amikor a cégek pénzügyi helyzete ezt már nem tette lehetővé. Kócán Dávid összefoglalója.
7: A Dunakeszi járműjavító egy orosz-magyar konzorcium tagjaként 2018-ban nyerte el az egyiptomi állami vasút mintegy 1 milliárd eurós megrendelését több mint 1300 vasúti kocsi gyártására és szállítására. A projektet az orosz-ukrán háború, az uniós szankciók, valamint a megnövekedett költségek is nehezítették. A gyártás végül veszteséges lett. A szerződés teljesítésében érintett magyar társaságok 2025-ben felszámolás alá kerültek. A Telex arról ír, hogy az állami felszámolás vizsgálata szerint az ezt megelőző években több 10 millió eurót fizettek ki a cégekből. A gyanú szerint a tulajdonosok akkor is vettek fel osztalékot, amikor a társaságok pénzügyi helyzete ezt már nem tette volna lehetővé. Emiatt a felszámoló feljelentést tett. Ez bűncselekmény gyanúja esetén kötelessége megtennie a cégnek, mondta Farkas Gergő ügyvéd.
8: Nem automatikusan indul el itt ilyenkor egy nyomozás, hanem nyilván ezt a nyomozóhatóság mérlegeli, hogy fennáll-e a bűncselekmény egyszerű gyanúja, amennyiben igen, akkor ugye a nyomozás elrendelésére kerül sor.
7: Azt, hogy egy vállalat mikortól válik fizetésképtelenné, szakértői vélemény alapján lehet megállapítani.
8: Amennyiben ezután történt mondjuk egy osztalékkifizetés, vagy bármilyen más olyan cselekmény, ami veszélyezteti magát akár a felszámolási eljárásnak a befejezését, akkor ott már egy bűncselekmény, csődbűncselekmény büntetőjének a megalapozott gyanúja fennállhat.
7: A csődbűncselekmény 1-től 5 évig terjedő, súlyosabb esetben pedig akár 8 év szabadságvesztéssel büntethető. A feljelentés után a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatósága vizsgálhatja az ügyet. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, félkész járművek maradtak a dunakeszi telephelyen, miközben több már leszállított kocsi után sem történt meg a teljes kifizetés. Vitézi Dávid hozzátette, az egyiptomi féllel olyan megoldáson dolgoznak, amely nem jelent anyagi terhet a magyar adófizetőknek, és továbbra is biztosítják a járműjavító működését.
4: 2 héttel elhalasztják az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Október 20-a helyett így november 4-én lennének elérhetők az első iratok.
5: A Tisza párt azért kezdeményezte a halasztást, mert a tervezetnél több időt vesz igénybe az iratanyag előkészítése. A dokumentumok a nyitottakták.hu online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárának főigazgatója szerint szinte mindenki talál majd ismerőst az iratokban, és biztosan lesznek köztük közéleti szereplők is.
9: Bűnösök és nem bűnösök egyaránt felkerülnek erre az adatbázisra. Ebben van igazság, kétség kívül, hogy ezerféle történet, ezerféle élethelyzet fog tükröződni ezekben az iratokban, és nagyon különböző szerepvállalások jellemzőek ezekre a személyekre. Tényleg lesz olyan, aki hősiesen mondjuk így, vagy becsületesen megtagadta az együttműködést, de eljutott odáig, hogy legalább valami kartont kiállítottak róla, a másik pedig akár évekig, évtizedekig lelkesen működött együtt az állambiztonsággal. Ezek együtt benne lesznek.
4: Az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel egyeztetett a köztársasági elnök Gödöllőn. A zárt ülésen a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó szabályok felülvizsgálatáról, az uniós támogatásból megvalósuló TOP plusz programokról, valamint a települési adók ügyéről eshetett szó.
5: Baka András azt mondta, a cél olyan önkormányzati rendszer létrehozása, amely megfelel a kor és a települések elvárásainak. Az eseményhez kapcsolódóan több száz polgármester vett részt azon a konferencián, amelyen az önkormányzati rendszer átalakításáról szóló javaslatcsomagot is bemutatták.
10: A alkotmányozni úgy lehet, hogyha szilárd alapokra építünk, tehát azok a nagy struktúrák, amelyeket meg kell csinálni, azt még az alkotmányozás előtt meg kell csinálni, különben nem lehet lezárni ezt az egészet alkotmányozással, illetve ha lezárjuk idő előtt alkotmányozással, akkor úgy járunk, mint ahogy eddig jártunk, az alkotmányt kell módosítani, hogy racionalizáljuk az alkotmányba foglalt a rendszereket, amit azért el kell kerülni.
4: Lemond a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsában elfoglalt posztjáról Tóth Máté, a testület egyetlen ellenzéki tagja, a Mi Hazánk delegáltja.
5: Tóth Máté döntését azzal indokolta, hogy a hétvégén a Mi Hazánk mozgalom alelnökévé választották, a két tisztség pedig a médiatörvény rendelkezései szerint összeférhetetlen egymással. A párt mihamarabb új jelölési eljárás indítását kezdeményezi, és Radecki Andrást, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensét, a Magyar Katolikus Rádió ZRT vezérigazgató helyettesét kívánja delegálni a média tanácsba.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: A NATO nem kevesebbet, hanem még többet fog tenni Ukrajnáért, mondta az Észak-Atlanti Szövetség főtitkára.
5: Mark Rutte szerint a NATO keleti szárnyánál ismétlődő drón incidensek azt mutatják, hogy a fenyegetések jellege folyamatosan változik, ezért erősíteni kell az integrált légi és rakétavédelmi rendszereket. Moszkva célja szerinte az, hogy megossza a szövetségeseket, elterelje a figyelmüket Ukrajnáról és vitákat idézzen elő közöttük az egyes incidensek hátteréről és okairól. A NATO főtitkár szerint az orosz szürkezónás tevékenységekre adott egyik legfontosabb válasz Ukrajna támogatásának növelése.
4: Lezuhant egy orosz hadászati bombázó gyakorló repülés során.
5: A gép, amely fegyverzetet nem szállított, az Amuri régióban lakatlan területre zuhant. A legénység 6 tagja meghalt, egy túlélőt kórházba vittek, közölte az orosz védelmi minisztérium. A lezuhant Tu-95 a szovjet korszakban kifejlesztett turbopropelleres stratégiai bombázó és rakétahordozó, az egyik leggyorsabb légcsavaros repülőgép.
4: Halálos áldozata is van a ma reggeli általános iskolai késelésnek Szlovákiában.
5: Szaniszlófalván a tanítás kezdetekor egy 8-os fiú támadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vitte kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett az indítéka.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal a sajtóban megjelent, a szervezet szerint alaptalan rágalmakat tartalmazó cikkek miatt. Ezt a hivatal közölte a Krónika megkeresésére.
5: A G7 portál még hétfőn arról írt, hogy a szervezet középvezetői lemondásra szólították fel a Gazdasági Versenyhivatal elnökét és elnök helyetteseit egy levélben. A GVH szerint a szervezet és annak felső vezetése ellen hónapok óta tart a lejárató akció, ennek része a közzétett levél is. Berezvai Zombor közgazdász, a Corvinus Egyetem docense ugyanakkor a Krónikának azt mondta, a felső vezetők politikai bekötöttséget teljesen egyértelmű, ezért a kialakult konfliktust csak úgy lehetne rendezni, ha lemondanak.
11: Hogyha a piaci versenyt nem tartjuk elég fontosnak, és a piaci verseny fölött törködő szervezetet azt nem becsüljük eléggé meg, illetve ezeknek a vezetői azok nem tartják fontosnak a saját küldetésüket, akkor ez hosszú távon ahhoz vezet, hogy Magyarország lemarad. Éppen ezért lenne nagyon fontos az, hogy a GVH az valóban betöltse azt a küldetését, amire ezt a szervezetet létrehozták, őrködjön a piaci verseny fölött.
4: Ma van az élelmiszerpazarlás elleni világnap. Az ENSZ felmérései szerint a földön termelt élelmiszerek egyharmada kárba víz, miközben csaknem 1 milliárdan éheznek világszerte.
5: Itthon a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal idén is meghirdette Maradék nélkül című programját. Nemes Imre elnök elmondta, 3 az élelmiszer házhoz szállítás terén is aktív kiskereskedelmi lánccal összefogva több ezer háztartásba juttattak el egy tájékoztatót, amely megmutatja, hogy a minőség megőrzési idő lejárta után az egyes élelmiszerek meddig fogyaszthatók el biztonságosan.
12: Magyarországon évente fejenként 61 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban. Ráadásul ennek egy harmada elkerülhető lenne. Az élelmiszereken található dátumok helyes értelmezésével 9,5 kg-mal csökkenthetnénk az élelmiszerpazarlást.
4: 2 éven belül felépülhet Budapest első olyan otthona, amely támogatott lakhatás keretében súlyosan, halmozottan sérült felnőttek számára biztosít elhelyezést. A Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány a telket a fővárosi önkormányzattól ingyenes közcélú adományként kapta meg.
5: A szervezet ügyvezető kurátora a Krónikának elmondta, olyan családias hangulatú intézményt szeretnének kialakítani, ahol a magukat ellátni nem tudó gondozottak, akkor is kapnak majd segítséget, ha szeretteik már nem lesznek velük. Simonics Benyámin hozzátette, a projekt előkészítése jó ütemben halad, az építési tervek elkészültek.
13: 6 fő számára egy ilyen egyénre szabott szükséglet alapú, a közösséghez integrálva felépített épületet jelent, tehát ez alapvetően egy zuglói zöldövezeti telken lesz majd felépítve. Jövőre már a kivitelezésnek az első szakaszát is szeretnénk elkezdeni.
4: Szerdán lejárnak a 2000 előtt kiállított postai meghatalmazások.
5: Ezúttal az 1999. december 31-e előtt kiadott visszavonásig érvényes dokumentumokat kell megújítani. A Magyar Posta közölte, hogy egyrészt online, másrészt személyesen, bármelyik postán van erre lehetőség.
3: Időjárás.
5: Folytatódik a derült napos száraz idő, időnként megélénkül a szél, éjszaka általában 4-10 fok várható, de a hidegre hajlamos szélcsendes helyeken fagypont köré is lehűlhet a levegő. Napközben 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a következő napokban kellemes kora őszi időre számíthatunk. Budapesten 21 órakor 16 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1029 hektopaszkál, gyengén emelkedik.
4: Ez volt a késő esti krónika. A szerkesztő Harcsás Gergely, a hírszerkesztő Deme Tímea és a technikai munkatársak Dancsó Mária és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Jávor Miklós. Most következik a Sportvilág. Hírekkel legközelebb 23 órakor jelentkezünk. Viszont hallásra!
3: Kossuth Rádió. Győrben a 87,6 MHz-en.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
14: Nem súlyos Bóla Vendegúr sérülése, de a vereségek ellenére pozitívan tekint előre a női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya, elutasították a nyílt vízi úszók. Betlehem Dávid és Fábián Bettina óvását. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Katona László. Több mérkőzés is zajlik a labdarúgó nemzetek ligájában, a második fordulót rendezik meg, mégpedig az A-divízióban jó kis összecsapások. Csehország-Anglia 73. percben 0-2 Kén és Gordon a két gólszerző, a csehek 10 emberrel játszanak. Spanyolország-Horvátország ugyanebben a csoportban 3-1, szóval az Európa-bajnok spanyolok magabiztosan vezetnek, Lamine Yamal már 2 gólt is lőtt. A B-divízióban Skócia-Svájc 0-2, skótok emberhátrányban, Szlovénia, Észak-Macedónia 1-0, mindkét mérkőzés esetében 20 perc van hátra a találkozóból. A C divízióban 2 végeredmény, Finnország-Fehér-Oroszország 0-0, Moldova-Feröer-szigetek 1-1, és a 75. percben Bulgária-Észtország 0-0, Luxemburg-Izland 0-2, San Marino-Albánia 0-3, és Szlovákia-Kazaksztán 1-1. Ahogy tegnap pedig hallhatták, a magyar válogatott Észak-Írországban gól nélküli döntetlent játszott. Zúzódást és rándulást szenvedett Bolla Bendegúz, a magyar válogatott játékosa. Arról nincs tájékoztatás, hogy a tegnapi északírek elleni nemzetek ligája találkozó megsérülő védő a hátralévő Georgia és Ukrajna elleni mérkőzéseken pályára léphet-e. A tegnapi találkozóról, valamint az ukránok elleni mérkőzésről a korábbi válogatott szövetségi kapitány Csábi József mondta el a véleményét.
15: Itt az elmúlt két mérkőzést egyrészt nem lehet összehasonlítani szerintem, mert nincs két egyforma meccs, nincs két egyforma ellenfél. Ugye az első az ukránokkal volt itthon, egy nagyon jó képességű játékosokból álló ukrán válogatott, magasabban jegyzett a világranglistán is ugye előttünk álló, 32. ha jól emlékszem. Az északírek egy más stílusú futballt játszó csapat. Természetesen nem lehetünk elégedettek, én azt hiszem, és ezt most hallom itt jobbról balról, most ilyen gombamódra szaporodnak a kritikusok, bocsánat, így mondom, az okoskodók. Én azt látom, hogy sok minden nem változott a két mérkőzés alatt. Ez a trend látható a magyar válogatott játékánál, hogy egy picit más próbálunk játszani, mint évekkel ezelőtt. egy ilyen labdapozicionált, felépítő, labdabirtokláson alapuló build-upokat próbálunk játszani, amiből hiányzik viszont én azt gondolom az úgynevezett penetrate része, tehát a racionalitás, a direkt játék, tehát hiányzik a labdanélküli megindulások, kapuralövések, beadások, labdával való rágyorsítások, egyezegyezések, ami ugye futballnak egy kicsit a sava borsa. Tehát jól mutatnak az adataink egyébként, de pontosan mondjuk a kaput eltaláló lövéseink ugye az kevés volt. A második félidőben azért ez már jobban nézett ki. Én egy picit talán ebben az Ozsvát beállását is éreztem, bár kényszerből, de jól tett a csapatnak, jó beadásai vannak, jól jönnek centerezett. Lukács ugye, hogy jobb oldalról szélén, Zömmel jobb oldalról, de széléről indult, jó egyezett, beadások jöttek, tehát a második félidőben már a Milos is a bal oldalon sokat többet tett hozzá, és jó beadások is voltak. Több labdát tudtunk eljutatni a boxon belül, még mindig egy picit keveset érkezünk oda, talán a vége kivételével, ahol már emlékszünk, az Orbán is ott volt, és a lövését blokkolták. Én egy picit a direkt játékunkat hiányolom, az utolsó 20-30 percben ez már jelen volt, talán majdnem meg is lett az eredménye. Egyébként pedig nincs probléma azzal, amit mondtam, hogy egy ilyen pozícionált, labdapozícionált játékot akarunk játszani, sok kicsi rövid passzal, csak ebből kellenek a ritmusváltások, kellenek a megindulások. A második félidőben például a Milos bal oldalon 3-4-szer úgy beindult labda nélkül be az üres területre, ezzel tudja mozgatni a védő falat. Tehát, hogyha egy nagyon statikus a játékunk, 5 méter passz ide, 5 méter oda, lassan visszük át a túloldalra, akkor az könnyű lereagálni egy védelmi blokknak. Hát egy védelmi alakzatot tulajdonképpen csak mélység és szélességi mozgásokkal lehet megbontani, amit egy picit én hiányoltam már az ukránok ellen is, mondom az utolsó 20-25 perc kivételével.
14: A Magyarország Georgia labdarúgó nemzetek ligája mérkőzést 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban teljes egészében élőben közvetítjük, a Kossuth Rádióban 22 óra 15 perctől hallhatnak közvetítést. A Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint nem tárgyaltak senkivel a szövetség kapitányi poszttal kapcsolatban. Sajtóhírek szerint Szergej Rebrovval boronálták össze a nemzeti csapatot, amit Szabó Gergő, az MLS sajtófőnöke cáfolt. Megnyerte a Vilotic emléktornát a magyar U19-es labdarúgó válogatott. Kedden Szerbia ellen 4-0-ra nyert a házigazda ellen Gerlicki Máté együttese, ahol még Romániát és Bulgáriát előzte meg. Az MTK labdarúgó csapat a korábbi kapusával Varga Bencével pótolja Demjén Patrikot, akit múlt héten megtámadtak a lakóháza lépcsőházában és súlyosan megsérült. A bejelentés szerint a 30 éves Varga, aki azonnal bevethető, a szezon végéig szóló szerződést írt alá. Eredménytelenül zárult a labdarúgó NB2-ben érdekelt Videoton FC értékesítéséről szóló második pályázat. A Racing City Group-pal ugyanis hiába tárgyalt a városvezetés szeptember elején, a brit-olasz vállalat nem tudta bemutatni a klub megvásárlásához szükséges banki garanciát. Cser Palkovics András polgármester azt mondta, az önkormányzat hamarosan kiírja a pályázat harmadik körét. Az angol Premier League pénzügyi szabályainak 9 szezonon át tartó súlyos megsértésével kapcsolatos összes vádpontban bűnösnek találta a Manchester City labdarúgó klubját az ügyet vizsgáló független bizottság. A Manchesteri Egyesület a 2009-10-es és a 17-18-as szezon közötti időszakban számos kereskedelmi partnerével színlelt szerződéseket kötött, illetve más jellegű megállapodást is alkalmazott a klub bevételeinek mesterséges növelése, valamint költségeinek csökkentése érdekében. A Manchester City péntekig fellebezhet a döntés ellen. Egy pontos győzelmet aratott a férfi kosárlabda bajnokságban a Kaposvár, Szolnok Kaposvár 90-91. A Veszprém 44-19-re legyőzte a kuvaiti Burgan SC-t az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. Gáncs Pető Máté 7, Dragan Pesmálbek 5 gólt lőtt, Mikael Appelgren pedig 18 védéssel járult hozzá sikerhez. Csütörtökön a döntőben a Bajnokok Ligája győztes Barcelona lesz a Veszprémiek ellenfele. Térműtéten esett Tát Veronika Krisztiánzen, a Győri Eto olimpiai világ és Európa bajnok kézilabdázója, akire legalább fél éves kihagyás vár. A 35 éves norvég játékos 2018 óta erősíti a Győrt, amelyel többek között 3 Bajnokok Ligáját nyert. Nem voltunk jók, de sok pozitívumot lehet találni a játékban. Nyilatkozta Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a Nemzeti Sportrádióban, miután a magyar női kézilabda válogatott a negyedik helyen végzett az Eurókupa romániai négyes döntőjében. A magyarok az elődöntőben a norvégoktól, a bronzmérkőzésen a románoktól kapott ki. Golovin Vlagyimirrel Németh Kornél beszélgetett.
16: Nagyon sok játékosod klubjába meccsterhelés nem kap. És ezeket a játékosok válogatottban meghatározóak.
17: Hát nevezzük, akinek... nevén például Kucora Csenga az egyik ilyen, aki ugye Bukarestben játszik.
16: De nem csak ő. Nem csak ő, ugyanúgy a Vámos Petra. A Simi az többet tölt a pályán, mondjuk, mint a többiek. Ha megnézünk itt a belső hármos, akiknek idézve meg kellene nyerni ezeket a meccseket, de látunk, hogy fáradtak voltak. Hát aki hétvégén játszik, nem tudom, 20 percet, és a válogatott héten neki hát 40-et kell játszani, vagy 45-öt, az óriási különbség, és megnézett a hibák, mikor jöttek, az pont, amikor már nagyon fáradtak. És mondom, a román meccs, ott már második fél idő is rosszul kezdtünk, de így unblock az egész tornára olyan, mint a munkás torna volt. Mi nem játszottunk jó, és dolgozni kellett. Ha nem megy a játék, akkor melózol, mint az állat, és megnézünk védekezés támadásban, hogy mi lesz. A norvég meccs is ugyanolyan volt, a román meccs is ugyanolyan volt. Ott is már elment 4-a, visszazárkoztunk döntetlenre, utána megint elment 3-a, és olyan szituáció, amikor 3 üres kapus gólt kaptunk.
17: Ugye ez már itt a románok elleni meccs volt, de ugye ott volt egy nagy felzárkózás, 23-19-re 4-jel léptek el, és utána volt egy időkérésed, és azt követően mondjuk például pont Kucora Csengének volt egy nagyon fontos gólja, Palu Végi Dorottya volt, aki egyenlített szintén, ugye ő most sérülése után kezdi újra fölvenni, amennyire föl tudja venni a fonalat, de hát neki is rengeteg rontott zicsere volt ugye itt az egész tornán, és ugye 23-23 után jöttek ugye ezek az üres kapus gólok. Összességében az, hogy 30 lőtt góllal nem lehet meccset nyerni, ezen ma már kevésbé lehet csodálkozni, mennyire vérzik a szíved azért a 33 kapott gól, mondhatjuk, hogy sok, vagy az nem sok? Sok.
16: Van olyan mérkőzések persze, hogy amikor folyamatosan, nem tudom, lerohansz meg minden, abban a mérkőzésben az nem volt ennyit, a 33 kapott gól az sok. Pinte dolgot, az megbeszéltünk, azt tudtam, hogy az fog bekövetkezni. A mi termetünk, a kettes meg a szélső védő magassága az adódóan, hogy oda rakja egy valakit magas, és mondtam nekem, ott azt nem tetszett, hogy már mondtunk, hogy nem tudjuk megoldani, nem az volt a cél, hogy oldjam meg, az már fej. De az ugyanúgy, az fél idő vége, az már fáradt vagy, és azt tisztázni kell. Az megyünk abba az irányba, azt nem tudok megcsinálni, engem nem érdekel, hogy ki ne. Hogy oldjuk meg? Az a kérdés mindig kell, hogy felmerüljön, és akkor hogy közösen. Ott megpróbáltuk meg Nikit átrakni a kettes védőként, egyszer véletlen sikerült, utána raktunk, de az nem szerencsés, amikor kettes védő, hármas védőként védekezik. Ha ott le tudunk takarni, nagyobb hely lesz középen. Az nagyon összetett, nem vagyok jó az a torna látva után, de csak azért, hogy ami pozitív, hogy tényleg nagyon sokat dolgoztunk. Tudtunk, hogy nem jó. Nagyon sok poszton a jó teljesítményeket kaptunk, amit nem tudtunk, hogy fog működni a Ketti, de ugyanúgy a Vámosra. De neki az a kevés játékidő a klubjába, azt a sebesség, azt eredményez, hogy több technikai hiba, mint szokott lenni. Az ugyanúgy a Kettinél is, ha megnézed, amikor már fáradt volt, azt a labdaeladás, amit tudtak, hogy a szélső jönni fog, nem oda kell adni, de amikor már fókusz nincs ott, ha mindenkit tettek oda, az erő, ami volt, elfagyott, mondom, az nekünk is a tanulságos, látni kell, és az a következő időszakból látni kell. Lehet, hogy a kolléga megnézi, hogy milyen jó a Ketti, és akkor lehet, hogy többet fog használni, ez csak válogatottnak jó. És mondom, a Ketti ügyre már nem csak, már volt a Simi, mikor nem játszott a Fradin, az még tavaly ősszel nagyon kevés idővel. Bizony. Utána beindult, bizony. És így, ahogy olyankor játékos, amikor válogatottban megérkezik, az nem dúzott el az önbizalomtól, hanem bizonytalanság van benne, és nekünk van ez a tapasztalatunk. Higgye, hogy azt válogatottban sokszor láttunk, és nekünk van ez a 3 nap, hogy ezt az embert a talpra állítsunk, és nézzünk, hogy mit fog következni.
14: A férfi kézilabda magyar kupában a legjobb 16 közé kerülésért Budakalász, Balatonfüred 26-40, Cegléd-Eger 29-31, Deac-Vecsés 34-21 és Várpalota budai Farkasok 32-35. A győztesek tovább jutottak. Elutasították Betlehem Dávid és Fábián Bettina óvását. Az Európai Úszószövetség indoklása szerint a két magyar nyíltvízi úszó nem a kötelező határidőn belül nyújtotta be a dokumentumokat, ráadásul azokat közvetlenül ők nyújtották be, nem pedig az arra jogosult csapatvezető. Sikeres hétvégét zárt a magyar triatlon sport. A világbajnoki sorozat spanyolországi nagy döntőjében Szalai Fanni a juniorok között első helyezett, az U23-as mixváltó ezüstérmes Hóbor Zalán a 23 éven aluliaknál harmadik helyen zárt. A szövetség elnöke Kindl Gábor Regős László Pálnak Szalai Fanniról tett említést.
18: Csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni. Azt gondolom, hogy ő egy igazi sportember, aki elszántan, alázatosan, szerényen és rendkívül szorgalmasan készült erre a sikerre, és hát mindenkinek így teljesüljenek az álmai, mint Fanninak, hiszen neki tényleg nem csak a terve volt ez, hanem az álma is. Számunkra is egy óriási siker, és rendkívül büszkék vagyunk Fannira, és remélem, hogy ő is rendkívül büszke magára.
19: Nyilván, ha valaki megnyer egy junior világbajnokságot, látszik rajta az öröm is. Láttuk a képernyőn a befutó, hogy érthető módon teljesen oda volt az örömtől, de amit esetleg a kamerák nem mutattak meg, az milyen volt Fanni részéről, hogy ünnepelt?
18: Úgy ünnepelt, hogy már a verseny előtt tulajdonképpen felkészült arra, hogy a rajtnál eldönti a kérdéseket. Ez meg is történt. Ünnepelni nem igazán tudott a következők miatt, mert rendkívül sok gratulációt kellett fogadni a világ minden részéről. Tehát felnőtt ellenfelei, például Taylor Knibb, aki egy igen-igen komoly triatlonos hölgy, igen komoly eredményekkel, és Fanni le tudta őt győzni Tiszaújvárosban az idei világ kupán, még ő is gratulált neki, de gyakorlatilag ilyenkor az ünneplésre kevés idő marad, mert a gratulációkat kell fogadni, és interjúkat kell adni, aztán szerintem majd most kezdi el feldolgozni, hogy ez mekkora siker tulajdonképpen.
19: Mit jelent a magyar triatlon számára, hogy van egy ekkora tehetsége?
18: Hát felelősséget, legfőképpen felelősséget, hogy továbbra is támogassuk az elit versenyzőinket, és támogassuk azt a hátországot, ahonnan a Fanni jön, és támogassuk mindazokat a sportszakembereket, akik segítik a munkáját.
14: A Kindl Gáborral készült teljes beszélgetés a Nemzeti Sportrádió Spotify oldalán meghallgathatják. Részeredmények a Nemzetek Ligájából: 85. percben járnak a csapatok, Csehország-Anglia 0-2, Spanyolország-Horvátország 3-1. Ez volt a Sportvilág, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, további kellemes rádiózást, viszont hallásra!
3: Kulcskérdések.
2: Mi a tétje?
3: Miért fontos?
2: Mit jelent?
3: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
20: Jó napot kívánok, 60-i Tóth Erika vagyok. A Tisza kormány becslése szerint az elmúlt 20 évben legalább 30 milliárd forintnyi közvagyon vándorolt magánzsebekbe. Ezt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal eljárásaival vennék vissza, például a Magyar Péter által tisztító tűzként emlegetett műveletben. Nagyobb jogkört kapott az integritás hatóság is, szigorúbbá tennék a közbeszerzéseket. Nem véletlen, hogy a közbeszerzések különösen kiemelten szerepelnek az átvizsgálandók listáján. Sokféle módon lehet ugyanis a közbeszerzéseken nyerészkedni. Szerepelhet a módszerek között a verseny mesterséges korlátozása, vagyis nehezen teljesíthető feltételek kiírása, előre kiválasztott vállalkozásra szabott kiírások, kartelezés, az ajánlatkérőhöz kötődő személy vállalkozásának előnyhöz juttatása, a túlárazás, és ez még nem minden. Hogyan lehet megtisztítani a gazdaságot a korrupt közbeszerzésektől? Hogyan lehet tisztességes és jó a verseny? A többi között ezekről is beszélgetünk Nagy Fribicer Gabriella közbeszerzési szakjogásszal, az Integritás Hatóság vezető közbeszerzési szakértőjével. Jó napot kívánok! Tátrai Tündével, a Corvinus Egyetem professzorával, aki közbeszerzési szakértő. Jó napot kívánok!
21: Jó napot kívánok!
20: A közbeszerzések értéke a GDP 15-20%-ára tehető, tehát a közbeszerzések tisztasága és jó működése mindenféle gazdasági szempontból kétségbe vonhatatlan. Magyarországon automatikusan a korrupció jut az emberek eszébe, ha közbeszerzésekről hallanak. Ez normális, vagy így van Európa más országaiban is? Milyen a közbeszerzéssel kapcsolatos érzékelés Európában?
21: Hát ezt nagyon szomorúan hallom, hogy ezt szinte szinonimaként kezelik. Mi azért a közbeszerzési piacon ezt nem így gondoljuk. Azért elég széles kör foglalkozik ezzel a témával, közpénzköltés problémájával. Az a helyzet, hogy ami általában egy piacon jellemző, az ugyanúgy lecsapódik a közbeszerzésben is. Tehát ne a közbeszerzést okoljuk érte, a közbeszerzés végül is egy terepet biztosít arra, amilyen egyébként a társadalmi elfogadottsága például egy-egy sajátos korruptabb magatartásformának, vagy nem etikus magatartásformának. Nyugat-Európában egyébként, ahogy a közbeszerzésen néznek, az nem azonos a korrupcióval, de ez nem azt jelenti, hogy ne foglalkoznának például az adatelemzési kérdésekkel, amelyek kicsit pontosabban feltárják a valós folyamatokat. Tehát azt mondanám inkább, hogy az elemzéseknek a színvonala magasabb, de azért a mindennapi közbeszédnek a tartalma az olyan nagyon-nagyon nem különbözik a hazaitól.
20: Nagy Fribiczer Gabriella.
0: Én azt gondolom, hogy Tündéhez csatlakozva, hogy a mindenhol, ahol közpénzt költenek el, az mindig egy nagyon kockázatos terep, és ott könnyebb megjelenik a korrupció, illetve megjelennek az integritási kockázatok. Tehát nem véletlenül foglalkozik például az OECD is ezzel a kérdéskörrel, és rengeteg remek kiadványuk van a közbeszerzés és integritás témakörében. Az, hogy egy országban ez milyen súlyú probléma, az múlik egyrészt szerintem a közbeszerzési kultúrán, azt nyugodtan mondhatjuk, és hát persze múlik azon is, hogy milyen a korrupció általános szintje az adott országban, mert ez természetesen kihat a közbeszerzések működésére is. De mi igyekszünk azon dolgozni már nagyon-nagyon hosszú ideje, hogy a közbeszerzések ne legyenek ilyen negatív összefüggésben említve kizárólag.
20: Lássuk akkor, hogy mi a helyzet. Az, hogy egy országban hogyan zajlanak a közbeszerzések, az a piaci verseny minőségével is összefügg, és Magyarországon azt szokták mondani, hogy torz a piac. Főleg mert, hogy az állami beavatkozásoknak is lehet ebben szerepe. Mekkora a verseny Magyarországon? Megfelelő ez? Hogyan lehet ezt jól mérni, Tünde?
21: Nagyon sokféle indikátorunk létezik a verseny intenzitásának mérésére. Az Európai Bizottság egy indikátort emel ki sajnálatosan, az pedig az egyajánlattevős eljárások. Ebben nem állunk annyira jól a nagyobb értékű beszerzéseknél, a kisebb értékűeknél igen, hasonlóan Kelet-Közép-Európához.
20: Ez azt jelenti tehát, hogy egy közbeszerzésre egyetlen egy ajánlattevő van, és őt kell kiválasztani.
21: Így van, más lehetőség nincs, vagy nem őt válasszák ki, mert túlzottan magas az ára. Hogyha összehasonlítjuk Nyugat-Európával, ott a mintázat más, tehát körülbelül akkora a mértéke az 1, 2, 3, 4 vagy 5 ajánlattevős eljárásoknak is, mint az egy ajánlattevősöknek. Tehát nagyobb a pool, ahonnan választhat az ajánlatkérő, vagy inkább azt mondanám, hogy van lehetőség motiválni, mert vannak a piacon szereplők. Arra jöttünk rá a kutatások során, amit a Cornelius Egyetemen csináltunk, hogy egy alapvető probléma biztos van Kelet-Közép-Európában, a kis- és középvállalkozások nem annyira erősek, a szektor maga nem hasít annyira, és ez látszik is egyébként a közbeszerzési piacon, egyszerűen nem annyira aktívak a piaci szereplők. Amúgy lehet sokféleképpen még mérni átlagos ajánlattevő számmal is, ami egy nagyon hibás megközelítés, mert hiszen torzít, de számtalan olyan új indikátort fejlesztettünk egyébként magyar és portugál kutatók az Európai Bizottságnak, ami egy kicsit pontosabban mutatja, hogy mi is zajlik a piacon. Hosszú távú nagy eljárások, amiket a központi beszerző szervezetek végeznek. Ugye ott is tud torzítani a piac, ha a nagyon nagy szereplők esetleg nem versenyt generálnak, hanem mondjuk csak inkább egy ajánlattevőt választanak ki hosszú távra. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy Magyarországon egyébként nagyon előjárunk, mert már nagyon színvonalas adataink vannak, mert hogy az elektronikus közbeszerzési rendszerből ezeket tudjuk ugye vizsgálni.
20: Gabriella?
0: Igen, valóban nagyon jól elemezhetők az adatok, ez egy komoly pozitívum, és valóban vannak európai tendenciák, amelyek megegyeznek a magyarral, tehát hogy mindenhol az elmúlt években, évtizedben magasabb lett az egyajánlatos közbeszerzések aránya, de azért az integritás hatóság integritás jelentéseiben évek óta visszatérő megállapítása az, hogy az ajánlattevők azért Magyarországon el is vesztették elég nagy számban a bizalmukat a közbeszerzési eljárásokban, mivel a közbeszerzési eljárásban való részvétel az költségigényes és időigényes egy vállalkozás számára. Ha rendszeresen nem nyer, akkor kivonul a piacról. És ezért nagyon nehéz a megoldás megtalálása is, mert hiába döntjük el, hogy évről évre hogyan kellene növekednie a több ajánlattevős eljárások arányának, ez nem történik egyik pillanatra a másikra, mint hogy az ajánlattevők sem kerültek ki a piacról egyik pillanatra a másikra, tehát itt nagyon fontos a képzés, nagyon fontos az adminisztratív terhek csökkentése, az ajánlattétel egyszerűsítése, a szakértelemhez való hozzájutás olcsóbb átétele, tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon sok tényezős az, hogy ez érdemben növekedni tudjon Magyarországon, és hát nagyon fontos, amit a Tünde mondott, szerintem a KKV-knak a helyzetbe hozása és az előbb elmondottak egyébként, azok különösen a KKV-k szempontjából lényegesek, hiszen ezek a KKV-k jelenthetnek csak új piacra lépő szereplőket, akik aztán kinőhetik magukat, és akik meg tudják adni ezt a lehetőséget, hogy ne szoruljon be az ajánlatkérő abban a helyzetben, hogy tényleg csak egy ajánlattevővel tud szerződni, ami egy nagyon komoly kockázat.
1: Magyarországon a KKV-k kicsi cégek, tegyük hozzá többnyire, hiszen kis és középvállalkozásokról beszélünk, nem úgy, mint mondjuk Nyugat-Európában vannak olyan KKV-k, amik a mi méret, vagy mi megítélésünk szerint nagyobbnak minősülnek. És ezeket különösen nehezen érintheti az, amit Gabriella mondott, hogy pénzbe kerül, és nagyon sok időbe egy-egy közbeszerzésre való jelentkezés. Mégis hogyan győzik meg magukat az új szereplők, új KKV-k arra, hogy beadjanak pályázatot közbeszerzésekre?
21: Nagyon aktívak vagyunk a Gabriellával az oktatási piacon, és azt látjuk, hogy most például van egy felfutás az egyetemi képzésekben, ez a közbeszerzési menedzser, illetve a szakjogász képzéseket érinti, illetve a tréningekre is többen jönnek. Az első pillanatban, amikor az elektronikus közbeszerzés bevezetésre került, óriási rémület vette kezdetét, és nagyon sokan emiatt maradtak távol, bár úgy tűnt, mintha micsoda egyszerűsítés lenne. Ez mindenhol így volt a világban, Portugáliától Finnországig. Viszont most eltelt már néhány év, és megszokták a szereplők, hogy azért annyira nem nehéz végig kattintani. Ha viszont már végig tudom kattintgatni, meg most már a gyerekem is sokkal rugalmasabban képes leülni egy elektronikus közbeszerzési rendszer elé, mert tényleg nem nehéz, na itt viszont akkor egy-két apró összefüggés nem árt, hogyha az ajánlattevő megtanul. Na itt van jelentőség ennek a bizonyos egyszerűsítésnek. Most egyébként lesz új európai szabályozás is, ami még jobban megpróbálja majd leegyszerűsíteni a közbeszerzés világát. Nem biztos, hogy a nagyon egyszerű egyébként valóban jó, mert hiszen akkor a kicsik érdekei sem tudnak annyira érvényesülni, de az ténykérdés, hogyha egy picit képben van egy ajánlattevő, és rájön arra, hogy nem kell megijedni attól a hirdetménytől, mert a nyilatkozatokat végig kattintva neki nem kell hosszú órákat eltölteni annak értelmezésével, és nem veri őt át senki, akkor azért lehet motiválni, és lehet bizalmat növelni.
1: Említette, hogy Európában nem volt könnyű ezeket bevezetni. Most, hogy már bevezettük mi is, és Európában is bevezették, hogyan látják, hogy állunk mi az unión belüli megítélésben? Gabriella?
0: Azt gondolom, hogy az, hogy Magyarországon egy elektronikus rendszer van, az elektronikus közbeszerzési rendszer, amit így is neveznek, ez egy nagyon nagy könnyebbség, mert hogy a gazdasági szereplőknek, a potenciális ajánlattevőknek egy rendszerhez kell hozzászokniuk. Tehát amit a Tünde elmondott, hogyha megtanulja, megnézi egy-két eljárásban, akkor hozzá tud szokni, rájön arra, hogy tényleg ez nem annyira nehezen áttekinthető. Azért mi évről évre, mármint az integritáshatósága jelentéseiben megint csak megfogalmaz javaslatokat arra, hogy hogyan lehetne még esetleg az űrlapok számát bővíteni, hogyan lehetne még úgy standardizálni esetleg a folyamatokat, hogy az ajánlattevőknek ne kelljen minden egyes eljárást újra és újra megnézniük, tehát hogy hogyan lehet őket úgy abban segíteni, hogy egy komplett ajánlatot tegyenek, különösebb nehézség nélkül, és ne kelljen érvénytelen ajánlattétellel szembenézniük.
1: 2025-ben a közbeszerzési hatóság a közbeszerzésekről azt írta, hogy az eredményes közbeszerzési eljárások száma több mint 10%-kal csökkent az előző évhez képest, valamint a megkötött szerződések száma is közel ekkora arányban lett kevesebb. Ez 9% volt, miközben mind az eljárások, mind a szerződések értéke jelentősen mintegy ötödével növekedett. Mit lehet ebből az adatsorból kiolvasni, Tünde?
21: Hogy pontatlanok az adatok? Nem. Az a helyzet, hogyha szerződésértéket veszünk alapul, az soha nem lesz pontos. Ez egy európai fájdalmunk. Nagyon sok a nem valós adatközlés. Például Németországban és Hollandiában több mint 30% azon szerződéses árak aránya, ami 10 euró alatti. Oh. Ami azt jelenti, hogy a hasára csapott az ajánlatkérő szakértője is egy számot beírt, mert hogy kötelező kitölteni. Igen. Itthon jobb egyébként az adatminőségünk, de ez nem jelent semmit. Inkább a három egyszerre érdekes. Európai fájdalom, és különösen kelet-közép-európai, hogy nagyon sok az eredménytelen eljárás rész. Tehát feleslegesen küzd az ajánlatkérő és az ajánlattevő. Nálunk ez általában olyan 20% körül van, nem is vagyunk, a közép kategóriások vagyunk, ennél a görögök, románok, lengyelek lényegesen rosszabbak, de ezen pont azzal lehet javítani, ha minél egyszerűbb egy ajánlattétel. Ez nem azt jelenti, hogy ne lenne minőségi egy eljárás, hanem hogy ne a technikai dolgokon bukjanak el az érintettek, meg hát, hogy legyen verseny, legyen elég ajánlattevő. Szóval, hogyha például tárgyalunk egy eljárásban, készítettünk ilyet a Corvinus Egyetemen, és a többáltozó statisztikai analízis eredménye az volt, hogyha például tárgyalunk, akkor alacsonyabb az eredménytelen eljárás száma. Ez nem okokozati összefüggés, de fennáll az összefüggés. Tehát úgy tetszik, ha több időt adunk például az ajánlattételre, kevesebb lesz az eredménytelen eljárás. Természetesen nem űrkutatási bonyolultságú dolgokról beszélünk, de azért lehet erre hatást gyakorolni. Egyébként az Európai Bizottság először szembesült, együtt készítettük portugál kollégákkal azokat a sztádikat, amelyek a mostani új szabályozást megalapozzák, és ez volt az egyik legerősebb üzenet egyébként, hogy tessék figyelni össze-európai szinten az eredménytelen eljárások mértékére.
20: Azt meg lehet állapítani, hogy tehát a szabályok azok jók, a megfelelő uniós szabályoknak megfelelő szabályok itthon, csak kikerülik a szabályokat, Gabriella?
0: Az eredménytelen közbeszerzési eljárások mellett az érvénytelen ajánlatok is nagyon komoly problémát jelentenek Magyarországon, tehát ez a kettő eredményezi azt, hogy nagyon sok felesleges költség megy be a közbeszerzésekbe, mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon. Valószínűleg ehhez én azt gondolom, hogy gyakran hozzájárul a rosszul előkészített közbeszerzési eljárásoknak a száma, illetve például mi évről évre terítékre tesszük azt a kérdést is, hogy vajon érdemes-e ennyi feltételes közbeszerzési eljárást kiírni egy elő nem készített beszerzés tekintetében. Az időnyerés célja volt, hogy minél gyorsabban le tudjuk mondjuk hívni az Európai Uniós forrásokat, mert más oldalról ez rengeteg plusz költséget és nem megfelelő teljesítést eredményez. Tehát, hogy érdemes lenne az előkészítésre szerintem sokkal több figyelmet fordítani, de általában az ajánlatkérők mindig akkor sietnek a legjobban, amikor a közbeszerzési eljárást el kell indítani, utána hirtelen rengeteg idő lesz, és ülnek akár fél évet, egy évet a bírálaton, meglepő módon. Szóval, hogy ez sokszor ebből fakad az eljárásokban.
20: De ha sok az eredménytelen eljárás, és vannak eljárások, amin veszítenek, akkor az mind emeli az árat, nem? Jó ez a rendszer így?
21: Ugye, amikor érzi egy piaci szereplő, hogy az ajánlatkérő siet, hát ez egy teljesen természetes piaci logika. Hát, hogyha ennyire kell, akkor végül is. Na, ezen segít, hogyha egy kicsit többen vannak. Mert hogyha többen vannak, akkor nagyobb valószínűség, és mondjuk nem játszanak együtt, nem karácsonyoznak együtt, akkor nagyobb valószínűséggel lesznek ezek az árak, és nem is csak az árak, hanem a feltételek jobbak. Egyébként jól meg lehet szorítani egy ajánlatkérő nyakát, és lehet aztán mindenféle szankciót belerakni egy szerződésbe, de ez is kontraproduktív lehet. Tehát ezt is fel kell mérni egy ajánlatkérőnek, hogy a piaci szereplők egyébként milyen sztenderdekhez vannak hozzászokva. És akkor ez szerint kialakítani a feltételrendszert, mert ezért kell azt a bizonyos előkészítést komolyan venni. Hozzáteszem, nem magyar sajátosság, tehát ez máshol is ugyanígy van.
20: Az egyajánlatos közbeszerzésekről ugye már beszéltük, ezt az uniós előírásoknak megfelelően a kormány szerette volna 15% alá csökkenteni. Sikerült ezt elérni, és a GVH adatai mennyire pontosak? Mert két hónapja még azt mondták, hogy sikeresek voltak ezek az intézkedések.
21: Ja Istenem, a 15% aránytalan vállalás a 15%. Tehát megnézzük az európai adatokat, ezt nem tudjuk elérni csak akkor, hogyha olyan döntéseket hozunk, mint például kötelezővé tesszük, hogy egy eljárásban legyenek ketten. Ez teljesen egyértelműen az összejátszást növeli. Sajnos 2017-ben egy bizottsági munkatárs javaslatára került ilyen a jogszabályunkba. Ezt hál' Isten nem kötelező alkalmazni, de van, amikor az ajánlatkérőt mégiscsak nagyon más megoldás nincsen, az ajánlatkérőt kötelezik egyes szervezetek arra, hogy ezt alkalmazza. Ez károkat okoz. Tehát a 15% az kifejezetten szakértői, kutatói szemmel hiba, nem szabad nagyon lemennünk, hanem egy reális célt kell kitűznünk.
20: Mi lenne a reális célunk?
21: 30 körül járunk. 20-25 körül kiválóan lennénk, nem azért, mert azt mondom, hogy nem kellene verseny, hanem van ennek egy fokozatossága. Egy piac nem fog felépülni attól, hogy azt mondom neki, hogy épülj. Tehát igen, segíteni kell, az elektronikus közbeszerzési rendszert arra költeni kell, arra azt fejleszteni kell, azt egyszerűsíteni kell, és ami nagyon fontos, hogy ezt a

0: említi, menekülnek az ajánlattevők. Ez nem vezet oda, hogy kisebb a verseny?
1: Hát nagyon bízunk benne, hogy az ajánlattevők így szépen lassan most már nem menekülnek, hanem visszaszoknak a piacra, ugye, hogy Tünde említette, most sokkal nagyobb az érdeklődés a képzések iránt is, ami azt mutatja, hogy talán adnak egy esélyt az ajánlattevők ismét a közbeszerzési folyamatoknak, és bár korábban utalta, hogy ennek tényleg vannak költségei, de hogyha egy ajánlattevőnek esélye van arra, hogy X közbeszerzési eljárásban megnyerjen egyet időről időre, akkor ezek vállalható költségek a gazdasági szereplők részéről szerintem. Akkor jelent ez problémát, hogyha rendszeresen nem tud valaki nyerni a közbeszerzésben, mert mindig ugyanaz nyer. Ez viszont az jár, hogy akkor kivonulnak a piacról, és ennek az eredménye az a helyzet, amivel most szemben állunk szerintem részben, hogy nagyon sok területen nincsenek, nem is állnak rendelkezésre versenyző ajánlattevők. Vannak eleve olyan piacok, ahol egyébként ez általános tendencia az Európai Unióban, tehát hogy ott nem lehetne elérni változást, azért vannak olyan területek, ahol biztosan sokkal jobb lehet a helyzet idővel, de tényleg nem egyik pillanatra a másikra.
0: Milyen területek ezek, ahol úgy látják, hogy jobb lenne a helyzet?
2: Én nagyon-nagyon bízom a központosított közbeszerzés megújulásában. Paradox módon hiába központosítok dolgokat, az lehet jó például a kicsiknek, hogyha a központi beszerző szervezet tudja, hogy neki egyébként feladata az, hogy a kicsikkel foglalkozzon, nem pedig az, hogy óriási eljárásokat indít. Itthon túl központosítottunk. Az azt jelenti, hogy kivontunk nagyon sok eljárást a piacról. Ennek a számláló nevező összefüggésében ennek megvan az eredménye, ez hatással van az egy ajánlattevős eljárásokra is. Ha a központosításban csak azt központosítjuk, aminek van értelme, és a központi beszerző szervezeteknek is versenyhelyzetet teremtünk, tehát nem engedjük, hogy elkényelmesedjenek, amit eddig tettek. Hozzáteszem, ezt több mint 20 éves viszonylatban szokták meg, de ettől függetlenül ezen van mit változtatni. Tehát itt én például látok lehetőséget a fejlődésre. Ez azt jelenti, hogy a központi beszerző szervezet ne abból éljen, hogy másoktól elvesz eljárásokat, és ne abból éljen, hogy kötelezően csak őt lehet igénybe venni, hanem legyen neki feladata egy piac ellátása, és legyen neki feladata, hogy a KKV-kat bevonja. Na, ilyen kis titkos készleteink vannak még a háttérben, amelyekkel egyébként érdemes foglalkozni, ez érinti a kommunikációs hivatalt, érinti a DKÜ-t, a digitális kormányzati ügynökséget, meg a közbeszerzési ellátási főigazgatóságot. Van még egy képzésszervezési központ, de azt őszintén remélem, hogy meg fog szűnni.
0: Miért? Úgyhogy,
2: hát mert nem nagyon elfelejtettek közbeszerezni, létrehozták őket, mint központi beszerzőszervezetet, de a bírságoláson kívül nagyon sok minden nem csinált, szóval hogy ezeket a szervezeteket, ezeknek a létét érdemes felülvizsgálni. Nem azért, mert nem is tudom, félünk tőlük, hanem azért, mert van olyan központi beszerzőszervezet, akit nem érdemes fenntartani. Meg kell vizsgálni, hogy a kommunikációs hivatalt érdemes-e fenntartani. Képes-e ő magában eltartani magát, de azt ne csináljuk, hogy majd a piac tartja őt el úgy, hogy elvesz eljárásokat ajánlatkérőktől. Még egy gondolat ezzel kapcsolatban, ha az ajánlatkérőt elbabásítjuk, és azt mondjuk neki, hogy majd én leellenőrzöm, neked nem kell ezt tudni, meg majd én helyetted ezt lebonyolítom, akkor képességét veszti. És ezt nem szabad engedni. Az olaszok is ugyanerre jutottak, úgyhogy szerintem hagyni kell őket közbeszerezni.
0: A KKV-k helyzetbehozásához tartozik, hogy esetleg az segítene az ő helyzetbehozásukon, hogyha minden közbeszerzési eljárást apró részletekre bontanánk, Gabriella.
1: Az önmagában semmiképpen nem lenne megoldás, de az nagyon fontos lenne, hogy például a keretmegállapodásos eljárások aránya visszaszoruljon Magyarországon, nem csak a központosított közbeszerzésben, egy egyébként is nagyon népszerű eszközé vált ez Magyarországon, és nagyon gyakran egy ajánlatos keretmegállapodásos eljárásokat írnak ki az ajánlatkérők hosszú időszakra.
0: Mondjuk el a hallgatóknak, mi a keretmegállapodás.
1: Ez a keretmegállapodásos eljárás, ez egy olyan eljárás, ahol az ajánlatkérő több éves beszerzési igényét írja ki jellemzően egy közbeszerzési eljárásban. és nem vállal, nem mondja meg pontosan, hogy mit és mikor fog vásárolni, hanem csak egy ilyen általános megállapodást köt, és hogyha ezt egy ajánlattevővel köti hosszú időre, ez kizárja a KKV-kat a részvétel lehetőségből, nem csak azért, mert az eljárási feltételeknek nem tudnak megfelelni, hanem azért is, mert nincsen kapacitásuk arra, hogy a teljesítési időszakra felvállalják az egyedüli teljesítést. Tehát

0: keretmegállapodás, mint olyan, érdemes lenne Magyarországon egy időre mindenképpen hátrakni, és csak az indokolt esetekben alkalmazni, és ne azért, hogy ne számítsanak bele mondjuk az egy ajánlatos ajánlati arányba, mert én azt gondolom, hogy ez egyik oka annak, hogy ilyen népszerűek lettek.
1: Hat-e a modern technológia a közbeszerzésekre, a mesterséges intelligencia korában érdemes-e még így közbeszerzéseket kiírni, így ellenőrizni a közbeszerzéseket?
2: Hát nagyon jó kérdés, nagyon jó kérdés. Először is az ellenőrzésekbe átvette az AI a hatalmat, és ez nagyon helyes. Tehát elképesztő mintázatokat tud ma már az AI segítségével egy jól működő, szakmailag színvonalas hatóság kiszűrni. Pont ezért nem az a feladat, hogy vegzáljuk az érintetteket, hanem a rendelkezésre álló adatokat kell megfelelően elemezni. Egyébként egy olyan chatbotot mutatott nekem a finn kollégám, ahol magyarul kérdezhettem a finn szabályozásról, és ékes magyarsággal válaszolt nekem nagyon izgalmas kérdésekről a finn chatbot. Tehát meg fog változni ez a kép. Sokkal egyszerűbb lesz a kérdéseket feltenni, a válaszokat, ha jól van promptolva. Ez azért megint nem technológia. Tehát egyre több nagy hazai közszolgáltató is elkezd sajátot fejleszteni. Arról nem is beszélve, hogy az ajánlattevők is elkezdenek AI-jal kérdezni. Ezrével kérdeznek most már AI segítségével. Lehet, nem lenne baj, ha néha el is olvasná egyik másik. De ez egyébként valóban hatékonyabbá teszi. Hatékonyabbá teheti úgy is, hogy azok az adatbázisok, amelyek rendelkezésünkre állnak, azok ugye nem csak AI, hanem általános ugye emerging technologies-nak a megjelenése a közbeszerzésben automatizációval már le is vizsgálja a rendszer az ajánlattevőt, és nem az ajánlatkérőnek a feladata egyenként nézegetni adatbázisokat. A svédek, a portugálok, sorolhatnám, hogy kik rohantak előre, az olaszok, románok sem állnak nagyon rosszul, szóval nagyon jó példáink vannak. Erre egyébként az elektronikus közbeszerzési rendszerünk alkalmas, de arra költeni kell.
1: Mennyire állunk ebben jól?
0: Az integritás hatóság is komoly figyelmet fordít a kockázatelemzési területen és a mesterséges intelligencia alkalmazására. Van az OECD-vel közösen egy projektje az IH-nak, ahol ezt az ellenőrzési irányt próbálja erősíteni, és azt gondolom, hogy más területeken, más hatóságoknál is lehet arról hallani, hogy igyekeznek ezt egyre intenzívebben használni, hogy ez mindenképpen sokkal hatékonyabbá teheti az ellenőrzéseket.
1: Nem kerülhető meg a kérdés, hogy tudják-e mérni, hogy mennyire szennyezettek a közbeszerzések korrupcióval. A magyar korrupciós technikák mennyire különlegesek, van ebben változás?
2: Nincsen változás, kialakult gyakorlatok vannak, kialakult mintázatok, de sose felejtsük el, hogy létezik azért olyan, amikor kényszerből mondjuk egy kórház, azért mert már mindenkinek tartozik, még köt azért egy szerződést. Tehát különítsük el azt, aki egyszerűen nem etikus magatartásformát folytat, de nem visz haza semmit egyébként ebből, és azt, aki összejátszik, és masszívan lefedi a piacot, és nem engedi a többieket levegőhöz jutni. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy nem állunk annyira rosszul amúgy összehasonlítva a kelet-közép-európai országokkal, de nagyon-nagyon sokat segítene, hogy egy picit felélegezhetne a piac, egy kicsit, ezek a szimplifikációs elemek, amelyeket mi apró-apró dolgokat említettünk itt most, ezek rengeteget segítenek abba, hogy szívesebben induljanak el egy eljáráson, és mondjuk ne egy rettegő ajánlatkérővel találkozzanak.
1: A hátralévő másfél percben a GVH munkatársai most lázadtak fel a vezetőik ellen, levelet írtak, hogy vonják le a vezetők a tanulságot a GVH működéséből. A gazdasági versenyhivatalnak is a piaci versenyt ellenőrző szerepe komoly, hogy mit jelent ma az, hogy nincs a GVH a helyzet magaslatán itt Magyarországon?
0: Azt gondolom, hogy tehát az integritás hatóság is számos ügyben fordult a gazdasági versenyhivatalhoz különböző ajánlattevői összejátszásokat jelezve, tehát valóban jó lenne, hogyha nagyobb számban indulnának ilyen eljárások, a közbeszerzési eljárások ellen, de hogyha megnézzük a GVH-re adott álláspontját, vagy válaszát például az integritás hatóság tekintetében, akkor ők azt mondják, hogy európai szinten megfelelő számú ilyen eljárás. Bonyolítanak, én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy a GVH is hatékonyan fellépjen ahhoz, hogy el tudjuk érni, hogy a verseny növekedjen a közbeszerzési piacon. Tehát, hogy az eltevők tudják, hogy nem érdemes összejátszani, nem érdemes fedőajánlatokkal indulni a közbeszerzési eljárásban.
1: Nagy Fribicer Gabriellának és Tátrai Tündének köszönöm szépen, hogy kicsit közelebb hoztak minket a közbeszerzések világához és annak lehetséges javításaihoz. Ezzel a kulcskérdések ma véget ért. A szerkesztő Bogár Zsolt nevében is elköszön Hatvani Tóth Erika.

0: 23 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Kormányrendelet szigorítja a járművek megkülönböztető jelzéseinek használatát. Holnap is kellemes, napos idő várható. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek, mások mellett az akkori legfőbb ügyésznek és helyettesének is, de nem indult eljárás az ügyben. A nyílt levélre reagált a Fidesz, a kormányfő és az ukrán pénzszállítók védője is. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi iroda vezetője Horváth Lóránt ügyvéd szerint a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. A kormányfő közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hogy hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyben. Hankó Balázs szerint politikai és kulturpolitikai célból indított koncepciós eljárás zajlik ellene és kollégái ellen a Nemzeti Kulturális Alapügyében. A Fidesz kormány minisztere erről a Hír Televízió stúdiójában még mentelmi jogának felfüggesztése előtt beszélt, a felvételt ma este tette közzé a csatorna. Hankó Balázs az interjúban elmondta, a támogatások ügyében minden jogszerűen zajlott. Mind az 1087 támogatott program kulturális projekt volt. Hankó Balázs mentelmi jogát milliárdos hűtlenkezelés gyanújával tegnap függesztette fel az országgyűlés, majd őrizetbe vették. Egy friss kormányrendelet szigorította a járművek megkülönböztető jelzéseinek használatát. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kék lámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. A korábban kiadott kék és sárga lámpás engedélyeket a hatóság 60 napon belül felülvizsgálja. Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az iváncsai akkugyárat. A Fejér megyei kormányhivatal talajvízszennyezést tárt fel a gyár közelében, ezért elrendelték a szennyezést okozó, valamint az azokkal műszakilag megegyező csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését. Rövid időn belül ez már a második 100 millió forintos bírság, amelyet kiszabtak az SK on Hungary akkugyárára. Koncertekkel és hagyományőrző programokkal, köztük Szüreti felvonulással rendezik meg a csaknem 4 évtizedes múltra visszatekintő Villányi Vörösbor Fesztivált. A péntektől vasárnapig tartó rendezvényre látogatók nyitott pincékkel, borkóstolókkal, élőzenével, kézműves vásárral és családi programokkal is várják az érdeklődőket. Folytatódik a derült napos száraz idő, időnként megélénkül a szél. Éjszaka általában 4-10 fok várható, de a hidegre hajlamos, szélcsendes helyeken fagypont köré is lehűlhet a levegő. Napközben 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hírekkel éjfélkor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: Houdini, 2 óra az örökké valóságból. A Fővárosi Nagy Cirkusz előadása a legendás magyar származású szabaduló művész alakján keresztül vizsgálja, lehetséges-e kiszabadulni az időből. Pál Dániel Levente dramaturg lesz a vendégünk. Mami Blue, a magyar dráma vígjáték hamarosan a mozikban. És kortárs magyar ősbemutatók a Szent István Filharmonikusok új évadában.
2: Szóda, kulturális magazin holnap délután 14:30-tól. Kossuth Rádióban.
4: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: A
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
1: A szerkesztő Kis Gábor nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában először az aranykonvoj ügy legújabb fejleményeiről, majd a hamarosan nyilvánosságra kerülő ügynök aktákról lesz szó. Egy most nyilvánosságra hozott nyomozati irat szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztatták fel a tavasszal Ausztriából Ukrajnába tartó Magyarországon áthaladó pénzszállító autót. Az aranykonvoj ügyként elhíresült ügyben példátlan gyorsan mindössze néhány óra alatt kiadták az aranyat és a készpénzszállító autó elleni parancsot. A vonalban Horváth Lórend ügyvéd, aki az ügy több érintettjének is a jogi képviselője. Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mielőtt rátérünk arra, hogy mik a legújabb fejlemények az ügyben, egészen röviden segítene abban, hogy felelevenítsük, hogy mi is történt azon a bizonyos márciusi napon?
5: Gyakorlatilag március 5-én a TEK kommandósai az alacskai pihenőhelynél elfogták ezt az ukrán pénzszállítmányt, ami aznap reggel lépett be Magyarország területére, és a Raiffeisen International Bankból szállított 27 milliárd forintnyi aranyat, illetve készpénzt, és ott a helyszínen szemlézték az autókat, majd ezeket a személyeket a TEK székházába szállították, és gyakorlatilag 26 órán keresztül, pontosan 29 órán keresztül fogva tartották, kihallgatták őket, és sanyargatással egy jogellenes fogvatartás valósult meg, amit később egyébként a NAV vizsgálata is beigazolt, mert bűncselekmény nem történt az ügyben. Nagyon röviden ezt tudnám összefoglalni, aztán később a választásokat követően, még a kormányváltást megelőzően ezt a pénzszállítmányt kiadták az ukránoknak, és gyakorlatilag azóta megy ez a herce-hurca. Egyetlen egy gyanúsítottja van az ügynek a legmagasabb szintről, egyébként összességében 5, és ez Hajdú János, a TEK dandártábornoka volt.
1: Mindjárt majd az ő jelenlétéről, részvételéről is beszélgetünk. Egy érdekesség csupán, hogy miközben saját magamnak is felidéztem az ügyet, rábukkantam egy NAV-os sajtóközleményre, ami még április 8-án került ki, és az a felszólítás, hogy a hiteles tájékoztatás és a további hamis állítások megjelenésének elkerülése érdekében, és azt írják, hogy a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a készpénz aranytömbök eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel, és hogy szerintük ezt támasztja alá egy videófelvétel is. A pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnek a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek. Mondom, ez még most is fellelhető, ez a dokumentum. Mi ehhez képest a ma ismert valóság?
5: A ma ismert valóság az, hogy ez a videófelvétel, amit közzétett a NAV, az lényegesen korábban készült, közel egy évvel korábban, mint egyébként az esemény volt, és pusztán annyi történt, hogy mivel az autóban található nyomtató elromlott, ezért áramot kellett valahonnan szerezniük, és ezt egy benzinkúti WC-ben oldották meg, és ott töltötték ki az iratokat, ebben semmiféle jogellenes nem volt. Ez végül a NAV sem cáfolta, tehát én azt gondolom, hogy ha félrevezető állításról beszélünk, vagy a közvélemény félretájékoztatásáról, akkor az elsősorban a hatóság részéről történt meg, és nem pedig a mi részünkről, vagy a jogi képviselet részéről.
1: Már májusban arra jutottak a fővárosi nyomozó ügyészség ügyészei, hogy az aranykonvoj ügy a politika által kreált ügy. Erről a központi nyomozó főügyészség volt vezetője Fürth Pál ír abban a nyílt levélben, amelyet ma reggel öntett közzé a közösségi oldalán, és hát mondhatjuk azt, hogy napról napra súlyos állításokkal jönnek elő. Miért?
5: Így van, az újdonság egyébként ebben az egészben az, hogy eddig, mint ügyvédek mondtuk ezeket a dolgokat ki, és most gyakorlatilag azzal találkozunk, hogy egy volt főügyész, aki belülről ismeri, és ismerte ennek az egész ügynek a működését, illetve a főügyészségnek a működését, állítja azt, hogy valóban ők is erre bukkantak ugyanazokra a tényekre, amiket mi korábban elmondtunk a sajtónak. Tehát ebben ez az unikális, és azt gondolom, hogy ez sorsdöntő az ügy vonatkozásában. Hozzáteszem, hogy mi indítványt tettünk arra az ügyészségen, hogy Fürth Pál tanúként ebben az ügyben hallgassák ki. Egyelőre erre válasz még nem érkezett a hatóság részéről.
1: Közített egy olyan dokumentumot is, hogy Szatmár István az Alkotmányvédelmi Hivatal főosztály vezetőjeként részt vett a BM választásokat megelőző bizottsági ülésein, ahol Hajdú János volt rendőr altábornagy, állítólag kijelentette, hogy Orbán Viktor adott utasítást. Meglehetősen súlyos kijelentések ezek is.
5: Igen, a pontos megfogalmazás az úgy nézett ki, hogy az a személy, akit nem lehet belekeverni az ügybe, tehát így utalt Orbán Viktorra, magyarul predesztinálta azt, hogy a maga az ügyészség, illetve a politika Orbán Viktor személyét semmiképpen ne érintse ezzel az üggyel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ez a dokumentum nagyon sok mindent elárul a választások előtti időszakról. Pintér Sándor belügyminiszter egy bizottságot állított fel annak érdekében, hogy kivizsgálják ennek a jogilag agályos akciónak a kereteit, és ez ezen a bizottsági ülésen hangzott el, amiről Szatmári István beszámolt.
1: Akkor tulajdonképpen ma úgymond nevén nevezték azt, akiről korábban csak célzások voltak, hiszen a mai információ az, hogy Fürth Pál, akinek szintén ugye önök látják el a jogi képviseletét, azt mondta, írta, hogy Orbán Viktor adott utasítást az ukrán aranykonvoj elfogására, és olyan utasítást kapott, hogy a legfőbb ügyészség vezetői tanúként sem lehetett megszólítani. Milyen bizonyítékokról van ebben az esetben szó?
5: Az, hogy Fürth Pál a kijelentéseit mivel támasztja alá, ezt nem tudom megmondani, tehát hogy pontosan milyen belső dokumentumok támasztották ezt alá, ezt én nem láttam, de feltételezem, hogy mivel ő olyan pozícióban volt, hogy ezeket láthatta, és ezt a kijelentést megmerte tenni, hogy ezek valóban léteznek.
1: Említette már az előbb Hajdú Jánost, ugye több szemét már meggyanúsítottak az aranykonvoj ügyben, ugye Hajdú János ő Orbán korábbi személy testőre volt, aki a terrorelhárítási központ főigazgatójaként irányította a rajtaütést. Június végén hétrendbeli a sértés sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntete miatt hallgatták ki. Magyar Péter most a miniszterelnök a friss információk után azt mondta, hogy ez alapján hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie. Ön szerint kire gondol?
5: Én azt gondolom, hogy menjünk feljebb egy kicsit a ranglétrán, tehát tisztán látszott az ügyben, hogy Hajdú János egy közbenső szereplő, tehát egy végrehajtó volt ebben az egész történetben, neki kiadták az utasítást, hogy ezt meg kell csinálni, és egyébként ezt meg is csinálta. Tehát igazából a politikai szereplők meghallgatására lenne szükség most jelenleg, illetve az ő gyanúsításukra.
1: Ön számít ilyesmire?
5: Abszolút. Abszolút. Nézze, gyakorlatilag május óta várjuk azt, hogy ezek a politikai szereplők végre a nyomozás keresztüzébe kerüljenek. Egyelőre eredménytelenül, nyilván, hogy ebbe benne volt az is, hogy a legfőbb ügyészség ennek semmilyen módon nem adott teret, de hát én arra számítok, hogy most a társadalmi nyomás, meg a felszínre hozott bizonyítékok kapcsán előbb-utóbb ez csak meg fog történni.
1: Az ön fejében vannak konkrét nevek?
5: Vannak konkrét nevek, de erről nem szeretnék beszélni.
1: Miközben ugye most olvasgatja az ember ezeket az időről időre előhozott nyilatkozatokat, bizonyítékokat, nekem az volt egy gondolatom, hogy vajon nem sérti-e a nyomozás érdekeit az, hogy most sorra nyilvánosságra hozzák, nyilvánosságra kerülnek ezek a nyomozati iratok?
5: Én azt gondolom, a nyomozás érdekét már nagyon semmi nem tudja sérteni, mert minden az asztalon van. Mint a közvélemény is javarészt ismeri ezeket a tényeket, és én nem gondolnám, hogy bármi is tudná most egyáltalán befolyásolni már ezt a nyomozást ebben a fázisban.
1: Igen, ez lett volna egyébként a következő kérdésem, hogy mi ezzel a cél, hogy még inkább kiugrasztani a nyulat a bokorból, még inkább erősíteni a társadalom figyelmét, a közvéleménynek a nyomását?
5: Hát azt gondolom, hogy ez, a mi célunk az mindenképpen az, hogy valamilyen helyzetbe hozzuk az ügyészséget, hogy megtegye azt, ami egyébként a hivatali kötelezettsége lenne. Tehát mi ügyvédek tanulmányozunk ezeket az iratokat, ugyanolyan jogászok ülnek a másik oldalon is, tehát az ügyészi oldalon is, ők is ugyanazokat a tényeket és bizonyítékokat látják, és nem egészen értelmezhető, hogy miért nem történik ebben érdemi lépés.
1: Hogyha most kifejezetten a Fürth Pál, a központi nyomozófőügyészség volt vezetőjének kijelentéseit veszük alapul, amit ugye egyrészt ő, másrészt ön hozott nyilvánosságra, hogyha Mindez az információ, ami most itt elhangzott az elmúlt időszakban, mind megállja a helyét. Akkor milyen bűncselekmények jöhetnek szóba? Felbújtás, bűnpártolás, hivatali visszaélés, vagy ezek még nagyon enyhe büntetőjogi kategóriák?
5: Hát talán ami a legsúlyosabb, az a terrorcselekmény, ezt már a legeslegelején is elkezdtük mondogatni sajtóban, hogy ennek a lehetősége fennáll, de amiket ön most említett bűncselekmények, azok is rendkívül súlyosak.
1: De mondjuk itt felbújtás terrorcselekmény elkövetésére?
5: Minden további nélkül, persze, vagy tettesi alakzata is akár.
1: A Fidesz mai reakciója egyébként az volt, hogy az ukrán maffia gátlástalanul és óriási mennyiségben szállította a pénzeit Magyarországon keresztül, most idézem az ő közleményüket. A magyar hatóságok ennek vetettek véget, amiért nem vádaskodást, hanem elismerést érdemelnek, amit meg is fognak kapni, miután a Fidesz helyreállítja a jogállamot Magyarországon. Az ukrán maffia emberek tucatjait fizeti Magyarországon, akik már beépültek az állami szervekbe is. Ezek az ukránok zsoldjában álló, hamisan vádaskodó emberek nem kerülhetik el a későbbi felelősségre vonást. Hogyan fogadta ezeket a mondatokat, gondolom találkozott velük?
5: Hogyne, természetesen. Hát nézze, ez egy tragédia. Tehát ilyen nyilatkozatot kiadni egyébként egy olyan ügyben, amit azt gondolom, hogy bűncselekmény hiány, nem csak azt gondolom, hanem tudom, hogy bűncselekmény hiányában szüntettek meg, tehát nem bizonyítottság hiányában, hanem bűncselekmény hiányában. Ezzel kapcsolatban egy ilyen nyilatkozatot kiadni egy tragédia. A nyilatkozat második része pedig egy nyílt fenyegetés.
1: Hogyha tulajdonképpen mögé nézünk ezeknek a mondatoknak, akkor azt is lehet, vagy úgy is le lehet fordítani, hogy Fürth Pál, vagy akár ön is az ukránok zsoldjában áll?
5: Ezt kifejezetten kikérem magamnak, tehát én nem állok senkinek a zsoldjában. Nyilván, hogy a megbízást, az ukrán fél, a védelmet, amit, vagy ezt a sérteti képviseletet, amit elláttunk, ezt megfizette. Ez nem is kérdés, de az, hogy mi bármi olyan egyéb anyagi előnyt, vagy bármilyen politikai befolyást kaptunk volna, vagy olyan feladatokat szabtak volna nekünk, amelyek a politikát érdemben befolyásolják, hát ez egyszerűen felháborító.
1: Ha visszanézem most az elmúlt másfél napot, akkor nagyjából 12 óránként közreadott valamilyen nagyon lényeges új információt. Most pont a 12. órában vagyunk, esetleg most van-e valami a tarsójában, így utolsóként?
5: Nagyon sok minden van még egyébként a tarsójomban, de azt gondolom, hogy még nincs itt az ideje, hogy ezzel előjöjjünk.
1: Ha előjön.
5: Én arra számítok most egyébként, hogy az ügyészség valamilyen határozott lépést fog tenni, mert egyszerűen nincs olyan más választása, beszorult ebbe a helyzetbe, és valamit bizonyítania kell, hogy itt valóban érdemi munka folyik.
1: Horváth Lórend, köszönöm szépen a beszélgetést.
5: Nagyon kedves, köszönöm, viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
1: 55-60 ezer név lesz olvasható majd azokban az ügynök aktákban, amelyek előbb november 4-én, majd 2027. február 25-én kerülnek nyilvánosságra. Eredetileg október 20-áról volt szó, a halasztásra azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A témában ma tartott sajtótájékoztatót az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, a vonalban pedig Cseggergő Bennegúz történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok!
1: Kollégája, a Levéltár tudományos főosztályának vezetője Pap István azt mondta ma, hogy szinte mindenki fog hálózati személyt találni a családban. Súlyos mondat. Erre kell felkészülni?
6: A mostani jogszabály szerint az egykori állambiztonsági nyilvántartás adatai közül körülbelül 55-60 ezer nevet fogunk közé tenni november 4-én, illetve majd február 25-éig, jövő február 25-éig. Hogyha azt is tekintjük, hogy 55-60 ezer embernek hány családtagja lehet, hány leszármazottja lehet, tekintve, hogy ez egész 1944-45-től kezdődő iratanyagról beszélünk, akkor valóban nagyon sok család lehet érintett, hogy majd minden, ez egy talán költői kifejezés, de igen, arra lehet számítani, hogy a társadalom széles rétegeit fogja felérni ez az intézkedés.
1: Mielőtt belemennénk abba, hogy ugye november 4-én mire is számíthatunk, tisztázzuk már azt néhány mondatban, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy ügynökakták. Mi az, amivel ezek közül eddig találkozhattunk, és egyáltalán kinek volt erre lehetősége?
6: Tulajdonképpen mi levéltárosok nem igen szeretjük ezt a kifejezést, hogy ügynökakta, mert az ügynök már önmagában csak egy kategóriája volt az állambiztonsággal titokban együttműködőknek. Szakszerű kifejezés lenne, hogy hálózati személy, ugyanis az magában foglalt a korabeli kifejezés szerint több különböző kategóriát. De ez csak egy része. Maguknak az állambiztonsággal titokban együttműködő személyeknek többféle irattípusa is volt. Volt egy olyan, talán ezt mondhatjuk leginkább ügynökaktának, amelyik a hálózati személyek vagy az ügynökök beszervezéséről szólt. Ez egy nagyon kompakt irategyüttes, ami arról szól, hogy valakit szeretne az állambiztonság rákényszeríteni arra, hogy vele együttműködjön és titokban jelentéseket adjon, és akkor végig megy egy folyamat. Először megkörnyékezik, megvizsgálják a családi körülményeit, életkörülményeit, környezettanulmányt készítenek róla, aztán készítenek egy beszervezési tervet, valamilyen módon ezt végrehajtják, az illető aláír, nyilatkozatot ad, aztán végigkövetik ezt a folyamatot, jutalmazzák, vagy megfeddik akkor, hogyha nem jól végzi a munkáját, és a végén kizárják. Ez tulajdonképpen egy úgynevezett beszervezési, vagy B-dossziénak a tipikus tartalma. Ezek lesznek jövő év február 25-éig nyilvánosságra hozva, legalábbis azok, amelyek a levéltárban találhatók. Ezen kívül ügynökaktának tekinthetjük azt is, ami az ügynökök jelentéseit tartalmazza. De ezeket ugye munkadossziénak nevezték annak idején, de ezek nem az ügynökökről szólnak alapvetően, persze tükrözi az ügynök habitusát, mentalitását, sok mindent meg lehet tudni arról is, aki készítette ezeket a jelentéseket, de maguk az ügynöki jelentések a munkadosszéban alapvetően az áldozatokról, a megfigyeltekről szólnak, és a mostani törvény nagyon helyesen szerintem nem szolgáltatja ki az egykori áldozatok adatait a nyilvánosságnak.
1: Még nagyjából 8 percünk van hátra, és még rengeteg kérdésem van. Mit lehet arról tudni, hogy 6-os karton B-napló mágnes szalagok, ugye a hírek szerint az első szakaszban, október 20-án ilyen dokumentumok kerülnek ma nyilvánosságra?
6: Megpróbálok röviden válaszolni. A 6-os karton volt az egykori hálózati személyek nyilvántartó rendszere, ez ilyen pici karton, ebből van a levéltárban kb. 24 ezer, ezeket digitalizáltuk és föl fogjuk tenni jövő hónap 4-éig. A másik ilyen kategória, amit publikálni fogunk, az úgynevezett B-napló, ez a beszervezési dossziék nyilvántartó könyve, ebben azt láthatja majd az illető, aki ezt erre rákeres, hogy milyen néven ki volt beszervezve, és milyen számú dossziéja volt. És a mágnesszalag pedig a belügyminisztérium egykori számítógépes rendszerében nyilvántartott H adattár, és annak egy H vagy hálózati adattár, tehát mondjuk az ügynök nyilvántartásnak a számítógépes formája, de ez tulajdonképpen olyan, itt nincsenek képek, nincsenek digitalizált oldalak, hanem tulajdonképpen csak adatok vannak, nevek, azonosító adatokkal, és a beszervezési dossziének a száma. Ez a három irattípus fog felkerülni, ebből együttesen jön ki az 55-60 ezer név, akiket mi most azonosítani tudunk, mint az egykori állambiztonság együttműködőit.
1: Apropó nevek, azt válaszoltam a egy újságírói kérdésre, hogy sokan azt gondolják, hogy nagy durranás lesz, meg hogy biztosan lesznek közéleti szereplők is. Önök tudják, hogy kik szerepelnek az aktákban?
6: Természetesen mi régóta, sok éve foglalkozunk ezekkel az iratokkal, tehát nyilván kollégáimmal együtt ismerjük, persze fejből nem tudjuk a 60 ezer nevet, de a legfontosabbakat természetesen ismerjük. Amit nem tudunk, az az, hogy folyamatosan érkeznek még a mostani nemzetbiztonsági szolgálatoktól iratok, mert a törvény egy nagyon rövid határidejű felülvizsgálatra kényszerítette, vagy kötelezte a nemzetbiztonsági szolgálatokat. És ezek az iratok minden nap gyakorlatilag érkeznek be a levéltárba, azt még nem tudjuk valóban, hogy ezekben mi van, vagy mi lesz. Nyilván a megfelelő határideig fel fogjuk őket dolgozni, és amire a törvény vonatkozik, azt közé fogjuk tenni.
1: Lesz-e kitakarás, és ha igen, mit kell kitakarni? Maradnak-e azok az adatok, amik mondjuk a beazonosítást lehetővé teszi? Gondolom, igen.
6: Természetesen mind a kartonokon, mind a dossziékban minden azonosításra alkalmas adatot megtartunk. Amit a törvény előír, hogy ezeknek a személyeknek is voltak olyan szenzitív adatai, ezt különleges személyes adatnak nevezi a törvény, amelyet védeni kell. Ilyenek a szexuális szokásaik, a kóros szenvedélyeik, a szexuális orientációjuk, illetve az egészségi állapotukra vonatkozó adat. Ez alapvetően nem befolyásolja az ő beazonosításukat, úgyhogy ezek lesznek kitakarva a kartonokról, illetve a beszervezési dossziékból.
1: Azt is mondták ma, hogy sok irat azért nem lesz elérhető, mert valamilyen formában eltűnt, sok esetben azért, mert valamikor törölték az iratokat. Sosem fog kiderülni, hogy ki, mikor, mit törölt?
6: Én nekem az a pessimista jóslatom, hogy 100%-os teljes hálózati nyilvántartás nem fog készülni, mint hogy nem is volt soha ez a nyilvántartás teljes. Rengeteg irat eltűnt. Az 50-es években, 56-ban, a későbbiek során és a 88-89-es irat megsemmisítések során ezek döntő többsége attól félek nem fog már előkerülni.
1: Ez kicsit nem féloldalas így, hogy aki közel volt a tűzhöz, hogy most a rendszerváltás előtt vagy után arról nem maradtak fenn adatok, aki meg nem volt közel a tűzhöz, annak meg november 5-től nem köszön a szomszédja?
6: A levéltár alapvetően jogalkalmazó, nem jogalkotó, tehát nem mi hozzuk a törvényt, mi végrehajtjuk a törvényt, de persze van véleményem erről. Az én személyes véleményem az, hogy ha kevesebb is maradt, még mindig jobb, ha ezek megismerhetők, mint hogyha azért, mert sok eltűnt, azért a többit is lakat alatt vagy zár alatt tartjuk.
1: Ugye az adatok most a nyitottakták.hu oldalon válnak majd elérhetővé bárki számára?
6: Így van, ez az oldal már él, de nem lehet rajta még keresni, csak egy rövid tájékoztató szöveg olvasható arról, hogy mi várható majd november 4-től kezdve, és valóban nyitottakták.hu oldalon fogjuk közzétenni ezeket a hálózati nyilvántartásukat.
1: Milyen szempontok alapján lesz kereshető az adatbázis? Tehát, hogyha mondjuk egy rokonomnak tudom a személyes adatait, a anyanevétől a születési helyig beütöm, és akkor így például kiadja, hogy ő érintette vagy sem?
6: Így van, egy nagyon egyszerű keresőfelületet terveztünk, többek között biztonsági okból, hogy minél nehezebben fagyjon le, és minden könnyebb legyen használni. Valóban a személyes azonosító adatokon, tehát a néven, anyja nevén, a születési helyen, születési időn kívül egyéb információkon keresztül lehet kereséseket indítani, akkor lefut egy keresés, kijön egy találati lista, és ezen a találati listán, ha megtaláljuk azt a személyt, akit keresünk, mert ugye nyilván azonos néven sok személy is lehet, akkor a sor végén lesz egy link, és meg fog jelenni egy kis ablakban egy ilyen PDF formátumú digitalizált oldal, amit nyilván akárki letölthet, elolvashat, és tetszése szerint értelmezhet.
1: Mit gondol, milyen hatása lehet az ügynökaktáknak, segíti a társadalmi megbékélést, vagy pedig újabb viszályokat szülhet?
6: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon régóta betokosodott problémája a magyar közéletnek. Ilyenkor az orvosok föl szoktak vágni egy betokosodott fertőzést, és az a legtöbb esetben inkább tisztulást hoz. Egyéni fájdalmak és sérülések biztosan lesznek ebből, társadalmi szinten én azt gondolom, hogy inkább a megtisztulást szolgálja.
1: Csegergő Bendegúz, köszönöm szépen a beszélgetést. Ez volt a nap témája, a szerkesztő Kis Gábor és a hangtechnikus Rozbora Zoltán, valamint a gyártásvezető Hörcsöki Nóra nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímát hallották.

0: Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Jó napot kívánok! Műsorunknak tragikus és aktuális felhangot ad Deák Bill Gyula hirtelen halála, aki éppen egy pacemaker beültetése után hunyt el. Lőrinc Tibor a Stressz, az első magyar heavy metal együttes frontembere szerencsésebb volt. Ő koncert közben összeesett, és újraélesztése után ICD-t, azaz beépített defibrillátort kapott. És ennek már 17 éve, ma is jól van. Súlyos, az életet veszélyeztető szívritmuszavarokról beszélgetünk ez alkalommal, és az egészen fantasztikus szívritmus szabályozókról, melyek sokak életét évtizedekkel is meghosszabbíthatják. Vendégünk a stúdióban Gellér László professzor, a Semmelweis Egyetem szív- és érgyógyászati klinika elektrofiziológiai részlegének vezetője, a klinika tanszék vezetőhelyettese, a Magyar Kardiológiai Társaság elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: De mielőtt kérdeznék, hallgassuk meg Tibor történetét. Őt az 50. születésnapján érte az infarktus 18 évvel ezelőtt. Azt is elmeséli, hogyan működik a beültetett ICD, azaz defibrillátor. Veres Ágnes a riporter.

0: Egy súlyos szívinfarktus várt Lőrinc Tiborra, a Stressz az első magyar heavy metal együttes frontemberére. Jelenlegi életét nagyrészt egy beültetett defibrillátornak köszönheti. Az ICD a felgyorsult szívritmust is képes lassítani. Sőt, az életveszélyes kamrafibrilláció esetén lead egy nagy energiájú áramütést, vagyis defibrillál. Tibor el is mesélte, hogy milyen érzés ez.
1: Egyszer volt egy olyan, hogy annyira fölidegesítettem magam, hogy elkezd egyre gyorsabban reagálni a gép, és utána kiüt. Ez egy olyan érzés, mikor egy csavarhúzóval mondjuk valaki benyúl a konnektorba. Én olyankor megjegyem.
0: Egy áramütés.
1: Igen. Olyankor egyszerűen azt hittem, hogy agyvérzést kapok. Egy olyan ütés, hogy padlót fogtam, elharaptam a nyelvem, utána megint felgyorsul, megint. Tehát leállítja a szívet, és mindegy autót újraindít.
0: Fantasztikus. Milyen gyakran van ennek erre szüksége?
1: Most már nincs, mert nagyon hála Istennek nyugodt életet élek, de az akkori időkben idegesen éltem, feszülten.
0: Mi változott? Tehát most miért él nyugodtabban, mint mondjuk 10 évvel
1: hála
0: ezelőtt?
1: Istennek megnősültem, nagyon boldog házasságban élek, megvan a nyugodt környezetem. A szeretet, amiben élek, az nagyon fontos, és nem is nagyon van miért idegeskednem.
0: Lőrinc Tibort éppen az 50. születésnapja alkalmából tartott koncerten érte az infarktus.
1: A Wigwamban volt egy óriási nagy koncertünk, és születésnapi nagy koncertre készültem. És már az első periódusnál éreztem, hogy valami nem oké, mert óriásian égett, és nyomott a mellkasom. A Délpesti kórházból volt ott egy fő ápoló hölgy, aki már észrevette, és jelezte a zenekar felé, hogy itt nagyon komoly szívinfarktus gyanú van, hívjanak mentőt. Már a főműsorra én nem tudtam át fellépni, teltházas közönség várt, de már a lépcsőn a VIP-ban nehezen tudtam följönni, és Isten nyugasztalja, hogy Lugosi Laci a volt Beatrice gitárosa rám szólt, hogy, mert ő is vendége volt a produkciónak, hogy te Tibi, iszonyúan nézek ki. Nagyon lassan beszéltem, miért, hogy nézek ki. Hát azt mondja, mindegy, halott. Bementem a VIP-ban, és mondták a srácok, hát nyissunk ablakot, hogy a Tibi levegőhöz jusson, de már addigra az Icu a főnövér fölért, és mondta, hogy nem ablaknyitás kell, azonnal mentő. Onnantól már annyira emlékszem, hogy kiszálltam a testemből.
0: Mi történt közben? Itt az a szerencsés helyzet, hogy itt van János, a dobos, aki ugye ott volt.
2: Próbálták újraéleszteni a Tibit.
0: Ki?
2: Mentősök.
0: Már akkor megérkeztek a mentősök.
2: Igen, meg hasmasszást alkalmaztak, azt láttam. Meg ami érdekes volt, hogy valamit letoltak a szájába. Hát, intubálták, igen. És vérzett a szája a Tibinek, és én egy kicsi kis vértocsába vettem ki a dobütőket.
1: És a következő, amire emlékszem, hogy a Szent Margit kórházba, hogy bevittek, már ott gépre tettek, de semmi remény nem volt, akkor együtt éltem egy hölgyel, és már haza is küldték, ő nem ment, hogy hát itt már nincs mit tenni. Mire? Föntről lejött egy orvos, és azt mondja, speciális gép van az irgalmas kórházban, adjunk egy esélyt ennek a énekes fiúnak. Be is vittek az irgalmas kórházban, ahol harmadnapra fölálltam, kijöttem.
0: De abból az apropóból beszélgetünk, hogy egy különleges szívritmus szabályozót ültettek be az ön mellkasába, ez az ICD nevezető, tulajdonképpen egy defibrillátor.
1: Igen.
0: Hogyan került erre sor? Tehát mi történt mindaddig?
1: Megcsinálták a szívkatéteremet. Akkor úgy döntött a főorvos úr, hogy ahhoz, hogy életbe tudjak maradni, ezt be kell helyezni. És akkor beültették, ami akkumulátoros végül is, ezt 12 évente ki kell cserélni.
0: Beszéljünk még egy picit erről a szerkentyűről. Mennyiben korlátozza az ön életét? Mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet csinálnia?
1: Nagyon emelni nem lehet vele. A másik, hogy óvnom kell ütésektől például, hogy nem eshetek úgy el, hogy ez beüssem.
0: Mert azért ezt ki lehet bírni.
1: Ki bizony.
0: Tehát olyan nagyon nem korlátozza az életét.
1: Nem. De tehát ez tart életben. Hát óriási, hogy az orvos tudomány már mire képes.
3: 3 évvel ezelőtt dolgozta fel a történetet a szerkesztő Veres Ágnes. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Bicsák Eszter és vendégem a stúdióban, Gellér László professzor. Kezdjük talán ezután a történet után, ami egy kifejezetten szerencsés kimenetelő történet, azzal, hogy meghatározok, hogy mi is ez a szívritmuszavar aritmia, mit nevezünk annak?
4: Egy nagyon nagy Pandora szerencét nyitunk ki ezzel, vagy nem is Pandora szerencét, de szerencét nyitunk ki ezzel. Amikor aritmiákról beszélünk, annak rengeteg fajtája van. Az aritmia az ritmuszavart jelent alapvetően, ugye a szívritmusunk az normálisan egy egyenletes ritmus, amit úgy hívunk, hogy szinuszritmus, és minden, ami ettől eltér, ennek különböző nevei vannak. Talán, és ne is menjünk ebbe szerintem annyira bele, inkább arra koncentráljunk, hogy vannak nem életveszélyes ritmuszavarok, meg vannak életveszélyes ritmuszavarok. Ugye itt a riportban ugye egy életveszélyes ritmuszavart, egy úgynevezett szívinfarktus után az elhalt szív hegesedése miatt kialakuló ritmuszavarról beszélünk tulajdonképpen, amelyet egyébként azért azt szeretném hozzátenni, hogy itt nem is, természetesen nem az orvos dönt, amelyet az orvos meg a beteg együtt döntenek, és vannak olyan ajánlások, ami alapján végezzük a döntéseket, tehát lehet tudni azt, hogy ki az, aki ilyen típusú készüléket kap, és milyen indikáció, és ez nagyon pontosan körbe van írva, tehát ezek nem is kifejezetten egyéni döntések, ez a szakma szabályai szerint végezzük ezeket. Ugye ebben az esetben egy életveszélyes ritmuszavarról hallhattunk, amely, ahogy mondtam, egy infarktus után alakult ki. Ez egy jó döntés volt, valószínűleg itt az úrnak nyilván egy olyan tartós, maradandó károsodás alakult ki a szívében, ami ezt szükségessé tette, és hát az a jó hír van, ahogy itt ezt lehetett hallani, hogy erre is van készülékünk. Hadd vitatkozzak azzal, hogy nem ez a készülék tartja életben a szívet. Ez a szív, ez működik, ez a készülék arra szolgál, hogy amennyiben életveszélyes ritmuszavar kialakul, akkor azt időben észlelje, és megszüntesse, így van. És még egy nagyon fontos dolog van, hogy ez sem egészen így van, akinek ilyen beültetett készüléke van, azoknál, ha több ritmuszavar van egymás után, akkor léteznek olyan másféle terápiák, amelyekkel direkt a ritmuszavar ellen a szívben egy katéteres beavatkozással, nem olyannal, mint ami volt, mert az a koszorú, mint az úrnál volt, mert az a koszorú ér szükületet, illetve elzáródást szünteti meg egy úgynevezett fémrács, egy stent beültetésével, ilyet is csinálunk, ebben is van szerencsém 2003 óta részt venni a budapesti akutinfarktus ellátásban, azért mondom első kézből ezt is, hanem egy olyan speciális másfajta katéter, amivel direkt oda megyünk a szív elhalt területéhez, és az abban levő kóros ingerület kialakulás valószínűségét gyakorlatilag fogalmazunk úgy, hogy hővel, köznyelvben égetéssel szüntetjük meg. Tehát ez az életveszélyes ritmuszavaroknak a kezelése tulajdonképpen.
3: Bocsánat, itt most muszáj vagyok egy kicsit visszarángassa magunkat az elejére, hogy ezek, amit ön életveszélyes ritmuszavarnak nevez, tehát ami nyilván szerencsére nem mindenkinek van, ez mennyire gyakori egyáltalán?
4: Az a részben ez sok mindentől függ, tehát ezeknek több formája van. Vannak olyanok, amik genetikailag meghatározottak, a genetikailag meghatározottakat az EKG-ból lehet leggyakrabban, vagy pedig szóval ilyenkor valamilyen genetikai eltérés van általában a háttérben, erre vannak rá utaló jelek, vagy még egyszer mondom, az EKG az egy nagyon jó módszer ezeknek a kiszűrésére. Ha valakinél ilyet azonosítunk, akkor gyakorlatilag beültetünk egy készüléket, anélkül, hogy infarktust szenvedett volna el. Ilyen is van. És akkor van a többi, amikor valamilyen heg alakul ki a szívben, ez kialakult egy szívizomgyulladás után, leggyakrabban ez az infarktus után kialakuló heg az, ami a legjellemzőbb. Mondjuk azt, hogy nagyjából most még számtalan más oka lehet, de maradjunk abban, hogy ez a két fő oka tud lenni, és akkor hogyha heg alakul ki a szívben, az is sajnos bármilyen heg, a legkisebb heg is elméletileg képes arra, hogy benne egy ilyen körbe-körbe forgó ingerület kialakuljon, ami az életveszélyes kamrai szívritmuszavarnak a melegágya.
3: 0639666, ez az SMS számunk, és a Viberen is elérnek bennünket. Egyik hallgatónk írja, hogy édesanyjának például nyári hőségben voltak kifejezetten. Azt írja, hogy szív bedobbanásai is, ezt én nem nagyon tudom jól értelmezni, de lehet, hogy ön igen, illetve vérnyomás kiugrásai is.
4: Ez abszolút elő tud fordulni. A szív bedobbanás alatt gondolom a hallgató az úgynevezett extraszisztóliát érinti. Ez az egyik viszonylag gyakran előforduló, a lakosság körülbelül egy negyedénél, vagy még gyakrabban előforduló eltérés. Leggyakrabban ez egy ártatlan dolog, és általában az esetek legnagyobb részében magától megszűnik. Ennek is van terápiája, de ez nem az ICD, amiről beszéltünk. Ugye itt ICD angolosan, ICD implantábilis beültethető kardioverter defibrillátor, ennek a rövidet az ICD. Igen, de az a lényeg, hogy tehát ennek nem a terápiája ez legyakrabban egy ártatlan eltérés.
3: Tünetek. Beszéljünk erről is, és itt visszautalnék megint a riportra. Itt elég részletesen leírták, hogy hogyan is nézett ki az éppen rosszul levő beteg.
4: Ugye itt megint válasszuk ketté a dolgot. Amit a bejátszásban hallhattunk, ez egy infarktusnak a tünettana, és a tünet együttese. Az infarktus, ahogy itt ugye el is mondták, hogy gyakorlatilag egy hirtelen halállal szövődött már akkor, amikor ez bekövetkezett. Valóban az infarktusnak ugye lehetnek ez a nyomás, szorítás, légszomba, karba sugárzó, álba sugárzó, gyomorszájba sugárzó, valamilyen tartós nagy fájdalom, izzadással jár, nagyon rossz közérzette jár ezek. Tehát ez, most akkor innen is felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogyha ilyeneket tapasztalunk,
3: azonnal.
4: Ne várjuk a holnap reggelt, hogy majd elmúlik, hanem hívjuk ki a mentőt, mert ha ilyen panaszunk van, akkor sajnos van jelentős valószínűsége annak, hogy infarktusunk van, és azzal minél hamarabb ellátásra kerülünk, annál hamarabb esélyünk van arra, hogy minél kevesebb szívizom károsodással úszunk.
3: Tehát az idő
4: már
3: nagyon fontos.
4: Igen, és azt szeretném mondani, hogy ugye Magyarországon 20 centrumban, vagy már talán több mint 20 centrumban, a hét mindennapján 24 órás ügyeletet tartunk fenn, tehát a magyar kardiológia az ezt nagyon jól lefedi, és mindenütt van lehetőség arra, hogy bekerüljünk. Ha bekerülünk, akkor utána következik a következő része, hogy mekkora károsodást szenvedtünk el. Ugye ebben az esetben, a bejátszásban ez az infarktus volt, az infarktus után bekerülünk, megnézzük azt, hogy van-e tartós, maradandó károsodás a szívben. Ha ez egy bizonyos szintet elér, ezt az úgynevezett kamrai pumpa funkció, tehát hogy mennyi vér tud magából, hány százalékát pumpálja ki magából a vérnek, ugye ez határozza meg, ha ez egy bizonyos százalék alatt van, mondjuk ez 30%, mondjuk ezt így nagyon durván, meg vannak még ez befolyásoló tényezők, de hogyha ez így van, és infarktus után vagyunk, akkor a defibrillátor pacemaker beültetés mindenképpen fontolóra kell venni nagyon erősen. Tehát mondjuk egy ilyen szabályrendszer van. Illetve, hogyha valakinek igazoltan kamrai ritmuszavara van, ezt ugye EKG-val lehet igazolni. Tehát amikor
3: Időnk ki a biológia könyvből, vannak kamrák, meg pitvarok, igen, ugye? És igen. Mind a kettőben alakulhat ritmuszavar.
4: Mind a kettőben, de ebből most a kamraiakkal foglalkoztunk, mert azok az életveszélyesek. A pitvarban kialakuló ritmuszavarok, azok nem életveszélyesek.
3: Na, már is tanultunk valamit.
4: Így van. Tehát most mert ugye a defibrillátor pacemakerről beszélünk, ezt ugye csak életveszélyes ritmuszavar esetén ültetjük be. Egyébként ez egy nagyon nehéz téma, mert elég bonyolult.
3: De nagyon érdekes, hogy az életünk motorjáról van szó, hát a szívünk nélkül sehova nem tudnak menni.
4: És nagyon jól lehet gyógyítani, azt is hozzá kell tenni mindegyiket.
3: Gondolom, hogy azért az elmúlt évtizedekben, főleg mióta centrumok léteznek, javultak is a túlélési lehetőségek, esélyek, mert ön is említett, hogy a centrumokba forduljanak, vagy oda.
4: Hát olyannyira javultak, hogy ugye ezt mindig el szoktam mondani, hogy 1990 óta nagyjából a várható életkilátás az ugye 6 évvel nőtt meg. És csak hogy mondjak valamit, hogy az infarktus halálozás 1990-es évek 15 ezer volt egy évben, tehát Magyarországon a 10 millió emberrel, vagy hát már nincs annyi, de 15 ezer volt, most ez 5 ezer, tehát egyharmadára csökkent az infarktus halálozás. A szív-érrendszeri betegségekkel kapcsolatos halálozás az már, tehát átalakult bizonyos értelemben, de az biztos, hogy akinél ilyen defibrillátor pacemakert beültetünk, azoknál gyakorlatilag a hirtelen halál az megelőzhető. Ez a gép, ez erre szolgál.
3: Gellér László professzora hamarosan folytatjuk. Most ismerkedjünk meg Virággal, aki már csecsemőkorában pacemakert kapott, mert annyira alacsony volt a pulzus száma. Kisgyerekkorában aztán ezt cserélték, aztán sok év után 19 évesen újra. Azonban az utóbbi már egy sokkal nagyobb műtét volt, mint amire az orvosok számítottak, mert a készülék kábelje addigra problémát okozott az érben, ahová beültették. A fiatal lány kis hián belehalt az operációba. Jelenleg egy mini pacemakerrel él, ami csupán akkora, mint egy kapszula. Ezzel nagyon jól érzi magát, sportolhat is, és úgy élhet akár a vele egykorú 20 éves lányok. A riporter Schweyer Rita.
5: 6 hónapos voltam, amikor az első pacemakerbe ültették. Házi orvosi vizsgálat útján derült ki, hogy nekem jóval alacsonyabb a pulzusom, és ez egy javaslat volt, hogy az érdekében, hogy egy baba fejlődni tudjon, ahhoz gyorsítani kell a szíved.
6: Tehát ez egy fejlődési rendellenesség volt, amivel ön született?
5: Nem mondanám fejlődési rendellenességnek, meg betegségnek se. Úgy nevezik, hogy harmadfokú LV blue. Nem lehet tudni, hogy már a születésem óta jelen volt el, de hát abban az 5. hónapban megállapították, hogy ez van.
6: Ez azt jelenti, hogy akkor az elektromos elvezetése a szívnek nem megfelelő?
5: Igen, azt jelenti, hogy van egy blokk a kamra és a pitvar közti elvezető részen, ami ugye nem engedi át a pitvarból a kamrába az ütéseket, és ez egyenlőtlenséget hoz létre a szívverésben. Erre volt a pacemaker, hogy ezt stabilizálja és egyensúlyba hozza. Hasba volt ültetve, utána át lett ültetve a vállamba. Azzal éltem 19 éves koromig.
6: Úgy, hogy ezt közben folyamatosan ellenőrizték?
5: Igen, voltak időszakok, amikor csak fél évente kellett járni, de voltak, amikor évente, sőt volt olyan, hogy két évente.
6: És minden rendben volt vele?
5: Nagyon sokáig, igen, versenysportoltam, több különböző sportban sose okozott akadályt. A vége felé voltak jelek, hogy ez a kábel rángatja a szívem. Éreztem, hogy hármat ver gyorsan a szívem, és utána kihagy egyet. Erre gyanakodtak nagyon sokáig, hogy a pacemaker az, ami esetleg nem erült, vagy már régi, és a legutolsó pacemaker cserénél jöttek rá, hogy nem a pacemakerrel van a baj, hanem az érrel és a kábellel, ami 6 éves korom óta egészen 19 éves koromig ugye ugyanabban az érben volt, és nyilván ezt előre nem tudhatta senki, hogy ez problémát fog okozni. Az lett a vége, hogy a kábel okozza a gondot, nem a pacemaker.
6: Egy nagyon nagy műtét volt ez.
5: Igen, pozitív lett végül a kimenetele, mert kiderült, hogy nincs is a régi fajta pacemakerre szükségem, amit 2005-ben úgy gondoltak az orvosok, hogy ez kell, nem ez a fajta pacemaker, ami nekem kell. Ekkor merült fel lehetőségként, hogy ez a mikro pacemaker is segíthet. Volt egy időszak, amikor teljesen pacemaker nélkül éltem. 8 hónap

0: látszik, hogy ott van.
1: Mikor volt ez a beültetés?
0: 2025. októberében. Egyelőre a hosszú távú hatásáról nem tudok sokat mondani, de egyelőre az biztos, hogy az életminőségben ez egy nagyon nagy javulást hozott.
1: Mesélte, hogy ezt a combon keresztül juttatták be, és hogy nem is kellett elaltatni.
0: Szerencsére így mondhatni sokkal élvezetesebb volt a műtét. Végig kérdeztem, beszéltem, állandóan kaptam a visszajelzéseket az orvosoktól, hogy mi történik, a nővérektől, hogy mit csinálják, vagy mit ne csináljak, és ez a másfél óra nagyon hamar eltelt. Egy éjszakát kellett csak a kórházban töltenem. Másnap be lett állítva a pacemaker, és azóta nagyon jól operál.
1: Hol van egyébként helyileg ez a mikrocsip?
0: Kamrának a bal oldalán.
1: Azért az a korábbi műtét, amikor ugye arról volt szó, hogy ki kell cserélni a pacemakert, azért az egy nagyon komplikált beavatkozás volt. Kómába is került. Nem is volt biztos az, hogy élni fog. Tehát valójában duplán született újjá.
0: Igen, ez lehet mondani. Minden nehézség ellenére én azt mondom, hogy ez megérte. Soha nem voltam még ennyire jól. Tényleg megérkeztem.
1: Van olyan dolog, amit nem lehet csinálni?
0: Csak a nagyon nagy mágneses dolgokkal nem szabad kontaktba kerülni.
2: A riporter Schweyer Rita volt, és itt professzor úrral beszéltük a stúdióban, hogy ez a tipikus lassú ritmuszavar volt, ugye, mert eddig a gyorsról beszéltünk.
3: Így van, tehát ez a két fő indikáció van, ugye a gyorsnál ez a bizonyos defibrillátor pacemaker, és akkor a lassú szívritmuszavaroknál pedig a pacemakerek. Ugye a pacemakereknek a múltja az 1950-es években kezdődik, amikor az első pacemaker beültették, és gyakorlatilag azóta egy elképesztő fejlődésen ment ez a terápia is keresztül. Nagyon jól példázza ez az eset, amihez egyébként gratulálok a szerkesztőnek, hogy a jó eseteket választ hozzá, hogy tulajdonképpen a van olyan, amikor ez gyerekkorban már beültetésre
2: hát
3: kerül.
2: Hát itt is ugye csecsemőkorban gyerettek
3: egészen döbbenetes módon. De a jellemző az, hogy az embernek valamilyen oknál fogva valamilyen blokk alakul ki, vagy lassú szívműködés, és ezt követően kapja a pacemaker. A pacemaker technika egy rendkívül fejlett technika. Nagyon jó volt az is, hogy itt is ugye a bejátszásban kétféle technikáról beszéltünk. Beszéltünk a vezetékes pacemakerekről, ezek a leggyakrabbak. Leggyakrabban beültetettek, ezek jelen pillanatban is dominálják a beültetéseket, és ilyet teszünk be leggyakrabban, és most egyébként a műtőből jöttem, hogy pont ilyet csináltam.
2: Most a hallgatók nem láthatják, hogy a ruhája de... is műtös.
3: Tehát, és a másik pedig az úgynevezett vezeték nélküli pacemakerek, ami szintén itt beültetésre került ennek, sokkal speciálisabb az indikációja, és valóban van olyan eset, például az ilyen veleszületett, valamilyen veleszületett eltérés kapcsán kialakuló betegségeknél, vagy amikor a pacemaker zsebben valami fertőzés keletkezik, és az egész telepet el kell távolítani, elektródatörés következik be, ahogy itt is a bejátszásban hallhattuk, amikor ezeknek a pacemakereknek a beültetésre kerül sor. Ugye a pacemaker beültetés az egy viszonylag egyszerű műtét, hát mondom ezt én, igen,
2: mondja
3: ilyen sok után.
2: Egy
3: relatív egyszerű műtét fogalmazom,
2: ugye
3: a kulcsont alá kerülnek be, ugyanúgy egyébként, mint a defibrillátor pacemakerek, és a vénán keresztül juttatjuk be a szívbe, egyébként jellemzően a jobb kamrába, ami itt ugye elhangzott, és akkor innen és a pitvarba, és a kettő közötti szinkronitást, a pitvarok és a kamrák közötti szinkronitást állítja vissza, vagy pedig a kamrát ingerli.
2: Na most, de jól megnyugodtunk, hogy akkor megmentik az életünket ezekkel. Az egyébként, ha jól értem, most már kapszulányi méretű kis dolgokkal.
3: Ez a másik típusú, ez a kapszulányi méretű, ezt a comb vénából, vagy a nyaki vénából ültetjük be, tehát mind a két megoldás rendelkezésre áll, és valóban, tehát van, hogy tényleg egy ilyen kapszulányi, ez csak a kamrát ingerli és érzékelni tudja esetleg a pitvar. Ez most az egyik legmodernebb technika. Én azt gondolom, hogy nagyon jól látható, hogy ez az irány, amit most azért egyre népszerűbb, és egyre jobban követi az ipar is ezt a vonalat. Feltételezhetően ez még több ilyen beültetést fogunk csinálni jövőben.
2: Van-e kapcsolat, én nem vagyok egy informatikus, de van-e kapcsolat a kórház, az orvos és a beültetett akár kapszula között, mert hogy valahol én azért így elfelől akkor néhány
3: ez mondta, igen. Ez egy rendkívül jó kérdés, és azt tudom mondani, hogy egyre inkább ezek az úgynevezett az egyik cégnél home monitoringnak, másik cégnél Kerlingnek, harmadik cégnél máshogy hívott technikák, ezek elérhetőek, ezeknek egyébként a finanszírozása, ez egy nagyon jó kérdés, de valóban, tehát ez azt jelenti, hogy a pacemakerek bizonyos típusánál egy központi, tehát egy valamilyen rádiófrekvenciával, vagy akármilyen Bluetooth-on keresztül kapcsolódó otthon levő egység, mondjuk minden nap szolgáltat információt arról, hogy aznap történt-e valami olyan dolog, ez különösen az ilyen

0: életveszélyes kamrai ritmuszavaroknál használható rendkívül jól, ugyanis, vagy pedig más szempontból is, ugye ugyanis ezeknél látjuk azt, hogy a betegnek ritmuszavara van, és adott esetben mi tudjuk behívni a páciens kontrollra, hogyha olyan tehát, helyzet látjuk, van, nem mindenki van. Érzi a ritmuszavarát, tehát hogyha olyan helyzet van, amikor például egy nem kellően érzékelt ritmuszavar alakul ki, úgyhogy ennek óriási nagy jelentősége van, és a jövőben már most is ezt használjuk, ahogy mondtam, több cég is, ilyen készüléket bocsát rendelkezésünkre, és rendkívül jó megoldás ez.
1: 0639660 egy gyors kérdés, még ha ez nem is pacemaker, 72 éves vagyok, fiatalkorom óta érzem néha a szívmegállást, amit azonnal követ egy gyors dobbanás, nekem ezzel problémám nem volt, szerencsére nem jelentett panaszt, ez micsoda?
0: Hát ez az, hogy szerencsére probléma nincs vele, és nem jelent panaszt. Van ilyen, ez mindenkinél van. Én azt gondolom, hogy ha itt a stúdióban is körülnézünk, akkor valószínűleg mindenkinek, igen, mutatja is a hölgy, hogy neki is van kint, tehát hogy szinte mindenkinek van. A kamrai exoszisztólia, ahogy mondtam, az egy rendkívül gyakori eltérés, jellemzően egy ártatlan eltérés, de tény, hogy mondjuk az egyik leggyakoribb, ha nem a leggyakoribb szívpanaszról beszélünk.
1: Végül is itt a végére talán ezt fogalmazzuk meg, hogy mi okozza a szívritmuszavart. Mitől alakul ez olyan állapottá, ahol önnél kötünk ki a műtőasztalon?
0: Ez egy nagyon bonyolult kérdés, erre
1: hát
0: egy mondatban biztosan
1: egy
0: nem lehet.
1: Tehát
0: egyrészt, tehát vannak a szív minden sejtje képes ingerképzésre, ezáltal vannak az ártatlan szívritmuszavarok, amikor valamilyen szívizom sejt valahogy egy ingerületet képez, és az nem a normál ritmus, a normál ritmustól eltérő ütemben jön. Ez a leggyakoribb, ez az, amikor, hogyha ez egy bizonyos százalékot elér, akkor megint ilyen katéteres, és a kamrából jön, akkor megint ilyen katéteres beavatkozásokkal esetleg szükséges, hogy beavatkozzunk, de ez ritka. Ezen kívül van, amikor az infarktussal függ össze, ezek lehetnek életveszélyes szívritmuszavarok, ezekről beszéltünk, és van, amikor az úgynevezett pitvarból jönnek ezek a szívritmuszavarok, amiknek megint vannak fiatalkorban gyakrabban előforduló verzió, amikor hirtelen ugrik fel a pulzusunk, és hirtelen megy 180-nal, ezeknek nagyon jó terápiái vannak, ezek meglepő módon nem életveszélyesek leggyakrabban, annak ellenére, hogy nagyon szaporán megy a szív, és nagyon jól lehet őket kezelni ilyen katéteres megoldásokkal, és akkor vannak azok, amikor ilyen összerendezetlen, úgynevezett fibrilláló szív van, vagy pitvarfibrilláció van, tehát ez megint csak a pitvarból indul ki, ennek megint nagyon jó, megint csak katéteres terápiái vannak, és hát vannak azok a ritmuszavarok, amelyek pedig a lassú szívműködésen alapulnak, ugye, ahol a pacemaker a bizonyos terápia. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés. Az én kedvencem, nem tagadom, és rengeteget tudnék róla beszélni.
1: Tartok tőle, hogy még fogunk is erről beszélni, ugye nagyon sok a kockázati tényező, akár ha az alkoholfogyasztásra, cukorbetegségre, pajzsmirigybetegségre, sok minden másra gondolok, de a stressz például, az mennyiben befolyásolja azt, hogy lesz-e ilyen szívritmuszavarunk?
0: Ugye a stressz azáltal tud...
1: Vagy akár lehet pszichoszomatikus
0: így van,
1: is.
0: De a stressz azáltal tud valóban növelni ezeknek az extráknak, meg a ritmuszavaroknak általánosságban a valószínűségét, meg a kialakulás valószínűségét, mert ugye az úgynevezett vegetatív idegrendszerünkben ugye azt a stressz reakciót hát gyakorlatilag váltja ki, amelyikkel ugye a magasabb úgynevezett katekolamin szint, az gyakorlatilag együtt jár azzal, hogy a ritmuszavarok valószínűben tudnak kialakulni. Tehát ez egy abszolút korrekt megfigyelés, hogy a stressz az ebből a szempontból elkerülendő.
1: Hány százalékban kerülnek ki úgy a betegek, hogy aztán nem kerülnek vissza problémával? Tehát mennyire működnek profin ezek a készülékek?
0: Ezek nagyon profin működnek. Tehát a készülékek, tehát egy jól beültetett készüléknél tulajdonképpen azt mondom, hogy ezek 15 évig is működnek a jelen pillanatban az olyan, tehát akkumulátor megoldásaink vannak. Nyilván a defibrillátor pacemaker attól függ, hogy hányszor működik. De itt azt kell látni, hogy arra hívnám fel a figyelmet, hogy ennek van egy komplex tulajdonképpen egy komplex hát szolgáltatás csomag mellé. Tehát ennek kell menni kontrollra, van ugye adott esetben ez a távolról történő kontrollálása a készüléknek, illetve maga minden ilyen páciens kardiológiai beteg, és ezek, hogyha visszajárnak a kontrollokra, akkor ott kiderülnek ezek a problémák is, és el tudjuk kerülni akár a következő infarktust, akár el tudjuk kerülni a következő ritmuszavar, tehát olyan megoldások állnak ma a kardiológia területén rendelkezésünkre, amelyekkel ez a betegcsoport, ez egy nagyon jó terápiát kap.
1: Gellér László professzort, a Magyar Kardiológiai Társaság elnökét visszaengedjük a műtőbe, mert hogy onnan jött és oda megy, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. volt. Tartok tőle, erről a témáról beszélünk még. A mai adás tehát véget ér, és néhány szóban a holnapi műsorról. Bűntudat nélkül a távszeres táplálásról címmel jelent meg egy könyv, amelyről utóbb kiderült, hogy az egyik nagy távszergyártó cég áll a háttérben. Mivel hazánkban is tilos a távszerek bármilyen, akár burkolt reklámozása is, a Szoptatásért Egyesület a kötet terjesztésének leállítását szeretné elérni. Ezért is beszélgetünk majd holnap az anyatej élettani hatásairól és a csecsemő távszerek helyéről a hazai egészségügyben. Én köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Veres Ágnes és a hangmester Szilágyi Zsolt volt. A műsort a www.mediaclick.hu oldalon újból meghallgathatják majd. Szép napot kívánok! A műsorvezetőt, Bicsák Esztert hallották.

0: Éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok! A híreket Jávor Miklós szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Budapesten egyeztetett az európai főügyész. Magasabb bérekért tüntettek a közalkalmazottak Franciaországban. Kellemes napos idő várható. Magyarország európai ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett az európai főügyész Budapesten. Laura Kodruca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel tárgyalt. A csatlakozás folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat lesz. Az ehhez szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. A brit miniszterelnök szerint az EU tagságuk megszűnése nagyobb károkat okozott, mint amennyi hasznot hajtott. Andy Burnham, a kormányzó munkáspárt kongresszusán arról beszélt, hogy a Brexittel egyebek mellett gyengült a bevándorlás feletti ellenőrzés és a hozzáférés az uniós piacokhoz. Nem említette az újbóli EU-s csatlakozás lehetőségét, ugyanakkor London és az unió között hosszú távú kapcsolatrendszer kialakítását szorgalmazta. Egyetlen hét alatt 12 civil halt meg, és mintegy 200 megsebesült a Kijev elleni orosz légi csapásokban. Az ukrán főváros katonai közigazgatásának szóvivője tudatta azt is, hogy ezzel egy hónap alatt 31-re nőtt a halálos áldozatok, és 360-ra a sebesültek száma, köztük 16 gyermek. 100-nál több lakóépületbe csapódott be drón vagy rakéta. Károk keletkeztek benzinkutakban, egészségügyi és oktatási intézményekben is. Magasabb bérekért tüntettek a közalkalmazottak Franciaországban. A rendőrség szerint országszerte a közszférában dolgozók mintegy 10%-a, több mint 200 000 ember vonult utcára. A fővárosban 30 000-en demonstráltak. A szakszervezet szerint elfogadhatatlan, hogy a köztisztviselői bérek csupán 5%-kal emelkedtek az elmúlt 4 évben, miközben 24%-ot meghaladó infláció volt ebben az időszakban. Közben folytatódtak az egy hete tartó iskolafoglalások, akciók, több mint 400 állami iskolában tiltakoztak a diákok a rossz körülmények és a tanárhiány miatt. Idehaza egy évvel később lép életbe Budapesten a 2 tonnánál nehezebb autók parkolási díjemelése, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A javaslat szerint 2028. januárjától a nagyobb súlyú személygépkocsik, valamint egyes tehergépkocsik a normál parkolási díj 2-szeresét fizetik Budapesten. A zöld rendszámos autók díjmentes parkolása jövő januártól megszűnik, emlékeztetett a hivatal. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZJA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Folytatódik a derült napos száraz idő, időnként megélénkül a szél, hajnalban általában 4-10 fok várható, de a hidegre hajlamos szélcsendes helyeken fagypont köré is lehűlhet a levegő. Napközben 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A következő napokban is kellemes kora őszi időre számíthatunk. Kedves hallgatóink, hírekkel 1 óra múlva jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Budapestet sokan ismerik, de a főváros parkjai még tartogatnak felfedezni valót. Egy tavaly megjelent fotókönyv sokat segíthet. Továbbá turisztikai fejlesztés az Ipoly völgyben. Bussaközség interaktív kiállítással készül. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Toldi Szabolcs. Tömegével nőnek ki a földből a lakóépületek és az irodaházak Budapesten. Részben ennek eredményeként egyre nagyobb értéket képviselnek a zöld felületek, amelyek lehetőséget biztosítanak a pihenésre és az aktív kikapcsolódásra. Glázer Attila arra vállalkozott, hogy a főváros 150 jól ismert és kevésbé látogatott parkját bemutassa különleges földi és légi fotók segítségével, ismeretterjesztő cikkek kíséretében. Ez adta a találkozónk apropóját. Megbeszéltük, hogy a 13. kerületi Torzóparkban találkozunk. Nem volt nehéz dolgom, hiszen a kiadványban az adott parkfotó mellett az is szerepel, hogy mely tömegközlekedési járatok állnak meg a közelben, ezzel is csökkentve karbonlábnyomunkat. Az már csak ráadás, hogy a park bemutatása alatt ikonok jelzik, hogy az adott területen van-e lehetőségünk sportolni, játszani, kutyázni, vagy éppen randevúzni. Hogyan született meg a Budapest 150 parkja című kiadvány? Azt mondja el maga Glázer Attila.
4: Tájépítész végzettségű fotográfus vagyok, de képzőművész is, és író. És a feleségem felvetette, hogy hát miért nem rakom össze magamban azokat a dolgokat, amik engem jellemeznek, és amiről szól az én életem. És rájöttem, hogy ha én összerakom a tájépítészetet, összerakom a fotózást, és összerakom az újságírói tapasztalatomat, akkor, hogyha emlékeznek a hallgatók az elsős évfolyamban, amikor van egy gép, és bedobáljuk fönt a számokat, és van egyfajta egyenlet, ami alapján kijön a végeredmény. Hát a végeredmény az adta magát, és ezért született a Budapest 150 parkja című könyv, mert ugye ezt én is fotóztam, én is írtam, én is szerkesztettem, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a elmúlt néhány évtizedem rezüméje is ez a könyv.
3: Mekkora szerepet töltenek be a parkok napjainkban, leginkább itt a fővárosban?
4: Hát nagyon remélem, hogy egyre többet. Eddig azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan csak egy lerövidítő útvonalként tekintenek a parkra, tehát tudják, hogy ha itt most átvágok, akkor gyorsan jutok el a munkahelyemre. De azt gondolom, hogy az új parkok vagy a felújított parkok már önmagukban megállítanak. Tehát az, aki eddig mondjuk átvonult és átrohant a parkon, az esetleg észreveszi, hogy itt érdemes visszajönni, leülni, időt tölteni. Egyre több szerepe van abban, hogy ne csak bent töltsünk mondjuk együtt időt, hanem kint. Érdekes, hogy én 20 már lassan 30 éve Sydneyben tapasztaltam meg azt, ami teljesen elképesztő volt, hogy 30 emeletes irodaházakból öltönyös emberek és kosztumos hölgyek jönnek le, a kis zacskójukból előveszik a kis dobozkát, és leülnek piknikezni, és a parkban ebédelnek. És számomra ez egy teljesen elképesztő dolog volt, hogy akár pléd nélkül leülnek, és akkor ők ott töltenek el időt. És fél óra múlva visszamennek, feltöltődve, van, aki egyedül fülhallgatóval, van, aki társaságban, de a park az az életük része. És azt gondolom, hogy ez kezd el elterjedni, vagy terjed már el Nyugat-Európában főként, illetve érdekes módon ott, ahol ennek mindig is volt valami fajta fontossága, mondjuk tájcsizni Ázsiában, a parkokban, de ezek valahogy összeérnek, és azt gondolom, hogy egyre nagyobb szerepet játszik a park a városlakók életében, mert mégiscsak itt lehet egy picit a természettel találkozni.
3: Azért az kiderül, hogy a park meglehetősen tágan értelmezhető fogalom.
4: Abszolút, és a bevezetőben írom is egyébként, hogy hány játszótér, meg hány víz melletti rész, meg hány valódi park, meg hány titkos kert van Budapesten. A park tulajdonképpen szerintem a szabad teret jelenti itt elsősorban, és az én életemben a szabadságot is. Tehát én amennyire tudok, még ha belvárosban is élek, teraszomon is zöld van, tehát próbálok kiszabadulni és minél többet érezni az arcomon a szelet. És arra is biztatom egyébként az olvasót, hogy sokkal nyitottabban és sokkal tágabb értelmezésben tekintse a parkokat. Mondok egy példát, mondjuk az Árasztó part Új-Budán, ami egy olyan újdonság, hogy a Dunába egy védett részen mondjuk be lehet menni. És akkor, mint ami 100 éve normális volt, hogy az ember a Dunában úszott, ott mondjuk kipróbálhatja. De hát ugyanilyet tapasztalhat ugye Óbudán is, vagy említek olyan helyeket, ami például egy elképesztő természetvédelmi terület, Csepelen, a Tamariska domb, ami számomra egy teljesen elképesztő élmény volt, hogy a kertesházak között egy csodálatos kis erdőcskét találunk egy dombbal, ami egy elképesztően más vizuális és természeti környezetbe repít el minket.
3: Ritkaság például a Haller Park légi felvételen látja az ember, és valójában a környező házak kapják a főszerepet, illetve az a panoráma, amit a Duna, valamint a Budai-hegység ad.
4: néha azt éreztem, hogy egy ilyen nagyobb parknál jobb egy drónos felvétel és egy átfogó képet mutatni, illetve ennek célja is volt, hogy lássuk, hogy milyen nagyok is ezek a parkok. Tehát sokszor tényleg fel sem fogjuk, hogy milyen értékek vesznek körbe, és a Haller Park mondjuk olyan szempontból is érdekes, hogy ez az egyik olyan park, amit integrált kutyás parknak hívunk, ahol olyan kutyák, akik behívhatók, ott nyugodtan szabadon lehet ereszteni, bárcsak így lenne egyébként ez mindenhol, tehát hogyha a felelős kutyatartó mindenhol összeszedné maga után a kutyapiszkot, illetve úgy tartaná a kutyáját, hogy ő biztonsággal visszahívható legyen, akkor a kutyákat egyáltalán semmilyen parkból nem kéne kitiltani. De a Haller Park olyan szempontból is érdekes, hogy elképesztően sokrétű környezet veszi körül, tehát belvárosias környezet, lakótömbök, templom van benne, nagyon sok olyan furcsa inger, amit hogyha az ember bemegy a parkba, akkor elfelejt, és egyszer csak a park válik fontossá, és a parkban levés válik fontossá.
5: Olyan is van, mint mondjuk a Városliget, ahol egyetlen egy tárgyra fókuszált, ugye ez a hőlégballon, ennek azt hiszem, hogy jelzésértéke van.
4: Hát ez egy nagyon-nagyon hosszú műsornak is lehetne a tematikája. Én inkább azt gondolom, hogy a döntés, hogy egy képpel mutassak meg egy parkot, ez néha egy részletet hozott, néha egy abszolút drónos, teljesen mindent áttekintő fotót eredményezett. Az az igazság, hogy mindennek megvan a szerepe. A Városliget egy nagy, hatalmas játszótér lett. Nem csak a 104 játszóteret tartalmazó játszótér miatt, hanem egész egyszerűen egy intenzív parkká vált. Mindenki tudja, hogy a tervpályázatban egyetlen tájépítés sem szerette volna, hogy ennyire túlépített legyen a park. De ha már így alakult, akkor viszont normálisan fenn van tartva, és rengeteg attrakció szolgálja a odaérkezőknek a kényét, kedvét, és akkor ezért maradt a hőlégballon, hogy igen, ez egy kicsit ilyen park-cirkusz vagy cirkuszpark. De visszatérve egy mondatra, ugye a könyvnél direkt jelzem, hogy mely helyeket ajánlok kisgyerekes családoknak, mely helyeket ajánlok arra, hogyha valaki el szeretne bújni és olvasni akar, vagy éppen meg szeretné kérni a mennyasszony a kezét, ugyanígy mely helyek alkalmasak mondjuk kisebb ilyen baráti összejövetelekre, és az egyik ilyen ugye a játszóterek, és a játszóterek sokszínűsége. Ez nagyon fontos, hogy különböző utak vannak, ahogy a tervezők a játszótereket létrehozzák, vannak természetesebb, vagy természetközelibb játszóhelyek, vannak abszolút modern technikával, gumiburkolattal, ellátottam, hogy az ütést csökkentést szolgálja. Sokféle játszótér létezik, és arra próbálom rávenni az embereket, hogy akár próbálják ki mindet, mert hogy vannak természetes játszóterek, ahol minimális, pici eszközökkel próbálják játékra biztatni a gyerekeket, és vannak olyanok, amiknél konkrétan egy mese elevenedik meg, mondjuk a Pompom játszótér, vagy a Szaffi játszótér, és azt gondolom, hogy sem egyenlőségjelet nem kell a kettő közé tenni, sem megkülönböztetni valami fajta rangsor szerint ezeket, hanem pont ez a csodálatos, hogy egy gyerek mondjuk megélheti, hogy akár Budapesten 20-30-40-50 féleképpen lehet gondolkodni a játszóterekről. És mindegyik más élményt nyújt, és a gyerek minden élménnyel csak egyre gazdagabb lesz.
5: Egy parkot megemlítenék, amellyel szerintem sok hallgatónak is meglepetést okozok, az a Fiumei úti sírkert. Ez hogy került képbe?
4: Egész egyszerűen a használata miatt, mert hogy ez egy kulturális örökségünk, hogy szeretünk temetőben elmélkedni, és igazándiból a Fiumei sírkert egy olyan csodálatos park, ami már azért megéri a látogatást, hogy egész egyszerűen benne legyünk, szemlélődjünk, és átéljük azt, hogy mit jelent, amikor a temetkezés vagy az emlékezés egy parkban manifesztálódik.
5: Önnek melyik a kedvenc parkja?
4: Hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Megmondom őszintén, hogy nagyon sok kedvenc park van, de másért kedvenc. Tehát a Túrzó Park, ahol ülünk, az igényessége, a kidolgozottság, az esztetikája miatt kedvencem. Elképesztően izgalmas, tehát rengeteg olyan apró kis részlettel gazdagítja az ide látogatókat, amivel érdemes foglalkozni. Tehát, hogyha mondjuk valakinek ajánlani kéne Budapesten egy parkot, akkor a Városliget után lehet, hogy ez jutna eszembe. Történeti felújítás az a Gülbaba türbéje, ami Andor Anikó munkája, nagyon-nagyon szeretem, de tényleg olyan apró beavatkozásokat is nagyon hálásan tudok üdvözölni, mint az említett árasztópart, mondjuk ahol a Duna közelébe le lehet jutni, és igazándiból azért érdemes tényleg végigolvasni a könyvet, mert sok olyan apró pici helyszínt mutatok meg, ami sokkal fontosabb, hogy mi lesz az olvasó kedvence. Úgyhogy például a Marcibányi teret imádom, ahol az ember egyszer csak hogy belép az épület közepébe, ahol a vadszőlő uralja a teret. Azáltal az is egy park lesz, még akkor is, hogyha egy épület kellős közepén állunk, de sorolhatnék még ilyeneket. Nagyon sok van, amit van, amiért szeretek, és nagyon örülök annak, hogy egy olyan változás indult be, ami sokkal-sokkal erőrébb helyezi a parkok szerepét talán. Most már, mint mondjuk, hogy hány mély garázs épül, vagy milyen épületeket építünk és adunk át.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Most pedig halljuk, mi történt a természet világában és a környezetvédelem terén. A Nap zöld híreit Kobolák Attila válogatta.
6: Azt hihetnénk, hogy a nagy ragadozók hiánya kedvez a növényevőknek, de nem. A Nairobi közeli Nyashwato egyik kis szigete egy ősi vulkánperem maradványa. A tó vízszintjének változásával a terület korábban időnként félszigetté alakult. Ilyenkor egy keskeny földsávon az állatok szabadon közlekedhettek a szárazföld és a sziget között. A víz azonban 2020-ban elöntötte az átjárót. Tavaly a St. George University kutatói megvizsgálták az elszigetelődés hatásait. Impalákat, zebrákat, gnúkat és zsiráfokat figyeltek meg. Viszont csak kevés ragadozót, főként lapátfülű rókákat és sakálokat találtak, melyek nem veszélyesek a nagyobb növényevőkre. A nagy ragadozók tartós hiánya hozzájárulhatott a terület túllegeléséhez. Mivel a legtöbb állat elvándorolni sem tud, a lelegelt területeknek nincs idejük regenerálódni, csökken a vegetáció változatossága, és egyre fontosabb a növényevők etetése. A kutatók szerint öntözéssel, illetve egyes területek ideiglenes elkerítésével lehetne segíteni a növények megújulását. A nagy ragadozók betelepítését biztonsági aggályok és az elszigetelt állomány genetikai problémái miatt nem támogatják. A digitális utastájékoztatás a nagyobb városokban már széles körben elérhető, a kisebb településeken azonban egy önálló rendszer kiépítése és folyamatos üzemeltetése jóval nehezebb. Az Okos Járat nevű új magyar fejlesztés nem egy új, külön letöltendő alkalmazásra épít, hanem a lakosság és a turisták által már használt Google térképhez kapcsolja a helyi járatokat, így az utasok ugyanazon a felületen tervezhetik meg a helyi útjaikat, amelyet egyébként is használnak. A településnek eközben nem kell saját utastájékoztató szoftvert fejleszteniük és fenntartaniuk. A rendszer Torosházán már bevezették. A cél a rendszer kiterjesztése. Magyarországon 50-60 olyan település van, amely saját helyi autóbusz közlekedést üzemeltet, akár mindössze 1-2 busszal, akár nagyobb flottával. Az okosjárat applikáció 30 centis pontossággal meghatározza a busz megállókat, ami a látássérült embereknek óriási segítség. Emellett azt is megmondja, hol kell leszállni és átszállni a másik járatra, illetve jelzi, ha például késés vagy járatkimaradás van. Bár nincsen tengerünk, a bálnavadászatról szóló döntéseknél mégis ott lehetünk. Miniszterelnöki határozat rendelkezik Magyarország képviseletéről a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság ülésein. A küldöttség tagjait ülésenként jelölik ki. Magyar Péter miniszterelnök a magyar közlönyben megjelent friss határozatban egyetértését adta ahhoz, hogy a magyar kormányt képviselő küldöttség vegyen részt a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság ülésein, mely testület a bálnavadászat szabályozásáról szóló nemzetközi egyezmény döntéshozó szerve. A döntés az élő környezetért felelős miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján született, és a két tárca egyeztet a delegáció összetételéről. A határozat felhatalmazza a természetvédelemért felelős minisztert, hogy a küldöttség tagjait a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben esetenként kijelölje. A dokumentum konkrét résztvevőket, időpontot vagy képviselendő szakmai álláspontot nem nevez meg. A magyar kormányzati részvételt és a delegáció kijelölésének rendjét rögzíti.
3: Az Ipoly középső völgyének összehangolt turisztikai fejlesztését indítja el a magyar-szlovák határ térségében az az akcióterv, amely az eddig elszórtan működő gyalogos, kerékpáros és vízi turisztikai attrakciókat egységes, jól bejárható aktív turisztikai hálózattá kapcsolja össze. Bussa község ennek a több települést érintő programnak a keretében vízi sporteszköz és kerékpár kölcsönzőt alakított ki a volt határőr laktanya épületében, illetve interaktív kiállítást épít, amely bemutatja az északi határfolyónk élővilágát. A tárlathoz ökológiai nevelési programok is kapcsolódnak.
6: Tarnóczi László riportja.
7: A szeptemberi esők még nem tudták visszahozni az Ipolynak azt a vízszintjét, amikor is itt kajakozni lehetne, de az élővilág már élénkül. Busa község határában egy ökoturisztikai készülőközpont előtt állunk Vég Zoltán polgármester úrral. Az Ipoly hidakról már elkészült egy szép kiállításuk, és a hivatalában is az Ipoly hidakról szóló könyvet forgathatja a betérő a polcról levéve. Mit tudnak az Ipolyból itt bemutatni?
8: Most pont a Ipoly folyó felett állunk a gyalogos hídunkon, ami összeköti a községünket a szomszédos Nógrádszakál községgel. Közvetlen közelében ez a nagy domináns épület, ez a volt Atatürk laktanya épülete. Ebben az épületben egyrészt már működik egy kis turista menhely, amit a Besztercebányai megye támogatott meg, és közös erővel egy részét erre kialakítottunk. És most a maradék helységekből fogunk kialakítani egy modern, interaktív kiállítást. Egyrészt az Ipoly folyóról, természetvilágról, halakról, növényzetről, Busa község történelméről.
7: Kerékpáros turisztikai központ igen. Lesz a jövőben Busa, és lesz egy kajakenu kölcsönző is.
8: Igen. Itt van a kölcsönzőnk. Nekünk van már 14 darab biciklink is, és van 17 darab kétszemélyes kenunk. Igen, most nagyon-nagyon kicsi a víz, ugye ez miatt a hosszú nyári szárasság miatt. Most körülbelül 40 centivel vagyunk a normális vízszinthez képest, úgyhogy most mínusz 40 centi, úgyhogy azért itt is ez mind kenúval átjárható. Ez pici vadvíz nekünk itt a híd alatt, és a kikötőnk az itt van, és vagy itt végzünk, Rarus Mújattól, vagy Rarus Pusztáról, a hídtól, a Madács hídtól jövünk le, oda felvisszük a turistákat, és onnan csónakon kenun körülbelül 2 vagy 3 óraig tartó, ez egy 8 folyamkilométer hosszú turistaút, vagy innen mehetnek Csalárig le Busáról startolva, vagy esetleg összekötik ezt a kettőt egybe, és ez egy ilyen hosszú kenunap utamna.
7: Néhány héttel ezelőtt végezték a nagy Ipoly takarítást, itt a középső Ipoly mentén is nekiláttak és szemetet szedtek. Jól látom én azt, hogy évről évre csökken azért a szemétnek a mennyisége?
8: Igen, hát ezt mink a Ipoly folyónak adjuk, mint névnapi ajándékot. Ugye, mert augusztus 13-án van a Magyar Naptárban Ipoly napja. Ezt ma a 6. éve csináljuk így szervezetten. Mostan nekem a kollégák az Ipolyról lejjebbi szakaszokról már mondtak ezt előző években is, hogy nekik úgy tűnik, mintha egyre kevesebb lenne a szemét. Az idén ezt már én is tudom igazon tanúsítani, hogy igazon úgy néz ki, hogy kevesebb a szemét.
7: Jobban megbecsülik a folyót?
8: Lehet, hogy jobban megbecsülik a folyót, lehet, hogy az emberek így pozitívan változnak ebből a szempontból. Lehet, hogy a PET palackoknak a visszaváltása, mint szlovák oldalon, mint magyar oldalon ez már működik, úgyhogy lehet, hogy ez is segít.
7: Mi adja ennek a folyónak az értékét? Egy kicsit haragszunk az Ipolyra, mert határfolyóvá lett Magyarország és a Felvidék között, de hát ez egy szerethető folyó.
8: Igen, pont ez is a témája lesz ennek a kiállításnak, amit tervezünk. Az, hogy határfolyó lett a Ipoly folyóból, ugye egyrészt elválaszt minket, de másrészt összeköt minket, és mink erről a történetről is szeretnénk elmondani egy picit aprólékosabban, hogy az emberek megtudják, hogy évek folyamán, évtizedek folyamán azért ez a viszony, vagy az Ipoly folyónak a értelme ebből a szempontból változott. Volt, amikor elválasztott, volt, amikor összeköt, úgyhogy ez szerintem egy értékes és egy ilyen dolgot megérdemlő, egy ilyen kiállítást megérdemlő téma.
7: Élővilágában mit tudnak bemutatni?
8: Hát, aki ismeri a Ipoly folyót, az tudja, hogy élővilágban történelmi, nagyon régen természetes módon kialakított részekben nagyon gazdag folyó. És ez szerintem az is, hogy határfolyó lett az Ipoly egy hosszú szakaszon. Ez segített abban, hogy ez a folyó megmaradjon nagyon sok részen úgy, ahogy a természet kialakította.
7: Mert hogy egyik oldalról sem volt szabad megközelíteni.
8: Egyrészt a megközelítés, de én szerintem az, ami változtassa a folyókat, az főleg a építkezések, a különböző vízművek, stb. És ez nagyon nehézkesen volt intézhető, mert határfolyó.
7: Szlovákiában, itt a határ mentén milyen környezetvédelmi szabályok vonatkoznak lakosságra, önkormányzatra, amivel megpróbálják a folyót védeni?
8: Az Ipoly nagyon gazdag élővilága van. Nagyon sok fajta hal, szinte az összes édesvízű hal, ami Szlovákia területén vagy Magyarország területén létezik, az itt megvan az Ipolyban. Úgyhogy a pisztrangtól kezdve a ragadozó halakig, a folyó ajon, marnak, pontyok, stb. Nagyon gazdag. Zoológusokkal is konzultáltam ebben az ügyben, mert ők is járnak ide, Kassarul, az egyetemről tanárok ilyen csoportja kenúzni, és mondtak, hogy igen, hogy ez csodálatosan, hogy milyen jó állapotban megmaradt ez a folyó.
7: Az Ipoly hidak mellett magát a folyót is bemutató kiállítás az mikortól lesz látható?
8: Ugye itt megvan nekünk ez a régebbi Ipoly hidakról kiállítás, ezt valószínűleg fel fogjuk vinni az emeletre, az még marad úgy, mint kiállítás, és itt a földszinten azt az új kiállítást, ezt majd remélem, hogy 2027-ben hogy látogatható lesz. Sok mindentől függ, mert ugye az a közbeszerző folyamat és lépésről lépésre, ahogy haladunk, az még jövőig el fog tartani, jövő évig.
7: Tisztelgés ez a folyó előtt, vagy egy turisztikai becsalogató?
8: Is szerintem, mert nagyon szeretnénk beindítani a ökoturizmust, víziturizmust, bicikliturizmust, nem csak Busan, hanem a környező régióban is, de ugyanúgy készítünk egy kisebb méretű lakókocsis kempinget is, így összetélve ezeket a dolgokat remélem, hogy attraktív lesz a turistoknak.
7: Iskolájukban, óvodájukban van valami olyan környezetnevelési program, ahol megtanulják becsülni a gyermekek azokat az ökológiai értékeket, amit a folyó hordoz?
8: Az iskolában is, úgy szinte az óvodában is vannak programok, amik ezzel foglalkoznak, a ökonevelés, a szemét szeparálás, és a szeparált szemétnek az újrafeldolgozásról is oktassák a gyerekeket. Szerintem generációról generációra azért ez fejlődik, hogy az emberek azért többet tudnak is a fontosságról is ennek a dolgnak.
3: A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a segédszerkesztő Kobolák Attila, illetve a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Toldi Szabolcs.
1: Kossuth Rádió. Barcson a 89,5 MHz-en.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
9: A családjában több művész is volt. A nagypapája szobrászkodott. Ekkor még Notni néven ismerték a családot. Édesapja kiváló birkozó, később pankrátor lett. Ő vette fel azt a nevet, amit hamarosan az egész világ megismerhetett. Mert fia, Növényi Norbert a 107. olimpiai aranyérmünket szerezte meg birkózásban. Küzdőszellemét bizonyítja, hogy ezt követően még 5 másik küzdősportban lett világbajnok. Ezt eddig senki nem tudta megismételni utána. Aztán ő is a fiával, az ifjabb Növényi Norbertel, aki most a legismertebb és legnagyobb amerikai küzdősportszervezetben, a UFC-ben próbálja megvetni a lábát, volt, hogy egyszerre egy azon versenyen lettek aranyérmesek, mindenki a saját kategóriájában. Most mégsem csak a sporttevékenységéről fogunk beszélgetni, mert ha valamivel jellemezni lehet az életútját, az a folyamatos tanulás és megújulás. A birkózó szőnyeg után így ismerhettük meg új szerepekben a televízió képernyőjén. Mostanában pedig verseket ír. Ezeken keresztül mutatva, hogy látja az életet. Mit tart fontosnak a látszat helyett? Mi is ezt az utat választottuk, érmek és eredmények mellett elsősorban életfilozófiáról, érzésekről, értékrendről fogunk beszélgetni. Köszöntöm Önöket, Herceg Tibor vagyok. Vendégem Növényi Norbert, olimpiai aranyérmes birkózó, aki még 50 éves kora felett is képes volt világbajnoki érmeket szerezni, és új irányokat találni az életében, ha arra szükség volt.
10: 23 éves voltál, amikor olimpiai bajnok lettél. Akkor a 80-as években, konkrétan 1980-ban. Mennyire volt nagyon könnyű és egyszerű feldolgozni ezt, hiszen maga az olimpiai bajnoki cím az a csúcs.
11: Nehéz volt. Most gondolj bele, hogy gyerekkori álm volt ez, ugye az édesapámat 3 olimpiára nem vitték ki. 48-ban, hogy fiatal, 52-ben nem adott át egy tiszteletdíjat, amikor határon átjöttek Szovjetunióból, és akkor el volt tiltva. 56-ban meg 2 nappal a kiutás előtt a keretoros megállapította, hogy élszükletem, és lehet, hogy le kell amputálni valamelyik végtagját, és semmi baj nem volt.
10: Ő is birkozó volt,
11: hogy meg profi pankrátor utána, sőt, tehát amikor bejelentett, hogy elmegy profinak, pankrátornak, addig a Vágóhíd hús finomítójának volt a főnvezetője, és azon a kis rúgták, pedig még soha nem volt vele palaszt. Na mindegy, a lényeg az, most gondolj bele, hogy gyerekkori államvállalat valóra, mindig úgy gondoltam, hogy halljam meg a népem imáját, a himnuszt, ami az imám is, és akkor meg is hallhatok. Hát szerencsére nem így volt, még egy jó párszor meghallgattam, de amikor mentél az utcán, és mindenki felismert, utána meg egy kicsit visszaára fordult, mert akkor már jöttek a rossz indulatok, a gonoszság, az ember. Tehát egyszerűen nehéz volt megdolgozni, de hát megtanultam, hogy az élet az ilyen, az vannak benne jó dolgok és rossz dolgok.
10: Változtatott tudod, rajtad ez a helyzet?
11: Biztos, hogy változtatott. Más lettem. El is szállt velem olyan tekintetben, hogy akkor én most már vagyok valaki, mert inkább visszahúzod is voltam egy időt, tehát ilyen skizofén állapot volt, mert már nem tudtam elmenni úgy valahova, hogyha például bementem egy étterembe, ismét, hogy ne akarjanak a nyakamba fotóra erre, arra, meg amikor valakivel fontos beszélgetésem volt, akkor oda jöttek állandóan, de ez a 80-as években ez ilyen, erről szólt.
10: Közben azon gondolkodtam, hogy a sportolók többsége ezt tartja végcélnak sportolói pályafutásában. Neked viszont gyakorlatilag olyan, mintha a kezdet lett volna, mert innentől kezdve többször kellett újra és újra építeni a sportolói életet.
11: Hát akkor mégis figyelj ide, én megtanultam az életembe, ahogy mit Anatole France mondott, ahogy mit tehetségben van valami kihívás, mint a megáltalkoló gyűlölet és a méreható rágalom büntet. 5 sportágban nyertem világversenyt, nem is tudom, hogy van-e a világon valaki, nem tudok róla, hogyha még olimpiai bajnok is vagyok. Sőt, egy jó pár bajnok a legidősebb is. Az biztos, hogy ezekben az időszakban megtanultam, hogy ez a világ egy hatalmas iskola, és az élet benne a tanító. És ha jön a vizsga, akkor nem mondhatom, hogy nem vagyok felkészülve, mert megbukok.
10: Hát az élet azért tanított téged később is.
11: És sok mindent köszönhetek a szüleimnek. Tudod, nekem az apám az nem csak az apám volt, mert az edzőm, hanem a legjobb barátom is volt. Én sok mindent neki köszönhetek, annak is, hogy tovább birkoztam, ugyanis például a 76-ban, amikor kezdtek jönni az eredmények, mindent feltétet teljesítettem, és nem vitte ki az akkori szakfelügyelő. A lényeg az, hogy azért nem visz ki, mert hogy én rossz fényt vetnék a válogatottra, mert az a hír járt rálam, hogy alkoholista vagyok, 19 évesen. Azt tudom, mi az, hogy sör. Mondta ezt az ember, akit egy lengyelországi túrából a szállodaszobájában az ágyából a saját szigetébe, vizetébe szedtük ki, mert olyan részeg volt. És amikor hazajöttek, Las Vegasban volt ez, hogy kész abban az időben kimenni az Amerikába, ezért ez nem lett volna semmi, akkor azt mondta, hogy kár, nem tudtál jönni, mert nyerhetté volna. Nagyon el voltam kesedni, akkor aztán megtudtam, mi az alkohol, meg az éjszakás, meg a bulizás, és az édesapám hagyta egy 2-3 hónapig, és akkor leültetett, és mondta, hogy fiam, ez a legkönnyebb, amit csinálsz. Te bizonyított, hogy nekik volt igaz, akik ezt tették velük. Szeretnél a birkozást? Hát mondom, persze, szeretem. Akkor ne hagyd abba, amit szeretsz, és csináld. Tessék újra célokat kitűzni, nagyokat álmodni, és ezekről nem mondani, és nem lemaradni.
10: Ennyire emlékszel, hogy mit mondott az édesapád?
11: Mindenre. Hát én mondtam, hogy fiam, egyet meg kell tanulnod, most földön voltál. De itt senki más nem tudja azt eldönteni, hogy te most lemaradj a földön, vagy feláll is tovább menj az utadon. Csak te saját magad. Mm. Ezért tiszteld sokkal jobban magadat. Mert akkor tudsz másokat is tisztelni, meg azt, amit csinálsz, azt is. Édesem ugyanez. Hát ez egy tündérkirálynő volt ő is.
10: Féltett téged ezekben a helyzetekben?
11: Ha éjszaka jöttem az, amikor így készülsz a versenyre, fiam. Én nagyon hálás vagyok a jó Istennek több szempontból is. Most nem az eredmények, hanem hogy olyan családba születtem, előbb úgy szerettek a szüleink minket, amikor átörültek a karjunkai minket a testvéreim, akkor éreztük, hogy a szívükkel, lelkükkel adták ezt az ölelést. Mindenben, amiben lehetett, ők magukat alárendelték annak, hogy nekünk a gyermekeiknek meglegyen mindenük.
10: Visszanéztem a 80-as olimpiai döntődet tegnap este. Egy önfeled győztest láttam, aki ott ugrált, beleugrottál a román edző nyakába, puszítottál a bírónak, tehát nem is tudott eredményt hirdetni.
11: Hát ez volt az, amiről mondtam, hogy én 60-es koromra erről álmodtam. Ott kézzelfogható vált mindez, amiért dolgoztam. 8-10 órákat voltam edzőteremben, naponta 6-8 kiló jött le rólam. Szó szerint. Már nem volt végig mázőpartner, mindenki menekült tőlem, mert nem bírták. Még estén, még éjszaka szegény öcsémet még fölébresztettem, és googoltam vele, ha eszembe jutott. Tehát én rengeteget dolgoztam, mert nem akartam azt csinálni, hogyha belenézek a tükörbe, nem úgyhogy akkor mi lett volna, ha? És én ezt nem engedtem magamnak.
10: Azt a 23 éves fiatalembert, aki akkor voltál, hogy látod most? Mennyire volt felkészülve az életre?
11: Hát sokszor mondom, hogy de jó lenne visszamenni egy 45 éve, akkor másképp gondolnák. Most jövőre már 70-kedek, ugye már 69 elmúltam. Másképp látok sok mindent. Másképp látom az embereket. Az volt a baj, hogy én mindig magamat adtam, mert akkor még úgy éreztem, hogy az őszintesség fáj valakinek, hagy fájjon. Hát kit érdekel. De sajnos ez nem így van. Sokszor az embernek jobban kellett volna nem kompromisszumot, inkább ilyen lavírozni a dolgok miatt ahhoz, hogy előrébb haladjon.
10: De nem értékeled ezt a hozzáállást, ha jól látom.
11: Én nem bírom. Azért ott megsérülni egy forgatásnak a gerincem is, mert nekem legalább van, tudod, sok embernek meg nincs. Mikor versenyeztem, nem csak az ellenfelekkel meg a bíróval kellett megküzdenem, hanem a saját szakvezetésem is. Tudom, hogy a szakvezető, aki nagyon örült a sikereknek, de azoknak, akik hozták, nem nagyon, mert a sikereknek minden erkölcsi anyagi elismerését lefűzte, de nehogy már azok, akik hozták, azok is előrébb haladjanak, vagy tovább. De erről nem is akarok nagyon beszélni. Tehát én nem tudok úgy érzni, hogy valakit becsapok, átverek, azon élősködöm, és ezt évezem. Én valahogy nem. Tudom, minden emberben benne van egy vele született kötelezettség, hogy azon segítsen a közvetében, akik tud. Természetesen a lehetőség adottság képes alapján, de ezt az emberek elfelejtették. Bár én annyi szeretetet kaptam, és hál' Istennek a gyermekeimtől is, szinte baráti viszonyban vagyok mindenkel, és egyszerűen ennél csodásabb dolgok nincs. Nincs.
10: A sport után vállalkozásokba fogtál, de közben elkezdted a színészetet tanulni, és hát forgattál is elég sokat.
11: Igen, igen.
10: Mit kerestél benne?
11: A színészetben?
10: Igen.
11: Hát ahogy Shakespeare mondta, hogy színház az egész világ, és színészben nem minden férfi és nő, ki fellép, ki lelép, mindenkire sok szerep vár. Hát rám ez az ez
10: de hát hány éves volt, amikor beültél újra a tanodába?
11: 97-ben volt ez. Már hát 40 körül az... voltam be, igen. Színészet az egy óriási dolog, az elvontság, az öröm és a boldogságnak a terület. A valós világ lehet egy másik világot teremt, amiben ugyanúgy benne van az angyal, az ördög, meg a pokol, meg a mennyország is, és ez egy óriási nagy dolog. Tehát ami a lényeg, annak idején csináltuk a Bolondórát, és egy jó páran a Gornagy Marinak a színítanójába jöttünk, és hát nagyon hálás vagyok a Marinak, egy tündér, és bementem hozzá, hogy bemehetek egy kicsit, hogy még egy jobban rálássak színész mesterségre, hivatásra, és mondta, semmi akadály, tanulj meg 10 verset, 5 monológot, és akkor jöhetsz. És megtörtént, és én nagyon büszke vagyok, mert évfolyam elsőként mensás plakettel végeztem, amely a legnagyobb fokozat, és mai nap is tartom nagyon sokkal kapcsolatokat, jobb a fiatalok rám, de egyszerűen akkora élmény volt. Az is egy hivatás, és egy óriási dolog. Hát én olyan emberekkel tudtam együtt dolgozni, csak a teljes igénye nélkül, Körmendi, Antal, Pécsi, Ildi, Faragó, Verától, Tahitótól kezdve sorolhatnám. Sőt, amikor hát rendezte engem a Pogály Júci, a Liliomba munkám volt a Liliomba, igen, és a Bújtor nyugodjon békében, sírva jött oda hozzám, hogy ez valami zseniális volt. Azt mondja, hogy még a Csortosa látta, meg a bátyja valatlan, de ez valami elképesztő. Most gondolj, mit éreztem én ott akkor. Sőt, hát a Rátonyi írt, meg el van téve a cikk. Töröcsik Mari behívott magát emiatt, mert hogy nem tudott eljönni, de annyi mindent hallott erről, hogy muszáj volt velem beszélni. Hát ezek akkora élmények nekem, hogy egyszerűen ezt sosem fogom elfelejteni, és ezek gazdagították az egész életemet.
10: Neked az életedben a színészetnek hol a helye?
11: Mert azért... Nagyon nehéz volt egyébként, mert hogyha ott voltam, akkor ne a sportolót lássák ott, hanem azt a figurát, amit meg kell formálnom. És aztán, hogy mennyire sikerült, meg hogy nem. De a színész az életemnek egy része. Lényegében sok mindenben hasonlít a sport, hiszen emberek között föl kell készülni. Ha nem tudom végszót, akkor kiszúrok a kollégáimat. Nem lehet. Ezért, amikor azt mondták, tanulni meg 5 verset, én megtanultam 10-et, érted? Mert nem akartam lemaradni, meg nem akartam olyan helyzetbe hozni, hogy magamat is leégessem, meg hát már mögöttem volt egy olimpiai bajnokság, az emberek ismertek, nem tettem meg, hogy én nem vagyok felkészülve.
10: A mensáros plakettet említetted, de hát nemrég kaptál egy másikat, a Kródi díjat, a verseidért. Nézd verseket.
11: Igazából én nem nagyon szerettem a verselést, de amikor tanodában voltam, akkor a Zsús Kati, vagy a Ipek Könyves, meg a Nagy Zoli, a Nagy Sönyát, ezek annyi örömet okoztak, és én nagyon nagyra tartom őket. És akkor elkezdtek engem, hogy meghurcoltak, bemocskoltak, utána kezdtem el írogatni, mert olyan indulatok voltak benne, hogy inkább jobb, ha kiírom magamból ezeket a dolgokat. És aztán most már a harmadik hónapja Kródi kör megtisztelt avval, és óriási örömet hogy a Kródi Gyula díjat megkaptam a verseimre.
10: Mit tudsz elmondani versekkel, akár magadról, amit minden, egyébként prózában minden. Nem?
11: A versben is az a lényeg, hogyha olvas egy ember egy jó verset, és állítanak a magyar nyelv erre egy csodálatos dolog, hiszen folyamatosan meg tud újulni, mégis megtartja a történelmi gyökereit, a szókincse hihetetlen dallamos, tehát költők is általában saját életükből írják a dolgokat, tapasztalatikból, és az emberik olvassák, akkor saját lelkük rezgéléseit látják benne, sőt, megtalálják a saját lelküket a versekbe, és ez egy óriási dolog. Van körülbelül 750 és 800 körül van a versem, de ami nagyon büszke vagyok, azt el kell mondanom, hogy például tavaly a Franko Attila, aki a Békéssavi Irodalmi Mesternek a megálmodója, 27 településre vitték a verseimet, és volt nekem is egy különálló estem, ahol írók, költők, művészek olvastak, meg szakközépiskolások, kiskolások, tehát ez egy óriási dolog. És az emberek azt mondják, hogy ez jó tetszik, hát akkor miért ne csináld? De elsősorban most önző vagyok, mert megtanultam, hogy magamnak ki legyek a legfontosabb, mert ha nekem jó, akkor másoknak is jó. Sáp is azt mondta, fiam, hogy ha nem tudsz olyan boldogul, amit elterveztél, legyen olyan, amilyen csak akarsz. Amilyen tudsz, mert csak akkor tudsz adni örömet másoknak, boldog ember tud boldogságot adni, a boldogtalan nem.
10: Muszáj kérnem egy részletet.
11: A versemből?
10: Igen.
11: Hát nem tudom, most annyi minden forog a fejemben. Már az apámról beszéltem, az édesapám dolgot, ha megengeded, akkor utána azt mondok valamit róla. Tehát az édesapám csendes, mégis vidám, teljes szívű, jóságos ember volt. Szemében búfrejtő reménynek izzó lángja lobogott. Olyan, ki más gondját ápolta, míg a sajátját veszni meri. Ki a lelkében csorduló könnyet igyekszik nem kirekeszteni. Mint fényes tükör, mely napnak sugarát magába nem nyeli, derülten mosolygos jóságát lelkesen másra visszaveri. Nem kért ezért ünnepet, nem akart megváltást nyerni, pusztán minden bánatot feledve ember akart lenni. Ilyen volt az én drága jóapám. Még most is szeretném ölelni. Kedves tréfáin hangos kacogással önfeledten nevetni. Arról álmodoztam, ha egyszer majd gyermekemet fogom nevelni, tiszta, nyílt lélekkel, mint az édesapám. Olyan ember akarok lenni.
10: Jó, látom, meg is hatottál. Hát az, hogy milyennél formált, az most valamennyire kiderült.
11: Nem tudom. Hogy... Ne, figyelj ide!
10: Csak a kérdés, hogy befejezhessem.
11: Szeretek közbevágni, bocsánat.
10: Nem baj, de ha már a fiadat szóba hoztad, te milyennél próbálod az édesapád példája alapján a fiadat? Elsősorban Norbira gondolok most, mert ő ugyanúgy küzdősportot
11: hát
10: űz most.
11: Hát mindenki figyel, lányom nem tudják, de is világkupát nyert kickboxban annak idején, csak neki sok voltam. Most több nyelvet beszél, abba hagyta én, mert nem akartam, hogy körülöttem fogod csinálni. Gyönyörű kis unokán lányom van, aki szintén olyan tehetséges, ugye sokkal szép. A legkisebbik fiam az most 16 éves még. Az utében volt annak idején, mert a Kosta Jani volt a nevelőedzője, hát még mindig néha visszajárt, és Jani abszolút tehetséges gyerek, 190 centi magas, 47-es lábbal. Már volt az Asitón a legjobb kapusa, aztán ott változás volt az utébe, és egy olyan ember került oda, aki soha nem nevet ki senkit, de azt mondta, hogy 15 éves gyerek nem a szülőnek, hogy keresse másik klubot, mert már három kapus van, nem fog tudni játszani. Én akkor próbáltam, utána ezt a gyerek mondta, hogy apa ne. Ha valahol nem fogadnak jó megnézésen, akkor meg. És most Gödön volt, már volt a Gödi torna legjobb kapusa, és az U19-ben, és a felnőttben is véd a gyerek. 16 évesen.
10: Akkor a családi tradíciók, a sport, végül, legalábbis a sport oldaláról megmaradnak.
11: És zenél mindegyik, a lányom a szakszofonról nagyon jól, a fiam a zongorázik, ami szabad idejében számokat csinál, és a kicsi zongorázik.
10: Te mennyire voltál motorja ennek a fajta készségfejlesztésnek?
11: Csak annyiban, hogy mindenféleképpen sportolni kellett, mert aki nem mozog, az nem él. De ők választják ki, hogy mit. Nekem egy a lényeg, hogy boldogok legyenek, és hogy a személyiségre ki tudjanak bontakozni. Nem nekem kell megfelelni saját magunknak, én csak utat tudok biztosítani, de azon az úton, ahol vannak, az összes akadály, minden nekik kell megküzdeni, én csak maximum tanácsomat tudom adni, ami jó vagy rossz, az majd úgyis az életben kiderül. Nekem az a lényeg, hogy ők legyenek boldogok.
10: Verseid közül néhányat megzenésítettetek.
11: Igen, szintén írogat verseket a Varjasági nevű kedves barátom, és ő ilyen mesterséges intelligenciával megzenésítette. Az most már a harmadik lemez. Jó dolog, mert a szöveg az enyém. Az a lényeg, hogy élvezem, szeressem, a több nem számít. Ha másnak is tetszik, az meg külön jó, de én magamnak csinálom.
10: Hallgassunk bele most az egyik megzenésített versbe. Barangolok. Ez a címe, ez is sokat el fog majd árulni rólad.

0: Nék nem siettek így tovább a rangolók.
1: Végnézve az életrajzodat, találtam benne néhány érdekes pontot, agrártanácsadó végzettséged.
2: Európa agrár szakértő, igen, igen. Az apám mondta, hogy fiam, a sport egy óriás nagyszerű drog, de előfordulhat bármi sérülés, bármi. Ne legyél szakma nélkül. Ezért elmentem egy autókaroszélakatos szakmát. Szereztem, aztán gimnáziumban leérettségiztem, ugye hát én általános akartam lenni, aztán ugye minden időmet, energiámat lefoglalt az olimpiára felkészülés, és nem tudtam úgy készülni a felvételre. Akkor elmentem a vendéglátási szakérettségit, szereztem, meg közben a TF-re szakedzőt. Hát éjszakában akkor már dolgoztam, és amikor államvizsgálásra készültem, éjszaka, gondolj bele, ott a vendégek, zene, minden, hát utána két hétig ott tiszta kómában voltam, ment a hasam, de ettől kézzel, amikor végre lediplomáztam. Aztán utána megkurcoltak ide a agrárba, és akkor kezdtem ebbe foglalkozni, mondom, akkor elvégzek egy ilyet is, és akkor a Gödöszet is mentem, mert végeztem egy európai agrárgazdasági szakértői diplomát. Aztán azt mondták akkor, aki ilyen szerencsejáték, hogy elvégeztem egy játékmenedzseri képzést, mert ugye a játékgépek akkor lehettek, és csak akkor lehet foglalkozni, megvan ez a képesítés. Majd elvégeztem egy borértői képzést is.
1: Ezek a területek érdekeltek is?
2: Fé, úgy voltam vele, hogyha valamit gyakorlatban csinálom, akkor ne csak a gyakorlat, hanem az elmélet is mennyi hozzám, mert a kettőből tudok olyan sikert elérni, olyan eredményt, amire én vágyom. Középszerűből van sok, de ha valamit csinálok, akkor mindig megpróbáltam szívem, lelkem beletenni, hogy a tényleg eredmény jöjjön ki belőle, mert akkor minek csinálom?
1: Többször említetted, hogy téged idézzelek, azt mondtad, hogy elvesztetted a becsületedet, igen, most az, hogy igen, meghurcoltak, akkor néhány mondattal beszéljünk erről. Hát, ugye itt arról van szó, amikor társtettesek kiáltottak ki.
2: Méltatlan és méltánytalanak tartottam az egészet, de hát azt mondták, hogy annyi sanszom volt kijönni ebből, mint ha a trói falunak lenne az Epsoni Derbin. És nem tudom, mennyire tesz a joghoz, de szerinted milyen eljárás az, ahol fölönnek engem egy lehallgatás anyagból, mindenféle bizonyíték nélkül egy ilyen mesével, amit aztán első fokon, másodfokon, és azt mondta a bíróság, hogy kuka, törvénytelen. Milyen eljárás az, ahol van fél tucatnyi tanúm, és egyet se hallgattak meg, se első fokon, se másodfokon. Milyen eljárás az, ahol engem elítélnek az elsőrendű vádlott vallomás alapján, úgy, hogy nekem egyébként a bíróságon többször elmondta, hogy ne haragudjak rá, ez nem az ő vallomása, neki tollban mondták, hogy mit mondjon az előadó, és ő meg volt zavarodva, azért írt alá. Ezt már a bíróságon belül nem mondta, csak a folyosón mások előtt is. De milyen eljárás az, hogy engem ennek az embernek a vallomásnak elítének, őt meg felmenti a bíróság a büntetett előjét alól, a mentális egészség állapotára hivatkozom, hogy agy sorvadása van. Van egy ilyen beteg ember, egy megbízhatatlan, akinek több ellentmondása is volt, engem meg elítélnek. És képzeld el, hogy amikor kijött az első fokú ítélet, akkor egy nagyon kedves ismerősöm ma is

0: Hova tetted magadban ezt az életszakaszt és ezt az ügyet? Hogy dolgoztad fel?
1: Igazából, ami a legnagyobb tragédia volt számomra, nem az, hogy benne megtörtént, biztos valami, ott csináltam, ami előtt az élet ezt rámlázta, hanem az, hogy a családom is nagyon megszenvedte ezt. 15 és 26 között 7-szer költöztem albéletbe. Elvették az olimpiárulékomat, elvesztettem a házamat, nem volt munkám évekig. Közben az újságok, meg az én nevem adták el évekig a cikkeket. Kézténként írták, hogy én bűnöző vagyok. De hozzászoktam ehhez. Akkor megcsináltam annak idején a vagyonvédelmi KFT-ket, én már fegyveres zsaroló voltam, de elmentem 8 évbe portázni, én már bűnöző voltam. Olyan mesék vannak rólam, a Benedek Elekvese író kutyafülemhez képest.
0: Hiszel még ezek után a világban, meg az emberekben?
1: Igen, mert vannak jó emberek körülöttem. Újak is megismertem, és vannak olyan, akik 55 éve a jóba is volt, amikor bajba volt, nem szóltak, megjelentek, és jöttek segíteni. És hiszem, hogy van. Hogy lehet itt változni. Hiszek az emberekbe egyébként. Az a baj, tudod, hogy próbálj meg finoman megfogalmazni, hogy hiányos műveltséggel, erkölcsel, tehetséggel rendelkező emberek lepték el a rendszerváltás után is az ország működés szempontjából stratégiailag fontos helyeket. Egymásnak könyökölték a legjobb állásokat, egymásnak dobálták az elismeréseket, vitték a slepjüket, aminek nem volt önálló gondolatuk. És sajnos, amit láttam, hogy voltak olyanok, akik mögött komoly tudás vagy teljesítmény volt, de mégis pillanatokat eladták önmagadnak, körzetüket, egy kis pénzék is lehetőségért. És ezért ma, ha fölmész bárhova, hogy hallod, hogy mi van itt, az emberek elkölcsés gondolati nívója béka hátsójá került. És ezen változtatni kell. Nem lesz ez egyszerű, meg könnyű, mert amilyen hangulat most van a világban, és az értékek sajnos erőben leértékelődnek, és az értéktelen meg föl. Csak hogy ez az ország is veszít az értékéből. Én nekem már kevesebb van előre, mint hátam, de ott vannak a gyerekeim, az unokáik, a mostani fiatalok. Tudod, egész életemben tényleg úgy voltam, és úgy álltam emberekhez, hogy úgy éljenek az emberek, hogy ne bántsák egymást támogatva segítse éljenek. És így gondoltam a hazámat is, hogy itten önfeledten lehet kiteljesedni, hogy megbecsüljük az időseket, hogy egy igazságos és biztonságos jövőt épít a gyermekeinknek, hol a tehetséges méltán lehet büszke az elért sikereire, és miért nem mutathat rá a tehetségtelenre egy olyan országban, ahol élni és halni is érdemes. És én ebbe bízom, hogy ez így is el fog ez jönni.
0: Nem születtél te egy picit pár száz évvel később, valamikor a lovakkor környéken kellett volna egy szálkarddal kiállni ügyekért.
1: Ugye, én nem vagyunk rá, még nem, itt nem erő van szó, szóval nekem is megvan a hibáik minden, csak felelősséget érzek a gyermekeimért.
0: Találtam egy újságcikket, amiben arról írtak, hogy te 2009-ben odaálltál a Magyar Látássérültek és Mozgáskorlátozottak Szövetségéhez.
1: Hát és emiatt kellett eljönnöm. Én ott voltam, a MLM-es volt, igen, a Magyar Látás és Mozgássportszövetségének, akik a paralimpikonokat adták. Ez nekem az életem egyik legmaradandóbb élményei voltak. Tehát ez az emberek, akik handicappen indultak, menni lát, nem tudtak, és szívüket, lelket beregtek, és mentek, és ráadásul azt mondták, hogy még ilyen elkük nem volt, aki majdnem minden versenyük, minden különféle versenyeken ott volt. És én mentem el, mert fél, tudom, hogy a munka, ahogy apám mondta, a munka nem vészel fiam, mert átalakul eredményé, amit az anyag megmaradás törvénye. És én ebben hiszek, hogy aki tesz és ki jót tesz, az előbb-utóbb a jó visszafordul rá, és aki rosszat csinál, az meg a saját poklát vezető utat kövezi ki. Én ebben nagyon hiszek egyébként, hogy előbb-utóbb, bár ahogy mondják, hogy az Isten malmai örülnek, de lassan, de előbb-utóbb biztos vagyok benne, hogy el fog jutni, és nagyon-nagyon bízom ebbe. És amikor ott voltam, óriási energiát adtak ezek az emberek számomra. Hitet vittek előre, és tudod, egy ember életében kellenek a példaképek, a követendő példák. Kell, aki hitet ad, erőt, energiát, aki ad motivációt, és ne ad fel a dolgokat. Nekem ilyen volt az apám is egyébként, és ezek fontosak, és ma hiányzak. Egyre kevesebb van, és ezek az emberek meg példaképek lehetnek. Hogy ilyen állapotban, mire kerültek az élet így hozta, vagy születésiktől, vagy baleset, vagy bármi, hogy ennyi mindent tudtak csinálni. És a londoni olimpiát egy pár nap kellett eljönnöm, mert mindig kérdezősködtek, hogy most tényleg megbörtönbe, vagy nem meg így is mondtam, nem, hát én nem tehetem ki őket annak, hogy ott van az elnökük, és akkor ez ilyen moslék dolgot csinálni.
0: Tanultál a veszteségeidből?
1: Hát figyelj, tudod, az okos ember más hibáján tanul, a hülye meg a magány. Hát én elég hülye vagyok, hogy még azon sem, mert még sokszor még így is, de azért tanultam. Tehát most már 50-szer meggondolom, hogy kinek hiszek meg, hogy ha valakinek segíteni kell, körbejárom nagyon sokszor, hogy kinek meg, hogy segítem, mert csak abból volt a bajom. Mindig utána volt majd. Egyszer láttam egy ilyen amerikai tévében, egy ilyen pszichológus volt, aki arról beszélt egy komikussal, aki egy nagyon ismert komikus volt, és mondta, hogy állandóan a bátyának segített, és akkor mi lett a vége? Azt mondja, semmi, hát azt mondja, egyszerűen nem haladott a dolgokban, nem ment előre, mindig nekem kell segíteni. És most fél éve már nem, és mi van? Azon kezd helyreérni, mert kénytelen magától csinálni a dolgokat. Na most már én is így vagyok. Megnézem, hogy kinek segítek, de hagyom, inkább csináld meg, old meg.

0: Ember vagy?
1: Igen. Nagy szeretetben nőttem fel, testvérem is, ott van még az öcsém, most már nővérem is sajnos. Sikereim voltam, amiben csináltam. Van egy olyan párom, egy gyönyörű, 20 év vagyunk most együtt, aki, ha ránézik, nem csak a szép nőt látok, hanem látom rajta a szeretetet, a biztonságot, a törődést, a hitet. Tehát ha vannak tündérek a földön, akkor ő tényleg az. De komolyan van. Tehát nem tudok összeveszni vele, és végig, csak ha rosszba volt, végig velem, végigélt ezt az elmúlt másfél évtizedet velem. És ott vannak a gyermekeim, hát azok meg szintén tele érzelmi intelligenciával. Figyelnek, hát csak egy pár dolgot mondom, mert a kislányom, mikor kicsi volt, és ha látott egy kogormacskát, kutyát, addig meg nem fogta, és nem talált neki egy tulajdonos, szó szerint. A fiam, hát óvodába kiállították, aki most MMA-zik, mert megvédte a kicsiket, és a szülőkkel kirakták, és megdicsérték, mert megvédte a gyengébeket, képzeld el. A másik fiam ugyanilyen, tele jó indulattal, és nyíltak a világra, mert ők is megtanulták, hogy a tudáshoz mindenki ezt bekopog, csak ki kell nyitni az ajtót, és akkor beengedjük. Nekik nagyon nehéz én miattam, az eredmények miatt, amiket hallanak rólam, tehát ők azért kicsit olyan hátrányos helyzetbe indulnak ilyen tekintetben, de el kell, hogy mondjam, hogy a saját maguknak köszönhetnek mindent. Mindent teszik a dolgukat, csinálják alázattal, szorgalommal, amiben benne vannak, ők tanulnak, ők sportolnak, tehát nem én, maximum én csak mondhatom az okosságokat, amit én szerintem okosság.
2: Hát szerintem nem csak engem leptél meg, hanem a hallgatók egy részét is, mert egy ilyen erős küzdő sportolótól nem feltétlenül ezekre a gondolatokra számítottak. Ez mindig veled élt?
1: Azért mondtam neked, hogy a bölcsességet nem nagyon használtam, mint fegyvert. Ez volt éppen, inkább az érzelmeimre hallgattam, illetve sokat küzdött az eszem meg a szívem. Ezért mentem bele utána a költészetbe is, minden, hogy inkább kiírom magamból számomra az egész. És senkit nem bántottam, senkit nem vettem semmit. Egész életem csak azon voltam, hogy amit apáméktól megtanultam, azt tovább tudjam adni a gyermekeimnek, azoknak a fiataloknak, akiket rám bíztak az edzésekre, hogy a személyiségben erről lehetőséget ki tudjanak bontakozni.
2: Amióta beszélgettünk, a filozófia, az egyéni filozófiád az folyamatosan jelen van. Töprensz, gondolkozol nagyon ugye, ezekről
1: sokat,
2: a dolgokról?
1: Sokat, meg olvasok dolgot, tehát most írom az újabb könyvemet a utazásra gondoltam körül, hogy hogy érzem ebben a világban, és rengeteg tudományt, kísérleteket, meg értekezéseket olvastam, hogy az ember valóban ilyen volt, mint amit most, hogy ez a semmi nem elég, mindenki átgázó mentalitás, csak az anyagi tárgyi birtoklás volt a lényege, és régen nem ilyenek voltak az emberek a leírások alapján, csak aztán megváltoztak, na innentől kezdve megjöttek a problémák, a bajok, és most állunk ott, ahol most állunk.
2: Hogy látod, hogy ezekben a kritikusabb helyzetekben mi volt az, ami segített, hogy tovább menjen? Milyen képesség hozzáállás?
1: Igazából minden ember más és más, és azt az atyára, ami az élet kirakott neki. És bármit is teszünk, akár a fizikai erőködéssel, vagy erkölcsi tette cselekedettel, vagy éppen szellemi alkotással, bennek van az az érzés, hogy ez jó ez nekünk, vagy nem. Ezért csak egy etikai választásunk van, a jó és a rossz közötti választás. Én meg igyekeztem a jót választani. Én tudtam, hogy óriási sok harcom lesz ebben minden területen. A mai napig egyébként, tehát végigértem az egész életemben, amit mondtam, hogy a tehetség van valami kihívás. Nem is értettem egyébként, én olyan boldogtok lenni, ha látom, hogy valakinek sikere van és eredményt ér, és az emberek nem ilyenek. Tudod, nem minden embernek lehet az élete nagyszerű, nagyszabású, vagy akár hősies, de közülünk a legkisebb is lehet rendes, igaz ember, testvéresen szerető. És ez egy óriás dolog, mert arra gondolunk, hogy a világ milyen. Tehát nem véletlenül teremtett mondjuk az élet, vagy a jóisten, ahogy akarjuk, olyan világot, amiben benne van a kín, a szenvedés, a fájdalom, a halál, hanem azért, hogy mi emberek megtudjuk magunkról, hogy jobbak vagyunk, amit gondolunk magunkról, és hogy számot vessünk arról, hogy mi az, ami jót megtettünk, és mi az, amit nem.
2: Növényi Norbert aranyérmes olimpikon birkozónkkal beszélgettem az elmúlt fél órában érzésekről, értékrendről, életfilozófiáról. Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Herceg Tibor. Növényi Norbert egy zenés versével köszönünk el Önöktől.

0: Egy óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. November 4-től megismerhetőek lesznek az ügynökakták. Magasabb bérekért tüntettek a közalkalmazottak Franciaországban. Folytatódik a napos, kellemes őszi idő, jönnek a részletek. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpont, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Először a 6-os kartonok, B-naplók és mágnesszalagok adattára kerül fel a nyitottakták.hu oldalra, majd jövő februárig a beszervezési dossziék is nyilvánossá válnak. Nem találtak robbanóanyagot a nyugat-angliai Fairford légitámaszponton lefoglalt furgonokban, közölte a brit rendőrség. Emlékeztettek, vasárnap 3 gyanús járművet állított meg, amelyek az amerikai légierő által használt támaszpont felé tartottak. A 3 sofőrt és a 2 utast őrizetbe vették, majd feltételesen szabadlábra helyezték, miután a tűzszerészek kizárták a bombamerény lehetőségét. A brit sajtó az elmúlt napokban arról írt, hogy vélhetően amerikai nehézbombázók elleni iráni merényletet sikerült megakadályozni, Teherán visszautasította a vádakat. Magasabb bérekért tüntettek a közalkalmazottak Franciaországban. A rendőrség szerint országszerte a közszférában dolgozók mintegy 10%-a, több mint 200 ezer ember vonult utcára, a fővárosban 30 ezeren demonstráltak. A szakszervezet szerint jelentősen visszaesett a dolgozói életszínvonal, mivel 2022-ben és 2023-ban összesen csak 5%-kal nőttek a bérek, miközben 24%-ot meghaladó infláció volt ebben az időszakban. Közben folytatódtak az 1 hete tartó iskolafoglalási akciók. Több mint 400 állami iskolában tiltakoztak a diákok a rossz körülmények és a tanárhiány miatt. A rendőrség 440 erőszakos tüntetőt előállított, a radikális baloldal azonban további iskolafoglalásokra buzdított. Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az Iváncsai akkugyárat. A Fejér megyei kormányhivatal talajvízszennyezést tárt fel a gyár közelében, ezért elrendelték a szennyezést okozó, valamint az azokkal műszakilag megegyező csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését. Rövid időn belül ez már a 2. 100 millió forintos bírság, amelyet kiszabtak az SK On Hungary akkugyárra. Augusztusban a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyeztető súlyos szabálytalanságok miatt kaptak büntetést. Közép-Kelet-Európából elsőként a fővárosi állat- és növénykert nyerte el a világ legnagyobb állatjóléti tanúsítója, az American Human Society rangos nemzetközi minősítését, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A szakértők napokon át vizsgálták a gondozási körülményeket, a kifutókat és az állatmentő tevékenységet. A budapesti intézmény ezzel a világ állatkertjeinek élvonalába került, és mostantól 5 éven át viselheti a kiemelkedő szakmai elismerést jelentő védjegyet. Folytatódik a derült napos száraz idő, időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 4-10, napközben 22 és 26 fok között alakul. Hasonló idő valószínű a következő napokban is. Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felfedező. Tudományos magazin. A nyelvről és a művészetekről.
2: Hogyan lesz az égi sötétségből belső lelki árnyék? És mit tanulhatunk a mai rohanó világban a csillagok és a mesék bölcsességéből? Erről beszélgetünk a mai műsorban. Tartsanak velünk az Óperenciás tengeren is túlra. Jó napot kívánok! Kádár Dóra vagyok. Gondoltak már arra, hogy a népmeséink akár az első csillagászati szakkönyveink is lehetnének? Lehet, hogy a gyermekkori kedvenc meséink nem csak egyszerű sztorik, hanem üzenetek a világűrről és a saját lelkünkről? A mai adásunkban egy különleges utazásra hívom Önöket, ahol a tudomány 2 látszólag távoli területet találkozik a népmesék világában. Itt van velem a stúdióban Sárvári Töttős Györgyi pszichológus és Kis László Széchenyi díjas fizikus csillagász, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Kezdjük is egy mesével, amely erre az alkalomra készült, és emlékezzünk arra, hogy szeptember 30-a a népmese napja.
3: A csillagporos pogácsa. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl. Volt egyszer egy falu, ahol az emberek nem a földet túrták, hanem az eget kémlelték. Tudták jól, a világ mindenség egy hatalmas, sötét, kék vászon suba, amire az Úristen fényes, gyémánt gombokat vart. Élt ott egy kíváncsi ember, akit Laci csillagásznak hívtak. Laci nem elégedett meg azzal, hogy a gombok fényében gyönyörködjön. Őt az érdekelte, miért pont odavarták őket. Fogta a rész távcsövét, felmászott az üveghegyre, és belenézett. Ahol a falu öregjei a hadak útját látták, ahol Csaba királyfi vitézei vágtattak, Laci ott milliárdnyi forgó csillagot látott. Ahol a mesék tűzokádó sárkányokról beszéltek, ő ott felrobbanó, öreg csillagokat pillantott meg, melyek izzó port szórtak a sötétségbe. De ez a sárkánytűz nem pusztított, hanem teremtett. Ebből a csillagporból, a vasból, a szénből és az oxigénből születtünk mi magunk is. Laci ekkor megértette, amit a népmesék mindig is tudtak. A hamuban sült pogácsa a hősök tarisznyájában, valójában a világmindenség legősibb anyagából készült. Mind a csillagok gyermekei vagyunk. Aki nem hiszi, járjon utána, vagy csak nézzen fel ma este az égre.
2: Amikor Laci, a későbbi csillagász, még kis kamasz volt a 70-es évek végén, a 80-as évek elején, horgoson, gondolom, sötét volt az ég, de gyönyörűen világítottak a csillagok, vagy tévedek?
4: Igen, annyi horgos faluban nőttem föl, ugye Jugoszláviának hívták akkor még azt az országot, és hát ténykérdés, hogy tátott szájjal bámultam sokszor a csillagos eget. De ebben a tátott szájban azért benne van az is, hogy mindenki majd figyelje meg a legközelebb egy sötét égbolt alatt, hogyha kimegy éjszaka. Az embernek, ha fölfelé néz, magától kinyílik a szája. Tehát ez a tátott szájjal bámulás a csillagok irányába, ez nem mond semmit a minőségről, az érzés minőségről, mert ahol automatikusan kinyílik a szája.
2: És ezzel egy időben pedig az állunk gyorsan leesik.
4: Ha koppan az áll, akkor az nyilvánvalóan egy picikét, mondjuk így mélyebb emocionális kapcsolódás jelent a történet iránt, ez nálam megvolt.
2: Arról beszélgettünk a mai adásban, hogy a népmesei fantázia és a modern asztrofizika vajon mennyire van közel egymáshoz, illetve a léleknek mit árulnak el a népmesék. Kezdhetjük talán a népmesék hármas tagozódásával, azzal, hogy van alsó, középső és felső világ, ez mondjuk le is írhatja nagyon laikus megközelítéssel a modern asztrofizika világképét is, tehát a mikrokozmosz, a mi világunk és a makrokozmosz.
4: Ennyire mélyre nem mennék bele igazából. Én inkább azt gondolnám, hogy a csillagászati képek, azok szimbólumok, jelképek, azok mindenféle metaforák, ahol igazából szerintem azt kell érteni, hogy miért jelennek meg ezek olyan gyakran csillagászati motívumokkal, és szerintem azért, mert ha belegondolunk, hogy mondjuk régen hogyan történt mondjuk a népmesék továbbadása. Elképzeli az ember este, gyerekek, szülők, nagyszülők, és akkor elkezdtek mesélni, és már lehet, hogy odakint rég besötétedett az ég, ez különösen ősztől tavaszi korán bekövetkezik, és akkor apa vagy, nagytata vagy, nagyapa, mi az a csillagot fönn? Tehát, hogy igazából amikor még az ember, ez a mondjuk így azt, hogy a preindustriális korszakban élt, és gyakorlatilag még sokkal közelebb volt a természethez, akkor a csillagos égbolthoz is sokkal közelebb volt, és ez egy magától értetődő része volt a tájképnek, hogy reggel fölkelt a nap, este lement a nap. Néha a hold is látszott, néha nem látszott a hold. Néha a kettő találkozott, akkor volt holdfogyatkozás vagy napfogyatkozás, meg a csillagos égbolt is, főleg a természeti népeknél, és hát igen, a magyar pásztoroknál is. Ez egy följegyzett kultúrtörténeti tény, hogy mondjuk a hortobágyi pásztoroknak a csillagos égbolt az egy időmérő eszköz volt. Ez az, ami miatt szerintem maga ez az egész mondjuk így csillagászati motívum sorozat, ez ezért jelenik meg a mesékben, mert ez része volt régen az embereknek.
2: Rögtön beszélünk az időről is, mielőtt az időnk elszaladna, de nem tudom, hogy Györgyi pszichológusként osztja azt a közkeletű tézist, ami úgy szól, hogy tulajdonképpen a népmesék nem is elalváshoz kellenek, hanem a felébredéshez.
5: Hát van is egy ilyen mondás, ugye, hogy a mesékkel nem gyerekeket altatunk, hanem felnőtteket ébresztünk. Ez teljesen egybecseng azzal, amiről az előbb szó volt. Nem tudom, hogy a Hararinak ez a Sapiens című könyve mennyire ismert nektek. Ő azt fejtegeti az első oldalon, hogy mitől ember az ember. És hát így nagyon jó dramaturgiával felépítve végigveszi, hogy akkor attól, mert felálltunk, attól, mert kommunikálunk, mert eszközt használunk, mert tűz, és végigvisz mindent, és minden érvét meg is cáfolja, és arra futtatja ki az emberségünket, hogy mitől válunk emberi, hogy az ember az egyetlen olyan élőlény a bolygón, aki a lét és faj fenntartás mellett, és akkor itt akár a pásztorokra gondolatunk, de jóval-jóval korábbi időszakokra, aki arra szánt mindig időt, hogy egy esti tábortűznél történeteket alkotott, tehát az ember az egyetlen történetmesélő lény a bolygón, és hogy ez egy történelem kezdete óta jelen lévő igényünk, hogy értsük, hogy megmagyarázzuk, hogy továbbadjuk, hogy kiigazodjunk rajta.
2: Igen, tehát ezek a népmesei motivumok segítenek is esetleg rendet tenni a mi úgymond 21. századi lelkünkben?
5: Ezt a történetmesélő lényünket, ezt mindenképpen, ez egy ugyanolyan éjség bennünk szerintem, mint bármelyik egyéb ösztönös megélésünk az éjségre, vagy bármi másra, tehát az emberi léleknek a történet, az egy alapvető szükséglete. És szerintem a kezdetektől, és a kezdetekkor azt találtak, hogy lettek a csillagok, meg melyik állat hogy születettnek, hogy teremtették a földet, de nincs még hasonló sem. És ebben például az összes létező népnek ugyanaz a története.
2: Ezért hogy van egy univerzális.
5: Igen, van egy világmagyarázó igény, van egy nagyon hasonló tendencia, hogy az égitestek hogy születtek, ott mindenféle kreatív és szellemvilágot behúzó és behívó mesék születtek, és ebben nagyon sok a hasonlóság.
4: Persze, tehát ugye a tejút az mindenütt valamiféle tejút. Tehát vagy hadakútja, vagy nélkül valami út, ahol az égen át szépen hömpölyög valami, amiről ugye Galileo Galilei 1610-es felfedezése előtt nem tudtuk, hogy valójában sok-sok-sok csillagnak az összeszaladó halvány fénye. De például amikor Ausztráliában, az ottani őslakosoknál, például a tejútban a sötét porfelhőkből rakták össze az Emu csillagképet, ami tényleg Emu alakú, tényleg olyan Emunak néz ki a dolog, de az nagyon sötét helyen kell lenni, és vannak csillagképek az égen, amelyek nagyon hasonlítanak tényleg arra, ami a nevük ugye a skorpió, az tényleg skorpió alakú, bár az leginkább csak a déli féltekéről látszik, de az Orion, a nagy égi vadász, ő is mindenütt ember alak. Tehát az emberek belelátták az égbe a formációkat, persze egy csomó azért alapvetően mégiscsak inkább megmaradt a szimbólumok a szintjén, ahogy ha belegondolunk valójában a békesem galamb alakú, mégis a fehér galamb szokta azt jelezni, tehát a csillagképeknél is mondjuk nagyon sokszor ez azért tetten érhető, de vannak olyan jelek, amik azt mutatják, hogy a különböző népek ugyanazt látták az égen.
2: Lacinak a szakterülete, a tudományos területe a vörös óriás csillagok és a csillagpolarizáció vizsgálaton, de hogyha a tejútra térünk vissza, amely valóban tényleg a néphagyomány és a mesék mezején, hadakútja is, ahol a csillagok íve egy valóságos égi országutat képez, hogyha te most fölnézel egy távcsővel az égre, akkor még él benned, bár a szavaidból arra következtetek, hogy igen, ez a fajta mitológikus, kicsit mesebeli romantika, vagy ott már te csak gázfelhőket, sötét anyagot, csillagközi port látsz?
4: Nem. Én most éppen egy reneszánszát élem a amatőr csillagász aktivitásomnak. Vettem egy kis aprócska eszközt, amivel tudom fotózni az eget, és minden derült éjszakán most már lassan negyed éve. Fotonokra vadászok még Budapest belvárosból is, és egész látványos eredményeim vannak. Tehát én föl tudok nézni úgy az égre, hogy az a rácsodálkozó kisgyermeknek az érzéseit föl tudom idézni, és aztán amikor mondjuk nekem is van 3 fiam, mondjuk ő nekik már kevésbé kell mesélni, mert egy 10-17-19 évesek, tehát már összesen majdnem éltek annyit, mint én. Na jó, még annyit nem. Nekik is azért időnként próbálom átadni azokat az érzéseket, amit vagy sikerül, vagy nem, de ezzel kapcsolatban még fiatalként rácsodálkozó szemmel átéltem, és a mesék is igazából szerintem nagyon sokszor az van, hogy ugye van valami fordulat benne, vannak benne kalandok, a történetnek van egy íve, és aztán esetleg rácsodálkozunk a végén a meglepetésre. Tehát az, hogy mondjuk a színpad néha az égi tájakra visz el minket, az igazából csak egy dolog, ami abból következik, hogy az ég az ott volt régen a népeknek a közösségi tudatában.
2: Ha már Laci említette a gyermekeit, talán annyit megoszthatunk a hallgatókkal, hogy Györgyi is kiskamasz, vagy nagy
5: Nekem is egy három fiú vannak.
6: Kis csapatom van otthon így.
5: Ő neki is ismerős, vagy akár a te meséidből is emlékezetes, hogy mondjuk a mesehősnek mindig át kell szelnie egy sötét erdőt, ott az erdőben meg kell küzdenie a hétfejű sárkánnyal. Hogyan mozza a lelkünket ez a föltérképezetlen sötétség? Mindegy, hogy most a lelkünkben, vagy akár a világűrben van. Tehát ez egy misztikus kérdés, hogy bele kell menni a sötétbe, ahhoz, hogy fejlődni tudjunk.
6: Inkább megfordítanám ezt a dolgot, nem tudunk nem belemenni a sötétbe. Tehát, hogy én azért szeretem a népmeséknek a bölcsességét, meg a jó műmeséket is, mert azokban is nagyon sok nagyon okos dolog van, ami meg már így az irodalomterápiának a terepe, de borzasztó jó szövegek vannak és történetek arra, hogy nincs krízis nélküli élet. Olyan nincs, hogy nem ütközünk nehézségbe, hogy nincs sárkány, hogy nem jön a boszorkány, hogy nem szakad le az ég. Hogyha ugye a pszichológia nyelvén mondom, akkor ugye vannak a normatív krízisek, amivel mindenki szépen megküzd, hogy tinédzser
5: lesz. Az életkor előre haladtával,
6: hogy nem tudom, öregszik, hogy elválik, és a másik az akcidentális, amire ugye egyszer megtörténik. Ember nincs a földön, aki ezt megúszná. És én azt gondolom, hogy pont ezért nagyon fontosak a mesék, hogy azt az üzenetet hordozzák, hogy az életben lesznek nehézségek. Lesznek sötét erdők, fekete égboltok, barlangok, sárkányok, és hogy nem életszerű ezeket kiszedni egy történetből. Mert szerintem egyikünk sem ismer sem a saját életében, olyan életszakaszt sem, de az ismeretségi körében sem senkit, aki megúszta ezeket.
5: Pedig sokszor gondolhatnánk
6: nagyon
5: arra,
6: szeretnénk,
5: hogy milyen jó lenne mondjuk láthatatlan köpönyeget fölvenni, vagy akár egy hétmérföldes csizmával gyorsan arrébb slisszanni, de ha történetesen a hétmérföldes csizmát fordítjuk le a fizika nyelvére,
4: akkor gyorsan repülünk. Maradjunk ennyiben.
5: De meg tudjuk mondani, hogy mennyi energiát
4: kellene. Az, hogy tényleg, amikor az ember szeretne hát a gondolat sebességével repülni, ami egyébként lehetséges, én most éppen az ősrobbanásnál járok 13,8 milliárd fényével odébb, de hoppá, most már vissza is jöttem, tehát ez a gondolat sebessége a legnagyobb a mindenek között, és akkor a hétmérföldes csizma az meg valahogy megpróbálja ezt tárgyasítani, a gondolat sebességét. Szóval ezek nyilvánvalóan valahogy úgy működhetnek, de hát én ugye laikus vagyok, hogy az ember próbálja megfoghatóvá tenni a megfoghatatlant.
5: Megfoghatatlan az idő, de hogyha már az előbb ugye az ősrobbanást említetted, szóval amikor például a mesehős átlép Tündérországba, vagy az Operenciás tengeren túlra, ott eltölt pár napot kalandokkal, visszatér, és azt tapasztalja, hogy bizony közben a Földön már évszázadok teltek el, tehát honnan van az emberiségnek az az ősi érzése, vagy megérzése, hogy egyébként az idő nem mindenütt telik ugyanúgy. Nagyon szimplán elindulunk valahova kirándulni, vége láthatatlan az út, amíg oda nem érünk. Hazafelé mindig gyorsabbnak.
4: Igen, ezt szoktam mondani, hogy az ismeretlen út visszafelé mindig rövidebb.
5: Csillagászként hogyan fejtenél?
4: Mondjuk nyilvánvalóan, hogyha az ember már modern fizikára gondol, akkor az Iker paradoxont előhozhatja nyugodtan, hogy ha az ember fénysebesség közelébe mozog, akkor lelassul az órája, és ha tényleg mennénk fénysebességhez nagyon közeli sebességgel, akkor ténylegesen utazhatnánk mondjuk mi saját óránk szerint 10 évet, és akkor a Földön lezajlana mondjuk 100 000 év, és akkor visszajöhetnénk megnézni, hogy na mi a fene történt közben, egyáltalán van-e még emberiség, de ez ugye a modern fizikának egy kimért effektusa, hogy a fénysebesség közelében lassabban mozog az idő, de hát ezt szerintem nincsen, hogy megsejtette bárki is, ez egy véletlen. Ez egy nagyon érdekes véletlen, de hát a véletlenek azok átszövik az életünket, és az emberi agy meg azért érdekes, mert ugye amikor a kardfogú tigrist kellett észrevenni a bokrok között, akkor ugye az agyunk evolúciósan, amennyire én tudom, úgy adaptálódott, hogy a nagyon pici jel per zaj viszonyú kis összefüggéseket, kis jeleket is észrevegye. Tehát a kardfogú tigris ott van a bokorban, hát vonalak között egy kicsit másmilyen csíkrendszer, na ott akkor menekülni kell. Tehát az agyunk képes észrevenni olyan összefüggéseket, vagy olyan jeleket, amik néha aztán nem valódiak. És akkor jöhetünk egy azonnal a összeesküvés elméletbe hívőknél, ahol szintén látni vélik az összefüggést azok között, ami között nincs. Ez megint csak azt mutatja, hogy az ember az egy csodálatos lény, és én azt gondolom, hogy hál' Istennek a mesterséges intelligencia korszakában az, hogy milyen egyediek vagyunk, az még mindig egy előremutató és pozitív dolog.
5: Egyébként visszatérve egy gondolattal a sötétségre, mondhatjuk azt, hogy a kozmosznak a legnagyobb rejtélye pont az a sötétség, amit egyébként a mesehősök is próbáltok fölkutatni, vagy amitől a mesehősök is rettegnek?
6: Én, ha úgy lélektanilag nézek a sötétségre, az, amit nem tudom, hogy mi. Ilyen mindannyiunk személyiségében van helyzetek, történések, amikor nem tudom, hogy mi. És meg itt az időhöz annyit hadd kapcsolódjak, hogy Szerintem, igen, lehet, hogy egy véletlen, de mindannyian megéljük azt, hogy bizonyos helyzetekben úgy érzem, hogy elrohant az idő, máskor pedig azt érzem, hogy válszorok, és nem
4: van,
6: történt semmi.
7: Nyári szünet.
6: Igen. Nem tudom, egy boldog órát úgy élünk meg, hogy nem volt két másodperc sem, egy mély gyászt pedig úgy élünk meg, hogy én nem tudom, évek teltek el abban az egy szörnyű évben. Szóval, hogy ezt szerintem a régi ember is megélte, hogy az idő nem úgy halad, hogy az érzéseim és az idő között van egy furcsa kapcsolat. És itt van az időnek szerintem egy másik nagyon fontos aspektusa, ami nem csak a csillagok szerintem, hanem a természet úgy, ahogy van, hogy a régi ember a természettel és az abban látható idő múlását jelző ilyen mérföldkövekkel sokkal jobban tudott kapcsolódni. És én a mai kornak ezt egy nagyon nagy ilyen mentális kockázatának gondolom, hogy nincsenek ezek a kapcsolódásaink az idő múlásával kint. Nem nézzük az eget, nem tudom, bármilyen évszakban bárhol lehetünk, bárhova elutazhatunk, belemeltünk egy másik évszakba.
7: Szóval, hiszen ezek egyébként fel is borultak az évszakok, fel is borult, szinte már össze minden, is mosódnak.
6: De hogy nagyon-nagyon sokat adtak ezek a természetben megjelenő, most én csillagászathoz nem értek
4: hát
6: nyilván, de
4: természeti jelenségek, periodicitás, ugye az évszakok változása az, hogy télen alacsonyan jár a nap, nyáron magasan jár a nap, és akkor a telihold is télen mondjuk magasan szokott lenni, nyáron meg iszonyatosan alacsonyan, igen. Tehát egész más hangulata van az esti égnek télen is, meg nyáron is. Ez biztos, hogy lecsapódik az emberi lelken, de most egy személyes példát hadd hozzak. Én gyerekkoromban iszonyatosan féltem a sötétbe. És mivel távcsöves amatőr csillagász akartam lenni, ezért aztán abban rettegett sötétségben mégiscsak kiszenvedtem magamat, és aztán minden egyes kis zörejre összerezzentem, és aztán végül is a csillagoknak a nézési vágya győzött, de mi a fenétű fél az ember a sötétbe annyira?
6: Az ismeretlentől.
4: Az ismeretlen?
6: Én azt gondolom, aha, hogy az ismeretlen.
7: Emlékszem, hogy mesélted, hogy az első távcsövet 10 éves korodban kaptad, így akkor van. Még lehet, hogy nem sárkányokkal küzdöttél, de magad a saját korlátai átlépted hát voltak éppen, hiszen igen. Kimentél a sötétségbe.
4: De rettenetesen féltem. Aztán elkezdett a kutya ugatni, azt az egész faluba elkezdtek a kutyák ugatni, az meg azért volt kínos, de ez a félelem a sötéttől, ezért nagyon erősen megvan így emlékként.
6: Szerintem ez egy ilyen klasszikus kreatív krízis, hogy van egy krízis helyzetünk, a krízist onnan ismerik meg, hogy nincs hozzá megoldó kulcs, tehát eszköztelen vagyok benne, és akkor vagy visszalépek egy rosszabb szintre, vagy a fegyverarzenálomat, amiben eddig ez nem volt, kifejlesztem egy újjal. Ez egy klasszikus kreatív krízis. Szerintem nagyon félek a sötéttől, hát akkor nézem a csillagos eget, mert az világít. És akkor ebből kinőtt egy egész hivatás.
4: Hát ki.
7: Mindannyiunk örömére, hiszen akkor most itt ugye szakértőként még talán azt is el tudod mesélni, vagy a véleményedet megosztani velünk, hogy ugye a magyar népmesék egyik leggyakoribb motívuma az égigérő fa, amelynek ágai között ott van a nap, a hold és a csillagok, meg a hős, aki ugye rétegről rétegre mássza meg a világot, vagy fedezi föl a környezetét. Párhuzamba hozható ez a dolog azzal is, hogy az ember mindig kísérletezett azzal, hogy a dimenziókat, vagy éppen a táguló világegyetem különböző skáláit, a naprendszert, a galaxisokat, az űrt vizualizálja?
4: Hát én ezekkel a szakszavakkal nem dobálóznék, mert még gyakorlatilag 100 évvel ezelőtt a csillagászok sem tudták, hogy miből áll a világegyetem. Tehát a legelső extragalaktikus, tehát a tejútrendszeren kívüli ködnek a leírását Edwin Hubble publikálta 1925-be, 101 évvel ezelőtt. Tehát akkor nyílt meg a tejútrendszeren túli világ, hogy egyáltalán olyan nagy a világegyetem, hogy a tejútrendszerünk, a mi tejútunk, a Hadak útja, Csaba királyfi útja, az csak egy galaxis a sok közül, szóval ezeket a modern terminusokat én nem nagyon használnám a régiek gondolkodása kapcsán, de az, hogy a fantázia az ráhibázott a későbbi valóságként megismert mondjuk univerzum szerkezetre, az meg egy érdekesség. Tehát ugye ott látom egyébként, amikor mondjuk science fiction, jó science fiction regényekbe ráhibáznak mondjuk évtizedekkel korábban írott szövegekben olyan folyamatokra, jelenségekre, amelyek aztán megvalósulnak.
7: Érdemes Jókai Mórt olvasni, ráhibázott.
4: Hát egy csomó dologra ráhibázott, és egyébként volt olyan is, aminek teljesen mindenféle alapos okot nélkülöző volt a ráhibázás, de érdekes volt, amikor ő a Androméda ködben egy csillagnak a föltűnését leírta 30 éve azelőtt, hogy tényleg föltűnt egy szupernova robbanás az Androméda ködben, ott akkor még volt egy ilyen disputa is a magyar közéletben, 1870-es években, 80-as években. Ténylegesen, amikor az embernek a fantáziája sokat működik, akkor sokféle termék kijön belőle, és akkor az néha az ráhibáz a valóságra.
7: Az imént a sötétséget említettük, de mondjuk a sötétség ellen gyújthatunk képzeletbeli vagy nagyon valóságos tüzeket is, és hogyha a tűz metaforájánál tartunk, akkor akár a tűzokádó sárkányokat is idézhetjük, akik a mesék állandó szereplői, a sárkányok a pszichológusnak mit mondanak.
6: Nem várt krízisek, támadások. Én azt gondolom, hogy ezekre, itt most a szülő is beszél egy kicsit belőlem, hogy akkor teszünk jót a gyerekünkkel, hogyha úgy neveljük, hogy megmutatjuk neki, hogy én hogy küzdök meg akkor, amikor sárkányt találok, és nem próbálom abba az illúzióba ringatni őt, hogy neki majd nem lesz sárkánya. Most mondok egy nagyon gyakorlati dolgot, hogy például sokszor kérdezik meg szülők, hogy például egy szeretett nagyszülő elvesztés, akkor a gyereknek elvigyék-e a temetésre. És egyszerűen nem tudom hányszor mondtam, hogy igen. Tehát, hogy muszáj elvinni, muszáj megmutatni, hogy én hogy élem meg, amikor egy ilyen elragad egy sárkány valakit, akit nagyon szeretek. Ha azt mondom neki, hogy ilyenkor nem történt semmi, megvédem attól, hogy ő fájdalomat éljen meg, akkor azzal rosszat teszek, akkor teszek jót, ha megmutatom, hogy nézd, itt egy sárkány, rettenetes, ijesztő, én se tudom, mit kezdjek vele, de nézd, megmutatom, hogy próbálkozom legyőzni őt, és ebből fog ő tanulni, nem abból, hogyha azt mondom, hogy ilyenek nincsenek. A népmesék pont ebben jók, hogy nem ringatnak illúziókba. Nagyon szépen megmutatják, hogy mennyi baj érhet.
4: Hát és mit csinálják, milyen kegyetlen történetek némelyek.
6: De azt is megmutatják, hogy jöhet egy jó barát, egy titkos segítő, egy nem várt fordulat, a szerencse, a jól megérdemelt jóság.
7: Akkor lefordíthatom úgy, hogy a tátos paripa mondjuk, aki egyébként akkor a szelek szárnyán viszi a főhőst, és a tátos paripa a mesében parazsa teszik, hogy repülni tudjon. Csillagászként a parázs egy magas energiájú üzemanyag. Hát pszichológusként lehet a belső szenvedély, vagy az a flow, vagy a motiváció, ami tovább visz minket, annak a szimbóluma. De hát az is kérdés, hogyha mondjuk a modern ember kiégetnek találja magát, nincs semmi belső tűz, ami előre vinni, akkor hol találja meg a saját parazsát?
4: Milyen érdekes szó maga ez a szó is, hogy kiégettség, hogy honnan jött ez, hogy kiégett az, hogy valakinek elfogyott az energiája, valaki belefásult az életbe. Miért kiégettség?
7: A faj és az égés, ugye?
4: A faj és az égés, és hogy véget értenek, hogy hamuvá válunk.
7: De hogyha már egyébként a kozmikus metaforákat idézed, a magyar nyelv tele van gyönyörű ilyen szóképekkel, például lehoznám neked a csillagokat, vagy szerencsés csillagzat alatt születtél.
4: Hát ezek velünk vannak, én ezt mindig örömmel vallom, mert hát nyilván amikor a ember próbálja azt mondani, hogy a csillagászat az egy kicsit több, mint csak egy száraz természettudomány, mert hogy nem véletlen az sem, hogy Uránia az ókori múzsák egyike a csillagászat, akkor még művészetnek számított a csillagászat. Ma pedig ugye letaszítatott a száraz természettudományoknak az unalmas pad sorába, akkor én azt mondom, hogy azért a nyelvünkben még él az emlék, hogy a csillagászat az volt idő, amikor sokkal fontosabb volt az átlag embernek, és hát ha most tudunk tenni mondjuk ezzel a kis félórás beszélgetéssel azért, hogy ez kicsit közelebb kerüljön ismét a népekhez, akkor én ennek csak örülni tudok.
7: Ha egy népmesében ti lennétek a főhős segítői, akkor milyen csillagászati varázseszközt, vagy éppen lelki útravalót adnátok neki?
4: Nyitott szemmel járjon, nappal látja a világot, éjjel látja a csillagokat, akkor el nem tévedhet.
6: Annyit mondanék, ami nem feltétlenül csillagászat, de valahogy a kettőnek, hogy mindig útra kell kelni. A vége egy életszakasznak jön a következő, akkor kell útra kelni. Nincs olyan hős, aki ül otthon, és nem tudom, megtörténnek vele a dolgok.
4: Ez az egy antihős.
6: Az egy antihős. Igen, tehát
7: maximum addig
6: útra.
7: Ül otthon, amíg a hamuba sült pogácsáját elkészíti.
6: Az várja meg, mert az anélkül nagyon nehéz az élet, de utána útra kell kelni.
7: És a felfedezés örömét minden nap megélni.
4: Így van.
6: Így legyen, igen.
2: Az üveghegyen túl, avagy a népmesék tudománya. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket munkatársaim Schwarz Nóra, Radics Zsuzsa és a felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is. Kádár Dórát hallották.
1: Kossuth Rádió. Békés Csabán a 97,3 MHz-en.
8: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: átlépni a kapun az életbe, jelentős változás babáknak, szülőknek, nagyszülőknek egyaránt. Az Életkapu Perinatális Alapítvány Gyulán ebben az időszakban segít a leginkább a születendő családoknak. A közösségformálás legalább ilyen jelentőségű a tevékenységükben, vagyis teret adni a kapcsolódásra, tapasztalatcserére, együttlétre. Dr. Tölgyesi Mihály Barbara, pszichiáter, rezidens és irodalomterapeuta. Az ön útja hogy vezetett ide az Életkapu Perinatális Alapítványhoz?
1: Én már viszonylag korán elkezdtem ide kötődni, már amikor a Júci, az alapítvány alapítója kiírta, hogy alakul ez a tér, és hogy szeretne ide közösségi alapon összegyűjteni mindent. Akkor azt mondtam, hogy hát ez egy fantasztikus kezdeményezés, és mindenféleképpen szeretnék ide jönni, és már akkor azon gondolkodtam, hogy mit tudnék otthonról összeszedni és beszerezni, és hogy hogyan tudnék támogatást biztosítani a helynek, mert hogy akkor én még a második gyermekemmel voltam-e várandós, de még azt hiszem, hogy dolgoztam, tehát két gyermekem között dolgoztam, az biztos, mert hogy munkából jöttem ide, erre emlékszek, és nem tudtam, hogy akkor részesen leszek-e szakmailag a helynek, de hogy így maga az, hogy közösség épül, abban biztos voltam, hogy ez valami olyan dolog, ami most történik, és ennek nagyon szeretnék a részese lenni, vagy támogatója, és ezt érzem azóta is, tehát, hogy az, hogy egy közösség épül és alakul, ez bennem, amióta édesanyja lettem, azóta egyértelmű, hogy szükség van rá. Főleg úgy, hogy én nem vagyok gyulai eredendően, hanem betelepültem ide, és hamar megéreztem az első gyermekemmel töltött otthonlétben, hogy nagyon hiányzik az, hogy egy olyan közösségnek legyek a része, ahol nem csak felszínes beszélgetések zajlanak. Úgyhogy a szakmámból eredően sem ehhez vagyok szokva, hogy csak arról beszéljünk, hogy kinek hanyadik foga jön ki, vagy hogy senki sem alszik. Egy ennél mélyebb kapcsolódásra vágytam, amit itt addig nem kaptam meg. És itt viszont elkezdődött. És amikor már várandós voltam a második gyermekemmel, akkor döntöttem úgy, hogy elkezdek itt egy önismereti könyvklubot tartani, mint irodalomterapeuta, és hogy ennek a tér az itt adott lesz. És azóta is ezt csinálom, és már onnantól, hogy megszületett a gyermekem, a 2,5 hónapos volt, amikor visszacsatlakoztam ide, mert ez egy nagyon szuper dolog volt számomra is. Volt már olyan alkalom, amit egyébként a kisbapámmal együtt tartottam, mert éppen nem tudtam segítséget kérni mellé, és ő is itt ült a csoportfoglalkozáson. Tehát, hogy ez tényleg, ő már ide született ebbe a közösségbe ténylegesen. Azt hiszem, talán én voltam az első, akinek komatál készült.
0: Feketéné Kovács Judit hogyan tervezte meg, hogy Gyulán létrehozzon egy ilyen perinatális alapítványt és életkapunak nevezze?
2: Még fiatalkoromban, amikor világmegváltásra készültem, még ifjú szociális munkásként akkor fogalmazódott meg bennem, hogy milyen jó lehet egy olyan civil szervezetet megálmodni és életre hívni, amivel valóban értékteremtő dolgokat hozhatunk létre. És ugye a perinatális területnek a támogatása, illetve a hivatásom és ennek a területe már azért egy 10 évre visszatekint, de hogy a gyulai lét, ugye visszaköltözni, de gyula, hiszen én gyulai vagyok, azért az csak az elmúlt 5-6 évben történt meg, és amikor hazaköltöztem, akkor úgy éreztem, hogy talán ez lehet most az az idő, amikor értéket tud teremteni az a tudás, amit Budapestről, akár a Perinatus Alapítványtól, akár innen-onnan összeszedtem, felhalmoztam magamban, és akkor kezdtem el azt érezni, hogy akkor most lesz az. És hogy az az alapítvány 2022-ben született meg, de akkor még aludt, hiszen ugye egyedül voltam benne, és bár nagyon szerettem volna, hogy egyből egy ilyen óriási lendülettel induljunk meg, azért éreztem, hogy ahhoz, hogy egy közösség létrejöjjön, vagy egy alapítványnak egyfajta társadalmi bázisa legyen, vagy támogató bázisa legyen, ahhoz azért több időnek kell eltelnie. És ez a türelem, ez szépen lassan bontakozott oda, hogy aztán tavaly előtt életre hívtuk ezt a helyet. A gyulai önkormányzat segítségével ezt a bérleményt így birodalomként vettük át üresen, és akkor gondolkodtam el azon, hogy úristen, ez 170 négyzetméter, rengeteg tér, rengeteg lehetőség, fogok ezzel kezdeni. És szerencsére addigra azért már volt annyi tudásom és tapasztalatom arról, hogy igazából ezt az alapítványt én nem egy célra, egy szolgáltatásra álmodtam meg, hanem egy közösségnek. és akkor úgy voltam vele, megpróbáljuk azt, hogy ezt egy közösség építse fel. És ahogyan a Barbie is mondta, nem csak benne, hanem nagyon sokakban akkor megszólalt az, hogy húha, itt van egy lehetőség, amit közösen teszünk, összeépítünk, és minden nap így jöttek, hoztak szőnyeget, hoztak bútor.
3: Na de kik? Tehát, hogy kiket szólított meg, vagy hogyan érte el a társait?
2: Kezdetben én sem tudtam, hogy ki fog jönni. És nagyon megható volt az, hogy számomra idegenek érkeztek meg azon az ajtón, és hoztak ugye történeteket, és mondták el, hogy ők milyen régóta is követik az alapítványnak a tevékenységét, és hogy ők nagyon-nagyon szeretnének és hiányolnak egy olyan helyet, ami igazából egy közösségi tér lehet, ahol kisgyermekesek, gyermekesek, családok kaphatnak támogatást, és szerintem ők ezt látták meg benne. És én azokat az embereket, akik a virágot, a bútort, a polcot hozták, én azóta is látom visszatérni az ajtón, szóval ők, akik hozták ezeket a tárgyakat, ők igazából maga a közösségünknek a alapkövei, akik azóta is visszajárnak. Majd ahogyan ezek egyre fixebbé váltak, és egyre inkább látszódott, hogy van egy egészen erős közösségünk, akiknek az igényeire és vágyaira már lehet építeni, úgy egyre inkább igyekeztünk azt megvalósítani, hogy olyan programokat szervezzünk, ami a közösségnek az igényeire ad választ. Pszichoedukációt, önismeretet, mozgást célzott meg, illetve egy kicsit egy más minőségű jelenlétet vagy programot nyújtotta az ideérkezőknek. Szóval azt gondolom, hogy a közösség a legfontosabb.
3: És akkor ott például egy ilyen komatállal milyen jól meg lehet mozdítani.
2: Igen, hát ez egy fantasztikus dolog. Mindannyian azt jelezték vissza az édesanyák, akiket ugye az első hónapban három naponta meleg étellel láttunk el, hogy minden édesanyának ezt kellene. Hogy ez milyen jó, hogy ez mennyire felszabadító egyrészt az, hogy az otthoni térben, hogy az első időszakban tényleg áthathatják magukat annak, aminek kell, ugye a negyedik trimeszterben a babával való ismerkedés, a testi-lelki regeneráció, és nyilván ez is egy közösségépítő dolog, hiszen az, aki egyszer benne volt, ő ugyanúgy bent marad, és akkor most már egészen látjuk, hogy lesz novemberben, decemberben, januárban érkező babánk, nagyobb bászülető család, akiknél ott tudunk lenni ezzel a hagyományőrző tevékenységgel is, az étellel, ami nyilvánnak is családot is élteti, de hogy bennünket is azzal fogyathatunk.
1: Jelenleg a magány az egy népbetegség, ezt mi így a szakmában tapasztaljuk. A családok is magányosan vannak magukban, az édesanyák is magányosan vannak magukban, de mindenki más is, az idősek is magányosak, és eltávolodtunk nagyon a régi értékeinktől, ahol köszönni egymásnak az utcán, az fontos volt, ahol megállni egy szóra, megkérdezni a szomszédot, hogy milyen virágot ültet éppen. Ezek kivesztek a mindennapokból, elrohanunk egymás mellett, és szerintem az, ami itt megtörtént, az az, hogy elkezdett fontosabb lenni a másik, mint saját magunk. Az időmnek és energiámnak a felhasználása átmegy másban, és ezáltal, hogy én adok, én is kapok vissza. Nem biztos, hogy ugyanonnan. És ebben ez a csodálatos szerintem, hogy én kaptam olyanoktól ételt, akik addig nem is ismertek engem. És ő lehet, hogy nem szült 2 hónap múlva gyereket, de én viszont annak tudtam adni, aki 2 hónap múlva szült. És valahol a kör az bezárul majd. Tehát, hogyha én is mindig azt nézem, hogy hol tudok segíteni, akkor valahonnan én is visszakapok segítséget. És ahogy mondtam, én nem itt éltem eddig, tehát én itt valami olyat kaptam meg, amire azt gondolom, hogy óriási szerencse, hogy ráleltem, és persze kellenek ide azok az emberek, akik beleteszik az energiájukat, és igen, jó lenne, hogyha ez a legtermészetesebb dolog lenne a világon, hogy bárhova csöppenünk, egy ilyenbe bele tudunk futni, de nem így van. Tehát szerintem az, ami itt megtörtént, azt ki lehet mondani, hogy egy csoda, hogy vannak itt, összegyűltek azok az emberek, és most már fantasztikus, hogy belépnek ebbe olyan emberek, akiknek ez vonzó, és szeretnék ezt tovább éltetni.
3: Nagy Turbuc Tekla édesanya, aki az Életkapu Perinatális Alapítványba bekopogtatott egyszer. Mi volt az a pillanat, amikor úgy érezte, hogy ide jönne?
4: Nem sokkal a kisgyermekem születése után volt egy meghirdetett terápiás csoport, ami igazán felkeltette az érdeklődésemet. 6 hónapos volt a kislányom, amikor elindult ez a terápiás csoport, és akkor jelentem meg itt, akkor jöttünk ide először az Életkapuba.
3: Mi volt, ami megszólította?
4: Ugye a csoport az a Térképen az anyaság nevű terápiás csoport volt, és mint kezdő édesanya, ez így engem megszólított, hogy mik azok a lehetőségek, és hogyan lehet fejleszteni magunkat kezdő édesanyaként, illetve az, hogy ez egy zárt csoport volt, tehát itt tudtam, hogy jó lesz az, hogy kialakul a kölcsönös bizalom, és tudjuk egymást segíteni a csoportban résztvevő édesanyákkal.
3: 6 hónapos volt akkor a gyermeke. Miket érzett, vagy mikre keresett választ?
4: A kislányom születése után mi egy nehezebb élethelyzetben voltunk, és erre vártam egy kis támogatást, egy kis segítséget, hogy így kicsit jobban így rendbe jöjjünk, és ezt meg is kaptam a csoport által. Ez egy 10 alkalmas csoport volt, és tényleg nagyon jó volt, hogy meg tudtuk egymással osztani a tapasztalatainkat. Jó hatással volt így lelkileg rám is, illetve ahogy láttam a más édesanyákra is ez a terápia.
3: És például miket kapott itt ezen a csoporton?
4: Hogy más szemszögből világítottuk meg az édesanyák helyzetét, hogy mi a nehézség a napokban, hogy hogyan lehet túlélni, idézőjelben túlélni egy nehéz napot, és hogyan tudunk mondjuk önmagunkra hatással lenni, hogy mint testben, mint lélekben egészségesek legyünk, és ne ragadjunk be mondjuk a rossz szokásokba, hétköznapokba, és próbáljuk tényleg ezeket a legboldogabb pillanatokat a kisbabával együtt szépen megélni.
3: Mi hiányzott, vagy mi esett volna jól?
4: Nyilván jó lett volna, hogyha van folyamatosan valaki mellettem, aki segít, de nyilván a férjem dolgozik, a nagyszülők dolgoznak, igazából úgy, hogy így egyedül megoldani egy mondhatni nehéz babával a hétköznapokat, az úgy nehéz volt, szóval még plusz 2 kéz az jól jött volna. Volt transgenerációs téma, voltak a házassággal, párkapcsolattal kapcsolatos témák, volt a kisbaba megszületésétől a táplálásig, tehát hogy igazából minden olyan téma, ami a hétköznapjainkban előfordul egy édesanyának, aki mondjuk otthon van a kicsivel, és ezeket jártuk körbe részletesen.
3: És hova vezetett az az út?
4: Egy belső nyugalomhoz, egy békéhez, sokkal kiegyensúlyozottabb, elfogadóbb lettem az alkalmak után, úgyhogy azt gondolom, hogy sokkal jobban megtaláltam önmagamat az út végére. Az édesanyákkal megbeszéltük, hogy az én idő nagyon fontos, és ezt azóta is alkalmazom, hogy napi 30 perc én idő, az mindenkinek kell, mert akkor tudunk jól működni. Vagyis én ezt tapasztalom magamon, hogy ha megtartom az én időt, akkor utána jobban tudok működni.
3: És miket talált, hogy mit ölti föl?
4: Amit korábban nem engedtem meg magamnak a kislányom születése után, hogy filmeket nézzek, hogy sorozatokat nézzek. Mostanában szoktam filmeket, illetve sorozatokat nézni, illetve a sportot is újra visszavezettem az életembe, úgyhogy a sport, illetve a sorozatnézés, ami feltölt engem.
3: És azt mondja, hogy egy idő után szántak gyermekére időt?
4: Mindig azt éreztem, hogy akkor több időt kellene vele foglalkoznom, mert hogy ment a háztartás, főztem, mostam, takarítottam tényleg, és akkor aztán volt olyan, hogy tényleg akkor így, ahogy van a ház, akkor így ez most így van, és leültem, és akkor oké, akkor most tudom, hogy amikor még kisebb volt, ugye nyilván délelőtt, délután is aludt, és akkor néztem az időt, hogy akkor mikor, és akkor az csak az ő én ideje volt, és akkor semmivel mással nem foglalkoztam, csak vele.
3: És ő mit szólt ehhez?
4: Nyilván örült neki, meg nyilván az fontos szerintem, hogy egy kisgyermek az sok olyan figyelmet kapjon, ami csak ráirányul, és közben nem kevergetem az ebédet, hanem hogy tényleg akkor leülök vele a játszószőnyegre, és akkor csak rá koncentrálok. Ez azt gondolom, hogy ez inkább fejben dőlt el, hogy ezt én így alakítottam, mert nyilván előtte is voltak olyan pillanatok, csak volt, amikor közben a fejembe ott járt, hogy akkor még ezt kell megcsinálni, meg azt kell megcsinálni, meg azt kell megcsinálni, és akkor úgy nehezebben tud jelen lenni az ember, amikor közben a fejében meg ott van, hogy még mennyi mindent kell csinálni, még hogyha egy picit kikapcsolom az agyamat, hogy akkor most csak ő van, akkor sokkal mélyebben oda lehet koncentrálni a gyermekre. A csoport ehhez is hozzásegített. Igazából itt gondoltam végig, hogy ezt lehet másképp is csinálni.
3: fontos annyira ez az időszak, hogy erre ilyen műhelyek nyílnak az országban több helyen?
2: Ennek én nagyon örülök, hogy ezt látom, hogy egyre fontosabbá válik kihangsúlyozni azt, hogy a perinatális időszak, tehát a fogantatástól kezdve akár a gyermek egy, aztán még aztán kicsit kinyitnám 3-4-5 éves koráig ez az első időszak. Az életkapu, ugye pont azért találtuk ezt a nevet, mert hogy ez egy nagyon-nagyon fontos átmenet.
3: Feketéné Kovács Judit az alapítvány létrehozója, vezetője.
2: Akár ugye a magzati korból, a megszületés, a családba kerülés időszaka. Tehát egy nagyon komoly családi életciklusváltás, illetve nyilván az anyai, apai szerepek, identitás kialakulása, amit nem olyan könnyű a mai világban egyedül, ugye ebben a magányban megugrani. És nagyon sokszor azzal a magánnyal, amit nem feltétlenül a társaság hiánya, hanem ez a belső magány, amit én azt szoktam mondani, ez a Wonder Woman ruha, amit magunkra öltünk, hogy nekünk nem kell segítség, én mindent megteszek, mindent megoldok, elmagányosít. És ezzel a rengeteg lélektani feladattal, amivel meg kell küzdenünk az első időszakban, mind a mellett, hogy közben jellemzően nem alszunk, ott van egy kis pici cuki lény, aki 0-24 órás figyelmet igényel, nincs arra idő, hogy önmagunkkal foglalkozunk, nincs arra dedikált idő, hogy átgondoljuk azt, hogy mi is történik velem, mi történik bennem. És pontosan ezért fontos ez az időszak, és ezért dolgozunk azért itt az alapítványban. Nyilván itt az alapítványi térben is, de nyilván van mögötte még egy nagyon komoly szakmai munka, ami azt mondom, hogy az életkapun is átívelő munka, hiszen hadd említsem meg a térképen az anyaság projektünket, amit több perinatális vidéki szervezettel együtt dolgoztunk ki, amely kifejezetten egy élményalapú és pszichoedukatív csoportmódszertan, ami pont ebben az időszakban igyekszik támogatást nyújtani. Van egy 6 alkalmas várandós tematikánk, illetve egy 10 alkalmas kis gyermekes tematikánk, amik ugye pont azokat a témákat igyekeznek egymás után feldolgozni, ami ebben az időszakban nagyon fontos. Olyan témákat, amelyek családterápiás, amely a szülő-gyermek kapcsolat tekintetében fontos tanulást, tapasztalatot nyújthat az édesanyáknak, és nyilván az általános önismeret, ahogyan az anyai identitás megérkezik az eddigi énbe. És ezeknek a csoportoknak megint csak ismétlem, és annyiszor mondtuk már ki, ugye a közösség is, ugye a társas támasz az, ami egy ilyen íratlan, de mégis nagy ajándéka, hiszen ezek a csoportok 6 vagy 10-12 hétig tartanak, egy olyan biztonságos közeget tudnak az édesanyák megtapasztalni, amiben filterek nélkül tudnak beszélni, őszintén ki lehet tenni, hogy mi van a lelkemben. Én is ott vagyok, meghallgatást kapnak, illetve ők is megtanulják meghallgatni a másikat. Szóval annyi mindent tanulhatunk önmagunkról és a közösségi

0: szempontból valószínű ez a közösségformálás iránti igény. Ez ugye már megvolt bennem régebb óta. Ismertem az alapítványnak a munkáját is. Gyulaiként ez szinte elkerülhetetlen, mert azért ez egy picike város. Itt nagyon gyorsan terjed az információ, közösségi média nélkül is. Ma már ugye ez segítségünkre van. Bennem volt egyfajta változás iránti igény a saját magánéletemben. Vettem egy mély levegőt, és jogaoktató vizsgát tettem, és a vizsga után egy pár nappal jött velem szembe a lehetőség, hogy itt az Életkapuban programtartókat keresnek. A Jucival való találkozás során erősödött meg bennem az, hogy igen, nekem itt jó helyem lenne, és nem azért, mert egy helyet láttam, ahol én most órát fogok tudni tartani, hanem azt a tudást, amit én az elmúlt években megszereztem, azt átadhatom egy közösségnek. Rengeteg lehetőséget láttam meg ebben a helyben. Szerintem nagyon fontos, ami itt zajlik. Ezt mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, és nagyon kedves volt az előttem szólóknak, hogy én nem csak jogát tartok. Itt vállaltam azt a fajta segítő szerepet, hogy itt a programok szervezésében, ötletelésben, akár mint egy ilyen háztartásbeli gyakorlatilag, tehát a tér rendbetételében, tehát nagy örömmel töltött el, amikor feljöttem, és akkor én kiporszívóztam. Tehát, hogy ilyen apró dolgokra is kell gondolni. Nyilván jogászként van egyfajta szemléletem, amit nem fogok tudni letagadni, illetve hát hozom magammal. Ilyen szellemiségben is indítunk programot, soron következő programunk az a szép válásról fog szólni, mert meggyőződésem, hogy ezt is lehet szépen, kultúráltan, emberekhez méltóan végigvinni. És bár ez egy tabu téma, szerintem fontos erről is beszélni, hogy sajnos nem mindig minden babapúder illatú és csillámporos, de ez ne jelentse azt, hogy itt valami tragédia történik, hanem tényleg ilyen irányból is erőt merítve. Azt gondolom, ez azért valamelyest csatlakozik az Életkapu, tehát az alapítványnak a profiljába, viszont egyfajta szemlélettágítás, egyfajta nyitás egy olyan közösség felé, akik eddig talán azt hitték, hogy ide csak pici gyerekesek jöhetnek, itt egyfajta babaklub működik, és ezért is tartjuk fontosnak, hogy ilyen programokat is indítsunk.
1: Az még nagyon nagy öröm nekünk, hogy a gyulai Pándi Kálmán kórházban, lent az anyaszállón, ugye ahol a pici, pices babáknak az anyukái vannak azokban a napokban, hetekben, ameddig ugye a baba még fent van az osztályon. Kaptunk egy kicsi szobát, egy pici kis művészetterápiás teret, ahol minden héten van arra lehetőség, hogy kapcsolódjunk az édesanyákkal. Van ebben egy nagyon kedves kis segítőm, a szülészetnek a védőnője, Erika, aki mindig segít és figyelemmel van az édesanyák irányába. Kezdetben nagyon szerettük az aktív művészetterápiát, de rájöttünk, hogy azok, akik már ugye hospitalizálva vannak, tehát bent vannak a kórházban, nekik sokkal nagyobb igényük van arra, hogy beszélgessünk, hogy megkérdezzük őket, hogy mi történt, miért vagy most itt, és hogy vagy ezzel. Ez a tevékenységünk is ez önkéntesen zajlik, de mindenképpen nagyon nagy öröm az, hogy egyébként maga a kórház nyitott arra, hogy egy ilyen önkéntes szolgáltatás működjön a keretein belül. Sokan vagyunk, és szerencsére egyre többen perinatális szakemberek, akik vidéki területeken dolgoznak, és igyekeznek szemléletformálni, segítséget nyújtani, dolgozni, és velük kezdtünk el együtt a korábban említett térképen az anyaság projekten dolgozni, az egy 2 éves projekt volt, most a folytatását tervezzük, és velük együtt megmaradva egy nagyon fontos ilyen vidéki összekapcsolódásként vannak különböző lehetőségeink, projektjeink, amikkel a határon túlra is el tudjuk vinni, tehát nem csak vidékre, a vidéki területeinken dolgozhatunk, vihetjük ezeket az oktatásokat, foglalkozásokat, workshopokat, hanem van már arra is mód, hogy Szerbiában, a Zentára jellemzően sokat járunk vissza, de most nagyon szépen alakul a kapcsolatunk Csíkszeredával, Marosvásárhellyel, itt a szomszédos román település

0: emlékekre is nagyon-nagyon szeretünk visszamenni, és mindig várnak bennünket. Az is egy kapcsolódás, egy újabb közösség, amit építünk, hogy így határokon átnyúló holdudvarunk is van, és hogy ha bár maga az élettér az itt van, Gyulán ugye a Kássy-Fát utca egy alatt, de igazából sokkal messzebb tud nyúlni az a holdudvar, amiben hatunk, amiben hatást gyakorlunk, azt gondolom, hogy a világban.
1: Az Életkapu Perinatális Alapítványban jártunk, Gyulán. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket, Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.